időszakát éljük. A rostálás időszakáról csak ezt a 9-től a 13. versig tartó részt hadd olvassam fel. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Jézus ezt az 5 kijelentést mondja a rostálás időszakáról, és ha megnézitek, mind az 5 kijelentés külön-külön szempontból világítja meg ezt a rostálást. Ha komolyan veszünk minden egyes kijelentést, és ezt alaposan tanulmányozunk külön és külön is, de én most nem erre teszem a hangsúlyt, csak felsorolom ezeknek a jellegét, akkor a következő megfigyelést tehetjük. A mi tanításunk és a mi küldetésünk egyre népszerűtlenebb lesz a világban. És azért leszünk gyűlöletesek minden nép előtt, és azért helyezik kilátásba a nyomorúságot, sőt, ennek egy bizonyos időszakában még a tetleges fellépést is, hiszen Jézus a 9. versben azt mondja, megölnek titeket. Ez szörnyűséges olvasni. Én ezt elismerem, elfogadom, hogy ez szörnyűséges olvasni, de Jézus erről beszélt, hogy a mi egész tanításunk, hogyha ahhoz ragaszkodunk, és azt hitelesen szeretnénk közvetíteni más emberek számára, ez előbb-utóbb gyűlöletessé tesz bennünket. Miért? Azért, mert az egész világot lépésről lépésre mesterien, fokozatosan próbálják belehajtani abba a mederbe, hogy higgyen a világ a közös összefogásnak és a világ megmentésének egy összefogáson alapuló jövőképében. Az összefogás mindenre kiterjed. Az összefogás kiterjed a keresztény egyházak összefogására, de kiterjed a világ vallások összefogására, és kiterjed a vallásfelekezetek és politikai erők is. Tehát ez egy totális, egy teljes összefogás lesz, ami előttünk körvonalazódik. Most ebben a hatalmas összefogásban, amely azzal akarja áltatni az emberiséget, hogy így megmentető a világ, de csak is így. Ha valaki azt mondja, hogy a világot csak Jézus második eljövetele menti meg, illetve a világból azokat, akik megmenekülni akarnak, mert magát a világot nem akarja Jézus megmenteni, azokat akarja megmenteni, akik az életre, az örök életre akarnak megmenekülni. Nos, ez két olyannyira ellentétes jövőkép, két olyannyira ellentétes mozgás, hogy nyilvánvaló, hogy ahogy mi nem tudjuk elfogadni a világ összefogást, attól persze mi nem gyűlöljük azokat, akik most ebben vannak benne, de a világ összefogás sem tudja elfogadni a tőle eltérő, méghozzá nagyon eltérő, nagyon markánsan eltérő hangot. Jézus azt mondta, hogy akik már most az advent üzenetet komolyan veszik és ezt hirdetik, már most fognak ezzel találkozni, hogy ez egyszerűen gyűlöletes az emberek előtt. Meg se akarják hallani az emberek, mert azt mondják, hogy ez riogatás. Azt mondják, hogy ez félelemkeltés, azt mondják, hogy ez emberhez méltatlan dolog, mert hát hiszen higgyünk abban, hogy mi emberek összefogással sokra vagyunk képesek. Utána Jézus arra mutat rá, hogy az Isten gyülekezetében is rettentő megosztás lesz, ezt mondja a 10. vers, hogy akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Tehát a világ gyűlölete, ami az igazi, utolsó, kegyelmi üzenetet hirdetőkkel szemben megnyilvánul, a világ gyűlölete, ez testet ölt a gyülekezeten belül is, széthasítja a gyülekezeteket, mert egymást gyűlölni fogják azok, akik el is árulják egymást, és akik megbotránkoznak azon, hogy lehet a világ szándékával ennyire szembe menni.
Mert hogyha a világ ezt akarja, hát legalább bizonyos lépéseket tegyünk meg vele együtt, ne élezzük ki a dolgot, hogyha ez ennyire ellentétes, hát akkor legalább mutassuk azt, hogy mi mennyire emberszerető emberek vagyunk, hogy menjünk néhány lépést együtt a világgal. Majd utána esetleg figyelmeztetjük a világot, hogy ez nem jó, de rögtön ilyen ellentétet megengedni, ez megbocsáthatatlan vétek. Utána Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát miközben zajlanak ezek az események, hogy a világ a globalizációra és az ökumenizmus teljességre jutására tör, miközben az Isten népében, az advent népben is súlyos megoszlások lesznek, porondra lépnek a hamis próféták. Egy világméretű elhitetés, és az Isten népe körében is egy, a mi közösségünkön belül is egy óriási elhitetés veszi a kezdetét. Sok hamis prófétával fogunk találkozni, és sokakat elhitetnek. Jézus hangsúlyosan mondta ezeket a kifejezéseket. Persze, hogyha az egész apokaliptikus beszédet végig tanulmányozod, akkor látod, hogy erről Jézus még két alkalommal megemlékezik. Ezzel kezdi az apokaliptikus beszéd, és ezzel végzi. Nézzétek meg a 4. és 5. verset. Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, amikor akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Tehát a hitetés már elkezdődött, de a hitetés, hogy haladunk előre, csúcspontjára fog akkor jutni, amikor a gyülekezeten belül is súlyos megoszlások lesznek, és nyilván a hitető beszéd azt fogja célozni, hogy nekünk a világhoz kell alkalmazkodni, mi ha szeretjük az embereket, akkor az emberekkel együtt kell menni, más egyházakkal és más akár politikai erőkkel is együtt kell menni, ha mi igazán szeretjük az embereket, ezért beszélnek olyan sokat a szeretetről, de természetesen igazság és jézusi profétikus ismeret nélkül. Negyedikként azt mondja Jézus, hogy amikor mindez megy előre, és óriási hitető kampányok lesznek azért, hogy a világgal való egyesülésre bírják rá Isten népének még ingadozó részét, aközben azt mondja Jézus, hogy a világon semmi nem változik meg, pozitív irányba semmi nem fog megváltozni, negatív irányban igen, tudnék mi fog negatív irányban megváltozni, hogy a gonoszság tovább fog sokasodni. Az, amiben éltünk 20 éve, és amire azt mondjuk, hogy most már sokkal mélyebben vagyunk, az, ameddig élni fogunk itt a világon, egyre súlyosabb és egyre mélyebb lesz. A gonoszság meg fog sokasodni. Az emberi összefogás látszat. Vallások összefogása, külső porhintés, politika és vallás összebékülése csak az emberek félrevezetésére szolgál, a gonoszság, a bűnözés, az önzés, ahogy ezt Pál külön leírja a 2. Timóteus levél 3. fejezetében, amikor azzal kezdő, hogy ezt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, és az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, kérlelhetetlenek, káromkodók, nem az igazságnak a gyönyörnek, és akkor sorolja a végén azzal, hogy akikben megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, ez tovább fog súlyosbodni. Jézus azt mondja, a gonoszság megsokasodik, de közben eléri a célját a sok hamis profécia, azokban is, akikben volt szeretet, a szeretet sokakban meghidegül. Óriási rostálás, tehát a rostálásnak érezzük, hogy egyre súlyosabb rázásait éri majd át mindaz az ember, aki ismeri Isten szavát, aki az Isten népe soraiban van, az Isten népét egy soha nem látott rostálás fogja megrázni, de miért? És itt van az 5. és befejező rész, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Tehát aki mindvégig kitart Isten szava mellett, az egész világgal szemben, akár a gyülekezettel és saját testvéreivel szemben is, a hamis prófétákkal szemben is, aki látja a világ iszonyatos leépülését, de mindvégig állhatatos marad ahhoz, amit Jézus mondott, az fog üdvözülni, és persze még valamit hozzátettünk, az, amivel folytatódik a 14. vers, hogy azokra fog kiáradni a Szentlélek.
Mert most jön egy Szentlélek által támogatott hatalmas nagy evangélium hirdetés, most jön az, amit soha nem látott a világ, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetették majd az egész világon, és bizonyságul, és minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát mindez, amiben most mi vagyunk, drámai gyorsasággal bele fog futni a végső nagy evangélium hirdetésbe, de a végső nagy evangélium hirdetés során a Szentlélek ereje csak azokra árad ki, akikre igaz az, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Kedves gyülekezet, amit az elmúlt években sokat tanulmányoztunk, most egy olyan dolgot hadd osszak meg veletek, mint ennek a drámai rostálásnak egy következő részletezését, mert ha megnézitek, Jézusnak az apokaliptikus beszéde a 31. versen nem ér véget. Jézus annyira látta mi szükségleteinket, hogy nem csak elmondta ezt a négy szakaszt, és hogy mi fog ezeken belül még bekövetkezni, hanem a 32. verstől fogva különböző részletekbe is belement Jézus, és óvásokat, figyelmeztetéseket, és gyakorlati útmutatásokat fogalmazott meg a számunkra. A 32. verstől a 43. versig tartó szakaszt most nem idézném. Ez egy külön tanulmány tárgya kellene, hogy legyen. De ez egy jól körülhatárolható rész, tehát a 32-től a 43-ig tartó, 40, mondjuk 44-ig tartó részt, már a 44-ig már bevezeti a következő szakaszt. Nagyon kérlelek benneteket, hogy foglalkozzatok ezekkel a proféciákkal személyesen. Én tegnap még Szlovákiában voltam, ott találkoztam olyan testvérrel, aki nagyon komolyan évek óta foglalkozik ezekkel a proféciákkal, és azt is hadd mondjam meg, hogy néhány új meglátását most megosztanám veletek. Ez nekem egy óriási bizonyság amellett, hogy ha valaki komolyan foglalkozik a proféciákkal, megbeszéli a testvérekkel, szombat délelőttönként erről beszél, délutánonként közös megbeszéléseket folytatnak, és voltam 2-3 gyülekezetében, ami olyan tiszta, világos gondolkodású gyülekezet, és szembesültem azzal a helyzettel is, hogy Szlovákiában például, ami egész egyházunk egyetért az ökumenizmussal, kivéve ezt a 2-3 gyülekezetet. Az összes gyülekezet egyetért vele, és most az ottani uniónak a vezetőjétől azt kérték, hogy egy ökumenikus összejövetelen ne csak hogy jelenjék meg, hanem egy Mária szobor előtt imát mondjon, és egy csokor virágot helyezzen, és ezt megtette. Ezt megtette. Videó őrzi, mindenkinek elküldik ezt a gyászos eseményt, ha kéri, hogy valaki nem hisz a fülének. Megtette, hogy minden egyház vezetője meghívottja erre késznek mutatkozott, hogy megállta Mária szobor előtt, meghajtotta a fejét, imádkozott, majd elhelyezte a csokorvilágot, az adventista vezető is ezt megtette. A 3 gyülekezet közül egybe éppen volt beosztása és kérdőre vonta, és állítólag ez a vezető sírva ismerte el a hibáját, de azt mondta, hogy ő más nem tehetett, mert ha már ott van és már mindenki megteszi, akkor ő hogy lóghatna ki a sorból, hát ez olyan nyílt ellentámadásszerű dolog lett volna, akkor már el se kellett volna menni. Hát így csuktam meg én ugye a mi testvérünknek, hogy mi azért nem megyünk el. Még katolikus voltam, amikor mondta egy katolikus újságíró a 70-es években, hogy sokat járunk a hazafias népfront összejöveteleire, és ott mindig kocintani kell. Kocint egymással a katolikus, az ateista, a protestáns, a zsidó, és amikor kocintunk egymással, akkor nem vicsorgunk egymással, hát amikor ott ugye felszolgálják az italt, és kocintunk, mosolygunk egymással, és mondja nekem ez a katolikus újságíró a 70-es években, tehát 40 évvel ezelőtt, bárcsak nem mennék el soha egy ilyen összejövetelre, mert ott azt mondja, csak mosolyogni lehet egymás, hát ott az már modortalanság, hogyha én mondjuk letenném azt a poharat, vagy mit tudom én, megjegyzéseket tennék, hát ott már nyílt útja van ezeknek a dolgoknak. Az ördög tudja, hogy milyen lépésekkel halad előre, és kit hogyan akar a maga lejtőjére elvezetni. Amiről én szeretnék szólni, hogy Jézus ezután a 32. és a 44. versőtti rész után, ahol mondom, gyakorlati tanácsokat ad, a 45. verstől, már ugye mondjuk előkészíti ezt a 44. versben, de konkrétan a 45. verstől belefog 4 példázatba. És azt már előzőleg is, talán egy éve is mondtam nektek, hogy ez a 4 példázat előttem az utóbbi
két évben tisztázódott, hogy ez a négy példázatot miért így mondja el Jézus, miért ilyen sorrendben, miért ilyen összefüggésben, és mire vonatkozik. Az már két évvel ezelőtt is világos volt előttem, hogy ez a négy példázat mindig a második szakaszra vonatkozik. Tehát az előbb említett, ugye, válság, rostálás, második szakasz, mind a négy példázat a rostálásra vonatkozik. Tehát megint csak a mi időnket és a mi hétköznapjainkat veszi célba. Mind a négy példázat erre vonatkozik, és nem az előzőre, nem a harmadikra, és nem a negyedikre. Jézus annyira fontosnak látta ezt részletezni, hogy nem egy, nem kettő, négy példázatot elmondott a rostálásról. És most, hogy más országokban levő testvérekkel is beszélgetek, és én igyekezem tanulni tőlük, mert ők ugye más körülmények között érik át ugyanazt. Hát ugyanazt éljük át most, de más körülmények között. És azt mondja például ez a testvér, hogy te hallottuk, hogy ti már mondjátok, hogy miért az az első példázat, ami a hű és bölcs szolga és a gonosz szolga példázata. Ez miben mutat rá a rostálásra? Az, hogy a rostálás első nagy tényezője a vezetők magatartása lesz. A rostálás akkor fog felgyorsulni, amikor a vezetők között meghasadás lesz, és a vezetők egyik része kezd együttműködni a világméretű összefogással, mert a gonosz és lesz szolga mit csinál? A szívében azt mondja, hogy halogatja még az én uram a visszajövetelét, a részegesekkel együtt eszik és iszik, és ütlegelni kezdi a szolgatását. Ezt a három dolgot azért jegyezzétek meg. Nem mondja nyíltan, hogy Jézus eljövetele távol van, de belül a szívében azt mondja, ó, hát ki tudja, mikor jön az. Mi már hirdetjük 170 éve, még mindig nem jött el. Ki tudja, hogy mikor lesz. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Komolyabban azt kell venni, amit most mondanak nekünk a világ urai. Belül azt mondja, hogy halogatja még az én uram a visszajövetel. De ebből cselekedet is jön, mert aki azt mondja, hogy nem halogatja, hogy Jézus eljövetel a küszöbön van, hogy Jézus azt mondja nekünk az ajtó előtt állok és zörgetek, akkor ezeket ütni-verni kezdi. Mi az, hogy ütni-verni? Nem annyit jelent, hogy fog egy furkos botot és neki átlát és ütni-verni kezdi. Hát ez is jelképes kijelentés. Fölhasználja a hatalmat, akár világi hatalom, akár egyházi hatalom, hogy ezzel a hatalommal visszaélve azt tegye a másik vezetővel, amit csak akar. Hát fordítsuk le ezt. Tehát ez nem annyit jelent, hogy ütni-verni kezdi, hogy neki lát, és tehát ez is egy jelképes beszéd Jézus részéről. Fölhasználja a világi és az egyházi hatalmat, hogy kiközösítsen, megbélyegezzen, rágalmazom, minden belefér ebbe, amit sajnos azt kell, hogy mondjam, az elmúlt években nem csak már Jézus beszédeiből volt módunk megismerni. És az, hogy a részegesekkel együtt eszik és iszik, hogy ő is Babilon bódító italából, hogy az összefogás itt a megoldás, és ezt mondja más közösségek vezetőivel. Például egyik testvérünk, ez a testvér figyelmeztetett engem arra, hogy nézzük meg, hogy a vallások közötti nagy ökumenikus imahét mikor van? Január közepén, ugye? Amikor az összes keresztény felekezet, talán itt Miskolcon is ezek régi dolgok, hogy összejönnek egyszer egy katolikus templomba, utána református, végigjárják az összes gyülekezetet, és egy hetes imahetet tartanak. Tudjátok, hogy mi mikor tartottuk az imahetünket? A történelmünk kezdetén a Biblia szerinti nagy engesztelési nap és a sátoros ünnep, tehát az október közepén tartottuk az imahetünket. Ezt 1911 után elkezdték vinni novemberre, decemberre. Most tudjátok, hogy hol tart az imahetünk? Januárban. Egy hétre a többi imahéttől. Minden tekintetben a részegesekkel együtt eszik és iszik, és azt a látszatot kelti, hogy az összefogásban mi is kell, hogy legyünk, és hogy az összefogás fogja megmenteni ezt a világot. Jézus azt mondja, hogy a rostálás első mozgása,
hogy te most kiket követsz. Az egyházi vezetők közül, most nem úgy mondom, hogy személyesen kiket követsz, hanem milyen tanításokat, hordozókat, képviselőket követsz. Azokat követed, akik azt mondják a szívükben, hogy halogatja az én Uram a visszajövetelt, aki a részegesekkel együtt eszik és iszik, és akik ütlegelik a szolgatásokat, azokat követed, a hű és bölcs szolgát, akik azt mondják, hogy közel van az Úr eljövetele, vigyáznunk kell, mindenre oda kell figyelnünk, munkát kell vállalnunk, mert boldog az a szolga, akit az Úr ilyen munkában talál, és aki a maga házanépének időben ad eledelt. Tehát mindig a gyülekezetet tudósítja, és fel is készíti a soron következő lépésre, mert nem azért van a gyülekezet, hogy majd egy összegben egyszerre zúduljon rá minden, hanem azért van a gyülekezet, hogy Istennel együtt élve lépésről lépésre az Úr útját kövesse. Mind a két szolgáról három-három dolgot mond el Jézus Krisztus. A rostálás első nagy kérdése, hogy te most az egyház által tekintélyeknek tartott, de olyan szolgákat követed, akire az előbbi három dolog vonatkozik, vagy pedig akit most az egyház nem tart, szinte nem, hogy tekintének nem tart, semmibe nem tart, de dolgozik, azt mondja, hogy közel van az Úr eljövetele, és idejében tájékoztatja azt a néhány testvért a gyülekezetben, akinek van füle a hallása, hogy mi következik. A rostálásnak az első nagy kérdése tehát, hogy a vezetőkhöz való viszony milyen lesz. Mi a második, a rostálásnak mi a második fokozata? Ezután jön a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázata, és ez tényleg az elmúlt hónapokban lett világos előttünk, a 10 szűz példázata kikről szól? A 10 szűz példázata az egész advent népről szól? Az előzmények szerint nem. A 10 szűz példázata azokról szól, akik a rest és gonosz szolgát követik? Nem. A 10 szűz példázata azokról szól, akik a hű és a bölcs szolgát követik. Csak azokról szól. Mert a rostálás első fokozata, hogy te melyik szóra, melyik figyelmeztetésre fordítod oda a füledet. A 10 szűz példázatában miről van szó? Kezükben a lámpás, tehát a Biblia. Tudják, hogy Jézus eljövetele közel, tehát már csak ezért se követhetik azokat, akik azt mondják, hogy halogatja még az Uram a visszajövetelt. Ők pontosan tudják, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van. Pontosan tudják, hogy mit jelent Jézust várni, de ezek között is elbóbiskolás lesz, ezek között is elszunnyadás lesz. Döbbenetes, a rosta forog, és megint kiesnek emberek, akik nem veszik komolyan azt, hogy Istennel együtt kell munkálkodni, mert nem elég csak a jó vezetőkre hallgatni. Ők a jó vezetőket követik, abban nincs hiba, de nem elég csak a hiteles, jó és Isten szándékait megvalósító vezetőkre hallgatni. Mindenkinek személyesen kell munkálkodnia, mindenkinek személyesen kell tapasztalatokat szereznie, mert mi a második példázatnak a legfélelmetesebb tanítása, hogy elvesznek azok, akiknek nincsen tartalékolajuk. Tehát hiába követik a jó vezetőket, hiába mondják azt, hogy közel van Jézus eljövetele, hiába munkálkodnak, hogyha nem tanultak meg személyesen munkálkodni, nem tanultak meg személyesen mély kapcsolatot ápolni a Szentlélekkel. Jézus azt mondja nekik, hogy bizony-bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. 12. vers, döbbenetes kijelentés. Jön a rostálásnak a harmadik, hogy mondjam, rázása. Az első rázás, hogy ki milyen vezetőt követ. A második rázás, hogy ezen belül nem embereket kell követni, hiszen a jó vezetők csak azt testesítik meg, amit Jézus kíván tőlük. Jézust kell követni, de aki Jézus szent lelkével nem vállal közösséget, nem szerez mélyreható tapasztalatokat, nem lesz eljel megállni. Olyan iszonyatos válság fokozódik és tör rá a világra. Jön a talentumok példázata. Talentumok példázata újabb rostálást mutat. Mind a három példázat rostálást mutat. Az elsőben a vezető közötti rostálás, a másodikban a maradék gyülekezetben
való rostálást, a harmadikban pedig a maradék emberek közötti rostálás első szakasza, hogy te mit kezdesz az Isten lelki ajándékaival, amit a Szentlélek ad neked. Két ember fennmarad a rostán, az öt és a két talentumos ember. Az öt és a két talentumos, igenis az egy talentumos ember, aki elássa a lelki ajándékokat, kihull a rostán. Tehát jön a rostálásnak a harmadik szakasza, amit Jézus a hétköznapi életünkben mutat. Érzitek, hogy előbb bemutatta a történelemben, mit jelent a rostálás. Most azért fűz négy példázatot közé, hogy azonosítsad, hogy te most hol jársz, te most hova akarsz tartozni, te most mit veszel komolynak, mert lehet, hogy te nem követed a rossz vezetőket, lehet, hogy kezedben van a lámpás, és munkálkodni is szeretné, és van is a Szentlélekkel már tapasztalatod, de lehet, hogy nem minden képességedet, nem az Úr szolgálatára és embertársaid megmentésére fordítod, és kihulik a rostán az egy talentumot elássó ember. És jön a negyedik példázat, a negyedik rostálás. Az első rostálást nevezhetjük a vezetők szerinti rostálásnak, a másodikat nevezhetjük az Isten szent lelkéhez való viszony rostálásának, a harmadikat nevezhetjük a lelki ajándékok igazi felhasználásának, tehát aki nem használja fel minden ajándékát, szintén kihull a rostán. És a negyedik, a kecskék és juhok példázata, és ez az, ami megvilágosodott most a mi testvérünk elbeszéléséből, hogy órákon keresztül beszéltünk Jézus tanításairól, mert én azt gondolom, hogy ma, ha keresztények vagyunk, akkor nekünk Krisztust kell megértenünk, és másodszor is Krisztust kell megértenünk, és harmadszor is Krisztus. Ő az egyházunk feje. Krisztus akar mindannyiunk vezetője lenni, és Krisztus a negyedikben mit mondott, hogy mi lesz a rostálásnak az oka? Az, hogy azok, akik dolgoztak, akik méreható tapasztalatokat szereztek a Szentlélektől, de a jellemük teljesen nem alakult át. Itt ez a kérdés. Mert lehet dolgozni, lehet munkálkodni, lehet Isten művében nagyon sokat elérni, de ha közben a jellemében még foltok és sömörgözések vannak, mint hogy a Biblia állítja, hogy ezeket is el akarja tüntetni az Úr a végső időkben, hiszen egy győzelmes közösségnek kell létrejönnie, és én mondjuk megtűröm magamban azt, hogy indulatoskodom, megtűröm magamban azt, hogy sértődékenységet mutatok, megtűröm magamban a hiúságot, vagy bármit, ami égtelen folt a jellememen, hiszen miről szól a negyedik példázat, hogy olyan jellemszintre eljutott emberek, akik olyan természetesen teszik a jót, hogy nem tartják ezt számon, hogy ők tették, mert mindent Istennek köszönnek, és mindent Isten alapján végeznek el. Nekem döbbenetes az a négy rosta. Ez ugyanolyan döbbenetes dolog, mint hogy Gedeon is átélhette, hogy amikor volt 32 ezer embere, és az első rostán kiesett 22 ezer, mit csináljak én 10 ezer emberrel, 200 ezer emberrel szemben? De az Úr azt mondta, hogy nem, még az is sok. És most jött a nagyobbik rosta, kiesett 9700 ember, maradt 300 ember a 200 ezerrel szemben. És az a 300 ember nyerte meg. Itt sem tömegekre kell vágyakoznunk, hanem arra kell vágyakoznunk, hogy emberek mennyire tisztán, világosan cselekszik az Úr akaratát, mert az Úr szent lelke ezekre fog úgy kiáradni, egy soha nem látott késői eső kiáradásával, hogy aztán majd ez begyűjt óriási sokaságot. Nem most keressük a nagy sokaságot, hanem akkor lesz majd nagy sokaság, ha mindent Isten terve szerint végzünk el. Ez az első összefüggés, ezért mondtam, hogy szakaszt fogok elébetek állítani, és ha bármilyen kérdésetek, megjegyzésetek van, közvetlenül az istentisztelet után, vagy az ebédszünetben, vagy délután is visszatérhetünk erre. A másik szövegrészletet Jelenések könyve 14. fejezetéből szeretném felolvasni. Jelenések könyve 14. fejezetében a hármas angyali üzenet előtt elhangzik egy nagyon jelentőségteljes két vers. Mielőtt megszólalna a hármas angyali üzenet, ezt tudjuk, hogy Jelenések könyve 14. fejezet 6-tól a 13. verseikben található meg, ezek előtt elhangzik a végső idők igazán hívő
és Krisztus által mindvégig megtartott emberek, embereinek a jellemzése. Amint most elmondtam az előzőekben, most szeretnék rátérni arra, hogy igenis lesznek emberek, akikre kiárad a Szentlélek, lesznek emberek, akik összegyűjtik a föld maradékát, na de ezek kik lesznek? És figyeljétek meg, hogy itt is 4-5 kijelentést teszi, ugyanaz a Jézus Krisztus, aki az apokaliptikus beszédet mondta, ugyanaz a Jézus Krisztus az, aki a Jelenések könyvének a kijelentéseit átadta János apostolnak. Így olvasom, tehát a Jelenések 14. fejezet 4. versétől. Ezek azok, mert itt a 144 ezerre mondja, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, tehát az előbbieket itt lehet folytatni, amiket előbbiekben mondtam, akik megszívlelik a nagy apokaliptikus beszédet, akik ezt a 4 példázatot a szívükre veszik, akik az életükön változtatnak, azok mivé fognak válni? Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Milyen érdekes, hogy első helyre állítja azt, hogy nincs kapcsolatuk más, hitehagyó, ugye a megfertőztetett asszonyok a tiszta asszonyhoz képest a hamis egyházi tanításokat képviselők. Tehát magyarul a hamis egyházak, hamis keresztény és hamis világvallások, akik körbeveszik az emberiséget, és mint egy pánt szorítják, hogy mi majd megmentjük a világot, hogyha a vallásokra és a hitre hallgatsz. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Első helyre állítja Jézus Krisztus a tiszta gondolkozást, az elfűséget, az igazságnak makulátlan követését. Igen, így mondja az Efézus 4.15-ben is, hogy az igazságot követvén szeretetben. Igen, szeretetteljes követését, de az igazságnak szeretetteljes követését, nem az emberi szeretet szeretetteljes követését, az igazságot követvén szeretetben. Mindenestől fogva növekedjetek abban, aki a feje Jézus Krisztusban. Második dolog, ezek azok, akik követik a bárányt valahova megy, tehát nem vezetőket követnek, nem földi tekintélyeket követnek, nem is a maguk példáját vagy tapasztalatát teszik zsinór mértékké. Ezek azok, akik követik a bárányt valahova megy. Jövőre Luther évforduló lesz, Luthernek egy híres kijelentését hadd idézzem számotokra. Luthertől egyszer megkérdezték, hogy hol az igazi egyház. Hát akkor ez nagyon nagy kérdés volt. Ugye Róma kiátkozta Luthert, Luther kis egyháza tulajdonképpen egy eretnek tartott, lenézett közösség volt. Sokan kezdtek jönni, akik félre is vitték, mint Müntzer Tamás, meg mások. Tehát nagyon nagy összevisszaság volt. És Luther megkérdezte, hol az igazi egyház. És Luther egy nagyon egyszerű mondattal válaszolt. Ahol hamisítatlan tisztaságban hirdeti Krisztus tanításait. Ott van az igazi egyház. Ahol Krisztusra figyelnek, akik, amit Krisztus mondott, komolyan veszik, röviden, akik követik a bárányt, bárhova megy is. Ha a bárány engem odavisz, hogy azt mondják rám, hogy én keresztény se vagyok, azt mondják rám, hogy én még szektásnak se vagyok szektás, mert még abból is kilógok, abból a sorból is, de én követem Jézus Krisztus bárhova vezet is, bármilyen megvetés gúny jár ezzel együtt, miért követem Jézust? Mert ővele is ezt csinálták. A világosság a világba jött. A világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött. Az övéi nem fogadták be őt. Melyik nagyobb probléma a világ, ami nem ismeri, vagy az övéi, akik ismerték, de nem fogadták be? Jézus is ezt az utat járta. Jézust is kivetették magukból, a szőlőn kívülre vetették, Jeruzsálem falain kívül feszítették fel. De én akkor is követem a bárányt, miért? Mert akik befogadták őt, azoknak hatalmat, jogot adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Én Krisztushoz tartozom, én Krisztust akarom követni, én Isten gyermekeként szeretnék viselkedni ebben a világban, ezért én követem a bárányt bárhova, bármit kér is tőlem. Mert őtőre se keveset kért az atya. És ő követte azt az utat, hogy orcáját odaadta a verőknek, hátát a szaggatóknak,
és képét nem fedezte be a gyalázás és köbdösés előtt, olyanná tette képét, mint a kova. Ézsaiás 50. fejezetének ezeket a csodálatos verseiből lehet táplálkozzunk, lehet erőt merítenünk. Mi követnünk kell Jézust, ne csak azt nézzük, hogy jön majd Jézus, és lesz megdicsőülés, a megdicsőülés előtt lesz gyalázat. Jézusnak is a legnagyobb gyalázatból ment az útja a legnagyobb megdicsőülés felé. Gondoljátok, hogy a mi útunk más lesz? Gondoljátok, hogy a mi útunk az végig a dicsőségnek az útja? Mi a dicsőségbe, az Isten felmagasztalásába, az Istenért való gyalázat elviselésén keresztül jutunk el. Na de ehhez megadja Isten az erőt, ezt nem a mi erőnkből kell, nem mi vagyunk a hősök, de ezt látnunk kell. Én amikor az advent közösségbe kerültem 31 néhány évvel ezelőtt, régi adventista bácsik voltak ott a bózsvai, illetve akkor még telkibányai táborban, mondták, hogy atyafi, csodálatos dolgok lesznek, mi hirdetni fogjuk az evangéliumot, az egész világ hallgatni fog ránk, és ott leszünk Jézus mellett jobbról és balról, és koronát ad majd Jézus nekünk, egy csodálatos, és akkor is egy kicsit úgy kétkedve hallgattam, olyan volt ez, mint egy történetnek csak az egyik oldala, mint az érmének csak az egyik oldala. A bácsik, meg sokszor mi is elfelejtkezünk arról, hogy Jézus is hogy ment be a dicsőségébe. A legnagyobb gyalázat után. Nem? Hát azért mi volt az a hat kihallgatás, az a szembekötése, leköpés, az a keresztre, a gyalázat kelyhét, azt a kelyhet az utolsó cseppig ki kellett üríteni a Jézusnak. Úgy gondoljátok, hogy a mi útunk az ilyen díszmenet lesz, hogy mert csak azért, mert nekünk milyen nagy ismeretünk van, majd mindenki a mi ismeretünk előtt meg fog hajolni? Vagy ovációval fogadnak bennünket, mint az igazi megoldáshozói? Tehát éppen előbb készített fel Jézus bennünket arra, hogy nem erről lesz szó. Gyűlöletesek leszünk a világ előtt, sőt azt is át kell élnünk, hogy a saját testvéreink előtt is, akik azon a rostán meginognak és kiesnek. És jön a harmadik jellemzés. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Kedves gyülekezet, Krisztus keresztje nekünk mindenre erőt ad. Ezért kell Krisztus áldozatával foglalkoznunk. Krisztus keresztjében ott van az erő, hogy mindig visszatekinthetek arra, hogy én milyen áron vagyok itt. Én milyen áron éltem meg a mai napot. Én milyen áron lehetek talán részes ennek a gyalázaton átvezető csodálatos megdicsőlésnek. Olyan áron lehetek részese, hogy Jézus Krisztus az isteni életét nem sajnálta értem. És ha erre gondolok, és ezzel a hittel élek, akkor az emberek tehetnek velem bármit. Emberek mondhatnak rólam bármit. Ha így élek együtt Jézus Krisztussal, hogy tudom az én áramat, hogy isteni vér, hogy mondja Pál apostol, apostolok cselekedetei 20. fejezet, hogy mi az egyház, melyet Jézus a tulajdon vérével szerzett. Micsoda kiváltság, hogy mi most itt összegyűlhetünk. Soha nem jöttünk volna mi a szélrózsa minden irányából így össze az élet során, ha Jézus Krisztus az ő isteni életét, az ő isteni vérét nem mondotta volna értünk. Ezek áron vétettek meg, és tudják az árát, hogy milyen ára van az életüknek, Istennek és báránynak a zsengéül. Hogy Jézus, mint zsenge feltámadt, mi is el fogunk változni, vagy akik nem érik meg azt a dicsőséges napot, fel fognak támadni az örök életre. De most azt mondja a végén a jellemzés, hogy kik lesznek azok, akik a rostán fennmaradnak? Kik lesznek azok, akikre Isten szent lelke kiárathat? Az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi szék előtt fedhetetlenek. Nem csak a cselekedeteik tökéletesek, a beszédjük is az kell, hogy legyen. Álnokság rossz, a szájukban sem szabad, hogy támadjon, és Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Kedves gyülekezet, a két ige szakasz után befejezésül Ellen White-nak egy bizonyságtételét idézem, amit el tudtok olvasni az Evangélium Szolgái című könyv 181. oldaláról. Mivel több bekezdést
jelent ez, nem idézem az egészet, a tömör lényegét mondom. Azt mondja Ellen White, hogy nagyon sok ember nem tudja, hogy mi az, hogy keresztény élet. Nagyon sok ember beszél arról, hogy ő keresztény, meg keresztény életet él, de hogy mit jelent kereszténynek lenni, és a hétköznapi valóságban mit jelent a keresztény élet. És kétszer-három jelzőjére hívom fel a figyelmeteket. Mert azt mondja, hogy a keresztény élet biztos, hogy szelídség, türelem és kedvesség. Még mond ő mást is, meg mondom, van egy egész szövegkörnyezet, de én azt mondom, a keresztény élet a szelídség, türelem, kedvesség. De állítsunk mellé még másik három dolgot is. A keresztény élet bátorság, határozottság és kitartás. Így együtt igaz, hogy milyen a keresztény élet. Ha te csak azt hangsúlyozod, hogy a keresztény élet szelídség, türelem és kedvesség, azzal még csak félig mondtad el, hogy milyen a keresztény élet. Jézus Krisztus, amikor itt a földön élt, tényleg beteljesedett, amit mondott, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok. Tényleg beteljesedett a Zsoltár ige is, hogy kedvesség ömledez az ajkain. De Jézus Krisztus nem volt bátor, nem volt határozott, amikor például azt mondta, ti az ördög atyától valók vagytok mindannyian. Kikre mondta ezt? János 8.44-ben nézzétek meg, kikre mondta, a mindenki által köztiszteletben álló vallási vezetőkre mondta azt, hogy ti az ördög atyától valók vagytok mindannyian. Ez bátorság kellett, ez határozottság kellett. Jézus Krisztus azt sem nélkülözte. Kinek mondta el Jézus a jaj mondásait, hogy olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt koporsók? Jaj néktek képmutató írástok, és ott a templom udvarában nagy tömeg előtt mondta el ismét. Kire mondta azt el, hogy két nagy pártotok van, az egyik a farizeusi párt, a másik a sadduceusi. Mi a véleményem róla, hogy az egyik tévtanításokkal vezeti félre az embereket, ezek a sadduceusok, a másik meg képmutatással. Mert azok igazán tanítottak, de hogy éltek, az egy merő képmutatás volt. Ezek voltak a farizeusok. Ez bátorság kell. Valaki azt mondhatná, hogy hát Jézus Krisztus szelíd volt és türelmes. Miért mondott ilyen kemény szavakat? Hányszor föl is rótták. Ilyeneket mondtak Jézusnak, hogy kemény beszéd ez. Kicsoda viselhetnél, kicsoda szenvedhetnél, vagy Uram, te nem gondolsz az, hogy megszomorítod őket? Kedves gyülekezet, amikor végig gondoljuk mindezeket, akkor tartsunk önvizsgálatot, hogy nem féloldalas-e a keresztény életünk. Kereszténynek lenni az nem annyit jelent, hogy szeriden mindent eltűrni. Mindenkitől és végtelen hosszúságban. Istenről a Biblia azt mondja, hogy hosszú tűrő, de Istenről azt is mondja a Biblia, hogy Isten alkalomattán megszólal, és ha megszólal, akkor majd megszeppen tőle az egész föld, mondja a 46. Zsoltár. Egy keresztény emberről sem mondja azt a Biblia, hogy mindig hallgatnia kell. Azt sem mondja a Biblia, hogy mindig beszélnie kell. A keresztény ember a lélek vezetését elnyerve pontosan tudja, hogy mikor kell hallgatni, mikor kell csak egy mondatot mondani, mikor kell olyan mondatot mondani, hogy a szelíd és kedves legyen, és mikor kell olyan mondatot mondani, amit az apostolok is megértettek Jézustól, mert nézzétek meg az apostolok cselekedeteit, hogy Pál milyen mondatokat mondott, meg a leveleiben, és nem csak illetlenül és gonoszul cselekvő emberekről, hanem saját hittestvéreiről is, akiket meg is nevez, hogy a legnagyobb megpróbáltatást szerezték neki, mert amikor elősorolja a botütéseit, azt, hogy a halál szélén állt a II. Korintusi levél végén, akkor azt is mondja a végén, mint egy megkoronázásként, hogy a legnagyobb szenvedése a hamis atyafiaktól volt. És ezt megnevezés a Bibliába bekerült, hogy mi se dédelgessünk olyan illúziókat, hogy bennünket csak az ateisták vagy a más vallásúak nem szenvedhetnek el. Aki az igazságot követi, az, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Aki nem az igazságot követi, nem a mestert követi,
olyan vezetőket követ, akikről talán ő is tudja, hogy miben sántikálnak, vagy vezetőket követ általában és saját személyes tapasztalatát a vezetők szavával helyettesíti, aki szerez személyes tapasztalatokat, de nem teljes értelemben és nem formálódik át az egész lénye. Kedves gyülekezet, senki nem mondhatja azt Jézus Krisztusról, hogy csak proféciákat mondott nekünk, csak az ismeretünket hízlalja. Jézus Krisztus megmondja nekünk, hogy ő mihez ad erőt, hogy milyen emberek legyünk. Hisztek abban, hogy fogunk találkozni Jézussal? Ha hisztek abban, hogy fogunk találkozni Jézussal, akkor higgyünk abban is, hogy Jézus előtt meg kell állnunk. Jézusnak a szemébe kell néznünk, hogy elfogadtuk-e azt, amivel minket alkalmasak akar tenni bennünket arra, hogy találkozzunk vele. Én ezt a két bibliai igeszakasz szeretném a szívetek helyezni, és ezt a bizonyságtételt, hogy tanuljuk meg Jézustól azt a magatartást és azt a jellemet, amit ő megvalósított itt ezen a földön, és a végső időkben fokozottan vár tőlünk, hiszen mi ővele fogunk találkozni. Segítsen bennünket az Úr, hogy tényleg higgyünk abban, hogy mi olyan közel vagyunk ezekhez az eseményekhez, mi találkozni fogunk vele. De engedjétek meg, hogy befejezésül, mivel alig több mint egy hete zajlódott le a prédikátor értekezletünk, a prédikátor értekezletünkön volt egy nagyon megrendítő úrvacsorai istentisztet, én le is jegyeztem, majd aki mondta, attól kérek engedélyt, hogy közzételtem, mert természetesen megjelölve, hogy ezt ő mondta, csak én ezt így értettem meg. Ő mondta ezt a hasonlatot, hogy voltatok már testvérek olyan helyzetben, hogy mentetek valakihez, és csöngettetek a lakásán, és nem engedett be? Voltatok olyan esetben, amikor váratlanul mentetek valakihez, csöngettetek a lakásán? Többször is csöngettetek, úgy láttátok, hogy meg is libben a függöny, tehát hogy otthon vannak, de nem engedtek be. Hirtelen, amikor hallottam ezt a hasonlatot, úgy mélyen átértem tényleg, hogy milyen kínos dolog ez, hogy te mész valakihez, jó lehet nem jelentetted be magadat, de otthon vannak, látják, hogy te vagy, de nem akarnak beengedni. Ezt tulajdonképpen még meg is értem, vagy nagy részben megértem, mert hát a polgári illem szerint azért illik nem háborgatni mást, hanem bejelentkezni. Na de mondja a másik példát, és olyanba is voltatok, hogy bejelentkeztetek? Csöngettek? És nem nyitnak ajtót? Mert ez a Jelenések könyve 3. fejezetének az esete, a Laodiceai levél vége, amikor Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye Jézus bejelentkezett nálunk. Jézus elmondta, hogy milyen módon fog eljönni. Jézus elmondta az idők menetrendjét, az idők jeleit végig sorolta. Most mi kik vagyunk? Azok, akik várják, és már szinte repesnek az örömtől, hogy megnyithatjuk az ajtót, vagy azt mondjuk, hogy hát most még ne. Tudom, hogy bejelentkeztél, de most még ne. Még kopogjál egy fél órát, vagy egy napot, vagy egy hetet, vagy éveket kopogjál. De zsürekezett, sokszor ezek a példák nagyon szemléletesek és láthatóak. Láttatóak. Gondolkodjunk el ezen. Mi a viszonyunk Jézushoz? És én kívánva kívánom mindannyiótok számára, hogy mind a négy rostán megálljunk. De csak akkor lehet, ha mi Jézust valóban őszintén és örömmel várjuk. Ha minden más fontosabb nekünk, érvényesülés, hivatás, nem tudom én mi, mint Jézus várás, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy most még ne. És kívánom, hogy fordulat következzék be a mindannyiunk életében, és hogy az Úr ilyen nehézségeket, sőt, fokozott problémákat megengedett a mi közösségünk életében, ez se véletlen, s higgyétek el, hogy mindenhol megenged. Én 3 országba teszem ki a lábamat minden hónapban, Szlovákiába, Romániába és Szerbiába, mindenütt ugyanezeket a jeleket látom. Mindenütt ugyanezzel találkoznak a mi testvéreink. Más formában, de ugyanezekkel a problémákkal találkoznak. Ugyanerről gondolkoznak. És ez is alátámasztja azt, hogy,
valóban minden idők vége elközelgetett. Egy csodálatos, ünnepélyes, de ugyanakkor egy drámai esemény előestén vagyunk. Óriási dicsőség fogja befejezni Isten művét, de a dicsőségen keresztül, dicsőségbe csak a gyalázaton keresztül tudsz belépni. Próbáljuk ezt megérteni, próbáljunk ehhez erőt kérni, próbáljunk hittel úgy cselekedni, hogy mi ránk azt mondhassa Isten, hogy ezek követik a bárányt valahova megy. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és úrvacsorai alkalmunk elején is a gyermekekhez hadd szóljak egy rövid igével. Kérem, hogy gyertek előrébb, akik hátul vagytok. Jézus Krisztus az evangéliumokban egy nagyon szép képet használt, csak egy rövid egymondatos igét mondva el. Mindenkinek megvan a helye? Azt mondta a gyerekek egy helyen Jézus Krisztus a tanítványainak és a hallgatóságának, hogy a mennyei atyának a gondoskodása, a szeretete olyan a mi irányunkban, úgy mutatkozik meg, ahogyan a tyúk egybegyűjti az ő kis csibéit. Ismeritek, hogy ez hogyan szokott történni? Ezt mondta Jézus, hogy úgy szereti, úgy gondoskodik a jó atya az ő gyermekeiről, mint ahogy a tyúk egybegyűjti az ő kis csibéit. Én láttam egy párszor már a Baromfi udvaron, hogy ez hogyan történt. Tudjátok, hogy vannak azok a kis sárga kis gombócok, azok a kis kétlábú állandóan csipogó, mint ha felhúzták volna őket, ezek a kis csibék. És ezek nagyon szertelen kis élőlények, és össze-vissza szaladgálnak, mint egy csapat gyerek mondjuk olyan. És amikor a kotlós, aki jól ismeri ezeket az ő kis csibéit, hiszen hosszú időt, ugye, több hetet ült rajta, vannak, akik itt tapasztaltabbak ebben, 3 hét, vagy mennyi szokott ez lenni, ugye? Tehát 3 hetet ült azokon a tojásokon, hogy végre kikeljenek ezek a kis picikék. Ő számon tartja őket, és mitől kell megvédenie a tyúkanyónak az ő kis csibéit? Van egy nagy baromfi udvar, és ahogyan én megfigyeltem ezt a mi környezetünkben, úgy láttam, hogy a környező szántók, földek fölött repkedő nagymadarak, ragadozó madarak, például a héja is ilyen, amikor végképp nem talál magának pockot, egeret vagy valami mást kint a szántóföldön, akkor azért néha egy-egy kanyarba betéved a baromfi udvar fölé. És hogyha meglátja ezeket a kis gombócokat, amik ott mindenfelé szaladgálnak, hát jön a kísértés ugye ennek a nagy ragadozónak, hogy valami könnyű csemegét fogjon magának. Igen ám, de itt jön az a nagyon szép mondat, amit Jézustól olvashatunk az evangéliumokban, hogy a jó atya úgy őrködik felettünk emberek fölött is, ahogyan a tyúk egybegyűjti az ő kis csibéit. Mert mit tesz ilyenkor a tyúkanyó? Mit tesz ilyenkor a tyúkanyó? Tudjátok, gyerekek? Segítséget kaphatunk? Tehát hangjával hívja őket, ugye? És szétteríti amennyire csak lehet a szárnyait. És ezek a megriadt, megszeppent kis sárga gombócok, a kis csibék, mind, amilyen gyorsan csak tudnak a baromfi udvar, minden szegletéből oda sietnek, és bebújnak a tyúkanyó szárnyai alá, mert tudják, hogy a ragadozó madár bármennyire is erősnek tartja magát, és az is egyébként a tyúkanyóval nem meri felvenni a küzdelmet. Nem meri felvenni a küzdelmet. Ilyen az anyai szeretet, ilyen az édesapa szeretete, de még inkább ilyen a mennyei atya szeretete. Aki minket fentről a mennyből figyel, és látja a mi kísértéseinket, látja a mi nehézségeinket, és mindig ad jelzést. Mindig ad jelzést. Ahogyan az anya vagy az apa által szól, hogy te figyelj csak, te Bibe, te figyelj csak, te Robi, te figyelj csak, te Orsi, hogy nem kéne erre vigyázni jobban? Figyelj csak ide rám, azt most szeretjük ezt a jelzést, gyerekek? Jaj, ne szólj már bele, anya. Jaj, apa, ne, hagyjál már békén. Nem ezt szoktuk mondani? Felnőttek, szeretjük mi ezt a jelzést? Felnőtt vagyok már, ne mondják meg nekem, mit szólnak bele? Törődjön a maga életével, ugye? De ki jelez ilyenkor? A mennyei atya mindig jelez az életünkben. Nekünk felnőtteknek is, gyerekek. Mi is csak ilyen csibék vagyunk a mennyei atya szemével nézve. És nektek is. És így akar vigyázni ránk, és így akarja gondunkat viselni. Ahogy a tyúk egybe gyűjti az ő kis csibéit. Mindig figyeljünk oda a jó atya szavára, szüleink szavára. Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, úrvacsora Isten tiszteletünk van, és mint hitéletünk legünnepélyesebb és legszebb alkalma azután, hogy megkeresztelkedtünk. Egy ilyen alkalomra választottam én a Lukács evangélium a 18. fejezetéből a 9. verstől kezdődő igeszakaszt, hogy mielőtt a lábmosásban, illetve a Krisztus meghívására
kenyér és a szőlőlé elfogyasztásában, az ő vendégségében részt vennénk, gondoljuk át röviden ezt a néhány verset. Lukács evangélium a 18. fejezetéből a 9. verstől a 12. versig terjedő ige szakaszt olvasom. Így szól Isten igéje. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállva így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, azaz erőszakosak, hamisak, vagy paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát, azaz tizedet adok mindenből, amit szerzek. És álljunk meg itt, testvéreim. Szeretném, hogyha arról gondolkodnánk ez alapján, az ige alapján, hogy miért van nekünk szükségünk a Krisztussal való szövetségre. Miért van nekünk szükségünk a Krisztussal való szövetségre? Miért megkerülhetetlen ez a mi életünkben? Azért álltam meg ennél a szakasznál, mert majd egyszer elolvassuk később a folytatását is ennek az ige szakasznak, de szeretném, hogyha megállnánk itt, és számot vettünk, hogy vajon mi milyen emberekként jövünk Krisztushoz a szövetségkötés megújítására. Ugye a történet szerint a jézusi tanítások alapján Istenhez kétféle lelki magatartással közelíthet az ember, és amikor elolvassuk ezt a példázatot, akkor én azt gondolom, hogy mindannyiunknak valami természetünkből mélyen fakadó kísértése van arra, hogy igent mondjunk az egyik magatartásra, és nemet mondjunk a másikra. Már jó esetben a farizeusra mondunk ugye nemet, és a vámszedőre mondunk igent. De hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, és én szeretném, hogyha ezt tennénk, akkor én azt kérném tőletek, hogy ne úgy vizsgáljuk meg ennek a két embernek a magatartását, hogy hát én melyik nem vagyok talán, és melyik szeretnék lenni. Mert én észrevettem magamban, hogy sokszor mi így vagyunk ezekkel a példázatokkal, hogy te vagy a vámszedő, felteszem magamnak. Hát igen, ez a minta számomra. Én vagyok a vámszedő, hát szeretnék vámszedő lenni. No, de te vagy a farizeus? Hát nem, azért én nem vagyok olyan, mint a farizeus. És akkor odaérek mindig az a kérdéshez, hogy de nincs harmadik szereplő. Nincs harmadik szereplő. És amikor elolvastam ezt a példázatot nem olyan régen, akkor arra jöttem rá, hogy ezek a példázatok, amikor ilyen szembeállítás van Jézus tanításaiban, valahogyan máshogyan is értelmezhetők, mégpedig úgy, hogy az életünk egy-egy szakaszában hol farizeusok, egy másik szakaszában pedig vámszedők vagyunk. És az életünkben a fejlődés akkor mutatható ki, amikor többször vagy egyre inkább vagyunk vámszedők, és egyre inkább az jellemző a hit életünkre, és egyre kevésbé a farizeusi gondolkodás. És itt álljunk meg egy gondolatra, hogy milyen ember volt ez a farizeus? Milyen ember volt? Csak röviden foglaljuk össze magából az igéből. Azt olvassuk a 11. versben, hogy a farizeus megállván így módon imádkozott magában. Érdekes itt ez a magában kifejezés, ugyanis nem arra vonatkozik, hogy ő csendben imádkozott magában. Ezek hallható imák voltak általában, ezek a templomi imádságok. Hanem azt olvashatjuk a szövegben, hogy ő félrehúzódva imádkozott. Ugye ki is derül a későbbi szavaiból, hogy hát ilyen vámszedőkkel együtt imádkozni, tehát ezt azért úgy érezte, hogy nehogy átragadjon rá valami abból a rosszból esetleg, nehogy még a végén őt is oda sorolják, vagy hogy ők barátok. Ő félre húzódott, és már ezzel is kifejezte, hogy ő hogyan értékeli a maga Isten hitét, a maga Istennel járását. De szavai ugye még inkább kifejezőek, Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Mi volt a mércéje ennek az embernek? Mi volt a mércéje? Ugye az volt a kezdő kérdésem, hogy miért van nekünk szükségünk, miért van nekünk mindenféleképpen szükségünk a Krisztussal való szövetségre. Az első választ itt már is megkapjuk azért, hogy ne legyenek hamis mércéink az életben. Úgy belegondoltam, hogy hát megint csak az a kérdés, hogy melyik vagyok én, végig gondoltam így ezt a példázatot, és vagyok-e én ilyen gondolkodású ember, hogy hát Istenem, azért csak gyönyörködhetsz bennem egy kicsit, na jó, egy kicsit jobban, mint a Józsiban, vagy a Bélában, vagy a Ricsiben, egy kicsit jobban, azért én most jobban odafigyeltem. Ez a negyed évem erősebb volt egy kicsit, mint az előző. Egy kicsit erősebb volt.
Nem akarom nagyon megmosolyogtatóra venni az egészet, de valahol én úgy gondolom, hogy szánalmas, ahogyan mi tudunk sokszor magunkról gondolkodni az életben. A Krisztussal való szövetségre élethalál harc árán is szükségünk van. Mert hamis mérce miatt elveszíteni a jellem harcunkat, az egy olyan veszteség, az egy olyan vereség az ember számára, ami teljesen értelmetlen, teljesen megmagyarázhatatlan, hogy én azért nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Elgondolkodtam, hogy vajon ez a gondolkodás az elmúlt negyed évben előfordult bennem? Tudjátok, mit tesz az ördög, hogy ezt a gondolkodást felerősítse bennünk? Nagyon sok mindent. Jellemzően mondjuk az elmúlt negyed év kísértéseiben én a következőt találtam. Embereket elénk állít, akik olyan dologban elesnek, amiben én győztem. Alkalmas ez arra, hogy úgy érezzem, hogy hálát adok én néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Elénk állít embereket, elém állít testvéreket, és azt mondom, hogy ilyet, nem lát a szemétől, hát nincs helyes önismerete, hát ő nem tudja, hogy kéne Krisztust követni ebben vagy abban a dologban. Nem látja tisztán az igazságot, ami napnál világosabb. És amikor az ember aztán rádöbben arra, hogy hol egyikünk, hol másikunk a színe és a fonákja ezeknek a helyzeteknek. És az ördög sokszor nem tesz mást, mint hogy nyilvánvaló emberi gyengeségeket felvonultat előttem, és nem úgy erősít meg engem az önigazolásomban, az önfelmagasztalásomban, a magabízásomban, a büszkeségemben, a döjfösségemben. Ezek csúnya, kemény szavak, amiket sokszor szoktunk tulajdonítani az ősbűn létrehozójának a mennyben, hogy ő hogyan is tudta azt megtenni. Mi biztos nem tettük volna, ugye? És visszagondol az ember az elmúlt negyed évére. És azt mondja, hogy hányszor mércém a másik ember az életben. Hányszor igazulok meg a másik emberhez képest, de nem Krisztusban és Krisztushoz képest. Miért van szükségünk minden áron a Krisztussal való szövetségre? Mert Krisztus az egyedüli helyes és igaz mérce. És ha nem ő, akkor az emberi viszonylatok nyomán egy hamis megigazulásban üdvözíthetem magamat, és a végelszámolásnál fogják csak bejelenteni, hogy én rossz irányba futottam. Hogy én más embereket használtam mértékegységül. Azt mondja Krisztus itt a farizeus példája által, hogy a másik ember gyengesége téged még nem tesz tökéletessé. A másik ember hibája és tévedése még nem bizonyítja a te igazságodat és hűségedet. Észreveszed-e, hogy Krisztus hogyan harcol a te életedben napról napra és percről percre? Elfogadod ezt a harcot? Szövetségese vagy ebben a harcban? Van benned alázat, hogy belásd azt, amiben alatta vagy Krisztus mércéjének? Zárójelben, milyen érdekes, hogy azt nem vesszük észre gyakran, hogy mások miben jobbak, mint mi. De azt szívesen észrevesszük, hogy mi miben vagyunk jobbak, mint a másik ember. Zsuzsika édesanyját volt alkalmam megismerni, és mivel a zugligeti gyülekezetben szaladgáló csintalan gyerek csapatba tartoztam én is, ezért hát a különböző teremdiakónusok különböző módon jobb vagy bal fülünknél fogva tanítottak mindig rendre, de Jucika néni valami más jelenség volt. Jucika néni, mikor már látta, hogy nagyon nem lehet minket tartani, akkor odahívott minket, és gyertek, üljetek le, na, és akkor beszélgessünk, és soha nem tiltott semmit, de a jelenlétében soha eszünkbe se jutott, hogy rosszalkodjunk. És az ember úgy elgondolkodik azon, hogy mi is a lényege annak, ahogyan Jucika néni mondta, emlékszem, hát ugye az ember közösségben nő fel óhatatlanul jónak és rossznak is tanulja gyermekként, és hát, hogy ki milyen, meg hogy testvérek, hogy mondanak egymásról rosszat, meg hát én is azt végig hallgattam gyerekként, ugye, tartottak a hosszú testvérgyűlések, voltak ügyek, rendeznivalók, és Jucika nénének mindig volt egy aranymondása, amit amikor emberek rosszat mondtak egymásról, tudjátok, ő mit mondott mindig? Ugyan mondjatok már róla valami jót is, olyan jó szokása is vannak, ne csak a rosszat tartsátok számon. Úgy megegyeztem ezt a mondatot. Akkor emberek rosszat mondtak, és testvéreim, rosszat mondani, rosszat észrevenni, lehet okkal a másik ember életében? Persze, hogy lehet. De ha én itt megállok, és én hozzá képest megigazulok, és nem értem meg azt, amit az apostol mond a Filippi belieknek, hogy egymást különbnek tartván ti magatoknál. Krisztusban nézzétek egymást. Krisztusban mivé válhatna a másik. Krisztus engem mivé akar tenni.
És ez a gondolkodás már is leszoktatott arról, hogy mások hibája által jussak előrébb a megigazulás útján. A farizeus gondolkodása tehát egy jellemző gondolkodás volt, és testvéreim, nézzetek körül itt a gyülekezetben, és vizsgáljátok meg, hogy tudnátok-e egymásról rosszat gondolni. Körülnéztek, és azt mondjátok, hát azért rendes gyerek ez az Alex, vagy a Bea is, hát, de azért na, ebben és ebben azért engem nem lehet becsapni azért. Lehetne még ilyenebb, olyanabb, amolyan. Ne legyünk farizeusok. Ne legyünk farizeusok. Nem azt jelenti, hogy szemet hunyunk gyengeségek felett. De az én kapcsolatom a Krisztussal való élő közösségem múlik. És nem azon, ahogyan a farizeus is gondolkodott. A másik emberhez mérése önmagamnak. Mi volt a további érve a farizeusnak önmaga igazsága mellett? Nagyon nyomós érvek ezek, testvéreim. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. És mit sorolt fel érdemként? Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Nem csak a másik hibáit vette észre, hanem azért oda is tett ő az Isten oltárára, ugye? Böjtölök kétszer egy héten. Kis dolog? Kis dolog? Nem úgy értem, hogy Isten mekkora érdemnek tudja be, hanem komoly önmérsékletet, önfegyelmet jelent az ember számára? Heti két bőjt? Főleg, hogyha úgy csinálja, hogy ez tényleg ne csak koplalás legyen, hanem az ima élettel, ima közösséggel, tehát egy nagyon intenzív Istenre figyeléssel társul, hiszen a bőjt önmagában, mint éhezés, semmivel nem visz minket előrébb Isten felé, ugye? De amikor egy igazi Istennel való közösséget jelent, ez a hétköznapok sürgésében munkái közepette is. Böjtölök kétszer egy héten. Mit mondott a másik? Tizedet adok mindenből, amit szerzek. Nagy dolog, testvéreim. Az ember összeszámolja maga kis jövedelmét, mindent kifizet belőle, aztán jaj, az Úrét is tegyem ki, ugye? Valahogyan úgy csak eszünkbe jut előbb-utóbb. Vagy ahogy én is emlékszem, édesanyám tanított erre, hogy kisfiam mindig először, ami az Úré, 50 forint zseppénz, ugye ennyi volt akkoriban, 80-as évek közepe, 3 gombfoci csapat volt ez abban az időben. Abból kiteszek 5 forintot, az 2 plusz egy kapu. Hú, hát ez nagy veszteség. Én belegondoltam, azért ez az ember nagyon komoly mércéket állított maga elé. Külső fedhetetlenségi jegyében ez egy nagyon istenfélő ember volt. De mi volt a probléma a farizeussal? Mi a probléma a farizeusi gondolkodással? Az ember számon tarthatja a másik hibáit, és számon tarthatja önmaga jó cselekedeteit. És az egyenlege lehet jelentős pozitívum ebben a képletben. De ezzel az egyenleggel akármekkora pozitívumot mutat, nem lehet üdvözölni. Nem az kell, hogy ne negatív legyen, nem az kell, hogy nullára jöjjön ki. Nem kiegyenlíteni kell a bűnöket. Akár mekkora pozitívumot mutat, nem lehet üdvözölni. Mi az üdvösség útja? A vámszedő pedig távol állva, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mit tett a vámszedő, testvéreim? Milyen lelkülettel ment el az úrvacsorára jelképesen? Hogyan erősítette meg a szövetségét az Istennel a vámszedő? Tételesen vitte a listát, azt, hogy ennyi és ennyi rosszat tettem? Mi sokszor úgy érezzük, és úgy ülünk még itt is hallgatva az úrvacsorai ige szolgálatot, hogy ja Istenem, még juttasd eszembe, lábmosás előtt, tényleg biztos odaérjek, senki nem maradjon ki, semmi. Ugye nem erről olvasunk, nem erre tanít minket a Biblia, miközben persze az arra tanít minket, hogy abszolút tudatosan a Szentlélek segítségét kérve vessünk számot az elmúlt negyed évünkkel. És még a szent jegyek magunkhoz vételek közben is keressük az Urat és a vele való szövetség megerősítését, és fogadjuk be őt, és higgyük el, hogy megtisztított, és most vendégül lát, hogy megerősítsen bennünket a jóra. Tehát egy abszolút tudatos gondolkodás, de olyan megdöbbente, hogy a vámszedő, így olvassuk, hogy így állt meg az Isten előtt, szemeit sem akarta az égre emelni. Ez nem egy előírás, hogy lehajtott fejjel kell imádkozni. Ez egy szívből fakadó magatartás. Így olvassuk, verte vala mellét mondván. Én megálltam ennél a mondatnál, és úgy elgondolkodtam. Istenem, mi nekem a bűn?
egy jogi kérdés, hogy hát sajnálom, becsúszott, most rendezni kell. Mit olvasunk a vámszedőről? Egy felnőtt férfi elmegy a templomba, ott vannak körülötte mások, de neki csak az Isten van ott. És szemeit sem merte az égre emelni, úgy érezte, hogy Istenem, köszönöm, hogy jöhetek hozzád, de az egész magatartása, az egész kiállása az Isten elé, az a magatartás, én úgy elgondolkodtam ezen, hogy hányszor éreztem át az életben azt, hogy mellét veri az ember, ugye? Mikor szokta? Mikor érzi úgy, hogy hát most nem eljöttem, hogy hát megint rendezzük, tudod, szokás szerint, hanem hogy az ember majd belehal. Hogy az ember úgy érzi, hogy az, ami engem elválaszt tőled, az, ami engem szeretetlenné tesz az embertársaim felé, az az én igazságom, az az én magabízásom, az az én telhetetlenségem, az a bűn, amiben majd belehalok, és kérlek, hogy bocsáss meg nekem, mert nem akarok ilyen maradni egy percig, nemhogy egy napig sem, amikor fáj a bűn, fáj. Nem azért, mert a Biblia azt mondta, hogy a bűnnek úgy illik, hogy fájjon, hanem azért, mert az Istent, a szövetségesemet, a tökéletes szeretetet szomorítottam meg, aki egyszülött fiát adta értem. Nem lehet azt elmondani, még szószékről sem lehet azt szavakkal elmondani, amit ha vámszedő itt lenne, talán pontosan el tudná mondani, hogy mi az, ami miatt, nem az, hogy nem hitt Istenbe, mert akkor el sem ment volna a templomba, de úgy ment el, hogy azt érezte, hogy ő itt magyarázkodni, mentegetőzni, megindokolni semmit nem tud. Ő maga a rossz. És szemeit sem emelve az égre, mellét verve mondta, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Testvéreim, ami szép és megrendítő ebben az egyszerű Istennel való találkozásban, az a felemelő is, mert ugyanakkor az igazi bűnbánat nyomán elmondhatjuk, hogy ennél többet nem is vár az Isten. Ennyit. Ennyit. Így jönni hozzá. Így keresni őt. Vannak, azt gondolom, mindannyiunk életében nevezetes úrvacsorák. Amikor az ember azt mondja, hogy olyan jó lenne, hogyha mindig olyan mélyen meg tudnám élni és tapasztalni, hogy mi az, hogy bűnbocsátó kegyelem. Hogy mi az, hogy meg nem érdemelt jóság. Hogy mi az, hogy egy halálos ítéletet ma nekem elengedtek. Voltunk már ilyen élethelyzetben? Nem úgy ismerlek benneteket, hogy bárki lett volna ilyen élethelyzetben, de hát nem is tudjuk elképzelni, nem? Halálos ítéletet elengedtek. Belegondoltam, ja, arról a kis tegnap előtti irítségről van szó, hát azt kéne nekem így bánnom. Amíg így nem bánjuk, legyőzni se fogjuk tudni. Amíg nem Krisztus a mérce, addig minden bűnre van mentség. Ameddig nem Krisztus a megváltó, addig mindig be fogjuk számítani a saját jó cselekedeteinket is. Jöjjünk Krisztushoz. Kérjük az ő segítségét. Könyörögjünk az ő szent lelkének a szívet meglágyító munkájáért. Ez titok. Ezt mi nem tudjuk magunkra erőltetni. Ezt ő végzi el értünk, de kérjük, keressük őt. A vámszedő eljött. A vámszedő nem tudott szép imát mondani. A vámszedő imáját nem lehet írásmagyarázatilag boncolgatni, és nagyszerű gondolatokat kiemelni belőle. De teljesen hiteles. Az a magatartás és az a rövid egyszerűség, amire Krisztus ráüti a bélyeget, és azt mondja, ez az ember megigazulva ment haza. És mi csak irigykedve nézünk erre a vámszedőre, és azt mondjuk, szeretnénk és akarjuk érteni, hogy mi a Szentléleknek ez a munkája. Mi a Szentléleknek ez a munkája. Befejezésül engedjetek meg egy bizonyságtételt, hadd olvassak, mert olyan jó olyan beszámolókat olvasni, akár Ellen White-tól is, amikor leírja azt, hogy amikor ilyesmi történt velük a gyülekezetben. Mikor naplementével a szombat beköszöntött hozzánk, összegyülekeztünk, hogy hálaadással és dicsérettel köszöntsük szent óráit. Sokan hordoztak drága bizonyságtételt, hogy sohasem szerették annyira Jézust, sohasem tekintették őt oly igaz barátnak és olyan kegyelmesnek, mint most tekintik. Reggel, mintha csak az egész természet örvendezett volna, 17:30 imaórára gyülekeztünk össze. Az Úr lelke ott járt közöttünk. Sokan kijelentették, hogy kőkemény szívvel jöttek el az összejövetelre, de amikor megnyitották ajkukat, hogy megvallják Jézus szeretetébe vetett hitüket, a világosság beáradt, szívüket Jézus szeretete olvasztotta meg, csöndesítette le.
Egyik testvérünk bizonyságot tett, hogy összetört a szíve, a sziklára zuhant. Jézus szeretete olyan mély benyomást tett rá, hogy hangosan zokogott. Ige hirdetők tettek bizonyságot, hogy mikor eljöttek az összejövetelre, hidegek voltak, a szívük pedig kemény. De mikor hittel bevallották Istennek visszaeső, bűnös voltukat, akkor tudták, hogy Jézus megbocsátotta bűneiket. Örvendezett a szívük, újonnan megtértek, és most fölszabadult és örömteli bizonyságot hordoznak. Nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Én azt kívánom, testvéreim, hogy a lelkünk mélyén ezt a csendes zokogást, és ezt a csendes szabadulást is tapasztaljuk, éljük meg. És a kenyérhez és a szőlőléhez már úgy jöjjünk majd vissza, mint akik biztosak és bizonyosak abban, hogy Krisztus érettük meghalt, hogy Krisztus a szövetségbe visszavette őket, és úgy akarják folytatni az utat, hogy a mérce Krisztus, a cél Krisztus, az erő Krisztus, a győzelem útja és a hatalom, ami oda vezet, Krisztus. Erősödjünk meg a mi szeretett megváltónkban, és így bocsássunk meg egymásnak. És így tegyen minket alkalmassá, hogy folyamatosan a megigazulás, a megbocsátás útján folytassuk a mi életünket. Úgy legyen. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon. Kós István vagyok, belgyógyászként dolgozom a megyei kórházban, és hobbiból a orvosi hivatásom mellett, illetve annak kiegészítéseként az életmóddal kapcsolatosan búvárkodok, és próbálom az ismereteimet megosztani másokkal, illetve ez nem csak elméleti jellegű próbálkozás nálam, hanem gyakorlatban is megpróbálom megvalósítani azokat az elveket, amiket hiszek és vallok. Nem csak a saját életemben, hanem családom életében is, és minden olyan ember életében, akivel kapcsolatba kerülök, próbálom ezt megértetni, ennek a fontosságát. A mai és a két hét múlva lévő eladás korunk betegségeiről szól. Én javaslom, hogy akik esetleg hátul ülnek, azok kicsit jöjjenek előrébb, mert lesznek olyan ábrák, amiknek a feliratai apróbbak, és nehezebben fogják tudni elolvasni. Nem tudtam sajnos hátrébb tenni a kivetítőt, de azt hiszem, hogy kicsit közelebb jövő mindenki láthatja. Tehát korunk betegségeinek a megelőzéséről szeretnék most beszélni, és itt most nem orvosi szempontból szeretném ezeket a dolgokat elmondani, hanem kicsit saját magamat kívülről szemlélve sokszor azokkal az orvosi egyetemen tanítottakkal talán ellentéteseket is mondok, amik nem mindig kerülnek be az orvosi tankönyvekbe, de az idő és a gyakorlat próbálja ezeket az állításokat már évek alatt, illetve évtizedek alatt kiállta. Talán annyiban fogok csalódást okozni önöknek, hogy ez az előadás most nem lesz teljes. Annál is inkább, mert itt egy komplex betegségcsoportról van szó. Korunk betegségeinek ugye nem csak a rák tekinthető, hanem majd lesz egy ábra, amiben láthatjuk, hogy a keringési rendszer betegségei ugyancsak ebbe a csoportba sorolhatók. És mivel a betegségek kialakulásában körülbelül ugyanazok a tényezők játszanak szerepet, ezért ezeknek a gyógyítása is ugyanazzal a sémával, ugyanazzal a módszerrel történik. Most az első eladásom a rákbetegségről fog szólni, nyilván a teljesség igénye nélkül néhány érdekességet szeretnék önök elé tárni ezekben a percekben. Igyekszek néhány olyan dolgot elmondani, ami érthetőbbé teszi azt, hogy a következő előadásban majd milyen megoldásokat fogok javasolni ezeknek a betegségeknek a kezelésére. Azt is előre bocsájtom, hogy a kezelés az minden betegségre egyfajta terápia szolgál. Ez az egyfajta, ez annyit jelent, hogy rendkívül egyszerű dolgokat kell csak megvalósítanunk az életünkben. Ugyanúgy, ahogy az ember megvásárol egy műszaki eszközt, egy televíziót, vagy legyen az autó, vagy bármi más, kapunk hozzá egy használati utasítást. Az emberhez is van egy használati utasítás, amit sajnos nem veszünk figyelembe, és ennek az elmulasztásával a garancia elvesztése is együtt jár. Tehát aki a használati utasításban leírtakat nem veszi komolyan, és nem valósítja meg, az azzal számolhat, hogy az eszköz előbb-utóbb tönkre fog menni. Úgyhogy ez a néhány elv, amit majd mondom, a következő előadáson fogok majd elmondani, ezek arra szolgálnak, hogy gyakorlatilag minden betegségre megoldást találjunk, és megoldásként is valósíthassuk meg mindannyiunk az életünkben. Korábbi előadásaim során, pontosabban az előző előadásom kapcsán találkoztam egy hölgyel, aki véletlenül kertész volt, és hát adódott rögtön a kérdés felé, hogy tessék már nekem megmondani, hogy mi kell ahhoz, hogy egy növény egészségesen éljen, és jól fejlődjen. És akkor szépen sorba vettük, hogy hát persze, hát kell neki egy jó termőtalaj, egy jó táplálék, ugye, kell neki megfelelő mennyiségű folyadék, víz, kell megfelelő napsütés hozzá, hogy táplálkozni tudjon a napenergiájából is. Nyilvánvaló egy kellő szellőzés a virágházba, és ilyen apró egyszerűségek. És hát ha az ember ezt átgondolja, akkor tulajdonképpen a mi életünkhöz is tulajdonképpen ilyen egyszerű dolgokra van szükség. Mindössze annyira, hogy legyen egészséges táplálékunk,
mi is igénybe vessük a napfényt, a megfelelő levegőt, a vizet. És még egy fontos dolog, ugye, ami a kertészetben is előfordul, és ha hallottak róla, talán csodálkoztak is, én magam legalábbis csodálkoztam rajta, amikor azt mondták, hogy történtek ilyen kísérletek, hogy letettek két cserép virágot, és az egyik cserép virágot csak úgy rutinból meglocsolgatták, a másik virágot pedig úgy igazából szeretgették, kedvesen dédelgették, és azt tapasztaltak, hogy az a virág, amit ilyen kedvesen dédelgetve ápolgatnak, azok sokkal jobban fejlődnek. Hogy miért, ezt nem tudom megmondani, de úgy tűnik, hogy a szeretetnek is van egy ilyen jótékony hatása. No hát, körülbelül ilyen egyszerű dolgokról lesz majd szó a következő adásban, úgyhogy azért mondom ezeket el, hogy egy kis figyelemfelkeltés legyen, és remélem, hogy a következő alkalommal is eltetszenek jönni, és még jönnek mások is. Ők ugyan erről lemaradnak, de a megoldást azt ők is fogják majd hallani. No, akkor fogjunk bele, és akkor nézzük meg, hogy mit is kell tudnunk a rákról. De előtte engedjék meg, hogy hát Edison ő nem mai ember volt, hanem régi ember volt, és köztudott, hogy nem orvos volt, hanem műszaki területen dolgozott. És ő így jósolta meg az orvosoknak a jövőjét, hogy az orvos a jövőben nem gyógyszert fog adni, hanem érdekelté teszi betegét az emberi testről való gondolkodásban, a megfelelő táplálkozásban, továbbá a betegség okának megértésében és a betegség megelőzésében. Amikor ezt elolvastam, akkor azt mondta, hogy na hát de jó, hogy ilyeneket már leírtak a század első felében is, mert erre lenne tulajdonképpen manapság szükség, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy hogyan is áll az ő szervezetük, mire van szükség ahhoz a szervezetnek, hogy egészségesek legyenek, és hogyan tudjuk tulajdonképpen a bajainkat megelőzni. Ha ezt az ábrát látják, akkor hát sokan azt mondják, hogy hát badalság, hát hol van ilyen, hogy 930 év és 950 év. Én nem tagadom, én hitben élő ember vagyok, és számomra a Biblia igazságai azok ma is érvényesek. Ugye a Bibliában leírták azt, hogy Ádám 930 évig élt, Noé is 950-ig, voltak ugye náluk idősebbek is, ugye ma úgy mondjuk, hogy Matuzsálemi kort éltek meg az emberek, Metusélak még ennél is idősebb kort ért meg, de ahogy látjuk, hogy az időben haladunk előre, illetve közeledünk a mai kor felé, hát Dávid király esetében már a mai életkornál tartunk. És hát, ha ezt komolyan veszik, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy vajon milyen okok vezethettek oda, hogy ugye 900-nál hosszabb életidő után, hogy is juttunk el a 70-es életévig. Hát ugye nem nehéz a dolgot megfejteni, akinek van pici bibliai ismerete, sőt nem is kell nagy bibliai ismeret hozzá, tudjuk, hogy ugye Ádám és Éva kezdetben ugye örök életre volt számva, de aztán ugye a fránya almoda került, amit megettek az Úr tiltásának ellenére, és hát ugye a bűneset volt az, ami megindította ezt a lejtőt, és eljutottunk ide, hogy a bűnös ember miután saját önző szándékait kívánta mindig megvalósítani, hát 70 éves koráig él csak manapság is. De itt vannak azok a fontos betegségek, ugye, amiről beszéltem. Ha megnézzük, hogy manapság az emberek miben halnak meg, akkor tetszenek látni, hogy ugye nagy részt még manapság is a keringési rendszer betegségei a vezetőhalálok, de emellett ugye a rákos megbetegedések okozzák a másik nagy szeletét ennek a körnek. Ugye vannak ugye egyéb halálokok, ugye ezek lehetnek fertőző betegségek, balesetek és a többi, de a két nagy szeletet ugye ez a két betegségcsoport teszi ki. Ezért is mondtam azt, hogy ezekről együtt szeretnék beszélni. Nyilván a mai alkalom az rövid erre, de majd a következő alkalommal ki fogunk térni a további részletekre is. Ha egy kicsit megnézzük azt, hogy is állunk mostan a rákkal. Évente világszerte több mint 12 millió rákesetet regisztrálnak, és ebből 7,5 millió körüli haláleset is származik. Előre tervezések szerint, vagy statisztikákat latolgatva, ez a szám ez 2030-ra jelentősen megemelkedhet. Azt mondják, hogy a halálesetek száma elérheti a 17 milliót, illetve a frissen diagnosztizált betegségek esete az meg háromszorozódhat. Ezek elég riasztó adatok, azt gondolom. Magyarországon ma körülbelül 500 ezer diagnosztizált rákbeteg van, akiről tudunk, nyilván vannak olyanok is, akikről nem, de ennyi van körülbelül nyilvántartva, és megnézhetjük azt, hogy ugye Európában és a világban, ugye Magyarország körülbelül rák vonatkozásában milyen statisztikai helyet foglal el.
Ugye láthatjuk itt, hogy a férfiak esetében a rák előfordulása 100 000 lakosra vonatkoztatva mennyi. Hát Magyarország itt világviszonylatban ugye felülről 1-2-3-4-5. Helyen van. Aztán megnézzük a hölgyek esetében, hogy hol állunk. Hát a hölgyek esetében ez kicsit talán jobb. Itt a sornak a második, egyszer utolsó harmadában helyezkedünk el. Itt 100 000 lakosra 235-236 eset jut. És ha megnézzük azt, hogy a halálozásban hogy állunk, akkor itt viszont már sokkal rosszabb a helyzet. Itt láthatjuk, hogy hát nem sok ország áll nálunk rosszabb helyen, nevezetesen csak Mongólia a férfiak esetében, illetve a hölgyek esetében, hát ott a dobogóra ugyan nem jutunk fel, de világviszonylatban nagyon jó helyen állunk, a negyedik helyen. Hát ezek elég aggasztó adatok. Ha ezt látjuk magunk előtt, akkor azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hogy is álljunk ez a rák kérdéshez. Ha egyáltalán az a fogalom hangzik el, hogy rák, akkor egy ilyen tudományos jellegű megfogalmazást hoztam, hogy mi is a rák tulajdonképpen. A rák betegség, a közös rákbetegségekkel közösen az jellemző, hogy egy sejteknek egy szabályozatlan szaporulata alakul ki, és a különböző biológiai szövetekbe azokra terjedni képes a rák. Ez lehet közvetlenül úgy, hogy a környezetére terjed, ilyen invázív jelleggel, vagy pedig áttétek révén, ugye, ami lehet nyilokárammal, vérárammal közvetítve, a szervezet távoli részébe is eljuthat a rákos folyamat. Most ezt a kontrollálatlan növekedést a szervezetben lévő örökítő anyagnak, a DNS-nek a hibái okozzák, amit tulajdonképpen mutációk hoznak létre, amely mutációk a sejt ciklus szabályozásában vesznek részt. A sejt ciklus alatt értjük azt a folyamatot, ami egy sejt osztódásától, egyik sejt osztódásától a másikig eltelik. Tehát magyarul, amikor az egyik sejtből születik egy másik, a kettő között eltelik egy folyamat, mondjuk azt, hogy sejt újjászületésnek a folyamata, ennek vannak különböző ciklusai, és a ciklusoknak bizonyos pontjában részt vesznek bizonyos szabályozók, és ezeknek a problematikája tulajdonképpen az okozhatja a rákos folyamatokat. Most ahhoz, hogy egy rák létrejöjjön, az általában több mutációra van szükség. Na most, hogy mi okozhatja, arról is lesz majd szó, de genetikus és környezeti tényezők együttesen szoktak általában a rák kialakulásához vezetni. Ugye itt láthatjuk ezt a sejtciklust, hát angol az ábra, de nem is ez a lényeg, hogy angol az ábra, hanem a lényeg az, hogy a sejtciklusnak több fázisa van, itt 1-2-3-4 fázis van feltüntetve, tehát amíg egyik sejtből lesz egy másik sejt, és itt van a sejtciklus során ez a 1-2-3-4 pont, ezek úgynevezett ellenőrzési pontok. A szervezetünk egy nagy biztonsággal megalkotott rendszer, ami igyekszik saját maga öngyógyítása révén a hibákat kiküszöbölni. Éppen ezért több ilyen ellenőrzési rendszer van beépítve. Most, ha ezek az ellenőrzési rendszerekben valami hiba történik, akkor előfordulhat az, hogy a sejt nem, illetve a sejtnek az örökítő anyaga hibásan fog reprodukálódni, és ez a hibás reprodukálódás, ez aztán egy ellenőrzetlen tovább szaporodásba fog tovább menni. Mi lehet a sorsa egy ilyen betegsejtnek, hogyha képződik egy betegsejt? Három dolog történhet vele. Az első dolog az, hogy be van építve egy olyan védelmi rendszer a szervezetünkben, hogy elpusztítja ezeket a betegsejteket. Ezt úgy hívjuk, hogy programozott sejthalál, apoptózisnak idegen néven. Ha ez a folyamat megvan, akkor ez az egyik lehetősége arra, hogy ezek a sejtek, ezek a szervezetből kikerülhessenek, és nem alakul ki ebből egy kontrollálatlan osztódás a későbbiekben. A másik lehetőség az, hogy a szervezet leállítja ennek a sejtnek a további osztódását, és mint egy ilyen fagyasztott állapotba kerül ez a sejt, tehát nem fog tudni tovább szaporodni. A harmadik lehetőség pedig az, hogy vannak bizonyos öngyógyító mechanizmusok, amik kijavítják ezeket a génhibákat a szervezetünkbe, és ezáltal újra megteremtik az egészséges sejtosztódásnak a lehetőségét. Tehát ez a három folyamat van. Nem tudom, hogy
Hallott-e már valaki a telomerekről? Ha nem, akkor elmondom, hogy micsodák a telomerek. A telomerek, hogy az emberi kromoszómák, hát ez most éppen egy ilyen alakú kromoszóma, de hát mondjuk képzeljünk egy ilyen X alakú kromoszómát, és olyanok is vannak. Tehát a kromoszómáknak a végén levő kis sapkák. Itt ezt, ha tetszenek látni, akkor ilyen sárga megkülönböztető színnel van feltüntetve. Ezek a telomerák védik a kromoszómákat a különböző károsodástól. Azt kell tudnunk, hogy ezek a telomerák, ezek bizonyos szekvenciákból épülnek fel. A telomeráknak a végeit nagyítottam itt ki, vagy nagyította ki az ábra, és ezek a telomerák, ezek ismétlődő szakaszokból állnak. Miért fontos az, hogy ismétlődő szakaszokból állnak? Azért fontos, mert a szervezetünk úgy van megalkotva, hogy minden egyes ilyen genetikai oszlás során, amikor a kromoszóma állományunk osztódik, akkor ezekből a telomerákból egy pici szakasz a végéről mindig valahogy lemarad. A szervezetünk ezt nem reprodukálja tovább, hanem pici darab ez mindig leesik belőle. Körülbelül egy 50-100 darab esik le ezekből a telomerákból, a kromoszóma végekből. Na most, ha ez a folyamat ez olyan szintre jut, hogy elfogy a végéről a telomera, és már a kromoszómának az örökítő részére menne át tulajdonképpen ez a kopás, általában szokott itt lenni a kromoszómáknak a telomer mögötti szakaszán egy ilyen ellenőrzési pont. Ha azt elérni a folyamat, akkor ezt meg tudja állítani ez a pont. De hogy ez ne így menjen továbbiakban, hanem egy védelmi rendszer legyen arra vonatkozóan, hogy ne kopjanak el ezek a telomerek a sejtosztódások során, van egy enzim a szervezetünkben, amit úgy hívnak, hogy telomeráz enzim. Ez a telomeráz enzim hivatott arra, hogy ennek a kromoszóma végnek a kopásait kijavítsa. Tehát normál körülmények között a telomeráz enzim ezt a kromoszóma vég kopását, ezt mindig kijavítja. Na most, ez azért fontos, mert hogyha van egy telomeráz enzim, ami ezt kijavítja, akkor tulajdonképpen a sejtnek az előregedését, az elkopását ezt mindig meg tudja akadályozni. Na most a ráksejtek huncut módon ezzel a telomeráz aktivitással rendelkeznek. Normál körülmények között a szervezetünkben a sejteknek csak egy része, nevezetesen az ivarsejtjeink, illetve az úgynevezett ős sejtek a szervezetben, azok rendelkeznek erős telomeráz aktivitással, tehát amelyek fokozott szaporodásnak vannak kitéve. Egyébként a többi sejtünk az szépen előregedik, úgy, ahogy kell. Most ez volt az a vezér gondolat, amin aztán elindultak a kutatók, és elkezdtek azon gondolkozni, hát jó, ha van ez a telomeráz enzim, és ezzel, ha ezt a kopást meg tudjuk állítani, akkor lehetséges az, hogy az emberi életet is véglegessé tudjuk tenni, tehát minden elkopott sejtünket meg tudunk javítani. És majd rá fogok térni a következőkben, hogy hova is jutottak ezzel, de a rák vonatkozásában viszont azt kell, hogy elmondjuk, hogy a ráksejteknél az egyébként telomeráz aktivitással nem rendelkező normál sejtek, hogyha rákosan elfajulnak, akkor a telomeráz enzimünk aktiválódik. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ezzel, hogyha a telomeráz enzim aktiválódik egy rákos sejtben, akkor ennek a rákos sejtnek az élet idejét korlátlanul meg tudja szaporítani. Tehát mivel megvan a javító folyamat a telomeráz aktivitással a rákos sejtekben, ellentétben egyébként, hogyha nem lenne rákos a sejtje, akkor nem lenne ilyen, ezzel a rákos sejtek korlátlan ideig tudnának szaporodni. 2009-ben, pontosan a telomeráz enzim kutatása kapcsán, ez a három kutató, két hölgy és egy úr, kapták meg az orvosi Nobel-díjat azzal kapcsolatosan, hogy kifejlesztették, illetve elkezdték kutatni a rák és a telomeráz enzim kapcsolatát. Ugye az a feltételezésünk, hogyha tudjuk, hogy ez a telomeráz enzim ez ott van a ráksejteken, és ez aktív, akkor ha ezek ellen esetleg tudnánk kifejteni valami olyan speciális anyagot, ami ezekhez az aktív telomeráz enzimekhez hozzákötődik, vagy a telomerekhez, a rákos sejtek telomerjeihez, akkor meg tudnánk akadályozni, hogy ők tovább szaporodjanak. Nyilván ez a folyamat, a kutatás folyamata még az elején tart, de már magáért ezért az ötletért, hogy ezen a vonalon el lehet indulni, orvosi Nobel-díjat kaptak ezek a kutatók. Na most ezután a kicsit talán bonyolultabb vagy nehezebb rész után most
menjünk át a gyakorlati részre, nézzük meg, hogy tulajdonképpen a daganat kialakulásában, ezeken a folyamatokon kívül, ugye valóságban melyek azok, amik megfoghatók és tulajdonképpen szerepet játszanak benne. Hát vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk változtatni, ugye bizonyos genetikai adottságaink, amiket kb. 5-10%-ra tehetünk a rákos betegség kialakulásánál, bizonyos kör, itt elsősorban

mi is az, ami a rákhoz vezethet. Mit is tudunk a táplálkozás és a rákos betegségek kapcsolatáról? Látjuk, hogy a rák miatt bekövetkező halálesetek mindegy egyharmadáért, azt mondják a tudósok, táplálkozási tényezők tehetők felelőssé. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, mert ha rosszul táplálkozunk, akkor mondjuk 30% valószínűségünk lehet arra, hogy rossz táplálkozás kapcsán rákosak legyünk. Ugye az vagy, amit megeszel. Ugye itt tovább visszük egy kicsit a statisztikát, mert ugye már nem csak a helytelen táplálkozást, hanem a ezzel összefüggő elhízást is hozzávesszük, és akkor már 46%-ra növekszik a halálokok száma. Ha ezt összevetjük azzal egy tudott, erős rákokozó tényezővel, a dohányzással, annak csak 31%-a felelőssége a halál statisztikában, a rákos betegek esetében. Tehát egy kövér elhízott embernek elég nagy valószínűsége van arra, hogy rákbetegségben szenvedhessen. Nézzük meg egy európai felmérést, ami azt mutatja, megnézték, hogy különböző manapság divata az ételeket csinosítani, szebbé, ízletesebbekké tenni, és ugye ehhez különböző adalékanyagokat, ízjavítókat, állományfokozókat, színezékeket használnak, és megnézték, hogy hát igen, ám akkor a táplálékainkban körülbelül mennyi lehet ezeknek az aránya. És a felmérés adatai szerint évente körülbelül 10 kg-nyi vegyszert eszünk meg, ami nem táplálék, hanem csak ilyen haszontalan szervezetre káros. Ugyan azt mondják, hogy nem káros, de hát én nem vagyok abban biztos, hogy ez a rengeteg vegyszer, amit megeszünk, ez egy abszolút mértékben nem okoz valami problémát a szervezetünkben. Amiről tudjuk, hogy komoly problémát okozhat, az a fokozott zsírfogyasztás. Ez megnöveli az emlő és a vastagbélben kialakuló rákoknak az előfordulási arányát. Ugyancsak nagyon fontos dolog, hogy a úgynevezett finomított szénhidrátoknak a fogyasztása, tehát ezek alatt azt a szénhidrátot értem, amit ugye a fehér cukorban, édességekben, fehér tésztákban fogyaszt el az ember, ezekről kimutatott, hogy azok a hölgyek, akik ilyen finomított szénhidrátokból bőségesen fogyasztanak, azoknál az emlőráknak a kockázata a duplája azokénak, akik nem esznek ilyen úgymond cukros ételeket. Aztán egy tanulmány volt, amiről majd ezután a diután fogok majd mesélni, a Kína tanulmány, ami az állati fehérjék szerepét tisztázza, illetve azokról ad jelentős információt a rákbetegség kapcsán. A C-vitamin, illetve a savbázis egyensúly szerepét szeretném még kihangsúlyozni. Azt tudjuk, vagy nem tudom, hogy tudják-e, hogy az ember az nem képes C-vitamint szintetizálni, az állati szervezeteknek a zöme, mondjuk a majom, meg talán a tengeri malactán, ők azt hiszem, nem tudnak ilyet szintetizálni, az ember sem. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy ezt kívülről vigyük be. A C-vitaminnek rendkívül fontos szerepen van, sok enzimatikus folyamatot segítenek. Tudjuk azt, hogy erős antioxidáns hatásai miatt, ugye a daganat képződésben szerepet játszó szabad gyököknek a semlegesítésében is ezek a gyökfogók, úgymond C-vitamin antioxidánsok, ezek szerepet játszanak. Tehát a C-vitaminnek is nagy szerepe lenne. Megvizsgálták azt, hogy mondjuk, ha az emberi súlyra vetítjük át, mondjuk egy 70 kilónak tekintünk egy embert, akkor megnézték azt, hogy mondjuk egy mondjuk nyúl vagy kecske, ha arányosan 70 kilós lenne, akkor ő mennyi C-vitamint szintetizálna. Mit tetszene gondolni egy mondjuk egy nyúl vagy kecske kategóriájú állat, mondjuk ha 70 kilósra hizlalnánk, akkor mennyi C-vitamint tudna szintetizálni. Ugye ezt csak azért kérdezem, mert azt mondják, hogy ugye a nagy mennyiségű C-vitamin fogyasztása nem jó a szervezetünknek, mert úgyse tudjuk felhasználni, úgyis ha meg elfogyasztjuk, akkor a vizeletünkkel kimegy, és ugye nagyon alacsony szinten, olyan 50-100 mg-ban határozzák meg az orvosi folyóiratok, illetve szakkönyvek a napi ajánlott C-vitamin bevételi mennyiségét. Ha nem csigázom tovább az érdeklődést, tehát egy ilyen kecske mondjuk 13 gramnyi, tehát nem milligram, hanem 13 gramnyi C-vitamin tudna szintetizálni, ami hatalmas mennyiség ugye az embernek ajánlott ugye 50 meg 100 milligramhoz képest. És emellettük ragyogóan megélnek és megvannak. Tehát, és általában az állatvilágban ugye a napi szintetizált mennyiség az több gram. Nagyon, nagyon fontos dolog a savbázis egyensúlynak a megléte. Ugye a normál testnedveinknek a pH-ja

7,36 7,4 közötti. Nagyon fontos az, hogy ez így is maradjon. Ha eltolódás van bármilyen irányban jelentősebb mértékben, akkor az anyagcsere folyamataink nem mennek jól végbe. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a rákos folyamatok a savas közeget szeretik. Tehát éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szervezetünket a lugos tartományba tartsuk, ezáltal ugye azt az alapfeltételt, ugye, ami a rákos sejteknek a jó életvitelét biztosítja, tehát a savas közeg, ezt el tudjuk kerülni. Azt, hogy hogyan tudjuk majd a savas hatást elkerülni, azt majd legközelebb fogom elmondani. De most térjünk át a Kína tanulmányra. Ugye mi is volt ez a Kína tanulmány? Hát a régi szocialista világnak azért voltak áldásos dolgai is, különösen Kínában. Az idősebbek biztosan még emlékeznek erre a névről, Chuan Lai. Hát ő is egy nagy kínai vezetők egyike volt, aki sajnos rákbetegségben szenvedett, 70-es években volt valamikor, és hát miközben ő vívódott betegségével, hát elgondolkozott azon, hogy hát mi is vezethet arra, hogy egyáltalán ez a rákbetegség kialakul, és hát utasításba adta, hogy tessenek megvizsgálni Kína lakosságát, hogy hát nézzük meg, hogy hogyan táplálkoznak, milyen szociális viszonyok között élnek, és egyáltalán az életmódját Kínának térképezzük fel, és ebből vonjunk le valami következtetést. És hát 880 millió embert vizsgáltak meg. Azért ez nem kis szám. És már a 80-as évek elején tartunk, amikor már Chuan Lai meghalt, és utána ezt a megkezdett vizsgálatot az érdekes eredményekre való tekintettel kicsit nemzetközivé próbálták tenni, és amerikai tudósokkal karöltve, hát kicsit nagyobb körben kezdték ezt a, ugye 880 milliónál sokkal nagyobb körben nem lehetett, de ugye megpróbálták nemzetközivé tenni ezt az egész vizsgálati rendszert, és megpróbáltak állatkísérleteket csinálni, ilyen-olyan módon a vizsgálat eredményét megpróbálták igazolni, vagy elvetni. És a vizsgálatnak a vezetője, ez a dr. Colin Campbell professzor volt, aki aztán egy könyvben le is írta ennek az egész vizsgálatnak a menetét és az eredményeit. Csak néhány villanást a vizsgálatból, aminek ugye az volt a kiindulásnak a feltételezett alapja, hogy hát mivel a kínaiak nagy része azért szegény sorban él, nem eszi túl magát, tehát nem egy túltáplált népség, valószínűleg, hogy a szegényebbek körében gyakrabban fordul elő a rák. Aztán, hogy elkezdtek vizsgálódni, és jöttek az eredmények, hát rájöttek, hogy nem így van, hanem azt tapasztalták, hogy a jólétben élő kínaiak, akik bőségesen táplálkoznak, esetleg még túlsúlyosak is egy kicsit, azoknál gyakoribb a rák. És akkor elkezdtek nézelődni, hát keressük meg azt a közös vonást, ami ezeknél az embereknél azonos lehet, és így jutottak vissza oda, hogy nem mindegy, hogy mennyi fehérjét fogyasztunk. A Kína tanulmánynak ugye ez volt az egyik konklúziója, most elmondom a végét, hogy nem mindegy, hogy mennyi elsősorban állati fehérjét fogyasztunk. Állatkísérletekben próbálták ezt úgy százalékosan is megnézni, hogy mi az a fehérjemennyiség, amivel mondjuk jól járunk, és mi az a fehérjemennyiség, ami egyértelműen káros. És egyáltalán, hogy ez minden fehérjére vonatkozik-e, vagy konkrétan csak az állati fehérjékre. És vettek egy olyan toxint, a úgynevezett aflatoxin nevezetű anyag, ami egy tudott májkárosodást, illetve máj elrákosodást okozó anyag, és ezt adagolták egerekben, aztán patkányoknak, de többfajta állatkán megnézték ezt is, aztán többfajta más anyaggal is, de most ezt mondanám el ezt a részét a vizsgálatnak. Tehát az aflatoxinnal kezelték az állatkákat, és azt nézték meg, hogy az aflatoxinnal kezelt állatokat, hogyha kevés fehérjével etetik, akkor mi lesz velük, és ha sok fehérjével etetik, hangsúlyozom, itt állati fehérjéről volt szó, ha ezzel etetik őket, akkor melyik csoport járt jól. Mit tetszenek gondolni, melyik járt jól? Az, amelyik kevés fehérjét fogyasztott. Tehát ezt százalékosan is bemérték, hogy ahol 5%-ot nem haladta meg az állati fehérjék mennyisége a táplálékban, azoknál az egyedeknél a rák vagy nem alakult ki, vagy ha már kialakult a rák, akkor nem fejlődött tovább. Ellentétben a másik csoporttal, akiknél 20% vagy azt meghaladó volt a fehérjebevétel aránya,
azoknál egyértelmű volt az, hogy ezek rosszul jártak, ezek mind rákos betegek lettek. Hát körülbelül ez volt a konklúziónak az egésznek, és mindezt állati fehérjével megismételve ezt az eredményt nem kapták. Tehát az állati fehérjéket, hogyha sokat adtak belőle, akkor sem látták ezt, hogy a rák kialakulása, illetve továbbfejlődése szempontjából ez pozitív lenne. Na most manapság olvastam olyan cikkeket, akik támadják ezt a fajta elképzelést, de valahol ott az aranyigazság, amit az előbb is ütlem, hogy sem a túlzott szénhidrátfogyasztás, sem a túlzott zsiradékfogyasztás, sem a túlzott állati fehérje bevitel, ezek nem befolyásolják pozitívan a rákbetegséget, illetve annak kialakulását, inkább ezeket elő is segítik. Tehát valahol a mértékletesség az itt jön elő, hogy majd ezt is majd legközelebb el fogom mondani, hogy hogyan kell megválasszuk azt, hogy milyen táplálékokat, milyen arányban fogyasszunk ahhoz, hogy mindenfajta ilyen jóléti betegséget elkerüljünk. Most még egy vizsgálat eredményt szeretnék bemutatni, ez egy kicsit már későbbről van, de hát még ez nem a mai kor, illetve mai kor csak már ugye 1999 nem most volt. Ez az angol orvosi hetilapban, folyóiratban jelent meg, a British Medical Journalben, és itt azt vizsgálták, hogy a főbb rákféleségeknél a táplálkozásnak milyen rizikótényezői vannak. Hát aki hátul van és nem lát, azoknak elmondom, hogy itt fel vannak sorolva a daganatok, a vastagbél, végbélráktól, a májrákon át, a prostata, ményakrákon keresztül, és azt vizsgálgatták, hogy melyek azok az ételek, itt ételekre, nem tápanyagokra voltak kíváncsiak, kimondottan ételekre, amelyek pozitívan befolyásolják a rákokat, illetve amelyek negatív irányba befolyásolják a rákokat. És látható, hogy amik növelik a rákok kockázatát, azokat olvasom, hogy vörös hús, feldolgozott hús, alkohol, sült hús, só, pálcolt, tartósított hús, alkohol, alkohol. Tehát ez egyfajta sor, ami a rákos betegség kialakulásának bizonyított oka lehet, illetve vannak olyan tényezők, amik csökkentik a kockázatot, ezek a zöldség, élelmirost, zöldség, gyümölcs, C-vitamin, E-vitamin, zöldség, gyümölcs, zöldség, gyümölcs. Tehát ez is valahogy azt a vonalat erősíti, amit az előbbiekben is tetszettek hallani, hogy valahol az állati fehérjékkel, legalábbis a mértéktelen fogyasztásukkal baj lehet, és ezekkel szemben rák vonatkozásában biztosan előnyösek a növényi jellegű tápanyagok. Hát ha már a mértékletességről volt legalábbis egy mondatban szó, akkor ugye hát ezt is át kell, hogy nézzük egy kicsit, hogy az alkoholnak mondjuk milyen összefüggése van. Tehát az alkoholról tudjuk azt, hogy ugye elsősorban komoly májkárosító hatása van, ezt tudjuk, de azt sokan nem tudják, hogy például a szájüregi rákok, garatrákok, a gégerákok kialakulásában, a ráknak a kialakulásában fontos szereppel bír az alkohol is. Dohányzás. A dohányzásra is elsősorban mindenkinek a tüdőrák jut eszébe, de nem elhanyagolható szerepe van ennek is a szájüregi gége rákok mellett, ugye ez természetes, hogy itt megy le a füst, de azt nem gondolnánk, hogy mondjuk nyelőcsőrák és újabb kutatások szerint a bélrákok esetében is oki szerepe lehet és kimutatott a dohányzásnak. Na most én a mértékletességhez tüntettem fel az ábrákba a különböző vírusoknak a szerepét. Ugye azt tudjuk, hogy van egy sor olyan szexuális úton terjedő vírus, ugye mint a humán papilloma vírus, ugye ményakrák. Ugye ez is azoknál gyakoribb, akik váltogatják a szexuális partnereiket, azoknál sokkal gyakrabban fordul elő a papilloma vírus fertőzés. Aztán a HIV fertőzés, ugye ezt tudjuk, hogy az AIDS, szintén ilyen kóroki szereppel bír, ugye a HPV vírusnál a ményakrák, ugye a HIV vírusnál ugye a kaposi féle szarkóma, a ményak és egyéb rákok, aztán a hepatitis B-nél a májrák, vagy B és C-nél a májrák, ezeknek a kóroki szerepe kimutatott. Nem tüntettem fel az ábrára, mert tegnap olvastam véletlenül, hogy ennek a humán papilloma vírusnak szerepe lehet azonban még manapság a szájüregi rákok kialakulásában is. Hát sokan azt feltételezik, hogy ebben is talán a szexuális szokások aberrációjának van szerepe. Egy biztos, ugye, hogy a szájüregi rákok manapság jelentős számban növekedtek Magyarországon. Korábbiakhoz képest 2,5-3-szorosára nőtt ezeknek az előfordulási aránya.
Víz. Ki gondolná, hogy a víztől is lehet rákos betegséget kapni? Hát lehet. Ugye kimutatták azt, hogy akik 40 éven keresztül ugye ezt a jó vezetékes klóros vizet fogyasztották, azoknak 70%-kal nagyobb eséllyel alakult ki rákbetegség, mint azoknak, akik klórmentes tiszta vizet fogyasztanak. Még egy másik adalék, ugye manapság ugye ezeket a vezetékes vizeket, ezeket azért annyira nem tisztítják. Tehát a durva szennyeződéseket eltüntetik belőle, de a finom mikroszennyeződéseket, amik úgy egyszerű módszerekkel nem szűrhetők ki, ezeket nem távolítják el. Na most tudott az, hogy manapság a hölgyek nagy része, vagy hölgyek közül sokan hormonális fogamzásgátlókat szednek, és ezek a vizelettel kiürülve bejutnak a szennyvízhálózatba, valamilyen szinten megtisztítják őket, aztán ezek múlt után vissza fognak kerülni a vezetékes vízrendszerbe, tisztított formában, de a hormonok nem fognak eltűnni a vízből. Tehát a hormonok benne vannak a vízbe, és a hormonoknak, elsősorban az ösztrogéneknek ugye ismert, hogy hölgyektől emlőrák, férfiaknál prostatarák okozó hatása van. Tehát a vízzel is érdemes vigyázni, tehát mindenkinek javaslom lehetőség szerint, hogy valamilyen víztisztítót próbáljon beszerezni, és abból fogyasztani a vizet, mert már a vízben se lehet megbízni. Na most menjünk tovább egy kicsikét, hogy lehetséges az, hogy ha az ember többet mozog, akkor nem lesz rákos? Hát még ez is igaz lehet. Itt is történtek vizsgálatok, megnézték, hogy bizonyos rákok esetében ki jár jobban, aki mozog, vagy nem mozog. És látták azt, hogy ugye vastagbélrák, nála a kockázat csökkentés az 40-50%. Tehát ha sokat mozog valaki, akkor ugye bélnek azáltal, hogy a hasizmaink óvatosan masszírozzák a beleinket, ezáltal a bélnek a mozgása, a bélpasszázs az jobb lesz, ezáltal a rák kockázata is csökken. De érdekes módon az emlőrák is csökken 25-30%-kal, a másik a mélyrák is 30-40%-a férfiakkal, a prostataráknál hasonló eredményt értek el. Na most igazából nem találtam olyan adatot, ami egyértelműen azt mondta volna, hogy a mozgás ezen a ponton keresztül hat. Valószínűleg ez egy több komponensű dolog, amelynek az összetevője az, hogy úgy összességében ezek az arányok érhetők el egy mozgásban gazdag életmóddal. Na és végül is ne feledkezzünk meg a pihenésről. Hát azt tudjuk, hogy a mai ember ebben a rohanó világban viszonylag keveset pihen, de hogy még a rákkal is lehet kapcsolata, ezt nem mindig gondolná az ember. De van. Van egy úgynevezett kortizol nevű hormonunk, ez a mellékvesének egyik hormonja. Ez a szervezet természetes sejtpusztító képességét szabályozza, ami a rák elleni védelemben játszik fontos szerepet. Na most ennek szintje általában kora hajnalban a legmagasabb, és a nap folyamán csökkenő értékű. Ezért fontos az, hogy majd a végén elmondom, tehát az alvás szabályzása kapcsolatosan van egy másik fontos hormon, a melatonin. Ez is akkor keletkezik, amikor az ember sötétben van és pihen. Ezt az agy állítja elő alvás közben, antioxidációs tulajdonság révén gátolja a sejtek elpusztulását. Tehát ez a másik mechanizmus, az elsőnek van egy ilyen sejtpusztító folyamatokban szerepet játszó hatása. Itt egy antioxidációs hatás van említve, és ennek a hiánya is hozzájárul a rossz indulatú daganatok kialakulásához. Ugye itt az a fontos, hogy a melatoninnál, hogy az ember sötétben legyen. Az tudott dolog, hogy azoknál az egyéneknél, akik három műszakban dolgoznak, és éjszaka is mondjuk világosban dolgoznak, rákos betegségek sokkal gyakoribbak, azért, mert nincsen kellő mennyiségű melatoninjuk. Aztán alvás hiányos nőknél csökken a melatonin termelés, ugye, és petefészek ösztrogén termelését fokozza, ugye, és a túl keveset alvó hölgyeknél túl magas az ösztrogén, és nyilván ezért alakul ki nagy valószínűséggel a mell és elsősorban a mellrák. Tehát, hogy mennyire fontos szerepe van az alvásnak és a pihenésnek, az ebből is látható. Na most, ha már a pihenésnél és a mozgásnál is voltunk, akkor térjünk át erre a dologra, hogy ennek az ellentéte, hogyha valaki mondjuk túl sokat pihen és nem mozog eleget, akkor ez egy elhízáshoz vezet, és a brit kutatók több tanulmánynak az eredményét átnézték, ugye 141 tanulmányt néztek át, hát ez mondjuk másfél miskolcnyi beteganyagon,
és keresték a túlsó és a leggyakoribb rákok közötti statisztikai kapcsolatokat. Na most hát találtak kapcsolatokat, azt majd a következő ábrából fogjuk látni, de itt is azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából nem tudták megmondani, hogy milyen okokozati összefüggés van, de a tények azok tények. Azt tudottá vált, hogy a rák annál több esetben fordul elő, minél elhízottabb a populáció. Ugye a férfiak esetében 15 kg túlsúly, 52%-kal növelt a nyelőcsőrákot, 33%-kal a pajzsmirigyrákot, közel 25%-kal a vastagbél és a veserák kialakulásának a kockázatát. Hölgyek esetében egy 13 kg túlsúly, 60%-kal emelte a méh és a epehólyagrák előfordulását, 51%-kal a nyelőcső és 34%-kal a vesedaganatok kockázatát. Hát ezek megdöbbentő adatok. Na most a napfény. Ugye hát erről aztán sokat lehet hallani, hogy a napfénynek bőrrák okozó hatása van, de a jó oldaláról viszont kevesebbet tetszenek hallani. Azt lehet tudni, ugye, hogy vagy mindenki tudja valószínűleg, hogy a D-vitamin, ami elsősorban úgy tudjuk, hogy a csontoknak a stabilitásáért, erősségéért felelős vitaminunk, az a bőrünkben képződik napsugárzás hatására. De a D-vitaminek rendkívül sok utóbbi időben már felfedezett és bizonyított hatása van. Többek között az is, hogy a hiányában ugye mellrák, vastagbélrák, prosztatarák és petefészekrák alakulhat ki. Tehát nagyon fontos lenne az, ezt is majd később jövő alkalommal el fogjuk mondani, hogy azért a nap az nem minden esetben káros, és kellő mértékben alkalmazva, D-vitamin szintünket emelve nem csak a rákot lehet megelőzni, mert ha meg tetszenek majd látni, a keringési rendszer betegségeit is. Aztán, nagyon fontos kérdés, a stressz. A mai világ ez elképzelhetetlen, hát el tudnám képzelni, de sajnos nem nagyon lehet stressz nélkül, mert meglehetősen zaklatott az emberek többségének az életvitele. Magáért beszél a szöveg, hogy akik a stresszt hatékonyan tudják kezelni és jók a társas kapcsolataik, azoknál a rákos megbetegedés jobban kezelhető, mint a többieknél. A stresszes életet élő nőknél gyakoribb a mellrák kialakulása, mint a nyugodt életvitelűek esetében. A stressz komoly változásokat okoz a hormonrendszerben, hormonváltozás hatással vannak az immunrendszerre, ami többek között a daganat elleni védelemben is szerepet játszik, és ilyen módon válik a stressz a rák egyik kiváltó okává. Aztán a másik fontos dolog a depresszió, ami szintén egy kórbetegség. Ugye akik depressziósak, azok nagyobb valószínűség halnak meg a rákosak közül, mint akik nem. Ugye ez is érthető dolog. Ezt nem olyan régen írták le egy rákkal foglalkozó tudományos szaklapban. A rák melletti halálozási arány 25%-kal volt magasabb azoknál, akiknél depressziós tünetek voltak, és akiknél pedig ez a magyar depresszió, ez a pszichiátriai betegség jelentkezik már, ott közel 40% volt ezeknek a betegségeknél a statisztikai jellemző. Most még egy nagyon fontos dolog, én mondtam, hogy én magam nagyon hiszek abban, hogy van ereje az Istennek a gyógyításra, hogy az Istenben vetett hit és a rák. Itt is vizsgálatokat végeztek annak tekintetében, hogy a rákból meggyógyult, úgymond csodásan meggyógyult, tehát nem az onkológia által, hanem az emberek által csodának minősített úton meggyógyult embereknél, mi volt az, ami meggyógyított ezeket. És ahogy elemezték őket, hát egyetlen egy közös pontot találtak, ezt, hogy ezeknek az embereknek, akik csodás módon meggyógyultak, ezeknek mind volt Isten hitük. És hadd zárjam le az előadást ezzel a bibliai idézettel, ami Mózes második könyvéből van, hogy mit mondott az Isten, hogy ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És én ezt nagyon fontos dolognak tartom az előző ábra alapján is, hogy akik ezt valóban így gondolják és teszik, azoknak nagy reménységük van arra, hogy meg is gyógyuljanak a rákbetegségből.
Hát én magam részéről ennyit gondoltam a mai előadásra, hogy aztán a megoldás hogyan legyen majd, hogyan táplálkozzunk, hogyan vezessük az életünket, arra majd a következő előadásnak a második felében kerítünk sort, mert mondtam, minden betegség egy gyökerű, és minden betegségnek nagyon egyszerű megoldásai vannak, és mivel a következő alkalommal ugyanezeket kellene, hogy elmondjam, ezért most csak azt teszem, hogy arra kérem önöket, hogy a következő alkalommal tessenek eljönni, akit ez érdekel, és el fogom mondani, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy ez mindenki számára jó és kívánatos legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves gyülekezet, mint minden alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az a Biblia vers, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Szeretném egy kicsit megmagyarázni az ígét nektek. Noha felséges az Úr, ezt más szavakkal így mondhatnánk, noha hatalmas az Úr, mégis meglátja az alázatost. Ez azt jelenti, hogy meglát akár egy kisgyereket, meglát egy parányi embert a sok millió és milliárd között, és észreveszi a gondjait. És szeretnék nektek egy bibliai történetet feleleveníteni azzal kapcsolatban, hogy ezt jól értsétek, hogy Isten noha felséges, noha hatalmas, mégis meglát egyetlen embert, és egyetlen embernek a gondjait. Illés próféta, biztosan hallottatok a legtöbben róla, egyszer nagyon elcsüggett. Nagyon sok oka volt erre. Nagyon elfáradt és elcsüggett, hogy hiába igyekszik az igaz Istenhez fordítani az emberek szívét, mindenütt csak makacsággal, elutasítással találkozott. És az elfáradt, elcsüggett prófétát a Jóisten fölhívta egy hegyre, a Hóreb hegyére, és azt mondta, hogy ott Istennel fog találkozni. És a próféta várt, és egyszer csak egy óriási szélvihar támadt. Olyan szélvihar, hogy meghasogatta még szinte a sziklákat is. Tudjátok, milyen ereje tud lenni egy viharnak? Sokat hallani tornádóról, ilyen borzasztó erejű szélről. És a próféta azt hitte, hogy mivel a Jóisten hatalmas, felséges, ez óriási szélvihar biztos azt vezeti be, hogy mindjárt megjelenik a Jóisten. És csak ennyit mond a Biblia, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán ezután egy földindulás kezdődött. Szerencsére ti még nem láttatok földrengést, bárcsak ne is találkoznátok vele. Nemrégiben volt Olaszországban egy helyen, és hát sokat beszéltek róla, hogy milyen félelmetes, mikor a föld morajlik. A félelmetesre morajlik, és megmozdul, és dőlnek össze házak, és meghalnak emberek. Hát ott a hegyen is valami, vagy amilyen félelmetes földindulás volt, biztosan sziklák szakadtak le. És a próféta megint arra gondolt, hogy Isten hatalmas, Isten felséges, biztos az Isten fog most megjelenni. És csak egy rövid mondat megint, és Isten nem volt a földindulásban sem. A próféta még mindig várt. Ekkor egy óriási tűz jelent meg, egy természet feletti hatalmas tűz. Tudjátok, hogy a tűz is fenséges tud lenni. És Isten nem volt a tűzben sem. És akkor utoljára, negyedszer a próféta egy halk és szelíd hangot hallott, amely így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Látjátok, hogy a Jóisten felséges, hatalmas, de mégis egy parányi, csüggett emberre is odafigyel. És tudjátok, hogy ebből mit tanulhattok meg? Hogy a Jóistenhez egyformán kell bizalommal lennünk, mert ő meglátja az alázatost, meglát egyetlen kis embert is, de ugyanakkor tisztelnünk kell őt, mert a Jóisten felséges és hatalmas. Mindennek a teremtője, végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes a jelleme. Ezért szeretném, ha ti is mindig így lennétek, hogy nagyon bíztok a Jóistenben. Tudjátok, hogy ő nem megrémíteni fog a hatalmával, hanem halk, szelíd hangon is szeretettel szól emberekhez, de ugyanakkor sose felejtsük el, hogy ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és mennyire okunk van őt tisztelni. Ezért tudjátok, mindig szoktalak figyelmeztetni titeket, hogy itt a gyülekezetben is gondoljatok arra, hogy az Isten háza. És bizalommal fordulunk felé, de nagyon tiszteljük is őt a viselkedésünkkel, a beszédünkkel. Mondjátok el velem együtt még egyszer a szöveget, amit ma tanultunk. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Még egyszer. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Mehettek a helyetekre. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 81. Zsoltárból. A 81. Zsoltárból fogjuk olvasni a 9-től
a 17. verset. A 81. Zsoltárból olvasom a 9. verstől az igét. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, szorongató ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökké való volna az ügyeik. És ő megelégíteni őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Azt hiszem, hogy azonnal érzékeljük, ahogy elolvastam ezt a Zsoltár szakaszt, hogy ez a Jóisten részéről egy megindító kérlelés. Mintha azt mondaná a népének, én annyit szeretnék adni nektek. Én olyan készségesen, hatalmasan megáldanálak és megsegítenélek titeket. De a népe részéről nincs erre igazán igény, nem kérnek. És nem hárítják el az akadályt, mert idegen Isten van közöttük. Nem teljesítik a feltételt, hogy az Úr útjain járjanak. És a Jóisten így érzékelteti, hogy ha pedig hallgatnának rá, akkor ő mi mindent tudna adni neki. Így olvastuk, legott megaláznám ellenségeit, szorongató ellen fordítanám kezemet. Mintha azt mondaná, azonnal segítségére sietnék, és azonnal hatalmasan megoldanám a problémáit. És ilyen hasonlatot találunk a 17. versben, hogy sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Ugye olvassuk az Ószövetségben, Isten sziklából vizet fakasztott Izraelnek. Itt még fokozza ezt, sziklából mézet folyatnék neked. Istennek minden lehetséges, és hatalmasan megsegítenélek. Ugye érezzük ezt a kérlelést itt az elején, mikor így mondja, hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem. És kiemelkedik itt különösen a 11. vers, amikor azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. Mi a nyomatéka ennek a megszólításnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről? Hát ez azonnal emlékeztet azokra a hatalmas csodákra, azokra az isteni szabadításnak, azokra a csodálatos cselekedeteire, amelyeket Izrael tapasztalt, mikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Szétnyitotta előttük a veres tenger. Nappal felhőoszlop védte őket a pusztában a perzselő naptól. Éjszaka tűzoszlop világította meg a táborukat, és oltalmazta őket. És Isten mannát adott nekik a pusztában, és vizet a kősziklából. És mintha Isten azt mondaná, én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor voltam. És én ugyanúgy cselekednék hatalmas dolgokat, értetek. És ugyanúgy nagy dolgokat teljesítenéd. De csak az kellene ehhez, hogy te nyisd szét a szád. És itt ezzel kapcsolatban van Spurgeonnek egy nagyon szép hasonlata a nagy igehirdetőnek. Azt mondja, nézzük meg a fiókákat, mikor várnak arra, hogy az anyjuk apjuk megetesse őket. Azt mondja, minden fiókból semmit más nem lát az ember, csak egy óriás szájat. Olyan úgy széttátják a szájukat, és várják, hogy megetesse őket. Bizonyára ez a hasonlat foglalhatik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nyisd szét a szád, nagyra nyisd szét, várj tőlem nagyokat, én szívesen, készségesen adok. De el kell hárítani az akadályt, ne legyen nálad idegen Isten. És teljesítsd a feltételt, hogy az én utaimon jársz. És kérj, nyisd szét a szád, igényeld. És akkor az Isten az ő gazdagságából ad. Egy néhány szót szeretnék szólni
azokról, amiket ez a Zsoltár ige említ, és azután főképpen pedig szeretném, ha valahol igazán megtanulnánk, vagy megértenénk, hogy micsoda segítségforrás lehetne a jobb kezünk felől, ha igazán megtanulnánk élni vele, és mernénk tényleg szétnyitni a szánkat, és hittel és bizalommal kérni az Istentől, miután megtisztult az út ahhoz, hogy Isten meghallgathasson. Az, hogy ne legyen nálad idegen Isten, ezt nagyon egyszerűen szeretném csak megvilágítani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kié a legfőbb érdeklődésünk, a legfőbb szeretetünk, és a tevékenységünk, az életcélunk legfőképpen kire, mire irányul. Mindnyájan hiszem, hogy akik itt vagyunk, szívesen hallgatjuk Isten beszédét, ragaszkodunk Istenhez. De az a kérdés, hogy van-e valami, amihez inkább. Ezt mindenki magának döntheti el. Szeretem Isten igéjét, szívesen hallgatom, szeretnék Krisztus tanítványa lenni, szeretném követni őt. Ez mind szép és jó, csak nem rejtőzik-e az életünkben valami, ami inkább leköti az érdeklődésünket, amire inkább szánunk időt, ami fontosabb nekünk, ami elsőbb rendű célunk ennél. Mert ha van valami, ami inkább, akkor idegen Isten van az életünkben, és nem tudunk igazán azonosulni az Isten gondolataival és céljaival. Nem tudunk igazán az ő szíve szerint kérni, nem tudunk olyan dolgokat kérni, amiket Isten készséggel is igazán megadna nekünk. A másik dolog, amit említ itt, hogy így olvastuk, hogy ha Izrael az én utaimon járna, de így mondja, hogy Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ez még nem azt jelenti, hogy Isten egészen elhagy, de amikor, és nem csak az a szív megkeményítése, amikor valaki végzetesen elfordul Istentől, hanem vannak ilyen kis átmeneti szív megkeményítések, mikor az Isten tanácsolna minket a maga útjain, de mi egy kicsit úgy lélekben megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, nem most azért én ezt szeretném, most azért én erre akarok menni. És ilyenkor, ha az Isten nem is hagy el minket végképpen, de hagyja, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint. Megengedi, hogy kudarcot valljunk azon az úton. Nem fog erőszakkal ráterelni minket az ő útjára. És tulajdonképpen nekünk milyen mértékig kellene igényelnünk az Isten vezetését, és milyen mértékig kellene vigyáznunk arra, hogy mindig, minden tekintetben az ő útjain járjunk. Szeretném ezzel kapcsolatban példabeszédek könyvéből idézni az igét, Példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasom a 3-tól 5. verset, illetve az 5.-6. verset, és különösen a 6. verset szeretném tenni a hangsúlyt. Így mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Milyen mértékben kellene igényelnünk, hogy az Isten útjain járjunk, hogy minden utadban megismered őt, és mindig tapasztalod, hogy igazgatja az útjaidat. Testvérem, ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy mi igényeljük azt, hogy minden utunkban megismerjük Isten, minden utunkban tapasztaljuk, hogy ő igazgatja az útjainkat. Vagy úgy van, hogy az életünknek olyan 70-80%-át intézzük a saját belátásunk szerint, és olykor azért fölkiáltunk az Istenhez, hogy most válaszúton vagyok, most nem vagyok biztos valamiben, vagy most nagyon szeretnék valamit, most vezess engem. De még akkor is kérdés, hogy hallgatunk-e rá. A Bibliában van egy megrendítő történet, a Jeremiás küzdelme, ugye a Júdában maradt maradék néppel, hogy az ember mennyire szeret makacsul a maga útjaira menni, még akkor is, ha az Isten tanácsot ad. Ugye, amikor már megtörtént a babilóniai, bevették a város, lerombolták a Salamon csodálatos templomát, minden igazolódott, amit Isten Jeremiás próféta által mondott. És a hamis proféták minden proféciája semmivé lett. Na akkor a nép megalázta magát. És oda ment ez a kis maradék nép Jeremiáshoz, és azt mondták, hogy most kérünk, kérdezd meg az Urat értünk,
mert megint megijedtek valamit, hogy lemennének Egyiptom földjére, és azt mondták, ha jó, ha rossz, ha tetszik nekünk, nem hallgatni fogunk az Úr szavára. Gondolom ezt azért mondták, mert Jeremiás már ennélkül meg se kérdezte volna az Urat, mert mindig azt tapasztalta, hogy ők másfelé mennek. Akkor szépen Jeremiás megmondta nekik, hogy ha csak arcotokat fordítjátok, hogy Egyiptom felé menjetek, elpusztultok. Maradjatok itt, és az Isten megoltalmaz. Amikor ezt elmondta Jeremiás, akkor azt mondta, hogy ezt nem az Úr mondta neked. Ez téged az íródeákod, a báruk izgat téged ellenünk, és mi erre nem hallgatunk, mi elmegyünk Egyiptomba. Ennyire hajlamos az ember arra, hogy az Isten tanácsát ne vegye igénybe. De az Úr pedig csak akkor tud minket megáldani. Gondoljuk meg, természet feletti hatalommal, isteni segítséggel. Hát ő, amikor a magunk feje után megyünk, ott nem támogathat minket. Ő csak azon az úton támogathat, ami az ő útja. Ugye bizonyára emlékszünk rá, hogy a 91. Zsoltárban is ez a nagyon szép ige, hogy az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Ugye ott az a minden utadban, azon az úton, amely az Isten útja. Ott parancsol az angyalainak felőlünk. Ott azt mondja, nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Ha az ő útján járunk, akkor igazgatja a lépéseinket. De ha mi a magunk tanácsa szerint akarunk menni, ott ezt nem várhatjunk el. Akkor az Úr azt mondja, hagyom őket a szívük keménységében, járjanak a maguk tanácsa szerint. És olyan jó lenne, ha bennünk ott lenne az az igény, hogy én mindig akarom tudni, hogy az ő útján járok, hogy most ő igazgatja az én útjaimat. Két kis rövid személyes tapasztalatot mondanék el, hogy a Jóisten mennyire válaszol arra, amikor tényleg azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjaink, és amikor nagyon igényeljük még az élet kis mozzanataiban is, hogy biztos-e, hogy az ő útján járunk. Egy-két-három évvel ezelőtt történt, hogy szombatiskolai tanulmányt kellett befejezni, és nagyon rövid volt az idő, és az nagyon nagy felelősség szombatiskolai tanulmányt írni, és borzasztó szoros volt az idő. És ráadásul még a szemem begyulladt, ami soha olyan nem volt, de mintha csak az ellenség hozta volna, nem szokott a szememmel baj lenni. Ez még nehezítette a munkát, és ugyanakkor volt egy értesítésem, hogy egy család, akikkel 8 éve már nem volt szoros a kapcsolatom, de valamikor egy vidéki városba jártak evangelizációra, értesítettek, hogy az édesanyjuk meghalt, és az utolsó előtti napon, hogy nekem be kellett fejezni, illetve le kellett adni ezt a munkát, akkor lesz a temetés. És hát én úgy magamban eldöntöttem, hogy én erre a temetésre most nem megyek el, és mondtam, hát most még a szemem is begyulladt, hát még ez is ebbe az irányba erősítés. És hát bár ugye nagyon szerettem volna egyrészt, mert nagyon szerettem azt a valakit, aki meghalt, és tényleg haláláig kapcsolatban voltam vele, és hát a két fiát, meg azok családjával is szoros kapcsolatunk volt, de mondom, körülbelül 8 éve ez úgy nem működött már olyan elevenen, és gondoltam, milyen jó lenne velük a kapcsolat felelevenítésére. De hát vívódtam, hogy mit csináljak. És miután én szinte eldöntöttem, hogy nem fogok elmenni, akkor egyszer csak jön egy telefon, és az egyik fia fölhív, hogy megyek a temetésre, mert ha vonattal megyek, akkor várnak az állomáson. És én még kezdek mentegetőzni, hogy nem tudom, tulajdonképpen nagyon sok akadály van, és akkor, mikor letettem a telefont, akkor egyszer csak úgy elszégyeltem magamat. Mondom, hát nem ezen vívódtál, hogy most kell elmenned, nem menned? Hát nem veszem észre, hogy a Jóisten most ebbe az irányba mutat, hogy akármennyi dolog van, akármi van, menjek el. Mikor 8 év után így igényt tartanak, hogy elmenjek, hogy fölhív, és azt mondja, hogy várnak, ha elmegyek. És akkor én még mindig nem kapcsoltam, én mindig mentegetőztem, mert én már majdnem eldöntöttem, hogy én nem fogok elmenni. Abban a pillanatban letettem a munkát, és készültem, hogy elmegyek. És amikor elmentem, az egyik családban a gyerekek, akiket valamikor még gyerekek, kisgyerekekként tanítottam, és azóta fölnőttek, oda jöttek hozzám a temetés után, és azt kérdezték, ugye elmegyek hozzájuk egy kis időre, mert hol van most a nagymama? Mert mi most tudni akarjuk, hogy mit tanít erről a Biblia. És gondoljuk meg, hogyha az ember a maga feje után megy, és úgy eldönt dolgokat, akkor ez a csodálatos alkalom kimaradt volna. Úgy ültünk le azokkal a gyerekekkel 8 év után, mintha tegnap beszélgettünk volna még bizalommal is.
És nagyon, nagyon alaposan végig tudtuk beszélgetni, hogy mi lehet a reménység, és mit tanít a Szentírás erről a kérdésről. És higgyük azt, hogy tényleg, ahogy a gyerekeknek is szólt az ige, hogy noha a Jóisten felséges meglátja az alázatost. És ha mi igényeljük azt, hogy minden utunkat igazgassa, és nekünk nincs biztonságérzetünk, csak ha minden utunkban tudjuk, hogy itt most jó helyen vagyunk, itt most az ő akarata szerint járunk, akkor a Jóisten ezt meg fogja adni. Egy másik kis rövid kis tapasztalat. Úgy szépen csinálja az ember a negyedévi tervét, én is eldöntöttem, hogy június első hetében elmegyek egy ilyen gyors 8 napos körútra, hogy végiglátogassam itt Nyugat-Európában több testvéremet, és hát van komoly szükséglet. De azért én máskor mindig meg szoktam kérdezni a Jóistent, hogy most ez az ő terve szerint való-e, most jól döntöttem-e. És most valahogy csak úgy terveztem, siettem, és úgy kicsit bennem is volt, hogy nagyon fáradt is vagyok, és ha ugyan ez is nagyon munkás dolog, de mégis némi kikapcsolás, én most elmegyek. Aztán egyszer csak úgy észbe kaptam, és akkor úgy bántott, hogy hát én most nem is imádkoztam ezért, hogy a Jóisten jóvá hagyja ezt a tervet, és tényleg velem lesz-e, meg tudom-e teljesíteni azokat a feladatokat, és akkor még az is eszembe jutott, hogy mindig június első péntekén van a gimnázium osztály találkozunk, amikor nagyon kiváló beszélgetések folynak, és minden könyv és kazetta elfogy, amit viszek, és akkor mondom magamnak, elnye, hogy tudtam még ezt is elfelejteni, és még évközben kaptam osztálytársaktól levelet, meg majd remélik találkozunk, és akkor most én meg csak úgy szépen elterveztem, és én nem leszek itthon. És akkor olyan, tényleg olyan bizalommal kértem a Jóisten, hanem Jóistenem, ha én most ma önfejű voltam, akkor én nagyon szívesen feladom ezt, és nem megyek. De akkor valamivel nyugtass meg, hogy menjek, ne menjek. Szóval valamivel bátoríts, hogy vagy menjek, vagy hogy maradjak itthon. Képzeljétek el, másnap érkezik egy e-mail, és aki szervezi az osztálytalálkozókat, írja azt, hogy a hihetetlen törzseljünk van itt meg itt. És azt mondja, ennyi idővel előbb jelentkeztem, és azt mondták, másfél órával ezelőtt valaki lefoglalta a helyet. Úgyhogy kivételesen június 2. péntekén lesz a találkozó. Én abban a pillanatban megnyugodtam, mondtam, köszönöm Istenem, hogy megint segítettél, és megint igazgattad, hogy az ember megnyugodjon, hogy most jó úton jár-e. Azért mondtam el csak ennyire személyes kis tapasztalatokat is, hogy mindenkit bátorítsak, hogy ne járjunk a magunk tanácsa szerint, mert az Istennek a nagyon gazdag ajándékai csak azon az úton kaphatjuk meg az angyalainak a védelmét, ami valóban az ő útja. És ott biztos, hogy igazgatni fogja az utunkat. És azután a harmadik dolog pedig, amit ugye itt olvastunk, hogy az Úr akkor tud ilyen nagy dolgokat tenni értünk, ha kérünk. Erre bátorít azzal, hogy nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Nyisd szét a szád kérésre, bizalomteljes kérésre. Ha nincsen idegen Istenünk, ha azonosulunk az Isten akaratával és céljaival, és nem a magunk tanácsa szerint akarjuk még az ő dolgait sem végezni, hanem igényeljük, hogy ő vezessen és igazgassa a lépéseinket, akkor az Úr kész megáldani, de meg kell tanulnunk igazán kérni. És egy olyan dologról szeretnék szólni, ami meg vagyok róla győződve, hogy a keresztények túlnyomó többségénél nem egy beérett tapasztalat. És ez a Szentlélek általi imádság. Attól tartok, hogy még a fogalma sem nagyon ismerős nekünk, hogy pontosan mit jelent, de szeretnék 3 bibliai szakaszt felolvasni, amiből megértjük, hogy a Bibliában ez egy nagyon komoly tanítása, imádkozni a Szentlélek által. Az első talán ismertebb a Római Levél 8. fejezetében, a 26. és 27. verset olvasom. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézek. Így olvasom a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
És mindjárt utána olvasnék másik két igét. Tehát ugye itt azt olvastuk, hogy maga a lélek jön segítségünkre az imádságban, mert mi erőtelenek vagyunk, és amint kérni kellene, nem tudjuk. Olvassuk ezután a Júdás leveléből, a 20. és 21. verset. Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az őskeresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Biztos nem érthetetlen dolgot írtak az apostolok a gyülekezeteknek. A gyülekezetek értették, ismerős fogalom volt nekik, imádkozván a Szent Lélek által. És még egyet olvassunk az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom a 18. verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Csak eddig olvasom. Az apostol azt írja, imádkozzunk minden időben a lélek által. Szeretném, ha egészen ismerős lenne számunkra, és nagyon gyakorlatiasan szeretnék szólni arról, hogy mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Kezdjük egyáltalán ott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Szent Lélek által imához. Jól kell kezdenünk az imádságot. Pontosabban nem szabad elkezdeni addig, amíg nem rajzolódik ki előttünk, hogy ki az, akihez szólni akarunk. Így tudnám mondani, a Jóistennek a lelki képmása. Az imádsághoz hozzá kell készülni gondolatban, lélekben. Nem lehet rögtön elkezdeni beszélni, mert annak semmi értelme nincs. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így mondja Pál apostol, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. Tehát én ne kezdjek csak beszélni és mondani a kéréseimet, mert először azt kell magamban tudatosítanom, hogy kihez is szólok, élő valóság számomra. Hiszem, hogy Isten létezik. Hiszem, hogy nyilvánvalóan válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És hogy tudom ezt komolyan venni? Ha a gondolatainkba idézzük a Szentírás ígéreteit, igényt, eszünkbe jut, amit Jézus mondott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Például komolyan veszem, most Isten rám figyel, mert megígérte. És ha nem is látom őt, de az ő láthatatlan jelenlétében vagyok, és kicsoda is ő, hogy a szívünket mély tiszteletre, és ugyanakkor bizalomra hangoljuk. Addig nem issuk ki a szánkat, míg a Jóisten nem lesz élő valóság számunkra, most az imádkozás pillanatában. Míg meg nem erősítjük a szívünket, mondjuk ilyen igékkel is, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vagy az az ige, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát azt mondja az ember magában, hogy kinyithatom a szívemet, mindent elmondhatok, a rosszat is, a sötétet is, mert az Isten úgyis mindent tud rólam, mindenek mezítelenek és leplezetlenek a tekintete előtt, de mégis amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő. És én most kiönthetem előtte a szívemet. Ezeket a dolgokat az embernek tisztáznak ki magában, mielőtt elkezd imádkozni. Hogy amikor kimondjuk ezt a megszólítást, hogy mi atyánk, akkor Isten tényleg, mint minden földi szülőnél tökéletesebb, jóságosabb atyára tekintsünk, és úgy szóljunk hozzá. És feltétlenül kell az igazi imádsághoz egy elszántság. Mit értek elszántságon? Azt, hogy elhatározzuk, hogy nem adjuk fel az imádságot addig, amíg valóban Isten jelen lénk, és a

kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Akkor ezek szerint mindenki eljuthat az Isten székéig, aki elszánt, aki minden áron el akar oda jutni. Testvérem, nem lehet megkapaszkodni ebben az ígéretben. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Akkor azt mondjuk, igen, én eljuthatok az Isten székéig, csak addig kell kitartanom, míg teljes szívemből tudom keresni őt. Míg valóban az ő jelenlétét realizálom, és teljes szívemből kérem őt. És ha én eddig eljutok, és az imádságom majd felemelkedik a lélek általi imádságá, akkor az Isten óriási dolgokat tud tenni. Akkor az az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptom földjéből, akkor mindent meg tud cselekedni. Akkor ő hatalmas dolgokat teljesíthet. De ez a mi bajunk, hogy mi előbb abba hagyjuk az imádságot. Mi csak olyan, hogy mondjam, emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel imádkozunk, és abba hagyjuk az imádkozást, mielőtt ez a lélek általi imádsággá válhatna. Mi mindenre mondtam azt, hogy sok akadályt próbál az ellenség gördíteni, és hogy elszántság kell, hogy ne adjuk fel az imádságot. Olyan szimbolikus történetnek tekinthetjük, amit Ábrahám tapasztalatáról írne a Biblia, hogy amikor az Istennel való találkozásra várt, akkor jöttek a ragadozó madarak, az áldozati állatokra, akkor azokat kellett elűzni. Akkor így mondja a Biblia, akkor mély álom szállt rá, akkor sötétség, akkor rémülés. Szinte egy tömör összegezése annak, hogy amikor az ember tényleg az Isten jelenlétébe akar emelkedni, olyan fáradtság jön rá, vagy legalábbis olyan lelki-szellemi tompaság, ami nem is egészen természetes, mintha ott lenne az ellenség, mikor imádkozni akarunk, hogy elkedvetlenítsen. Úgy érezzük, hogy úgyis hiába imádkozom. Olyan fáradt vagyok, nem fog a fejem, nem tudom összpontosítani a gondolataimat, úgyse tudok olyan őszintén, mert valahogy olyan erőtlen, olyan tompa vagyok belülről. Ugye hozza ezeket az érzéseket, hozza ezeket az élményeket, hogy az ember ne tartson ki addig, amíg felemelkedik az imádsága igazi imádságá. Aztán jöhet az emberre a méltatlanság érzés. Akkor jöhet, mintha mindenütt, nem is érzem az Istenet, mintha csak a plafonig beszélnék. Mindenféle furcsa gondolat jöhet, mint a ragadozó madarak. Vagy azt mondjuk, hogy hát úgyse érdemes tovább imádkozni, mikor ilyen gondolataim vannak. Jobb, ha bocsánat kérek az Istentől, és elnapolom az imádság szándékát. Ugye nem egészen ismeretlen dolgokról beszélek, ugye? Ismerősek ezek a dolgok, hogy milyen könnyű abba hagyni az imádságot, mielőtt abból valódi imádság lenne, mielőtt tényleg kinyitnánk a szánkat, és bizalommal, és már előre megköszönve, és békességet nyerve kérnénk az Istent. És hogy történik tulajdonképpen, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imádságunkba? Ha bennünk van ez az elszántság, hogy én most el akarok jutni az Isten székéig, és az Isten megígérte, hogyha teljes szívünkből keressük, megtaláljuk. És én elzavarom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, nem baj, ha töredezetten kezdem az imádságot, nem baj, ha háromszor, négyszer belefogok, nem baj, ha bocsánatot kérek furcsa gondolatokért, nem baj, ha észreveszem, hogy valami más mondtam, mint amit akarok, de akkor se hagyjam abba. És ha ez az elszántság megvan bennünk, és mindig jobban erősítjük magunkban, hogy igen, hiszem, hogy Isten titkon néz, hiszem, hogy ő létezik, hiszem, hogy ő könyörülő atya, őszintén akarom elmondani, rá akarom bízni a dolgaimat, akkor egyszer csak a Szentlélek, mivel már most valóban teljes szívünkből keressük őt, elszántan keressük őt, akkor belekapcsolódik az imádságunkban, és azt veszük észre, hogy mindenféle ilyen gátlás eltűnik, és akkor tényleg felszakadnak a szívünkből a legőszintébb gondolatok és kérések. Nincs itt ebben semmi misztikum, nem lesz ebben semmi természetfeletti, ilyen értelemben természetfeletti dolog, hogy látványos. De ez a Szentlélek a maga halk szelíd hangjával, azt mondja, mi erőtelenek vagyunk, nem tudnánk helyesen, mert nem tudnak kikristályosodni belőlünk a legigazabb kérések és a legigazabb gondolatok, de ebben a Szentlélek segít. És ami a meglepő, eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre abszolút nem készültünk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Jóisten eszünkbe jutott embereket, eszünkbe jutott ügyeket, és bíztat bennünket, hogy imádkozzunk értük. És saját

0: magunkra és a saját életünkre vonatkozóan is olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyekről azt mondja Pál a római levélben, hogy a Szentlélek Isten szerint esedezik a szentekért. A Szentlélek tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, mi az Isten akarata szerint való kérés a mi életünkre. És formálja belül a gondolatainkat, az érzéseinket. És felszabadít, hogy a szavainkkal ezt őszintén, teljes szívünkből ki is tudjuk mondani. Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádkozást gyorsan. Ne hagyjuk abba addig, amíg nem emelkedik az imádságunk a Szentlélek általi imádságá. És tapasztalni fogjuk, hogy mikor ezt elérjük, utána olyan békességet nyerünk, olyan bizonyosságot, hogy Isten meghallgatott. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az ígéretet, majd válaszol neked nyilvánvalóan. De erre rá kell szánnunk magunkat, és egyre jobban, hogy megtanuljunk így imádkozni. Mert még egyszer mondom, a Jóistennek szinte lelki teher, fájdalom, hogy ő annyit adna nekünk, ő annyi mindenben segítene nekünk. Az ő ügyének se kellene úgy vergődni. Nem kellene szegénységben küzdeni, lelki szegénységben is, sokszor anyagi szegénységben az Isten ügyének. Amikor, ha mi igazán kérnénk a Jóistentől, ha kinyitnánk a szánkat, elhárítva az akadályokat, teljesítve a feltételt, és eljutva a Szentlélek általi imádságig, igazán kérnénk őt. Szeretnék egy néhány sort idézni egy énekből, amit sokszor énekelünk kezdő énekként, de nem mindig figyeljük meg annyira az ének szövegét. Nézzük meg, hogy aki ezt az éneket írta, az is értette, hogy mit jelent a Szentlélek általi ima, mert a következő sorokat találjuk ebben az énekben. A 19-es énekből idézem. A 19-es ének 5. és 6. versét olvasom. Ha bízó hittel szól az ajkam, és lelked által hozzád fordulok, te szíved szánó irgalmával a könyörgésemet meghallgatod. Ha imám szárnyán szívem hozzád száll, meghallgatásra békére talál. A kérés, melyre lelket tanít, az kedved szerint való imádság, és tudom fiat szent nevében, te meghallgatod azt örök jóság. Én kegyelmedből kapok kegyelmet, mert fiad által lettem gyermeked. Mi jó azt tudnom, áldott Isten, hogy velem vagy, és lelked vigasztal, mert érzem azt, hogy jó vagy hozzám, és soha nem késel a válasszal. Sőt, kérésemnél többet adsz nekem, mert jóságodnak árja végtelen. Testvérem, ajánlom, hogy sokszor énekeljük el otthon ezt a 3 verset, és biztasson minket ez az ének is arra, hogy tanuljunk meg a Szentlélek által imádkozni. És befejezem az igehirdetést azzal az igével, amit a zsidókhoz írt levélből hiszem, hogy mindannyian ismerünk, de valahogy mégsem érzékeljük, értékeljük eléggé az igazságát és a szépségét. Amikor így mondja a Szentírás, járuljunk azért bizalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szívemből kívánom mindenkinek, hogy ne nyugodjunk, olyan sok minden van, ami körülöttünk zajló világban, olyan félelmetes dolgok történnek, és lehet, hogy mi ha még sokáig halogatjuk, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, vagy csak a legnagyobb nehézségek között tanuljuk meg. Amikor már nagyon rászorulunk arra, hogy az Isten, aki az Egyiptomból kihozta Izraelt, az a hatalmas Isten, jöjjön a segítségünkre és mentsen meg minket. De boldog az, aki ma megtanulja ezt. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és Urunk, arra gondolunk, hogy milyen sokszor mondjuk ki ezeket a szavakat, de igazán mégsem jövünk hozzád. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan könnyen elcsüggedőek, olyan lelkileg restek vagyunk az imádságban. Urunk, megértjük, hogy a te feltételeid igazak, hogy te nagyon sokat akarsz nekünk adni, te át akarod formálni az életünket, azt értelmessé, gazdaggá akarod tenni. De, Urunk, megértjük, hogy nem állhatsz meg másképpen. csak ha nincsen idegen Istenünk, és ha a Te utaidon járunk. De Urunk, köszönjük, hogy magában az imádságban is kész vagy átformálni a gondolatainkat, a lelkületünket. Kész vagy Te összhangba hozni bennünket önmagaddal, ha mi igazán kitartunk, ha elszántak vagyunk, hogy el akarunk jutni egészen hozzád, és valóban tőled akarunk kérni. Szerető mennyei atyánk, Te tudod, hogy még ha a készség és a vágyakozás megvan is bennünk, mindegyikünket szorítta az életnek a rengeteg követelő igénye. De Urunk, kérünk, taníts minket, könyörgünk, hogy buzdíts szent lelked által, emlékeztess minket a hallott igékre, és segíts, hogy elszántan keressük azt az időt, azt a helyet, azt a nyugalmat, amikor addig ki tudunk tartani az imádságban, hogy tapasztaljuk, hogy a lélek segítségére jön az erőtelenségünknek, és mi igazán imádkozunk, meg tudunk már a lélek által imádkozni, és elnyerjük azt a békességet és bizonyosságot is, hogy meghallgatsz. Urunk, kérünk, látva a rengeteg ínséget körülöttünk, a fenyegető veszedelmeket, a szükségleteket, kérünk, buzdíts mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve a Te igéidnek megküzdjük a harcot önmagunkkal is, hogy eljussunk ide, hogy tudjuk kinyitni a mi szánkat, és bizalommal járulva a kegyelem királyi székéhez minden szükségletet valódi hittel és a Szentlélek által átformált igaz kérésekkel tárhassunk eléd. Urunk, kérünk, hallgass meg mindannyiunk imáját, és egyenként taníts minket imádkozni, és segíts, hogy ne halogassuk ezt, hanem már a következő héten keressük az időt, az alkalmat, és valóban el is nyerjük, és mi tapasztaljuk is, hogy mit jelent a lélek által igazán imádkozni. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, a mai szombat délelőtt azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, egy élettörténetnek egy bizonyos szakaszát áttekintve, hogy nagyon sokszor mi úgy vagyunk az életben, hogy teszünk elhatározásokat, szeretnénk megváltozni, jobbak szeretnénk lenni, bizonyos dolgokat szeretnénk elhagyni, és mégis időnként újból és újból beleesünk hibákba, dolgokba, vétkekbe. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen az életetekben, hogy valami jellemhibával küzdötök. Valamivel nagyon küzdötök, és megfogadjátok, hogy nem, ezt többet nem fogom tenni. És jön egy adott helyzet, a kísértés még erőteljesebben jön, és belebukunk az adott élethelyzetbe, és szégyenletesen viselkedünk. Én most nyilván nem gondolok hatalmas főben járó bűnökre, de hibák, vétkek, bűnök, amelyek az embert égetik, amiről tudjuk, hogy helytelen. Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így az életben. És kérdezem, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, milyen gondolataink szoktak támadni? Milyen gondolataink? Add föl. Nincs értelme. Hát látod, elhatároztad, 25-ször elhatároztad, szeretnéd, akarod, és mégsem tudod. És így viselkedsz, ilyen gyalázatosan, ez jön ki belőled. Hát nincs értelme. Az ember szégyeli magát ember és Isten előtt, nincs értelme tovább. És hadd mondjam, ezek az élethelyzetek, amikor ilyen élethelyzetekbe kerülünk, Sátán ezt így akarja velünk láttatni, mint ahogy az előbb elmondtam, de hadd mondjam, hogy az éremnek van egy másik oldala. Az éremnek van egy másik oldala. Az Isten nem akarja, hogy mi elbukjunk a bűnbe, mert ugye ki akar belőle emelni. Az Istennek nem terve, hogy mi vétkezzünk, de az Isten csodálatos kegyelme az, hogy a bűn világában minden rosszat jóra fordít. Nem akarja, hogy elessünk, de az eleséseinkből, a bukásainkból, minél nagyobbak a bukásaink, az Isten azt akarja, hogy áldás jöjjön ki ezekből. Áldássá váljon nekünk. Még egyszer mondom, nem akarja, hogy elkövessük a bűnt, de ha elkövettük, és megszégyenülünk, és ott állunk a mi mezítelenségünk rúdságában, ahogy a Biblia írja, és megint lelepleződtünk, hogy ilyenek vagyunk, akkor Isten nem azt mondja, hogy ember, add fel, és nincs értelme a küzdelemnek, mert soha nem fogsz megváltozni, és nem tudsz egy szokásból kitörni, vagy egy jellemhibából, hanem azt mondja, hogy figyeld meg, mit akarok én ezzel, a bűnöddel, ami most felszínre tört belőled, mit akarok elérni a te életedben, áldássá akarom fordítani. Ki az a bibliai személy, akinek az életének egy mozzanatáról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni? Péter. Péter, aki elköveti azt a hatalmas bűnt, ugye, hogy megtagadja Jézust a legkritikusabb órában, és Péter, olvassunk egy igét, így is kezdjük a mai délelőtti igetanulmányozásnak az igei részét, hogy olvassunk el egy igét Máté evangélium a 26. fejezet 75. verséből. Máté evangélium a 26. fejezet 75. verse. A következőt mondja, ugye elmondja az esetet, hogy Péter ott van Jézus kihallgatásánál, és elmondja a körülményeket, hogy mi vezetett oda, hogy egyszer, kétszer, és végén harmadszor is megtagadja Jézust, a végén már esküdözve és átkozódva, hogy nem, én nem ismerem ezt az embert. És utána, amikor ezt teszi, a 74. verstől olvasnám inkább, a 74. vers azt mondja, hogy ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. Megszólalt a kakas, miért? Jézus azt mondja, hogy mielőtt megszólal a kakas, mondta Jézus Péternek az utolsó vacsorán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor fogsz engem megtagadni. És amikor megtörténik, akkor megszólal a kakas. És a 75. versben ezt olvassuk, és megemlékezett Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta néki, mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan, keservesen sírt. Kimenvén onva, keservesen sírt. Igen, keservesen sírt, mert szembesült azzal,
hogy milyen is ő valójában. Szembesült az iszonyú bűnével. Szembesült mindazzal, amit ő nem is feltételezett önmagáról, hogy ő tulajdonképpen milyen. De hadd kérdezzem meg, mit eredményezett Péternek ez a sírása? Mit eredményezett? Hadd mondjam, Péter előtt is két út volt, nem? Elkövettem ezt a hatalmas bűnt, nyilvánvalóvá lett mindenki előtt, hogy milyen is vagyok tulajdonképpen, de leginkább önmaga előtt vált nyilvánvalóvá, hogy milyen volt. Milyen út állt előtte? Az egyik út, amire Sátán vezetni akarta, az minek az útja volt? A halál, ami Júdás életében is volt, ugye öngyilkos lett. A halál, hát mi, hát ez a szégyen, hát te ez vagy, hát ezek után, hát hogy kerülsz bárkinek a szeme elé? Sátán megpróbálta az örvénybe belerántani, hogy teljesen a mélyére kerülve, kilátástalanul, esetleg az életének is vége legyen. De Isten más irányban munkálkodott Péter szívén, mert Péternek ez a sírása, Péternek ez a keserves sírása, hadd mondjam, hogy rengeteg áldás forrásává vált. Rengeteg áldás forrásává vált. És szeretném, hogyha elolvasnánk egy igét, Lukács evangélium a 22. fejezetéből, elolvasnánk azt az igét, amikor Jézus figyelmezteti Pétert arra, hogy vigyázz, mert meg fogsz engem tagadni. És elmondja neki Jézus, még a beszélgetés elején, hogy a Lukács evangélium a 22. fejezet 31-32. verse. Azt mondja, mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. És figyeljük, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Jézus mit mond? Nem csak azt mondja, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hanem azt mondja, hogy idővel meg fogsz térni. Meg fogsz térni. És hadd mondjam, Péternek az igazi megtérése, a legmélyebb megtérése ezután a bűne után következett be. Miután Jézus megtagadta, miután ez a szégyenletes bűn eluralkodott rajta, nyilvánvalóvá vált, Péter keservesen sírt, és ez a sírás, ez a kesergés, ez igazi megtérést eredményezett az életében. Szeretnék először a bizonyságtételek 3. kötetének a 416. oldaláról egy rövid részletet olvasni a következőképpen. Péter megtagadta a fájdalmak férfiát, mikor megaláztatásának óráján félelem fogta el. Később azonban megbánta, és újra megtért. Lelke mélyéből megalázkodott, és újra átadta magát üdvözítőjének. Könnyekkel, teli szemekkel visszament a Gecsemáné kert magányába, és ott borult arcra, ahol üdvözítőjét látta arcra borultan, mikor roppant gyötrelme véres verejtéket sajtolt ki pórusaiból. Pétert furdalta a lelkiismeret, mikor eszébe jutott, hogy átaludta az időt, mikor Jézus könyörgött a félelmetes órákon. Büszke szíve összetört, és a bűnbánat könnyei öntözték a földet, amit alig pár órája Isten szeretett fiának verejték cseppjei festettek be. Péter megtért emberként távozott a kertből. Hadd kérdezem meg, mi szeretjük a megszégyenüléseket? Szeretjük a lelepleződést? Szeretjük azt, amikor a mi bűneink nyilvánvalóvá válnak? Azt hiszem, hogy mindannyian menekülni szeretnénk ettől az élethelyzettől. De Péternek az igazi megtérését segítette mindez elő. Pétert igazából megtérésre vezette mindez. Olyan érdekes igét olvasunk a Szentírásban, és szeretném, hogyha ezt az igét nagyon mélyen megjegyeznénk, Prédikátor könyve 3. fejezetéből, elnézést kérek, 7. fejezet, Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse, Prédikátor könyve 7. fejezet, 3. verse a következőt mondja. Mielőtt ezt az igét elolvassuk, szeretnék egy nagyon-nagyon érdekes, legalábbis egyszerű, de majd meglátjuk, hogy viszonylag érdekes kérdést feltenni. Ti mit szerettek jobban, nevetni vagy sírni?
Ugye fura a kérdés önmagában, mert ugye erre mindenki azt mondja, hogy hát persze, hogy nevetni szeretünk jobban, hát nem az a jó, hát jó kedvűnek, vidámnak lenni. És nézzük meg, hogy az ige mit mond. Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse. Megvan? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Figyeljük! Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hadd kérdezzem meg, ismerünk olyan embert, aki a féktelen jókedvben, vidámságban egyszer csak komoly igazi megtérése jut, vagy igazi változások történnek az ember szívében? Nagyon ritka az ilyen eset, nagyon ritka. De ugyanakkor ismerünk olyan élethelyzetet, és magunk is voltunk már ilyen helyzetben, hogy megszomorodunk valami miatt, próbák érnek, nehéz helyzetbe kerülünk, a bűneink bántanak bennünket, sírunk, kesergünk. És ennek mi lesz az eredménye? Hogy jobbá lesz a szív. Az Isten ekkor tud igazából megérinteni bennünket, nem a féktelen jókedvben, nem a gondtalan életben. Hadd mondjam, az Isten örömmel ajándékozza nekünk az örömet, a vígságot, a jókedvet. De a szív megváltozásának az igazi pillanata, amikor az ember igazából sírni tud. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Egy igét szeretnék csak kívülről idézni, mert ugye a mai délelőtt elég rövid idő áll rendelkezésünkre, de a korintusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy megbánhatatlan, a korintusi második levél 7. fejezet 10. versében azt mondja, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Megbánhatatlan megtérésre szomorodtatok meg. Van olyan megtérés, van olyan szomorúság, amely igazi megtérést eredményez az ember életében. És Isten erre akar bennünket elvezetni a bukásaink, a kudarcaink, a saját bűneink következtében. Igazi megtérésre akar bennünket eljuttatni. De nézzük meg, szeretném azzal kezdeni a csokorba szedését annak, hogy mi lett Péter sírásának, mi lett Péter bukásának, hatalmas bukásának, mi lett a csodálatos, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az örök életre kiható eredménye. Mindenek előtt szeretném, hogyha emlékeznénk arra az ígére, amit olvastunk Lukács evangéliumából, Jézus azt mondja Péternek, te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát Jézus azt mondja, hogy Péternek megtérésre van szüksége, mielőtt a szolgálatát, az emberekért végzett szolgálatát el tudná látni. És Péternek itt a bukásakor után, bukása után következett be az igazi megtérése, és ez tette őt alkalmassá arra, hogy az emberekért végzett szolgálatát el tudja végezni. Szeretnék olvasni egy idézetet az Apostolok története című könyvből, a 352. oldalról. Péterről ezt olvassuk. Rövid idézet. Erre a munkára, mármint a megtérőkért és a megtéretlenekért való munkára, erre a munkára Pétert saját bűne, szenvedése és bűnbánata készítette elő. Ha Péter életében nincs ez a bukás, Péter nem tud felkészülni az előtte álló szolgálatra. Ha Péter nem lepleződik le, hadd mondjam, ki előtt kellett Péternek igazából lelepleződnie? Ki előtt? Önmaga előtt. Ha Péter életében nincs ez a hatalmas bukás, nem lett volna alkalmas arra a szolgálatra, amellyel Jézus meg akarta őt bízni. Hadd kérdezem meg, nem úgy gondolkodnánk mi az életben, hogy egy ember akkor alkalmas igazából a Jézusért való szolgálatra és a másokért való szolgálatra, ha nincsenek az életében hatalmas bukások, nem? Hogyha olyan folt nélküli, legfeljebb csak kis apró botlások, de nincsenek olyan nagy kudarcok az életében, nem azt gondolnánk, valaki akkor kész igazából arra, hogy a Mesterért munkálkodjon. És hadd mondjam,
egyértelművé válik, hogy Péter, amikor látszólag Krisztus teljesen buzgó követője volt, akkor még nem volt alkalmas a szolgálatra. Miután lelepleződött önmaga előtt a bűne, a hatalmas bűne következtében, ez járult hozzá ahhoz, hogy Jézus fel tudta őt készíteni arra a munkára, amire a 3,5 év alatt, amíg Jézussal járt, nem volt felkészülve. De hadd kérdezzem meg, hogy miért? Miért ez a kudarc segített Péternek ahhoz, hogy igazából felkészüljön a szolgálatra? Miért? Péter elsősorban milyen volt, és mit tanult meg a bukása következtében? Szerintetek erről nincs bibliai leírás, de Péter milyen embernek gondolta magát? Szerintetek Péter mit gondolt magáról? Csak utalások vannak arra, amikor hősködött abban a vonatkozásban, hogyha kell, meghalok érted. De önmagában az egész jellemét illetően meggyőződésem, hogy Péternek nagyon jó véleménye volt önmagáról. Nagyon jó véleménye volt. Kicsit hasonlít ez ahhoz a történethez, amit Pál apostolról olvasunk, amikor azt mondja, hogy ő az igazi megtérése előtt, amikor ő nagyon buzgó hívő ember volt Pál apostol, azt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát ő a maga szemében teljesen tökéletes embernek tűnt. És Pál életében is kellett bizonyos fordulat ahhoz, hogy rádöbbenjen a bűnéhele. Péter életében is kellettek bizonyos fordulatok, illetve kellett ez a hatalmas fordulat, hogy belássa, hogy ő tulajdonképpen kicsoda is, önmagában kicsoda. Nézzük meg, mit tanult meg Péter ebből a bukásból, hogy megtagadja Jézust. Ezt olvasom, rövid idézetek, szintén a 352. oldalról. Péter miután rájött, hogy minden önbizalma hiába való, megtanulta, hogy egyedül csak Isten hatalmában bízzon. Ekkor nyerte megbizatását, hogy Krisztus pásztoraként munkálkodjék. Mindaddig, amíg be nem látta saját gyengeségét, nem tudta felismerni, hogy a hívő teljesen Krisztustól függ. Csak a kísértés viharában eszmélt fel rá, hogy az ember csak akkor jár biztonságban, ha mit sem bízik saját erejében, hanem teljesen az üdvözítőre bízza életét. Hadd kérdezzem meg, miben volt Péternek a magabiztossága, kiben bízott? Egyedül önmagában, egyedül önmagában. Mit kellett Péternek megtanulnia? Hogy hiába a fogadkozás, az odaszánás, idézőjelben mondom, ha az a saját erőnkön alapszik, annak a vége biztos, hogy bukás lesz. Péternek meg kellett tanulnia, hogy teljesen erőtelen és senki önmagában véve. Szeretnék egy igét olvasni a Korintusi második levélből. Olvassuk el a 12. fejezet, Korintusi második levél, 12. fejezet, 9 és 10. versét a következőképpen olvasom. Korintusi második levél, 12. fejezet, 9 és 10. verse a következőt mondja. És azt mondta nékem, elég néked, ugye már, mint mondja Jézus, ez Pálnak szól, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimben, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mit kérdeztem az előbb? Mit szeretünk jobban, nevetni vagy sírni? Ugye? Már pedig a sírásban van igazából hatalmas áldás. Az orca szomorúsága által lesz jobba a szív. Pál apostol pedig mit mond? Gyönyörködik az erőtelenségben, a nehéz helyzetekben. Amikor olyan élethelyzetekbe kerül, amiből egyértelműen látja, hogy a maga erejéből nem tud kimenekedni. Miért? Mert az az ember a legerősebb ezen a földön, aki beismeri a saját maga gyengeségét, és tehetetlenségében az Istenhez fordul erőért, és az az ember legyőzhetetlenné válik. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, Jézus ezt mondta neki, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el.
Isten mikor tud az emberben munkálkodni, és az emberért munkálkodni? Ha igénylem. Ő nem fogja az ő erejét nekem, hogy úgy mondjam, erőszakkal adni, amikor én nem is igénylem. De ha érzem, hogy semmi vagyok, az ő ereje hatalmasan meg tud bennünket erősíteni. Igen, Péter megalázódott. Megalázódott, de emlékszünk a zsoltárírók kijelentésére a 119. zsoltárban? Jó nékem, Uram, hogy megaláztál. Jó nékem. Hadd kérdezzem meg, szeretjük a megaláztatásokat? Szeretjük, amikor megalázódunk, és mindenki előtt megszégyenülünk? Hát a legkevésbé szeretjük ezeket az élethelyzeteket. De mit mond a zsoltáríró? Mire döbben rá? Jó nekem, Uram, hogy megaláztál. Mert beláttam végre, hogy mi vagyok, hogy semmi vagyok, és ezáltal tudom a te útaidat megtanulni. Alázat. Hadd mondjam, mennyire kevéssé ismerjük ezt a fogalmat, hogy alázat. Hadd mondjam, az ember nagyon sokszor alázatoskodik. Hány emberen lehet látni, és magunk, mi magunk is, hányszor vagyunk ilyenek. Azt hiszük, hogy alázatosak vagyunk. Közben pedig nincs más az életünkben, mint egy alázatoskodás. Szeretnék egy idézetet olvasni a 7 perá kötetből. Ez az idézet nagyon-nagyon elgondolkodtató. Mi is az igazi alázat? Figyeljük! Ez nem az az erőltetett alázat és szolga lelkű önbírálat, amelynek közszemlére állítását sokan erénynek tartják. Hányan mondják, jaj, micsoda, szerencsétlen vagyok, gyenge vagyok, bűnös vagyok, hibákkal teli vagyok. És az emberek szinte kérkednek is ezekben a kijelentésekben, és nem alázat van benne, hanem szinte szétfeszíti az embert a büszkeség belülről, a lelki gőg és a lelki önteltség. Azt mondja, erre a hamis alázatra a büszkeséggel és a maga nagyra tartásával teli szív késztet. Sokan vannak, akik szavaikkal lekicsinlik magukat, ám keserűen csalódnak, ha ez nem vált ki dicséretet és elismerő szavakat másokból. Igen, az ember nagyon sokszor hiszi azt magáról, hogy alázatos. De az Isten az igazi alázatra akar elvezetni, amiből az igazi megtérés terem. Amiről, amint Ézsaiás próféta írja, hogy nincs-e testben semmi épség, tetőtől talpig csupa seb vagyok. Olyan csúnya képet tár Ézsaiás az ember elé, azt mondja, tetőtől talpig csupa seb. Ugye kelevény, dagadás, amit ki sem nyomtak, nem is lágyítottak. Azt mondja, ilyen az ember, ilyenek vagyunk. De hadd mondjam, a büszke emberi szív ez ellen tiltakozik, és azt mondja, hogy hát nem igaz, hogy én ennyire rossz vagyok, nem igaz. Van egy kis hibám, nem szeretek korán kelni, vagy lusta vagyok, vagy bármi, vagy mértéktelen vagyok, van egy-két jellemhibám, de nem igaz, hogy tetőtől talpig tele vagyok, sebekkel és nyomorult vagyok, nem igaz. És hadd mondjam, amíg az ember így gondolkodik önmagáról, addig az Isten nem tud az embernek segíteni. Mert így van, hogy van bennünk sok jó, de az a jó kitől van? Az egyes egyedül Istentől. És ha én Istennel szembefordulok, és a rossznak adom át magam, minden, ami korábban jó volt bennem, semmivé lesz. Nincs az emberben magától semmi jó. Ami van, az Istentől van az emberben. És az ember, ha ezt nem hajlandó felismerni, ha ezzel nem hajlandó szembenézni, akkor jönnek a bukások Isten végtelen kegyelméből az ember életében, hogy lelepleződjön, és meg is lássa az ember igazából, hogy milyen is valójában. Miért? Hadd kérdezzem meg, Péternek a bukását mi okozta? Péternek a tagadását mi okozta? Milyen jellemhibája okozta? Péter ugye hihetetlenül magabízó volt, ugye? De hadd kérdezzem, ez a jellem hibája okozta Péternek a tagadását, a magabízás? Nem, hanem a félelem. Ugye nem bírta a gúnyt elszenvedni, a félt, hogy ugyanarra a sorsa jut, mint Jézus, őt is elfogják. Ez vezetett oda, nem a magabízás. Akkor miért mondjuk, hogy mégis, hogy magabízás vezetett Péternek a bukásához? Azért, mert a magabízó ember az képtelen arra, hogy rádöbbenjen és meglássa a saját jellemhibáit. Az az ember nem képes erre.
az az ember nem képes szembesülni az igazi énjével. Azt hiszi, hogy ő nagyjából rendben van, és feltételezni sem tudja, hogy milyen mélységekbe tudja a sátán beletaszítani. Igen, Péternek ezért vezetett a magabízása oda, hogy elbukott, és így van mindannyiunk életében. Hogyha nem jutunk el az igazi alázatra, ha nem jutunk el arra, hogy magunktól semmit, csak Krisztus ereje által tudunk bármi jót is cselekedni, ha nem jutunk el arra, akkor ugyanabban a veszélyben fordulunk, mint Péter. De micsoda kegyelem volt ez Jézus részéről. Igen, bekövetkezett Péternek ez a bukása, keservesen sírt, és ebből megláthatta, hogy ő micsoda, kicsoda, igazi alázatra tudott eljutni. Belátta, hogy magától semmire nincs ereje, és itt jön az, amire szeretnék még igazából kitérni, hogy megtanult valamit Péter, amit korábban nem tudott. Megtanult emberekkel bánni, emberekhez fordulni, emberekért fáradozni. Szeretnék olvasni a 416. oldalra a bizonyságtételek 3. kötetének, és figyeljük meg ezt az idézetet. Péter megtért emberként távozott a kertből. Most figyeljük, mire lett kész. Akkor már készen állt, hogy megszánja a megkísértett embert. Porig volt alázva, ezért szánni tudta a gyöngét, a tévelygőt. Inteni és figyelmeztetni tudta már az önteltet, és egészen felkészült arra, hogy erősítse testvéreit. Erre korábban nem volt alkalmas. Hadd mondjam, egyetlen egy ember nem tud bánni az embertársával, a fele barátjával, igazi krisztusi szeretettel, mi bűnös emberek, amíg meg nem ismerjük magunkat, hogy mi igazából milyenek vagyunk. Mert ha mi magunkat jónak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy hát azért úgy viszonylag tényleg elég jók vagyunk, akkor a hibába, a nyílt hibába és vétekbe esett bűnös emberrel hogy bánunk? Lenézzük, megvetjük, mert magunkat jónak gondoljuk. És hadd mondjam, ezzel nem tudunk segíteni egymásnak. Hadd mondjam, egyszer hallottam egy olyan nagyon... eléggé csúnya, tényleg olyan értelme, hogy kicsit gusztustalan a hasonlat, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemléletes volt. Egyik prédikációban azt hallottam, hogy mi mindannyian olyanok vagyunk, mint a leprás emberek. Ugye a leprás ember, ugye, akinek ugye, hát rohad le a bőre, a húsa, egymás után veszíti el esetleg a végtagjait, vagy bármi. És ez a valaki azt mondta, hogy mi olyanok vagyunk, mint a leprások. Hogy... én esetleg mutogatok a másikra, és megvetem, meg kigunyolom őt, mert nekem esetleg még csak a fülem hiányzik, neki pedig már a két lába is hiányzik. Nekem meg még csak a fülem hiányzik. Tehát nem tudom, értjük ezt a hasonlatot, de annyira tetszett, hogy ugyanolyan bűnös vagyok, és ez a bűn tovább emészt engem, és a végén az lesz, hogy nekem is leesik a két lábam, ugye, vagy a karom, vagy bármi, el fogom veszíteni, hogyha nem térek meg a bűnnek a leprájából, de mégis magamat egészségesnek gondolom. Hát még csak a fülem hiányzik. És megvetem a másikat, akinek esetleg már látványosabb dolgok vannak az életében. Hadd mondjam, igazából szeretettel és gyengéden viszonyulni másik emberhez akkor tudunk, ha meglátjuk igazából, hogy micsoda bűnök vannak a mi életünkben, és hogy magunkban semmik vagyunk. Szeretnék olvasni két Biblia verset, az egyiket a Galata levélből, a Galata levél 6. fejezet 1. verséből. Azt mondja Pál apostol, atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szerítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogyha inteni kell valakit, valaki bűnben, hibában van, akkor hogy tudunk csak igazából intést adni a másik embernek? Ha ügyelek arra, hogy meg ne kísértessem magam is, tehát annak a tudatában, hogy én is ugyanolyan bűnös és halandó ember vagyok, és tévelygő ember, csak a másikat most előfogta valami bűn. Szerítséggel, szeretettel, megértéssel és gyengétséggel kell a másik emberhez, a legnagyobb bűnökbe esett emberhez is közelíteni. És hadd mondjam, Péter ezt kitől tanulta meg? Péter kitől tanulta ezt meg? Kitől? Jézustól. Jézus hogy bánt Péterrel akkor, amikor ezt a hatalmas bűnt elkövette? Hogy bánt vele? Megvetette Pétert Jézus? Haragudott rá? Dühös volt rá?
annyit olvasunk a Szentírásban, hogy amikor Péter megtagadja Jézust, megszólal a kakas, és Jézus mit csinál? Hátrafordul, csak Péterre néz. De ebben a pillantásban mi volt? Nem harag, nem sértődés, nem megbántottság, hanem mélységes szeretet és fájdalom volt benne. És Pétert ez a tekintet mélységesen, igazi megtérésre vezette. Milyen fájdalom volt ez neki, hogy akit ő megtagad, még csak nem is haragszik rá, hanem csak fáj neki, amit Péter tett. Amilyen gyengéden Jézus bánt Péterrel a tagadása után, ez késztette arra, hogy a bűnbe esett, és a bűnével küszködő embert igazából erősítse. Mit mondott Péter Jézusnak? Te idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Csak így tudta az embereket, a nyájat, amelynek a legeltetését Jézus rábízta, csak így tudta elvégezni. Mert megtanulta a saját élet példájából, hogy Jézus hogy bánt vele a legnagyobb bűnben, amikor a legnagyobb bűnbe beleesett. És hadd mondjam, ha nekünk nincs ilyen tapasztalatunk, mert nem is ismerjük fel a saját bűneinket, és nem törtünk még össze igazából a mi bűneink miatt, akkor nem tudunk igazából segítségére lenni azoknak, akik hatalmas bűnökkel, esetleg nyilvános bűnökkel küszködnek. Pál apostol ezt olyan szépen fejezi még ki a zsidókhoz írott levélben. A 13. fejezetben, a 13. fejezet 3. versében olyan szépen fogalmaz, és nem tudom, hogy erre az ígére szoktunk-e így gondolni. Azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ugye mit jelent, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak? Ugye itt nem csak az effektíve, ugye itt a római börtönnek a foglyairól beszél, hogy foglyokról fogolytársak, hanem mindannyian a bűn foglyai vagyunk. És emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak. Így viszonyuljunk egymáshoz, ezzel a megértő, gyengét szeretettel, tapintattal, nem a bűnt jóvá hagyva, a soha. De gyengét szánalommal, segítőkészséggel csak így tudunk a másik embernek, a bűnbe esett embernek segíteni. Nem tudom, hogy gondoltatok-e már arra, hogy Péterben vajon nem lehetett később ilyen gondolat, hogy hát, hogy tudom én figyelmeztetni vagy inteni a másik embert, amikor én egy ilyen hatalmas, látványos bűnt követtem el. Nincs jogalapom arra, hogy szóljak neki, hogy figyelmeztessem, amikor én ezt vagy azt elkövettem. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már, hogy vajon Péterben lehetett-e ilyen érzés. Hadd mondjam, nem tudjuk, hogy volt-e vagy nem, de a Biblia egyértelművé teszi, hogy nem ez teszi az embert alkalmatlanná a másik intésére, szeretetteljes figyelmeztetésére, hogy neki az életében milyen hatalmas bűnök voltak, nem ez. Hanem micsoda? Az ítélkezésnek a gerendája, az ítélkezés gerendája. Ha én megvetem a másik embert azért, mert ilyen vagy olyan bűnöket követel, azt tesz engem alkalmatlanná arra, hogy én intsem a másik embert. Ezt tesz egyedül alkalmatlaná. Nem az, hogy én milyen bűnöket követtem el, amiket őszintén megbántam. Az ítélkezés, a kritizálás, a szeretetlenség gerendája az, ami engem alkalmatlanná tesz arra, hogy a másik embert intsem. Azon kívül mit tapasztalt meg Péter? Mit tapasztalt meg Péter a keserves sírása után, miután rádöbbent, hogy ő igazából mi is és kicsoda ő? Rádöbbent arra, hogy a bűnben nincs semmi öröm. Rádöbbent arra, hogy a bűn az embernek semmi örömet nem tud szerezni. Az embernek csak keserű csalódást és szívfájdalmat tud okozni, ha nem az Isten útján jár. Az igaz, hogy a Biblia arról beszél, hogy a bűnnek van ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Ugye van olyan bűn, van olyan élethelyzet, hogy ideig, óráig tartó gyönyörűséget okoz. De mit mond példabeszédek könyve? Egy idő után az embernek a szája betelik kavicsokkal. Milyen az, amikor az embernek a szája betelik kavicsokkal, ugye? Mit akar ez érzékeltetni? Enni akarok valami finomat, és egyszer csak valami kemény van ott benne. Megrontja az egésznek az élvezetét. Voltunk már így, hogy valamire ráharaptunk, nem is tudtuk az ételt, mert fú, mi az, amire ráharaptam, milyen kemény volt.
Gondoljuk bele, amikor az embernek a szája megtelik kavicsokkal, azt mondja, a bűn ilyen. Lehet, hogy van ideig óráig tartó gyönyörűsége. Péternél nem volt. Nem volt ideig óráig tartó gyönyörűség sem, hanem egyből a keserves sírás. De lehet, hogy van úgy, hogy a bűnnek van ideig óráig tartó gyönyörűsége, de egy idő után az embernek a szája megtelik kavicsokkal, és Péter ezt megtapasztalta, a bűnben semmi öröm nincs. Hadd kérdezem meg, jó, hogy az ember ezt megtanulja? Jó, hogy az ember ezt megtanulja? Nem tudom, hogy a tékozó fiú példázatából az idősebbik testvérnek a helyzetére gondoltunk-e már? Nem teljes szívvel, de ott volt az atyai háznál. Ott maradt az atyai háznál. Végig ott maradt az atyai háznál. De közben lehet, hogy ott volt a vágyakozás a szívében. Igen, ez az én testvérem. Ugye paráznákkal étette fel a vagyont. Milyen utakat járt be? És most az atya mégis visszafogadta őt. Nem élte át annak a hatalmas kínját és szenvedését, ami az Istentől való eltávolodásnak az eredménye és következménye. Igen, Péter megtanulta azt, hogy a bűnben semmi öröm nincs, csak fájdalom és keserűség. És azon kívül Péter valamit még megtanult. Valamit még megtanult. Megtanulta azt, hogy amikor Jézus meglátta, pontosabban Péter meglátta Jézust, amint az ő bűnéért szenved, mert Péter rádöbbent arra, hogy az ő bűnéért kellett Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedést vállalnia, ettől kezdve Péter, aki korábban a szenvedés elől menekült, ettől kezdve nem akart már a szenvedés elől elmenekülni. Hadd mondjam, mi emberek természet szerint milyenek vagyunk. Mi szeretnénk kerülni a szenvedést, a nehéz helyzeteket. Ugye mi szeretnénk ezeket elkerülni. Péter rádöbbent Jézus szenvedéseinek az értelmére. Rádöbbent arra, hogy ő mire méltó tulajdonképpen, csak a halálra, a megsemmisítésre lenne méltó. Ezzel szemben Jézus felemeli őt, magához emeli. És ettől kezdve ez a Péter nem ugyanaz a Péter, aki korábban volt. Ez a Péter korábban nem akarta látni a keresztet, nem akarta látni a szenvedést. Amikor Jézus beszélt a bekövetkezendő szenvedéseiről, akkor Péter mit mondott Jézusnak is? Mentsen, Uram Isten, ez nem eshetik meg te veled. Nem akarta látni a szenvedést. Az igazából megtért Péter soha többé nem akart a nehéz helyzet a szenvedés elől elmenekülni. Nem akart kitérni előle. Ott a kertben ki akart térni a szenvedés előtt, megtéretlen állapotában. A megtért Péter nem akar a szenvedő ura fölé kerekedni, hanem vállalni akarja a szenvedést, amit az Isten megenged az ő életében, amit Jézus megenged az ő életében. Nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, csak kívülről szeretnék utalni rá, hogy Péter milyen szavakkal beszél a szenvedésekről az igazából megtért Péter. Nem azt mondja, hogy mentsen bennünket az Úr a szenvedéstől, a nehéz helyzettől, hanem mit mond, boldogok vagytok, ha szenvedtek, boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok az Istennek a lelke, és Jézus közel van hozzátok, egész közel van hozzátok. Péter ezt megtapasztalta az életében. Igen, Péter nagyon sok mindent tanult meg az igazi megtérése után, és erről szeretnék még egy idézetet felolvasni. A bizonyságtételek 491 és 493. oldaláról a következőt olvasom. Csak egész rövid idézetet olvasom. Jézus Krisztus elvállalta, hogy az alázat és nincstelenség és szégyen életét élje, aki a felkínált öröm helyett a kereszt halált szenvedte el, anélkül, hogy törődött volna a gyalázattal. Jaj, miért is vagyunk mi olyan kényesek, ha próba, ha szidás, szégyen és szenvedés ér, mikor Urunk ilyen példát mutatott nekünk.
Figyeljük, mi szeretnénk az ilyen helyzetek elől menekülni. Péter is szeretett volna korábban. De az igazából megtért Péter már nem akart többé az ilyen élethelyzetek elől elmenekülni. És most figyeljük még a következő idézetet, amit olvasni szeretnék. Így olvasom. Mikor úgy igyekszel élni, hogy elkerüld a gyalázatot, akkor szenvedő urunk fölé akarsz emelkedni, és amíg ilyet teszel, elkülöníted magad mennyei atyától. Olyan szeretetre váltod be a szeretetét, melyet nem érdemes megszerezni, ugye a világ szeretetét. Tehát amikor az ember kényelemből, vagy emberek kedvéért, vagy bármilyen élethelyzetben, de menekülni akar a kényelmetlen helyzettől, a szenvedéstől, a Krisztus követésével járó szenvedéstől, az ember menekülni akar meg a nehéz helyzetek elől, akkor még nem Krisztus követője, amikor, akkor még nem megtért tanítványa Krisztusnak. Az igazából megtért ember nem akar a szenvedő ura felé kerekedni, mert aki igazából sír a bűne miatt, az meglátja, hogy Jézus a szenvedését az én bűnöm okozta, és az az ember többé nem akarja elkerülni azt a szenvedést, amit az életben az Úr megenged az ő életében, és aminek az elhordozására felszólítja. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk Péter sírásából. Szívem mélyéből kívánom, hogy mi, amikor megalázódunk a mi bűneink miatt, akkor ne a júdási életút, ha nem is az öngyilkosságba vezető, de ne a júdási életút, a megkeményedés legyen a mi életünkben. Ne az legyen a végkicsengése a mi bukásainknak, a mi bukdácsolásainknak, hogy reménytelen a küzdelem, nincs lehetőség a megváltozásra, hanem a péteri végkicsengése legyen a mi életünkben, a bukásoknak, a nagy bukásoknak, és bárcsak ne buknánk, bárcsak ne követnénk el bűnöket, de ha elkövetünk, soha ne ebbe az irányba induljunk, mint Júdás, hanem abba az irányba, amiben Péter, a keserves sírásba, az igazi sírásba, az igazi bűnbánatba, mert az Isten abból hatalmas jókat akar előhozni a mi számunkra. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez az év, amelyben most elindulunk, ne legyen bukásokkal teli, győzelmes élet legyen, de ha bűnöket követünk el, akkor a Péterihez hasonló áldott következményei legyenek minden egyes bukásnak, minden egyes hibának, amit elkövetünk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó atyánk, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy te a kegyelemnek és az irgalomnak az Istene vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te azt akarod, hogy mi ne vétkezzünk, hogy mi ne kövessünk el bűnöket, de köszönjük neked, Istenünk, a te végtelen kegyelmedet, hogy minden rosszat, mindent a bűn világában, mindent a javunkra tudsz fordítani. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy mi a mi eleséseink következtében ne megkeményedjünk a bűnbe, ne adjunk fel a harcot, mondván, hogy ilyenek vagyunk, és nem tudunk megváltozni, hanem köszönjük, hogy te a mi bukásainkból is áldást akarsz adni a mi életünkben. Köszönjük, hogy bemutattad, hogy Péter keserves sírásának milyen áldott következményei voltak. Urunk, adjad, hogy a mi lelepleződéseinknek, a mi bűneinknek, amikor igazából a mi mezítelenségünknek a rúdsága megláttatik, Urunk, adjad, hogy ezekből ugyanilyen áldott gyümölcsök fakadjanak, mint Péter életében. Urunk, kérünk, tegyél bennünket igazából alázatossá. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy ne gondoljunk jót magunkról. Ne engedd, Istenünk, hogy valaki fölébe is akarjunk kerekedni. Urunk, adjad, hogy meglássuk, hogy senkik és semmik vagyunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te akkor tudsz értünk cselekedni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy mi a te kegyelmedből, mi igazából jóká válhatunk. Köszönjük, Istenünk, hogy mi élhetünk olyan életet, amely Jézusunk a te életedet mutatja be. De Urunk, kérünk, adjad, hogy soha egy pillanatig bármire eljutunk ebben az életben, ne engedd, Urunk, hogy egy pillanatig is azt gondoljuk, hogy ez a mi erőnk, ez a mi teljesítményünk, hanem Urunk, adjad, hogy meglássuk, hogy ez te vagy bennünk, te cselekszel, te adsz erőt, te adsz késztetést a jóra. Urunk, kérünk, adjad, hogy igazából tudjuk látni a saját magunk elveszett állapotát, és a te hatalmadat és szeretetedet, hogy te ebből ki akarsz vonni bennünket, és egy olyan élettel akarsz bennünket megajándékozni, amit igazából még felmérni sem tudunk. Egy teljes győzelmes életet akarsz nekünk adni.
De Urunk, kérünk, még egyszer kérünk, adjad, hogy meglássuk, hogy ezek nem a mi erőnkből végrehajtott cselekedetek, hanem ez Te vagy mi bennünk. És Urunk, adjál nekünk ilyen alázatot, hogy mindig Tere áttámaszkodjunk, soha egy pillanatig nem magunkban bízunk, hanem Tőled kérjük az erőt, és köszönjük Neked, Istenünk, hogy Te megígérted, hogy ezt Te készségesen adod a mi számunkra. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az egész esztendőben, ami előttünk áll, és segítsél győzelmes életet élnünk. És Urunk, amikor a bűn felszínre jön, Urunk, adjad, hogy ez is a mi áldásunkra váljon, hogy meglássuk igazából, hogy kik is vagyunk. És köszönjük, Istenünk, hogy ami hozzád fordulunk segítségért, akkor Te minden értelmet felülhaladó módon segítesz nekünk, és gyöngét szeretettel akarsz magadhoz vezetni. Köszönjük, Urunk, hogy a szenvedések, a nehézségek, a szomorúság mind-mind javunkra válik, hogy hozzád forduljunk, és köszönjük Neked, Istenünk, azt a békét, amit megtalálhatunk akkor, ha igazából megtalálunk Téged. Ezt a békét és ezt az örömet ad nekünk, ezt a csendes, biztos békét az egész elkövetkezendő esztendőben. Amen.

Folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, és én azzal szeretném bevezetni ezt a ma esti előadást, hogy a hit általi megigazulás gondolataival foglalkozunk, tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan válhat a mi életünk mássá, hogyan szabadulhatunk meg negatív jellemvonásainktól, hogyan formálódhat át az ember azzá, amivé szeretne a lelke szerint válni, hogyan tanulhatunk meg igazságot követni a gyakorlati életünkben. Pál apostol ezt a gondolatkört három fő lépésben fejti ki a levélben, és azt kell mondjam, hogy mi az első két lépésen túljutottunk már, és a mai alkalommal a harmadik gondolati egységre térünk a hit általi megigazulás gondolatainak a kifejtésénél. Ugye az első gondolati egység arról szólt, hogy kinek van szüksége a hit általi megigazulásra, vagy ha nem kérdésként fogalmazom meg, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy arra mutat rá az apostol, hogy az evangélium örömüzenet annak az embernek fog megszólalni, aki rádöbben arra, hogy segítségre szorul, aki rádöbben arra, hogy baj van vele az életben, és kegyelemre szoruló ember. A második gondolati egységben, ami a harmadik fejezet 21. versében kezdődött, és az 5. fejezet végéig tartott, Pál apostol arról szólt, hogy milyen alapon élhet az ember, milyen alapon nyerhet az ember bocsánatot az Istentől, bűnbocsánatot, és milyen áldásokat kap az ember, az az ember, aki személyes hittel ragadja meg.

meg az Isten kegyelemről szóló üzenetét. Ugye az előző alkalom szólt erről a kérdésről, azon az alapon élhetünk mi, hogy Jézus Krisztus helyettes, elfedező áldozatot hozott értünk, ami bűnünk büntetését nem mi szenvedjük el, nem mi szenvedtük el, hanem Jézus Krisztus az ember helyébe lépett, és az ember bűnének a büntetését magára vette. Ilyen egyszerű megoldást kínál fel az Isten az ember számára, aki szeretne kegyelmet nyerni, szeretne élni, annak egyszerűen el kell fogadnia ezt az ajándékot, ezt az ingyen ajándékot, hogy az Isten azt mondja, hogy én megajándékozom az embert, kegyelemből, szeretetből, megajándékozom az embert azzal az igazsággal, amely az élethez szükséges. És ha valaki ezt az ajándékot örömmel fogadja, ha valaki rádöbben, hogy neki szüksége van erre, és igényli ezt, megragadja bizalommal az Isten ígéretét, akkor röviden úgy összegezhetjük, hogy annak az embernek egy szeretett szövetség jöhet létre az Istennel, egy olyan béke szövetség jöhet létre az Istennel, amelyben mint gyermek mehet az Istenhez, mint gyermek mehet az ő szerető édesapjához, és hívhatja segítségül az Istent, kérhet tőle segítséget, és az Isten olyan segítségről gondoskodik, és olyan ígéreteket ad az embernek, amiben belekapaszkodva az ember a nehézségek és megpróbáltatások között is bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, és győztessé tud válni a hit által. Mindent, amihez szüksége van, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megváltozzon az élete, az Isten az embernek ajándékozta, bármilyen szükséglete merül fel az embernek, a kegyelem királyi székéhez mehet, bizalommal mehet az Istenhez, mert az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő kegyelmében, mint szeretett gyermekekre tekint. És bár igaz az, hogy Ádámban minden ember hátránnyal indul ebben a földi életben, igaz az, hogy Ádám bűnének van egy következménye, van egy kihatása, amely mindegyikünk életére kihat. És ezt mindannyian tapasztaljuk is, az emberi természetnek a bűnrehajlását, az emberi gyengeséget. De ugyanakkor az is igaz, hogy az Isten kegyelme viszont minden ember életében biztosítja azt, hogy ha az ember vágyakozik arra, hogy megváltozzon, akkor minden segítséget megkap ehhez. Tehát nem kell nekünk Ádámra tekintenünk, és nem kell Ádámra mutatnunk, hogy ő miatta vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, mert amennyire igaz az, hogy Ádámban minden ember vétkessé válik, legalább annyira, sőt sokkal inkább igaz az, hogy Krisztus áldozata nyomán, Krisztus engedelmessége nyomán minden emberi életre elhat az élet megigazulása, minden embernek lehetősége van összekapcsolódni az Isten hatalmas segítségével, és ezért nem kell Ádám bűnére tekintenünk és kétségbe esnünk, mert Krisztusban bőséges segítséget találhat minden ember, mindazt a segítséget megtalálja, amire szüksége van. Na de a gyakorlatban hogyan változik meg az ember élete? Ez a harmadik főrész, amiről az apostol beszél. A 6. fejezet első versétől a 8. fejezet 27. verséig mondhatjuk így, hogy most már erről az egy kérdésről fog szólni a levélben, hogy a gyakorlatban hogyan tud az ember megváltozni. Ugye ez az eszmei alapja, az az ember tud megváltozni, aki elfogadja a kegyelmet, és aki él az Isten segítségével. De ez a gyakorlatban az ember részéről, vagy az emberi életben mire van szükség, hogy ez valósággá válhasson, hogy hogyan élhet az ember ezzel a segítséggel. Két egyszerű gondolatról lesz majd szó, és ebből a mai alkalommal az első gondolatnak az első részével foglalkozunk, amit egészen egyszerűen és egészen röviden így fogalmazhatunk meg, hogy csak annak az embernek az élete változik meg, aki eljut arra a döntésre, hogy meg akar változni. Ennél többet nem kell mondanom ma este, erről fog szólni az egész előadás. Pál apostol az egész 6. fejezetet ennek a kérdésnek szenteli. Annak az embernek az élete fog megváltozni, aki eljut addig a döntésig, hogy ő meg akar változni. Ő meg akar változni az életben. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását,
és az akarata ellenére senkit nem fog megváltoztatni, és senkit nem fog üdvösségre vezetni. Na de nézzük, hogy ezt a gondolatot az apostol hogyan fejti ki. A 6. fejezetet 3 részre tagolhatjuk. Figyeljük meg, majd most fel fogom olvasni az egész 6. fejezetet, figyeljük meg ezt a 3 jól elkülöníthető részt. Az első versben felveti az alapvető kérdést, és onnantól kezdve a 14. versig tart az első nagy szakasz. A 15. verstől ugyanazt a kérdést veti fel, amit az első versben. A 15. verstől a 18. versig tart a második érvelése, és a 3. érve, vagy a 3. nekifutása ugyanennek a kérdésnek a 19. verstől a 23. versig olvasható. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halála hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ő vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadta halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akiknek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, miután felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez tehát az a fejezet, amit a mai estén szeretnénk végig gondolni, és Pál apostol közvetlenül fűzi a gondolatmenetet. Az előző szakaszban arról szólt, hogy az emberi történelemben két fordulópont van, vagy két jelentős esemény van.
Ádám vétke, amikor kisiklott az emberiség történelme, és az engedetlenség útjára tértünk, és Jézus Krisztus engedelmessége és váltsághalála, amely a helyreállítás lehetőségét teremtette meg az ember számára. Ez a két döntő fordulata az emberiség történelmének, ezért beszélhetünk reménységről, ezért beszélhetünk jó kilátásokról. Közben bejött a törvény, de a törvény nem tudott változást hozni. Az Isten törvénye az csak tükörként tud működni, meg tudja mutatni az embernek, hogy milyen a valódi állapota, de nem tudja megváltoztatni ezt az állapotot. Ádám vétke és Krisztus áldozata között az Isten feltárta a törvényt, behozta a törvényt, ami által lelepleződött a bűnöknek a sokasága, és ennek a fényében meg lehetett látni azt, hogy a kegyelem mekkora. Mert ahol a bűn sokasága meglátszódott, ott tudja az ember értékelni az Isten kegyelmét, az igazság ajándékát. De most Pál apostol, ismerve az ember gondolkodását, ismerve az ember kényelem szerető, változásra nagyon kevéssé hajló gondolkozását, fölteszi azt a kérdést, mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ugye ez a gondolat már a harmadik fejezetben is fölmerült, a harmadik fejezetnek a 8. verse hasonló gondolatot fogalmazott meg, amikor arról szólt, hogy az Isten igazsága, ami bűneink által öregbül, az ő dicsősége mutatkozik meg abban, hogy mi engedetlenek vagyunk, és mégis megvalósul az ő jó terve. És föltette a kérdést, hogy hát akkor ne cselekedjünk-e rosszat, hogy abból jó származik? Már ott is felmerül ez a kérdés, most ismét ugyanez a kérdés merül fel a levélben, mert ismerve az emberi természetet, hatalmas nagy készsége van az embernek arra, hogy elfogadja a kegyelmet, de ne változzon meg. Ezért fel kell tennie a kérdést az apostolnak. Hát hogyha azt mondhatjuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ahol a bűnnek a sokasságát, minél egyre több bűnt lát meg az ember, és ennek fényében egyre nagyobb kegyelmet lát meg az ember. Hogyha megnövekedik a bűn, a megnövekedett bűn még nagyobb kegyelmet hoz elénk, akkor ne maradjunk meg a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem? Hát ne cselekedjünk minél több rosszat, hogy annál nagyobb legyen az Isten kegyelme? Az ember hajlik erre a gondolkozásra. Hajlik arra, hogy azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hajlik arra, hogy a kegyelmet elfogadja, és éljen ugyanúgy tovább, ahogyan addig élt. És ezért teszi fel a kérdést az apostol. Elképzelhető az, hogy egy ember elnyerve a kegyelmet továbbra is a bűn útján haladjon, és a bűnben éljen? Lehetséges az, hogy valaki elfogadja a kegyelmet, és nem változik meg az élete? A választ a 2. versben fogalmazza meg. Azt mondja, távol legyen. Szó sem lehet róla. Szóba se jöjjön ez a lehetőség. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A kegyelem elnyerése az azt jelenti, hogy az ember meghal a bűn számára. Hogyan élhetne tovább az ember abban, aminek meghalt? Hát aki meghalt, az nem él. Aki meghalt a bűnnek, az nem tud tovább élni a bűnben, mert meghalt a bűn számára. Pál apostol ezzel az egy képpel, a halál képével fejezi ki annak az embernek a bűnhöz való viszonyulását, aki elfogadja a kegyelmet. A kegyelem befogadása nem jelent mentséget a bűnnek, nem jelenti a bűnnek az átmentését, nem jelenti azt a lehetőséget, hogy megmaradjon az ember ugyanazokban a bűnökben, amik miatt a kegyelemre szüksége volt. A kegyelem elfogadása egyúttal azt is jelenti, hogy az ember nem tud tovább élni a bűnben. De vajon miért? Hogyan fogja Pál apostol ezt a kérdést megmagyarázni, kifejteni? Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember valóban meghalljon a bűnnek a kegyelem tapasztalata során, a kegyelem meglátása, átélése során? Erre hozza magyarázatként a 3. verstől a 14. versig összegző megjegyzésekkel, a 3. verstől a 11. versig, és utána az összegzés jön, a keresztségnek, a bibliai keresztségnek a képét.
Tehát Pál apostol ezt a gondolatot, hogy mikor tud meghalni egy ember a bűn számára. Hogy mi a titka annak, hogy bibliai összefüggésben gondolkozva, az Istent igazán megismerve nem lehetséges az, hogy egy ember gondtalanul él tovább a bűnben, miközben elfogadja a kegyelmet, az Isten áldozatán nyugvó kegyelmet. A bibliai keresztség képét olvashatjuk itt, Pál apostol ezt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A bibliai keresztség képe az a bemerítés keresztsége, a vízbe való bemerítésnek a keresztsége, amelynek itt Pál apostol ebben a 4. versben 3 döntő részére mutat rá. Az első döntő része, hogy akik megkeresztelkedtek, akik bemerítettek, azok Krisztus halálába merítettek bele, ami azt jelenti, hogy eltemettettünk ővele együtt a keresztség által a halálba. A keresztségnek az első mozzanata, a keresztség jelképének, szertartásának az első mozzanata, hogy azt az embert, aki szeretne szövetséget kötni az Istennel, szeretné az új szövetséget megkötni, azt az embert hanyat döntve belemeríti egy prédikátor, a keresztelő személy a vízbe. Ez a mozzanat, hogy hanyat döntve belemerítik a vízbe, ez a mozzanat fejezi ki azt, hogy meghal a bűn számára. Krisztussal együtt meghal az óembernek, meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűnben, és nem él tovább a bűn számára. Ugye maga a kép az az, hogy eltemettetik a hullámsírba, belefullad a vízbe. A képnek a második része, hogy viszont nem maradott. Nem csak meghalásról beszél tehát ez a kép, nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, megtagad valamit az életében, megtagadja a bűnt és a bűnkövetését az életében, hanem van egy második része ennek, amit így olvasunk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Később a versekben részletesebben kifejti ezt a képet, és ott ezt is kihangsúlyozza, hogyha mi vele együtt, az ő halálának hasonlósága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Krisztus halála és feltámadása nem választható külön a Bibliában. Az evangélium üzenete nem csak azt mondja el, hogy Krisztus meghalt, hanem azt, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak. A keresztség képe nem csak annyit mond el, hogy az ember meghal a bűn számára, hanem azt is, hogy egy új életet kezd el. Feltámad egy új életre, amely életnek a lényege az, hogy ezután ő az Istennek él, az Isten akaratára szánja oda az életét. Ez tehát a második döntő mozzanat, hogy ebből a testhelyzetből kijön az az ember, kiemeltetik az az ember, nem marad ott a hullámsírban, nem csak egyszerűen nemet mond valamire, és nem pusztán tagadásból áll az élete. Ez egy elég nehéz élet lenne. Hanem az Isten útján való járásra feltámad és oda szánja magát. És a 4. versben Pál apostol az egész folyamatot elmondja, amiről majd a 8. fejezet 27. verséig beszélni fog, mert azt mondja, hogy meghal az ember, de új életre feltámad az ember Krisztussal együtt. De van még egy fontos mozzanat ebben a 4. versben. Azt olvassuk, hogy amiképpen, azonképpen. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen jár az új életben. A keresztség képe, tehát nem egyszerűen annyi, hogy van egy ember, aki magát belefolytja a vízbe, és utána kijön, és a maga erejéből feltámad. A szertartásnak, a jelképes cselekedetnek fontos része az, hogy ezt nem magától teszi egy ember, hanem egy külső személy, egy külső hatalom végzi el ezt az ő életében, az a személy, aki keresztel, dönti bele a vízbe, és nyomja víz alá, és az a személy emeli ki. És ezért fontos, hogy ez a jelképes cselekvés, ez egy hanyat döntésből áll.
abból a testhelyzetből, el tudjuk talán képzelni valamennyire, abból a testhelyzetből, amikor az ember hanyat belekerül a vízbe, és ott van a víznyomás, és ő hanyat döntve van. Nem tud a maga erejéből kijönni. Abból a testhelyzetből nincs az az erő, amivel ki tud jönni, segítségre van szüksége. Arra van szüksége, hogy ki emeljék a vízből, és ezzel mutatja be az apostol azt, hogy se a meghalás, se az új életben való járás nem a maga erejéből történik az embernek. Amiképpen feltámasztatott Krisztus az Atya dicsősége által a halálból, azonképpen új életben járjunk. Jézus Krisztus, amikor meghalt, a halála előtt letette az ő életét. Azt mondta az utolsó mondatával, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én életemet, az én lelkemet, az én életemet. És ezután meghalt. Jézus magát nem tudta volna feltámasztani a halálból. Mert ő odaadta az életét miértünk. Ő egészen odaadta az életét értünk. Ezért az Istennek kellett angyalt küldeni, és az Atya dicsősége által támasztotta föl halálból Krisztust. És ahogyan Krisztus a sírból az Atya dicsősége által támad fel, és nem a maga ereje által támad fel, úgy valósul meg a hívő ember életében, hogy meghal a bűnnek, és él az Isten számára, és valóságosan új életet él, a bűnt megtagadva az Istennek való engedelmesség életét éli. Tehát az alapvető gondolat, ez a két mozzanat, amiről tulajdonképpen az elkövetkező három előadásban szó lesz, az, hogy az embernek az akaratában változás kell, hogy történjen. Az embernek az akaratát oda kell szánni az Istennek, és el kell vonni a bűntől. Meg kell halni a bűn számára, és élni kell az Isten számára. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogy de ezt az ember nem magától teszi. Ehhez az ember az Istentől kap segítséget, ezt az Isten munkája ki egy ember életében. Ez a két döntő gondolat, ami a gyakorlati megváltozásnak a titka. Az emberi akarat és az Isten hatalma, az Isten ereje. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. De nézzük akkor ezt a képet, amely tehát az emberi akaratnak a kérdését fogja feszegetni, amely a bűnnek való meghalás kérdéséről szól. A keresztségnek, amint említettem, az első része a bemerítés a bűnnek, a meghalás a bűnnek, a bemerítés a vízbe. És itt szeretnék megállni, és feltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy valaki meghal. Szeretnék felolvasni két bibliai részletet a halállal kapcsolatban, hogy amikor azt mondja az ige, azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt meghalt a bűnnek, hogy a vízbe való bemerülés, bemerítés az azt jelenti, hogy meghalt a bűn számára, akkor mit jelent a halál fogalma ebben a gondolatkörben? Hogyan fog visszanyúlni az az ember, aki meghalt a bűn számára a bűnhöz? Ez a kérdés. Prédikátor könyvében, a 9. fejezetben a következőt olvashatjuk. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6-tól 8. verset és a 12. verset szeretném idézni. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Elég világos beszéd? Ugye maga a kép, amivel indít, jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Azért ez egy nagyon drasztikus ellentét. Egy élő ebb jobb, mint a megholt oroszlán,
Miért? Mert aki meghalt, az semmit nem tud, annak többé része nincs a földön történő dolgokban, annak nincsen szeretete, nincsen gyűlölete, nincsen indulata, nincsen cselekedet és okoskodás tudománya sírban, ahova az ember megy. A másik igevers Zsoltárok könyvében, a 146. Zsoltárnak a 4. verse, amit még szeretnék idézni, a 146. Zsoltár 4. verse ezt mondja, a 3.-4. verset olvasom, hogy érthető legyen. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ez a gondolat, hogy a halottak nem élnek, hogy a halottaknak nincsenek indulataik, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, nincsenek gondolataik, nincsenek terveik. Ez a gondolat, ez következetes tanítása a Bibliának. Akkor most alkalmazzuk a halál képét a bűnhöz való viszonyra. Mit jelent az, hogy valaki meghalt a bűn számára ennek fényében? Azt jelenti, hogy nincsenek a bűnhöz kötődő tervei. Nem tervez a bűnben. Nem tervez a bűn ideig, óráig való gyönyörűségében élni. Nincsenek vágyai, amelyek a bűnhöz kötik, hogy most ezt azért még megteszi. Nincsen indulata. Nincsen gerjedelme, vágyakozása. Nincsen szeretete, ami a bűnhöz kötné. Mert meghalt a bűn számára. Ez azért egy nagyon drasztikus kép. Semmilyen gondolata, semmilyen vágya, semmilyen vonzalma, semmilyen terve nincs a bűnben. Ezt jelenti, hogy meghalt a bűn számára. Mert a halál az ezt jelenti. A halál az azt jelenti, hogy az az ember nem érez, nem gondolkozik, nem vesz részt a hétköznapi dolgokban, hanem nyugszik a sírban, ahogyan a Biblia ezt megfogalmazza. Ez egy hatalmas nagy dolog. Lehet így viszonyulni a bűnhöz? Létezik ilyen viszonyulás, amikor egy ember nem tervezget, nem játszik el még gondolatban sem, nem megérinthető belül, mert nincsen vágyakozása és nincsenek érzelmei. Nem kötődik érzelmileg a rosszhoz. Ez egy nagyon nagy ajándék. Hogyan jöhet ez létre? Hogyan valósulhat meg ez, hogy valaki meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűn számára, és nem megszólítható ezért a bűn számára? Az elmúlt nyáron a főiskolai táborban, azt hiszem soha nem fogom elfelejteni a kérdést, ültünk egy beszélgetésen, és az egyik diák azt mondta, hogy ő most már kezdi érteni, hogy miért hangzik el az előadásokon az, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ő most nem erre szeretne kérdezni. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogyan lehet meghalni az önzésnek. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogy ami a bűn lényege, mert ez a bűn lényege. A bűnnek a lényege, hogy ez ember önző. A szeretet törvényének az ellentéte az az önzés. Ez a lényege a bűnnek. Hogyan lehet meghalni az én számára, az önző énem számára? Ugyanez a kérdés tehát. Hogyan lehet eljutni arra, hogy az ember ilyen viszonyban legyen a bűnnel, így viszonyuljon a bűnhöz? Nem érez, nem táplál terveket, reménységeket, vágyakat, nincsenek cselekedetei a bűnben. Hogy lehet ide eljutni? Nézzük meg, hogy mit mond erről Pál apostol ebben a szakaszban. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt,
felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyha megfigyeltük ezt a szakaszt, akkor volt egy visszatérő gondolata az apostolnak, amit újra és újra kihangsúlyozott. Ezt pedig így olvashatjuk, hogy ő vele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba. Az 5. vers, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk. Az ő halála hasonlatosságában mi ő vele egyé lettünk. A 6. vers, ami óemberünk ő vele együtt megfeszítetett. 8. vers, meghaltunk Krisztussal együtt. Az apostol tehát azt hangsúlyozza ki, hogy ez a változás, ez a meghalás, ez nem önmagában történik. Az ember nem egyedül hozza létre magában ezt a változást. Megmondja az utat, hogy mi hozza létre ezt a változást. Amikor az ember Krisztussal együtt feszítetik meg a kereszten. Amikor az ember Krisztussal együtt van a kereszten. Az ő halálának hasonlatossága szerint hal meg. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a görög szöveg alapján mondjuk, hogy az ember döntése az, hogy meghal-e vagy sem. Mondhatnám így, hogy az egy törvényszerűség az életben, hogy mindenképpen meg fogunk halni. A bűn következményeként mindenképpen meg fogunk halni. De bibliai képpel élve eldönthetjük, hogy mikor akarunk meghalni. Most akarunk meghalni a bűnnek? Most akarunk meghalni az önző életünknek? Vagy pedig majd az ítélet fogja elvenni tőlünk az életet. Ezt az ember dönti el. Ezt nem az Isten dönti el, hanem az ember dönti el, hogy most adja halálra magát, vagy védi a maga életét, ragaszkodik a maga életéhez, és ezért az Isten nem tud neki örök életet adni, kénytelen az életjogát visszavonni. Ugye Jézus is megfogalmazta ezt a gondolatot. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki gyűlöli az életét a világon, és elveszti, én értem, az megtalálja azt. Aki viszont ragaszkodik a maga életéhez a világon, az el fogja veszíteni azt. Az egyik tehát, amire föl kell figyelnünk, az ez a jelenség. Mi döntjük el, hogy meghalunk. Ezt a görög ige úgy fejezi ki, hogy az ige alak olyan alakban van, ami azt arról szól, hogy az ember maga dönti el, maga teszi meg. Halálra adom magamat, vagy nem adom magamat halálra? Ez a kérdés. Ez az egyik része. Az embernek döntési joga van, az embernek része van abban a tekintetben, abban a kérdésben, hogy bekövetkezik-e a meghalás, vagy sem. Jézus mondott egy képet, és én ezt a képet szeretném ideidézni még. Azt mondta Máté evangéliumában, ha valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, és akire ez a kő esik rá, az összetöretik, szétlapítatik. Jézus azt mondta, hogy ez az ember választási lehetősége. Most ráveti magát Krisztusra, és összetörik rajta, vagy megvárja, míg az a kis kő, az a kőszikla eljön, ahogy Dániel próféta könyve 2. fejezete fogalmaz, amikor látja a világ történelmet, látja az emberiség történelmét egy szobor formájában. És azt látja, hogy ezt a szobrot egy kő leüti a lábairól, és összetöri teljesen. Amikor Jézus Krisztus eljön, hogy hatalommal átvegye az uralmat, hogy a bűn uralmát megsemmisítse, hogy a bűnt megsemmisítse, az ő megjelenése vagy élet, vagy halál lesz az ember számára. Azoknak, akik Krisztusban meghaltak, akik Krisztusban elveszítették az önző énjüket, azok számára az örök élet hajnala, az örök élet tényleges megkezdése lesz. Akik viszont menekültek azelől, hogy meghaljanak az énjüknek. Akik menekültek
azelő, hogy megtagadják magukat, akik nem akartak Krisztusra esni, és rajta összetörni, azok számára Jézus tolvajként jelenik meg, és még amiről azt gondolja az ember, hogy van, tudnélik, hogy van élete, még azt is el fogja venni. Nem élhetnek örökké azok az emberek, akik az önzés törvénye szerint élnek. Ez tehát az egyik ebben a gondolatkörben, ebben a képben, amit Pál apostol beidéz. Mi döntjük el, hogy mikor halunk meg. Valamikor meg fogunk halni. A meghalás fájdalommal jár. De mi döntjük el, hogy erre mikor kerül sor. Ráesünk a kősziklára, és ott törünk össze, vagy a kőszikla fogja agyonzúzni a mi életünket, és megsemmisíteni bennünket. Ez az ember választási lehetősége. Igen ám, de nagyon sokszor találkozom azzal a gyakorlati életben, saját életemben is, és emberekkel beszélgetve is, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék ebben élni. Én meg akarok halni a bűn számára. Na de hogyan tehetem ezt meg? Na de hogyan jöhet ez létre? És erre azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy Krisztussal együtt jön létre. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban. Amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került. Akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni,
és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi más nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve, megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni. Hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén.

0: Kedves gyülekezet, szokás szerint először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik, leegyszerűsítve mondom nektek, Jelenések könyvéből való ez az ige: senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Tehát senki sem megy be az Isten országába, mondjátok csak velem, senki sem megy be Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Egy kis rövid történetet mondok nektek arról, hogy a Jóisten mennyire megveti, mennyire utálja a hazugságot, és ezért mondja, hogy senki sem megy be oda. Én tudom, hogy a gyerekek nagyon könnyen mondanak nem igazat. Olyan könnyen, még esetleg csak egy kis füllentés, ugye is szokták mondani. Nem is olyan direkt hazugság, de azért nem egészen igaz. És szeretném, ha ez a Biblia ige megtanítana titeket, hogy ti nemhogy ne szeressétek a hazugságot, utáljátok a hazugságot, mint a Jóisten is gyűlöli, és soha semmi olyat nem mondjatok, ami nem teljesen igaz. Na, a kis történet, bibliai történet, ami szeretném, ha ezt világossá tenne számotokra, valószínű, hogy többen már ismeritek. A Biblia leírja, hogy régen Izraelben élt egy próféta Elizeus, és egyszer hozzáment Szíriából, a szomszéd országból egy főember, aki leprás beteg volt, ez egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegség volt, és a prófétánál keresett gyógyulást. És ez nagy dolog volt, hogy egy pogány ember, egy főember egy idegen országból elment az egyisten tisztelő, az igazistent ismerő Izraelbe gyógyulást keresni. És a próféta meggyógyította őt, illetve az Úr szava gyógyította meg, a próféta csak közvetítette ezt. És akkor ez a főember megkérdezte a prófétát, hogy mivel tartozik. Hát bármit megadott volna. Eleve úgy ment, hogy megrakodva voltak a kíséretében állatok, lovak, mindenféle értékkel, hogy ő majd gazdagon megfizeti a prófétát. A próféta azt mondta, hogy semmit. Él az Úr, én semmit ezért el nem fogadok, nem én gyógyítottalak meg, hanem az Isten. És erre azt mondta ez a szíriai főember, hogy jó, akkor én viszont soha többé más Istent nem imádok az Izrael Istenén kívül. Tehát nem csak a gyógyulása volt neki meggyőző, nem csak az volt nagy dolog, hogy meggyógyult és látta, hogy Izrael Isten az igaz Isten, hanem hogy a próféta semmit el nem fogadott a szolgálatáért. De a prófétának volt egy szolgája. És az ott nézegette, hogy meg vannak rakva ezek a lovak mindenféle drágasággal. És azt mondta magában, hogy ez olyan gazdag ember, ha adna valamit, meg se érezné, hát az én uram miért nem fogadott el semmit. És titokban utána szaladt, és azt mondta neki, hogy hát éppen most érkezett két fiatalember ide az én uramhoz, hogy majd itt tanuljanak mellette, és nagyon szegények, és kérlek, adjál neki két öltöző ruhát, azt kéri a próféta. Na, számoljátok? Ugye ez egy hazugság volt. Mert a próféta semmilyet nem mondott, oda sem ment két fiatalember. Már lehet számolni a hazugságot. Egy, oda sem ment, kettő, a próféta nem mondta, hogy kérjen. Hát a szíriai főember, nem tudjuk, hogy mit gondolt magában, de rögtön készségesen leszállt a lováról, és ott zsákokba adott neki sok mindent, és akkor azt mondta nekik a szolga, hogy, mert mondta, hogy még elkísérik őt, és viszik, mert hát egyedül nem tudná elvinni. És mikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt?
1: Harmadik,
0: pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a Jóisten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a Jóisten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a Jóisten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten előtt gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és soha se próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjunk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem mondható, akkor mondjátok-e ti, akik

olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a Jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között. És amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten károlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben, ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel, az egész írott ószövetségi írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus, és azt mondja, hogy nincs megírva, ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszéde lőn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárkoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok, és hát ha nekem nem hisztek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Nos, az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mint a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, istenek vagytok ti. És a 82. Zsoltár 6. versében így olvassuk. Én mondottam, istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti minnyájan. Itt a héber szövegben az Elohim szó szerepel. Több Isten név is van, de az Elohim az, amely nem csak szó szerint magára Istenre vonatkozhat, eleve egy többes számú formájú szó, hanem az Istennel rokon lényekre is. Van példa arra a Bibliában, hogy angyalokat is Elohimnak nevezi, és embert is nevezi Elohimnak. Ugye a Bibliában sokszor megfigyelhetjük, úgy hívják ezt, hogy ilyen párhuzamos gondolatizmus, hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja, istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiai ti minnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti minnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni, mert sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek, és hogy tudunk egymással beszélni, és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben, mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit ugye a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember miért

hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek, az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végig vonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset óta. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát, és közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után se vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezik, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk, már az Ószövetségben is sokszor idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Ez, Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében, és ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan messze tőlünk. Sok Isten kereső ember azt mondja, hogy hát Isten olyan messze van tőlünk, Isten olyan nehéz megtalálni meg. Hát az ember hogyan igazodjon el a tarka vallási kínálatban, hát hogy lehet az Istent megtalálni? Ugye ez a legáltalánosabb emberi vélekedés, hogy Isten elérhetetlen, Isten nehéz megismerni, Isten messze van tőlünk. Én azonban így olvasnám most Mózes 5. könyve 30. fejezetéből az ígét, ugyanaz érvényes ránk is, ahogy Mózes is szólt a népéhez. Így olvasom a 30. fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Azt mondja, itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk, de az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk. A szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan, mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret, és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja,
hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos így, a Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok így is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározása és a legalapvetőbb meghatározása a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan istentiszteletnek mondja, mert oly tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen óriási kiváltság, hogy az Isten beszéde közel lehet hozzánk a szánkban és a szívünkben, és hogy egyáltalán Isten beszéde létezik, és ez a kapcsolat Isten között és köztünk ma is megvan, mert előttünk áll egy óriási küzdelem, hatalmas küzdelem fog kibontakozni a kérdés körül. Van a Bibliában egy nagyon ünnepélyes ige, mondhatnám egy hatalmas ígéretet, és egy félelmetes ténybejelentést is tartalmaz egyszerre, ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, ahol Isten így szól, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság, teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. A közelmúltban jelent meg az egyik magyar napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyek tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőbben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy köpönyek tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magas rangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni.
Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje. Ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem ha körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem, olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet, ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk. És ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyel fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, hatékony világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak azon fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde. Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban, hanem a kereszténységben is, a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit, romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatok árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása is a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal, ugye történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagyébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a bibliatársulatok működését,
ahogy még sokaknak a Bibliájában, még ott olvas, hogy brit és külföldi Biblia társulat, ezeket a Biblia társulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni Bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a Biblia társulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, a családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához nyúl az ellenfél, mert a Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természet feletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valósága, az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, úgy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi szellemi vallási hagyományunk. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag abban a formában történik, hogy ugyan senki nem tagadja formálisan a Biblia ihletettségét, de az ihletettséget csak egy olyan teljesen általános értelemben veszik, hogy emelkedett gondolatok, szellemi megvilágosodás, és hogy valahol sok áttéten át ebben az Isten benne lehet, valahonnét messziről a távolból, de teljesen figyelmen hívül hagyják a Biblia nagyon konkrét és részletes kinyilatkoztatástanát, hogy Isten kiválasztott embereket, csak is Isten szent emberei lehettek, akik a prófétai fegyelemmel hozzá nem tettek, el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem látvegyék az üzenetét, hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, szentélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét, hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt, akinek külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltárják az értelmét, és hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmünk kívül legyen. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött, és ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékű szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a Biblia iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is,
Ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit élő pólyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnére a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve, az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal, attól eltekintve, hogy a papi rendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az Előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyveske ez, akárki légyen is a jó Báruk. Balgaság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják, és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha, kicsit későbbi, de mégis még a bibliai iratok keletkezéséhez közeli időből való egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahonnét a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől. Az az állítás hangzik, hogy úgysem lehet a Bibliát azonosan érteni. Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy minden kor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén. Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hol Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már régies kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és bíztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána, és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok
a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Isten ismeret, és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatása, akit mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggéseket rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengelye. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje. Hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú, önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés. És ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha. Hogy ezeknek az igéknek teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellemformálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak. Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása. Hát elég igénybevevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az isteni ihletettség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végségig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigénhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg, maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét, az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igéit saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jób könyvében olvasunk, ugye Jób könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jób, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát.
Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról gondolni, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igényét, ezt nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni, de csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszéde dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. Hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszédét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, elkezdjük akkor a mai előadást. Előtte bemutatkozom, Badalai Zoltán vagyok, és a mai alkalommal én tartom ezt az előadást az Emberi Élet Alapkérdéseiről című sorozaton belül. Ugye ennek a sorozatnak a fő témája a boldogság. A mai alkalommal a boldogság és a szeretet kapcsolatáról lesz szó, és ilyen alcímeket jelöltünk meg a programban, hogy milyen összefüggés van az emberi élete két alapeleme között, a valódi és a hamis szeretet megkülönböztetése, illetve a szeretet és kedvesség témaköre. Én úgy gondolom, hogy minden ezek az alcímek is magukba foglalhatnának még egy-egy külön előadást, de azért megpróbálok mindenről úgy összefogottan röviden szólni. Akkor talán el is kezdem. Tehát a szeretet az a boldogsággal, majd látni fogjuk az előadás végére, remélem tisztán, hogy olyan összefüggésben van, amelyre mindannyian gondolunk, de mégsem úgy van összefüggésben, ahogy mi gondolunk rá. Ugye azt gondolja a legtöbb ember, úgy véljük mindannyian, hogyha szeretetben élünk, akkor valószínűleg boldogok is vagyunk. Hogyha szeretnek bennünket, akkor ez a boldogságunk alapja. Mert hát ki ne vágyna boldog életre, kiegyensúlyozott életre, amiben szeretik őt. De majd most meglátjuk azt, hogy mi is a valódi szeretet, mi a különbség a valódi és a hamis szeretet között, és tényleg, hogy hogyan van hatással a szeretet a boldogságra, illetve hogy melyik előzi meg a másikat. Az viszont ténykérdés, és azt mindenféleképp itt az előadás elején szeretném szögezni, hogy minden ember, mindannyian vágyunk szeretetre. Úgy születünk meg, mondhatnánk azt is, hogy ez genetikailag bennünk van, hogy igényeljük a szeretetet. És ezzel kapcsolatban szeretnék is elmondani egy pár tapasztalatot. Az egyik talán nem is tapasztalat, hanem inkább egy kísérlet, egy felmérés, hogyha valaki már hallotta, akkor elnézését kérem, és kérem a türelmét a többiek kedvéért. Pici majmokkal kezdtek el kísérletezni még a múlt század közepetáján, vagy még korábban. Mégpedig úgy, hogy újszülött rézus majmokat az édesanyjuktól elvették, és kísérletben, ugye kalitkába, illetve hát nem kalitka, az inkább nagyobb ilyen kis helyiségbe helyezték, ahova beépítettek egy olyan műanyát, az édesanyját pótlandó szerkezetet, amely drótokból volt összehajtogatva, és a közepébe bele volt téve egy cumis üveg, amiben rézus majomtej volt. És a kismajom bármikor oda mehetett és ihatott ebből a tejből. Illetve ugyanebbe a kalitkába építettek egy másik műanyát is, ezt pedig szörrel készítették el szörméből, a belsejét kitömték szalmával, meg mindenféle puha anyagokkal, és a külsejét nagyon puhára csinálták, és úgy is nézett ki körülbelül, mint egy majom, tehát a gyermekeknek, kicsiknek vannak ilyen játékaik, és azt figyelték, hogy a kis újszülött majom mennyi időt tölt az egyik, illetve mennyi időt tölt a másik műanyával. És az lett a kísérletnek az eredménye, hogy a kismajmok, több kismajommal is kísérleteztek, a napjuk nagy részét ezen az úgynevezett szőranyán töltötte átölelve, és hozzá bele bújva a fejét, belefúrva ezekbe a kis szörmók műanyákba, míg a másik műanyához csak akkor ment át, amikor megéhezett és megszomjazott és táplálékra volt szüksége. És a kutatók, a pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szeretet, a ragaszkodás, a biztonságérzet, az, hogy valakihez tartozunk, az elementárisabb erővel tör fel az emberben, illetve elementárisabb erővel irányítja az ember életét, mint például akár a táplálkozás is, vagy az életösztön. Tehát ennyire erős a kicsiny majmokban. És aztán később nem kísérletezve, de hát a megfigyelések bizonyították azt, hogy természetesen ez az embereknél is így van. Áruházi gyermekeket vizsgáltak, összehasonlítva egészséges családban felnövekvő gyermekekkel. És olyan érdekes dolgokra, olyan érdekes eredményekre jutottak, amelyek azt bizonyították, hogy akár családban, akár árvaházban nő fel egy gyermek, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a szeretetet, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a törődést, akkor sokkal inkább fejlődik nem csak az érzelmi élete, a lelki élete, mint ahogy esetleg arra mi gondolnánk, hanem az értelmi és a fizikai fejlődése, fizikai része is a testének. Tehát
Ezt pedig úgy kísérletezték aztán később, hogy áruházban felnövekvő gyermekeknél, akiknek nem voltak szüleik, egy pár gyermeket kiválasztottak, és megkülönböztetett gondoskodással figyeltek oda rájuk, és törődtek velük, hogy tényleg azt érezzék, hogy mintha egy családban nőnének fel. És ezek a gyermekek tudták azt is, hogy a szülők rossz anyagi körülmények közül valók, tudták azt is, hogy a szülőknek alacsony volt az intelligencia hányadosuk, tudták azt, hogy a szülőknek a viselkedési mintájuk rosszak voltak, tehát a gyermek egy ilyen genetikai háttérrel született, de ezeknek a gyermekeknek, hogyha sok törődést, sok szeretetet kaptak, akkor fizikailag is ügyesek voltak, és az intelligencia hányadosuk is meglepően magas volt az eredményeknek végén. Míg egészséges családban megfigyelték azt, hogy olyan szülőknél, ahol mind az apa, mind az anya szellemi foglalkozású, és magas intelligencia hányadossal rendelkeztek a szülők, de nem volt idejük a gyermekükre elég, ott a gyerekek rosszabbul teljesítettek, és időzélben butábbak voltak, mint az előbb említett csoport gyermekei. Tehát ezzel azt igyekeztek bebizonyítani a kutatók, a pszichiáterek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, hogy nem csak a lelki életünkre, nem csak az érzelmi fejlődésünkre hat nagymértékben az, hogy elfogadnak-e bennünket gyermekkorban, szeretnek-e bennünket, körülvesznek-e bennünket gondoskodással, törődéssel, hanem ugyanilyen erősen befolyásolja az értelmi fejlődésünket és a motorikus fizikai fejlődésünket is. Azóta ezek a kutatások természetesen tovább folytatódnak, és hát ezek csak még inkább megerősítik ezeket a korábbi felméréseket. Na most ugye itt felmerül a kérdés, hogyha gyermekkorban így van, akkor felnőtt korban nincs így? Hogy alapvető szükségletünk az, hogy szeressenek bennünket? Hát dehogy is nem. Amíg él az ember, egész piszin csecsemőkorától fogva időskoráig, ezt talán mondhatjuk azt, hogy a legalapvetőbb 1-2-3 szükségletünk között ott van. És ezt kár is lenne tagadni, mondhatnánk azt is, hogy kár is lenne ellene küzdeni. Nem az a megoldás, hogy ez ellen küzdjünk, majd látjuk azt is, hogy mi a megoldás, illetve én úgy gondolom, hogyha valóban az ember egy olyan környezetben élne, amely környezetre teremtetett, akkor nem lenne probléma ez sem, tehát akkor megkapná valóban ezt a fajta szeretetet. De hát mondhatjuk azt, hogy ma nagyon sok lelki betegség pontosan abból adódik, és pont abból fakad, hogy nem kapjuk meg ezt a fajta törődést, figyelmet, nem kapjuk meg azt a fajta szeretetet, ami igényünk, amelyre szükségünk lenne. Ugye itt lehetne emlegetni lelki eredetű problémákat, depressziót, neurózisokat, amikre most nincs időnk kitérni. Tehát ez az első kis megjegyzés, illetve kísérlet, ami mutatja azt, hogy valóban mindannyiunknak ilyen nagy szüksége van arra, hogy szeressenek bennünket. Aztán ezzel összefüggésben hadd mondjam el azt is, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot említ meg Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amikor az utolsó időkről, illetve az ő visszajöveteléről beszél. Ezzel kapcsolatban bizonyára többen hallották már Jézusnak ezt a kijelentését. Lehet, hogy ilyen összefüggésben még nem, de így hangzik Jézusnak ez a mondata, hogy mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És Jézus aztán ezt így folytatja, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát Jézus arról beszél, hogy az emberi történelemnek lesz egy olyan időszaka, és ott Máté evangélium 24. fejezetének a leírás alapján már ebben a korszakban élünk, jócskán. Tehát lesz egy olyan korszaka az emberiségnek, amikor a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megsokasodik. Ugye itt felmerül a gondolat már is, hogy ha a szeretet meghidegül, ha a gonoszság megsokasodik, és mégis minden emberben ott van ez az igény, hogy szeressék, hogy törődjenek vele, akkor hogy lehet ezt összefüggésbe hozni? Vagy akkor mi lesz az emberekkel? Akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik igényelnék, akik vágynának a szeretetre, de mégis azt kell tapasztalnunk mindannyiunknak, hogy egyre inkább meghűl a szeretet, egyre több emberből tűnik el valahogy ez a megfoghatatlan fogalom, amire majd szeretnék kitérni, hogy mit is jelent valójában a Biblia szerint, és hogy mi az eredménye ennek, hát hadd mondjam azt, hogy ezt láthatjuk magunk körül, ugye a
konfliktusok nem csak ma is a világon

Az emberek, és esetleg élhetünk mi is, vagy mint elszenvedő, vagy mint ilyen érzéseket tápláló emberek. De hogy miért is került ide az ember, illetve hogy miért is tévedtünk el annyira, hogy Jézusnak ezt kellett mondania korunkra, hogy bizony a szeretet sokakban meghidegül. Hát ezzel kapcsolatban is két dolgot szeretnék megemlíteni, talán így most már tovább haladva itt az előadás témájában, és hogy miért nem vagyunk ugye ennek nyomán boldogok, mert az egyik válasz erre az, hogy a szeretet fogalma és a szeretet kifejezése alatt nem azt értjük, ami valójában a szeretet. Már is megmagyarázom, mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A másik dolog pedig, amiért, hogy úgy mondjam, eltévedtünk valahol mindannyian emberek, mert hogy a szeretet fogalmunk hamis, és nem úgy szeretünk, ahogy azt kellene tennünk. És akkor most el is mondom, hogy mit ért a legtöbb ember a szeretet fogalma alatt. Itt segítségül lehet hívni egyébként, hogyha valaki ennek megvan ez a ismeri a szerzőt, Erich Frommnak hívják, egy zsidó származású, szintén pszichológus. A Bibliára nem hivatkozva, a Bibliát nem ismerve, de egy nagyon érdekes könyvet írt, az a cím, hogy a szeretet művészete. Bizonyára sokan hallottak már erről a könyvről. Na, ő nagyon érdekes, hogy sok olyan dolgot meglát, ahogy mondtam, Biblia nélkül, amely tényleg fején találja a szöget. Tehát tényleg valóban úgy van, hogy leírja, bár ez tényleg hiányossága, hogy ő nem ad olyan megoldást, nem mutat olyan megoldást, amelyet számunkra azért a Biblia mégiscsak ad. Tehát ő azt mondja, hogy sokan, a legtöbb ember azt mondja, hogy a szeretet az csak úgy jön. A szeretet az mindannyiunkban benne van valahogy, és ki tudjuk fejezni, tudjuk gyakorolni. Na most ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem a szeretetet tanulni kell. És ezért is a könyvének ez a címe, hogy a szeretet művészete, mert ő azt mondja, hogy az igazi szeretet az művészet. Azt mondja, hogy azt, hogy igazán szeressen valaki, az nem születik az emberrel együtt. Azt meg kell tanulni, azért meg kell küzdeni, azért igenis fáradtságot és kitartást kell gyakorolnia, és bizony ez nem minden embernek a sajátja. Az ő véleménye szerint egyébként négy csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a négy csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg, nekem tegyék meg, amit kérek. Tehát a legtöbb ember így gondolkodik a szeretetről. És végzett is valóban egyfajta ilyen felmérést, hogy százalékosan a jóval több, mint a fele, vagy majdnem háromnegyed az emberiségnek ebbe a csoportba tartozik. Aztán van egy másik csoport, a következő csoport, ahol szintén nagyon sok ember tartozik. Ők úgy gondolkodnak, hogy egyrészt így, másfelől ők már hozzáteszik ehhez azt is, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy én szeretem az engem szeretőket. Én szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, a szüleimet, esetleg nyilván a házastársamat. Persze zárójelben hozzáteszem, hogy nézzük meg ma, hogy akik ezt mondják, hogy ők is hogy élnek, illetve hogy milyen viszonyok vannak szülők, gyermekek és házastársak között. De mi a probléma ezzel? Hát ugye itt az a probléma, hogy ez a fajta szeretet a Biblia mércén sajnos még mindig nem áll meg, mert ez a fajta szeretet személyválogató, mert ugye azokat szeretem, akik engem is szeretnek, azokat szeretem, akik hozzám közel állnak, azokat szeretem, akik nekem kedvesek, azokat szeretem, akiktől valamit remélek, tehát itt is van azért egy kis érdek. Egyrészt személyválogató, másrészt pedig álhatatlan. Álhatatlan ez a szeretet, mert megfigyelhetjük azt is, hogy ahogy említettem, házastársak, akik összebújnak, puszilgatják egymást. Következő pillanatban egy kis nézeteltérés van, máshogy gondolja a férj, mint a feleség. Egyik piros kanapét akar, a másik hupikéket, és már is vágják egymáshoz a tányérokat. Ilyen pici dolgokból, de az én tapasztalatom szerint nagyon apró kis kívülállók személyen pitjáner dolgokból fajulnak el odáig esetleg házastársak és szülők és testvérek között is feszültségek addig, hogy aztán abból válás vagy gyűlölködés legyen. Tehát ez sem az igazi szeretet.

Mondja aztán Erik Fromm, hogy van egy harmadik csoport, és ebbe a csoportba sorolja azokat, akik már érzik, hogy valami nincs rendjén az életükben. Akik már tudják azt, hogy a szeretet nem csak annyiból áll, hogy engem szeressenek, hogy engem körül rajongjanak, körülugráljanak, hanem nekem is tennem kell valamit ezért. Nekem is szeretnem kell, de nem tudnak kilépni önmagukból. Nem tudnak, hogy úgy mondjam, szentek lenni, vagy szerető emberek lenni. Tehát szerinte ez a harmadik csoport, akik szeretnének változni, látják, hogy valami hiányosságuk van, de nem tudnak változtatni. És hogy említettem, a negyedik csoport az, akik megtanulták a szeretet művészetét, akik gyakorolják is ezt, akik hosszú, kitartó, fáradtságos munkával eljutottak oda, hogy valóban mások javára legyenek. Na most el lehet fogadni Erik Frommnak ezt a felosztását, és valóban segítség és támpont nekünk is, de innen majd azért én szeretném tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy a Biblia mit állít, és az Isten mit mond erről a szeretetről. Előtte azonban még a másik kérdésre is ugye hagyd térjek ki, hogy a legtöbb embernek egy hamis szeretet fogalma van, nem csak ilyen értelemben, hogy azt jelenti számára a szeretet, hogy őt szeretség, hanem még hogyha mást is szeret, ha ő maga szeretni akar másokat, akkor is hamis ez a kép. Akkor sem látjuk tisztán legtöbben, hogy mit is jelent ez a fogalom. Miért mondom ezt? Milyen a hamis szeretet, és milyen az igazi szeretet, hogy hol lehet látni, tehát hol lehet tanulni? Hát most azt mondom példaként, hogy talán a leginkább, ahol önzetlen szeretetet lehet látni, az mondjuk egy szülőnek a gyermeke iránti szeretet. Ugye ő éjszakákon át fent van, ha beteg, akkor víraszt mellette, dolgozik, hogy meglegyen a gyermekének a ruházata, az élelme, stb. Lehetne sorolni. De nagyon sok szülő még ezzel a önzetlen hozzáállással sem tudja igazán helyesen szeretni, igazán úgy szeretni a gyermekét, hogy az annak a kicsinek, akiből aztán egy idő múlva felnőtt lesz, tényleg java legyen. Mert nagyon sok szülő véli úgy, és hát nyilván ez természetes is egy bizonyos szempontból, hogy én mindent meg akarok adni a gyermekemnek. Hogy én nem akarom, hogy ő olyan legyen, olyan nehéz körülmények között éljen, mint én. Sem anyagilag, sem környezetét tekintve fizikailag, hogy ugye minden szülő azon van, hogy a gyermekének jobban menjen a sora, mint ahogy neki ment gyermekkorában. Természetes ez a felfogás, ez a elképzelés, de azért gondoljunk bele, hogy hány gyermek lett így elkényeztetve, hány gyermek lett így, mondhatjuk úgy is, tönkretéve. Mert azt tanulta meg, hogy a tetteinek nincsenek következményei, azt tanulta meg, ahogy felcseperedett, hogy ő bármit megtehet, neki mindent szabad, és aztán egy erőszakos, követelődző, hálátlan ember válik belőle. Persze nem törvényszerűség, hogy a szülők, akik nagyon szeretik a gyermekeiket helytelen módon, hogy ilyenné neveljék, de azért sok esetben meg lehet ezt figyelni, hogy ennek a kicsit elkényeztető, kicsit ilyen inkább ráhagyom, és inkább a megengedés, a bármit megengedek a gyermekemnek irányában ható gondolatoknak, valóban lehetnek ilyen következményei. Tehát ezt a példát csak azért említettem, illetve ezt a gondolkodásmódot, mert ahol a leginkább megnyilvánul a szeretet egy anya tekintetében a gyermeke iránt, még ott is nagyon gyakran lehetséges az, hogy az nem, talán nem is ez a helyes fogalmazás, hogy nem igazi szeretet, de mégsem az az igazi szeretet, amiről a Szentírás beszél. És hogyha már idáig eljutottunk, akkor viszont most tényleg szeretném feltenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nem tud szeretni az ember? Mi az oka annak, hogy ennek nyomán olyan sok boldogtalanság van a Földön? Igen, valóban az önzés, a szeretni nem tudás és az önzés szinte váltó fogalmak, de Hóseás könyvében erre maga a Jóisten rámutat, hogy mi juttatja ide az embert, mi vezeti ide az embert. Azt mondja itt Hóseás könyve 4. fejezetében az első mondatban,
hogy perre van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Azért nem tud az ember szeretni, mert nem látja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Hát most tessenek nekem mutatni valakit, akitől én tanulhatok, hogy mit jelent szeretni. Most itt kiállhatnék az utcára, és itt állhatnék 10 évig, és minden embert megnéznék. Mondjuk a 200-300 ezer emberből, akivel találkoznék, talán egy-kettő lenne, aki tényleg olyan végtelenül önzetlen, hogy mindenét odaáldozza és bármire képes, azért, hogy egy másik embernek segítsen, de még az is csak egy halvány lenyomata, valami halvány utánzata lenne annak, hogy mi is az Isten szeretete. Azt mondja Hóseás prófita könyvében az Isten, hogy azért nincsen szeretet, és zárójelben igazság sem, ami a következő erodás témája lesz, azért nincsen szeretet a Földön, mert nincsen Istennek ismerete. Nincs egy példa, nincs, akitől megtanulhatnánk. És hogyha nincs, hogyha eleve úgy növünk fel, és azt látjuk a szüleinknél, hogy ha valamiben nem értenek egyet, akkor veszekednek. Hogyha én valamit elkövetek, akkor egyszer rám ordítanak, máskor rám hagyják, harmadszor elvernek. Hát így az ember nem tud eligazodni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. És tulajdonképpen ide lehet visszavezetni tehát egyértelműen, hogy ha nincs példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni, ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Új Szövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő fele barátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő fele barátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vet fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak 2 levele van az apostolnak, és utána a Jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Én gondolom, hogy mindannyian láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, ez pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege, percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást? Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást? Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem
kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet. Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korámúló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet, ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet, akkor milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél? Nagyon sok idézetet lehetne most említenem a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. Az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik leírása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, akit, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy miért, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábalól, vagy hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni.
ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarat előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik. Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp, a Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árult el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak hogy tudta, hogy ő anyagilag egy ilyen elbetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna a Péternek, hogy Péter, te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli. Júdás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül, és hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cseleked, illetve hogy Júdás ugye azért jössz, hogy csókkal, illetve csókkal árold el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással is a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus? Miután elárulta. Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péterrel mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz onnan. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy ha mi megígérünk valamit valakinek. És hát nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, hogyha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorúak lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indította őt.
ez elgondolkodtatta, és abban a pillanatban belátta, hogy, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük. Ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk lakott, és mi láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk az Atya dicsőségét magában Jézusban, erről beszél János apostol, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus azt az életet élte a földön, amilyen az Atya a mennyben. Úgy viselkedett Jézus a földön, ahogy az Atya viselkedik az egész világ mindenséggel. Csak mi nem látjuk őt, ezért is jött Jézus, hogy ezt megmutassa. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez azt jelenti, hogy teljes volt a szeretettel, de ugyanakkor az igazságossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében. És talán a legnagyobb különbség az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy. Hát nem milyen ügyetlen, hanem lejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát, hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát te egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami, nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak hogy külön tudta, hanem ő külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnös viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk mindannyian. Már most ezt nyilván nem az itt lévő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére. Tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja. De aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség. Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt,
pont ezért nem követte el, a bűnös ember szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak Korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről a szeretet himnusz, ugye így nevezi ezt a szentírást, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Hadd kérdezzem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni, és kevesebbet gondolni magunkra, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülnézni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségére legyünk, akkor talán megteszi. Akkor se biztos, mert ugye közben jött még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangéliuma 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől. Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy ő azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyiatjátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyiatjátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemlének, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki. Mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben.
akkor is tegyen meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedet. Megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult, hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá. Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz mindent. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a Földön is élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog, ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt felkel az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd, ha kihúzom, ott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap, mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés, a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak minket. Félünk, hogy visszaélnek az önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható, egy
egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháború egy amerikai illetőről van szó, eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette ugye parancs megtagadásért, haza akarta zavarni, én nem tudom, hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese. De ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség itt a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében, be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellett a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt ez az ember, ez olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett. Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának, Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet, és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet, és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelemben, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetében, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Gecsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Gecsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom,
hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei Atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, mintha ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, mintha nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és világmindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó Atyától kér. És Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt. És ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Ezt értsük úgy, ahogy az imént említettem, hogy ha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a, amikor a lelkiismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkiismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt tedd, itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap, minden egyes percében így engednénk a lelkiismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgyhogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, ő így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, amiről, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre felett törekszünk, de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen.
azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra? Van-e időm, akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek? Rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra. Nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik? Tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogyha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mert hát nem akarok minden áron beleártani magamat az életükbe, de felajánlom-e. Meglátom-e azt, hogy mindig vannak mások, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én? Vagy a magam sebeit nyalogatom, és maradok ennél a önmagam körül köröző gondolatoknál, ami tényleg nem más, mint önzés és önmagunkért érés. Hogyha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolunk, és nem csak hogy válaszolunk, hanem megkeressük azt, hogy miben, hol lehetek aktív, akkor fogjuk érezni szükségét annak is, hogy kérjek ehhez segítséget az Istentől. Mert önmagamban nem tudok megbocsájtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei Atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világ és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Szeretettel köszöntünk mindenkit még egyszer, és ebben a sorozatban, amiben próbáltuk egy fél év alatt Jézus tanításait nagyrészt áttekinteni, a mai témánk arról szól, hogy mit tanított Jézus az ő visszajöveteléről. Ha egy pillanatra komolyan szóba állunk ezzel a gondolattal, hogy Jézus visszajövetele, tehát hogy az isteni megváltó még egyszer megjelenik, vagy megjelenhet a földünkön, akkor, hát hogy így mondjam, okkal dobbanhat meg a szívünk. Hát tényleg szól erről valamilyen ígéret, vagy elképzelhető, vagy várható ez, hogy az isteni megváltó még egyszer erre a földre jön. Tényleg a legmélyebben érdekelhet bennünket az, hogy Jézus erről mit mondott. Most ugye karácsony előtt vagyunk, és rengeteg szó esik Jézus földre jöveteléről, az ő születéséről, mintegy 2000 évvel ezelőtt, és megkérdezem, hogy arról is szó esik, hogy ő még egyszer eljön, vagy visszajön. Nagyon kevés, vagy olykor szinte semmi, mintha nem is léteznének. Valahogy olyan érdekes, ugye, ez az elnémulás erről a dologról, mert ha valaki a Bibliát szorgalmasan olvassa, és arányaiban megpróbálja megnézni, hogy a Bibliában mennyiszer ismétlődik ez az ígéret, és milyen hangsúllyal, akkor úgy elcsodálkozunk rajta, hogy vajon miért is nézünk mi mindig csak hátrafelé, mindig csak vissza, hogy mintegy 2000 évvel ezelőtt mi történt, és mintha elfeledkeznénk a nagy ígéretről, hogy ő megígérte, hogy ő visszajön, hogy ő még egyszer megjelenik a mi földünkről. Tehát ez, hogy mi mindig csak a születésére emlékezünk vissza, és mindig csak a 2000 év távolába is csak oda tekintgetünk, ez ellentétben van azzal, amit Jézus mennybe menetelekor a kíséretéből visszamaradt angyalok mondtak. Olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből idézek. Így olvasom az első fejezetben a 10. és a 11. verset. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus tanítványai szeme láttára emeltetett fel, és tért vissza láthatóan a mennybe 40 nappal a feltámadása után. És ezt olvassuk itt a 10.-11. versben, tehát apostolok cselekedetei első fejezetében. És amint szemüket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, akik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Ugye milyen egyértelmű udvaigazítás volt? Mintha azt mondta volna, hogy most már ne nézzetek csak utána, ne nézzetek csak vissza az ő földi életére, hanem arccal előre, mert az a Jézus, aki felvitették tőletek, aképpen jön el, ahogy őt láttátok elmenni. Nézzük meg hát, mit tanított Jézus az ő visszajöveteléről. Mit mondott arról, hogy ő miért fog visszajönni? Mikor vagy hogyan fog visszajönni? Talán azzal kezdeném, hogy föl kellene vázolnunk először azt, hogy az ószövetségi messiási proféciák, ugye, amelyek előre szóltak, ugye Izrael kapta ezeket a kijelentéseket hosszú időn át, ha az ősatyáknak adott ígéreteket is számítjuk, akkor azt mondhatjuk, mint egy 2 évezreden át kapta Izrael az ígéreteket a messiás eljöveteléről, és ezek az ószövetségi messiási jövendőlések nem beszéltek a messiás 2 eljöveteléről, hanem csak a messiás eljöveteléről, és tulajdonképpen egybe foglalták azt, ami az első eljövetelére vonatkozik, meg azt is, ami a másodikra. Ugye ez olyan, egy hasonlattal így tudnánk érzékeltetni, hogy olyan messze voltak még ezek az események, még Jézus első eljövetele is messze volt azoktól, akik először kapták, vagy közvetítették ezeket az ígéreteket. Ugye ez körülbelül olyan dolog, mint mikor az országúton megyünk, és van az ember előtt ugye egy egyenes országút, és az országúton van 2 fa, ami egymás mögött van. Ha messziről nézzük, akkor csak egyet látunk. Mikor közel jövünk, akkor látjuk, hogy van mögötte egy másik is. Hát így van ez, hogy akik várták Jézus
eljövetelét, illetve hát ők még nem tudták ugye ezt a nevet a messiásnak, az isteni küldöttnek, a Szentlélekkel teljes megváltónak az eljövetelét, azok csak egy fát láttak, hogy így mondjam, a messiás eljövetelét. És tulajdonképpen, amikor Jézus eljött, ő tette egészen világossá, hogy a messiás nem egy eljövetelével valósítja meg mindazt, amit a messiási proféciák jövendőltek felőle, hanem két eljövetelével. És a két eljövetele között jelentős időhézag és távolság van. Ezek az ószövetségi messiási proféciák sok ezek közül úgy szólt az eljövendő megváltóról, hogy ő királyként érkezik. Csak egyet-kettőt hadd idézzek fel, például a híres bálámi profécia Mózes 4. könyve 24. fejezetében így hangzott: csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Tehát egy jelképes beszéddel így szólt a megváltóról, hogy mint a királyi pálca, ugye úgy emelkedik ki Izrael népe közül. Azok a bizonyos napkeleti bölcsek, akik megjelentek, hogy Jézust üdvözöljék, ők különösképpen ismerték ezt az eredetileg Mezopotámiából származó prófétai jövendőlést, és hogy is keresték Jézust Betlehemben? Hol van a zsidó király, aki megszületett? Mert mi láttuk az ő csillagát napkeleten. Ugye érezzük, hogy a kérdésükben az visszhangzik, ez a bálámi jövendőlés, hogy csillag származik Jákobból, és királyi pálca Izraelből. Tehát nagyon megragadta az izraeliták figyelmét ez, hogy jön a messiás király. Aztán idéznék egy másik messiási proféciát, ez pedig Zakariás könyvében található. Zakariás könyve 9. fejezetének a 9. verse, ezt nagyon-nagyon jól ismerte minden izraelita. Ez meg így hangzott: örülj nagyon Sionnak, leánya, mert ímé jönnéked a te királyod. És ebben a proféciában még az is benne van, hogy majd uralkodik egyik tengertől a másik tengerig, tehát az egész földön. És az izraeliták annál is inkább megragadták, tehát ugye Jézus kortársai ezeket az ígéreteket, mert akkor elvesztette, ahogy a Izrael népéből megmaradt egyetlen törzs, ugye tulajdonképpen gyakorlatilag egy törzs maradt fönn, a Júda törzse, annak is a maradéka. És ők azért is értékelték nagyon ezt az ígéretet, mert már addigra elvesztették teljesen a függetlenségüket. Ugye a babiloni fogság után már csak helytartók voltak, és aztán egy rövid ideig megalapítottak az úgynevezett Makabeus háborúk idején egy független királyságot, de aztán teljesen elveszítették ezt, és római iga alá kerültek, és aki fölöttük uralkodott, az a bizonyos Heródes, ugye a rómaiak kegyéből uralkodott, a rómaiak képviselőjeként, a római hatalom képviselőjeként, és ő történetesen edomita volt. Tehát nem a Dávid királyi családjából származó törvényes uralkodó volt fölöttük, hanem még csak nem is zsidó volt, nem is júdabeli volt, hanem az általuk egyébként nagyon megvetett és mindig velük ellenségeskedésben álló edomiták közül való volt, és a gyűlölt római hatalom képviselője. Ugye el tudjuk képzelni, hogy mennyire megragadta őket akkor ez az ígéret, hogy jönnéked a te királyod, örülj nagyon, és majd uralkodik egyik tengertől a másikig. De azért Jézus jogosan tett nekik szemrehányást földi életében. Azt mondta, hogy ti balgatagok és resz szívűek vagytok igazán tanulmányozni a jövendőléseket, a proféciákat. Mert ha odafigyeltek volna, akkor azt a különös mozzanatokat is észrevették volna, például ennél a zakariási jövendőlésnél, amit idéztem, hogy jönnéked a te királyod szegény. Ugye azt mondja, igaz és szabadító és szegény, és nagyon érdekes, hogy a héber kifejezés még azt jelenti, hogy megvetett, alacsony sorsú. És ezt nem vették észre, ezt az érdekes ellentétet, hogy király, de szegény és megvetett és alacsony sorsú. Tehát ha odafigyeltek volna, rájöttek volna, hogy itt a földön rangrejtve jelenik meg ez a király, mert szegény és megvetett és alacsony sorsú lesz. És azt is észrevehették volna, hogy még az is benne van ebben a proféciában, otthon el lehet olvasni, Zakariás könyve 9. fejezetében, 9-10-11. Versben, az is benne volt, hogy békességet hirdet a pogányoknak, és megszünteti a fegyvereket.
Tehát világos volt, hogy nem egy ilyen emberi hódító uralkodó lesz, aki majd világuralmat biztosít Izraelnek. De elvakultságukban ezeket nem tudták észrevenni. És ugyanígy nem vették észre a sok-sok messiási proféciában azt sem, amelyek a messiásnak a szenvedéseiről szólnak, a messiás haláláról szólnak. Amikor keresztelő János azt mondta, hogy rámutatott Jézusra, mint messiásra, és azt mondta, ímé az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, akkor olyan különös volt ez számukra. Mert ők nem gondoltak így a messiásra, mint aki bűnhordozó. Nem gondoltak úgy, mint aki az életét adja az övéért, hanem csak az foglalkoztatta őket, hogy egy dicsőséges király, aki felszabadítja őket a római iga alól, és az ő népük az újra a népeknek a feje lesz, a népeknek az elseje lesz. És ezek a dicsőséges reménységek kötötték le minden gondolatukat. De emlékszünk rá, hogy Jézus hányszor mondta nekik, hogy ő majd a bűnösök kezébe adatik. Nekik sokat kell szenvedni a papoktól és a vénektől. És a tanítványainak, még az ő hozzá legközelebb álló és lelkileg egyébként fogékony tanítványainak is, mintha belett volna zárva a fülük. Nem tudták fölfogni. Ugye így mondja a Biblia, el volt rejtve előlük ezeknek az értelme, és ők is miben voltak benne, minek örültek volna. Tehát még emlékszünk, amikor Jézus életéről tanultunk, hogy mikor Jézus megszaporította egyszer a kenyeret, és mintegy 10 000 fős sokaság jól lakott, akkor mit akartak tenni? Jöttek némelyek, hogy őt elragadják, és királlyá tegyék. Ugye, és Jézus tanítványa is nagyon benne lettek volna ebben. Jézusnak úgy kellett nagyon határozottan eltanácsolni őket, hogy menjenek a túlsó partra, és ne szövetkezzenek ott azzal a némely határozott, erőszakos férfivel, meg a tömeggel, akik őt minden áron királlyá akarták kiáltani. Tehát láthatjuk, hogy ezek a király reménységek éltek nagyon elevenen Jézus korában a nép körében. Vagy emlékezzünk arra, hogy néhány nappal Jézus halála előtt bekísérték őt Jeruzsálembe, és idézték a zakariási proféciát. Áldott, aki jön az Úr nevében, ímé jön néked a te királyod, és meg voltak győződve, hogy Jézusnak a koronázása fog következni, és most végre Izrael trónjára ül. Nagyon érdekes dolgot olvasok apostolok cselekedetei első fejezetének a 6. verséből. Ugye az előbb idéztük a 10.-11. verset, hogy mit mondtak a Jézus kíséretéből visszamaradt mennyei lények. És nem sokkal ezelőtt, tehát röviddel Jézus mennybe menetele előtt, olvasom a 6. verset. Mit kérdeztek Jézus tanítványai? Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Tehát még mindig nem volt világos nekik a dolog, hogy Jézus nem lesz király, nem teszi dicsőségessé Izrael országát, nem erre irányult az ő első eljövetele. Még mindig azt kérdezték, hát most már meghaltál, feltámadtál, boldogok vagyunk, de hát ugye most már az jön, hogy helyreállítod az országot Izraelnek. Annyira nem értették a dolgot, hogy Jézus szeretettel csak ennyit mondott nekik, így állította le ezt a kérdezőskörét, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, amelyeket Isten a maga hatalmába helyezett. Mert még mindig nem tudták egészen elrendezni a gondolataiban, hogy is van a messiásnak a két eljövetele. És nézzük ezután azt, hogy Jézus milyen erőfeszítéseket tett azért, hogy világossá tegye tanítványai számára, hogy a messiási jövendőlések egybeszóltak a messiás eljöveteléről, és annak a cselekedeteiről, de azt a valóságban a messiás két eljövetelével valósítja meg, az elsővel, és aztán jóval később az ő dicsőséges visszajövetelével. Lukács evangélium a 4. fejezetéből idézek egy nagyon érdekes részletet. Ez még Jézus szolgálata legelején volt. Arról szól ez a részlet Lukács evangélium a 4. fejezetében, hogy Jézus elment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szombat napon a zsinagógába.
hogy a zsidóknak minden jelentősebb helységben volt egy ilyen istentiszteleti összejöveteli helyük. Zsinagóga magyarul azt jelenti, hogy összejöveteli hely, ugye a görög szinagógé szóból. Ugye a zsidóknak csak egy templomuk volt Jeruzsálemben, ahol áldozatot lehetett bemutatni, ahol a bűnrendezés volt, de összejöveteli helyük minden jelentős helyen volt, és itt a szombati istentisztelet lényege az volt, hogy felolvastak az írásokból, ugye, tehát a szent irataikból. És ezt szokták a zsinagógában lévő férfiaknak adni. Ugye ez egy nagyszerű dolog volt náluk, hogy mindenkinek vallási kötelesség volt írni, olvasni, megtanulni, mert hogy a szent iratokat tudja olvasni, tanulmányozni. Miközben más népeknél még csak pecsétet használtak a királyok is, mert nem tudtak aláírni, volt a királyi pecsét helyette. A zsidók már időszámításunk előtt 400 körülről is például előkerült egy zsidó közösségnek, egy Egyiptomban élő nagy zsidó közösségnek a levéltára, és a házassági meg az adásvételi szerződéseket is az egyszerű emberek az aláírásukkal látták el, tudtak írni, olvasni, mert nekik azért, hogy tudják a szent iratokat olvasni, tanulmányozni, a zsinagógai is rendtiszteleten felolvashassanak, ezért meg kellett tanulni. Mindenütt ott voltak a zsinagógák mellett az iskolák, ahol megtanították írni, olvasni a fiatalokat. Tehát Jézus is bement a názáreti zsinagógába, ugye akkor őt még nem tekintették egy elismert tanítónak, de megérkezett a szülőfalujába, és a kezébe adták Ézsaiás tekercsét, hogy olvassa. Ugye akkor még nem könyvek voltak, hanem ugye ilyen pergamen tekercsekre voltak írva ezek a könyvek, ezeket ugye szétnyitották és olvastak belőle. És hadd olvassam akkor Lukács evangéliuma 4. fejezetéből a 16. verstől. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták neki Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez van írva. És most következik egy idézet Ézsaiás próféta könyve 61. fejezetéből. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, és szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És most figyeljünk, eddig az idézet, és behajtván a könyvet, pontosabban a tekercset, ugye a Biblián könyvnek fordítja, behajtván a tekercset, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre áll voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni, és ezt mondta, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Ugye, ha megfigyeljük, hogy hogy kezdődik ez a részlet Ézsaiás profétából, az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem. De akik már régóta látogatják ezt az előadás sorozatot, talán emlékeznek, hogy mondtam, a héber messiás név, az betű szerint azt jelenti, hogy felkent. És hogy a felkenés, az pedig arra vonatkozik, hogy a királyokat, a főpapot és a prófétákat Izraelben úgy avatták fel a szolgálatú, olajat töltöttek a fejükre. És az olajról világosan mondja az Ószövetség, hogy ez a Szentlélek szimbóluma. Tehát ugye ez azt fejezte ki, hogy a hivatásukat csak akkor tudják betölteni, ha az Isten szent lelke árad ki rájuk. És amikor a megígért szabadítót, az isteni küldöttet így nevezi az írás, hogy messiás, a felkent, akkor ez azt jelenti, hogy aki szent lélekkel teljes, aki király is, főpap is, proféta is egy személyben, aki mindezeket egyesíti magában. Na akkor tehát, mikor Jézust hallgatják, hogy ő olvas Ézsaiás könyvéből, hogy az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem, rögtön tudták, hogy ez a szakasz a messiásra vonatkozik. A felkentre. És akkor Jézus elolvasta, megkérdezem, gyönyörű szép ez a szöveg, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Megjegyzem, hogy nem csak szó szerint volt értendő, hogy a vakok szemeinek megnyílását, meg hogy a megkötözötteket, foglyoknak szabadulást, hanem átvitt értelemben
Istenben is, ő a lelki vakságot is gyógyítja, és a bűn és a szenvedélyek által megkötözötteket gyógyítja. És így, még ez is hozzátartozott, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És azt olvastuk, akkor behajtotta a könyvet, és azt mondta, ma teljesedett be ez az írásati hallásotokra. Hát ebből mit érthetett meg mindenki? Én vagyok az a küldött. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. De valamire föl kell figyelnünk. Mikor azt mondja, hogy ott behajtva a könyvet, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét leült, akkor ha utána nézünk Ézsaiás könyvében, akkor azt látjuk, hogy Jézus egy mondat közepén csukta be a tekercset, és leült, és azt mondta, ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra. Mintha azt mondta volna, eddig teljesedett be a ti írásotokra. Ugyanis milyen mondat következik ezután? Így van, otthon majd nézzünk utána az eredeti ézsaiási szövegben. Ugye ott van a szöveg alatt a kis jegyzet, hogy Ézsaiás 61:1-2. Tehát az a mondat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, még folytatódik az Ószövetségi írásban így, és a mi Istenünk igazságszolgáltatása napját. Ugye a Károlyi fordításról úgy, hogy Istenünk bosszúállása napját, de ahol bosszúállást fordít a Bibliánk, ott mindig az eredetiben igazságszolgáltatás van. Ami jól is esik a lelkünknek, ugye, mert a bosszú az egy negatív szó, az egy ilyen emberi megtorlás, és jegyezzük meg jól, hogy ha akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben találkozunk ezzel a szóval, mögötte mindig szó szerint az van az eredeti szövegben, hogy igazságszolgáltatás. Tehát akkor Jézus nem olvasta végig azt az egy mondatot, hanem a mondat közepén behajtotta a tekercset, azt mondta, most én azért jöttem, hogy hirdessem az Úr jó kedvének kedves esztendejét, hogy felkínáljam az Isten kegyelmét. És akkor szétválasztotta, ami már a második eljöveteire vonatkozik. És az Istenünk igazság szolgáltatása napját, mintha Jézus azt mondta volna, ez nem most van, ez még nem érkezett el. Eddig itt teljesedett ma ez az írás a ti hallásotokra. Tehát Jézus így próbálta világossá tenni, hogy ő kétszer jön el, és nem minden az első eljövetekelekor valósul meg a messiási ígéretekből. Azután emlékszünk rá, hogy halála után, ezt meg Lukács evangélium a 24. fejezetében olvastuk, halála és feltámadása után egybegyült a tanítványaival, és akkor azt olvastuk, megnyilatkoztatta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és kezdte neki Mózestől fogva a prófétáknál és a zsoltárokban, szinte végig haladva az ószövetségi messiási ígéreteken magyarázni, hogy így kellett szenvedni a messiásnak, és harmadnapon feltámadni, és azután menni be az ő dicsőségébe. Hát Jézus azt mondta, az első eljövetelekor neki, ahogy máskor mondta, mint a földbe esett gabonamagnak meg kell halnia, és majd csak a második eljövetelekor lesz, hogy ő bemegy az ő dicsőségébe, illetve hogy dicsőségében jelenik meg, és hogy az ő igazságszolgáltatásának a napja érkezik el. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért nem történhetett meg minden, amit a messiási proféciák ígértek Jézus első eljövetelekor? Miért nem valósíthatott ő meg mindent akkor? Jézus ezt is nagyon igyekezett világossá tenni a tanítványai számára. Például egy alkalommal megint arról kérdezgették őt, és erről Lukács evangélium a 17. fejezetében olvasunk. De megint ez a bizonyos királyi várakozás. Így olvasom Lukács evangélium a 17. fejezetében. A 20. verstől olvasom. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, hogy mikor jön el az Isten országa. Mikor ül a messiás király az ő trónjára. Ez ugyanazt jelentette. Felelt nékik, és mondta, Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, ímé itt van, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Tehát Jézus ezzel azt próbálta megmagyarázni, mert ők azt várták, hogy egyszer csak egy hirtelen fordulat, és akkor Jézus az ő dicsőséges királyságát felállítja. Ha ő a messiás, akkor ezt várták tőle. És akkor Jézus azt mondta nekik, értsétek meg, az Isten országának előbb ember szívekben kell megalapozódni. Az Istentől távol áll az erőszak. Olyan nincs, hogy ő megjelenik, és akkor hatalomátvétel,
hanem az Isten országa csak akkor jön el, amikor vannak emberek, akik szívükben, lelkükben, értelmükben, meggyőződésükben arra fölkészültek. Ha emberekben megalapozódtak az Isten országának az alapelvei, ha emberek várják és sóvárogják azt, hogy ő hatalommal és dicsőséggel eljöjjön. És így magyarázta Jézus, az Isten országa ti bennetek van. Addig nem jöhet el dicsőséggel, míg előbb ti bennetek ember szívekben meg nem alapozódik. Próbáljuk csak megérteni, hogy Krisztus, amikor a földre eljött, akkor ő maga győzött a bűn és Sátán felett. Ő tökéletesen betöltötte, megvalósította Isten szeretet törvényét, és amikor befejezte az életét, ugye amikor a keresztefeszítése előtt volt, akkor Jézus elmondhatta, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. De ez Jézusnak a személyes győzelme volt. Viszont amikor Isten megteremtette a világot, akkor kiknek adta oda? Ugye azt olvassuk a Biblia elején, hogy mikor teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, akkor mit tett? Akkor azt mondta az embernek, most akkor uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és minden művét odaadta az embernek, és rábízta a földet. És Istennél alaptörvény a szabad választás tiszteletben tartása. Tehát Isten odaadta az embernek a földet, és ha az ember, hogy így mondjam, gazdát cserélt saját választásából, mert Istentől elfordulva a világ fejedelméhez csatlakozott nagy részt az emberiség túlnyomó többsége, akkor Isten nem fog erőszakkal beleavatkozni a történelem menetébe, hogy ő most innét elzavarja Sátánt, és azokat, akik az ő elveit fogadják el, azokat kényszerítse, hogy most meghajoljanak az ő uralma alatt, előtt. Nem. Hanem Isten tiszteletben tartja a szabad választást. És azt mondja, ő eljött, hogy meghirdesse az Isten országát, annak az elfelejtett alapelveit világossá tegye, felkínálja az embereknek, hogy milyen más az Isten uralma, mint Sátán uralma, melyek az Isten törvényei, melyek békét, boldogságot és fejlődést biztosítanak, és ő azért, hogy bennünk megtörje a bűn hatalmát, és hogy a mi bűneink igazságos büntetését helyettünk elszenvedje, és minket szabaddá tehessen, ő vállalja azt, hogy a bűnösök közé számláltatik, hogy az életét adja értünk, de ez olyan, mint a magvetés, és aztán jön a beérlelődésnek az ideje, és az Isten azt várja, hogy ez kikben fogan meg az ő tanítása, és kiket indít meg az ő áldozata és életpéldája. Kik azok, akikben ennek nyomán megalapozódik az Isten országa, és akik várják és sóvárogják annak a visszajövetelét. Tehát az, hogy Jézus itt a földön egymagában győzött, az még nem biztosította azt, hogy ő erőszakmentesen királyként átvegye a föld feletti hatalmat. Gondoljunk csak a mi atyánk tanítására, mire tanította Jézus a benne bízókat, hogy ti most hogy imádkozzatok ezentúl? Úgy, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezzel Jézus félreérthetetlenné tette tanítványai számára, hogy Isten országa eljöveteléért még imádkoznotok kell. Isten országa dicsőségben való eljövetelére, az isteni hatalomátvételre nektek még készülnötök kell. És csak mikor egy komoly erkölcsi tőke összegyűlik évszázadok, évezredek folyamán, hogy nyilvánvaló, hogy akik nem hallgatnak az Isten kegyelmi hívásra, azok tönkreteszik a földet, önmagukat, és viszont mások pedig sóvárokba kiáltanak az Istenhez, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát mikor nemzedékről nemzedékre emberek kifejezésre juttatják, hogy gazdát szeretnének cserélni. Kipróbáltuk Sátán uralmát, nem kérjük, jöjjön el a te országod. Térjen vissza az Isten uralma a földre. Ő jöjjön el, és királyként helyezze vissza a földet, úgy az ő uralma alá. És adja vissza az embernek az elvesztett szabadságát és az élet lehetőségét. Na, Jézus majd csak azután jöhet el. Tehát Jézus így tette világossá, hogy egy eljövetelével a messiás nem valósíthat meg mindent. Egy nagyon szép hasonlattal így mondta egyszer, a földbe esett gabona mag, ha el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Mintha Jézus ezzel azt mondta volna, hogy neki először áldozatul kellett adni az életét, mert ez olyan, mint a magvetés, meg az összes tanítása is. És majd ez sok gyümölcsöt terem évszázadok folyamán, és majd akkor tér vissza ő, hogy valóban felállítsa az ő királyságát,
és aminek a vége pedig mi? Hogy majd megint visszaadja az embernek a földet, újjáteremtett, megtisztított, helyreállított állapotában, és megint visszaadja az embernek az ő önállóságát. Tehát akkor nézzük csak meg, hogy akkor hogyan is jön el Jézus másodszor, mit tanított erről. Hát először is azt jelentette ki határozottan, hogy másodszor ő nem rangrejtve, nem szegényen és megvetettként, nem emberfiaként fog eljönni, hanem az ő teljes isteni hatalmával és dicsőségével. Jó, igen, jó lesz egy kis nevegő. Tehát, hogy fogalmazta ezt Jézus? Szeretném az egyik legszebb ígéretét idézni, Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. verse. Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. verse. Így mondta Jézus, mikor eljön az emberfia, beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek. Talán most ezt emeljük ki, legelőször beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Az előbb egy kicsit pontatlanul mondta, hogy nem emberfiaként jön el, úgy akartam ezt érteni, hogy nem tehetetlen csecsemőként, nem gyermekként születik meg, és nem emberi korlátok között, de Jézus mindig azt hangsúlyozta, hogy emberfiaként tér vissza, mert megkérdezem, amikor feltámad, hogy támad föl? Emberi testben, egy megdicsőült emberi testben. És így is ment vissza a mennybe. És azt hangzott, hogy aképpen jön vissza hozzátok, ahogy idéztük is, ahogy láttátok elmenni. Tehát Jézus, hogy így mondjam, az ő emberi külsejét, hogy így mondjam, az ő emberi természetét mindörökre megőrzi. Az emberrel való ezt a csodálatos egységét. De Jézus egy magasabb rendű, örök életre alkalmas, dicsőséges emberi testben támadt fel, és ugyanígy tér vissza, ugyanebben tér vissza, emberfiaként, de nem megalázottan, nem szegényen, hanem, hogy mondta, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Azután szeretném egy másik nagyon fontos kijelentését idézni, talán többen emlékeznek erre, amikor kihallgatás, akkor a főpap azt mondta, az élő Istenre kényszerítelek. Mondd meg nékünk, te vagy a Messiás, az élő Istennek fia. Akkor Jézus azt mondta, te mondád, és majd meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Most ebből tehát ezt szeretném kiemelni. Az előbbiből azt, hogy a dicsősége királyi székébe ül. Most pedig azt mondja, nagy hatalommal és dicsőséggel. És még idézném Máté evangélium a 24. fejezetének a 17. versét is. Tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből idézem, bocsánat, a 27. verset, nem a 17-et, a 27-et. Így olvasom. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Talán még érdemes az előző verset is olvasni, ami előtte van. Azt mondja, azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Még a 23-ban, még előbb. Ha valaki azt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. És ezek után mondja ezt, mert amiképpen a villámlás ellátszik, napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. És hadd olvassam még a 30. verset, és akkor meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát Jézus arra figyelmeztetett, hogy az ő eljövetelét ne úgy képzeljük el, hogy majd bemondja a rádió, hogy Jézus megjelent is itt és itt. És azt mondta, vigyázzunk is ezzel, és ez egy nagyon komoly intés, azt mondta, fogják meghamisítani az ő visszajövetelét többen. Ezt Jézus nem véletlenül mondta. Azt mondja, fogják mondani, hogy mi itt a Krisztus, mi amott, fogják azt mondani, hogy a pusztában jelent, meg fogják azt mondani, hogy a belső szobában. Ez a belső szobában ez valami ilyen titkos dologra utal, talán valami spiritista szeánszra, vagy nem tudom mire, ilyesmire, ugye utal Jézus, hogy a belső szobákban, valamilyen rejtetten, titkosan, azt mondta, na Jézus második eljövetele nem ilyen lesz. Azt mondta, az egy világra szóló esemény. Amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik napnyugatig, az egész égbolton átszikázik,
Azt mondja, úgy lesz az ember fiának eljövetele. Kozmikus, történelmi, látható, mindenki számára látható, fogható esemény lesz. És azt mondta Jézus, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel jön el. Talán csak megjegyzem, hogy milyen érdekes kijelentések vannak másutt a Bibliában. Például egy ószövetségi jövendőlés azt mondja, dicsősége elborítja az egeket, és így mondja az új szövetségi könyv, mennyei seregek követik őt. Így írja János apostol, láttam, hogy az ég megnyílt. Másik helyen azt mondja, láttam, az ég eltakarodott, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik, és Jézus megjelenik, és mennyei seregek követik őt. Ugye döbbenetes kijelentések ezek, nem? Tehát az emberek sokszor fantáziáltak arról, hogy földön kívüli világból jönnek el látogatók erre a földre. A Biblia azt mondja, minden ilyen fantáziálás, meg hitetés az hamis, mert mi színpada vagyunk a kozmosznak, és Isten angyalai és más értelmes lények pontosan tudják, hogy itt mi történik. Nem jönnek ide látogatóba semmiféle űrjárműveken, hogy itt közelről nézzék, hogy mi történik. De azt mondta, egyszer lesz egy döbbenetes találkozás ennek a világnak, a földön kívüli értelmes világgal és magával Istennel, mert azt mondta Jézus, ő nagy hatalommal és dicsőséggel jön el, az ég felhőjében jön el, és dicsősége elborítja az egeket, és ellátszik a föld egyik szélétől a másikig. Fantasztikus gondolat, nem? És döbbenetes ígéret. És ez igen hangsúlyosan ismétlődik újra és újra. Azután, ugye Jézus azt is világossá tette, hogy az ő eljövetele, az ő visszajövetele az igazságszolgáltatás nagy napja is. Ugye ezt kifejezte a búza és a konkoly példázatában. Például. Ugye mondták neki, hogy hogy együtt nő a búza és a konkoly. Ugye ez egy jelképes beszéd, a jó és a gonosz. És még az ő egyházában is együtt van. És akkor Jézus mondja, hogy felajánlják, hogy ne szaggassuk ki a konkolyt a búza közül. És elhangzik a határozott útmutatás, nem hagyjátok együtt nőjön az aratásig. Máté evangélium a 13. fejezetében lehet ezt elolvasni. De Jézus aztán így mondta, az aratás pedig a világ vége, az aratók az angyalok. És azt mondta, akkor összegyűjtik mind a botránkozásokat, és azt is, aki gonosz cselekszik, és eltávolítják az Isten országából. És azt mondta, akkor az Úr a gabonát betakarja az ő csűrébe, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És így mondta Jézus, akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Vagy másik példázatában azt mondta Jézus, hogy beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és szétválasztja őket, mint a juhokat a kecskéktől. Tehát Jézus félreérthetetlenítette, hogy ez az igazságszolgáltatás a nagy napja is lesz. De arról is szólt, hogy azoknak, akiknek a szívében megalapozódott az Isten országa, azoknak ez kimondhatatlan és felfoghatatlan öröm lesz. Csodálatosan szólt erről Jézus. Az előbb idézte már, hogy a búza és a konkoly példázata végén ezt mondta, hogy az aratás a világ vége, és akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Nekem annyira tetszik ez a hasonlat. Mert ha valaki nagyon örül, akkor mit szoktunk mondani? Azt mondjuk, ragyog az örömtől. És hogy lehet ezt kifejezni, egy szinte elképzelhetetlen örömet? Azt mondta, fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Szóval szinte kifejezhetetlen az örömük. És Jézus hangsúlyozta, hogy az ő visszajövetele mindenek előtt az ő választottaiért történik. Azokért történik, akik benne bíztak, azokért történik, akiknek az elméjébe és a szívébe íródott az Isten országa törvénye, a szeretetnek és a szolgálatnak a törvénye. Ugye milyen szeretettel mondta tanítványainak, mikor már ugye arról beszélt, hogy ő visszatér a mennybe, ő hamarosan elbúcsúzik tőlük, hogy először a bűnösök kezébe adatik, megölik, majd harmadnapon feltámad, de aztán ő visszatér a mennybe. És akkor a búcsú beszédeiben azt mondta a tanítványainak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Én elmegyek, ismét eljövök. Elég világos beszéd?
ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Vagy például a főpapi imájában Jézus így könyörgött az atyának. Azt mondta, atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, és megláthassák az én dicsőségemet, amelyen rendelkeztem nálad a világ megalapítása óta. Aztán ugyancsak Jézus mondta, hogy amikor ő visszatér nagy hatalommal és dicsőséggel, akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől. Na, de kik ezek a választottak? Azok, akik életben érik meg az ő eljövetelét? Nem. Mert Jézus világosan szólt arról, amit aztán az Új Szövetség összes többi irata is megerősít, hogy az ő visszajövetelével egyidejűleg megtörténik minden nemzedékből, az első emberi nemzedéktől kezdve az utolsóig, azoknak a feltámadása, akik az Isten országa polgáraivá lettek a szívükben. Jézus erről olyan határozottan szólt, jött, mentek hozzá a szadduceusok, akik ugye így mondanám, hogy az ókor racionalistái, vagy az ókori zsidóság racionalistái, vagy hitetlenkedői voltak, főleg a főpapi családok sarjai tartoztak a szadduceusokhoz, és ők nem hittek a feltámadásban, tagadták, hogy ilyen nem létezik, hogy feltámadás. Őket erősen befolyásolta a görög és hellenista gondolkozás, hogy ami azt képtelenségnek mondta, hogy halottak feltámadása, mert szerintük a test az alacsony rendű, az csak hadd veszten el, a lélek meg természettől fogva halhatatlan, az úgyis tovább él. Én tehát a szadduceusok nem hittek a feltámadásban. És amikor Jézushoz mentek, és elmondtak neki egy ilyen történetet, hogy egy asszonynak 7 férje volt, na a feltámadáskor melyiké lesz? Így akarták nevetségessé tenni a feltámadás gondolatát. Akkor Jézus ünnepélyesen így kezdte a válaszát. Hogy pedig a halottak feltámadnak, hogy ez igaz, ez valóság. Ezt Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám, Izsák és Jákob istenének mondta. Hozzátette, Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek istene, mert mindenek élnek ő néki. Ezt Lukács evangélium a 20. fejezetében lehet elolvasni. És ugye Jézus mire utalt ezzel? Azt mondta, hogy miért mondta Isten évszázadokkal ezeknek az ősatyáknak, Ábrahám, Izsáknak és Jákobnak a halála után, hogy én vagyok ezeknek istene. Mi azért, mert tudja, hogy feltámadnak. Tudja, hogy neki egy akarati mozdulatába kerül. Mindenek élnek őnek, élnek az emlékezetében, Isten őrzi a személyiség adataikat, és feltámadnak. Tehát Jézus így kezdte, hogy pedig a halottak feltámadnak, ez bizonyos. Erre utalt már az isteni bemutatkozás akkor, amikor megjelent Mózesnek a csipkebokornál a Sínai hegyen. Azután más alkalommal is szólt Jézus a feltámadás valóságáról. János evangélium a 5. fejezetéből idézem a 28. 29. verset. Ezt mondta Jézus. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ja, ugye milyen érdekes, hogy Jézus így kezdte, ne csodálkozzatok ezen. Mert az ember kételkedik, hitetlenkedik. De Jézus azt mondja, ne csodálkozzatok ezen. És milyen erőteljesen mondta, mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. Ahogy az ő szavára történt a teremtés, az ő szavára történik a feltámadás, az újjáteremtés. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy az ő visszajövetelekor elküldi az ő angyalait, és ő egybegyűjtik az ő választottait az ég egyik szélétől a másikig, akkor nem csak azokra gondolt, akik élnek, vagy akik az élők közül az ő tanítványai, hanem mindazokra, akik minden nemzedékből feltámadnak az ő megjelenésekor. Szeretném feltenni a kérdést, el lehet képzelni ezt a csodálatos eseménysorozatot? Valóban nagyon meg kell győződnünk a Biblia igazságáról, hogy ezt komolyan vegyük. Hogy ez nem valamiféle mitológia, vagy nem valamiféle mesebeszéd, hanem ez valóság, hogy Jézus ismét eljön, és másodszor nagy hatalommal és dicsőséggel jön el. És azért, hogy meghallgassa az évszázadokon át hangzó imádságokat, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akarod, mint a mennyben, úgy a földön is. És hogy ez lesz az aratás, a beérlelődés, és az igazságszolgáltatás napja. Hát ezek után úgy gondolom, hogy nagyon érdekelhet még bennünket az a kérdés, hogy hát ilyen döbbenetes esemény vajon mikor lesz? Mondott erről Jézus valamit.
csak a leglényegesebb dologra szeretnék rámutatni röviden. A Máté evangélium a 24. fejezetében olvassuk, hogy mikor Jézus utoljára tanította a jeruzsálemi templomban, és mikor kijött onnét, akkor tanítványainak tette azt a kijelentést, hogy itt nem maradt, bizony mondom néktek, itt nem maradt kő kövön, amely le nem romboltatik. A tanítványok egészen megrendültek. Ugye, ha valakit tud valamit arról, hogy a Jeruzsálem templom ilyen hatalmas, egybefaragott kövekből épült, még tökéletesen voltak egymáshoz illesztve, akkor ugye, hogy milyen tisztelet övezte a zsidó körében a jeruzsálemi templomot, akkor megértjük, hogy teljesen megdöbbentek azon, hogy itt kőkövön nem marad. És bennük rögtön az a gondolat merült föl, hogy akkor ez a világ vége. Az már világ vége, ha a jeruzsálemi templom így elpusztul. És így olvasom a 3. versben, mindjárt a következő versben tehát, mikor pedig az olajfák hegyén ül, tehát elértek arra a helyre, ahol ő szokott a tanítványaival időzni, meghittem beszélgetni, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Ugye ez, hogy mikor lesznek meg ezek, ez Jeruzsálem pusztulására vonatkozott. És ők ezt rögtön a gondolataikban összekapcsolták azzal, hogy akkor ez már biztos a te eljöveteled meg a világ vége. Ezek szerint már megtanulták, már azt már tudták, hogy Jézus még egyszer el fog jönni, már szolgálata végére ezt értették, és hogy az a nagy igazságszolgáltatás napja egy új történelem kezdete lesz. De még nem tudták elképzelni, hogy ez csak összekapcsolódik biztos Jeruzsálem pusztulásával. És Jézus olyan türelemmel és szeretettel volt tanítványaihoz, látta, hogy képtelenek azt a gondolatot elfogadni, hogy miután ő visszatér a mennybe, még nagyon soká lesz az ő visszajövetele, és itt még mondta nekik azt, hogy összekapcsoltatok két dolgot, ami nem egyszerre lesz, hanem a kérdésre együtt válaszolt, mert tanítványai ezt nem se felfogni, se megemészteni nem tudták volna, de azért, mikor a jelekről szól, tehát, hogy micsoda jele lesz, akkor egybefoglalta a kettőt. És miért foglalhatta egybe? Mert Jeruzsálem pusztulása akkor következett be, amikor a város kegyelem ideje lejárt. Amikor nem csak, hogy Jézust halálra adták, hanem amikor az apostolok által hirdetett bűnbánó szót is visszautasították, és Jézus előre vetítette, hogy ez egy megrázó végzete lesz a városnak ennek nyomán. És mivel a világ vége, ugye, a Jézus visszajövetele ideje, pedig szintén a bűn beérlelődésének egy megrázó időszaka, azért Jézus a jelekről együtt szólhatott. De amikor már arra a kérdésre is válaszolnia kellett, hogy mikor, akkor Jézus nagyon érdekes választ adott, és ezt szeretném szó szerint idézni. Tehát Máté evangélium a 24-ből olvasom,

genea az van a görög szövegben. Ugye ismerik a latin generáció szót. Tehát így lenne pontos, az a görög genea ugyanazt jelenti, nemzedék. Tehát így helyes fordítanunk, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mind ezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Aki nagyon kinyitotta a fülét, az észrevette, hogy valamiről Jézus beszélt közelre mutató névmással, és valamiről meg távolra mutató névmással. Mi a közelre mutató névmás? Az ez. És mi a távolra mutató névmás? Az az. És figyeljük csak meg még egyszer, ugye? Tehát először Jézus azt mondta, amikor mindezeket látjátok, mert a jelekről együtt szólt. Akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Ez vonatkozott mind Jeruzsálem pusztulására, mind az ő eljövetelére. Mert van valami törvényszerűségbeli azonosság a kettő között. Mindegyik a bűn beérlelődésének az ideje. És azt mondja, amikor mindennek a tipikus jeleit látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És amikor már még közelebbről kellett mondani, hogy még valamit az időről, mert ez volt a kérdés, hogy mikor lesznek meg ezek, akkor Jézus hogy mondta? Bizony, mondom néktek, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mind ezek meg lesznek. Aztán hozzátette nyomatékul, hogy az ég és a föld elmúlnak, az ő beszédei el nem múlnak, és utána mit mondott? Arról a napról, és arról az óráról, pedig senki semmit nem tud, az ég angyalai sem, hanem az én mennyei atyám egyedül. Tehát akkor Jézus már a mikor kérdésnél szétválasztotta a kettőt. Azt mondta, ami Jeruzsálem pusztulását illeti, azt, hogy itt kőkövön nem marad, azt mondta, nem múlik ez a nemzedék, tehát ez az emberöltő, amiben most vagyunk, míg mindezek meg lesznek. Megkérdezem, így történt? Jézus 31-ben halt meg, akkor mondta tanítványainak, hogy itt kőkövön nem marad, és mondta el ezt a beszédet, és mikor pusztult el Jeruzsálem a zsidó-római háborúban, úgyhogy kőkövön nem marad, 70-ben. Tehát Jézus szava pontosan teljesedett, tehát mintha azt mondta volna a tanítvány, két dologról kérdeztetek engem, ami a közelebbit illeti az első dolgot, amit kérdeztetek Jeruzsálem pusztulását, nos, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meg lesznek. Meg is történt, időszámításunk után 70-ben. Azt mondta, hogy kérdeztetek egy másik dologról is, az én eljövetelemről is, a világ végéről, ami a távolabbi, nos, arról azt mondom nektek, arról a napról és az óráról senki sem tud, a mennyei angyalok sem, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. Tehát akkor Jézus ugye látjuk, hogy az idő kérdésére is világos választ adott. De szeretnék itt valamire rámutatni, hogy sokan téves következtetést vonnak le ebből az egyetlen igéből. Tudnélik, hogy arról a napról, óráról senki semmit nem tud. Ugye ez kizárja azt, hogy bárki dátumot állapítson meg Jézus visszajövetelére, vagy a világ végére vonatkozóan. Ha valaki ilyet mond, akkor arról azt mondanám, hogy olyan okos, hogy azt is tudni véli, amit az angyalok se tudnak. Mert Jézus azt mondta, hogy az ég angyalai sem tudják, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. Tehát ez biztos, hogy hamis, ha valaki egy konkrét dátumot mond. De azt a következtetést vonják le sokan ebből, hogy akkor ebből az égvilágon semmit nem lehet tudni. Jézus azt mondta, hogy a Jeruzsálem pusztulása az meg lesz egy nemzedéken belül, de erről aztán az égvilágon semmit. De vigyázzunk, nem erről van szó, mert Jézus előtte mind a két eseményről nek a jeleit elsorolta, és azt mondta, hogy nézzük csak meg a hasonlatot, amit mondott, 32. vers. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, most figyeljünk, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Tehát akkor mit lehet ebből levonni? Az pontos dátumot nem tudhatjuk, sem az esztendőt, sem a napot, sem az órát. De van egy idő, amiről Jézus azt mondta, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És a hasonlattal hogy erősítette meg ezt? Milyen egyszerű hasonlat? Azt mondta, nézzétek meg a fügefát, vagy bármely más fát. Mondja egy másik evangéliumban, mikor tavaszodik, és a fák ága zsendül és levelet hajt. Meg tudjuk mondani dátum szerint, hogy mikor kezdődik a nyár? Nem, mert van ugyan egy naptári dátuma, de az teljesen az időjárástól függ, hogy ténylegesen mikor kezdődik a nyári időjárás. De az biztos, hogy közel van? Az a természeti törvény erejével biztos. Tehát amikor az ágak zsendülnek és levelet hajtanak, nem tudjuk megmondani, hogy mikor kezdődik a valódi nyár, de hogy közel van, azt abszolút biztosan levonhatjuk. Na Jézus ilyen hasonlatot használt. Azt mondta, nem tudjátok az esztendőt, a napot, az órát, de azt, amikor mindezeket látjátok, azokat a tipikus tüneteket és jeleket, akkor nem.

nektek tudnotok kell, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És akkor most már még jobban érdekli az embert, hogy mire mondta azt Jézus, mikor mindezeket látjátok, miféle jelek ezek. Most nem fogom ezeket természetesen már itt felsorolni, csak egész röviden utalok rá. Jézus minden esetre lerombolta az olyan elképzeléseket, hogy az ő eljövetele egy aranykorszaknak a csúcspontján fog megvalósulni. Emberek mindig reménykedtek abban, hogy lesz egy nagy földi aranykorszak, amikor itt valami nagyszerűen célba ér minden a történelem, és majd Jézus akkor jön el, mikor fölkészült ilyen értelemben rá az emberiség. De Jézus egészen más jelekről beszélt. Hadd idézzek csak két rövid meghatározását. Ugyanebben a beszédben, az olajfák hegyén mondott beszédben azt mondta, az a 37. versben így olvassuk, amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Micsoda tömör rövid mondat. Hogy volt a vízözön idején? Kaptak az emberek figyelmeztetést, hogy jönni fog, csak senki nem vette komolyan. És megkérdezem, aranykorszak volt? Az emberek nagyon, nagyon szépen... Jó Istenhez tértek, vagy és szó sincs róla. Egyik legdöbbenetesebb megjegyzés, amit a Biblia mond, Mózes első könyve 6. fejezetében, azt mondja, hogy látta Isten, hogy minden test megrontotta az ő útját a földön, és az ember gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, és az egyik legmegrendítőbb, és betelt a föld erőszakkal. Betelt a föld erőszakkal. És Jézus azt mondta, amiképpen volt a Noé napjaiban, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. És még ezt is hozzátette, nézzük meg a következő két verset, mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amely a Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Nagyon megrázó. Tehát itt van a kereszténység 2000 éve, és Jézus mégis azt mondta, hogy sokan nem fognak észrevenni semmit. Hiába pedig ő megmondta, hogy mikor ezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, és készületlenül és váratlanul éri őket az ő megjelenése is. Ez egy megrázó dolog. Egy másik megjegyzése pedig ez volt, amiképpen a Lót napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Kinek mi jut eszébe Lótról? Hol élt Lót? Sodoma? Gomora. Tehát semmiféle aranykorszak ígérete nincsen itt. Mikor annyira elfajul az emberiség, mint Sodoma és Lót napjaiban, azt mondta Jézus, nem tudjátok sem az esztendőt, sem a napot, sem az órát, de azt tudnotok kell, hogy közel van az ajtó előtt. És az ember, ha úgy belegondol, hogy még Jézus ugyanebben a beszédben ezt is mondta, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, ez jellemzi az eljövetel előtti időt, hát akár mi a világnézetünk, vagy akár, hogy gondolkodunk, de azt elismerjük, hogy a szeretet az olyan, mint a só, mint az összetartó erő. Ha a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, akkor azt kell mondanunk, hogy jöjjön Jézus szabadítóként, megváltóként, mert akkor nincs egyszerűen, nincs remény. És akkor ennek a világnak az eresztékei inognak, recsegnek és ropognak. Nos, Jézus azt mondta, hogy gondoljátok meg, hogy Isten egyrészt nem nézheti a törvényszegést. Ugye a Bibliában van ilyen, hogy az égre kiállt az emberi bűn, vagy az erőszak. Ez az egyik, hogy van olyan, amikor a gonoszság pohara befelik. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Isten meg akarja menteni, meg akarja kímélni az övéit, és szabadítóként érkezik. Tehát Jézus világosan azt mondta, hogy a pontos időt nem tudhatjuk, de vigyázzunk, nehogy azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor hajtsuk a fejünket a párnára, és ezzel a gondolattal egy percig se foglalkozzunk. Nem. Hanem azt mondta, hogy amikor közel van az ajtó előtt, azt nagyon pontosan tudni lehet, és tudni kell. És még ehhez azt is hadd tegyem hozzá, hogy Jézus mondott egy nagyon találó hasonlatot, és ez a hasonlat nagyon beszédes. Jézus csak nagyon röviden mondta el, és nem fűzött hozzá közelebbi magyarázatot. Tulajdonképpen nekünk kell kifejteni a példabeszédet, csak egész tömören fölvillantott egy képet. Azt mondta, mert úgy jön el az emberfia, mint a tolvaj éjjel. És azt mondta, hogy ha a ház ura tudná, hogy a tolvaj az éjszaka melyik órájába érkezik, akkor vigyázna. És utána csak ennyit mondott, azért legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Ne gondoljuk csak végig a hasonlatot. Azt mondta, Jézus úgy jön, mint a tolvaj éjjel. Először is mit mond, hogy meglepetésszerűen ér és megrázó.
Aztán azt mondta, hogy ha a ház ura tudna, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, vigyázna. Na próbáljuk csak ezt magunk elé képzelni. Mondjuk valakinek valaki jelenti, hogy éjjel 3 órakor betörnek a házába. Mit csinálna az illető? Mivel pontosan tudja az időt, lehet, hogy fölhúzná az órát csörgőre 2-ig, addig békésen alszik. És akkor aztán az elkészített védőrendszert beüzemeli, vagy beindítja. De Jézus nem folytatta tovább, csak annyit mondott, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az uratok, a ti uratok. Mit mondott ezzel Jézus? Mit csinál a házura, ha csak azt tudja, hogy ezen az éjszakán jön, de nem tudja, hogy pontosan melyik órában? Hát akkor egész éjszaka vigyáz. Akkor egy persze se hunja le a szemét, hanem nagyon éberen vigyáz. És ezért vonta le Jézus a következtetést, azért legyetek készen ti is. Ez az egyetlen biztonság, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el a ti uratok. Tehát Jézus nem azt a következtetést vonta le a pontos idő ismeretlenségéből, hogy akkor semmit se foglalkoz ezzel a kérdéssel, ne is készülj, nincs gondod vele, hanem azt mondta, annál jobban kell készülni, annál jobban kell vigyázni, mint a háznak az a gazdája, aki csak annyit tud, hogy most már az az időszak van, amikor jön a tolvaj, de nem tudja, hogy pontosan mikor. Ugyanígy azt mondta, és van egy időszak, amikor tudjátok, hogy közel van az ajtó előtt, de nem tudjátok, hogy pontosan mikor. Azért az egyetlen biztonság, hogy legyetek készen ti is. Egy nagyon találó mondást szeretnék idézni, ez Newman kardinálistól való ez a mondat, és ez egy nagyon tiszta biblikus megfogalmazás, a következőt mondta. Amennyire igaz, hogy a világ már sokszor várta Jézust, és Jézus nem jött el, épp annyira igaz, hogy amikor valóban eljön, a világ nem fogja várni. És akkor folytatta, azt mondta, de jobb ezerszer azt hinni, hogy Jézus jön, amikor nem jön, mint egyszer azt hinni, hogy nem jön, amikor jön. És akkor így folytatta, inkább szeretnék az az ember lenni, aki az ismeret hiányában, de a szeretet bőségében az eljövetele jelének vesz még egy szokatlan égi jelenséget, egy üstököst is, mint az az ember, aki az ismeret bőségében, de az iránta való szeretet hiányában csak nevet az ilyen tévedésen. Nagyon bölcs szavak voltak, nem? Természetesen nem egészséges dolog mindig azt mondani, hogy most jön Jézus, és valamilyen üstököstől megijedni, meg azt mondani, hogy itt a világ vége, nem erről van szó. Csak jó kiélezve arra akart rámutatni ezekkel a szavakkal, hogy nem valami biztonság, ezeket kinevetjük, és ugyanakkor nem is foglalkozunk semmit ezzel a kérdéssel, mert azt mondta, hogy Jézus megmondta, hogy ő jön, mint a tolvaj éjjel, és hogy sokan nem vesznek észre semmit. És hogyan óvott még? Azt mondja Lukács evangéliumában, azért vigyázzatok, hogy méltókát étessetek, hogy megállhassatok az ember fia előtt, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Tehát Jézus direkt óvott, váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. És végül azzal szeretném befejezni a mai témánkat, hogy az apostolok, Jézus apostolai, abból a tanításból, amit Jézus mondott az ő visszajöveteléről, milyen következtetést vontak le? Hogy tekintettek ők előre Jézus visszajövetelének az ígéretére? Csak egy-két igét idézek, hogy ők hogy összegezték magukban, hogy mi következik ebből. Például Pál apostol azt írja a Tituszhoz írt levélben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy mértékletesen szentül és igazán éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Tehát mit mondott Pál apostol? Ne legyünk közömbösek a földi élet iránt, mértékletesen szentül és igazán éljünk a jelen való világon. Itt kell felkészülnünk az Isten országára, itt kell helytállnunk, de közben el ne feledkezzünk a nagy reménységről. Azt mondta, mértékletesen szentül igazán éljünk a jelen való világon, de várván a ma boldog reménységet, a végső megoldást, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. De milyen szép ez a kifejezés, hogy boldog reménység. Nem világ végét kell várni, mert Jézus világosan mondta, hogy egy rövid, válságos időszak, egy nagyon megpróbáló időszak tényleg megelőzi az ő eljövetelét. De az ő eljövetele akkora öröm és akkora megoldás, hogy Jézus egy szeretetteljes hasonlattal így mondta, hogy
az asszony, mikor szül szomorúságban, vagy eljött az ő órája, hát egy kis, van benne egy kis aggodalom, félelem a szülési fájdalmaktól. De azt mondja, amikor megszületik a gyermek, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. És azt mondta, így ti is megláttok majd engem, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát a Jézus visszajövetele boldog reménység, nem katasztrófát kell várni, nem félni kell, hanem azt kell tudni, hogy Jézus pont azért jön, hogy a világnak ne legyen vége, hogy az ember meg ne semmisítse önmagát. Azért jön az emberi történelem kritikus időszakában, hogy megmentsen, hogy megszabadítson, hogy szabadulást hozzon. Tehát az apostolok számára ez ama boldog reménység volt. Vagy egy másik helyen megint ezt írja Pál apostol, ami országunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Ezzel arra utalt ugye a feltámadásra, vagy az elváltozásra. Tehát milyen szépen mondta, hogy aki abban az Isten országa törvényei úrrá lettek, aki azokat fogadta el, aki azokkal azonosultanak, az országa a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, hogy majd beteljesítse az ő csodálatos ígéreteit. Tehát ezek az ígéretek maradjanak bennünk is, és azzal zárnám a mai témánkat, hogy karácsonykor ne csak visszafelé nézzünk, arra, hogy ő 2000 évvel ezelőtt megszületett. Ez végtelenül fontos. Ennek a jelentőségét csökkenteni egy pillanatra se lehet, mert ha ő először el nem jött volna, ha ő, mint földbe esett gabona maga, el nem halt volna, ha ő az ő tanításait itt nem hagyta volna nekünk örökül, akkor Isten országa nem tudna megalapozódni emberi szívekben is. És nem, ha nem tanított volna meg kérni, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, akkor nem lenne megoldása, végső megoldása az emberi életnek és a földi történelemnek. De ne felejtsük el, hogy mit mondtak az angyalok Jézus mennybe menetelekor, mit álltok itt nézve a mennybe, az a Jézus, aki felvitették tőletek, akképpen jön vissza, ahogy láttátok őt elmenni. Tehát, mintha csak azt mondták volna arccal előre, nézzetek előre az ő eljövetele felé. Hát szívemből kívánom, hogy így a mi gondolatainkban világos legyen, hogy a Messiás nem egyszer jött el, a Messiás kétszer jön el. Jézus azt mondta, ismét eljövök. És ez az ígéret éltessen bennünket, és adjon igazi örömöt nekünk. Hát ezzel befejeztük a mai alkalmat. Igen. Hát nagyon kézenfekvő, ugye ez hiányossága is már az előadásnak, de nem nyújthattam tovább, hogy hogyan lehet készülni Jézus eljövetelére. Hát azért azt hiszem valamit mindnyájan ki tudunk következtetni, hogy ez a készülés nem külsőben áll. Hallottam egyszer egy nagyon kedves kis történetet, ez tényleg megtörtént Abasáron, ez az Abasár, ez itt a Gyöngyösi vonalon van, Gyöngyöstől egy kicsit kell befelé menni, és ott hallottam valakitől, hogy volt ott a faluban bibliai előadás, és volt szó Jézus eljöveteléről, és nem sokkal utána, pár hét múlva volt egy nagy vihar, nagyon-nagyon félelmetes és különleges vihar, és egy kedves kis idős néni, aki hallgatta ezt az előadást, fölvette a legszebb ruháját, és kiállt a ház elé, hogy várja Jézus megjelenését. Szóval nem külsőleg kell készülni, ezt azt hiszem mindnyájan sejtjük, hanem igazából azt jelenti, erre kell gondolni, mit jelent a Szent Istennel találkozni. Szóval mi azt jelenti, hogy tulajdonképpen a jellemünkben, gondolkodásmódunkban, magatartásunkban való változásra van szükség. Ezt önerőnkből megtenni nem tudjuk, de kérni, ugye erről is volt szó valamelyik alkalommal, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, tehát akik azt mondják, hogy én nem akarok elveszni Jézus eljövetelekor, sőt, még segíteni szeretnék másoknak is az azt megelőző időben is, hogy a Jóisten segítsen legyőzni a természetünket, a hibás jellem tulajdonságainkat, és segítsen úgy élni, hogy testet öltsön az életünkben a szeretet törvénye, az igazság törvénye, a készülésnek ez a lényege.
És azon kívül a felelősséget érzünk másokért, nem csak annyi, hogy én magam készülök, mert a szeretet az azt jelenti, hogy nem csak magammal törődök és magamat féltem, hanem akkor úgy érzem, hogy amikor a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül, akkor ez óriási felelősség és elkötelezettség igaz emberként élni. Ugye Ady Endre írta valamikor ember az embertelenségben, szóval az embertelenségben embernek maradni és képviselni a világosságot, az igazságot minden körülmények között más emberek számára is. Hát sok ember volt tényleg, mint az oázis olyan számára, ha talál valakit, aki még gondolkozik, aki egyenesen beszél, akinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát készülni Jézus eljött, nem csak annyit jelent, hogy én magam szeretnék biztosan azok között lenni, akiknek nagy öröm az ő eljövetele, hanem azt is jelenti, hogy más emberekért is szeretetet, felelősséget érezni, és nem csak magunkba zárkózva élni, hanem tényleg sóvá, világossággá lenni mások számára is. Hát ennyit tudok rá mondani, de más is nyugodtan kiegészítheti, vagy tovább lehet kérdezni. Igen, ez nagyon gyakran elhangzó kérdés, és helyén való is, hogy elhangzik. Hát először is gondoljunk arra, hogy igaz, hogy minden nemzedékből támadnak föl, de nem volt a föld népessége mindig ekkora egyszer. Azon kívül hát sajnos nem gondolhatjuk azt, hogy minden nemzedékből a többség lesz azok között, mert a feltámadás nem egyszerre történik. Ugye erről már korábban volt szó, Jézus is ketté választotta, azt mondta, kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. És Jelenések könyve aztán pontosan tisztázza, hogy a két feltámadás között ezeresztendő különbség van. Ugye így mondja ott a 20. fejezetben, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ami Jézus eljövetelekor következik be, és azt mondja a többi, szó szerint így mondja, a többi halottak pedig nem elevenednek meg, míg betelik az ezeresztendő. Tehát nem arról van szó, hogy a földön valaha élt összes emberek egyszerre lepik el a földgolyót, hanem az első feltámadásban azok támadnak föl, akik minden nemzedékből az Isten, így mondja a Biblia, megadta nekik az igazság koronáját, tehát gyógyultaknak, igazaknak nyilvánította, és az örök élet örökségét megadja nékik. A második feltámadásnál, mondja a Biblia, a Jelenések könyve 20. fejezete is, az elég szomorú, ott hangsúlyozza, hogy nagyon sokan vannak, mert azt mondja, hogy följönnek a föld szélességére. Ugye ez a kifejezés, hogy följönnek a föld szélességére, mint azt mondaná, hogy ellepik a föld felszínét. De ezzel együtt hangsúlyozom, hogy a Jóisten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, ezt így mondja az írás. Tehát a Jóisten, hogy így mondjam, nem azon fáradozik, hogy minél kevesebben legyenek és minél többet kibuktasson, hanem a Jóisten csak egyre vágyik, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De sajnos ez az arány így is ennyi. Egyébként, hát, hogy azt mondjam, ha az Isten a teremtő, neki nem egy megváltozhatatlan adottság ennek a földnek a nagysága, és a Biblia azt mondja, hogy ugye amikor föltámadnak mondjuk, akkor nem telepszenek le, meg nem élnek itt, mert Jézus akkor a Biblia tanítása szerint még az a bizonyos 1000 éves időre magával viszi őket a mennyben. Ugye erre vonatkozik az, hogy Jézus azt mondta, hogy elmegyek, ismét eljövök, magamhoz veszlek, ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha nem mondtam volna, megmondtam néktek. Mert a Biblia szerint, amikor Jézus visszajön, addigra az emberi bűnnek a pusztító következménye úgy tönkreteszik a földet, hogy nem is alkalmas az emberi lakásra. És akkor tehát Jézus magával viszi őket, amikor pedig majd az 1000 év elteltével megtörténik a második feltámadás, majd ugye az ítélethirdetés, ítélet végrehajtása, hogy a Biblia beszél, ami nem örökké tartó gyötrelem a Biblia tanítása szerint, egyáltalán nem, hanem azt mondja, hogy olyanok lesznek végül, mintha nem lettek volna, szóval Isten megsemmisíti a bűn minden nyomát, és azokat is, aki nem tudott segíteni, mert nem is tudnának örülni az Isten országának, mert idegen számukra annak az egész világa is, más az egész erkölcsi lényük,
és ezután azt mondja, hogy újjáteremti a földet, egészen újjáteremti, és úgy adja a megváltottaknak örökségül. Ezt így fejezik ki Jelenések könyvében, azt mondja, láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. Ugye elég radikálisan mondja, hogy ez egy teljesen újjáteremtett föld. Vagy Péter apostol így fogalmaz, de mi új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ebben a megfogalmazásban az ég mindig a mi földünk közvetlen környezetét jelenti, ugye, mint ahogy a Biblia elején is, azon kívül van a roppant világ mindenség, de azt, ami közvetlenül a mi bolygónk életéhez tartozik, mondjuk a mi naprendszerünk. És azt mondja, hogy láttam új eget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és hogy ezt megint a megváltottaknak adja örökségül, és hogy ez lesz a megváltottak végső otthona. Erről ugye azt mondja a Biblia, hogy boldogok a szelidek, ugye Jézus is megismételte az Ószövetségből, boldogok a szelidek, mert öröklik a földet. Vagy idéztem azt az ígét, hogy Jézus ezt mondta, hogy eljön az emberfia, beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, szétválasztja őket, és akkor azt mondja, hogy ezt fogja mondani a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a föld megalapítása óta. Mikor mondjuk azt, hogy valaki örököl, hogy teljesen átadnak neki valamit, ugye? Tehát örököljétek, átadja nekik. Na most még azt elfelejtettem mondani, amikor azt mondja, hogy láttam új eget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, még azt is hozzáteszi, hogy tenger többé nem volt. Tehát János apostol ezt valamiképpen látomásban látta. Nem gondolom, hogy az újjáteremtett földön szép víz nem lesz, vagy esetleg tenger nem lesz, de úgy tűnik, hogy ez a megjegyzés arra utal, hogy olyan óriási óceán felületek nincsenek, mint jelenleg. Tehát egyrészt aznak, aki teremt, jó módja van kitágítani ezt a földgolyót. Ráadásul azt mondja, úgy újjá teremti, hogy ezek a hatalmas óceánok, amelyek egyébként a Bibliából arra lehet következni, hogy csak a vízözön után alakulhattak ki. Ezek nem lesznek, tehát semmiképpen nincsen aggodalmunk azon, hogy férnek el a föld színén. Nem tudom, elégséges ennyi válasz? Igen, szívesen. Tessék, lehet további kérdést feltenni. Nem, biztos, hogy nem. Igen, jogos ez a kérdés, és sokan kérdezik, hogy mire utalhatott Jézus azzal, hogy elmegyek és helyet készítek néktek. Hát biztos nem úgy, hogy fizikailag, mert hát először is gondoljuk meg, hogy a megváltottaknak nem a végső otthona a menny, ugye? Aztán azon kívül Isten a puszta szavával, akaratával terem, azt mondja, 6 nap alatt megteremtett a világ növénnyel, állatvilággal, minden együtt, szóval neki nem kell, hogy így mondjam, hosszú fáradtságos munkával szó szerinti értelemben helyet készíteni, és az újjáteremtett földön pedig, hát aznak az újjáteremtése csak az Jézus eljövetel után 1000 évvel történik eleve. Tehát én úgy gondolom, ez feltétlenül jelképes, átvitt értelmi beszéd. Én leginkább arra tudok gondolni, hogy a Biblia azt mondja, ugye, hogy mielőtt Jézus visszajön, a mennyben emberi szem számára láthatatlanul lezajlik az ítéletnek egy szakasza. Hogy erről sok helyen beszél az írás. Dániel könyvében például azt mondja, hogy láttam, hogy ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg, és ott vannak 1000-szer 1000-en és 10000-szer 10000-en az Isten angyalai, még azt megelőzően, hogy Jézus az emberfia jönne az ég felhőiben. Jézus is világosan utalt rá, hogy mielőtt sor kerülne a menyegzőre, mert hasonlattal így is nevezte az ő visszajövetele eseményét, és ebben is annak a boldog reménység voltára irányította a figyelmet, hogy azt mondta nekünk, úgy kell készülni az eljövetelére, mint aki királyi menyegzőre hivatalosak. Szóval, mint amilyen boldog a menyegzői készülés úgy. Ugye ezt akarta vele érzékeltetni, de Jézus azt is elmondta, hogy mielőtt sor kerülne erre a királyi menyegzőre, a menyegző ura megtekinti a menyegző vendégeit. És akinek nincs menyegzői ruhája, nem vehet részt a menyegzőn. Persze a menyegzői ruha egy szimbólum, a jellemnek a szimbóluma. Tehát a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus eljönne, számunkra láthatatlan a mennyben lezajlik az ítéletnek az első szakasza, a végső ítéletnek az első szakasza, amelynek azt kell meghatározni, hogy mindazok közül, akik valaha Isten kegyelmért folyamodtak, kinek van valóságosan menyegzői ruhája, szóval csak mondták, hogy Uram, Uram, vagy pedig valóban alkalmasak az Isten országára. Ezt a Biblia így mondja, hogy az Isten házán kezdődik az ítélet. És
Így mondta Jézus, hogy nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem hogy cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Aztán azt is mondta Jézus, akik méltókká tétetnek arra, hogy a halálból való feltámadást és ama világot elvegyék, azért az örök életet. Tehát valahol méltókká kell, hogy tétessenek, és ez az ítéletben történik. Tehát amikor Jézus jön, ő az már egy végrehajtó esemény. Addigra pontosan meghatározott, hogy kik részesülhetnek az élet feltámadásában, kik kapják vissza az örök élet jogát, kit fog magukkal vinni a mennybe. Most én úgy gondolom, hogy ez a helykészítés azt jelenti, hogy Jézus képviseli az ő megváltottait, mert, és az ítéletben is képviseli, és az ítéletben részt vesznek az Isten angyalai, és ki tudja még, kik ennek a szemlélői, vagy a részesei, mert ugye így mondja, hogy mi színpada vagyunk a kozmosznak, tehát látják azt a szörnyűséget, ami itt folyik, és úgy sokszor nekem az jutott eszembe, hogy a mennyei angyalok talán félnek is, hogy ezek jönnek a Isten országába, akik ilyen gyönyörűen élnek, megviselkednek a Földön. És én azt hiszem, hogy Jézus helykészítése azt jelenti, hogy az ítéletben ő, hogy így mondjam, elemzi az egyeseket is, és ő bizonyságát adja annak, ha az emberek hibáztak is, ha vétkeztek is, ezek az emberek átalakultak, megváltoztak. Ha ezek az emberek újjáteremtett testet kapnak, és az igazak társaságába kerülnek az újjáteremtett földön, nem viszik oda a bűn fertőzését. Tehát nem magyarázta meg Jézus ezt a kifejezését, fizikai értelembe vett helykészítésre nem vonatkozhat, és én úgy gondolom, hogy leginkább arra lehet gondolni, hogy Jézus helyet készít az el nem bukott lények, az Isten angyalai és az Isten minden fiai gondolkodásában, hogy visszafogadják a bűntelen világok lakói ennek a földnek a megmentett maradékát, akik pedig szintén követtek el hibákat is, voltak törvényszegéseik, de Krisztus a maga közben járó szolgálatával azt teszi nyilvánvalóvá, és azt fogja bemutatni minden egyes esetben, hogy ez az ember bűnösből igazzá lett, ez az ember joggal kapja meg az igazság koronáját, ez az ember nem veszélyezteti a bűntelen világ mindenséget, ha ez kegyelmet kap, és visszakapja az örök élet jogát. Hát én így tudom megérteni ezt, hogy helyet készítek néktek. Hát mondom, nem érdekes gondolat, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy azok, akik bűnt nem ismernek, azoknak milyen szörnyű lehet mondjuk egy jófajta családi veszekedést is akárcsak végignézni, meg még ennél mennyivel szörnyűbb dolgok történnek az embervilágban. Ugye, ha akárcsak egy bibliai személyre gondolunk, azért Dávid is házasságot tört, elkövetett egy csúnya, rettenetesen csúnya közvetett gyilkosságot. Hát ugye, vagy hát még ő a legkülönbek közül való, de még őt is befogadni az Isten országába, a bűntelen világba, ugye? Tehát én úgy gondolom, hogy Jézusnak van oka helyet készíteni. Ismétlem, ez azért lényegében egy egyéni értelmezés, szóval én nem azt mondom, hogy szentírás, de én magamnak csak így tudom érteni, mert Jézus maga nem magyarázta meg ezt a kifejezést. Tehát most én is azt mondom, hogy én mondom, nem az ige, de én körülbelül így tudom magamnak megérteni, mert nem találok, ezt értelmes magyarázatnak tartom, de fizikailag neki se idő nem kell ahhoz, és hát a megváltottak végső otthon a föld. Tessék? Igen. Hát nagyon-nagyon mélyen szántó, amit mondtál most, de sajnálom, hogy nem hoztam el egy Babits kötetet, mert tegnap az Alkohol ellenes klubban voltam, és ott idéztem egy nagyon érdekes versét, az Őszinteség című versét, aztán úgy belelapoztam a kötetbe, és megint találtam egy fantasztikus versét, még a címe se jut most eszembe, de abban pont ezen kesereg, és akkor azt mondja, hogy mondja, hamis tanítókról beszél, azt mondja, legalább mondjátok meg a krisztustalan tanításotokról, hogy nem ez az igazi. És hogy legalább azt mondjátok, hogy ez nem az. Szóval ugyanezt a kétségbeesést mondja. És nagyon igazad van abban, hogy az igaz Isten ismeret iszonyatos, ahelyett egy iszonyos sötétség és tudatlanság uralkodik, de én még mélyebben is mondanám a problémát. Én még attól vagyok a legjobban kétségbeesve, hogy emberek elfelejtenek gondolkozni, és egyenesen gondolkozni, meg egyenesen beszélni. Nem tudom ki, hogy látja ezt, de egy ilyen gondolattalanság, egy ilyen sodródó tömegé válik, egy ilyen arztalan sodródó tömegé az emberiség,
És én azt látom, hogy sokszor nincs rubrika ahhoz, hogy ahogy Jézus mondta, hogy a ti beszédetek legyen igen, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. Szóval, hogy világosan gondolkozzunk, és logikailag, és erkölcsileg gondoljunk végig dolgokat, hanem mennyi az ilyen maszatoló, ilyen csúsztatás. Hát nem véletlen lett az egyik modern szó, hogy valaki csúsztat, ugye, mert sokszor elkeserít az a rengeteg felesleges beszéd, még tudományos művekben is. Szóval, bocsánat, ez is egy olyan magyar kifejezés, azt mondják, nyomja a sódert, ugye? Szóval azt jelenti, hogy csak beszél. Sokszor vásárolok a főiskolai könyvtárnak könyveket, és akkor ilyen mondjuk kiadott tudományos művekbe is belenézek, és látom, hogy millió szakkifejezés, a semminek a dagasztása, hosszan, oda-vissza, de semmi világos konklúzió, semmi tiszta vízöntés a pohárba, és akkor mindig mondom, hogy akármilyen nagy név, akármilyen vastag kötet, akármilyen szakszerű, köszönöm, nem kell. Tanuljanak a diákok inkább gondolkozni, és ne szokjanak le az önálló és egyenes gondolkozásról. Szóval ez a probléma, Magdikám, hogy nem csak hogy az Isten ismeret hiányzik, és helyette tudatlanság és sötétség van, ugyanez van erkölcsi kérdésekben, és minden dologban, hogy mindenki egy kicsit szerepet játszik, mindenki kényelmes gondolkozni, palaz a másiknak. Szóval olyan felelősséget kell éreznünk a ma emberéért, amelyik tényleg sodródik. De ugyanakkor biztos, hogy sokan vannak, akik jobbra vágyakoznak, akikben még fölébreszthető valami más, és erre óriási szükség van. Most csak hogy megemlítem, hogy azt hiszem ez közben volt, mikor voltunk mi utoljára? 2 hete, az hányadika volt? 6. Na, utána 8. volt Siófokon a Nagybandó Andrással való nyilvános beszélgetés, ugye van, aki itt a jelenlévők között ott volt, és itt csak ezzel kapcsolatban azt említem meg, hogy én olyan vegyes érzésekkel voltam, amikor a Nagybandó András könyve megjelent, mert ugye abban akkora zűrzavar van, meg annyi ugye egy ilyen keresztény embernek megbotránkoztató dolog, nem tudom, tudjuk-e, milyen könyvről beszélek. Megjelent egy könyv, az a címe, hogy Fordított teremtés. Ő ugye humorista, jól ismert humorista, de nagyon tiszteletre méltó módon itt most ő azt mondja, hogy 3 komoly kérdés van az életben, Isten, élet, halál. És itt aztán félre a humort, ezeknek a kérdéseknek végére kell járni. Szóval jó megkavarta a vizeket az őszinte kérdéseivel, de rengetegen megütköztek rajta, hogy mi mindent keverít össze, meg milyen megütköztető ateista dolgokat mond, de én azt láttam, hogy ez az ember őszinte, és a másik, amit azt láttam, őszintén keres, és a másik meg azt mondtam, ez a tipikus. Szóval körülbelül magyar értelmiségi rétegek nagy része is, meg tömegek nagy része is, körülbelül ennyit tud ezekről a kérdésekről, és ugyanilyen kérdésekkel vívódik. És akkor úgy éreztem, hogy nekünk tanulni kell, akik a Bibliát ismerjük, szeretjük, hogy lehet ezeket a kérdéseket megérteni, ezekkel a kérdésekkel szóba állni, mert itt őszinte keresésről van szó, csak nagy zűrzavarról. És akkor ugye írtam egy kis füzetet, azt itt is lehetett kapni, vagy most is lehet kapni, ez az Isten ki vagy című füzetet. Elküldtem neki csak egy ismeretlenül, és egy nagyon jó kis ismeretségbeszélgetés alakult ebből, aztán a második kötetét is megjelentette. Különben azt mondta, hogy 70 000-en olvasták az első könyvét. Az egy hatalmas szám, ugye gondoljuk ma. A második könyve, a András második könyve, abban 40 oldalon keresztül vitatkozik az én kis füzetemmel. Keményen vitatkozik, ugye név szerint kiírva, beidézve sokat a füzetből, de soha se tiszteletlenül. És ez mindenképpen rendjén van, vitatkozni szabad. De aztán ezek után történt az, hogy közben én találkoztam vele 2-szer, szívélyesen elbeszélgettünk, és én tényleg, hogy így mondjam, tanulni szeretnék ezekből, mert mondom, így gondolkozik sok-sok ember, és ekkora káosz van ezek körül a kérdések közül, és tényleg most is azt látom, hogy őszintén keresi a választ ezekre is, és hát joggal leírta, hogy amiket ő válaszokat kapott, azokkal ő nem volt megelégedve, és nem győzték meg, vagy nem nyugtatták meg. De aztán valaki a Siófokon a TIT-től, a Tudományos Ismeret Terjesztő Társaságtól megkerestek, hogy vállalnánk-e ketten egy nyilvános beszélgetést.
És először óckodtam tőle, mert gondoltam, hogy semmiféle ilyen show műsorban nem akarok benne lenni ilyen komoly kérdésekről, sem pedig abban, hogy most itt tudom, ilyen vita legyen, vagy verseny, ki győz le. Szóval ez nem illik ehhez a témához. De miután már kétszer találkoztam vele, és láttam, hogy ő vele lehet azért őszintén, tisztelet, teljesen párbeszédet folytatni, nem vitát, hanem párbeszédet. Végül mégiscsak belementem, és most azért meséltem el ezt az egészet, hogy azért mennyi emberben fölébreszthető. Senki se gondolta, hogy hányan lesznek. Hát Siófokon kiplakátoltat itt egy pár helyen. És képzeljük el, hogy hát én nem tudom pontosan, hogy hányan a Kodolányi, 300 körül a Kodolányi János főiskolának a díszterme volt. Siófok nem olyan nagy város, ugye? És teljesen dugig tele volt. És hát nem volt ennek semmi forgatókönyv, amiről fogunk beszélgetni. Azt mondta Nagy Vandor András, hogy egy órával előbb odajön, de közben meghívták az ottani hajléktalanokhoz, ami nagyon szép dolog, mert ő ugye mindig is patronált őket, tehát végül 5 perccel előbb ért oda. Tehát semmit sem beszéltünk meg, úgyhogy teljesen spontán elindult egy ekkora közönség előtt a párbeszéd ezekről a dolgokról. Neki is volt egy mikrofonja, nekem is, és ott beszélgetünk. És ami a másik döbbenet volt, 2 óra hossza telt el, mert csak pergett a beszélgetés, senki nem mozdult meg annyi emberből, éber figyelem volt. Én megvallom böcsületei, nagyon elfáradtam, mert nagyon kellett ugye figyelni, de azon lepődtem meg, hogy a közösség egyáltalán nem volt fáradt, hihetetlenül lelkes volt. És mikor kezdődött az este, akkor Nagy Bandó András azt mondta, ránézett a közönsége, azt mondta, a humoresteimre nem jönnek el ennyien. Szóval megdöbbent rajta, hogy ezek a kérdések mennyire érdeklik az embereket, és közben ő is nagyon belelkesedett, és ugye ő egy népszerű ember, és nagyon tudja a szót mondani, és igen, megnyerte az embereket annak, hogy ezeken a kérdéseken pedig gondolkodni kell. És akkor így adtuk egymásnak, akkor én is elmondtam, ugye persze nem lehetett mindent megoldani, vagy megmagyarázni, de minden este kérdések vetődtek fel, elgondolkoztató szempontok hangzottak el, és amikor vége volt, akkor az emberek azt követelték, hogy legyen még egy ilyen alkalom, és ők is kérdezhessenek. Úgyhogy nagyon érdekes. Aztán jöttek oda más városokból, mert volt egy pár, volt valaki Tabról, az nincs olyan messze, valaki Kaposvárról, meg valaki Veszprémből, hogy ott is akarnak ilyet. Hát ezt azért takarékra kell tenni, mert ezt nem lehet győzni, meg nem szabad elkoptatni ezt a műfajt, de minden esetre azt mutatta, hogy milyen, mennyi emberben van érdeklődés. Ha őszintén beszélünk ezekről, akkor szívesen. Ha csak ilyen kegyes dolgok, akkor nem érdekel. De ha őszintén, és mindenki kimondhatja, amit gondol, és felteheti a kérdését, és szabadon adhatja maga álláspontját, akkor nagyon érdekel, hogy ezekről beszélgessünk. Szóval ez volt körülbelül az üzenete ennek az estének. Úgyhogy hallottam, mesélte valaki, aki ott a felvételeket készített, hogy már 2 vagy 3 nap múlva Nagy Bandó András ott volt nála, hogy kazettákat vásároljon, egy sereget, ilyen videókazettákat, és mondta, hogy neki ez egy olyan megható, ezt az élete egyik legszebb estéje volt, mert ő nem tudta, hogy az emberek ilyenek tudnak lenni, hogy mennyire figyelnek, mennyire őszintévé változnak, és milyen lelkesek, úgyhogy azt mondta, hogy alig várja a következő alkalmat. Érdekes, ugye? Tehát bízunk benne, hogy még azért sokan vannak, aki befölébresztető. Van-e még valakinek kérdése? Hát akkor azt hiszem, már befejezzük, és mindenkinek a Jóisten áldását kívánjuk, és nagyon szép, tartalmas, békességes évvégét.

Kedves gyülekezet, ebben a negyed évben a zsidókhoz írott levélről szól a szombatiskolai tanulmányunk. A zsidókhoz írott levél egy-egy versét, egy-egy részletét vesszük folyamatosan ebben a negyed évben. És a mai délelőtti istentiszteleti alkalommal szeretnék a zsidókhoz írott levélnek a harmadik fejezetéből egy szakaszt felolvasni, ami a következő heti tanulmányunknak az egyik részlete lesz majd. Én erről a néhány igeversről szeretnék részletesebben most szólni. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvassuk el. A zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7-től terjedő verseit olvasom a következőképpen. Tehát a zsidókhoz írott levél harmadik fejezet 7. versétől a következőképpen olvasom. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én útaimat, úgy, hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. A 19. verset is olvassuk el, látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. És ezek után még a 12. és 13. verset így olvasom, vigyázzatok azért, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által. Ez az idézet itt a zsidókhoz írott levél harmadik fejezetében Pál apostol a 95. Zsoltárból idéz. Tehát ez egy idézet a 95. Zsoltárból. És a következőképpen kezdi itt a figyelmeztetést Pál apostol, fölhívja a figyelmünket arra, hogy a Szentléleknek ellene ne álljunk. Azt mondja, hogy amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ezzel kezdi a Szentírás ezt a szakaszt, Pál apostol ezzel kezdi ezt a gondolatmenetet, amelyben egyértelművé teszi, hogy nincs ember ebben a földi életben, akihez a Szentlélek ne szólna. Nincs ember ebben a földi életben, akit a Szentlélek ne kérlelne a jóra, az Istenhez való közeledésre. Az Isten minden embert megszólít, azokat is, akik még nem is ismerik az Istent, akik még távol vannak tőle, a Szentlélek minden emberért munkálkodik. De a Szentlélek azokért is folyamatosan munkálkodik, akik már ismerik őt, akik ismerik az Istent, akik együtt járnak esetleg évek, évtizedek óta vele. A Szentlélek minden nap szüntelenül kérlel bennünket. Kérlel bennünket a jóra, az Isten felé fordulásra. És ezért kezdi így ezt az igeszakaszt Pál apostol, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És miért mondja ezt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok? Mert az ember hajlamos arra, hogy elodázza ezt a kérlelést. Az ember hajlamos arra, hogy ne azonnal, ne most engedelmeskedjen. Érzi annak a vonzásnak az erejét, érzi annak a dolognak a szép voltát, amit a lélek meg akar mutatni neki. Ki tudja, hogy hány és hányféle módon szól hozzánk a Szentlélek. De milyen gyakran van, hogy elodázzuk ezt majd holnap, majd. És erre a késlekedésre hívja fel a figyelmünket, hogy amire kérlel a Szentlélek ma, most ebben a pillanatban engedjünk az ő késztetésének, engedjünk az ő vezetésének, miért? Hogy meg ne keményedjen a mi szívünk. Elmondja itt a veszélyt, hogyha mi visszautasítjuk a Szentlélek kérlelését, nem engedünk az ő szavának, minden egyes visszautasításkor, ha elodázzuk a kérlelésnek való engedelmességet, a szívünk keményedik. A szívünk keményedik, és egyre keményebbé válik. És ezért van ez a hangsúlyos figyelmeztetés, hogy ne halogassuk a lélek hívásának való engedést, hanem ma, ha az ő szavát halljuk, engedjünk neki. Miért? Mert olyan élethelyzetekbe tud utána belesodorni bennünket az engedetlenségünk, amit esetleg nem is gondolunk.
Nem is gondoljuk, hogy milyen következménye van annak, hogyha mi ezt a halk hangot állandóan és folyamatosan visszautasítjuk. És erre a kérlelés visszautasítására, a kérlelésnek nem engedelmességre hozza fel példaként Pál apostol Izrael népe történetét. Fölemlíti itt a történetüket, amit nem sokára mindjárt az igehirdetés nagy részében ezt fogjuk majd elemezni, de elmondja, hogy a nép úgy viselkedett, visszautasította a Szentléleknek a kérlelő hangját, és ezért az Isten mit mondott? Azt mondta, hogy megharagudott erre a népre, és megesküdött, hogy nem fognak bemenni a nyugalom helyére. Nem viszi be őket a Kánaánba. És utána így olvastuk a 19. versbe, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Tehát a magatartásuk által, hogy visszautasították az Isten kérlelő hangját, megkeményedett a szívük, hitetlenekké váltak, és az Isten nem tudta őket bevinni az ígéret földjére, Kánaánba. Fölvetődhet az a kérdés, hogy miért lényeges ez az ige szakasz, ami számunkra, meg mindaz a történet, amiről ma szólni fogunk Izrael népe történetéből, miért lényeges, ami számunkra. Elmondhatjuk azt, hogy minden korok hívői számára fontos volt Izrael népének a tanulsága, hiszen Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy azok, amik történtek velük, példaképpen estek ő rajtuk, példaképpen estek rajtuk. De utána így folytatja, hogy megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát Pál apostol egyértelművé teszi, hogy minden korban fontos volt ezeket az ószövetségi történeteket ismerni, a bennük levő tanulságokat levonni és hasznosítani az életünkben, de ha egy kornak szüksége volt erre, ha egy kor hívőinek szüksége volt erre, akkor azok mi vagyunk, akikhez az időknek vége elérkezett. Miért? Mert a törvényszerűségek ugyanazok. Isten azt a népet is egy nyugodalomba akarta bevinni, a Kánaánba akarta bevinni, a földi Kánaánba, és Isten pedig az igazi nyugalom.

Gondoljuk, hogy Sátán nem próbálja ugyanezt alkalmazni velünk, mint akkor a zsidó néppel, de hogy nem. Sőt, sokkal nehezebb helyzetekbe kerülünk. Ugyanazokat a kísértéseket csak még erőteljesebb formában helyezi a mi szívünk, szemünk, lábunk elé. Igen, Sátán bennünket is ugyanolyan módon megpróbál visszatartani, ahogy Izrael népét meg akarta akadályozni, hogy birtokba tudják venni a Kánaánt. És ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátánnak részlegesen sikerült a terve. Mert azt a népet, akit kihozott Isten Egyiptomból, nem tudta bevinni az ígéret földjére. Mi miatt? Mit olvastunk? Nem mehettek be hitetlenség miatt. A felnövekvő generáció, a pusztában felnövekvő generáció vehette birtokba az ígéret földjét. Az Isten jó terve mégis megvalósul, mindenképpen megvalósul. De ki kell, hogy mondjuk, hogy a kérdés csak egyetlen egy, hogy velem valósul meg, vagy nélkülem valósul meg. Az Isten mindenképpen valóra váltja az ígéretét. És azért foglalkozunk ezekkel a tanításokkal, az Ószövetségnek ezzel a történetével is, hogy amikor az Isten jó terve megvalósul az ő népével, akkor ezek közé mi is oda tartozhassunk, és hogy az Isten bennünket is bevihessen az ígéret földjére, a Kánaánba. De nézzük meg ezek után azt a történetet, amire utal elsődlegesen ez az ige szakasz, amire utal Pál apostol, nézzük meg a 8. és a 9. verset. A zsidókhoz írott levél 3. fejezet 8. és 9. versében a következőt olvasom. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el közösen, hogy melyik történetre utal itt Pál apostol. Izrael népe történetének melyik eseményére utal, amikor azt mondja, hogy ott a kísértés ama napján a pusztában a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Sok-sok ilyen volt. Ugye 40 évi vándorlás története alatt, amikor számtalan nagy lázadásra került sor, de olyan lázadásra, hogy az Istennek közbe kellett avatkozni hatalmas módon a lázadás leverése érdekében, azon kívül rengeteg zúgolódás, kisebb fajta lázongás végigkísérte a 40 évet. De vajon mi az az esemény, mi az a rendkívüli esemény, amire itt visszahivatkozik Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Egyáltalán álljunk meg egy pillanatra ennél a fogalomnál, és először ezt kellene tisztáznunk, hogy mit is jelent, amikor az ember próbára tevéssel megkísérti az Istent. Hogy létezik ez, hogy az ember próbára tevéssel kísérti az Istent? Mindenek előtt, mielőtt még a történetre rátérnénk, és mielőtt végig gondolnánk, hogy mit is jelent, amit itt ír Pál apostol, nézzük végig, hogy mit mond a Biblia az ember és az Isten viszonylatáról a kísértés tekintetében. Mindenek előtt a Jakabi levelet szeretném idézni. Jakab apostol levelében az első fejezet 13. versében azt olvassuk, hogy az Isten maga gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit. Ugye nem is keresem ki az igét, mindannyian ismerjük, Jakab apostol levele első fejezetének a 13. verse azt mondja, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit. Tehát ugye egyértelmű, hogy amikor Izrael népe próbára tevéssel megkísértette az Istent, akkor az Istent nem valamilyen gonoszságra akarták rábírni, mert a Biblia egyértelműen mondja, hogy az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Tehát akkor itt valamilyen más fogalomról kell, hogy szó legyen. De nézzük meg először most abban a viszonylatban, hogy mit jelent az, amikor az Isten megkísérti az embert. A Bibliában számtalan esetben látjuk ezt a kifejezést, de ennek tükrében vizsgáljuk most meg, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy Jakab apostol egyértelműen azt mondja, hogy az Isten nem kísérthető, de ő sem kísért gonoszsággal semmit, senkit. Akkor mit jelent ez, hogy az Isten megkísérti az embert? Mert így fogunk majd közelebb jutni ahhoz a gondolathoz, hogy mit jelent az, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Mindenek előtt olvassunk el egy igeszakaszt Mózes 5. könyvéből. Mózes 5. könyvéből, a 13. fejezetből olvassuk el az első 4 verset. Mózes 5. könyve 13. fejezet első 4 versében nézzük meg azt, hogy mit jelent, milyen értelemben használja a Biblia azt a kifejezést, hogy az Isten megkísérti az embert.

így olvasom Mózes 5. könyve 13. fejezetének az első 4 versében. Mikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó támad, és jelt vagy csodát ád néked, ha bekövetkezik is az a jel vagy csoda, amelyről szólott néked mondván, kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat. Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy efféle álomlátóra. Most figyeljük, mert az Úr, a te istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből. Az Urat, a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok. Tehát azt mondja a Szentírás ezen a helyen, egy élethelyzetet mutat, és azt mondja el, hogy az Isten megengedett az ószövetségi népe életében is nehéz helyzetet. Nem tiltotta el ilyen értelemben a jövendőmondókat, vagy a hamis prófétákat, vagy az álomfejtőket. Nem sújtott le rájuk az ő isteni ítéletével, hogy meg se szólalhassanak, hanem amikor ilyen helyzetet megengedett, hogy előforduljon az ő népe körül, akkor mit mond a Szentírás? Ezáltal az Isten megkísérti őket, hogy meglássa, hogy mi van az ő szívükben. Tehát az Isten nem azt akarja, hogy ezáltal, a nehéz helyzet által, vagy ezek által, az emberek által az ő népe bűnbe essen, hanem azt próbálja meg, nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a szó, hogy megkísért, ez egyenlő a megpróbálással, majd mindjárt látni fogjuk. Tehát megpróbálja a ti szíveteket, megnézi, felszínre hozza azt, hogy mi van bennetek. Nem azért, mert az Isten ezt nem látná, de mi számunkra szükséges, hogy lássuk, hogy milyen állapotban van a szívünk. És utána azt mondja, hogy az Urat, a ti isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg. Egy másik igét is hadd idézzek, a Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 2. versét, ugyanitt ebben a könyvben a 8. fejezetének a 2. verse ezt mondja. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? Ugyanez a gondolat, amit az előbb olvastunk a 13. fejezetben. Megkísért, megpróbál az Úr a nehéz helyzetek megengedésével, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a te szívedben. Tehát ezt jelenti az, amikor az Isten megkísérti az embert. Tehát ez nem egy rosszra való kísértés, hanem a nehéz helyzet megengedése az ember életében, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van a szívünkben. Nézzük meg, hogy a 26. Zsoltár 2. verse mennyire ugyanezt a gondolatot mondja el. Dávid mennyire megértette az Isten magatartását, eljárás módját az emberrel szemben, és ezért a következőt mondja Dávid. A 26. Zsoltár 2. verse ezt mondja, próbálj meg, Uram, és kísérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szíveimet. Ugye, hogy teljesen egyértelmű, próbálj meg, kísérts meg, vizsgáld meg az én szívemet. Ugye Dávid nem azt kéri, hogy az Isten valami rosszra késztesse őt, hanem az, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy mi van a szívében, mi van az ő bensejében. Ugye ugyanezt a gondolatot mondja, most már nem is idézném, csak kívülről említeném meg, Pál apostol ugyanezt mondja, amikor az úrvacsoráról van szó, azt mondja, hogy kísértsétek meg ti magatokat, ha az Úrban vagytok-e. Kísértsétek meg magatokat, az Úrban vagytok-e. Másik helyen, ugyancsak a korintusi levélben azt mondja Pál apostol, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Tehát amikor az Isten megkísérti az embert a Bibliának ezzel a szóhasználatával élve, akkor nyilvánvalóvá teszi a megpróbáló körülmények által, hogy mi van az ember szívében. De nézzük meg ezek után, és most térjünk vissza az alapigénkhez. A zsidókhoz írott levél 3. fejezetében, a 8. és 9. versben azt olvastuk, hogy az elkeseredéskör a kísértés ama napján a pusztában, a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem. Tehát akkor milyen az az élethelyzet, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent? Olvassuk el a Mózes 2. könyve 17. fejezetében leírt történetet, mert erre utal vissza Pál apostol, amikor a zsidó nép életének egy eseményét eleveníti fel. Mózes 2. könyve 17. fejezetének olvassuk el az első verstől terjedő gondolatait. Ugye az Egyiptomból való szabadulás, a Veres-tengeren való átkelés után történik mindez, miután az Isten mannát hullatott a népnek az égből, és táplálta az ő népét minden nap eledellel,
És utána azt olvassuk a 17. fejezet első versétől, és elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt inni való vize. Versengett azért a nép Mózessel, és mondták, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondanéki mód, nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg engemet, gyermekeimet és barmaimat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. Az 5.-6. verset nem olvasnám, ott azt láthatjuk, hogy az Úr parancsol Mózesnek, hogy vegyen egy vesszőt, sújson a kőszikláról, és abból majd víz fog fakadni, és utána a 7. verset így olvasom. És nevezte annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, és figyeljük, mert kísértették az Urat mondván, vajon közöttünk van-e az Úr, vagy nincsen. Tehát mit tett a nép? A nép kísértette az Istent, mivel? Hogy ezt mondta, vajon közöttünk van-e az Isten, vagy nincs. Nézzük meg, hogy mi ennek a bűnnek a lényege. Mi volt ebben a hatalmas bűn, amit itt Izrael népe elkövetett? Mindenekelőtt szeretném megjegyezni, amire az előbb is már utalást tettem, hogy néhány hét leforgása alatt az Isten jelenlétének és hatalmának hatalmas bizonyságát szerezte ez a nép. Az Isten az egyiptomi 10 csapás következtében megtörte a fáraót, csapásokkal sújtva egész Egyiptom földjét, amiben nem volt részük az izraelitáknak. Gósen földjét elkerülte a csapás. Micsoda hatalmas megtapasztalása volt ez az Isten hatalmának. Utána kivezette őket Egyiptomból, megnyitotta előttük a Verestengert. Ez volt az a csoda, amiről több mint 1000 év múlva is a Biblia írói még akkor is megemlékeztek. Az Istennek a legnagyobb csodája volt az ő népe érdekében. Utána megnyitotta az eget, hullatta nekik a mannát. Jelenléte a tűz és a felhő oszlopban állandóan nyilvánvaló volt előttük. Szeretnék egy igét olvasni Mózes 2. könyve 13. fejezetéből, a 21. és a 22. vers a következőt mondja. Az Úr pedig ment előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. De nézzük meg, hogy mit is jelentett ez a felhő és ez a tűzoszlop. Milyen áldásai voltak annak, hogy a felhő és a tűzoszlop szüntelenül kísérte őket. Néhány mondatot a Pátriárkák és Proféták című könyvből így olvasok. Jelenlétének látható megnyilvánulása út iránti vágyukat felhő és tűzoszlop elégítette meg, amely vezette őket. Utána így olvasom. Láthatatlan vezérük lobogója állandóan velük volt, nappal a felhő vezette vonulásukat, mint mennyezet terjeszkedett a sereg felett. Védelemül szolgált a perzselő forróság ellen, árnyéka és csapadéka kellemes enyhet adott a tikkasztó száraz pusztában. Éjjel tűzoszloppá változott, megvilágítva táborukat, és állandóan biztosítva őket Isten jelenlétéről. Ilyen előzmények után nézzük meg újra ezt a történetet, a 17. fejezetben levő történetet. A 7. versben ezt olvassuk, kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. Igen, ez volt az, amikor próbára tevéssel megkísértették az Urat. Nem hitték el, hogy az Isten jelen van, velük van, a számtalan jel csoda ellenére sem, hogy megtapasztalták nap mint nap azt, hogy ő megsegíti őket, megáldja őket. Ennek után a következő, újabb nehéz helyzetben újra elbizonytalanodnak, elveszítik a hitüket Isten lényében, az ő hűségében, az ő szeretetében, elcsüggednek, kétségbe esnek, és újra fölteszik a kérdést, vajon közöttünk van-e az Isten, avagy nem. Szeretnék a 78. Zsoltárból olvasni néhány gondolatot. A 78. Zsoltár
40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják. A 78. Zsoltár 40-től 42-ig terjedő versei a következőt mondják Izrael népének erről a bűnéről. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kieklemben, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. És az 56. vers ezt mondja, de megkísérték, és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizték meg az ő bizonyságait. Igen, ezt jelenti, amikor az ember kísérti próbára tevéssel az Istent. Meg akarja próbálni az ember az Isten, hogy mi van az Istenben, az Isten szívében, vajon hűséges az Isten? Vajon igazat mond-e az Isten? Az Isten kijelent számtalan dolgot az ő igéjében. Meg is tapasztalhatjuk az életünkben, hogy az Isten igazmondó Isten. És egy újabb próbában, egy újabb nehézségben elfeledkezünk az ő bizonyságairól. Elfeledkezünk mindarról, amit megtapasztaltunk az ő szeretetéről. És újra elcsüggedünk, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, az ő szabadító erejét és hatalmát. És újra visszaesünk a mi csüggedéseinkbe. Igen, ezzel tudja az ember kísérteni az Istent. Szeretnék a 95. Zsoltárból is, mint ahogy említettem, hogy a Zsidókhoz írott levél 3. fejezete, ugye a 95. Zsoltárból való idézet. Nézzük meg a 95. Zsoltár 9. verse is, hogy említi ezt a történetet. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedeteimet. Az Isten nem hagyta bizonyság nélkül magát, látták az ő cselekedeteit, és mégis kénységbe vonták az ő szavát, kénységbe vonták az erejét, az ő megszabadító hűségét. Összefoglalóan szeretnék még általánosságban a 78. Zsoltárból, tehát erről a bűnről szeretnék olvasni egy igeszakaszt a 78. Zsoltárból a 18-tól terjedő versekben. Így olvasom. És megkísérték Istent az ő szívükben, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen mondván, avagy tudna-e Isten asztalt teríteni a pusztában? Imé megcsapta a kősziklát, és vízömlött, és patakok özönlöttek. De vajon tud-e kenyeret is adni, avagy készítheti húst az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákob ellen, és harag gerjedt fel Izrael ellen, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében. Figyeljük, az Isten haragját mondta ez magára, hogy nem bíztak ő benne, nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében, mindam a csodák ellenére sem, amit láttak és tapasztaltak. Néhány idézetet szeretnék felolvasni, először a Pátriárkák és Proféták című könyvből, csak néhány gondolatot, először így olvasom a 302. oldalról, és utána egy kicsivel hosszabb idézetet olvasnék a Bizonyságtételek 3. kötetéből a következőképpen. Bűnös hitetlenség volt részükről attól félni, hogy ők vagy gyermekeik éhen vesznek, ugye, vagy szomjan vesznek, vagy egyáltalán elvesznek. Az Úr megígérte, hogy Istenük lesz, hogy mint népet magához fogadja őket, jó és tágas földre viszi be őket, de mégis minden a megígért országba vezető úton felmerülő akadály láttán elcsüggettek. Ott volt az Istennek jó ígérete. Ott volt a rengeteg megtapasztalás. És mégis, amikor egy-egy újabb nehézség előtt álltak, újra elcsüggettek, kétségbe vonták az Isten hatalmát, szeretetét és erejét. Így olvasom a 3. kötetből az idézetet. Isten hatalmának, mely az Egyiptomból való szabadulásuk csodáiban nyilvánult meg, s melyet időről időre egész vándorlásuk alatt is láthattak, hitre kellett volna serkentenie őket, örökre be kellett volna zárni a szájukat, hogy a hálátlanság akár egyetlen hangját ki ne eresszék rajta. Örökre el kellett volna, hogy némítsa a szájukra a zúgolódást, a kétségeskedést és a panaszokat. Mégis az ínség legkisebb közelsége, a veszélytől való legparányibb félelem nagyobb súllyal esett latba, mint az a tengernyi áldás, amelyben részesültek. Akkor már nem emlékeztek a legfenyegetőbb veszélyek idején kapott áldásokra, nem szívlelték meg a leckét, nem tették jóvá hűséges engedelmességgel a múltbeli bukásaikat, és a sátán kísértései újra legyőzték őket.
Álljunk meg megint egy pillanatra, és gondoljuk végig az alapigénket, a zsidókhoz írott levélnek a figyelmeztetését. Ettől a bűntől óv bennünket is a Szentírás. Ettől a bűntől óv bennünket Pál apostol. Meg ne keményítsük a mi szívünket, ne legyen hitetlen szívünk, ne kísértsük az Istent próbára tevéssel. Szeretném megkérdezni, hogy mi vajon nem esünk ebbe a hibába és bűnbe. Pont azt gondoltam végig, hogy lehet, hogy az Isten kísértés az egyik legnagyobb bűne mindannyiunknak. Mert mikor kísértjük az Istent? Amikor kétségbe vonjuk az ő szeretetét, kétségbe vonjuk az ő jelenlétét, amikor megjedünk a próbáktól, amikor csüggedünk, amikor zúgolódunk ellene, annak ellenére, hogy számtalanszor megtapasztaltuk az ő segítségét a mi életünkben. Hányszor vagyunk így, kiment az Úr bennünket valamilyen nagyobb bajból, és utána mit teszünk? Élünk ezzel az áldással, emlékezünk erre, szüntelenül eszünkben van. És amikor a következő próba jön, akkor azt mondjuk, hogy Uram, Te megszabadítottál akkor is, én nem csüggedek el, nem félek, hanem megbízom a Te szeretetedben. Ezt mondjuk. Vagy pedig újra kétségbe esünk, elcsüggedünk, és ezzel próbára, tevéssel kísértjük az Istent, és megszomorítjuk őt, mert nem emlékezünk meg az ő bizonyságairól. Ne feledjük el, Sátán ugyanezzel próbál bennünket is kísérteni. Az Isten nem azt ígérte, hogy kivesz bennünket az élet nehéz helyzeteiből, sőt, pláne nem azt ígérte Jézus Krisztus eljövetele előtti időszakra vonatkozóan, hanem a próbák egyre sűrűsödnek, egyre több mindenbe enged be bennünket az Isten. De ugyanakkor mit akar elérni az Isten? Hogy megedződjünk ezekben a próbákban, és ad állandóan tapasztalatot, hogy ne csüggedjünk el, mert velünk van, de a hitünket akarja megnövelni és erősíteni az előttünk álló nehéz időszakra vonatkozóan. A 301. oldalról olvasnék, és a 302. oldalról néhány mondatot. Talán csak ezt a mondatot olvasnám fel, az Úr megengedte, hogy nehézségek közé kerüljenek, hogy táplálékuk lecsökkenjen, de miért? Hogy szívük hozzáforduljon, aki eddig is szabadítójuk volt. Ha ínségükben hozzákiáltanak majd, szeretetének és gondviselésének kézzel fogható jeleit nyújtja számukra. Tehát az Isten ezért engedi meg nekünk is a mennyei Kánaánba való bemenetel előtt a próbáknak a sokaságát. Miért? Hogy a szívünk hozzáforduljon, és ha hozzákiáltunk, akkor újabb tapasztalattal erősít meg bennünket, hogy a legnehezebb időben sem fogyatkozzon el a hitünk, hanem valóban ott legyen a tűzben megpróbált arany gazdagon mi nálunk. Utána a következő idézetet így olvasom. Csodálatos módon vezette ki őket az egyiptomi szolgaságból, hogy felemelhesse és megnemesbíthesse őket, és megdicsőjön bennük ezen a földön, de szükséges volt, hogy szembeszálljanak az akadályokkal, és a viszontagságokat elviseljék. Mi volt az Isten másik célja ezzel a néppel, és mi a célja mi velünk is, a mi élethelyzeteinkkel, nehéz helyzeteinkkel? Hogy az Úr megdicsőülhessen bennünk ezen a földön. Miért? Milyen értelemben? Megdicsőülhessen bennünk, hogy az emberek, az Isten nem ismerő emberek, azt a hited, bizalmat látva a mi életünkben, ahogy az Istenhez fordulunk a nehézségek idején, ezáltal az Istenről legyen bizonyság a mi életünk, azon kívül pedig az Isten megmutathassa azt, hogy a legnehezebb helyzetekben is ő közbe tud avatkozni, meg tudja változtatni, alakítani tudja az eseményeket. Az Isten így akarja megdicsőíteni önmagát is, hogy az emberek fölfigyeljenek az ő szeretet teljes lényére. De ehhez mi szükséges? Ehhez az szükséges, hogy nekünk ezeket a próbákat, amikor adja, mi el tudjuk hordozni ezeket, és hittel, bizalommal tudjunk a nehézségekben megállni. Még egy harmadik mondatot is hadd olvassak a következőképpen. Ha hittek volna az Úrban azok után, amiket cselekedett értük, akkor jókedvűen viseltek volna minden kényelmetlenséget, ínséget, és még igazi szenvedést is, de ők csak addig voltak hajlandók bizalmat előlegezni Istennek, amíg folyamatosan láthatták hatalmának jeleit. Mennyire hajlamosak vagyunk mi is erre, csak addig vagyunk hajlandók sokszor az Úrban bízni, amíg folyamatosan látjuk az ő hatalmának megnyilvánuló jeleit. Mihelyt egy pillanatra ezt nem látjuk, mihelyt várakoznunk kell a szabadítással, ugye foglalkoztunk ezzel az elmúlt időben is néhány alkalommal már itt, abban a pillanatban az embernek hajlamos arra, hogy elbizonytalanodjon a hite, és kétségbe vonja az, hogy az Isten itt van velünk, megszabadít bennünket.
Igen, ezzel kísértették, próbára tevésre kísértették az Istent. És gondoljuk végig azt, hogy hányszor gondolunk Izrael népére, nem megvetéssel, az talán erős kifejezés, de úgy csodálkozunk az ő hitetlenségükön, hogy tudtak ilyenek lenni, ennyi bizonyság ellenére is, ennyi kézzelfogható csoda ellenére is ilyen lelkületet tanúsítani. De még egyszer mondom, gondoljuk végig, vajon mi különbek vagyunk-e náluk? Vajon mi nagyobb hittel, erősebb hittel rendelkezünk-e? De nézzük meg azt, egy másik gondolatot is szeretnék még itt fölvetni a 17. fejezet kapcsán. Mi lett az eredménye, illetve a következménye az ő kétségeskedésüknek és hitetlenségüknek? A 17. fejezet 8. versében azt olvassuk, eljött pedig Amálek, és hadakozott Izrael ellen Refidimben. Mi lett ennek az eredménye, hogy ők kétségeskedtek és hitetlenkedtek? Az Úr megengedte az amálekitáknak, hogy megtámadják Izrael népét. Megengedett egy nagyobb, nehéz helyzetet. Álljunk meg itt egy pillanatra, mert ezt a tanulságot is szeretném, hogyha rögzítenénk magunkban egy másik példa történet kapcsán. A Korintusi első levél 10. fejezetét lapozzuk fel. Itt a Szentírás Pál apostol, itt egyértelműen beszél az ószövetségi Izrael nép tapasztalatáról. A 10. fejezet szinte végig erről szól, a 10. fejezetnek az első része. És nézzük meg, hogy a 9. versben mit mond Pál apostol. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Tehát ez is egy Isten kísértés volt, amikor ők a kígyók miatt vesztek el. Mi volt ez az élethelyzet? Mózes 4. könyve 21. fejezetéhez lapozzunk. Mózes 4. könyve 21. fejezete a következőt mondja. Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től 6-ig terjedő versei, ugyan az a gondolat, mint amit a 17. fejezetben találtunk Mózes 2. könyvében, ugyanaz az élethelyzet. Így olvasom Mózes 4. könyve 21. fejezet 4-től terjedő verseiben, és elindultak a Hor hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földét, és a népnek lelke megkeseredett útközben, és szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. A nép megint lázongott, a nép megint zúgolódott, megint kísértette próbára tevéssel az Istent, amikor megszomjaztak. És az Úr mit tett? Az Úr megengedett egy nehéz helyzetet az életükben. A kígyók megmardosták az izraelitákat. Gondolkodjunk azon, hogy ez mi volt Isten részéről? Egy különleges büntetés volt? Teremtett oda kígyókat, akik megmardosták az izraelitákat? Vagy mi történt ennek kapcsán? Olvassuk el Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 15. versét. Mózes 5. könyve 8. fejezet 15. verse. Így emlékezik vissza Mózes a pusztai vándorlás 40 évére, ez már a 40 évnek a végén van. Aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Milyen területen vándorolt Izrael népe? Hogy mondja itt Mózes? A tüzes kígyóknak és a skorpióknak volt ez a pusztasága. És mégis hányszor marták meg a népet ezek a kígyók vagy a skorpiók? Hányszor? Egyetlen egyszer sem, soha. Egy idézetet szeretnék olvasni a 463. és 464. oldalon a Pátriárkák és Proféták című könyvéből, mivel Isten ereje védte őket, számtalan környező veszedelmet nem ismertek fel. Bolyongásuk minden napján az isteni kegyelem egy-egy csodája tartotta meg őket. Isten távol tartotta tőlük a puszták és erdők vad ragadozóit, mérges csúszómászóit. Ha szeretetének ez sok jelét semmibe véve továbbra is folytatják panaszkodásukat, az Úr visszavonja védelmét, amíg megtanulják becsülni gyöngét gondoskodását, bűnbánó szívvel és alázattal ismét hozzátérnek. Tehát az Isten nem egy külön csapást bocsátott rájuk, csak mit tett egyszerűen? Visszavonta az ő védőkezét.
hogy érezzék meg és lássák meg, hogyha ő nem tartaná fölöttük szüntelen az ő kezét, akkor mi lenne velük? Abban a pillanatban mindannyian megsemmisülnének. Igen, és ki kell, hogy mondjuk, hogy ez van a mi életünkben is. Az Úr, amikor megenged nehéz helyzetet az életünkben, és mi zúgolódunk, mi elkeseredünk, mi kísértjük az Urat, az Úr sokszor megenged ennek következtében még nehezebb élethelyzetet. De ezt is miért teszi? Miért engedi? Azért, hogy hozzáforduljunk, hogy valamilyen módon, de a szívünkre tudjon beszélni. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek az ő szíveteket. Az Isten először az ő áldásaival akar megszólítani. Ha ezekkel nem tud megszólítani, akkor az áldások elvonásával akarja mi szívünket hozzáfordítani. De mindenképpen azt szeretné, hogy figyeljünk ő rá, és ne csüggedjünk el az életnek a megpróbáltatásai, az élet nehéz helyzeteiben, hiszen számtalan jelét és bizonyságát adta már az ő hűségének és szeretetének. És olvassuk el a Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12. és 13. versét, ezeket a figyelmeztető szavakat, amelyeket olvastunk a bevezető alapigényben. A Zsidókhoz írott levél 3. fejezet 12. és 13. versei ezt mondják: vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Mit mond itt Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy valaha ne legyen hitetlen szívünk. Mit olvastunk a 19. versbe? Ez a nép miért nem ment be az ígéret földjére? Hitetlenség miatt. Miért? Nem azért, mert elfelejtették azt, hogy Isten létezik. Nem azért, mert valamilyen elméleti ismeretről megfeledkeztek, és ezért nem hittek valamilyen elméletben, nem azért. Hanem nem hittek az Isten állandó jelenlétében, és változhatatlan hűségében, és szeretetében. Ez volt az a hitetlenség, ami miatt ők nem mehettek be az ígéret földjére. És ezért mondja a Szentírás, ezért mondja Pál apostol, hogy vigyázzunk, hogy valaha bármelyikünknek ne legyen hitetlen szíve. Ez nem azt jelenti, nem attól a veszélytől óv bennünket a Szentírás, hogy egyszer csak mondjuk elfelejtjük a hármas angyali üzenetet. Vagy nem hiszünk az Isten parancsolataiban, vagy elfelejtjük, hogy a negyedik parancsolat a szombat. Nem ettől óv bennünket a Szentírás, hanem attól, hogy elfelejtjük azt, és nem hiszünk abban, hogy az Isten a legnagyobb nehézségeken keresztül is ott van velünk, és hogy a nehézségek árán akar bevinni majd bennünket az örök nyugalomba, de nem azért, hogy itt elveszítsen bennünket, hanem hogy bennünket megerősítsen, az ő hatalmát meg tudja mutatni a mi életünkben, és ezáltal élő bizonyságai legyünk az ő szeretetének és hűségének. És ha mi erről megfeledkezünk, és nem töltjük be ezt a küldetésünket, akkor a mi szívünk is gonosszá válik, és megkeményedik. A hitetlenség ide fog vezetni, hogy gonosszá és keményé válik a mi szívünk. És mi lesz ennek az eredménye? Ennek az eredménye az lesz, hogy minden elméleti ismeret mellett az Istentől el fogunk szakadni. És ettől óv bennünket a Szentírás, hogy nehogy hitetlenek legyünk, nehogy ne engedjünk az ő kérlelő, az ő szeretetteljes szavának, mert ezeket a következményeket akkor nem tudja elhárítani a mi életünkből. Azt mondja itt az záró figyelmeztetés, hogy vigyázzunk arra, hogy az Istentől, az élő Istentől el ne szakadjunk. Tegyük fel azt a kérdést, hogy az Istentől hogy tud az ember elszakadni? Hogy tud az ember az Istentől elszakadni? Mi szakíthatja el az embert Istentől? Mi az, ami elszakíthatja egyedül? Szeretném felolvasni a Római Levél 8. fejezetéből a 35-től terjedő verseket. Pál apostol így kezdi ezt az igeszakaszt, egy kérdést tesz fel. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztusnak szerelmétől? Hogy szakadhatunk el a Krisztus szerelmétől? És utána azt mondja, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Ezek a körülmények, a legnehezebb körülmények, milyen élethelyzeteket mond, nyomorúságot, szorongattatást, üldöztetést, éhséget, mesztelenséget, veszedelmet, fegyvert, a legnehezebb körülményeket említi, és fölteszi a kérdést, hogy ezek elszakaszthatnak bennünket a Krisztustól, a Krisztus szeretetéről, tett szeretetéről. Utána így olvasuk a 38-tól terjedő versekben. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát amikor Pál apostol elmondja azt a zsidókhoz írott levélben, azt a figyelmeztetést, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk, akkor nem arra utal, hogy olyan nehéz helyzetek fognak a mi életünkbe esetleg bekövetkezni, ami elsodor bennünket az Istentől, vagy elszakít. Sőt, azt mondja, hogy ezek a helyzetek nem tudnak elszakítani. Az Isten és az ember közötti kapcsolatot, köteléket, szoros, elszakíthatatlan köteléket egyetlen egy valakinek van hatalma szétvágni. És ez a valaki, akinek hatalma van, ez nem a sátán. Egyetlen egy valakinek áll hatalmában, és az én vagyok. Egyes egyedül én szakíthatom el ezt a kötelet, ami engem az Istenhez köt, hitetlenség által, ha nem bízok meg az ő szeretetében és hatalmában. És ezért mondja nekünk figyelmeztetésként, hogy vigyázzunk arra, hogy az élő Istentől el ne szakadjunk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy emlékezzünk meg mindig az Isten bizonyságairól, emlékezzünk meg az ő csodáiról a mi életünkben, hogy a hitünk napról napra erősödjön, hogy a mi életünk bizonyság legyen ebben az utolsó időben is az Isten szeretetéről és hűségéről, hogy az Isten jó tervei megvalósulhassanak általunk az emberek között, de ugyanakkor az Isten jó terve a mi életünkben is megvalósulhasson, hogy be tudjon bennünket vezetni az örök nyugalomba. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyám, köszönetet és hálát mondunk neked azért, hogy te a szeretetnek, a hűségnek és a kegyelemnek az Istene vagy. És köszönjük Istenünk, hogy nem vontad vissza a te kegyelmedet és szeretetedet mi tőlünk, a mi bűnös hitetlenségünk ellenére sem. Istenünk, köszönjük, hogy nem vontad meg a te jóságodat és irgalmadat felőlünk, annak ellenére sem, hogy mi téged napról napra megbántunk, azzal, hogy bizalmatlanok vagyunk te irántad, hogy elfeledkezünk a te csoda dolgaidról. Istenünk, kérünk téged, adjál nekünk egy megváltozott szívet, egy megváltozott gondolatot, egy egész megváltozott szívet és lény. Istenünk, adjad, hogy ne a régi módon gondolkodjunk, ne úgy gondolkodjunk, ahogy gondolkodtunk idáig, hanem adjad, hogy teljesen meg tudjunk változni. Adjad Istenünk, hogy valóban ott legyen a mi szívünkben az, hogy a te hűséged változhatatlan. Adjad, hogy élő hittel tudjunk te beléd kapaszkodni, és óvjál meg Istenünk bennünket attól, hogy a mi hitünk csak elméleteken alapuljon. Adjad, hogy a mi hitünk a napokban, minden napokban látszódjon meg, amikor nehézségek vesznek körül. És Istenünk, adjad, hogy ezzel szerezzünk neked dicsőséget, ezzel tudjuk az emberek figyelmét felhívni a te szeretetedre és jóságodra, hogy a legnagyobb baj és nehézségek idején sem lankadunk el, hanem te benned bízunk és téged hívunk segítségül. Istenünk, köszönjük, hogy ezáltal önmagadat is meg tudod dicsőíteni, hogyha mi így viszonyulunk az élet nehézségeihez. De még egyszer kérünk, bocsássad meg, hogy annyiszor másképp éltük a mi életünket. De kérünk téged, te adjál nekünk mindahhoz erőt, amiről most szóltunk, és ne engedd Istenünk, hogy újból kísértsünk téged, és ne engedd, hogy ezáltal újból keményedjen a szívünk, és végül teljesen elszakadjunk tőled, hanem adjad, hogy élő hittel beléd kapaszkodva tudjunk járni ebben az életben, és köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így járunk te veled, akkor te beviszel bennünket az örök nyugalomba, beviszel bennünket a mennyei Kánaánba. Istenünk, köszönjük, hogy ez az ígéreted valóra fog válni. Köszönjük, hogy üdvözelendők sokasságát fogod egy örök életben részesíteni. Istenünk, arra kérünk, adjad, hogy ebben a sokasságban mi is ott lehessünk. És köszönjük, hogy erre mindannyiunknak van most még lehetősége, mert köszönjük, hogy te mindannyiunkat még most kérlelsz arra, hogy megfogadjuk a te hívásodat, a te szeretetedet. Urunk, adjad, hogy ma meghalljuk a te kérlelő szavadat, és adjad, hogy engedjünk a késztetésednek, és a hitünk növekedjen te benned, hogy a te jó terveid velünk is megvalósulhassanak. Az Úr Jézus nevében kértük mindezt. Amen.

Hát? Tehát a mai előadásnak ez a címe, Róma vagy Jeruzsálem. A cím ez esetben bizonyára találgatásra ad okot. Őszintén szólva én is csak sejtettem először, azután Reisinger Jánost is kifaggattam, hogy ő mire gondolt, mikor a programban ezt a címet adta meg. Úgyhogy tisztáztuk, hogy mit is takar ez a cím. Annyi bizonyára mindannyiunknak nyilvánvaló első látásra vagy hallásra is, hogy bizonyára arról van szó, hogy a két város valaminek a szimbólumaként szerepel, valamilyen két egymással ellentétben álló dolognak vagy irányzatnak a szimbólumaként, és most az a kérdés, hogy mit jelez az egyik és mit jelez a másik név. A bibliai előadásról lévén szó nem valami egyéni értelmezést vagy eszmefuttatást szeretnénk itt elmondani, éppen ezért azzal kezdjük, hogy a két város hogyan szerepel a Bibliában. Melyek a legfőbb adatok, a legfőbb kijelentések az egyikről és a másikról a Bibliában, mert tulajdonképpen erre épül ez a vagy-vagy felállítás, és hogy mindkettő szimbolizál valamit. A Róma név nem fordul elő a Bibliában, mindazonáltal abszolút nyilvánvaló és abszolút egyértelmű jelképekben számos esetben találkozunk Rómával a Bibliában. Vázlatosan foglalom össze, de még akik nem nagyon jártasak a Bibliában, azt hiszem azoknak is követhető és nyilvánvaló, hogy valóban Rómáról van szó az adott helyeken. Tehát Dániel könyvének a nagy történelmi vázlat proféciáiban találkozunk először Rómával. Dániel könyve második fejezetében, ugye szó van, ez gondolom sokaknak ismerős, egy hatalmas ember szoborról, ami mint az emberi történelem ábrázolása jelenik meg, és elhangzik a magyarázat, hogy ennek az ember szobornak a részei, amelyek ugye különböző fémekből állnak, ezek egymást követő birodalmakat jelképeznek. Tehát az értelmezés magában a Bibliában van benne. És itt a negyedik testrész, a negyedik fém, a vas lábszárak, és mivel ugyancsak magában a Bibliában adott magyarázat kimondja és azonosítja, hogy a szobor fejétől indulva lefelé, tehát az aranyfej, az a babiloni birodalom, tehát ezért abszolút egyértelmű következtetés, hogy a negyedik fém, illetve a szobornak az alsó része, a lábszárak nem lehet más, mint a római birodalom. Tehát szeretném idézni a Dániel könyve második fejezetéből a 40. verset, ahol tömören jellemzi ugye a vas lábszárakat, és ezt mondja, a negyedik birodalom, illetve a velük jelképezett birodalmat, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk újra Rómával. Itt nem emberszobor ábrázolja az egymást követő birodalmakat, hanem a háborgó tengerből egymást követően kiemelkedő vadállatok. Itt az értelmezésben csak annyit olvasunk, a 17. vers mondja, Dániel könyve 7. fejezetében, hogy a négy állat, a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak e földön. Viszont olyan szoros a párhuzam Dániel könyve második fejezetével, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez is Babilontól indul, hogy az állatok képében való bemutatás, és így megint egyértelmű, hogy a negyedik vadállat Rómát szimbolizálja, annál is inkább, mert azt olvassuk róla, hogy vas fogai és vas körmei voltak, tehát megint megjelenik a vasnak a szimbóluma is, mint a második fejezetben. Ellenállhatatlan az ereje, falt zúzott, olvassuk, a maradékot lábaival összetaposta. Szeretném olvasni tehát Dániel könyve 7. fejezetéből a 7. és a 23. verset, amely erre a hatalomra vonatkozik. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. A magyarázatban, a 23. versben pedig ezt olvassuk. A negyedik állat negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. A harmadik hely, ahol Rómával találkozunk a Bibliában, Dániel könyve 8. fejezete.
Dániel könyve 8. fejezete már nem szorosan párhuzamos, illetve nem annyira egyszerűen párhuzamos a 2. és a 7. fejezettel. Egy két állatnak a küzdelmével, egy kosnak és egy kecskebaknak a küzdelmével indul a jelképes ábrázolás. Ezeket viszont a 20. vers néven nevezi és megmondja, hogy melyek, mert így olvassuk. A két szarvi kos, amelyet láttál Médiának, Perzsiának királya, a 21. vers a szőrös kecskebak Görögország királya. Most ezeknek a küzdelmét írja le, hogy a kecskebak győz, ugye, tehát Görögország teljesen legyőzi Perzsiát, és utána kezd beszélni arról, hogy egy kis szarv nagyon megnő az minden égtáj felé, és ennek a kis szarvnak az uralmát írja le. Meg kell jegyezni, hogy a Bibliában a szarv az mindig hatalomnak a szimbóluma. Valamilyen földi hatalmat jelképez. Na most itt tehát teljesen egyértelmű, hogy a kis szarv, ami egyébként már Dániel könyve 7. fejezetében is megjelenik, mint ami a 4. birodalomnak a fejéből nőtt ki. Itt viszont rögtön Görögország után jön a kis szarv, tehát egyértelmű, hogy a pápai, illetve bocsánat, először a pogány római birodalmat és a pápai római birodalmat együtt jelképezi. Tehát Rómát, hogy így mondjam, mind a két fázisában, az ókori és a középkori fázisában, mint először mint világi világhatalmat, azután mint egyházi világhatalmat. Ugye a kettő közötti szoros összeköttetés, tehát az ókori világi hatalom Róma és a középkori egyházi világhatalom a pápasság között, ezt a történészek általánosan érvényesítik, és egyértelmű ez a szemlélet. Egy néhány sort olvasnék Wolf Schneider a Városok úrtól utópiáig című könyvéből, ahol a következőket írja. 476-ban a germán király Odoaker letette a trónról az utolsó nyugat-római császárt, és ezzel Róma városállam hivatalosan is megszűnt. Az utcákat fűleptebe a fórumon tehenék legelésztek. De Róma nem tűnt el a föld színéről. A keresztény világ központjává fejlődtek, és a pápák lettek a világ birodalmi hagyományok folytatói. Az 5. századtól kezdve Pontifex Maximus a címük, tehát ugyanaz, mint a római császároké, akik az államvallás főpapjai is voltak. Tehát ez a magyarázata annak, hogy Dániel könyve 8. fejezete is egy szimbólummal, a kis szarv szimbólumával ábrázolja ennek a hatalomnak mind a két fázisát. Szeretném olvasni itt a 23. vers 2. részétől, a 25. verssel bezárólag, hogy hogyan jellemzi ezt a hatalmat. Azt mondja, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király, és annak nagy ereje lesz, ugye ebben közös az előző két leírással, nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori római birodalom is nagy keresztény üldöző hatalom volt. A 15. vers, és a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elvesz sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Itt a 25. vers elején szeretném megemlíteni, hogy a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Itt nem tökéletes a mi fordításunk, a héber szövegben az van, hogy éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Az pedig, hogy hirtelen elvesz sokakat, itt még a Vizsói Bibliában is meg lehet nézni, az eredeti Károlyi fordítás sokkal jobb, mint a revideálás után keletkezett szöveg. Ugyanis azt mondja, és ez felel meg a héber szövegnek, hogy békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Tehát ezt jó, ha ezt tudjuk, hogy az eredeti szövegben ez áll. Tehát éles értelme által szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, még egyszer ismétlem, a 25. vers elején. És a 25. vers további részében a hirtelen elvesz sokakat helyett, békés szándékot mutatva elvesz sokakat. Lépjünk is már is tovább. Tehát a következő, ahol a Bibliában találkozunk Rómával, az evangéliumok. Ugye az evangéliumokban olvassuk Jézus megkísértése történetében, hogy Sátán felviszi Jézust, ugye az emberfia Jézust egy magas hegyre, és megmutatja néki a föld országait, azok dicsőségét, és dicsekedve mondja, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Tehát nagyon kézenfekvő a következtetés, hogy az a föld országai és azok dicsőségei, amit Sátán bemutat az akkori római birodalom,
és azzal kérkedik, hogy ez néki adatot, vagyis ő ennek az igazi ura vagy mozgatója, és annak adja, akinek akarja. Azután, hogy a Jézus elítéltetése történetében szintén megjelenik a római hatalom, mert ugye Pilátus a római helytartó az, aki végül jóvá hagyja a Jézus kivégzését. Noha Jézus megjegyzi Pilátusnak, hogy nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott, vagyis a zsidó főpapságnak nagyobb a bűne, de a római hatalom is közre játszik Jézus halálra adásában. Így értelmezik ezt a keresztények. A táblára felírt szövegben az apostoli cselekedetei 4. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor üldözni kezdik az apostolokat, akkor összejönnek és imádkoznak az Istenhez, és idézik az imájukban a második Zsoltárnak az igéit, ahol egy olyan profécia hangzott el, mint egy 1000 évvel Jézus eljövetele előtt, hogy a föld királyai és a fejedelmek egybegyűlnek az Úr ellen és az ő messiása ellen. És akkor a keresztények ezt úgy értelmezik, hogy bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, a messiás ellen, Poncius Pilátus és Heródes a zsidók vezetőivel és fejedelmeivel együtt. Tehát ugye úgy értelmezik, hogy közvetve a római hatalomnak is szerepe volt. Ugye a Heródes Antipász, aki előtt szintén kihallgatták Jézust, ugyancsak római alkirály volt, és végül Heródes és Pilátus megegyezve adják Jézust halálra. Menjünk tovább. Az apostoli levelekben egy rendkívül fontos említést találunk, ez azért is van külön aláhúzva. Péter első levele 5. fejezetének a 13. versében, ez Péter első levelének a záró üdvözlete, ahol Péter apostol ezt írja a keresztény gyülekezeteknek, akiknek a levelét megküldi. Olvasom tehát az 5. fejezet 13. versét. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Ugye az összes írás magyarázó, bármilyen irányzatúak is legyenek, egyetértenek abban, hogy hát szó sincs róla, hogy Babilon városáról lenne szó, hanem jelképes értelemben használja a Babilon szót, és hogy Péter apostol ezt a levelét Rómából írta. Ugye a római egyház is így vallja ezt, hogy ugye Péter apostol Rómában halt meg, és ezt a levelét Rómából írta. És Rómáról így tesz említést, hogy köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ős keresztények Babilon jogutódját fedezték fel Rómában. A babiloni birodalomra gondoljunk, Nabukodonozorra, hanem Bábel tornyára is, az ősi Bábelre is, amely az egyigaz Isten hitével szemben, ugye, ahogy Jelenések könyve 10-ben mondja, a

Babilon királyának a bukása által szemlélteti. De hát az őskeresztény egyháza az antikrisztusi erő központját, a Babilon jogfolytonos utódját fedezte fel a római hatalomban, és ezért emlegették maguk között jelképesen így, hogy a babiloni gyülekezet, tehát a Rómában lévő gyülekezet. Ha tovább megyünk, Jelenések könyvében ismét találkozunk Rómával, és pedig a 17. fejezetben, itt megint csak nagyon egyértelmű, ugye gondolom eddig mindenkinek világos volt, hogy semmi önkényesség nincs az értelmezésekben, ugye ezeken a helyeken tényleg kézzelfoghatóan Rómára történik utalás, ha jelképes beszéddel is. Jelenések könyve 17. fejezetében ugyancsak egyértelmű a helyzet, talán többeknek eszükbe jut, hogy Dante, ugye a nagy olasz költő is azonosította ezt egyértelműen is, hát ez teljesen közbeszéd volt és köztudomású volt már a reformáció, 16. századi reformáció előtt is. Azt olvassuk a 17. fejezet első versében, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznak kárhoztatását, aki a sok vizen ül. És ezután lát egy fenevadon ülő asszonyt, és milyen jellemző, ennek a homlokára is az van írva, hogy a nagy Babilon, tehát megint megjelenik a Babilon név. Most ugyanerről az asszonyról a magyarázat a következőket mondja, tehát először lát ugye János apostol egy képet, aztán hallja hozzá a magyarázatot. És azt mondja a 7. vers, és mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És utána a 9. verset olvasom, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. És a 18. vers, és az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. Ugye mindenki emlékszik rá, ugye, hogy valamikor még iskolába is alaposan meg kellett tanulni, hogy a római hét halomnak a neve. Ugye, tehát ez egy egészen, hogy így mondjam, olyan kiemelkedő utalás a szövegben, hogy a hét feje szimbolizálja a 7 hegyet is, amelyen az asszony ül. És amikor azt mondja a végén, hogy az asszony, amelyet láttál, a nagy város, amelynek királysága van a föld királyain, ez is ugyanezt az azonosítást erősíti meg. A 15. versben azt is mondja, hogy ez az asszony a népeken sok vizen ül, ami a sok víz pedig ábrázol népeket, sokaságokat, nemzeteket és nyelveket. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma úgy jelenik meg, mint egy üldöző hatalom, mint Isten földi művének az ellensége. Kulcskifejezés az, hogy nagy ereje van, ugye ez mindig megjelenik, hogy nagy ereje van, és nagy okossága van, de mindig hozzátesz, hogy nem a maga ereje által, és ez félreérthetetlenül arra utal, hogy a nagy ellenfél Sátán használja fel eszközül a maga céljaira. Tehát ezek egyszerűen a bibliai adatok, a bibliai tények, ahogyan Róma nyilvánvaló és a történelemben sokszor azonosított, egyértelműen azonosított jelképekben előfordul. Nézzük, hogy hogyan találkozunk Jeruzsálemmel a Bibliában. Jeruzsálemről legelőször Mózes első könyve 14. fejezetében olvashatunk, amikor Ábrahám ugye megszabadítja az unokaöcsét Lótot, ugye Sodomából, amelyet ugye háborús tevékenységnek a színhelyévé lett, és ezután Jeruzsálem városában, ugye itt még csak Sálemnek mondja, ugye ez a békességnek a régies neve, tulajdonképpen a Jeruzsálem névben a béke városa fogalom szerepel, ugye csak szomorú tény, hogy a béke városa ma mennyire nem béke városa, de ugye eredetileg ez volt a neve. És Melkisédek, ennek a Sálem városának a királya, megáldja a csatából győztesen érkező Ábrahámot, és azt mondja Melkisédekről, hogy ő Jeruzsálemnek a királya volt, és egyben a magasságos Isten papja. Egyébként ugye magyarosan így mondja a Bibliák, hogy Melkisédek, a héber szövegben ez Melkicedek, a melek és a cedek szavakból van összetéve egy birtokos szerkezetben, és azt jelenti, hogy igazság királya. Tehát a városnak a neve ugye, hogy békesség városa, a királyának a neve, aki ugyanannak az egyetlen teremtő Istennek a tisztelője volt, mint Ábrahám, akiről azt mondja, a magasságos Isten papja is az ég és a föld teremtője nevében, egyetlen teremtője nevében áldotta meg Ábrahámot, az ő neve pedig igazság királya. Tehát így jelenik meg először Jeruzsálem a Bibliában. Azután másodszor
Dávid király

történetében találkozunk vele, amikor megtudjuk azt, hogy Dávid a királysága kezdeti szakaszában elfoglalta a jebuzeusoktól, ugye egy még ott lakó kananeus néptől, és Jeruzsálemet fővárosává tette, és még mielőtt a templom megépült volna, hiszen ez ugye az ő utódja, Salamon alatt épül csak fel, odahozatta már is a frigyládát, ugye, ami a Éli napjai óta ugye méltatlan helyen volt, tehát a szövetségládát, a tíz parancsolatot őrző szövetségládát Isten jelenlétének a szimbólumát Jeruzsálembe. Hogy Dávidnak ebben a szándékában mi volt az indíték, ugye ezt pontosan a Biblia nem rögzíti, hogy volt-e ebben szerepe annak, hogy Melkisédek miatt, hogy valamikor ugye ez békevárosa volt, és valamikor itt az Egyisten tisztelték, és a városnak a királyát az igazság királyának hívták, és az egyetlen teremtő tisztelője volt, hogy ennek az eszmei háttérnek volt-e szerepe a város kedvező fekvésének, valószínű mindennek együtt, hogy Dávid ezt a maga városává tette, és ettől kezdve ezt a nevet is kapja, hogy a Dávid városa Jeruzsálem. A legközelebbi adat Jeruzsálemről, hogy Salamon, Dávid fia itt építi meg a templomot. Mégpedig Jeruzsálemen belül a Sion hegyén, és ez a Sion hegye, ez a továbbiakban váltó fogalmává lesz a Bibliában Jeruzsálemnek. Nagyon érdekes utána nyomozni a Bibliában, hogy ez a Sion hegye azonos a Mória hegyével, ahol valamikor az Ábrahám áldozata történt. Ezt a Krónikák könyvéből idézett szövegben, amit felírtunk a táblára, meg is találjuk. Tehát, hogy így mondjam, itt is nagy eszmei háttere van annak, hogy éppen itt épül meg a templom, ugye az egykori Mória hegyén. Ugye Isten jóváhagyásával épül meg a templom, ugye Isten kijelenti Dávidnak, hogy a te fiad fogja megépíteni majd nékem a templomot, és Isten jelöli ki a helyet is, hogy hol építse meg a templomot, ezzel találkozunk a Bibliában. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a Zsoltárok könyvében, annak is egy jellegzetes részletében, az úgynevezett grádicsok énekeiben, Jeruzsálemről csodálatos magasztaló kijelentéseket találunk, és egy eszmei és eszményi fogalommá válik Jeruzsálem városa. A grádicsok éneke a legvalószínűbb feltételezés szerint azt jelenti, ugye ez a felirat, ami egymás után következő néhány Zsoltárnak a feliratában található, arra utal, hogy az úgynevezett zarándok ünnepeken, amikor az ország minden részéből mentek fel a nagy ünnepekre, akkor a Sion hegyére, ugye a lépcső soron fölfelé haladva, ugye ezért grádicsok ének a neve, akkor énekelték ezeket a zsoltárokat. Tehát ezek voltak azok a hagyományos énekek, amelyeket a templom hegyre felfelé menet a lépcsőkön énekeltek. Szeretném ebből tehát egy-két jellemző részletet olvasni. Olvasom a 122. Zsoltárból a 3. és a 4. verset, ahol ezt mondja: Jeruzsálem, te szépen épült, te jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Tehát, mint az Isten tiszteletének a központja, mint a szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város, ugye így jelenik meg itt. Azután olvasnám a 132. Zsoltárból a 13. verset. Ugye itt nem a Jeruzsálem név szerint, hanem a Sion név, de ugye említettem, hogy ez váltó fogalom, ugye, mert Jeruzsálemben a Sion hegyén épült a templom. Ezt mondja, mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Tehát, mint az Isten jelenlétének a helye szerepel Jeruzsálem városa, illetve Sion hegye. Most a továbbiakban viszont már kétféle értelemben találkozunk Jeruzsálem városával, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ugyanis a földi város, tehát az egykori Dávid városa, az a népével együtt egyre jobban elmerül a bűneiben, és döbbenetes sorokat olvashatunk például Jeremiás könyvében, aki ilyeneket mond, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, meddig maradnak te benned a te bűnös gondolataid, és hogy Isten lelke elhagyni készül Jeruzsálemet, a benne felgyülemlett rettenetes erkölcsi elfajulás és a bálványimádás miatt. Ezékiel könyve 8. fejezete egy különösen döbbenetes leírás. Ezékiel profétát az Úr látomásban beviszi a jeruzsálemi templom, ugye
nagy, ugye ez egy nagy épület, kolosszus volt, különböző részeiben, a templom belsejében is, és megmutatja néki, hogy mi minden bálványimádás folyik magában a városban is, de sőt még a templomban is. Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Dániel próféta már ugye úgy imádkozik a babiloni fogságban, amikor már rommá lett Jeruzsálem is benne, a csodálatos salamoni templom is, hogy Jeruzsálem, mondja Istennek, amely a te nevedről neveztetik, most gyalázatára van minden népnek, a mi bűneink miatt és a mi atyáink bűnei miatt. Ugyancsak Dániel könyvében hangzik el az a megdöbbentő profécia is, a 26. versben, hogy a messiás kiírtása után, mint egy vízözön által elpusztul a város, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye a Bibliában ez az egy tömör mondat jövendőli meg Jeruzsálemnek a tragikus további sorsát, a földi városét, hogy ezután már nem lesz béke városa, hanem így mondja, hogy végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. A 27. vers is érdekes, amely azonban a mi magyar fordításunkban nem pontos, nem jól érthető, ugyanis az eredeti szöveg úgy hangzik, és a templomban pusztító utálatosság lészen. Ugye a Bibliában az utálatosság az mindig pogányságnak a szimbóluma, a pusztító utálatosság kifejezés pedig kiváltképpen vonatkozik Rómára, ugye már az ókori pogány Rómára, tehát így ez azt jelenti, hogy a templomban ugye a római hatalom tűzi ki a jelvényeit, és pusztító utálatosság lészen. De később, mikor Jézus visszahivatkozott, ugye Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt, amikor azt mondta, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen, amelyel Dániel próféta szól, tulajdonképpen Dániel könyve 9. fejezetének a 27. versére hivatkozik, ami azonban a mi fordításunkból pillanatnyilag nem nyilvánvaló, de az eredeti szöveg ez értelme ez, hogy a templomban pusztító utálatosság lészen. Most ezek után Jézus szavaira emlékezzünk, aki szintén a földi város sorsának a megpecsételődéséről szól megrendülten. Ugye ismerős nyilván Máté evangélium a 23. fejezetének a 37. verse, ahol Jézus ugye felkiált és ezt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csibét, és te nem akartad. A Lukács evangélium a 19. fejezetében pedig arról a jelenetről olvashatunk, amikor Jézus bevonul halála előtt, ugye mi akkor még ugye messiás királyként ünnepelten Jeruzsálembe, és mikor az olajfák hegye felől közeledve lepillant a városra, akkor úgy olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt, és ezt mondta fájdalmasan, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megkövezed a prófétákat, és akik hozzád küldettek. Most látom, hogy mi következik te reád, hogy a te ellenségeid palánkot vetnek körülötted, és földre tapossák a te fiaidat benned, és nem hagynak követ kövön, mert nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét. Tehát ez az egyik vonal, a földi városnak az elfajulása, és ennek elkerülhetetlen következményeként a város tragédiája, annak a messze történelmi időkbe ható beláthatatlan következményei, ez az, amiről a Bibliában olvasunk. De van egy másik vonal is, ahol Jeruzsálemről úgy beszél, mint az eszményi Jeruzsálemről, mint új szövetségi Jeruzsálemről, mint mennyei Jeruzsálemről, és pedig azon az alapon, hogy ahogyan Izraelnek az egész küldetését örökölte a helyébe lépő, az Isten megváltási tervében helyébe lépő, a helyette eszközi szerepet nyerő új szövetségi egyház, ugyanúgy lesz a Jeruzsálem is, most már új szövetségi értelmű, de jelképes értelmű, mint az Isten megváltási művének a központja, a földi város eleste, a földi város elfajulása után is, ugye az átvitt értelmű Jeruzsálem, a békevárosa, mint Isten művének a földi megjelenése, mint Isten országának a képviselete a földön, mint a mennyei Jeruzsálem, mint az Isten mennyei városa, a megváltási műnek a mennyei központja, amely majd a végső újjáteremtés után a földre jön. Így is találkozunk Jeruzsálem városával. Jeruzsálemnek ezzel az eszményesítésével már Ézsaiás könyvében is találkozunk. Azután pedig a zsidókhoz írt levélben olvashatunk róla, és ezek nagyon fontos kijelentések, ezeket szó szerint olvasnám. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből,
Idézem a 25. és 26. verset, tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, ahol a következőt mondja. Bocsánat, Galácia beliekhez írt levél. Elnézést, a táblára is zsidókhoz írt levelet írtam, akkor kérem, javítsuk ki, Galácia beliekhez írt levél. Galácia beliekhez írt levél, eltévesztettem véletlenül. Tehát akkor idézem a Galácia beliekhez írt levélből, a 4. fejezetből, a 25. 26. verset. A 25. versnek csak a végét olvasom, hogy ne kelljen sokat magyaráznom. Tehát azt mondja a 25. vers végén, a mostani Jeruzsálem fiaival együtt szolgál, a 26. vers, de a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, tehát itt látjuk, hogy szembeállítja egymással a mostani Jeruzsálem, olyan állapotban akkor a szó szerinti Jeruzsálem volt, de beszél a magasságos Jeruzsálemről, mint az Isten megváltási műze központjáról, amely a részben a mennyben van, részben a földön van, és a kettő szoros összeköttetésben van egymással, és azt mondja, hogy a magasságos Jeruzsálem mindenkor szabad, ez mindnyájunknak anyja. Ugye, mint a hívő népnek a szimbóluma jelenik meg itt. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 22. versében pedig a következőt találjuk. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 26. versében. Ezt írja. Bocsánat, a 12. fejezet 22. versében. Azt mondja, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. A 23. vers, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez. Ugye ezen a helyen különösképpen nyilvánvaló, hogy egybe foglalja a mennyei és a földi egyházat, ugye, amelyben Krisztus a fő, és a mennyei, egyesült mennyei és a földi egyház szimbóluma a magasságos Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem. És végül Jelenések könyve 21. fejezetében úgy találkozunk vele, mint amely a végső ítélet lezajlása, Jézus visszajövetele és a végső ítélet lezajlása után, és a föld újjáteremtése után, mint egy a mennyből a földre jön, így olvassuk a 2. versben, és én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Most tehát akkor jön a lényeges kérdés, hogy mi áll akkor, tehát összegezzük ténylegesen itt szemben egyházzal, egymással. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Bibliában Róma, mint az Isten megváltási művében szemben álló erők, mint az antikrisztusi erők szimbóluma és központja szerepel, Jeruzsálem pedig, mint a mennyei és a földi egyháznak, a hívő egyháznak a szimbóluma, mint Isten megváltási művének a központja. De legfőképpen azt kell látnunk itt, hogy itt két egymástól nagyon különböző egyház eszménnyel találkozunk. Ha most már elhagyjuk az ókori időket és a középkori időkhöz lépünk, akkor azt mondjuk, hogy e két szimbólum már a középkortól fogva a két ellentétes egyház eszményt képvisel, a Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, a magasságos Jeruzsálem, mint átvitt értelmi kifejezés, a láthatatlan hívő egyházat, ahol Isten jelenléte, Isten temploma van, Róma pedig az intézményesült egyházat, a földi egyházat. Most ahhoz, hogy megértsük a kettő közötti különbséget, röviden fel kell vázolnunk, hogy mi a bibliai egyház fogalomnak a lényege. Igyekszem ezt nagyon röviden tenni, és utána összehasonlítjuk a kétféle egyház eszményt. Végül nagyon egyszerűen és nagyon pontosan lehet látni a kettő közötti különbséget, és hogy tényleg vagy ellentéte áll fenn. Tehát a bibliai egyház fogalom lényegét a táblára is felírt igék alapján a következőképpen foglalhatjuk össze. De Jézusnak az a kijelentése alapvető, amikor azt mondta, hogy Péternek, ugye miután megvallotta őt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, hogy én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ugye ebből a kijelentésből önmagában is kiderül, hogy Krisztus elgondolása szerint az egyház egy lelki valóság, mert ugye szó szerint Krisztusra nem lehet egy egyházat építeni. Tehát azt mondja, őre áll, belévetett személyes hitre
reá, mint Isten fiára épül ez az egyház, mint lelki valóság. Ugye most nem részletezném azt a klasszikus problémát, hogy ugye kire vonatkozik ez, hogy ezen a kősziklán. Tulajdonképpen ez a kérdés teljesen egyértelmű a Bibliában. Először is a görög szövegben itt nem egy szó szerepel, hanem kettő. Ugye a Péter névnél a Petrosz görög szó van, a kősziklánál pedig a Petra görög szó. Ha Jézus a kettőt azonosítani akarta volna, akkor egy szót használt volna. És a klasszikus görög nyelvben egyértelmű a két szónak a különbsége, noha az új szövetségi szótárak ma sokszor ezt nem tüntetik föl. Tudnélik, a Petrosz az egy darab követ jelent, egy nagyobb sziklatömbből leesett követ, a Petra pedig, az pedig egy hatalmas alapként használt sziklatömböt. Tehát a kettő között jelentésbeli különbség van. És ugye emlékezünk arra, hogy Jézus adta Péternek, aki később ugye olyan sok botláson ment át, hogy azért, hogy bátorítsa őt, és előre kifejezze a megbocsátását és a kegyelmét, és hogy mindezek ellenére hasznos eszköz lesz az Isten egyházában, a Kéfás, ugye a kőszikla nevet adta neki, de csak a kőszikláról levált kődarab értelmében, és amikor itt Jézus mondja ezt az igét, ebben igazából egy szójáték van, mert azt mondja, te Petrosz vagy, a te neved is kő, de én ezen a kősziklán, ezen a sziklatömbön, akit megvallottál a Jézus Krisztuson, építem fel az én anya szent egyházamat. Ugye Augustinus vagy Ágoston nagyon találóan jegyezte meg ezzel az igével kapcsolatban, hogy Péter arra figyelmeztette, illetve Jézus arra figyelmeztette az elbizakodásra hajlamos Pétert, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Ugye ez volt a nagyon szellemes megjegyzése Ágostonnak, még egyszer elmondom. Tehát azt mondta, hogy önmagamon építelek fel téged, és nem önmagamat építem fel rajtad. Tehát ez volt tulajdonképpen a Jézus szójátékot alkalmazó kijelentésének az értelme. Hogy miért biztos, hogy ez az értelme azokon túl, amit eddig elmondtam. Ugye maga az új szövetség értelmezi félreérthetetlenül, illetve visszautal Jézusnak erre az igéjére. Péter első levele második fejezetéből idézem az igét, a harmadik verstől az ötödikig. Tehát Péter első levele második fejezetéből, a harmadik verstől az ötödikig, ahol a következőt olvassuk. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, és az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ugye mindenki észreveszi, hogy az Úr a kő, ő a becses kő, akihez járultatok, mondja, és azt mondja, hogy épüljetek fel, mint élőkövek lelki házzá. Szeretném, ha ezt a kifejezést különösen megjegyeznénk. Ugye az új szövetségi egyház fogalom alkalmazza a templom hasonlatot az egyházra, de ezt lelki háznak mondja, és azt mondja, lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Az Efézusi levél második fejezete, 20. verse még gyorsabban felfedezhető, hogy Jézus igéjére utal vissza, és azt hogyan értelmezi. Amikor azt mondja Pál apostol a keresztény gyülekezet tagjainak, hogy ti most már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és gyermekei az Istennek, akik fölépítettetek, most figyeljünk, a próféták és az apostolok alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ugye nem lehet félreérteni, tehát létezik a próféták és az apostolok alapköve, köztük Péter is kő és kőszikla, és a többiek is, a próféták és az apostolok is, lévén a szegletkő, ugye a nagy sziklatömb, a végső alap maga Jézus Krisztus. Tehát ezek az ígék mind Péter első levelében, mind az Efézusiakhoz írt levélben egyértelműen Jézus igéjét értelmezik, maguk az apostolok, és ők így értették ezt, hogy a hívők lelki házzá épülnek föl, Krisztuson, mint kősziklatömbön, mint végső, a szegletkövön, és mint a proféták és az apostolok alapkövén. Ezek után szeretném folytatni az új szövetség egyházfogalom ismertetését azzal, hogy a Bibliában tulajdonképpen az egyháznak fordított szó egyszerűen azt jelenti, hogy az a görög szövegben, hogy eklészia. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy kihívottak. Tehát a mi magyar szavunk, hogy egyház, az rögtön egy épületet vagy egy szervezetnek a fogalmát sugallja, mert ugye egyház. Ráadásul még ez a fogalom is ott van a mi nyelvünkben, hogy anyaszent egyház.
rögtön hadd jegyezzem meg, hogy ilyen nincs az új szövetség görög szövegében, tehát ott csak az eklézia szerepel. Tehát akárhányszor ilyet olvasunk a Bibliában, hogy anya szent egyház, mint például itt is a Jézus igéjében, ott nincs egy külön szó erre, csak az eklézia van ott is. A kihívottak, az elhívottak, semmi más. Tehát ilyen megkülönböztető kifejezés a Bibliában nincsen. Azon kívül az eklézia szót, a kihívottak szót egyaránt alkalmazza a Biblia egy hívő csoportra, egy gyülekezetre, a hívők egy gyülekezetére, és a hívők összességére. Teljesen egyformán, azonos értelemben, tehát ha úgy tetszik, gyülekezet és egyház, nincs alapvető különbség közte a Biblia fogalomvilágában. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy ebben a lelki házban, ebben a lelki valóságban a fő mindenkor Jézus Krisztus. Ugye ezt nagyon sokféleképpen mondja a Biblia, talán most nem idézném az összes bibliai igéket, amelyek erről szólnak. Itt megtaláljuk, hogy Krisztus nem létesít hierarchiát az egyházban, hanem mindenki közvetlenül a fő alá van rendelve. Jellemző az a bizonyos test hasonlat, amivel a bibliai igék megvilágítják az egyházat, hogy ugye minden testrésznek megvan a feladata, minden testrész értékes, ugye mint hogy a testünkben mindennek megvan a funkciója, minden résznek, de a test minden részét közvetlenül a fő hangolja össze, a fő irányítása alatt áll. Ugye ezzel a hasonlattal fejezi ki a Biblia, hogy az egyházban Krisztus a fej, és az ő egyházának, az ő testének minden tagjával, minden részével közvetlen személyes kapcsolatban áll. Különösen nevezetes Máté evangélium a 23. fejezetének a 8. verse, amikor Jézus azt mondja, hogy ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, atyátoknak se hívjatok a földön senkit, doktoroknak se hívassátok magatokat, és akkor sorolja, hogy egyati atyátok az Isten is, egyati mestertek is, egyati doktorotok a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mondja egyszerűen. Ugyancsak Péter apostol levele nagyon tanulságos, Péter első levele, 5. fejezetében az 1. és a 4. vers, amikor Péter így szólítja meg a keresztény egyház többi vezetőit, kérlek titeket, én a presbiter társ, hogy legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, és utána folytatja, nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És ha majd megjelenik a főpásztor, elveszitek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. De tehát a Péter, ha vele kapcsolatos igéket úgy értelmezte volna, hogy ő a főpásztor, akkor bizonyára ezt, ha bármilyen szerény ember volt is, Krisztus igéje iránti engedelmességből képviselte volna. Péter azonban magát egy presbiter társnak nevezi, inti presbiter társait, hogy ne uralkodjanak a gyülekezetek, hanem mint olyanok legyenek, mint példaképei a nyájnak, és Krisztus nevezi meg fő pásztornak, és majd a segédpásztorok elveszik az ő jutalmukat, ha hülyen szolgálnak, mikor a főpásztor megjelenik. Tehát ezek ugye félreérthetetlen kijelentések az új szövetségben. Ugyancsak emlékezzünk Jézus szavára, ugye azzal búcsúzott tanítványait, hogy ti veletek maradok minden nap a világ végezetéig. Vagy Jelenések könyvében arra a képre, hogy Krisztus áll a gyülekezeteket jelképező 7 gyertyatartó között, és a tenyerén tartja a gyülekezetek angyalait, vagyis a gyülekezet lelki követeit, vezetőit, tehát ő ott jár kell az egyház gyertyatartói között, saját maga visel gondot az egyházáról. A Jelenések könyve a 3. fejezetében Jézus azt mondja, hogy nála vannak a Dávid kulcsai. Ugye a Dávid kulcsai megint egy szimbólum a Bibliában. Tulajdonképpen azt jelenti, az ő egyházának kulcsai, az ő egyházának vezetése, fősége az ő kezében van. Nagyon fontos a Bibliában, a bibliai egyház fogalommal kapcsolatban az a megállapítás, hogy döntő szerepe van az igének, az Isten beszédének az egyház létrejöttében. Tehát ugye egyház a Biblia szerint ott van, ahol Krisztus jelen van, ahol Krisztusra mind alapra épülnek a hívők, mint lelki ház, és ő jelen van köztük. Ugye Jézus ezt is mondta, ha 2-3 összejönnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. De Krisztusnak a jelenléte, vagy Krisztusnak a fősége mindig az ige által érvényesül. Mert a Krisztus nincs jelen közöttünk, az ige és a Szentlélek által. A Szentlélek is az igéhez vezeti a hívőket, mondja az írás. Ugye János evangélium a 10. fejezetében mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Tehát hogy lehet Krisztushoz, mint főhöz ragaszkodni, hogy lehet őt követni, hogy érvényesülhet a Krisztus eleven összeköttetése az ő egyháza tagjaival, úgy, hogy hallják az ő szavát, vagyis hallják az ő igéjét, és követik azt. Rendkívül fontos a Lukács evangéliumából
idézett ige, ezt igazából bekeretezhettem volna, mert ez is kiemelkedő jelentőségű ige, ahol Jézus a következőket mondja, értesítik őt, hogy itt vannak az ő anyja és testvérei, és ez ad alkalmat Jézusnak arra, hogy a következő kijelentést tegye. Így olvasom Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 21. verset. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Tehát nagyon fontos, igen. Tehát Jézus megmondja, hogy kik az ő házanépe, kik az ő családja, kik az ő egyháza. Azt mondja, az én anyám és az én atyám fiai ezek. Ugye mondja, a másik evangélium körülnézve a sokasságon mondja, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Megfigyelhető, hogy ugyanezzel a fogalommal találkozunk Jelenések könyvében is. Azt mondja például a 22. fejezet 9. versében Isten angyala, hogy én szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akik megtartják a könyv profétálásának beszédeit. És nyilván csak nem csak Jelenések könyve beszédeit, hanem egyáltalán az Isten beszédeit. És Jelenések könyvében x esetben találkozunk, ugye fölírtam az igéket a táblára, azzal a megfogalmazással, hogy János apostol azokat látja az Isten népének, akik mindent vállaltak az Isten. Összefoglalóan ezen a háttéren értjük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Krisztus egyháza az az igazság oszlopa és erőssége a Földön. Ezt mondja Pál a Timóteushoz írt levélben. Tehát az igazság oszlopa és erőssége, mert azok alkotják, akik Krisztust úgy követik, hogy az ő beszédét, az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Így válik az igazság oszlopává és erősségévé. A korintusiakhoz írt első levél 2. fejezetének az első versét nem olvasom fel szó szerint, de ott egyértelműen olvashatjuk, ugye a benne szereplő szót egyháznak, gyülekezetnek egyaránt fordíthatjuk, hogy a hívő nép jelenti az egyházat. Tehát a hívő nép nem egy szervezet, a hívő nép az nem egy épület, illetve az egyház az nem egy szervezet, és az egyház nem egy épület, hanem az egyház egy hívő nép. Így mondja, a Krisztus Jézusban megszenteltek az elhívott szentek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen a magukén és a miénken. Ezen a háttérre nem csodálkozhatunk azon, hogy a 16. századi reformátoroknak mi volt az egyház meghatározása. Olvasson például az ágostrai hitvallásból, amit Luther is aláírt. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Ugye egy szentségeken a keresztségre és az úrvacsorára gondolt, ugye, amit az evangélikus egyház megtartott. A következő mondat, amit szintén innét idézek, az egyház valójában a szentek és az igazán hívők gyülekezete. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy a reformáció ezen a téren is forradalmat idézett elő, mert ugye a középkori egyház felfogása az volt, hogy az egyház a hierarchia. Ugye a papság, az egyháznak a szervezete, ők az egyház. A reformáció teljesen felforgatta ezt az egyház fogalmat, és visszatérve a bibliai fogalomhoz azt mondta, hogy az egyház a hívők és a szentek közössége, ahol az evangéliumot helyesen tisztán tanítják. A Calvinnak a meghatározása egészen azonos, majdnem szó szerint azonos Lutherével, és nagyon érdekes az a megjegyzése az Institúció című művében, amikor azt mondja, hogy a régi apostoli hitvallást nem helyesen fordítják így, illetve nem helyesen idézik így, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban, tehát azt mondja, a latin in prepozíciót nem szabad ide tenni, hanem azt mondta, ez csak így helyes mondani, hiszem az egy szent anyaszent egyházat. Mert azt mondja, hinni csak Krisztusban szabad, az egyházat lehet hinni, tehát az egyház valóságát, vagy az egyházra szükség van, de az egyházban nem szabad hinni, hangsúlyozta Calvin az Institúcióban. Tehát csak így helyes szerint az apostoli hitvallást mondani, hogy hiszem az egy szent anyaszent egyházat, nem pedig úgy, hogy hiszek az egy szent anyaszent egyházban. Most ezek után hasonlítsuk össze ezzel a római egyháznak ugye a középkortól fogva folyamatosan, tehát ugye a pápai egyháznak a létrejöttét ugye számíthatjuk a 4.-től a 6. század a kialakulásnak az ideje, és ettől fogva mind a mai napig itt egy merőben más egyházfogalommal találkozunk.
Szeretném csak nagyon röviden bemutatni ezt az egyház fogalmat, és pedig úgy, hogy idézek a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium nevű konstitúciójából. Ugye a Lumen Gentium az azt jelenti, hogy a népek világossága. Jellemző ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak a sorrendje is, ugye itt is rend és hierarchia van, mint ami általában jellemző ez a római egyházra. Az első dogmatikai konstitúció az egyházról szól. Szóval ez a hittételek feje. A második szól a szent liturgiáról, és a harmadik az isteni kinyilatkoztatásról. És az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúcióban, ugye a Dei Verbum konstitúcióban is azt mondja, hogy az tulajdonképpen az Isten beszéde is alá van rendelve az egyháznak, mert így mondja szó szerint, ezt máskor is idéztük, azért nem idézem most hosszasabban, azt mondja, hogy az egyház mindenkori eleven tanító hivatalára van bízva, hogy az Isten írott és áthagyományozott igéjét hitelesen magyarázza, és annyira szorosan összetartozik ez a három, hogy egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Tehát az ige nem állhat meg az egyház tanító hivatala nélkül, amely azt hivatott magyarázni, és a szent hagyomány nélkül, amely vele együtt mértékadó és bizonyos. Tehát nem véletlen, hogy a legelső dokumentuma a II. Vatikáni zsinatnak, tehát hierarchikus sorrendben a legelső és a legfontosabb az egyházról szóló konstitúció, és ezt mondja. Figyeljük meg ezt a nagyon világos logikát, és sajátos logikát. Azt mondja, a népek világossága Krisztus. Ugye mindenki emlékszik a hegyi beszédből, Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Tehát leszögezi ezzel összhangban a népek világossága Krisztus. Utána így folytatja, az egyház Krisztusban, ja még bocsánat, előbb még az előző mondatot is olvasom, a Szentlélekben összegyűlt zsinat sürgető óhaja tehát, hogy minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. Az egyház pedig Krisztusban, mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Most tehát akkor nézzük meg itt, mi a logikai vonal. Krisztus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ebből indul ki a tétel, de azt mondja, a Krisztus világossága az egyház arcán ragyog. Ez egy axióma. A Krisztus világosságát azt az egyház birtokolja. És így folytatja, az egyház Krisztusban, mint egy szakramentum. Mit jelent ez, hogy szakramentum vagy szentség? Kegyelem közvetítő. Tehát az egyház kegyelem közvetítő, azt mondja, jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. Ebből következik az, hogy az egyházon kívül nincsen tulajdonképpen üdvösség. Ezt félreérthetetlenül mondja a továbbiakban is, sokféle megfogalmazásban. A következőket idézem. Azt mondja, egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ez megint helyes tétel, de így folytatja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Megint itt van ez az axióma, hogy az egyház és Krisztus azonos. Tehát azt mondja, egyedül Krisztus az üdvösség útja, de ő számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözültehetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházban, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alakította meg a katolikus egyházat. Az egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus lelkét hordozva magukban elfogadják az egyház egész rendjét, és az üdvösségnek az egyházban létesített minden eszközét, a hitvallás, a szentségek, az egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékei által, vagyis látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal. Tehát az egyház látható szervezettségén átkapcsolódnak össze Krisztussal, aki az egyházat, a pápát és a püspökökön át kormányozza. Most szeretném, ha itt világosan látnánk a különbséget, tehát a bibliai és a protestáns egyházfogalom és a római katolikus egyházfogalom között. A bibliai és a protestáns egyházfogalom azt mondja, hogy az egyház, az egyházat azok hozzák létre, akiknek bensőséges közösségük van egyenként Krisztussal.
Tehát akik egyenként ráépülnek, mint kősziklára, akiknek egyenként a fejjel, Krisztussal a fejjel közösségük, kapcsolatuk van, ők hozzák létre az egyházat. A római katolikus felfogás szerint az egyház hozza létre a bensőséges közösséget az egyes hívők és Krisztus között. Ő a kegyelem közvetítő eszköz. Tehát nem tudom, értjük-e a különbséget, ugye, hogy az egyház hozza létre a bensőséges közösséget a hívők és Krisztus között, vagy pedig akik között létrejött a bensőséges közösség Krisztussal, azok hozzák létre egymás között az egyházat. Tehát a kettő között nagy a különbség. Szeretném idézni azokat a részleteket is a konstitúcióból, ahol azt a Krisztus helyettes szerepet nagyon erősen aláhúzza. Azt írja, a püspökök segítőikkel, az áldozópakokkal és a szerpakokkal együtt Isten helyett állnak a nyáj élén. A püspökök kimagasló és szembeszökő módon magának, Krisztusnak a szerepét töltik be, a tanítóét, a pásztorét, a főpapét, és az ő személyében járnak el. És hát idézhetném még tovább. Na most, tehát ebből azt láthatjuk, hogy a római katolikus egyházban óriási jelentőségű a tekintély. Ugye, mert az egyház az mindenkor Krisztusnak a tekintélyével rendelkezik. Az egyház megtestesül a hierarchiában, és az egyház Krisztus tekintélyével rendelkezik. A tévedhetetlenség dogmáján, ami a múlt század végén mondta ki az első vatikáni zsinaton, sokan megütköztek, pedig azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen ezt csak kimondták, de ez benne van, implicite benne van az egész római egyház fogalomban, hogy ez a végső axiomája mindennek, hogy az egyház tévedhetetlen. Ugye itt a biblikus és a protestáns felfogás szerint az Isten beszéde tévedhetetlen. Az Isten beszéde az alap. A római katolikus felfogás szerint az egyháza tévedhetetlen. A biblikus, a protestáns felfogás szerint a végső tekintély az ige, az Isten beszéde. Annyira, hogy Pál például azt mondja a Galácia beliekhez írt levélben, hogy ha mi, vagy akár mennyből jövő angyal mondana néktek mást, azon kívül, amely néktek hirdettetett, legyen átok. És dicséri azokat a hívőket, akik nem csak beveszik, amit az apostolok mondtak, hanem utána néznek az írásokban, hogy valóban úgy vannak-e. Ugye erre mondja Comenius azt, hogy a keresztény ember szabadság egy sajátos szabadság, mert tulajdonképpen semmihez a világon, azt mondja, se királyhoz, se úrhoz, se családhoz, semmihez nincs úgy alávetve, mint egyedül az Istennek és az Isten beszédének. Ez az ő sajátos szabadsága. Tehát ő minden mással szemben szabad, és a lelkiismereti meggyőződése szerint fogad, vagy nem fogad el valamit. Itt érthetjük meg, hogy miért mondja azt a Galácia beliekhezét levél, hogy a magasságos Jeruzsálem szabad. Tehát a bibliai egyház, fogalom szerinti egyházban teljes szabadság uralkodik, ott a lelkiismereti szabadság abszolút alapelv. Ugye a világ megdöbbent, amikor Luther a Wormsi zsinaton ilyet mondott, amit egyszerűen hallatlan dolog, senki se tudta felfogni. Azt mondta, hogy mindent kész vagyok elismerni, de győzzenek meg Isten igéjéből. Minden tévedést belátok, de győzzenek meg Isten igéjéből, mert az én lelkiismeretem ehhez van kötve. Szóval egyszerűen, ahogy így mondjam, a világ megdöbbent. Mert hogy nem számít neki a császári tekintély, nem számít neki az egyházi tekintély. Egy egész birodalmi gyűléssel szemben azt mondja, hogy az én lelkiismeretem az Isten beszédéhez van kötve. És én itt állok, és másként nem tehetek, és Isten engem úgy segíjen, és mindent kész vagyok megváltoztatni, és beismeri, de az igéből győzzenek meg, mert az én lelkiismeretem egyedül ehhez van kötve. Ezt ma mi nem tudjuk egészen felfogni, hogy micsoda forradalom volt. Szóval ez egy hihetetlen szellemi és lelki forradalom volt, és hát ledöbbentek az emberek, egyáltalán ilyen lehetséges, mert ugye a középkort uralta az abszolút tekintély. Ugye is a római egyházban ugye az abszolút tekintélyből következik az abszolút engedelmesség elve. Ugye nem tudom, látunk-e ilyet, ugye, hogy például egy papszentelési szertartás. Ugye a kis papok a papszentelési szertartáson teljesen fekszenek a földön, a teljes alárendeltség, a teljes engedelmesség kifejezéseként. Ugye az engedelmesség az egy magasztos erény, egy rendkívül magasztos erény ugye a római egyházban, mert tévedhetetlen az egyház, az egyházat képviseli a hierarchiának való engedelmesség, az Isten előtt kedves, legfontosabb, legszebb erény. És ezt most komolyan vegyük azt, hogy emberek ezt lelkismertük mélyéből hiszik, és mint a kereszténység legfőbb kívánalmát élik meg.
Ugye? Tehát azért mondom, hogy ez egy meghatározó gondolkozásmód, és egy meghatározó tapasztalat emberek életében. A másik egyházeszmény, a bibliai egyházeszmény, amit a protestantizmus felélesztett, az pedig azt mondja, hogy a hívő ember lelkiismerete egyedül Krisztushoz, illetve az ő igéjéhez, vagy Istenhez és az ő igéjéhez van kötve, mindennel és mindenki mással szemben szabad. Ugye nem véletlen az, hogy tulajdonképpen a római egyház alapeszméjével kibékíthetetlen ellentétben van a lelkiismereti szabadság eszméje. Ugye ezzel ebben a II. Vatikáni Zsönne a tanítása című kötetben el lehet olvasni, hogy a II. Vatikáni zsinaton milyen nehezen született meg a vallásszabadságról szóló nyilatkozat. Leírja a könyv, hogy csak az amerikai püspökök kényszerítették ki, mondván, hogy ők egyszerűen nem szalonképesek a hazájukban, ha ők hazamennek a II. Vatikáni zsinatról, annélkül, hogy a modern kor kívánalmának megfelelően megszületett volna egy nyilatkozat a lelkiismeret és vallásszabadságról. De ha velül valaki elolvassa magát az egész nyilatkozatot, akkor látja, hogy állandóan jelen van benne az az eszme, hogy igazából csak az igazságnak van joga élni, az igazságot pedig az egyház képviseli, a tévedésnek nincs joga létezni. És következetesen csak úgy értelmezi a lelkiismeret és vallásszabadságot, mint amit az állam köteles megadni az egyházaknak. Tehát erre tesz a hangsúly, hogy az államnak kell gyakorolni a lelkiismeret és vallásszabadság elvét, de nem esik szó az egyházon belüli lelkiismereti szabadság elvéről, hogy ki a maga egyén lelkiismerete szerint gondolkozik az egyházon belül, és nem esik szó a lelkiismereti szabadság elvéről felekezetközi vonatkozásban sem, hogy különböző lelkiismereti meggyőződéseknek tiszteletet kell adni. Tehát ez a két egymással nagyon különböző egyházfogalom. A római egyházban tulajdonképpen a római jog él tovább az egész egyház belső konstrukciójában. Például ugye egy friss dokumentum, a Dies Domini, az Úr napjáról szóló dokumentum, és ebből csak nagyon kis részleteket olvassuk, ugye ez egy részletkérdés, a vasárnap ünneplés. De figyeljük meg, csak a kulcskifejezésekre ügyeljünk, hogy tehát milyen eszközök legálisak a római egyházban. Azt írja, hogy az idők múlásával, amikor lanyhaság és hanyagság kezdett mutatkozni, kellett a római egyháznak kifejezetten megfogalmazni a kötelezettséget, hogy a hívőknek részt kell venniük a vasárnapi szentmisén. Legtöbbször buzdítás formájában tette, de olykor pontos jogi megfogalmazáshoz is kellett folyamodnia. Ez történt a különböző zsinatokon a 4. századtól kezdve. 300-ban az elvírai zsinat nem a vasárnapi kötelezettségről, hanem három misemulasztás büntető jogi következményeiről szól. E részleges zsinati döntések magától értetődő módon torkollottak kötelező jellegű egyetemes szokásba. A kánonjogi kódex 1917-ben fogalmazta egyetemes törvénybe a hagyományt. Vasárnap és a többi parancsolt ünnepen a hívők kötelesek részt venni a szentmisén. Egy ilyen törvény rendes körülmények között súlyos bűn terhe alatt kötelez. Ezt tanítja a katolikus egyház katekizmusa is méltán. Gondolom, egy sereg kifejezés megütötte a fülünket, ugye jogi megfogalmazás, büntető jogi követelmények, következmények, parancsolt ünnepek, súlyos bűn terhe alatt kötelez, és méltán. Tehát itt láthatjuk, hogy a római egyháznál egy intézményesült egyházfogalommal találkozunk. Az egyház az egy földi valóság, az egy földi ország, és az uralomnak az eszméje is földi és evilági. Tekintély elv uralkodik, engedelmesség kötelezettsége, és az eszközök is jogiak, és kötelezőek, és szankciók léteznek. A másik egyházfogalom az nem földi valóság, és nem földi uralom eszméje érvényesül, hanem ahogyan Krisztus mondta, hogy aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és a szabadság elve érvényesül, ahogy mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ott az Isten törvényének, Isten beszédének tekintélye van, de arról is azt mondja a Szentírás, hogy a szabadság királyi törvénye, vagyis az ember szabadon megfontolhatja, hogy akar-e neki engedelmeskedni, vagy nem. Az egyház lelki valóságán a tekintély csak az Isten. Emberi tekintély nincs, a tekintély az Isten és az Isten igéje. Ez nem azt jelenti, hogy protestáns egyházakban nem történhet óriási visszaélés, és nem torzulhat el tökéletesen az egyház belülről, ugye, és szó sincs a bibliai egyház fogalomról, igenis tekintélyé válnak
az ige helyett és Krisztus helyett, ugye az egyházi méltóságok és hát az engedelmesség kényszere alá vetik a hívőket, vagy az alájuk beosztott hát egyházi szolgákat, ezt ugye mindenütt el lehet és mindenkor el lehet torzítani, de így áll szemben a két egyházfogalom. Tehát az egyik, amelyiket Róma képviseli, a másik pedig, amelyet az eszményi Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem, az új szövetségi Jeruzsálem, a láthatatlan egyház, a hívő egyház, amellyel a Bibliában találkozunk. És végül még annyit szeretnék megemlíteni, ugye, hogy a római egyháznál a földi valóság, tehát, hogy nem lelki valóság az egyház, hanem intézményesült földi valóság, és ennek megfelelő az egész szerkezete és az eszközök, és az uralkodás is földi módon történik. Ezzel összhangban azt se felejtsük el egy pillanatra, hogy a római egyházhoz hozzá is tartozik az evilági földi hatalom, a terület is, és az államfői hatalom is. Ugye? Tehát ez is az intézményesült földi valóságot ennyire kifejezi. Ugye bizonyára mindjárt tudjuk, hogy a 8. században született meg a pápai állam, ugye, amely először ugye lelki, abszolút lelki tekintélyé lett Róma püspöke, azután pedig megszületett a területtel rendelkező középkori feudális viszonyokra gondolkozunk, az állam is. És bizonyára hallottunk ugye a konstantini adománylevélről, amiről ma ugye a római egyház történésze is egyetemlegesen elismerik, hogy középkori hamisítvány volt, amit ugye a pápai állam létrejöttének az igazolására készítettek. És ez az az álkonstantini adománylevél, ami egyébként most a Szegeden egy történész tanszéken, ezt le is fordították, egy kis füzetben kiadták, úgyhogy magyarul is hozzáférhető ez a konstantini adománylevél, a pontos szövege. És ebben ugye egy olyan adománylevelet készítettek, amely a történelmi valóságtól eltérően, ugye ezt rögtön akkor nem léptették életben, később hivatkoztak rá, nem a frankok juttattak nekik területet, hanem már Konstantin császár úgy rendelkezett, hogy a császári jelvényeket nyugaton Róma püspökének adja. Ugye egy ilyen legendás alapon indul, hogy Róma püspöke leprából meggyógyította Konstantint, és ezért hálából Konstantin a császári jelvényeket és a világi hatalmat az egész nyugat-római birodalom felett Róma püspökének adta. Tehát ugye itt van az intézményesült földi hatalom, amely ugye területet és országot szerez magának, és az uralkodók sorába lép be. Amikor ugye aztán a modern időkben elveszítette a pápai államot a római pápaság, ugye mert jöttek a felvilágosodás eszméi, jött Olaszország egyesítésének az eszméi, a Garibaldi féle szabadságharc, létrejött a független olasz királyság, és a pápai állam megszűnt, akkor egy darabig ugye nem létezett pápai állam. 1929-ben azonban ez volt a legfőbb, a legsarkalatosabb kívánalom, amikor a pápaság kiegyezett ugye Mussolinivel, az olasz állam akkori fejével. Ez volt a legsarkalatosabb kívánalom, hogy ha csak egy mini kis területet is, de mindenképpen országot kapjon, tehát a földi hatalomnak a szimbóluma, ugye az alapja is meglegyen, egy terület, és hogy szuverén államfőként ismertessék el Róma püspöke. És ezen az alapon történt a kiegyezés 1929-ben. Tehát ez is aláhúzza azt, hogy létezett pápai állam, és a modern időkben is 1929 óta létezik megint csak egy kis területű, de valóságos állam, amelynek a feje szuverén államfő, hogy itt egy intézményesült földi valóságról van szó. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy az eszközei is földiek, és az alapeszmély is teljesen a földi uralom, a földi ország igazgatásának az alapeszmével azonosak. A bibliai egyház fogalom viszont az Isten országa törvényeit és az Isten országa alapelveit érvényesíti. Most már valóban befejezésül még tényleg csak szinte két mondat. Miért mondhatjuk azt, hogy ez vagy a ma emberének? Nézzük meg azt, hogy ma az emberek újra tekintélyre áhítoznak. Ugye a középkori elleni nagy, középkori egész szellemiség elleni nagy lázadás történt ugye a felvilágosodás korában, és hát fölröppent a szabadság eszméje. És Amerika és Nyugat-Európa még mindig az abszolút szabadságnak a nagy, hát
eszméjét tartja a legfontosabbnak, és óriási kultusza van a szabadságnak, de a világ már fordul, észrevehetően fordul, mert ugye a világ szétesőben van, és iszonyatos megoldhatatlan problémák vannak, és megint a tekintélyelvűség felé fordul a világ. Tehát ugye mindnyájan hallottunk erről, ugye, hogy a globalizáció azt is maga után vonja, hogy egységes világvallás, egységes világetosz, és egyház és állam szétválasztása tendenciának meg kell fordulnia, egyház és állam együttműködésére van szükség. A Jelenések könyve ezt ilyen egyszerűen mondja, hogy olyan szintig fog fejlődni az intézményesült földi egyház tekintélye és befolyása a világ felett, hogy az egész föld csodálva követi. Ugye ez klasszikus kifejezés Jelenések könyve, az egész föld csodálva követi. Tehát mindenki válaszút elé kerül, hogy most ezt a tekintélyt fogadja el, mert ismétem, egy tekintélyelvű világba lépünk be, vagy pedig kitartam mellett, a szabadság mellett, hogy egyetlen tekintély létezik, az Isten és az Isten beszéde. Tehát itt mindenki valamilyen állásfoglalásra fog kényszerülni ezzel a roppant egyházi tekintéllyel kapcsolatban, amely egyesül a többi egyházakkal és vallásokkal bizonyos szinten és bizonyos formában, és megtestesíti az abszolút egyházi tekintélyt. Tehát itt minden embernek megfontolásra, minden ember esetében megfontolásra várnak ezek a kérdések. Hát én itt fejezem be ezt a nem könnyű témát, és köszönöm a türelmet, és hogy figyelemmel kísérték végig. Akkor a viszontlátásra 2 hét múlva, még szeretném említeni, hogy én Reisinger János már agitáltam, hogy már ma vegye át, de azt mondta, hogy nem tudja még egészségi állapota miatt ilyen hosszan állni, nem vállalkozik rá, de lehet, hogy már a következő alkalommal vissza tudja venni az előadásokat. Akkor egy rövid idő múlva a beszélgetés. Először is azt szeretném válaszolva a kérdést, tehát az volt a kérdés, hogy ha ez ennyire világos vagy egyértelmű, hogy a római egyházon belül, most már hadd fogalmazom én így, miért nem támadnak időnként személyek vagy mozgalmak, ugye, akik hát ezeket a gondolatokat felvetik. Hát először is azt válaszolnám, hogy hát támadtak, mert végül is hát középkortól kezdve minden reformmozgalom a római egyház kebeléből támadt, ugye. Hát ha most azt nézzük, a nagy reformátorok ugye sorba, Wycliffe, 14. században Angliában oxfordi egyetemi tanár volt, a római egyház papja. Husz János, prágai egyetemi tanár volt, a római egyház papja. Luther Márton szerzetes volt, szintén a római egyház papja. Tehát ugye a reformációs mozgalma, kivéve a valdenseket, ugye, amely egy eredeti alapon történt, az összes többi reformációs mozgalma a római egyház kebeléből indult. Tehát ugye felmerültek ezek a gondolatok. Na most azt szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, ugye eleve az egy külön tanulmány lehetne, hogy a 16. században bámulatos volt, hogy mint a tapló olyan fogékonyak voltak az emberek azokra az eszmékre, ugye, amelyeket a németországi, a svájci, a franciaországi reformáció fölvetett. Hát Magyarország például, ugye 1517-ben kezdődött a reformáció, és már pár év múlva, ugye már 1522-ben Magyarországon törvényt hoztak, hogy a luteránusok mind megégetendőek. Tudnélik, voltak. És olyan híreket, olyanokat olvasunk a korabeli irodalom, hogy a kocsmákban Luther iratait olvasták és vitatták. Szóval futó tűzként terjedt tényleg. Most ma az emberek nem ilyen fogékonyak ezekre a kérdésekre. Szóval egyáltalán annyira, szóval sajnos azt kell mondom, hogy itt a protestantizmus óriási mértékben felelős ezért, a protestantizmus lelki hanyatlása, mert nem tartotta elevenen úgy az Isten igéjét és azokat az eszméket, amelyeket a reformátorok egykor ugye felvetettek. Tehát ma a római egyházzal szemben, tehát alternatív eszmeiség tulajdonképpen nincs. Vannak katolikus hagyományok és vannak protestáns hagyományok. De nem képviseli a protestantizmus úgy, mint korábban azt, hogy a bibliai elv, ugye, az egyedül az Isten igéje tekintély. Szóval ezek a kérdések abszolút nem állnak így ilyen világos ellenpontokként szemben egymással. Most a római egyházon belül azért mindig vannak, voltak és vannak emberek, akik ezek a kérdések felmerülnek. Az pedig, ami elhangzott, ugye, hát olvassák sokan a Bibliát a római egyházon belül, ugye ajánlott is a Biblia olvasása, és miért nem jutnak mégis bizonyos gondolatokhoz.
azt kell mondanom, hogy nem nehezen tudjuk érzelmileg beleélni magunkat abba, hogy ha valaki igazán buzgó római katolikus hívőként nő fel, vagy annak az egyháznak a papjaként, szóval ő benne annyira belé idegződik az egyház tévedhetetlensége, hogy még ha az egyházban akármilyen hibák vagy botránkozást okozó dolgok

ember meglássa, hogy ténylegesen a bibliai gondolatrendszer más, az egy alternatív gondolatrendszer a római katolikus egyház egész eszmeiségével szemben. Hát ennyit tudok mondani, tessék. Kicsit lehetne hangosabban, hogyha lehetne kelljen a hozzászólva. Ó, nagyon jó kérdés. Hogy akkor miért tud felmaradni? Én nem azt szoktam mondani, hogy én soha nem hiszem el, hogy az emberek csak a szabadságot szeretik. Szerintem az emberek legalább olykor a szabadságot szeretik, vagy egyesek a szabadságot szeretik, de az emberek legalább annyira szeretnek kényelmesen alárendelni magukat. Legalább annyira szeretik. Szóval az emberben a hagyományokban való kényelmes megmaradás és a tekintély elviség követése az legalább olyan erős. És ne felejtsük el, hogy a római egyháznak éppen azért, mivel az egykori római birodalomnak az örököse a jogrendszerében, a hatalmi struktúrájában, kétségtelen bámulatra méltóan tökéletes, ugye a szervezésben, a hatalomkoncentrációban. Ugye Dániel könyve 8. fejezetben, nem tudom, ki figyelt fel ezekre, ugye, hogy hihetetlen módon tud értelmezni dolgokat, szóval a beszédben is, és az értelmezésben is. Ugye például a római egyház például hogy tudja fenntartani a tévedhetetlenség dogmáját úgy, hogy közben modernizálódik. Úgy, hogy a római egyházban soha nincs felülbírálása valaminek, de létezik az átértelmezése. Ugye, tehát ez, hogy mondjam, ez egy külön nyelvi bravúr, szóval direkt lehetne ilyen nyelvi szempontból elemezni sok dokumentumot, amikor komoly változás történik valamiben, de azt mégis igazolja, hogy ez ugyanaz, és az tévedhetetlenül megmaradt, ez csak átértelmezés. Tehát ez az igen nem gondolkozásmód, szóval hogy ne elégítsék ki az embert ezek a szép szavak, ezek a definíciók, ez a maga nemében tökéletes konstrukció, hanem végül egy éles logikával nézze abban, hogy most hogy van az igazság, és egyből hogy lesz 2 és 3 és 4. Nagyon kevés ember gondolkodik így, és veti alá ilyen gondolkozásmódnak ezeket a dokumentumokat. Tehát fantasztikus a tanbeli felépítés, a kidolgozott tanítás, ugye a tanítóhivatalnak a működése, zseniális a szervezet, a hatalomkoncentráció, az összeköttetés, tehát ezekkel nagyon-nagyon lehet fennmaradni. Nagyon lehet fennmaradni. Tessék? Egyrészt hatalmi kérdés, azt hiszem, mert megkérdezném, hogy voltak az emberek képesek elfogadni mondjuk a kommunizmus idején, ugye, azokat az eszméket. Hát hogy voltak képesek, ugye, meg betörni. Szóval, ha hatalomra kerül az emberekben, ott van, akik nem igazságkeresőek, az értek és az alkalmazkodás. Tehát, ha egyszer megszűnik az állam és az egyház szétválasztása, és valóban hatalmi szövetségessé válik a római egyház államról államra, az emberek tudata olyan szépen fog átalakulni, és az alkalmazkodás ugyanolyan szépen meg fog történni, mondjuk, mint ahogy az ateista és kommunista államhoz alkalmazkodtak tömegek részéről. És azért ne felejtsük el, hogy azért nem csak alkalmazkodás lesz, ezért itt a Biblia beszél, hogy a részegítő tanokról is ilyen kifejezést használ, ugye? Tehát amik önmagukban elbűvölőek és tetszetősek. Ugye? Ne felejtsük el, a római egyház roppant erőfeszítéseket tett a modern értelmiség megnyerésére, és nem is eredménytelenül, mert szóval annyira csillogó és ragyogó köntösbe tudott önteni eszméket. Tessék? Tehát ugye a művészi forma akár beszédben, akár építészetben, akár képzőművészetben, ugye, tehát, hogy így mondjam, szép öltözetben, ami eszmeileg nem áll szilárd talpakon, ugye, és az igazság kritériumnak nem felel meg, az is nagyon könnyen eladható és bevehető. Ezt sem látja, ugye például mondjuk Magyarországon is, ha nézzük a pillanatnyi anyagi helyzetet, hogy ilyen iszonyatosan elszegényedő rétegek, borzalmas, ugye most még ez az árvíz hozzá, emberek talpra nem tudnak állni. Ugyanakkor ugye az egyházi követelések olyan iszonyatos milliárdok ugye az állam részéről,
De tökéletesen beveszi a társadalmat.

0: tartalom, el lehet ezt fogadtatni, hogy igen, ide kell adni, mert ez a legfontosabb, mert ők fogják átnevelni az embereket, és jobbá tenni, és majd hosszú távon ez megtérül. Tehát ugye az emberek ezt nem gondolják végig. Szeretném megemlíteni, van egy nagyon szellemes gondolata, erről jutott eszembe, amit tetszett mondani, hogy nem tudom, ki ismeri ezt a Paulo Ricca, Péter és a pápaság a mai ökumenikus párbeszédben. A bibliaiskolák közössége is kiadta, de eredetileg a református sajtóosztály adta ki. Ez egy valdens lelkésznek az írása, hogy még csekély számú valdens ma is létezik a református egyház egy tagozataként Itáliában. Na és ez a Paulo Ricca azt írja, hogy ugye a római egyház lényege, hogy a pápa Krisztus helyettese, ugye az egyház Krisztus helyettese egyáltalán, aki megtestesül a pápában, tehát a pápa reprezentálva az egyházat Krisztus helyettese. Azt mondja, hogy ez korrekte, ez a tétel, ezt nagyon egyszerűen meg lehet ítélni abból, hogy próbáljuk behelyettesíteni a valódi Krisztust. Ha ez a helyettesítés, ez a próba működik, hogy elképzeljük az evangéliumok Krisztusát, a názáreti Jézust, hogy beül a pápai székbe, és teszi mindazt, amit a pápa tesz, akkor ez korrekt. Ha ezt a próbát elvégezve nem tudjuk elképzelni, hogy a názáreti Jézus ugyanazokat a funkciókat tegye, ha ez egy teljes lehetetlenség a gondolatainkban, akkor valamit nem stimmel az azonosítás körül. Ugye szellemes és egyszerű gondolat, hogy egy ilyen állításnak, hogy helyettes, el kell végezni a próbáját. Be tudjuk-e a názáreti Jézust helyettesíteni? Be tudjuk-e ültetni a pápai székbe, és elképzelni mindezokat a dolgokat úgy és oly módon teszi? Ők is haláladták Jézust. Na hát ugye természetesen nagyon, szóval figyeljük meg sokszor beszédekben, mondjuk nagyon szép általánosságok hangzanak el, de alapvetően általánosságok. Ugye ez hogy így mondjam, ez hozzátartozik, ugye egy kicsit, hát ugye nehéz a szívem, én most nem tudom, igazán nincs itt valaki, aki a római katolikus egyháztag, és meg ne sértsem a hitében vagy a meggyőződésében, de szóval azért emlékezzünk azzal, amit a római levél 8. vagy a Dániel könyve 8. fejezetéből olvastunk, hogy szerencsés, éles értelme által szerencsés az álnok az ő kezében, álnoksága kezében. Ugyanott azt mondja, hogy földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Én mindig megdöbbenek ezeken a megfogalmazásokon. Micsoda kijelentés ez, hogy az igazságot jó szerencsével vetni a földre, meg a szerencsés az álnoksága kezében. Tehát ugye a Biblia mond ilyet, hogy most mutaltunk arra, ugye, hogy a Biblia szerint démonikus hatalom áll a hátterében is, hogy már Babilonnal azonosították az őskeresztények is, és mindig azt mondja, hogy nagy ereje van, de nem a maga ereje által, és nagy okossága, de nem önmaga által. Hát azért a Biblia ugye azt mondja, hogy Sátán is beöltözik világosság angyalának, azt mondja, nem nagy dolog, ha az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. És van egy nagyon szellemes hasonlat, ezt én Ellen Gould White-nak a Nagy küzdelem című könyvében olvastam, azt írja, hogy azt mondja, ne felejtsük el, hogy a mérget mindig jó adag egészséges étellel szokták összekeverni, hogy az emberek bevegyék. De akármennyi egészséges ételt teszünk a méreghez, nem fogja hatálytalanítani a méregnek a méreg természetét. De azt hiszem érthető ez a hasonlat. Tehát nyilvánvaló, hogy éppen így találkozunk, ugye? Tehát nem egy primitív téves irányzatról van szó, hanem egy művészi szintre emelt dologról, ugye, az állogság szerencsés alkalmazásáról. És erre szeretném mondani, hogy erről a világért ne higgyük azt, hogy most mondjuk például mondjuk a pápa személyében ő mondjuk egy csaló, vagy egy embereket akar megtéveszteni, hogy itt mindenki egy történelmi gépezetnek a tagja. A Biblia ugye azt mondja, hogy ha az ember nem fogadja be az igazság szeretetét, a téveigés ereje alá kerül. Ugye ez egy fontos, hogy nem fogadja be az igazság szeretetét, téveigés ereje alá kerül. Erre nem azt akarom mondani, hogy Isten a bíró, hogy neki volt alkalma az igazság szeretetét befogadni, vagy nem, ugye ezt nem akarunk egyes embereket megítélni, de tény, hogyha az embert az igazság igéje nem szabadítja föl belülről, akkor a téveigés ereje uralkodik rajta. Ugye most ő azt az Isten hogy ítéli meg, hogy a Biblia mindenkinek hozzáférhető, és végül is a Bibliából sok mindenre rá lehet jönni, ha az ember enged a Szentlélek késztetéseinek. hát ez az Isten dolga, hogy egyes emberekre lebontva ugye ezt megítélje.
1: És az lelkileg működésre az egyház, a katolikus egyházban, hát végül is rendetek kalitatív tevékenységük
0: van. Hát hogyne, hogyne. És abban vannak őszinte, igen őszinte emberek, hát van rengeteg igazán őszinte hívő ember és őszinte papa katolikus egyházban, akik szívük őszinte indítékából tesznek jót, hát világos, hogy vannak. Ugye ez bizonyos értelemben fogjai egy gondolkozásmódnak, egy történelmi rendszernek, de ez nem azt jelenti, hogy az egyes emberekben nincs igazán jó, vagy nem érintette meg őket a valódi kereszténység adott esetben. Úgyhogy például egy közelmúltban például beszélgettem egy katolikus nénivel, egy nagyon világos fejű asszony, 70 felé jár, és ő most fedezte fel úgy magának a Bibliát, vidéken találkoztam vele is. És mondja nekem, hogy neki mennyit segített most, hogy a Biblia elfogadásában, hogy neki volt egy ilyen, hát egy lelki gondozó papja még fiatal korában, és hát akkor ő valaki nagyon agitálták, hogy ő apáca rendbe lépjen be, mert nagyon buzgó hívő volt, és hát ő nem, azért azt gondolta, hogy nem ő családot akar, és akkor az illető szinte megfenyegette, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és őnek igenis ez az elhívása is. Lépjen be az apáca rendbe, és elment ezzel lelki gondozó paphoz, és hát elmondta neki, mit mondtak. Azt mondja, hát ezt meg kitalálta ki. Azt mondta, el ne higgye, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Mert az sem biztos, hogy a római egyház az igazi egyház. Lehet, hogy a református egyház is igazabb egyház. Ugye egy idős pap volt, nem hozta nyilvánosságra nézeteit, ugye, de ilyen gondolatok voltak benne. Ugye ez csak a jó Isten tudja, hogy van. Vagy például ugye volt a 19. század elején egy Lacunza nevű pap, jezsuita szerzetes volt. Kiutasították akkor, ugye ez volt, hullám volt Chiléből a jezsuitákat, és akkor ő Olaszországba ment vissza. Ott élte le az élete hátralévő részét, és egy darabig az egyházatyákat kutatta, mint hát ilyen talajvesztett munkanélküli klerikus. Aztán rátért a Bibliára, és írt egy fantasztikus könyvet. Azt a címet adta neki, hogy a messiás eljövetele dicsőségben és fennségben. És hát azzal kezdte, hogy a papok porolják, kérleli a paptársait, hogy porolják le a Bibliájukat. És akkor hát sok-sok mindent ír fantasztikusan a könyvben, és kéziratban terjedt, lefordították egy sereg nyelvre, új protestánsoknak hívták a követőit. Ő maga csak álnéven merte megjelentetni a művét, és aztán meghalt, mielőtt aztán utána ugye ki. Tehát mindig voltak ilyen személyek, és egyiknek több hatása volt, másik kevesebb, de hát ezeket mind a jó Isten tudja, ezeket a dolgokat. Magunkért felelünk végül is. Hát ha nem vennénk rossz éven, mára Imre kezdteném be, mert ma nekem van még egy kis feladatom, és akkor legközelebb majd nem fogunk sírni a beszélgetéssel. Jó, és ha valakiben maradt volna kérdés, akkor kérem, hogy legközelebbre őrizze meg, és akkor fel lehet.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, a mai alkalommal szeretném fölvetni azt a nagyon egyszerű kérdést, amit itt vallástételnél is hallottunk kérdésként elhangozni, hogy honnan tudjuk mi emberek, hogy milyen korban élünk. Az emberiség történelme több évezredes időszak. Honnan tudjuk mi azt, hogy most mi milyen korban élünk? Elevenen él emlékezetemben, hogy néhány évtizeddel ezelőtt Baján voltam egy ilyen kerességi meghallgatás előtt, idősebb, nem ilyen fiatal ember állt a keresség előtt, idősebb lendő testvéreink, és föltettem nekik a kérdést, hogy honnan tudjuk, hogy mi milyen korban élünk. És a kérdés azért is fontos számunkra, hogy magunknak is bizonyosságunk legyen, de másoknak is el tudjuk mondani, hogy Isten a történelem során mindig ellátott bennünket idői kijelentésekkel. Csak úgy gondoljunk végig, hogy például az özönvíz előtt, ami egy hatalmas nagy határvonal az emberiség történelmében, Isten hány évvel azelőtt hirdette meg, hogy az emberiség történelmében, ha nem változik az emberiség, akkor eljön egy ilyen esemény? Ugye tudjuk, hogy 120 évvel. Tehát Isten 120 évvel az özönvíz előtt kijelentést tett arról Noén keresztül, hogy az emberek változzanak meg a gondolkodásukban, az erkölcseikben, mert ha ez nem következik be, akkor 120 év után Istennek közbe kell lépni az élet érdekében és a kisebbség érdekében. Aztán gondoljunk csak arra is, hogy például Ábrahámnak Isten előre adott kinyilatkoztatást, hogy hány év múlva léphetnek be az utódai az ígéret földjére. Ott nem 120 év, ott 430 évről tett Isten kijelentést. Óriási időszakasz. De minden Ábrahám leszármazottja, tehát minden zsidó ember tudhatta, hogy milyen időben mozog. 430 év. Háromszor van benne a Bibliában. Aztán hadd tegyem fel a kérdést, hogy amikor a zsidó nép elfoglalta a hazáját, és olyan szégyenletesen eltorzult a történelmük, akkor volt próféta, aki azt mondta, hogy 70 év lesz majd a fogság. Jeremiás könyve 25. fejezetében olvassuk el, Isten előre kijelentést tett, hogy elvisznek titeket Babilóniába, és csak 70 év múlva tértek vissza, és ez akkor is így lesz, hogyha a hamis proféták közül most egy némelyik azt mondja, hogy 2 év múlva haza fogtok térni. Isten kimondta, hogy 70 év múlva. És hadd tegyem fel a kérdést, hogy amikor Dániel prófétának jövendőléseket adott Isten, hogy majd egy új korszak, a kereszténység korszaka hogy fog beköszönteni, és ott is milyen eltorzulások lesznek, csak úgy, mint Izrael életében, hát beszélt Isten előre, hogy egy 1260 éves nyomorúság lesz a kereszténység történelmében, és ez 7-szer benne van a Bibliában, és a középkort előre az Isten kijelentette, hogy 13 évszázadig a kereszténység leple alatt meghazudtolásával egy ilyen korszak fog bekövetkezni. Beszélt erről Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől fogva. Idői kijelentések végig szegélyezik a Szentírást. Csak nem 20 idői kijelentés van a történelmünkre nézve, és a két legünnepélyesebb idői kijelentést Isten egybe is kötötte. Melyik a két legünnepélyesebb idői kijelentés a mi történelmünkről? Egyrészt a 490 évről szóló profécia Jézus első eljöveteléről, Dániel könyve 9. fejezetében, és a második idői kijelentés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében, már a mikorunkat érintő idői profécia, ez a 2300 évről szóló kijelentés. Isten nem hagyott bennünket tudatlanságban. Az első eljövetelt a zsidók kiszámolhatták a saját ujjaikon. Pontosan tudhatta mindenki, hogy mi a messiási korszak, ez mikor köszön be, és a megváltót mikorra várják. De a 2300 éves jövendőlés, ami ugyanakkor kezdődik, mint a 490 éves jövendőlés, és amely a múlt század, illetve most már nem így mondom, hogy múlt század a 20. század, hanem a 19. század első felében ért véget, 1843-44-ben ért véget ez az idői kijelentés, amiből pontosan tudjuk, hogy a történelmünk az utolsó szakaszába érkezett, és Jézus erre nézve meg is esküszik, hogy több idő nincs. Nem tudom, hogy aki a Bibliát olvassa, vagy komolyan veszi,
az maradhat-e tanácstalanságban, hogy a mikorunk a végső időszak. Nem maradhat tanácstalanságban. Ezt mint a napnál világosabb dolgot kell látnunk, hogy a mikorunk a történelem utolsó időszaka. De ezzel még csak egy ismeretet és egy bizonyosságot nyertünk. A nagyobb kérdés az, hogy a mai életre hogyan tekintsünk, mire vigyázzunk, és a mai élő embereknek, ha Krisztus követői akarnak lenni, mi a feladatuk? Mi a feladata egy Balázsnak, aki holnap fog megkeresztelkedni néhány társával együtt? Mi a feladata azoknak, akik egyre inkább komolyan veszik a Szentírást? És Jézus Krisztus nem csak idői kijelentéseket adott, hanem azt is adta, hogy a világ most hogyan tekint a mai történelemre. Az egyik csoport nem foglalkozik semmivel, az emberek házasodnak, adnak, vesznek, esznek, isznak, nem vesznek észre semmit, ez az egyik csoport. És az emberiség nagy része egy ilyen önfelejtkezésben él, egy ilyen túléljük a mát és a holnapot önfelejtkezésben él, és sajnos számtalan ember így éli le az életét. Az emberiség egy másik részéről is beszélt Jézus, akikről azt mondta, hogy szoronganak a kétség miatt, és elhalnak a félelem miatt, amik a földkerekségére következnek. Lukács evangélium a 21. fejezetéből idéztük, a másikat Máté 24. fejezetéből, és az emberiségnek valóban van egy másik része, ami rendkívüli módon fél a jövőtől. És erre van is oka, mert a világon egyre inkább sokasodnak azok a jelek, amelyek az emberek szívét szorongóvá teszik. Családjaikkal kapcsolatban, gyermekeikkel, unokáikkal kapcsolatosan. És említettük, hogy van egy harmadik csoport, az önfelejtkezők és a félők után egy harmadik csoport, akiket Jézus így szólít fel, hogy ébredjetek fel. Akiket a követőinek tart, de a követői is alszanak. Ma Jézus követői világszerte alszanak. És nálunk is a keresztények között, vagy a Krisztushoz vonzódó, a Bibliát mértéknek elismerő emberek között is az alvás a legáltalánosabb jellegzetesség. Az emberek alszanak. Említettem a sokat idézett példát, olyan alvás ez, mint Jónás alvása. Mindenki kiáltozott már, hogy mi lesz, a hajósok már különböző áldozatokat is hoztak, és bedobálták a tengerbe a málhájukat, hogy a hajó el ne süllyedjen. Ma is a világ ilyen. A világ hajója recseg, ropog, az emberek fölteszik a kérdést, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz, hova fog fajulni mindez, amit magunk előtt látunk. Sok ember már áldozatot is hozna, sok ember megszabadulna a terhektől is, de a nagy probléma az, hogy a hajón ott volt egy próféta, és a próféta lement a hajó aljába, megágyazott magának, hogy ő majd végigalussza ezt a világrengést. És ma is így vannak a keresztények, hogy alszanak, és miért alszanak? Mert a világ álomkórja őrájuk is rájuk ragadt. Ezért a legfontosabb az, hogy Jézus Krisztus hogyan fordul hozzánk. Jézus Krisztus kimondja azt, ami most a szívünkben van, és ami miatt alszunk. És Jézus Krisztus fölajánlja a gyógyszert, fölajánlja a megoldást, amit ő tud adni a mostani bajunkra nézve. Jelenések könyve 3. fejezetét lapozzuk fel, és Jelenések könyve 3. fejezetéből sokatszor olvasom, én magam is ezen a helyen is sokatszor olvasom Jézus utolsó üzenetét, a Laodicea üzenetnek egy részét. De most a keresztség előtti istentiszteletünkön különös nyomatékot szeretnék adni ennek a jézusi kijelentésnek, illetve néhány összefüggésének. Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől így olvassuk Jézus utolsó, legutolsó levelét, a Laodicei levelet, ami a mikorunk keresztényeinek szól, és hogyha alvók vagyunk is, de keresztények szeretnénk lenni, jó, hogyha minden szavára, minden porcikájára odafigyelnénk ennek az üzenetnek, amit Jézus elénk tár. Így olvasom. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének fejedelme, helyes fordítás szerint nem kezdet, hanem fejedelme, Jézus az Isten teremtésének fejedelme, aki által és akire nézve teremtett Isten mindent, és Jézus így szól hozzánk,
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév, de mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, ki foglak vetni téged az én számból, megint helyes fordítás szerint olvasom, jövő időben van, ki foglak vetni téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácslom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves gyülekezet, a laodíciai levelet, hogy ez a mikorunk kereszténységére milyen lesújtó módon vonatkozik, először 1857-ben tárta fel Ellen White a mi közösségünk előtt. A mi közösségünk 1844 után jött létre, és alig telt el egy évtized, és valakinek szembesíteni kellett a mi mozgalmunkat, hogy már is riasztó jelei vannak a hanyatlásnak a mi mozgalmunkban. A laodíciai üzenet már vonatkozik ránk, és az elmúlt 150 évben nagyon sokszor föltárták ezt a közösségünk előtt, és nem csak a közösségünk, az egész kereszténység és az egész világ előtt fel lehet és fel is kell tárni ezt az üzenetet. Volt olyan időszak az elmúlt 20 évben, amikor egész sorozatot folytattunk erről az üzenetről, fél éven át csak ezt az üzenetet tanulmányoztuk, mert mondom, minden szava lényeget láttat, és mindenre szükségünk van. Természetesen most én egy igehirdetés keretében csak nagyon röviden néhány összefüggésével szeretnék foglalkozni. Először is Jézus Krisztus elmondja, hogy mi van bennünk. Elmondja, hogy mi hogyan gondolkozunk. Elmondja, hogy mi hogyan akarunk az emberek előtt állni. Ezért nagyon fontos a 17. vers. Mivel ezt mondod? Jézus azt mondja, hogy most figyeljetek rám, mai keresztények, a végidő keresztények, akik vártok engem, én elmondom, hogy mi van a szívetekben. A ti szívetekben ez van, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Döbbenetes dolog, hogy háromszor mondja el ugyanazt. Miért? Figyeljük meg az egyes kifejezéseket. Azt mondja Jézus, hogy a mai keresztényekre is ráragadt az, ami ma általánosan van a világban. Ma a világunk egy rendkívül büszke világ. Rendkívül büszke arra, hogy mit ért el, hogy milyen szédületesen halad a tudomány, a technika, mi mindent adnak az emberek hétköznapi életébe, ami az életet megkönnyíti, és a mai világ el van telve önmagával. Gazdag vagyok. Miért tesz éhez Jézus hozzá, hogy és meggazdagodtam? Hát nem elég ez, hogy a mai világ, igen, a mai világ egy büszke világ. Azt mondja önmagára, hogy gazdag vagyok, ez ráragadt a kereszténységre is, ez ráragadt az Isten népére is. Az emberek gazdagnak érzik magukat. Miért tesz éhez hozzá, és meggazdagodtam? Ennek a kifejezésnek az az értelme, és Jézus egyáltalán nem a szót fecsérli, hanem valamibe bele akar vezetni bennünket. Jézus azt mondja, hogy bizonyos értelemben igen, nagy gazdagságok vannak a mai világban. Soha nem látott jelenségek vannak a mai történelemben. Ha egy 500 évvel ezelőtti ember feltámadhatna, vagy pláne egy 1000-2000 évvel ezelőtti ember, hogy visszanyerhetné az életet, és látná azt, hogy az emberiség repülőgépen utazik, vagy nem kell a patakpartján mosni a ruhákat, hanem beteszik egy automata mosógépbe, de már a tányérokat se kell elmosni, azt meg egy mosogatógépbe, de már ezt se kell csinálni, mert a gépek megcsinálják. Szóval mondom, hogyha egy régi ember föltámad, azt mondja, hogy ez az a világ, amiben én éltem. Hát én nem így éltem. Ez egy más emberiség.
Bizonyos értelemben gazdag a mai világ. De hogy Jézus hozzáteszi ezt a második szót, és meggazdagodtam. Mire utal ez? Hogy a mai emberiség szőröstül, bőröstül magának tulajdonítja mindazt, amit elért. És a mai emberiség büszkesége onnan táplálkozik, hogy az emberek érdemekben gondolkoznak. Az érdemekben való gondolkozás pedig egy valamit biztos, hogy kizár, azt, hogy higgyünk abban a valakiben, aki hozzásegített bennünket, mert hisszük azt, hogy igen, az Isten segítette hozzá az orvosokat, a tervezőmérnököket, és más egyéb embereket, hogy ennek a világnak tudjanak adni, hogy a világ nyomorúságát, fáradalmait könnyebbíteni tudják. Hát itt nyilván, hogy Isten segítette hozzá. De ezt a világ nem így tekinti. A világ úgy tekinti, hogy az emberben olyan korlátlan lehetőségek vannak, és a tudomány és az ember annyi mindenre képes, hogy az ember érdeme az, amire eljutottunk. És ebben nem az a szörnyűséges, hogy a világ így gondolkozik, hanem az a szörnyűséges, hogy a hívő emberek életében és a hívő közösség életében is mindig felüti a fejét az, hogy ez az én érdemem. Ezt én hoztam létre. Ez az én munkám eredménye. És nagyon kevés ember mondja azt, amit Jakab apostol levele 4. fejezetében olvasunk, hogy az lenne a helyes gondolkozás, hogyha az Isten akarja és élünk, akkor ezt és ezt megcsinálhatjuk. Hogyha az Isten ehhez erőt ad, és én azt az erőt jóra fordítom, akkor én ezt megcsinálhatom. És figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy ti mai emberek így gondolkoztok, hogy gazdagok vagytok. Ezt magatoknak köszönhetitek, meggazdagodtam, és még hozzátesz egy harmadik kifejezést. Semmire nincs szükségem. Ez meg mit jelent? Hogy a mai világ a látszattal ellentétben rendkívül elzárkózó világ. A mai világban az emberek nem nyitott emberek. Mindenki, amit megszerez, ahhoz görcsösen ragaszkodik, azaz ő saját érdeme, az ő kezének munkája, és annál többre nincs is szüksége, ő mástól nem fogad el, semmire nincs szükségem. Nem az, hogy valamire, semmire nincs szükségem. Ez is egy félelmetes dolog, hogy a mai világ embere zárt ember. Ragaszkodik ahhoz, amit elért, büszke arra, hogy ő többet elért, mint a másik ember, és neki ennél többre már nincs is szüksége. Bizonyos anyagi dolgok ugye előtérbe kerülve az élen járnak, de neki arra, hogy gondolkozzék, hogy utána járjon a dolgoknak, hogy hitről, hivatásról beszéljen, erre nincs szükség, mert hát a mai világban a pénz beszél, az anyagiak beszélnek, ezen túl mit tudunk még adni valamit az életet. Nincs szükségem, nekem bizonyos kényelem kell, bizonyos komfort kell, ezen kívül a többi az már csak lelkizés és félrebeszélés. Kedves gyülekezet, mondom, szörnyűséges, hogy ilyen világba érkeztünk, de ennél csak egy szörnyűségesebb van, hogy a keresztények körében is átható, elterjedt ez a fajta gondolkozásmód. Észre se vesszük. Észre se vesszük, hogy loholunk bizonyos dolgok után, hogy akarunk megszerezni bizonyos dolgokat, hogy tölt el a kielégültség, hogy bizonyos dolgokat megszerzünk, és ugyanúgy örülünk ennek, mint a világ fiai, és bizonyos más dolgokra nem is vágyakozunk. Mintha Jézus nem is ezen a világon mondta volna, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek. Mi nekünk az kell, amit a világ is értéknek tart, egy hosszú felsorolás, ez mindenki tudja és ismeri, bizonyos anyagi javak, pozícióhoz kötött javak, és az emberek ezért rendkívül atomizáltak, zártak, mindenki a maga külön kis házát és várát építi, és a maga világát védi köröm szakadtái, nem csak anyagi értelemben, lelki értelemben is, hogy tudnék, én így élek, ne szóljanak bele az életembe, nekem igazam van, egy életem van, és azt csinálok vele, amit akarok. Kedves gyülekezet, Jézus, ahogy elmondja, hogy mi van a mai világban. És elmondja, hogy mi van a sok keresztény ember lelke mélyén is. És elmondja azt, hogy a mai világnak a legfontosabb problémája, a legsúlyosabb problémája egy borzalmas, rettenetes elvakultság.
Rögtön hozzáteszi, hogy mivel azt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, a szegény és a vak és a mezítelen, Jézus érre állít egy problémát, az első helyre állítja ezt a problémát. A mai világ egy borzalmas hiányosságban szenved. Az önismeret hiánya, az önismeret hiányából következik az emberismeret hiánya, az emberismeret hiányából következik az életismeret hiánya. Minden megvan, csak azt nem tudjuk, hogy minek élünk, miért van a többi ember, vagy hogy a 20. századi filozófus mondja, hogy tudom, hogy miért van a többi ember az a pokol, bár csak ne lenne. Jobb lenne, hogyha én egyedül lennék, és én egyedül élvezhetném ennek a világnak a javait, így mondta Sartre, ugye a francia filozófus, a többi ember, a másik ember az a pokol. És ha nem ismerjük önmagunkat, nem ismerjük az embert, akkor nem ismerjük az életet sem. Tehát ott vagyunk, hogy az emberek könnyen eldobják maguktól az életet, könnyen mennek bele szórakozásokba, narkotikumokba, mert azt mondják, hogy ennek semmi értelme nincs, nagyon könnyű ez az élet, bárcsak meg se születtem volna annyira értéktelen. De közben azért mindenki lohol az életből, 101%-osan kicsiholja azt, amit ő jónak lát. Kedves gyülekezet, ne felejtsük el a laodiceai levelet, Isten hívő népe kapta elsősorban. Másodszorban a kereszténység, harmadsorban az egész világ is. De az Isten hívő népére is ezt mondja Jézus Krisztus. Ez lesújtó. Itt az a kérdés, hogy ezt elfogadjuk vagy sem. Én amikor elkezdtem 21 néhány évvel ezelőtt az országjárásomat, Békés megyében föltettem a kérdést az egyik közösségünkben, ez ugye volt a 80-as évek elején, hogy a laodiceai üzenethez mit szóltatok volna, hogyha valaki az 50-es években szembesített volna ezzel az üzenettel benneteket. Azt mondták ott a testvéreink, hogy meg se hallgattuk volna ilyen üzenetet föltárni, hogy ilyenek vagyunk, hát ez nem igaz. Hát mondom, ezt Jézus mondja, akkor se igaz. De most már a 80-as években mondták a testvérek, most már kezdjük látni, hogy igaz. A 80-as évek után eltelt még egy 20 év. És megint ott vagyunk, azt gondolom, hogy most igaz ez? Ezt Jézus mondja, a mikorunk keresztényeinek mondja, de most az én életemre lefordítva ez igaz? És itt szeretnék a második nagy jellegzetességre rámutatni, a 18. versre, hogy Jézus rögtön ezután azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj te tőlem tűzben megpróbált aranyat. Figyeljük meg, hogy Jézus nem többes számba beszél. Nem azt mondja, hogy azt tanácsolom néktek. Nem azt mondja, hogy vegyetek tőlem. Miért nem többes szám második személybe beszél? Hát közösséghez beszél. Ha közösséghez beszélünk, akkor többes szám második személy. Miért egyes szám második személyben beszél? Van Jézusnak közössége. Miért nem többes szám második személybe beszél? Csak egy megoldás van. Annyira súlyos a probléma, hogy Jézus előre látta, hogy egy egész közösség nem fogadja el se az 50-es években, se a 80-as években. Ma sem fogadja el az egész közösség. Ma is úgy élnek, mintha ez nem lenne igaz. A mi közösségünkben is sokan úgy élnek, hogy azt mondják, hogy hívők, de ez nem igaz. Én nem ilyen vagyok. Én ennyire rossz nem vagyok. Jézus ezért az egyesekhez fordul. Megszólít személyesen bennünket. Azt mondja, azt tanácsolom néked. Kinek lehet ezt mondani, hogy azt tanácsolom néked? Az, aki odafordul a tanácsadóhoz, aki elfogadja majd a tanácsot. Tehát Jézus személyesen mindannyiunkat fölkeres, és ezért húzódik ennyit ez a világtörténelem, mert Jézus személyesen mindenkit fölkeres, és ha majd mindenki tudatához elérkezett a szava, és majd mindenki döntött az Isten hívő népében, utána fogja az eseményeket elindítani a világban is. Ez az idő nagyon közel van, mert Jézus azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, és te személyesen vegyél tőlem. Ki tud venni személyesen? Az, aki elfogadja azt, hogy bajba van, aki elfogadja a tanácsot, elfogadja az intést, és aki azt mondja, hogy Istenem, tényleg ilyen vagyok. Hányszor van ilyen tapasztalatunk az életben, hogy nem látjuk, hogy milyenek vagyunk. 10 évvel később ismerjük el, hogy ilyenek voltunk.
Hányszor van így egy családokban is, hányszor van így bármely közösségben, hogy azt mondjuk, hogy jé, hát 10 év, 20 évnek kellett eltelni, hogy elismerjem azt, ami akkor kézenfekvő lett volna. Jézus azt mondja, hogy nem lesz sok 10 év, meg 20 év, az idő vészesen halad előre, és most én 3 dolgot ajánlok fel nektek, és próbáljatok ezzel megbarátkozni ezzel a 3 dologgal. Betegek vagytok, nagyon súlyosan betegek vagytok. Mindannyian betegek vagyunk, alszunk és betegek vagyunk. Elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el? És Jézus azt mondja, hogy 3 dolog ment meg benneteket, nem több és nem kevesebb, de ezt a 3 dolgot ajánlom fel, és ez a 3 dolog a tűzben megpróbált arany, a fehér ruha és a szemgyógyító ír. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy személyesen, akik elismerjük, hogy alszunk, hogy az emberek a mi hibánk miatt nem tudnak Istenről. Hogy van Istennek ugyan népe, meg vannak keresztények is, de hogy lehet az? Hogy lehet az, hogy én is éltem egy kisvárosban, Mosonmagyaróváron, soha az életemben nem hallottam a Biblia tanítását. Amikor én először ezzel a közösséggel kapcsolatba kerültem, önkéntelenül ez volt az első szavam, hol voltatok eddig? Ma is ezt mondom, de most már magamnak, meg a többiek, hol voltatok eddig? Hány és hány ember van a világon, aki szeretné az Istent megismerni, hány és hány ember szomjúhozik arra, hogy emberhez méltó életet éljen? Mindig szombatnapon, nekem is különleges nap a szombatnap, mert visszatekintek az elmúlt hetemre. Az elmúlt héten újonnan kezdett sorozat, ott voltak az emberek, és láttam az embereket, hogy az álomban levő embereknek kell beszélni. Soha nem hallottak a Biblia összefüggéseiről tisztességes módon. Tegnap este voltam, ahol régen sorozatot tartottam, most már csak egy évben egyszer szoktak hívni, de azért rendre visszahívnak, és el akarom kezdeni az előadást, csak jönnek az emberek, jönnek, kevés a hely. Régen volt 40-50 ember, most volt 100 ember, és az emberek figyelnek, figyelnek. Látom, hogy alvó embereknek beszél egy másik alvó, aki egy kicsit már kezd fölébredni, és szégyellem magam, hogy hol voltatok eddig. Ha 12 tanítványt meg tudott áldani úgy az Isten, hogy az egész római birodalmat beharsogta a szavuk, hát csak azért nem tudjuk megtenni, amit meg kell tenni, mert alszunk. Mert vagy az Isten nem tudja közvetíteni azt, hogy Jézus Krisztus fölajánlja a gyógyszert. 3 gyógymód van. A 3 gyógymódot, ha elfogadjuk, felébredünk, keresztények leszünk, a világot is fel tudjuk készíteni Jézus eljövetelére, de mennyit gondolkozzunk mi ezen a 3 gyógymódon? Nagyon sok beteg ember van a környezetünkben. Hányszor gondolkoznak a beteg emberek? Ez a gyógyszer, az a gyógyszer, ilyen orvos, olyan orvos, ilyen terápia, amolyan. Ugye mindenki minden követ megmozgat, hogy valahogyan megkönnyebbedjen és gyógyuljon. Nekünk Jézus nem egy orvosságot, nem egy tablettát ajánl. Nem egy emberi készítményt. Jézusnak az orvosságai biztos orvosságok, hogyha ezeket komolyan vennénk, már rég meggyógyultunk volna, és rég fölébredtünk volna. Valami baj van, tényleg alszunk, tényleg azt gondoljuk, hogy magunkban nagyon gazdagok vagyunk, és magunknak köszönhetünk mindent, mert hát ez a magatartás is lelepezi azt, hogy miért nem fogadtuk el még ezt a 3 gyógyszert. Jézus azt mondja, az első gyógyszer a tűzben megpróbált arany. Ezzel lehetünk gazdaggá. Tudjuk jól, hogy a tűzben megpróbált arany minek a jelképe a Bibliában. Péter első levele, első fejezete azonosítja az arany jelképét, a hit jelképe. A mai világnak, amire leginkább szüksége van, és amiről Jézus maga mondta, hogy amikor az emberfia eljön, avagy talál-e hitet ezen a földön. Nincs hit. Az emberekben nincs meggyőződés. Az emberek a hétköznapi életben is meggyőződés, hit, hivatás, tudat nélkül élnek. Ez borzalmas. Jézus azt mondja, hogy védj tőlem, tőlem vegyél, nem mástól. Nemrég mondja nekem valaki, tartok való előadást, azt mondja, nézd János, én hiszek, én hinni akarok, nem tudom még, hogy kiben, de azért nem vagyok ateista, hinni akarok.
Dom, nézd, ez nagyon szép ez az elhatározás, de nem érné meg a fáradtságot, hogy megismernéd a hitet tárgyát is? Nagyon sok ember eljutott már oda, hogy a hitnek a viszonylatát értékesnek tartja, hogy hinni kell valamiben, hogyha nem hiszünk, hát akkor milyen az életünk. De abból nem csinál problémát, hogy kiben hiszünk. Hát nem mindegy, hogy kiben hiszünk. Hát a mai világ azt mondja, hogy kiben hiszünk. Hát van egy Isten, és abban hinni kell. Amikor először találkoztam az anonim alkoholistákkal, akiknek az egyik vezető eszméjük ez, hogy higgyünk egy Istenben, mindenki higgyen a maga választotta Istenben. És így összegyűlnek, és azt mondja, az Isten segít, az az Isten, akit te elgondolsz, most ne vitatkozzunk azon, hogy ez a Biblia istene, vagy nem a Biblia istene, és higgyünk. Hát körülbelül a mai világ ezt csinálja a hitből. Én hiszek. Elnézést kérek, de még élt a Zambó Jimmy is ezt mondta. Mindenki elképet, kérem, én hiszek. Én hiszek az Istenben. Mindenki csak nézett. Tényleg, ez az ember is hisz az Istenben. Milyen jó. Hát csak ennyiből áll az egész, hogy hinni az Istenben. Hát hadd tegyem föl a kérdést, hogy a hit az miből van. Kiben lehet úgy hinni, hogy holnap nem fogsz csalódni benne? Kiben lehet úgy hinni, hogy nem fogsz elcsüggedni? Hát csak abban a valakiben lehet hinni, aki önmagát kinyilatkoztatta, akit ellenőrizhetsz, aki mindenütt ott van, és a szavában mindenre lehetőséget adott. Hát nem mindegy, hogy kiben hiszünk. Hinni valakiben, akit én találok ki, hinni egy eszmében, hinni egy emberben. Olyan sokan mondják, hogy én hiszek ebben, hiszek abban. Hát ez milyen hit? Ebből csak csömör, csüggedés, csalódás következik. Tehát azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Jézusban milyen hit volt? Mert erről van szó. Nekünk jézusi hitre van szükségünk. Nem csak Istenben és Jézusban való hitre, hanem ugyanarra a hitre, ami Jézusban is volt. Nem az a hit, hogy én hiszek Istenben, vagy hiszek Krisztusban, hogy ő létezik, hanem az az igazi tűzben megpróbált arany, ha én arra törekszem, ami Jézusban volt, az a hit, az kell nekem. Jézusnak hány akadály volt az életében, hányszor támadták, de mindig tudott előre menni, mert ő hit abban az Istenben, aki kinyilatkoztatást adott, hit abban az Istenben, akinek az ígéreteibe belekapaszkodhatott. Hát a hit élete ma is annyit jelent, hogy én hiszek az Isten kijelentéseiben. Belekerülök az életnek egy helyzetébe, nem látom a megoldást. A magam rutinszerű megoldásai szerint próbálok cselekedni, de hát ez rossz. De hogyha én keresem Isten közelségét, kérem az Isten tanácsát, olvasom a Szentírást, és látom, hogy az Isten az élet ilyen meg olyan kérdéseire milyen kijelentéseket tesz, én ebben hiszek. Az igaz ember hitből él. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Tehát Jézus rámutat arra, hogy nem hisznek a Bibliának. Nem hisznek az Isten szavának, de az Isten választott népe sem. Hogy a világ nem hisz a Bibliában, nem is hihet, mert nem ismeri. Hogy a kereszténység nem hisz a Bibliában, szintén azt mondhatom, hogy nagyon kevés az olyan keresztény, aki a Bibliából él. De hogy az Isten választott népét, amit a Biblia hozott létre, bibliai ígéretek hoztak létre, bibliai proféciák kutatása hozta létre. Hogy lehet az, hogy mi nem erősítjük egymást zsoltárokkal, kijelentésekkel, tapasztalatokkal, mert hát mi ebből élünk. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Nem tudok többet beszélni, csak megérintettem a kérdést, hogy itt nem arra van szükség, hogy Istenben higgyünk, vagy Krisztusban higgyünk a magunk felfogása szerint, és aztán jól bemeséljük magunknak, hogy mi milyen hívő emberek vagyunk. Mi nekünk arra a hitre van szükségünk, ami Jézus győzelemre vezette. Jézus hitáltal győzött. Jézus hitáltal vitte véghez az életében azt a sok csodálatos dolgot, Isten hitáltal segítette hozzá. És ide csatlakozik a második gyógymód. Védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rutsága. Minek a jelképe a fehér ruha? A megváltozott jellem jelképe. Megváltozott jellem jelképe. Mire utal Jézus? Hogy csak az ő követője, akinek a lelkülete megváltozik.
akinek a jelleme megváltozik. Nem mindenki keresztény, aki azt mondja magáról, hogy ő hívő és keresztény, ott találod a keresztényeket, ahol a jellem megváltozott. Megváltozott a gondolkodás is, megváltozott a beszéd is, de főleg megváltoztak az emberi tulajdonságok. A koszos ruhát kicserélte Isten egy tiszta ruhára, ami alól nem látszik ki a mezítelenség rútsága. Csak annak higgyünk, hogy a Szentlélek ott van jelen, ahol megváltozott emberi jellemvonásokkal találkozunk. A Szentlélek most nagyon sok helyen ott van. A Szentlélek most nagyon sok nem hívő embert, vagy más felekezetekhez tartozó embereket is késztet arra, hogy változtassanak az életükön, és ott is van az élet megváltoztatásnak számtalan nyoma az életükben. Csak azzal elégedjünk meg, ami magatartás és életmód és jellem megváltozással jár együtt. Az mutatja a kereszténység erejét. Az mutatja, hogy elfogadtuk-e Krisztusnak a fölajánlott gyógyszerét. És a harmadik dolog hogy kapcsolódik ide, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss, hogy említettem, ezt már a 17. vers végén is elénk tárta Jézus, a legnagyobb problémánk a vakság. De nem csak addig legnagyobb problémánk, amíg nem hiszünk, miután hiszünk, miután az életünk megváltozik, a jellemünk megváltozik, azután is még tele vagyunk, hogy úgy mondjam, részleges vakságokkal. Mert az életünk döntő módon más irányba állt be, más utat választott. De hányszor kapjuk magunkat azon, hogy hát én ezt így láttam, hát ez nem így van. Én hívő ember vagyok, és így viselkedem, de hát ez sem helyes. Hát vak vagyok. A vakságból egy élet munkája által lehet kigyógyulni. A szemgyógyító írral állandóan meg kell kedni a szemünket, hogy lássunk. Ez másképpen nem megy. Mert mi azt gondoljuk, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, de mi vagyunk a nyomorultak, nyavajások, a szegények, a vakok és mezítelenek. Ha tegyem fel a kérdés a gyakorlatban, mit jelent ez, hogy szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss? Hogy lehet ezt a gyakorlatban elképzelni? Naponta kell megkenni szemgyógyító írral a szemünket, de hogy tudjuk ezt megtenni? Csak úgy tudjuk megtenni, ha forgatjuk szívünkben az Isten beszédeit. Csak úgy tudjuk megkenni, hogyha foglalkozunk azzal a tükörrel, amit az Isten elénk állít. Ha nem foglalkozunk, akkor azt hiszük, hogy látunk. Mit mondott Jézus a vallási vezetőkre? Hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Lesújtó kijelentés. Mi ránk is alkalmazható kijelentés sajnos. Mi azt hisszük, hogy látunk, és közben a bűnünk megmarad. Miért? Mert szemgyógyító írral nem kenjük meg a szemünket. Minden nap nem csinálunk problémát a rossz dolgainkból. Nem fáj nekünk, pedig a lelkiismeret is jelez, ehhez nem kell hit, a lelkiismeret is belesajdulva jelez, hogy most a mai napon megint hogy ment el, mit csináltam én a mai nap, hogy volt értelme, hogy ezen a földön éltem, és mit tettem én azért, hogy az élet más legyen, és nem olyan, ami eddig volt. Szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy lásd. És kedves gyülekezet, befejezésül a 19. verse is hadd hivatkozzam, mert ebben a 19. versben ott van a gyógyszer után egy záradék, amiben Jézus azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ezt miért mondja? Mert Jézus előre látta, hogy ezt az üzenetet sok ember nem fogja elfogadni. Még akik azt mondják, hogy elfogadjuk, még azok se fogják elfogadni. Még akik azt mondják, hogy értjük, még azok sem gyakorolják. Nagyon súlyos a probléma, nagyon súlyos a baj. Ezért Jézus azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Mi az általános emberi tapasztalat? Hogy amire nem jövünk rá gondolkodás útján, mi lesz, hogyan szoktunk rájönni az életben? Szenvedés útján. Amire az ember nem jön rá, mert nem gondolja végig, nem foglalkozik vele, nem kér Istentől tanácsot, segítséget. A Jóisten mit tesz? Elengedi az ember neki megy a falnak, és amikor a falaknak beüti a fejét, már kék-zöld az ember, akkor se rögtön jövünk rá. Már kék-zöld az ember. Már nem csak egyszerűen fáj, már huzamosan fáj. Már nem csak itt fáj, már mindenütt sajog a fájdalom. Hát akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem.
Légy buzgóságos azért, és térj meg. Kedves gyülekezet, Jézusnak ez a legfontosabb üzenete mi hozzánk. Én ennek az üzenetnek most csak a hám rétegét tudtam. Éppen csak megkarcolni. Ezzel az üzenettel személyesen kell foglalkozni. Nem abban látom én a megoldást, hogy beszéljük szét ezt az üzenetet, aki a maga szempontjából nem fordítja le ezt a maga életére. Aki nem úgy veszi, hogy Jézus Krisztus engem most így keres meg személyesen, hogy néked X-nek és Y-nek.

azt mondjuk, hogy már heg van a seben, és milyen jó, hogy ez a heg a legerősebb, erősebb a bőrömnél is. Az Isten meg tud bennünket gyógyítani. Buzduljunk fel arra, hogy ebben az időben, amiben nem közönséges lelki mélységbe jutott az emberiség, és vele együtt mi magunk is, adjuk át magunkat annak, aki képes meggyógyítani bennünket. Ezt hangsúlyoznám befejezésül, hogy aki nagyon szeret bennünket, aki nagyon akarja a mi ott létünket az örök életben, aki semmi fáradtságot, semmi időt nem sajnál a mi meggyógyításunkért, fogadjuk el, működjünk vele együtt, és akkor majd valóban győzelmes és célba érkezett lesz az életünk. Én a mai alkalommal ezt szerettem volna hangsúlyozni, és mindenkit bátorítok egy olyan történelmi időszakban, amelyre nézve Jézus így búcsúzik el, hogy az ajtó előtt áll és zörget. Hát ennél jobban nem lehet érzékeltetni, hogy valaki már be akar lépni, de nem tud belépni. Mert ha belépne, akkor az a rendezetlenség is, ami az életünket most jellemzi, az nem tenne bennünket alkalmassá arra, hogy magához vegyen és magával vigyen bennünket. De Jézus Krisztus úgy akar belépni az életünkbe, hogy valóban mi készen várjuk őt, mi gyógyulásra várunk, és aki meg akar gyógyulni, azokat tudja Jézus Krisztus képesíteni arra, hogy másoknak is beszéljenek a gyógyulás útjáról. Azokat a Jónásokat tudja megerősíteni, akik el tudják mondani, hogy igen, én nem akartam idejönni Ninivébe, de hát szagoljátok ezt a halbűzt rajtam, tudjátok, hogy én hol voltam, hát oda jutottam, nem ide akartam jönni, hogy az Isten eredetileg kérte tőlem, de az Isten onnan is ki tudott emelni, titeket is ki tud emelni, fogadjátok el ezt a segítséget. Ez a szívünk vágya, hogy bárcsak mi elfogadnánk, hogy aztán egyre több ember maga is elfogadó legyen. Ehhez adjon Isten erőt és kegyelmet mindannyiunk számára. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg téged, és köszönjük, hogy a mi nemzedékünknek, akik az idők végén élünk, ennyi sok tanítást, ennyi sok felszólítást adtál, amiben ott van az együttérzés, ott van a szánalom, ott van a szeretet, hiszen egy leromlott emberiség tagjai vagyunk, egy a történelem végső elnyengülésében élő világnak a képviselői vagyunk. Fölfoghatatlan Istenünk előttünk, hogy Te ennyire lehajolsz és ennyire szeretsz bennünket. Hiszen Te mondtad előre az igében, hogy azt pedig tudjuk meg és vegyük eszünkbe, hogy a végső időkben nehéz napok állanak be. Érezzük, hogy ezek a napok mennyire nehezek. Érezzük, hogy az emberi szív is hogy megnehezül. És ahogy Te mondtad, Istenünk, hogy a mai világban ott van a részegség, az önmagától való megittasodás, a büszkeség, ott van a topzódás, a mértéktelenség, a szenvedélyek, és ott van a gondterheltség, ott van az a nyomasztó, lehúzó erő, amiben mi is, akik a te követőidnek akarjuk vallani magunkat, mi is olyan sok mindenben megterhelődünk, mi is olyan sok mindenben észre se vesszük, hogy a mi nagy ellenségünk távol tud tartani te tőled. Köszönjük Istenünk, hogy te felajánlottad ezeket a gyógymódokat. Köszönjük, drága Urunk, hogy te személyesen mindannyiunkat megszólítasz, hogy védj tőlem, hogy ez a te tanácsod nekem, személyesen mindannyiunknak, akik elfogadunk tanácsokat. Köszönjük, hogy te olyan hitet akarsz kialakítani az életünkben, ami Krisztusban is volt, amivel ő győzött. Köszönjük, hogy a győzelmes hit az mindig az igazi megváltozásban, a jellemünk kicserülésében ölt testet. És köszönjük Istenünk, hogy még azután sem engedett, hogy elbízzuk magunkat, hiszen napról napra szükségünk van, ami hályoktól éppen csak megszabadult szemünket tovább gyógyítani, hogy szemgyógyító íra van szükségünk. Köszönjük, hogy te ezt felajánlod, ezt meg akarod tenni az életünkben, hogy más emberré akarsz formálni,
hogy mi legyőzhetjük ezt a világot, ami egészen más irányba akar vinni bennünket, és mi méltók lehetünk hozzád és a te országodra. Segíts ehhez hozzá mindannyiunkat, akik itt állunk el.

előtted. Segítsd a mi személyes életünket, hogy a te szavad szent legyen előttünk, hogy a te szavadra figyelmezzünk, és elfogadjuk a te jelenlétedet és munkádat az életünkben. Jézus Krisztus nevében kérjük és köszönjük ezt te néked. Amen.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök két nyomasztó témájú előadás után, amely Jelenések könyve 13. fejezetében foglalt helyet. Egyrészt a tengerből feljövő fenevad, másrészt a szárazföldből feljövő fenevad, és a kettő szövetsége után most János apostol elé egy egész más jellegű látomást tárult. A földi világban, ahogy a hatalomért megy a harc, a világhatalomért, a politikai hatalomért és a lelki hatalomért is, az emberi lelkek fölötti befolyásolásért is, ennek a jelenetei lezáródnak, és a 14. fejezet első 5 versében kezdetét veszi az a szívderítő látomás, ami nem csak a Jelenések könyvében, az egész Bibliában az egyik legfelemelőbb látomás. A látomás összesen 3 versből áll, a 4. és 5. vers már jellemzés, tehát összesen a mai alkalommal 5 verset kellene megértenünk, de ennek az 5 versnek a megértése kulcsfontosságú az egész bibliai kinyilatkoztatás szempontjából. Itt is persze vannak jelképek, ezeket a jelképeket azonosítani fogjuk, és ami első hallásra talán nem érthető, az azonosítás után remélem, hogy világos lesz. Hallgassuk tehát a felolvasást Jelenések könyve 14. fejezetében az első verstől. És láttam, és íme egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallottam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak, és énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a 4 élőlény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Kedves hallgatók, ebben az 5 versben tehát van egy látomás. A látomásban mit látott János apostol? Látta a bárányt állani a Sion hegyén, és vele szoros közelségben 144 ezer. A 144 ezer Jelenések könyve 7. fejezetéből már ismert jelkép, ugye akkor mondtam mindenkinek, hogy nagyon jól jegyezzük meg szinte egyenlőség jelettéve, hogy 144 ezer egyenlő, nem tudom, hogy ki tudja elmondani, 144 ezer egyenlő, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és a mennybe ragadtatnak, mert elfogadásra találnak Jézus előtt. A bárány kötött jelkép Jézus jelképe. A Sion vagy Sion hegye az Isten egyházának a jelképe, az Isten népének a jelképe. A 144 ezer pedig a Jézus második eljövetelét megérő üdvözülteknek a jelképe. Tehát azt hozza tudomásunkra ez a látomás, hogy a földi történelem győzelemmel fog befejeződni. A történelem végén győz Jézus egyháza. A ma még alig látható küzdelmes egyház a történelem végén győztes egyházzá válik. Ez egybevág más bibliai kijelentésekkel is, például Dániel könyve 12. fejezetében is azt olvassuk, hogy majd megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan. Tehát lesz egy győztes egyház, lesz egy diadalmas egyház, egy olyan közösség, amely követi Jézust, és ami a történelem végén nem csak küzdő és szenvedő, hanem győzedelmes egyház is lesz. És ezért nagyon nagy fontosságú, hogy megértsük ezt a látomást, hogy hogyan győz az egyház, kik lesznek a győztesek között, mi a feltétele annak, hogy az egyház győzzön. Tehát először János apostol elé tárul a kép, ott van a bárány, a Sion hegye, a 144 ezer, mennyei hárfások hangját hallja, ott vannak a kérubok, ugye a 4 élőlény, ott vannak a vének, az emberiség előőrse a 24 vén, velük már találkoztunk a 4. és 5. fejezetben, és új éneket énekelnek. Még talán ezt a jelképet is hadd azonosítsam. Mert itt ebben a látomásban nem csak a bárány jelkép, a Sion hegye, meg a 144 ezer,
A Bibliának egyik nagyon érdekes jelképe az ének. Az ének, ami szó szerint értem, hogyha valaki énekel, ezt mindannyian értjük. De az ének átvitt értelemben az Istennel szerzett tapasztalatnak a jelképe. Dávid a Zsoltárok könyvében nagyon sokszor használja. Például azt mondja a 119. Zsoltárban, ének volt számomra minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Ének volt számomra minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Ezen a földön a bujdosás hajlékában, ahogy Isten törvényei szerint kívánunk élni, nagyon sok tapasztalatot szerzünk. A legtöbb tapasztalatot így szerezzük, hogy Isten útján akarunk járni, ragaszkodunk Isten parancsolataihoz, akkor az ember tele lesz tapasztalatokkal. Az ének Istennel szerzett tapasztalat, az új ének pedig új tapasztalat. A 144 000 olyan tapasztalatokat gyűjtött Istennel a történelem végén, amelyet eddigi egyetlen egy keresztény nemzedék sem mondhatott magáénak. Tehát a történelem vége embert megpróbáló idő lesz, rendkívüli tapasztalatoknak az ideje lesz, de ezek között a nagy nyomorúságok között is győzni fognak az igazán Krisztushoz ragaszkodó keresztények. Na de hogyan lehet Krisztus igazi népe közé tartozni? Kik az igazi keresztények? Kik lesznek azok, akik megállnak a holnap és a holnap után megpróbáltatásaiban? Ugye érezzük, hogy rendkívüli fontosságú a kérdés, mert ma is nagyon sok felekezett kereszténynek vallja magát, és ma a kereszténység árfolyama nagyon messze, mélyre zuhanó árfolyam, de itt megmondja a Biblia, hogy kik azok, akiket Isten keresztényeknek tart, győztes keresztényeknek, és a történelem végén Jézus által elfogadott keresztényeknek. Ezért az egész résznek, ennek az 5 versnek a döntő része ez a 4. és 5. versben látható jellemzés. Mit mond el ez a jellemzés? 5 dolgot mond el. A végső idők igazi keresztényeiről. Az első dolog. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A második, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. A harmadik, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. A negyedik, az ő szájukban nem találtatott álnokság. Az ötödik, az Istennek király széke előtt fethetetlenek. Ha ezt az 5 kijelentést megértjük, akkor képünk lesz a győztes kereszténységről, amikor nem csak egyes emberekben győz a kereszténység, hanem közösségileg is győz a kereszténység. Ugye a Bibliának nagy ígérete, hogy Jézus győzött, ez már megvalósult ígéret, Jézus követői győzni fognak, ez is megvalósult ígéret, mert egy-egy követője Jézusnak a történetben sok ilyen követője volt győztek, de olyan, hogy egy egész közösség is győztes legyen, ez csak 2 időszakban valósult meg, az őskereszténység időszakában, eddig tanultuk Jelenések könyvében a fehér lovassal jelképezett őskereszténység időszakában, amelyről azt olvassuk a 6. fejezet első 2 versében, hogy ez a fehér lovas kijött győzve, hogy győzzön. Az őskereszténység győzelmes időszak volt, az első századok kereszténysége győztes kereszténység volt, erőteljes, egységes, nagyon gyorsan elterjedő kereszténység, és az első 3 évszázad kereszténysége, a fehér és a vörös lovas kereszténysége, a tisztaság és a megpróbáltatásokban is kitartó kereszténység, ez a történelemben egyszer megvalósult. Utána azonban jön a kereszténység óriási vargabetűje, jön a hatalom beékelődése a kereszténység történetébe, jön egy óriási kényszerpálya, amit a kereszténység le kell, hogy írjon a történelemben, és most a történelmünk végén lesz majd újra egy győztes kereszténység, megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan, újra lesz egy fehér lovashoz hasonló kereszténység. De ezt most elmondja a 4. és 5. vers, hogy miről ismerhető fel ez a kereszténység, úgyhogy most itt erről az 5 jellemvonásról megpróbálok egy kicsit részletesebben is képet adni. Úgyhogy nézzük lépésről lépésre ezt az 5 jellemzést. Mi az első? És figyeljük meg, hogy az 5 jellemzés egymásra épül, tehát az elsőnek nagyon nagy a jelentősége és a fontossága, mert mi is az első jellemzés? Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Tehát nem azzal kezdi, hogy az a győztes kereszténység, aki követi a bárányt, stb., csak a második, harmadik.
Először azt mondja, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Mit jelent ez? Nyilván itt nem szó szerint értelemről van szó. Itt nem arról van szó, hogy aki nem köt házasságot, vagy eféle, vagy asszonyokhoz ér. Hanem a Bibliában az asszony mindig az egyház jelképe. Az igaz asszony az igaz egyház jelképe, a parázna asszony az pedig csak a Jézus nevét valló, de a jézusi parancsolatok szerint nem élő egyház jelképe. Amikor itt az első, a legelső jellemvonás azt mondja, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, akkor azt hirdeti, hogy olyan emberek a végső idők keresztényei, akik hamis egyházi tanításokkal Krisztus nevét valló, de Krisztust a valóságban nem követő egyházi csoportosulásokkal nem tartanak fenn intézményes kapcsolatot. Nem arról van szó, hogy ne tisztelnének minden embert, beleértve az ateistákat, bármely keresztény felekezet képviselőit, de asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, a végső idők igazi keresztényei a tiszta, biblikus gondolkodásukról lesznek híresek. Ma a világon a legnagyobb probléma nem az ateizmus. Ma a világon a legnagyobb probléma a sok vallás, azon belül is a nagyon sok keresztény felekezet, amelyek közül a legkülönbözőbb tanításokat hirdetik, de amelyek sokszor fény évnyi távolságban vannak a bibliai kijelentésektől. Ha valaki a felekezetek között kíván összhangot létrehozni, ha valaki felekezeteket akar egyesíteni, hogy ma sokszor elhangzik, hogy legyen egy akor és egy pásztor. Ez a kifejezés, hogy lesz egy akor, lesz egy pásztor, ez János evangélium a 10. fejezet 16. verséből való kifejezés, de ez helytelenül idézik. Sokszor a fordítások is helytelenek, ezért engedjék meg a kedves hallgatók, hogy Jézusnak ezt a kijelentését én szó szerint felolvassam, a jó pásztorról szóló példabeszédnek egyik nevezetes mondata. Tehát János 10:16. Ez a vers szó szerint így hangzik. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy akol és egy pásztor. A fordítási helyesbítés a végső szavakat illeti. Jézus nem azt mondta, hogy lesz egy akol, hanem azt mondta, hogy lesz egy nyáj. Tehát figyeljük meg, hogy Jézus mit mondott. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezt Jézus akkor mondta, amikor Izrael népe volt a választott nép. Mit jelent az, hogy más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók? Hogy a zsidó népen kívül Jézusnak nagyon sok igazi követője volt más népek és más vallások körében. Más juhaim is vannak nékem, melyek nem ebből az akolból, tehát nem Izrael népőből, nem a látható egyházból valók. Azokat is elő kell hoznom. Más fordítások így fordítják, hogy ki kell szólítanom. Különböző felekezetek, különböző vallások vannak. Jézus arra tett ígéretet, hogy ezekből a vallásokból elő kell hozni az övéit, ki kell szólítani az embereit. Tehát Jézus éppen nem azt mondta, hogy aklokat akar egyesíteni. Az aklokat nem lehet egyesíteni, mert annyira különfélék, hogy nem is lehet őket egyesíteni, és Jézus nem is azt mondta, hogy lesz egy akol, hanem azt mondta, hogy akik hallgatnak az én szómra, azokból lesz egy nyáj és egy pásztor. Tehát mi a kép, mi ez a szemléletes kép, hogy különböző aklok vannak. Az aklokból ki kell szólítani az embereket, akik hallják Jézus szavát, ki fognak jönni az aklokból. Akik Jézust követik, azok ott hagyják a hasznavehetetlenné vált aklokat, és lesz egy nyáj. Mi a különbség a lesz egy akol és lesz egy nyáj között? Az akol az egy körbehatárolt terület, és sokszor emberileg körbehatárolt terület. A nyáj az nem körbehatárolt terület, az egy szabadon mozgó közösség. Palesztinában különösképpen is nagyon érdekes volt az állattartás, mert ott a pásztor nem a nyáj után ment, és nem csahos kutyákkal zargatta a nyájat, vagy tartotta össze a nyájat, hanem Palesztinában a pásztor elől ment, ő mutatott példát, és a nyáj ment utána, és kutyának nem volt szükség, hogy legyen ott a pásztor keze ügyében.
Tehát Jézus ezt a képet használja fel. Ő majd kiszólítja a különböző aklokból az ő hangját, az aklok vezetőinek hangjától megkülönböztetni tudó embereket, és akik hallgatnak Jézus szavára, azokból lesz egy nyáj és egy pásztor. És ezek olyan emberek lesznek, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A végső idő keresztényeit tehát így jellemzi a Biblia, hogy a legelső jellemvonás, ami jellemzi őket. Azaz Isten szavát és a nem Isten szavát megkülönböztetni tudó képesség. Pontos különbséget tudnak tenni, hogy mi az, amit Isten mond, mi az, amit Jézus Krisztus mond, és mi az, amit nem ő mond, még akkor is, hogyha az ő nevében hangzik el. Ma mindenki Krisztus nevében beszél. Már nem csak a keresztény felekezetek, már a Dalai Láma is, meg mindenki. Meg kell tudni különböztetnünk, hogy Krisztus mit mond, és a Krisztus nevében szólók mit mondanak, mert ezt nem tudjuk megkülönböztetni, azt hiszük, hogy mindenki Krisztus nevében beszél. Éppen ez a mikorunkban a nagy becsapás, a nagy ámítás, hogy mindenki Krisztusra, mindenki a szeretetre, mindenki sok szépre, jóra hivatkozik, csak itt van a mi nagy ellenségünknek a mesteri csúsztatása, hogy a sok igazságban nagyon finoman becsempészi a hamisságait, két-három lépés igazság utána jön egy lépés hamisság, és így tovább, és ezek az egy lépések egy bizonyos kilométer hossz után az embereket teljesen eltávolítják Krisztustól, ezért kell a mai korban tiszta gondolkodásra törekedni. A tiszta gondolkodás mindig is a kereszténység alfája és omegája volt, de különösen a mi korunkban. Ezért mondja a Péter apostol második levele harmadik fejezetében, hogy szeretteim, én a ti hiteteket tiszta gondolkodás által akarom serkentgetni. Tiszta gondolkodás. Ezért mondja Pál a második Timóteusi levél negyedik fejezetében, hogy a végső időkben majd sok tanító támad, akikhez odahajtják az emberek a fülüket, mint mindenféle meséhez, mert az emberek nagyon szeretik azt hallani, amit hallani szeretnének. Így mondja Pál apostol, hogy viszket a fülük, de te ne azokat mondd, amiket az emberek szeretnének hallani, hanem te incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és alázattal. Tehát a végső idő keresztényeit mi jellemzi? A tiszta gondolkodás, a krisztusi tanításokat minden más Krisztus nevében szóló tanításoktól is megkülönböztetni tudó képesség, ezek asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat, mert szüzek. Szókimondóknak kell lennünk, és azonosítanunk kell mind az öt jellemtulajdonságot, mégpedig a korunkban öt nagy eszmével, illetve öt nagy eszme legyőzésével. Melyik a korunkban az első nagy eszme, amiért ma nagyon sokan lelkesednek, és nem látják, hogy ez az eszme gyökerében hamis? A korunknak szinte a legnagyobb eszméje a vallás felekezetek egyesítésének az eszméje, ez görög szóval ökumenének, vagy ökumenizmusnak nevezzük. Az ökumenizmus, amit sokan nem tudnak, hogy mit jelent, hogy ez a görög kifejezés magyarra fordítva mit jelent, oikumené, ez a görög nyelvben annyit jelent, hogy az egész lakott föld. A mi korunkban az egész lakott föld összes vallását egyesíteni akarják, természetesen először a keresztény felekezeteket, de a keresztény felekezetek arra törnek, hogy minden más felekezet is egységbe tömörüljön, mert a világunkban olyan sok a probléma, olyan sok az erkölcsi probléma, hogy úgy gondolják, de ezt így gondolják a hinduk is, a buddhisták is, a baháji vallás követő is, a dalai láma is, a muzulmánok is, a katolicizmus is, a protestantizmus is, mindenféle egyházi intézmény vezetői és tanító testületei az elmúlt 50-60 évben nagyon sokszor, nagyon mélyen kifejezték, hogy az ökumenizmus, ahogy szokták mondani, elkötelezettségünk. Az ökumenizmus elől el kell hárítani az akadályokat, véget kell vetni a vallások egymással szembeni gyűlölködésének, a vallásoknak egy közös nevezőben találkozni kell. Ne azt nézzük, ami a vallásokat szétválasztja, hanem azt nézzük, ami a vallásokat egyesíteni tudja.
tehát az ökumenikus mozgalom korunknak a meghatározó mozgalma. Erre mondja azt a Biblia itt Jézus első jelenvonásában, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, vagyis az ökumenizmusnak a legyőzése. Hogy mi az ökumenizmus, és hogy miért nem kívánatos az ökumenizmus, hanem miért kell legyőzni az ökumenizmust, erről mi 15 évvel ezelőtt egy kis füzetet megjelentettünk. Ez Vankó Zsuzsa, Mi az ökumenizmus című kis füzete, ami 24 oldalon, tehát igazából egy együltő helyen el lehet olvasni, fölsorolja az ökumenikus mozgalom 6 alapeszméjét. Ahogy magát a kifejezést sem tudják sokan lefordítani magyarra, az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy ez az ökumenikus mozgalom mit is akar voltak éppen, mert ez első hallással jónak látszik, hogy ne legyen vallásháború, ne legyen vallások közötti feszültség, hát egység, egység, az egység az mindig jónak hangzik. De itt a 6 alapeszmét külön-külön részletezve, és a Bibliával szembesítve, a szerző kifejt, hogy mit is akar ma az ökumenizmus. Az első alapeszme az igazság pluralizmusa. Az ökumenizmus azt mondja, hogy sehol nincs megbízható tökéletes igazság. Mindenkinek egy kicsit igaza van. Minden vallásnak, minden felekezetnek valami igazsága van. De teljes igazság, ilyet ne kérjünk, ilyet ne követeljünk. Teljes igazság nincs ezen a földön. Az első alapeszme az igazság pluralizmusa, tulajdonképpen ez alapozza meg az ökumenikus mozgalmat, mert az ökumenikus mozgalom arra int minden egyházat, meg vallást, hogy ne vallja magát az igazság egyedüli letéteményesének. Mindenütt van valamilyen igazság, ezeket az igazságokat egyesítsük, összesítsük. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy mit mond a Biblia az igazságról. János 17:17, könnyű megjegyezni. János 17:17, Jézus kijelentése, a te igéd igazság. A Biblia azt tanítja az igazságról, hogy az igazságnak igenis van ezen a földön képviselete. Az igazi vallás az igének a vallása, az Isten szavának a vallása. Amit Isten mond, az igaz volt 5000 éve is, igaz volt 2000 éve is, és igaz most is. Ma is elmondhatjuk Bölcs Salamonnal, hogy amit az Isten mond, ahhoz nincs mit hozzátennünk, és nincs mit elvennünk. A te igéd igazság. Az ökumenikus mozgalom azonban nem vallja azt, hogy a Biblia igazság. Nem vallja ezt, hogy a Biblia igazság. Sőt, azt mondja, hogy ne vitatkozzunk a Bibliáról, a Bibliát annyiféleképpen értelmezik, hagyjuk meg mindenkinek a maga sajátos értelmezését, az aklokat kell egyesíteni, nem az igazságban kell egyesíteni az embereket, az ige igazságában. Tegyük félre a Bibliát, és gyorsan lesz egység. Ha nem tesszük félre a Bibliát, akkor nem lesz egység, mert mindenki másképpen értelmezi a Bibliát. Kedves hallgatók, ezzel mindenkinek szembe kell néznie. Szerintünk van-e ezen a világon igazság? Van-e mérték? Milyen mértékhez szabjuk az életünket? Egy vallás egy felekezet mértékéhez? Vagy az összes felekezetet egyesítő irányzatnak, az ökumenizmusnak a mértékéhez? Vagy Isten szavának a mértékéhez? De az Isten szava mértékéhez csak azt tudja szabni magát, aki megismeri az Isten szavát. Akinek ott van a kezében a Biblia, akinek az élete hétköznapjaira a Biblia nyújt tükröt, az az ember tudja, hogy a Biblia valóban Isten szava, és a te igéd igazság. Ezt az ökumenikus mozgalom tagadja, ezért mondja az igazság pluralizmusa tantételét. A második tantétel, minden felekezet hiteles egyház. Tehát az ökumenikus mozgalom azt mondja, hogy a zsidó vallás is hiteles egyház. Ők voltak Isten első egyháza. Aztán a katolikus egyház is hiteles egyház, a protestánsok is, maguk módján a buddhisták is, az iszlám is, mindegyik. Mindegyikben van valami, ami értékes, ami jó. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy a Biblia mit mond erre? Ahol jó dolog van, ott biztos, hogy jó az a dolog? Ahol jó dolog van, ott biztos, hogy jó az a dolog? A Biblia szerint, hogy mi a jó, azt nem az dönti el, hogy ott jó dolgok vannak-e, mert jó dolog mindenhol van, annyira az ördög se ostoba, hogy csak sötétséggel dolgozzék, ő pontosan tudja, mennyi világosságot kell keverni a sötét dolgaihoz, hogy az emberek a sötétséget is világosságnak lássák.
Ha valaki hisz a Biblia kijelentéseiben ördögről és a sátánról adott kijelentéseknek, akkor az teljesen világos, így mondja Pál apostol a II. Korintus levél végén, sátán beöltözik világosság angyalának. Hogy a hamis dolgokban ne lennének igazak? Dehogy ne. Hát mindenhol vannak. Ha valaki elolvassa a Koránt, vagy tanulmányozza a muzulmán vallást, vagy a buddhista, vagy a hinduista vallást, seregestül fog jó dolgokat találni. Nem az a probléma egy vallásnál, vagy egy hitnél, hogy vannak-e jó dolgok benne. Az a probléma, hogy mennyi hamis dolog van benne. Mert hogyha nekem van egy hektó tiszta vizem, de egy csepp hamisságot, mérget beleöntök, akkor az az egész hektó az mérgezett lesz. Sátán pontosan tudja, hogy kell keverni a dolgokat, hogy az emberek elámuljanak a sok igazságon, és ne vegyék észre a hamisságokat, a ferdítéseket, a becsapásokat. Tehát ez így nem igaz, hogy minden felekezet hiteles egyház. Sőt, mondja ezt a 96. Zsoltár 5. verse, hogy a nemzetek minden istene bálvány. Amit istenként tisztelnek a nemzetek, bálványokat követnek a nemzetek, a különböző vallások bálványokat követnek. Vagy mondja az 1. Korintus levél 10. fejezetében Pál apostol, hogy akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. És én pedig nem akarom, atyám fiai, hogy az ördögökkel legyetek közösségben. Nagyon sok ember az ördög, sátán és a démoni világ előtt hajol meg, mert az emberek csak azt nézik, hogy já, hát ez igaz. Milyen igaz? Meg ez is milyen igaz? Na és ki fogja elválasztani a sok igazságot az ott lévő még több tévedéstől és hamisságtól? A harmadik alapeszméje az ökumenizmusnak a prozelitizmus elítélése. Mi a prozelitizmus? Prozelitizmusnak nevezzük azt a jelenséget, hogy ha valaki fölismeri, hogy egy másik vallás igaz, mint amiben ő van, akkor áttér arra a másik vallásra. Tehát például Izrael népe körében is nagyon sok prozelita élt, a környező népek gyermekei, hogy fölismerték, hogy a zsidóknál van az igazság, áttértek és fölvették az igaz hitet. Az ökumenikus mozgalom harmadik alaptétele, hogy nem szabad áttérni egyik vallásról a másikra. Mindenki maradjon ott, ahol van, hiszen az előző kettőből következik, hogy ha nincs sehol teljes igazság, ha minden felekezet hiteles egyház, hát akkor mindenki maradjon abban a felekezetben, ahol van, ahova beleszületett, vagy amit választott, és prozelitizmus ne legyen, tehát ha valaki mondjuk fölismer a Bibliából igazságokat, és el akarja hagyni a maga felekezetét, ezt ne engedjük meg, maradjon a maga felekezetében, abban is vannak igaz dolgok, mindenki maradjon ott, ahol van. A negyedik alapeszme, hogy egyház szervezeteket egyesíteni kell. Legyen egy akol és egy pásztor. Erre mondtam azt, hogy Jézus soha nem hirdette, hogy legyen egy akol. Jézus éppen azt mondta, hogy az aklokból ki kell szólítani a követőit, és lesz egy nyáj. Nem egy akol, hanem egy nyáj és egy pásztor. Az ötödik alapeszméje az ökumenikus mozgalomnak, hogy az emberiség jövője kockán forog. Az emberiség rettenetes válságban van, ezért kell egyesíteni a vallásokat, hogy valami erkölcsi minimumot adjanak az emberiség elé, hogy Arnold Toynbee, egy angol történész mondta már a II. Világháború után, ugye a II. Világháború rettenetesen megrázta az egész világot, ugye két világháború egymás után, és akkor Toynbee azt mondta, hogy ismerjük meg a vallásokat, fölözzük le a vallásokból, ami közös és ami lényeges, és készítsünk az emberiség számára egy mindenki által megismerhető és elfogadható erkölcsi kódexet. Hiszen a régi vallások megtanították az embereket élni, régen sokkal nyugalmasabb, biztonságosabb volt az élet, most nagyon nagy zűrzavar van a világban, recseg, ropog a civilizációnak minden eresztéke, hát a vallásokból, a vallásokat fölözzük le, és készítsünk egy új vallást az emberiségnek. Az ökumenizmus tehát azt mondja, hogy meg akarja menteni a világot. Meg akarja menteni a világot. Ezzel szemben mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A világ menthetetlen. A világ az önzésben, az erkölcstelenségben süllyed befelé. A világot nem lehet megmenteni. Isten fékezte vissza eddig is a pusztító szeleket. Isten késleltette az emberiség drámai összeomlását,
hogy a világot meg lehetne menteni, főleg meg emberi összefogással meg lehetne menteni, ez a legnagyobb hazugságok közé tartozik. A világ elmúlik, és annak ábrázata is, mondja János apostol első levele második fejezetében, aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A hatodik alapeszméje az ökumenizmusnak, hogy mindezeket tekintetbe véve ezért kell a keresztényeknek aktívan részt venni a politikai mozgalmakban, amelyeket mi most Magyarországon az elmúlt években látunk, hogy az egyházak egyre erőteljesebben politizálnak, egyre erőteljesen beleszólnak a napi pártpolitikai dolgokba is. Kedves hallgatók, ezt nem Magyarországon találták ki. 1947-ben, amikor létrejött az Egyházak Világtanácsa, amikor az ökumenikus mozgalom szárnyat bontott, ezt a hat alapeszmét a csúcsán, a hatodik alapeszmével már akkor megfogalmazták. A keresztényeknek politizálni kell. A keresztényeknek bele kell vetniük magukat a szakszervezeti, pártpolitikai, állami, társadalmi küzdelmekbe. Ezt nem itt találták ki, ennek több évtizedes gyakorlata van már. Csak megint kérdezzük meg, mit mond erről a Biblia? Jézus azt mondja, az én országom nem e világból való. Jézus nem szólította fel a követőit, hogy politizáljanak. Jézus nem mondta azt a tanítványainak, hogy a római birodalomban fölkelést vagy forradalmat szítsanak, sem azt, hogy polgárjogi küzdelmeket, sem azt, hogy más egyéb megmozdulásokat szítsanak. Jézus világosan mondta, az én országom nem e világból való, ha e világból való volna, az én atyám tudna küldeni angyal seregeket is, hogy vitézkedjenek mellettem, de az én országom nem e világból való. Ezt Jézus elmondta a Getsemáné kertben, amikor Péter kardot rántott, és ott elkezdett hősködni. Jézus elmondta Pilátus előtt, a római helytartó előtt. Jézus világossá tette azt, hogy az Isten országa és az emberek országai egymást kizáró országok. Az emberek országai mindig az érdeken, a hasznon, a hatalmasabb erőfölényén alapulnak. Az Isten országa mindig a szereteten és az igazságon alapul. Ezt a kettőt nem lehet kiegyenlíteni. Az emberek országa ez, a piramis, az Isten országa ez, a fordított piramis. A kettőből nem lehet egyet csinálni. Teljesen nyilvánvaló, és mi ezért adtuk ki ezt a kis füzetet, és remélem, hogy sokan olvasták, akik nem, mindenkinek tudom ajánlani, mert tisztánlátásra, világos látásra nevel, és rászoktatja az embert, hogyha valami jelenség van a világunkban, azt mérjük oda, hogy mit tanít erről a Biblia, mit mond erről az Isten. Én erről az első dologról ennyit tudok mondani, hogy a Bibliának az első minősítése, a végső idők igazi keresztényeiről ezzel kezdődik. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, lefordítva a jelképet, ezek azok, akik hamis felekezetekkel, hamis vallásokkal nem tartanak szoros intézményes kapcsolatot, mert ragaszkodnak szüzek, ragaszkodnak a vőlegényhez, ragaszkodnak Jézus Krisztushoz és Jézus Krisztus kijelentéseihez. Azt gondolom, valahol itt kezdődik a keresztényi levés. A keresztényi levés nem ott kezdődik, hogy valaki higgyen az Istenben, vagy higgyen Krisztusban. Először abban a valamiben kell hinni, amely Istenről beszél, és amely Krisztusról beszél. Ez a Biblia. A keresztényi levés az ott kezdődik, hogy hiszünk-e abban, hogy a Biblia Isten igéje, Isten szava, és ez biztos, ez igaz, ez soha nem fog cserbe hagyni bennünket. Ez nem emberi beszéd, ez isteni üzenet. Ha ebben nem hiszünk, ha mondjuk azt mondjuk, hogy a Bibliának 90%-a jó, de 10%-át vitatom, akkor fölteszem önöknek a kérdést, hogy mivé lesz az ilyen élet. A Biblia, ha nem 100%-ig igaz, akkor olyan lenne, mint egy korlát, ami 90%-ig jó, de 10%-ban valahol mégse használható, épp ott fogom meg, és a szakadékba zuhanok. A Biblia 100%-os igazság. Isten azért gondoskodott, hogy legyen kezünkbe a Biblia, hogy olyan mérték legyen a kezünkbe, amivel be tudjuk mérni a világ dolgait, hogy mi valóban ne bálványokat kövessünk, hanem az igaz Istent kövessük, ne csak beszéljünk Krisztus követéséről, hanem azt az életet éljük, amit Krisztus nekünk akar adni. És ezért jön második jellemvonásként, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ezek azok, akik követik a bárányt, bárhova is megy.
Itt is nevesíteni fogom, mint a felső részben. Miért mondja másodszor ezt, hogy ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy? A Biblia szerint, aki követi Jézust, az sokszor ellentétbe kerül azzal, amit emberek mondanak Jézus követéséről. Követni Jézust, ez sokszor egészen más dolog, mint követni azokat, akik azt mondják, hogy ez Jézus útja. Jézus fönntartotta magának azt a jogot, hogy őt mindenki személyesen kövesse. Ne más emberek mondják meg számunkra, hogy kicsoda Jézus. Ne más emberek prédikáljanak nekünk, hogy kicsoda Jézus. Ha én nem olvasom a Bibliát, és én magam nem látom, hogy Jézus mit tett, mit végzett, akkor én nem Jézust követem, hanem más embereket követek, akik azt mondják, hogy Jézus ezt teszi. Vagyis ma a keresztény felekezetek többsége Jézus Krisztusról nem úgy beszél, ahogy a Biblia beszél. Ez döbbenetes. Arról van szó, hogy a Bibliának mélyreható, világos, egyértelmű tanítása van Jézus testélételéről, hogy hogyan jött erre a világra, és hogyan vette föl Máriától, az édesanyjától a maga gyenge természetét. Jézus is gyengeségekkel küzdött az életben. Jézus is ugyanolyan ember volt, mint mi, hogy a Római Levél 8. fejezet 3. verse mondja, nagyon nagy Biblia vers, Róma 8.3, hogy Jézus Krisztus bűn testének hasonlatosságában jött el erre a földre. Bűnös emberi természethez hasonló természetet vett magára, ő benne is benne voltak a gyengeséget, őt is kísértette Sátán, ő is elbukhatott volna. Ma ezt a keresztény közösségek 99%-a nem így tanítja. Azt tanítják, hogy Jézus soha nem bukhatott volna el. Jézus persze, hogy győzött, mert ő más volt, mint te. Ő Isten fia volt, ő persze, hogy könnyen győzött, te csak ember fia vagy. Az biztos, hogy Jézus Isten fia is volt. Az biztos, hogy óriási előnye volt hozzánk képest, hogy ő egy mennyből jött tudattal rendelkezett. De azzal, hogy Jézus fölvette az emberi természetet, ő benne két természet egyesült, az isteni természet és az emberi természet, és az emberi természet azonban húzta, vonta lefelé az isteni természetet. Milyen volt Jézus emberi természete? Olyan, mint a miénk. Kísérthető volt, mert félt a szenvedéstől, kísérthető volt, mert Sátán a pusztai megkísértésben is háromféle módon kísértette, kísérthető volt, mert még a Getsemáné kertben is ugye azzal kísérti őt Sátán, hogy rakja le a küldetését, ne hozza meg a szenvedés teljes áldozatát az emberiségért, és Krisztusnak ott is küzdeni kell, hogy Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a keserű pohár, mindazonáltal ne az legyen, amit én akarod, hanem amit te. Jézus, a küzdő Jézus, az ugyanolyan emberi természetben élő Jézus, aki emberi természetben vívta ki a győzelmet, nem csupán isteni természetben. Hogy az Isten győzni tud, az nem kérdéses. Ha Isten nem jött volna el a földre, akkor is tudnánk, hogy legyőzi a rosszat. A nagy kérdés akkor tevődött föl, amikor Isten emberi formát öltött, emberi természetet vett magára, és itt a Földön ugyanilyen mostoha körülmények, sőt mostohább körülmények között, mint mi élünk, a kérdés az volt, hogy Jézus mindig le tudja győzni az emberi természetét. Amiben mi nagyon sokszor naponta több kudarcot vallunk, Jézusnak 33 és fél év alatt egyszer sem lehetett kudarcot vallania. De ezt nem így tanítják. Azt tanítják, hogy Jézus győzött, mert más volt, te úgyse győzhetsz, te csak higgyél Krisztusban, hogy ő elrendezte a bűnadósságodat, de ugyanolyan életet nem élhetsz, amilyet Krisztus élt. Ezzel szemben a második kijelentés azt mondja, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Akik személyesen követik Jézust. Akik nem szervezetet követnek. Nem szervezetet követnek. Nem csupán egy egyházat követnek, vagy egyházi tanítást követnek. Nyugati nyelvekben nagyon sok könyv jelent meg az utóbbi időkben, talán ott jobban ki tudják fejezni szójátékkal. Azt mondják az angolok, németek is, akik nem organizációt követnek, hanem organizmust követnek. Nem organizációt követnek, nem egy szervezetet, nem egy intézményt, nem egy egyházi tanító hivatalt és vagy valamiféle intézményt,
hanem belülről mélyen megismerve Jézus Krisztust, hitáltal, organikusan, mint egy fa felnő a földből, mint egy növény felnő a földből, nem organizáció, hanem organizmus. Hinni Jézusban, szeretni Jézust, hagyni, hogy Jézus vonzon, megragadjon bennünket, és erőt ad nekünk, hogy ugyanúgy tudjunk élni, hogy ő ért. A végső idők hívő keresztényeinek ez a második nagy jellemtulajdonság. A harmadik. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéjül. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és báránynak zsengéjül. Jézus Krisztusnak nem csak a testélétele, a földi győzelme csodálatos, hanem talán még ennél is csodálatosabb, hogy ő az életét áldozatul volt képes adni, és nekünk a mi életünkért nagy árat fizetett, hogy nekünk lehessen örök életünk, ezért Jézus nagy árat fizetett. A saját életét, saját vérét kellett hullajtania. Vajon ezt hogy tudnánk nevesíteni? Akik itt voltak az eddigi előadásainkon, tudják, hogy Jézus Krisztus a Jelenések könyve első részében, a hét levélben, hét egyháztörténeti korszakot minősített, és a mikorunkat, a Laodíciának nevezett korszakot hogyan minősítette. A mi korszakunkról és a mi korszakunk kereszténységéről azt mondta Jézus, hogy ez egy laodíciai kereszténység. Mi a laodíciai kereszténység? A laodíciai kereszténység büszke és önelégült kereszténység. Ma a keresztényeknek egyik legfontosabb hivatásuk, az igazi keresztényeknek, a keresztény gőg legyőzése, a keresztény büszkeség legyőzése. Mert a mikorunkra nézve Jézus ezt mondja a Laodíciai levélben, tessenek újraolvasni Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől, mivel azt mondod, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, pedig te vagy a nyavajás, a nyomorult, a vak és a mezítelen. Bár csak hideg lennél, bár csak ateista lennél, mert még az ateizmus is jobb a mai nagy kereszténységnél, bár csak hideg lennél, bár csak forró hév, tehát igazi, engem követő, forró, tehát őszintén mély lelkesültséggel, lobogással engem követő kereszténység lennél, de mivel lanymeleg vagy, ki foglak vetni a számból. A büszkeség, az önelégültség, a magunkkal való megelégedettség, a farizeusi kereszténység, a végső idő keresztényeinek ezzel komolyan kell küzdelmet folytatni. Sofóniás könyvében olvassuk ezt a felszólítást, hogy a föld alázatosainak azt mondja az Isten, hogy tanuljatok alázatot. A mai kor büszke kor, dőfös kor. Az emberiség nagyon büszke az elért technikai eredményekre, civilizációs eredményekre. A keresztényeket is egyfajta önelégültség lepi el, ugye a misszió terjed, intézmények, világmisszió, stb. Milliókban kihozott számadatok, hogy ugye egyik valláshoz ennyi milliárd, 100 millió, csak nem veszük komolyan, hogy azt mondják, hogy 1 milliárd 100 millió ember tartozik egy keresztény felekhez. Ez névleges tartozás. Ez olyan, mint a Bírák könyvében a Gedeonnak a 32 ezer embere. Sokszor idéztem a kedves hallgatókat. Gedeonnak is volt 32 ezer ember katonája. Igaz, hogy az ellenség csak nem 200 ezer volt. De hát Gedeon nagyon örült annak a 32 ezer katonának, de az Isten azt mondta, sok. Mondd meg azoknak, akik félnek, hiszen Mózesnek is adta milyen törvényt, hogy akik háborúba mennek és félnek, inkább menjenek haza. És ezt elmondja Gedeon, és a 32 ezer ember leapadt 10 ezer emberre, mert 22 ezer ember rögtön hazamegy. Azt mondja az Isten, hogy még ez is sok. Gedeon mondja, 10 ezer ember a 200 ezer emberrel, de Gedeonnak azt mondja az Isten, ez is sok. Még egy próbatételt alkalmazzál, és a második próbatétel után a 32 ezer ember leapadt 300 emberre. Sokszor eszembe jut ez Bírák könyvéből. Járom az országot, és múltkor is voltam egy városban, egy nagyon jó barátom, egy református lelkész, és kérdezem, hogy hány ember van a te egyház körletedben. Azt mondja, 8000. Egy városnak egy része, 8000. És mondom, hát ezek közül kikre lehet számítani, akiket látsz is olykor-olykor. Hát azt mondja, ebből körülbelül 300. De mondom, akikre számíthatsz, akiket ha megkérsz, hogy azt mondja, 20-30. Hát mondom, akkor 8000, 300, vagy 20, vagy 30.
Nem azt akarom mondani, amit Churchill mondott, hogy két hazugság van. Van a szemenszedett hazugság, meg van a statisztika. De ma a statisztikával mindenkit elbolondítanak. Azt meg kérem, a katolikus keresztény 1 milliárd 100 millió van a világon. Hát erre már csak reszketni lehet. 1 milliárd 100 millió. Hát ha ennyi igazán keresztény lenne, szerintem a világ már a mennyekbe járna. Miféle hazugságok ezek, hogy aztán még nem is beszélünk a többiről. Végül kiderül az, mint Magyarországnál is kiderül, hogy tulajdonképpen Magyarországon mindenki vallásos. Virágzik a korrupció, tele vagyunk gyilkossággal, lopással, tehát hol? Akkor itt mindenki keresztény, vagy talán senki se? Szóval mondom, kétféle hazugság van, a szemenszedett hazugság és a statisztika. Statisztikának ne nagyon higgyünk. Ma az embereket állandóan statisztikákkal bombázzák. Hány ember nézte 8 és 9 között a televíziót? Hát ez aztán már nagyon fontos tény. Ebből már az derül ki, hogy ha egy mocsok műsor volt, de ennyi ember nézte, akkor kérem, ezt kell az embereknek, adjuk nekik azt, ami kell.

se 10 000 emberrel, de a 300 emberrel megnyerte. Tessen kell olvasni Bírák könyvéből, hogy hogyan. Jön ezután a negyedik kijelentés. A negyedik kijelentés így szól, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Az ő szájukban nem találtatott álnokság. Miután 3 dolgot legyőztek, most jön a negyedik dolog, amire pozitív dolgot fogok fölírni, és nem áthúzás lesz az eredménye. Kedves hallgatók, ez a kifejezés, hogy a szájukban nem találtatott álnokság, a Bibliában 3-szor, azaz 3-szor fordul elő. Ez nyelvészeti probléma, ez tiszta matematikai félrebeszélésnek helye nincsen. Tessenek elolvasni. Az egyik előfordulás Ézsaiás könyve 53. fejezete. A második előfordulás Sofóniás könyve 3. fejezete. A harmadik előfordulás itt Jelenések könyve 14. fejezete. Ézsaiás könyve 53. fejezetében kivel kapcsolatban fordul elő ez, hogy a szájában nem találtatik álnokság? És mit jelent? Jézus Krisztusról jövendől így a próféta 800 évvel Jézus világra jövetele előtt, hogy Jézusnak nem csak a cselekedetei lesznek tökéletesek, hanem Jézusnak a beszéde is tökéletes lesz. Így mondja egy másik helyen Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. versében, hogy Jézus, amikor a világra jött, és a működését kifejtette, ezzel a félmondattal lehet összefoglalni, hogy ő mit csinált, tudta erősíteni a megfáradtat beszéddel. Jézus beszéde tiszta beszéd volt, vigasztaló beszéd, reménykeltő beszéd, az igazságot tisztán megjelentő beszéd, de a szeretetben, hogy később mondjam, az Efézusi Levél 4. fejezet 15. versében Pál apostol az igazságot követvén szeretetben. Ez azóta is az a fél mondat Krisztust is jellemzi, de az igazi keresztényeket is jellemzi. Mi az igazi kereszténység? Az igazságot követni szeretetben. Az igazi kereszténységben az igazság is a helyén van, meg a szeretet is a helyén van. És a kettő nem egymás nélkül akar érvényesülni. A világon mindig külön választják ezt a két dolgot. Valakinek jól beolvasnak szeretet nélkül, mások elől meg elhallgatnak dolgot, és ezt nevezik szeretetnek. Ez a világ. A kereszténység nem ez. A kereszténységben érvényesül az igazság is, és a szeretetben működő igazságosság, tehát érvényesül a szeretet is. Erről lehet látni, hogy kik az igazi keresztények. Kik az igazi Krisztus követők? Akik ugyanúgy élnek, hogy Krisztus élt. Akik vigyáznak a beszédükre. Aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni, olvassuk Jakab levele 2. fejezetében. Nem csak a cselekedeteink fontosak, sokszor a beszéd is cselekedet. Sokszor nem tehetünk emberekért, de amit mondunk, azzal vagy élet illata lesz az életre, vagy halál illata lesz a halálra a másik emberre nézve a beszédünk. Jézus Krisztusnak mindig élet illata volt az életre a beszéde. Sofóniás könyve 3. fejezetében ugyanezt a proféciát emberekre nézve olvassuk. Sofóniás jövendölt, és ezt a jövendölést talán szó szerint hadd idézzem fel önöknek, mert nem véletlenül idézi itt vissza ezt Jelenések könyve 14. fejezete. Ez a sofóniási jövendölés szó szerint a 3. fejezet 12. és 13. verseiben így hangzik. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit mond ez a profécia? Hogy a történelemben lesz majd egy nyomorult és szegény nép. Izrael maradéka, de ez nem a test szerinti zsidókra vonatkozik, hanem az Izrael maradéka, ugye az izraelis jelkép, a mindenkori hívő nép jelképe az Izrael, tehát a történelem végén lesz egy igazán hívő nép. Ugyan nem lesz ez nagy, sőt nyomorult és szegény, tehát mások által megvetett nép lesz ez, de nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot,

nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Sofóniás próféta 2500-600 évvel ezelőtt erről így jövendőlt. Ezt idézi vissza a Jelenések könyve, mint negyedik kijelentést, vagyis a végső idők hívő emberei, miután legyőzik azt a világot bolondító nagy vallásfelekezeteket és egyáltalán minden vallást egyesítő törekvéseket, és az ezzel járó hatalmas zűrzavart, ami miatt persze gyűlöletesek lesznek, hogy ők nem lesznek benne az ökumenizmusban, nem lesznek benne a politikai ökumenikus mozgalomban, amikor lehet látni, hogy lesznek emberek, akik nem a szervezetet imádják, említettem, hogy az imádásról is szót fogok ejteni. Kedves hallgatók, ma az emberiség közel van ahhoz, hogy embereket és emberi szervezeteket imádjon, és ezektől várja a világ jobbra fordulását. Ezért mondta már Jelenések 13. fejezet, hogy imádják a fenevadat, imádják az egyházi intézményt és az egyházi hatalmat, ezért mondják a proféciák állandóan, hogy az imádat elhatalmasodik az emberiség sorai között, egy olyan imádat, ami a gondolkodást teljesen nélkülözni fogja, mert ugye a mai emberek is nagyon sokszor használják ezt a szót, és nem is véletlenül, hogy imádom. Imádom a macskámat, kutyámat, imádom a jó ételt. Ma ez röpköd ez a szó, imádom a gyereket. Nekem gyerek kell, férj, nem kell, de gyereket imádom, gyerünk egy gyereket. Imádom ezt, imádok utazni, imádom amazt. A Biblia szerint az igazi imádat, az Isten imádat, amelyben hála van, tisztelet van, hódolat van. De Istent lehet imádni, de ő is csak úgy fogadja el az imádatát, hogyha ez értelmes imádat, ha megismerjük őt, és valóban elismerjük, hogy az Isten méltó az Isten névre. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy melyik ember vagy melyik emberi szervezet méltó az imádásra. Jézus világosan mondta Máté evangélium a 4. fejezete szerint, az Urat, az Istenedet imád és csak néki szolgálj. Imádattal csak az Isten iránt lehet az ember, mert az imádat a lényünk teljes alávetését jelenti valakinek, és a lényünket ne vessük alá egy másik embernek, vagy ne vessük alá egy emberintézménynek. Ezek mindig tévedhetnek, ezek mindig torz irányba mehetnek, nagyon elbolondíthatják az embereket ezek az emberi imádatok, és a Biblia nem véletlenül ejti ki ezt a szót a Jelenések könyve 13. fejezetétől fogva egészen a 20. fejezetig, mert ma egy olyan emberiség sorai között élünk, amelyről tényleg könyvet írt egy tudós ezzel a címmel, hogy az ember imádat társadalma. Itt mindig az ember van a középpontban. Igaz, hogy minden nap szinte más embert, ma imádjuk ezt, aztán holnap majd imádják a másikat, egyszer az egyik a sztár, másszor a másik a sztár, és jönnek-mennek ezek az imádandó személyek és eszmék és szervezetek, de a Biblia szerint egy valaki méltó az imádatra, az a valaki méltó az imádatra, aki az életét, az isteni életét nem sajnálta az emberét. Én egy több évvel ezelőtt kiadott könyvben szembesítettem az emberi eszméket a Biblia eszméivel. Ez a kis eszmetörténet című kis főiskolai tananyag, amiben arra tettem kísérletet, hogy elmondjam, hogy az emberi eszmék az élet legnagyobb kérdéseiről hogy nyilatkoznak. Például, hogyan lett a világ? Honnan a rossz? És így felsorolom az eszméket, amiket az emberek kitaláltak. Tessenek meggondolni, hogy ezek imádandó eszméke, és vajon az, amit az Isten mond, nem az-e egyedül a 100%-os és a biztos? Tehát azok, akik ezeket legyőzik, a lanymelegséget, a gőgöt, a büszkeséget, és akik hisznek abban, hogy a mi életünk olyan élet lehet, mint Jézus élete. Hiszen Jézus ezért jött a világra. Jézus, elnézést kérek a profán szóhasználatért, nem azért jött a világra, hogy a mi bűnlajstromunkat az egyik főkönyvelési oszlopot áttegye a másikba, hogy átvegye a bűneinket. Jézus nem főkönyvelőnek jött a világra, hogy amiért nekünk kellene elvesznünk, azért ő elveszik, és egy jogi rendezéssel átírják a bűnadósságunkat az ő számlájára, és ezért meghalt,
hanem Jézus nem csupán azért jött el a világra, hogy a bűneinket magára vegye, hanem azért is jött a világra, hogy ténylegesen megtisztítson a bűneinktől. A jogi rendezés kevés, az erkölcsi rendezés az elegendő. Mi az erkölcsi rendezés? Hogy mi elhagytuk az Istent, eltávolodtunk Istentől, önző emberek lettünk, hogy lehet ezt rendezni? Visszataláljunk Istenhez, önzetlen emberek legyünk, itt ezen a világon már, és Krisztust követve beteljesüljön rajtunk az, amiről Krisztusról beszélt a próféta, és beteljesüljön rajtunk az, hogy marasztok majd közötted egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Istenben, és akiknek a szájukban nem találtatott álnokság. Tehát ki az, aki Krisztus követő? Aki hisz abban, hogy ugyanúgy élhet, ahogy Krisztus élt. Ez a Krisztus követés. Nem az a Krisztus követés pusztán, hogy hiszek abban, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és én ebben hiszek, és akkor majd valahogy Krisztus üdvözíteni fog. Jézus úgy akar üdvözíteni, hogy már itt a földön meg akarja változtatni az életünket. Aki a mennybe készül, itt a földön mennyei életet kell élnie. Aki egy bűntelen világba indul, az nem engedheti meg magának azt, hogy egyességet kössön a bűnökkel, annak bűnt legyőző, bűnnel viaskodó életet kell élni, és mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondta Pál apostol a Filippi levél 4. fejezetében. És van még egy ötödik tartozék is. Mi ez az ötödik? Azt olvastuk, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek. Kedves hallgatók, ez az utolsó kijelentés talán a legnagyobb. Az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Hát önmagunk előtt mi szeretjük magunkat fethetetlenné nyilvánítani. Mondja is Salamon, hogy minden út igaznak látszik az embernek a saját személy előtt. Magyarul ezt úgy szoktuk mondani, hogy a maga tekintetében minden ember jól meg van elégedve magával. Mindenki olyan jónak és igaznak látja magát. Néha bevillan, hogy azért ezt nem így kellett volna, meg gonosz bűnös vagyok, meg mondjuk, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de azért alapjába véve az alapszín a megelégedés. És mi vagyunk az ítélő bírái a saját életünknek. Mit tetszenek gondolni, hogy miért mondja itt ötödikként, hogy az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek? Azért, mert ezek fölött, az emberek fölött, amikor most mi élünk, a mennyei ítélet zajlik. A Bibliából, eddig Jelenések könyvéből is láthattuk, hogy jelen pillanatban a mennyben az ítélet már folyik. Az ítéletnek az első szakasza, ha így jelzem itt a táblán, hogy itt van Jézus második eljövetele, amelynek az időpontját nem tudjuk, de itt van Jézus második eljövetele, akkor a második eljövetele előtt az ítéletnek az első szakasza már el kell, hogy kezdődjék, mert az ítélet első szakasza végén, a második eljövetelkor Jézus feltámasztja az igazakat. Az első ítélet az igazak fölötti ítélet. Utána a mennyben folytatódik majd az ítélet második szakasza, az úgynevezett milleniumi ítélet, amelynek a végén Jézus majd föl fogja támasztani a kárhozatra jutókat is, hogy a kárhozat ítéletét elvegyék. Tehát az ítéletnek a Biblia szerint két szakasza van, az igazak fölötti ítélet és a nem igazak fölötti ítélet. Az örök életre való ítélet meghozása és a kárhozatra való ítélet meghozása. Most a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében megadott időpont, Dániel 8.14-ben megadott 2300 éves profécia lejárta, hogy láttuk már eddig is Jelenések könyvében, ami 1844-ben teljesedett be. 1844, tehát 160, több mint 160 éve az ítélet folyik a mennyben. Melyik ítélet? Az igazak fölötti ítélet. Mikor kezdődött el ebben a történelmi időpontban? Meddig fog folyni? Nem tudjuk. De az ítélet most már folyik a mennyben. Ezek az emberek tudatában vannak ennek. Tudatában vannak annak, hogyha az ítélet befejeződik a mennyben, kezdetét veszi a 7 utolsó csapás,
az emberi történelem végső záróakkordja, ezzel fogunk foglalkozni a két előadásban, hogy mi a jelentősége a hét utolsó csapásnak, és miért ezzel záródik le a földi történelem. A hét utolsó csapás idején az igaz embereknek közbenjáró nélkül kell megállniuk itt a földi életükben a mennyei Isten előtt. Jézusnak a bűnért való közbenjárása befejeződik, Jézus elindul a mennyből, és itt a földi élet legnehezebb időszakában az igazán hívő embereknek a bűnbocsánat lehetősége tovább már nem biztosított. A bűnöktől meg kell szabadulni. Bűnbocsánat befejeződött, Jézus közbenjárása befejeződött. A hét csapás így jelenti be a Biblia, hogy aki szent, legyen szent ezután is, aki tisztátalan, legyen tisztátalan ezután is. A Szentlélek erejével, Krisztus közbenjárása nélkül kell megállni, hogy az Isten királyi széke előtt fedhetetlennek maradjanak meg ezek az emberek. Óriási nagy győzelemmel fejeződik be a földi történelem. Krisztus közössége az Isten királyi széke előtt fedhetetlen lesz. Annyira megtanulják megutálni a bűnt, annyira megtanulnak szembefordulni a bűnnel, annyira valóságosan bizonyítják, hogy ők Krisztussal találkozni akarnak, és egy örök életre, egy mennyei életre készülnek. Igen, erre már ma fel kell készülni. Ma keresve sem találnánk egyszerűbb, rövidebb kijelentést arról, ahova el kell jutni egy keresztény ember hitének, ilyen sorrendben. Ha nincs tiszta gondolkodás, ha össze-vissza vallási zűrzavarok hálójában vergődünk, akkor hova jussunk tovább? Ha van tiszta biblikus gondolkodás, akkor meg tudjuk különböztetni most, akik különböző felekezetekben vagyunk. Most bárki bármilyen felekezetben van, de lesz neki tiszta biblikus gondolkodása, meg fogja különböztetni a Biblia és a felekezete közötti különbséget. És ez a cél. Ha valaki ismeri a Bibliát és tudja, hogy mit tanít Jézus a jó pásztor, akkor nem fog béresek, rablók és tolvajok után menni, ahogy Jézus ezt a három kategóriát mondta a János 10. fejezetében. Szóval én vagyok a jó pásztor. A jó pásztornak hallják a hangját a bárányok. És nem a béresek után mennek, kik a béresek? Akik ideig, óráig úgy viselkednek, mint a jó pásztor, de ha jön valami nehézség és nélkülözés, rögtön eliramlanak. Lásd Magyarország a kommunizmus időszakában, az egyházakat béresek vezették. Lefizethető, beépíthető, korumpálható emberek. Teljesen nyilvánvaló, hogy ne kövessünk béreseket, de tolvajokat meg rablókat végképp ne kövessünk, ilyenek is vannak az egyházakban, akik egy egyházban csak azért vannak, hogy bizonyos mennyiségű ember eltartsa őket. És azokat az embereket kihasználják. Tehát ezért még a sorrend is mondom tökéletes, ha ezen is túljutunk, akkor még mindig meg kell szabadulni attól a keresztény büszkeségtől, ami sajnos átitatta a kereszténységet, de amitől Jézus által könnyű megszabadulni, mert Jézus soha nem volt büszke. Jézus nem cédrushoz hasonlította magát, nem pálmafához és nem tölgyhöz, hanem mit mondott? Azt mondta, én vagyok az igazi szőlőtő. Egy gyenge növényhez hasonlította magát Jézus. Szőlőtőhöz, és az atya ki volt? Az atyám a szőlőműves. Jézus maga is érzékeltette, hogy amikor eljött a földre, neki segítségre volt szüksége. Nem a maga erejéből győzött Jézus. Isten segítségét kérve tudott győzelemre vinni dolgokat. Tehát Jézus, aki Jézust követi, az biztos, hogy célba fog jutni. Jézus a mennyei ítélet szerint tökéletes volt, ezért az emberiség megváltója. Egy hibát nem követett el. Mi olyan emberek nem leszünk, hogy az életünkben ne követnénk el egy hibát, de olyan emberek lehetünk, akik a végső történelmi időszakban annyira ragaszkodnak Jézushoz, hogy akkor nem fognak elkövetni egy hibát. Egyébként a Bibliában van néhány könyv, amelynek a címszereplője egy adott időszakban nem követett el egyetlen egy hibát sem. Azt gondolom, hogyha valakinek valamit meg kell oldani, és pontosan meg kell oldania, ott elvárjuk tőle, hogy ne kövessen el egy hibát se.
Nehémiás nem követett el egy hibát se. Tessen kell olvasni a Nehémiás könyvét. Eszter nem követett el egy hibát sem. Tessen kell olvasni Eszter könyvét. Miért ne lehetnének a végső idő keresztényei, ha igazán Krisztust követik, annyira igaz keresztények, mint Nehémiás és Eszter, nem követhetnek el hibát. Ha valaki ki kell húzni a vízből, mert bele akar fulladni, ott nem követhetünk el hibát. Ha hibát követünk el, az illető odafullad. Nem lehet majdnem kereszténységet követni. A majdnem kereszténység a teljes elveszés. Csak teljes, tökéletes kereszténység az, ami a célhoz vezet. Ilyenek a végső idő keresztényei. Ezeken a megpróbáltatásokon, ezeken a lépcsőfokokon alakul ki itt a szemünk láttára az igazi kereszténység. És erre az igazi kereszténységre Jézus rábíz üzeneteket, és a következő alkalommal ezt az üzenetet szeretném majd ismertetni, hiszen itt az 5. verssel nincs vége, hanem a 6. verstől a 13-ig következik ezeknek az embereknek a végső üzenete, amit az emberiség megmentése érdekében tolmácsolniuk kell. Nem követhetnek el hibát a végső üzenet hirdetésében sem. Az első üzenet konkrétan megmondja majd, hogy mit kell hirdetni a világnak. A második üzenetben ott van az, hogy Babilon, az ökumenizmus, a politikai ökumenizmustól tartózkodni kell. A harmadik üzenetben ott van, hogy a fenevad vallásosságától tartózkodni kell. Nem követhetnek el hibát, ha rosszul adják át az üzenetet. Ugye tetszenek ismerni a történeteket, hogy az útjelző tábla arra mutat, ha valaki azt átfordítja, más irányba megy. Nem követhetünk el hibát. Akik keresztényé akarunk lenni, világosan kell mutatni az embereknek az útirányt. És ezeken keresztül lehet eljutni idáig. Kedves hallgatók, nem több, hanem összesen egy képet szeretnék csak bemutatni. Egyetlen egy festményt, amit megnéztünk az elmúlt hónapban, áprilisban, Zalafaluban, de innen Debrecenből kevesen tudtak eljönni, ezért levetítem Zicsi Mihálynak a hatalmas festményét, ami éppen a mostani előadásunk végére is kívánkozik. Ennek az egyetlen egy festménynek a megértése talán hasznunkra lesz, mert mit is fejez ki Zicsi ezen a hatalmas képen, ami az eredetiben 5,5-szer 4,5 méteres hatalmas olajfestmény. Zicsi azt fejezi ki, hogy a világnak a nagy karmester diktálja a tempót, és előírja a játékot, Sátán. Ennek a hatalmas olajfestménynek az első címe ez volt, a démon fegyverei. A végleges címe ez lett, a rombolás géniuszának diadala. Sátán itt van egy nagy felhőn, egy sötét felhőn, kiterjeszti a karét, és így vezényel a világnak. Most tegyétek azt, amit én akarok, mintha a Jelenések könyve 12. fejezete lenne lefestve, hogy Sátán az egész föld kerekségét elhiteti. Mint ahogy Jézus mondta, ő a világ fejedelme. Csodálatos, szép, arányos testalkat, egy volt angyal fejedelem, aki azonban a tudást szeretettel nem párosította, Istennel szembefordult a mennyben már, és hogy a világra jött, ezt az egész világot felfordította. Vérfolyam jön alatta, mint ahogy Zicsi Mihály kedves költője Petőfi írta, hogy mi az emberiség története, vérfolyam, mely ködbe vesző szikláiból a hajdadnak ered ki, és egyhosszában foly le napjainkig. Sátánnak vannak segítői, itt van egy démon, egy szirén. Sátán a szirén segítségével szétbont egy családot. Itt van a férj, itt van a szerencsétlen feleség, mutatja, hogy itt van a gyermeked, de ő ezt elhárítja, megy a szirén hangja után. Sátán az emberi világban, a hétköznapi életben megcsúfolja a legszeretettebb kapcsolatokat, akik egykor szerették egymást, szétválasztja őket, ott marad gyerek apa nélkül, de nem csak így marad itt a gyerek apa nélkül, itt is itt marad egy gyerek apa nélkül, mert hát az apát éppen a háborúban ölik meg. Zicsi tényleg az emberi történelemnek és a 19. század, 1878-as a kép egyébként, a quintesszenciáját, a lényegét sűrítette erre az olajfestményre. Sátán vezényel az emberiségnek, és Sátán vezényletével
a hétköznapi életbe, a legszeretettebb kapcsolatokba is ott van a gonoszság, és szétrepeszt mindent. De Sátán ott van az intézményekben is. Méghozzá ott van azokban az intézményekben, akik olyan nagyon kereszténynek tartják magukat. Itt van az orosz cár, második Sándor, bal kezében fogja a kettős keresztet. Krisztus nevében itt van a moszkvai nagyfejedelem, lelövi ezt a szerencsétlen turbános török embert. Ugye a különböző háborúk, a krími háború, az orosz-török, bolgár háború, stb., ami Zicsi idejében volt, a keleti kereszténység. Na, íme a keleti kereszténység. Íme Bizánc és Moszkva kereszténysége. Sokat beszélnek a kereszténységről, aztán úgy puffantják le az embereket, ahogy akarják. Az ember életnek nincs értéke. Itt van a keleti kereszténység, az ortodox kereszténység, s megyünk jobbra, és itt van a nyugati kereszténység. Itt van a római pápa. A római pápa az inkvizíció koponya hegyein trónol. Itt van a sok kivégzett ember. Kinek a nevében végezték ki? Hát Krisztus nevében. Itt van a feszület. Zicsi katolikus volt egyébként. De Zicsi, mint katolikus, a pápaságnak nem tudta megbocsátani az inkvizíciót. Azt hiszem, hogy valóban megbocsáthatatlan is. Krisztus nevében emberek millióit megölni. És ezt olyan fondorlatosan csinálták, mert nem úgy csinálta a nyugati hatalom, mint a keleti, ott nincs mit beszélni, ott az embereket a maga nyers valóságában ölik meg. Itt azonban jogilag tisztán csinálják a dolgokat. Vannak jegyzőkönyvek, kihallgattuk őket, bebizonyosodta az eretnekségük, átadjuk az államhatalomnak, ők égessék meg. Egy ember, egy egyszerű parasztember jön megcsókolni a pápa lábát. A drapériát fölhajtja, és akkor látja, hogy a kereszt nevében megöltek embereket. Aki utána akar járni a dolgoknak, utána tud járni. Ez az ember utána jár. Felhajtja a drapériát, éppen csókolná a pápa lábát, és kimeresztett szem, hogy Krisztus nevében megöltek embereket. A pápának is a bal kezében van a kettős kulcs, ahogy az orosz cárnak is a bal kezében van a kettős kereszt. Mit is jelképez az a kettős kulcs? Hogy enyém a politikai hatalom, és enyém a lelki hatalom. Gelázius pápa, egy 5. századi pápa mondta, hogy azért a pápa a világ teljhatalmú uralkodója, mert politikai ügyekben éppen úgy az ő szava döntő, mint lelki ügyekben. Ő nevez ki királyokat, császárokat, de hogy ki fog a mennybe jutni, azt is ő fogja megmondani. Ennél nagyobb hatalom nincsen. Ezért 9. Piusnak a képét rajzolja, 9. Pius 1846-tól 78-ig 32 évig volt pápa. Az egyik legkegyetlenebb pápa, most avatták boldoggá. Ő mondta ki azt, hogy a lelkiismereti szabadság üreső és dőrefecsegés, ő mondta ki a pápai csalatkozhatatlanságot, és ő mondta ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját. 1870-ben az első vatikáni zsinaton ő vezette be az infallibilitás, vagyis a csalatkozhatatlansági dogmát, ezért teljesen egyet tudok érteni egy olasz professzorral, Paolo Riccával, akinek nagyon ajánlom ezt a tanulmányát, a pápaság, mint ökumenikus probléma. Világosan rámutat ez a professzor, hogy a kereszténység rég egységes lenne, ha nem jött volna létre a főhatalom, tehát a pápaság. A nagy ökumenikus probléma a pápaság. A pápaság, mint ökumenikus probléma. Zicsi is így látta, mert 9. Piusnak a dermesztő arconásait, és hogy így markolja a trónszékét, ugye a hatalomhoz görcsösen ragaszkodik, és görcsösen tartja a két kulcsot is a kezében. Tőle balra a legerősebb politikai hatalom. Tegnap beszéltem az Egyesült Államokról, mint protestáns hatalomról. Zicsi korában a legerősebb európai hatalom a német császárság, ott szintén protestáns. Németország ma is nagy részében protestáns. És a katolikus Róma és a protestáns Németország ilyen közel van egymáshoz, körben a német fejedelemségek, és itt talán Ferenc József, az osztrák-magyar monarchia akkori császára, és az inkvizíció koponyai hegyei gyűrűznek a politikai és a vallási hatalom között, és itt van egy római bíboros, aki nem a pápára néz, és itt van egy ész istennője, ezeket már nem látjuk, mert mondom, óriási a kép. Ezt a képet olyan 3/4 óráig elemezzük, mert ez a maga 5,5-4,5-es valóságában kiadja a lényeget, így nagyon csak hozzávetőleges képet alkothatunk róla.
De kedves hallgatók, hogy ránézzünk az egész képre, akkor ezt én miért vetítem egy bizalmat keltő, egy bibliai derűt sugárzó ötös jellemzés végén. Tessék megnézni, hogy hol sötét a kép és hol világos. És ahol világos a kép, ott valakit fölfedezünk a pápa fölött. Alig-alig lehet fölfedezni ezen a diaképen, amit itt kivetítek, de ott a fehér, kifehérülő, mandula formájú formában Jézus érkezik, és nyújtja a két karját. Az egyetlen egy reménység, hogy Jézus eljön, kiveszi a gonosz kezéből a világot, a gonosz kezéből, akinek a hétköznapi életben is teljes az uralma, az intézmények életében, sőt a kereszténynek mondott intézmények életében is teljes az uralma. Hát ilyen világban élünk. Zicsinek nem volt illúziója a világról, megfestette 5 hét alatt ezt a hatalmas képet, Párizsban botrány kavart, a párizsi világkiállítás magyar pavilonjára készült, pár nap alatt le kellett venni, mindenki tiltakozott. Tiltakozott Róma, tiltakozott Berlin, mindenki tiltakozott. A kép elindult európai vándorútjára, mindenki tiltakozott, botrány volt. Legutoljára a képet 1971-ben állították ki a Magyar Nemzeti Galériában, a kommunizmus legszebb időszakában, akkor is tiltakoztak. A képet le kellett venni, elvitték a Kaposvári megyeházára, ott is tiltakoztak. Elvitték Zalafaluba, Zalafaluban egy ekkora nagy falba besüllyesztették a képet, most 20 centire benne van a padlóban, és ezért kell nekünk elmenni, de a magyar és az egyetemes festészet történetnek egyik legnagyobb alkotását tisztelem én ebben a képben, amit csak nagyon vázatosan mutattam be, azzal a reménykeltő és derűtkeltő végszóval, hogy van megoldás. Valakihez hasonlóvá kell válnunk, lehet is hasonlóvá válnunk, aki a történelemnek az alfája és az omegája. Az alfa és az omega között persze ott van az ABC többi betűje, a többi betű egy bizonyos lény kezében van. De aki az alfa, az lesz az omega. Aki a kezdet, az lesz a vég is. És aki a kezdet volt, akire nézve Isten teremtett bennünket, és aki eljön majd, hogy lezárja ezt a történelmet, utána már csak egy világ lesz, és egy történelem lesz, ami valóban szereteten és igazságon alapul, és nem ártanak és nem pusztítanak többé. Olvassuk Ézsaiás könyve 11. fejezetében. Erre azonban fel kell készülni, és ezért mondja a Biblia, hogy olyan kereszténységnek kell előállnia, ami az emberiségből a jóra törekvő embereket, mint a mágnes magához tudja majd vonzani. Most a kereszténységben nincs mágnesi erő, de lesz ilyen kereszténység. És ennek a hitében szeretném ezt a rövid 5 verset befejezni, és ennek a kereszténységnek, hogy mi lesz a mondani valója majd a holnap-holnap után világában, ezt fogjuk megnézni a Jelenések könyve 6. fejezetétől fogva.

Akkor kezdenénk is. Ez a mai témánk címe: hit vagy hagyomány. A cím első hallásra azt hiszem nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mi a mai előadás témája, ezért tisztáznunk kell ezt a vagy-vagyként egymással szembeállított két fogalmat, ezeknek a jelentését. Kezdeném talán először praktikusabb így a hagyomány fogalmával. Az értelmező szótár szerint a hagyomány közösségben továbbélő szokás, ízlés, felfogás, szellemi örökség. Tehát a hagyományhoz való igazodás egy ember részéről megnyilatkozhat cselekedetben, ugye egy magatartásmódban, bár különböző típusú cselekvésben, valamilyen szokáshoz igazodik az eljárásaiban, de megnyilatkozhat felfogásban, gondolkodásmódban is. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományhoz való igazodás alapvetően jellemezhet egy embert a bölcsőtől a koporsóig. Ugye most gondolom nyilvánvaló, hogy először nem vallásos értelmében beszélek erről a két fogalomról, hanem tágabb, általános értelemben. Azt értem ezen, hogy a bölcsőtől a koporsóig jellemezhet vagy meghatározhat egy embert a hagyomány, hogy mindig a körülötte lévő közösséghez igazodik alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek bizonyos dolgokban egyéni véleményei vagy fenntartásai, de nagy általánosságban azért, hogy így mondjam, az iránytűje vagy az alapvető hozzáállása mindig a körülötte lévő közösséghez való igazodás. Ami adott esetben lehet jó, de adott esetben nem biztos, hogy ennek a közösségnek a normái tökéletesek vagy jók. Tehát ez lehet a család, lehet esetleg egy szűkebb közösség, a falu, lehet a nemzeti népi társadalom, vagy lehet éppen a kor, de ez egy tipikus emberi magatartás, és nagyon sok ember magatartását határozza meg, hogy születésétől haláláig, hogy így mondjam, ez az elemi ösztöne, hogy igazodik a hagyományhoz, a körülötte lévő szűkebb vagy tágabb hagyományhoz. Most mi áll emögött, a magatartás mögött? Azt mondhatjuk, hogy lehet öntudatos ragaszkodás a hagyományhoz. Akár így is mondhatnánk, hogy büszke ragaszkodás a hagyományhoz. Emögött igazából az a felfogás áll, amit a görög Protagorasz így fogalmazott meg, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát az a gondolkozásmód, hogy amit sok ember csinál, az végül is valahol jó. Vagy amit tekintélyes emberek tesznek, az valahol jó, mert végül is mindennek a mértéke az ember. Megfigyelhetjük azt, hogy emberek sokszor hagyományokhoz nagyon harciasan tudnak ragaszkodni, és nagyon súlyos előítéleteket táplálnak a hagyományhoz való ragaszkodásuk miatt. Egy másik oka viszont a hagyományhoz való igazodásnak lehet az ember életében az, hogy alkalmazkodik. Tehát nem öntudatos hagyományhoz igazodásról van szó, hanem alkalmazkodásról. Az alkalmazkodás mögött is kétféle magatartás lehet. Az egyik embertípusnál ez egy félénkség, egy szorongás. Sohasem mer önállóan gondolkodni, vagy önmáróan határozni, hanem, hogy így mondjam, mindig lesi, mert egy eleve egy szorongásos ember, hogy mások hogyan gondolkodnak, milyen irányt vesznek, és ő is követi azt. Egy ismét másik embertípusnál pedig az indítékot, hogy alkalmazkodik a mindenkori hagyományhoz, pedig egyszerűen a gondolkodásbeli resség, a belső resség határozza meg, vagy más szóval így is mondhatnám, egy nagyfokú kényelem szeretet. Ugye az az embertípus, akinek hát megvan az életprogramja, hogy eszik, iszik, alszik, jól érzi magát, tehát nem is strapálja magát mással, ugye ezekre rendezkedik be, tehát ezért ő alkalmazkodik készséggel a hagyományhoz, mivel hogy ez a legkényelmesebb. Érdekes, hogy Pascal a sok figyelemre méltó és magvas megjegyzése között egy ilyet is tett. A 497-es számú töredékben található a gondolatokban. Azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a resség. Érdekes elgondolkodni rajta, azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a resség. Tehát olykor a büszkeség, a magabiztosság sok bűn ebből származik,
másik pedig egyszerűen a restség, vagy ha úgy tetszik, a kényelem szeretet, a belső restség. Azután ezt tegyük még ehhez hozzá, hogy a történelem tanúsítja, hogy a hagyomány az egy roppant hatalom. Szóval éppen azért, mert az embernél a felsorolt indítékok miatt nagyon gyakori a hagyományhoz igazodás, azért a hagyomány roppant hatalom az emberek világában. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon hatunk mi emberek egymásra, vagy így is fogalmazhatnám, hogy a legtöbb ember nagyon fogékony arra, hogy mások hogyan hatnak rá, és ez őt meg is határozza. Vagy ha le akarom egyszerűsíteni, vagy egy ilyen nagyon pórias kifejezést akarok használni, akkor azt mondom, hogy a divat hatalma ugye uralkodik. Van korok divatja, és van divat nagyobb és kisebb dolgokban, ugye nem csak ilyen kis alacsony rendű dolgokban, mint az öltözködés, hanem ennél sokkal nagyobb jelentőségű dolgokban is. Na most, ha megpróbáljuk még mindig nem vallásos alapon, hanem általános értelemben meghatározni a hitet, akkor itt a következőket mondhatjuk. Megint csak az értelmező szótárt idézném. Az értelmező szótár is azzal kezdi, hogy először nem vallásos értelemben igyekszik meghatározni a hitet, és rögtön kimondja azt, ami vallásos hitre is vonatkoztatnak nagyon sokan, és ez a hitnek a legtévesebb fogalma. Tudnélik azt mondja, olyas valamibe vetett hit, amit nem tudunk igazolni. Ugye valószínűleg valamelyik előadáson emlegettük, hogy erre szokták azt mondani, hogy a hit az ész-vész kiárata, vagy a gyengéknek a menedéke. Mégis azt kell mondanom, hogy nem kifogásolható, hogy az értelmező szótár ezt a jelentést megemlíti, mert tény az, hogy vannak emberek, akik a hitet így módon élik meg. Csak valamilyen érzelmi, vagy babonás, vagy fanatikus alapja van a hitüknek, tényleg hisznek abban, amit nem tudnak igazolni. És ezt nem csak vallásos hitre értem, sok minden másra is, sokkal tágabb értelemben. A továbbiakban azonban az értelmező szótár is azt fejtegeti, hogy a hit fogalma mögött két alapvető már kell megemlíteni.

a legértékesebb formája nem csak vallási vonatkozásban, hanem a vallástól függetlenül is, amikor a hit mögött egy komoly értelmi, erkölcsi, lelkismereti meggyőződés áll, és jellemzi azt a felismert értékbe vetett bizalomnak a bátorsága és az előretörése. Úgy is mondhatom tehát, hogy a hit mögött, tehát a hit meggyőződése is bizalma mögött, ha itt valóban értékes hitről van szó, akkor mindig valamilyen igazság felismerés vagy igazság szeretet van. Az ember az önérdekeit is kockáztatja, vagy önfeláldozásra is képes, vagy kisebbségben is vállalja a hitet, ha amögött egy személyes meggyőződés van, egy komoly értékfelismerés és egy komoly bizalom abban. A történelem tanúsítja azt, hogy a vallásos hit is egy hatalmas erő, illetve egyáltalán a hit, nem a kifejezetten vallásos hit, hanem az általános értelemben vett hit is, ha valaki például hisz egy eszmében, vagy hisz egy ügyben, mert ennek az igazságába, vagy az értékébe vett hit által is emberek cselekedtek nagy és bátor dolgokat. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy ha még nem vallásos értelemben néznénk ezeket a fogalmakat, akkor is azt mondhatjuk, hogy az emberek életét hatalmas mértékben határozza meg a hagyomány és a hit. És az ember válaszút elé kerül mindenképpen, hogy a magatartását alapvetően, ha nem is mindenben, de alapvetően fő irányában a hagyományokhoz való igazodás határozza meg, vagy pedig valami hitet keres, és a igazságkeresés jellemzi őt, és hit valamilyen értékben, amit önmagának felfedezett. Ugye megemlíteném, hogy például van egy ilyen szóhasználat, azt mondjuk valakiről, hogy nem hisz semmiben sem. Ezen nem feltétlenül azt értjük, hogy vallásos dologban nem hisz, vagy Istenben nem hisz, hanem azt értjük, hogy egy olyan ember, akinek nincsenek igazán belső értékei, amelyekhez ragaszkodik, vagy amelyekben bízik, vagy amelyekért valamiféle önfeláldozásra, vagy önérdekei alárendelésére is képes, hanem őt egyszerűen csak a kényelem és az érdek vezeti, nem hisz semmiben. Tehát ez a mindennapi szóhasználat is mutatja, hogy az ember valahol érzi, hogy bár emberek sokszor nagyon felmagasztosítják a hagyományhoz való ragaszkodást, és vannak bizonyos pozitív hagyományok is, amelyekhez érdemes ragaszkodni, de az ember valahol mégis érzi, hogy a hit, ha az valóban nemes és értékes hit, akkor az embernek egy nagyon fontos és egy nagyra becsülendő tulajdonsága. Most ezek után rögtön menjünk át a vallási fogalomra. Mit jelent vallási fogalomként a hagyomány? Tulajdonképpen egy az egyben alkalmazhatjuk rá, amit általános érvénnyel mondtunk, tehát vallási értelemben is azt jelenti, hogy egy vallási közösségnek a szokása, az ízlése, a felfogása határozza meg a gondolkodásmódunkat és a cselekvésünket. Ezt is lehet képviselni öntudatos módon, úgy, hogy hát ez bizonyos, mert ezt képviseli a legtöbb ember, vagy a legtekintélyesebb emberek, és ebben az ember feltételül bízik, és harciasan kiáll mellette. Lehet ezt is alkalmazkodási jelleggel követni, mert valaki nem mer függetlenül gondolkodni, vagy egyszerűen kényelmes is ahhoz, hogy önállóan gondolkodjék, vagy utána járjon dolgoknak. Itt el kell mondanunk azt rögtön, hogy talán az összes létező vallás között, azt hiszem, ezt nyugodtan kimondhatjuk, és itt nem csak a kereszténységre gondolunk, hanem a többi világvallásra is, a hagyománynak a legerőteljesebb fogalma az a római katolikus egyházban létezik a kereszténységen belül. A római katolikus egyházban a hagyomány szó a sohasem valamilyen restelkedve kiejtett szó, vagy sohasincs pejoratív értelme a hagyomány szónak, hanem az mindig egy nagyon pozitív fogalom és egy nagyon pozitív értékrendet fejez ki. Szeretném, ha rövid néhány szóban meg tudnám mutatni, hogy ennek az egész kereszténységen belüli irányzatnak miért tényleg a veleje a hagyomány felől való gondolkodás, és hogy gondolkodik a hagyomány felől. Ugye a II. Vatikáni zsinat egyik nevezetes dokumentuma volt a Dei Verbum, az Isten igéjéről szóló konstitúció. És ebben kimondja, ezt meg lehet találni abban a kötetben, aminek ugye ez a címe, hogy a II. Vatikáni zsinat tanítása, röviden a zsinat után kiadták ugye az összes zsinati dokumentumokat.

Tehát így hangzik, hogy a katolikus egyház a hit igazságokra való bizonyosságát nem csak a Szentírásból, hanem a Szentírásból és a Szent hagyományból meríti, amelyet a tanító hivatal magyaráz hitelesen. Figyeljük meg azt, hogy még ez a szó is hozzákerül egybeírva a hagyományhoz, hogy szent, és így jelenik meg egybeírva, hogy szent hagyomány. Tehát azért mondom, ebben a vallási irányzatban van a hagyománynak a legnagyobb felmagasztosulása. Na most tulajdonképpen mire épül az, hogy a hagyományt ennyire pozitívan értékeli? Arra a végső axiómára, hogy így mondjam, hogy filozófiai fogalmat alkalmazzak, hogy az egyház, ugye a római katolikus egyház, amely a keresztény egyháznak a teljessége, az azonos lényegében Krisztussal. Ugye azt a bibliai ígét, hogy amit a Szentírás mond, hogy ti Krisztus teste vagytok rész szerint, ugye mondja a keresztény egyház tagjainak, mivel hogy a Krisztus annyira együtt érez velük, és hogyha valóban személyes szövetségben vannak Krisztussal, akkor ugye úgy tartoznak hozzá, mint a fejhez a test tagjai, és a fej irányítja őket. Nos, ezt a hasonlatot, ezt a bibliai hasonlatot a katolikus egyház úgy alkalmazza, hogy az egyház maga megtestesült Krisztus a földön. Krisztus teste a földön, ugye, és a fejében, a római pápában megtestesülve tulajdonképpen Krisztus tekintélyét képviseli a földön. Tehát akkor most ebből következik, hogy amit az egyház hisz, ami bizonyos idő múlva az egyház felfogásában kialakul, és amit az egyház nagy tömegei egyetemlegesen elfogadnak és hisznek, az szent hagyomány. Mert ha az egyház Krisztus teste, akkor ami az egyházon belül beérlelődik, mint közmeggyőződés, és egy idő múlva egyetemes és általánossá válik, vagy kialakul egy egyetemes szokás, akkor a szent hagyomány, mert a szent egyházban alakult ki. Nem tudom, hogy értjük ez, ilyen egyszerű végül is, erre a néhány mondatra épül, egy néhány sort szeretnék olvasni csak, és pedig a legújabb KT-ből, ugye az új katolikus katekizmusból, a modern katekizmus a következőket mondja. A hit cselekedete feltételezi az egyházat. Tulajdonképpen hit nincsen egyház nélkül a római katolikus felfogásban. Az egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza és táplálja a mi hitünket. Az egyház minden hívő anyja, és idéz egy egyházatját, senki sem szólíthatja Istent atyának, ha nem tekinti az egyházat anyjának. Mi hisszük mindazt, amit Isten szava akár írott, akár áthagyományozott formában tartalmaz, és amit az egyház elénk tár, hogy higgyük, mint isteni kinyilatkoztatást. Tehát amit az egyház elénk tár, az isteni kinyilatkoztatás szükségszerűen, mivel az egyház Krisztust képviseli a földön. Az egyház is szent, és ami az egyházban beérik, akár szokás, akár közmeggyőződés, az is szent, a szent hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás. Ugye ezen az alapon áll végső fokon a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája is. Még egy néhány sort szeretnék olvasni a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium című dokumentumából, ugye azt jelenti népek világossága, ez volt az egyházról szóló dokumentum a II. Vatikáni zsinaton. Ezt írja, a Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja, mármint az egyház, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Ezt az utolsó mondatot még egyszer szeretném elolvasni. Azt mondja, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, tehát a római egyház nem tagadja ezt, mint sok protestáns gondolja, hanem a következőképpen értelmezi. Azt mondja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Tehát nyugodtan lehet vallani azt, hogy egyedül Krisztus üdvözít, de a Krisztus jelen van az egyházban. Krisztus és az egyház azonos, és ezért az egyház nélkülözhetetlen a hithez és az üdvösséghez. Idéznék egy néhány sort az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai című kötetből, aminek a bevezetésében a következőt olvashatjuk. Tulajdonképpen ez a kötet, ugye ez nemzetközi gyűjtemény alapján készült, hogy így mondjam, ez egy normatív kiadvány az egész világon.
Tulajdonképpen ez tartalmazza azt, ebben a kötetben van benne, ami a szent hagyomány a Biblián kívül. Tehát ugye így felemelhetném a Bibliát, itt van az egyik oldalon, ez is ugye szép, tekintélyes vastagság, ugye ebben vannak a zsinatok határozatai, ugye pápai megnyilatkozások, ami a tanító hivatalhoz tartozik, ez pedig a szent hagyomány. A kettő egyenértékűen isteni kinyilatkoztatás. Nos, ennek a bevezetéséből olvasom a következőt, ezt mondja. Egyedülálló és páratlan jelenség az ember szellemi, emberiség szellemi és erkölcsi életében az egyházi tanítóhivatal. Az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg Jézus Krisztus egyházát, tisztségviselőit, a püspökök kollégiumait, Szent Péter utódait, a római pápákat. Tehát ugye a végső hittétel az, hogy az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg. Úgy is szokták mondani, hogy karizma, a tévedhetetlenség karizmáját adta az egyháznak, azon belül pedig különösképpen a római pápáknak. Tehát ez az a végső hittétel, amire épül a szent hagyomány és a szent hagyomány tisztelete. Tehát ezért mondom, hogy a római egyházban soha nincs negatív értelme a hagyománynak, hanem szent hagyomány a neve, és szinte felmagasztosul ez a fogalom, és ugyanúgy isteni kinyilatkoztatásnak minősítették, mint a szentírás. Önmagában igaza van ugye ennek a bevezetésnek, amikor azt mondja, hogy az emberiség történetében páratlan és egyedülálló jelenség a tanítóhivatal, mert teljességgel szent isteni kinyilatkoztatásnak hallja magát meggyőződéses hittel az előbbiek alapján. Tehát ennyit a vallási hagyományról. Térjünk át a hitre. A vallási értelemben mit jelent a hit? Ja, a vallási értelemben sok mindent mondhatnánk el a hitről, ugye ez egy önmagában egy előadás lenne, a hit fogalmát részleteiben boncolgatnánk, de én most csak néhány szorosan a témánkhoz tartozó döntő vonásra utalnék. Először is arra, hogy a hit a Szentírás szerint az mindig személyes meggyőződés. Tehát most már a bibliai fogalomról beszélek, tehát az bibliai értelemben értékes, valóságos hitről. Tehát a sohasem egy közösségnek a közösség felfogásának a követése, vagy ahhoz igazodás, hanem feltétlenül személyes meggyőződés van mögötte. Idéznék egy bibliai igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 11. versét, ahol Pál apostol elismerően szól egy keresztény gyülekezetről, a béreai gyülekezetről, és ezt mondja róluk. Ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak ezek. Tehát úgy vannak-e ezek? Ezt naponként tudakozták. Igényük volt, hogy személyes meggyőződésre jussanak. Tehát próbáljuk ezt az emlékezetünkbe vésni, hogy a Biblia ezt egy nagyon pozitív magatartásnak tartja, ha valaki nem egyszerűen csak teljes készséggel beveszi, amit hall, akár kitől hallja, számára legtiszteletre méltóbb egyháztól, vagy embertől, vagy közösségtől, hanem naponta tudakozódik, és utána jár ezek a dolgok, valóban úgy vannak-e, mert személyes meggyőződésre akar jutni. János evangélium a 4. fejezetéből idézem a 42. verset, ami ugyancsak egy mozzanat Jézus életéből, de mégis jól mutatja az igazi hitnek a természetét, a tulajdonságát. A Samária beliek, ugye ez a félpogány, vagy inkább pogány nép, akik ugye egy asszonynak a tanúságtevésére Jézushoz mentek, egy egész város lakói, a következőt mondták az asszonynak, aki őket Jézushoz hívta. Nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát a valódi hit az mindig elmondhatja, nem a te beszédedért, nem a te tekintélyedért, nem XY közösség, hanem most már mi magunk tudjuk és meggyőződtünk róla, hogy ez bizonnyal így van és ez igaz. Tehát az egészen személyes meggyőződés, utánajárás és meggyőződés mindig hozzátartozik. A másik dolog, amit említhetnénk, hogy míg a hagyománynál, ugye idéztem Protagórászt, hogy mindennek mértéke az ember. Tulajdonképpen, amikor beszéltünk a római katolikus szent hagyományról, végső fokon itt is így van, nem? Mert végül is
ugye embereknek a döntései, embereknek a megnyilatkozásai, emberi összejöveteleknek, emberi fórumoknak ugye a fogalmazványai, ezek válnak mértékké. Csak azért mondtam azt, hogy a római katolikus egyházban felmagasztalódott a hagyomány, mert ennek isteni tekintét, isteni kinyilatkoztatást jelleget tulajdonít. De általános értelemben, alapvetően mindig így van, hogy a hagyományban, ugye tényszerűen, megfoghatóan a hagyományban mindig az ember a mérték. A hitnél viszont az a jellemző, hogy az Isten igényére épít teljességgel az isteni kinyilatkoztatásra. Most talán nem sorolnám föl, nem olvasnám fel mind az igéket, amelyeket a táblára fölírtunk. Talán az elsőt idézném közülük, a Római Levél 10. fejezete 17. versét, ahol azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit az mindig az Isten igéjére, az Isten igéje hallására, olvasására, megértésére, személyes meggyőződéssel való elfogadására épül. Más szóval így is mondhatjuk, röviden Istenre épül. Itt mindennek a mértéke az Isten. Míg a hagyományban mindennek a mértéke az ember, a vallásos hitnél, vagy hogy így mondjam, a keresztény hit fogalomnál, vagy a bibliai hit fogalomnál, mindennek a mértéke az Isten, és az ember teljesen az Istenre, illetve az isteni kinyilatkoztatásra épít. Pál apostol azt mondja a korintusiakhoz írt első levél, 2. fejezet 5. versében, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát mennyire kifejezi azt, hogy nem az ember a mérték, ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Vagy az utolsó ige, amit fölírtunk, Ézsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, ebben ugyan nincs benne a hit szó, de mégis a hit lényegét nagyon jól kifejezi. Ezt mondja, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát kinek szíve reát támaszkodik. Tehát itt az Istenre támaszkodás jellemző. Mindennek a mértéke az Isten, az isteni kinyilatkoztatás. A bibliai értelemben vett hitnek egy döntő vonása az is, hogy elismeri alázattal az emberi tévedhetőséget. Nem mer az emberre támaszkodni, nem meri elfogadni ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember, mert van egy meggyőződése arról, hogy az ember a bűneset óta egy megromlott állapotban van, mind gondolkodásában, mind magatartásában. Az ember ítéletei elfogultak, önmaga felé hajlóak, tehát nem bízik az emberiben, és nem fogadja el ezt az elvet, hogy mindennek a mértéke az ember. Ezt idézném ezeket az igéket is. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy nagyon érdekes ige van, ami, hogy így mondjam, úgy elbújik valahol az Ószövetségben, és nem annyira ismert ige, de egy nagyon tartalmas és fontos megállapítás. Tehát idézném Példabeszédek könyve 30. fejezetéből. A következőképpen olvasom a 4. verstől, talán még a 3. is. Én nem tanultam a bölcsességet, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek a neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Istennek teljes beszéde igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Nagyon érdekes, ugye, tehát mintha azt mondaná, hogy az beszéljen itt igazságról, bölcsességről, bizonyos dolgokról, aki tud választ adni erre a kérdésre, hogy kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Aki bejárta az egész világmindenséget, minden felülnézetből megnézett, aki a markába tudja fogni a szelet, ugye ilyen képiesen mondja, vagy köntösébe a vizeket, aki megállapította a föld határait. Na hát, hogyha ezt a valakit ismered, ha tőle veszed a bölcsességedet, akkor mondhatsz valamit. Egyébként jobb, ha az ember beismeri, hogy én nem tanultam, nem tudom az igazi végső bölcsességed, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Ugye ez Istenre utal nyilván. És utána, mint egy alternatívát mondja, hogy az emberi bölcsesség rendkívül hiányos és rendkívül törékeny.
De azt mondja, Istennek teljes beszéde igen tiszta. Tehát ez a bizonyos isteni kinyilatkoztatás, amire építeni lehet. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ugye milyen erőteljes kifejezések, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne felkedésed és hazug ne légy. Majd idézünk még más igéket is, megfigyeljük, hogy milyen hangsúlyt tesz a Biblia erre, hogy ne tégy hozzá. Szinte jobban hangsúlyozza annál, még többször hangsúlyozza, hogy ne tégy hozzá, mint azt, hogy el ne védj. Elvenni is veszedelmes, azt is hangsúlyozza, de ha az ember hozzátesz valamit, de ettől különösképpen óv, mert az egyedülálló, és semmivel össze nem vegyíthető az a bizonyos igen tiszta beszéd. Azután idézném Prédikátor könyve 4. fejezetének az 5. versét. Ugye itt most bölcs Salamontól idézünk, hát ugye a Salamon bölcsessége ugye legendás, na hát ő így látta a dolgot. Most idézzük tőle Prédikátor könyvéből, a 4. fejezet 5. verséből, hogy hogy látta ő az embert. Hogy lehetne mindennek a mértéke az ember a protagórászi elv szerint. Olvasom a 19. verset. Tehát Prédikátor könyve, igen, bocsánat, 9. fejezet 5. vers, tehát helyesbítem, ha rosszul írtam a táblára, helyesbítsük, tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers. Ezt írja, csak a 2. részét olvasom a versnek, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Nem túlságosan hízelgő megállapítás rólunk emberekről, ugye tisztelet a kivételnek, de hogy így mondjam, az emberi massza, az emberi tömeg egészében azt így látta Salamon, és ezt a jellemzést mondta róla, még egyszer hadd olvassam, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Tehát eleve rövid az idejük a bölcsesség megszerzésére is. Tehát ez az oka annak, hogy az igazi hit az sohasem bízza magát az emberi bölcsességre, nem mer bízni az emberben, és nem tudja elfogadni, hogy mindennek mértéke az ember. Idézhetném még a Korintusiakhoz írt 1. levél 3. fejezetének a 19. versét is, ahol azt mondja Pál apostol, hogy a világnak a bölcsessége, a bolondság az Isten előtt. Persze hozzátetnénk, a világnak nem minden bölcsessége, van, ami valóban igazságkeresésből és igazságszeretetből származik, de bizony nem véletlenül írta meg Erasmus is a Balgaság dicsérete című művét, ugye, ami még a 16. század legelején, ami egy ironikus mű, és arra épül az egész, hogy a Balgaság istennője eldicsekszik, hogy ebben a világban ki mindenki hódol neki, és mennyi minden területen ő az úr, egy cseppet sem idejét múlt írásmű, nagy élvezettel és szimpátiával lehet olvasni ma is, és az jócskán kinyitja az ember szemét, hogy ne botránkozzék meg azon, amit a Biblia mond, hogy a világ bölcsessége nagyrészt bizony bolondság az Isten előtt, aki, hogy így mondjam, felülnézetből, az összefüggések teljes ismeretében nézi az emberi bölcselkedést. Hozzátennénk még ehhez azt is, hogy a hitet, a nemes, értékes, vallásos hitet mindig jellemzi a szabadság és a bátorság. Tehát az a szabadság, az a független szellem, hogy ő személyes meggyőződést akar szerezni, és ha meggyőződik, hogy valami érték, akkor erre is érvényes, ami az általános értelemben vett hitre, hogy kisebbségben is hajlandó vallani és vállalni, és képes önérdekeit is feladni érte, van bátorsága ráépíteni, és van bátorsága képviselni ezt a meggyőződést. Szeretnék egy néhány sort idézni Comeniustól, ugye a nagy cseh biblia tudóstól és pedagógustól, aki a világ útvesztője és a szív paradicsoma című művében nagyon szépen ír a hitnek a bátorságáról, hogy a hit az nem, ha erkölcsi értéket ragad meg, és azok az erkölcsi értéknek a valóságáról, a tisztaságáról meg van győződve, akkor ha nem is tud mindent bizonyítani, ő neki ez elég, és bátran lép erre az útra, és nagyon szilárd belső bizonyossága van. Ezt írja. A világ látó kezet akar, hogy amit a markában tart, annak hihessen. Míg a keresztény bátran bizakodik, a láthatatlan, nem jelenvaló, eljövendő dolgokban is.
A világ bizonyítékokat akar. A keresztény beéri Isten puszta igéjével. De arról viszont nagyon meg van győződve, hogy az igaz. Tehát mer az Isten igéjére építeni. A világ a legkülönfélébb módon gyanakszik, vizslat, kutat. A kereszténynek mindenben Isten igaz mondása a mérce. Ezért, hát míg a világnak mindig van miért visszariadnia, kételkednie, kérdezősködnie, haboznia, addig a kereszténynek mindig megvan rá az oka, hogy teljességgel higgyen, engedelmeskedjék, alávesse magát. Mert neki a hit fénye világít, hogy lássa és tudja, hogy megmásíthatatlanul így van, és másként nem lehet. Ugye az Isten ígéje felől való meggyőződésen alapszik a hitnek ez a bizonyossága. Most ezek után térjünk rá arra az újabb pontra, hogy a Bibliában milyen kritikáját olvashatjuk a hagyománynak, tehát a más szóval a vallási hagyománynak a veszélyeiről, amikor az ember válik mértéké a vallás vagy a hit dolgában, milyen kijelentéseket találunk a Bibliában. Hát elsőként írtam föl magát a 10 parancsolat egyik parancsolatát, mégpedig a második parancsolatot, amely ugye úgy hangzik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, és nem is sorolnám tovább, csak talán az utolsó mondatát idézem még, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ezt a parancsolatot sokan úgy gondolják, hogy erről a parancsolatról azt gondolják, hogy csak a régi pogány időkre vonatkozik, amikor hát mi már nagyon nehezen tudjuk beleélni magunkat abba a világba, de hát szóval az embereknek ez volt a természetes, hogy mindent istenítenek, és tele van, ugye, az istenséget jelképező, vagy az istenséget megtestesítő különböző képies, és főleg pedig szoborban ugye ábrázolt, hát Isten szimbólumokkal a világ. Ez azonban tévedés, mert ennek a parancsolatnak a veleje az, hogy ne csinálj magadnak önkényes elképzelést az Istenről, hogy azután azt imádjad és azt tiszteljed. Ugye sokan úgy is vélekednek, hogy az első és a második parancsolat az tulajdonképpen egy, azt nincs is miért szétválasztani, és egybe olvasztják a kettőt. Azonban ez sem jogosult, mert az első parancsolat csak azt mondja ki, hogy ne legyen néked idegen istened, tehát a sok isten hit és az egyetlen teremtő Istenhez képest az idegen isten tilalmát tartalmazza. A második parancsolat viszont az Isten tisztelet módjára vonatkozik. Akár az igaz Istent is tisztelheti az ember önkényes módon, úgy, ahogy magának elképzel, és aztán a maga elképzelését imádja és tiszteli. Ezt tiltja a második parancsolat. És az utolsó mondatában kimondja, hogy tulajdonképpen mi az Isten előtt helyes álláspont. Azt mondja, irgalmasságot cselekszik Isten ezerízig azokkal, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát pontosan ez szabja meg helyes magatartásként, aki az Istent úgy tiszteli, ahogy az Isten megszabta. Aki az Isten kinyilatkoztatásához tartja magát, és nem alkot önkényes elképzeléseket sem az Istenről, sem az Isten tiszteletben nem állít fel önkényes emberi elgondolásokat. Tehát ha úgy tetszik, a 10 parancsolaton belül a második parancsolat képviseli a hozzá ne tégy elvét, tehát emberileg valamit hozzá ne tégy az Isten parancsolataihoz, még oly kegyes indítékból sem, hogy aztán ezzel valósítsd meg az Isten tiszteletedet, ne csinálj magadnak, és ne imádd és ne tiszteld azt, amit magad alkottál. Ugye ez a parancsolatnak a veleje, mert az Isten azokkal cselekszik irgalmasságot, akik az ő parancsolatait megtartják, az ő beszédét, és ahhoz tartják magukat. Azután a következő ige, amit a táblára fölírtunk, egy rendkívül érdekes ige Ézsaiás könyvében. Ugye ne felejtsük el, hogy az Ószövetség népe is bőven rálépett a vallásos hagyomány kialakításának és a vallásos hagyomány tiszteletének az útjára. Tehát fölé nőtt az emberi az Isten beszédének, Izrael különböző korszakaiban, legjobban az utolsó, végső szakaszában. De már Ézsaiás próféta is ír ilyet, tehát Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetéből idézem a 13. verset. Mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Tehát ugye itt a személyes meggyőződés hiánya. Milyen fogalom ez, próbáljuk megjegyezni. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn.
Mindenki gondolkodjék el azon, hogy mennyi vallásosság van ezen a világon, amit ma is ezzel lehet meghatározni, az Isten félelmük betanított emberi parancsolat. Erről nagyon kritikusan szól, ugye, Ézsaiás próféta, és Jézus ugyanezt az igét idézi Máté evangélium 15. fejezetében, mégpedig nagyon érdekes, hogy éppen akkor, amikor a hagyományról beszél, ugye ez az a jelenet, amikor megrólják őt, hogy nem mosott kezet a vének rendelése szerint. Tehát nem egészségügyi vagy tisztasági kézmosásról van szó, hanem egy ilyen hát szertartásos kézmosásról. Mondjuk, hogy próbáljam jellemezni, mondjuk valaki elmenne egy börtön látogatásra, ilyen elítélt emberek közé, és akkor mondjuk hazamenne és véghez visz egy szertartásos kézmosást, hogy most eltávolítsa, ami ott ráragadhatott kívülről materiálisan. Tehát ilyenfajta kézmosásról volt itt szó. És Jézus ezt abszolút nem tartotta meg, és a tanítványait is hát úgy olyan példát adott, hogy ezektől függetlenítsék magukat, és ezen megütköztek a farizeusok és az írástudók, hogy nem tartja meg a vének rendelését. Mert lám ebben a korban is a vallási hagyomány teljesen egyenrangúnak és egyenértékűnek tekintették az isteni kinyilatkoztatással, vagy az Isten parancsolataival. És ekkor idézte be Jézus Ézsaiás próféta könyvéből ezt az ígét, hogy szájukkal tisztelnek engem, a szívük pedig távol van, és az irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Ha úgy látnánk a dolgokat, ahogy az Isten mindent látó szeme látja, akkor félelmetes statisztika jöhet neki, hogy a keresztény tömegekből hány ember érvényes ez, hogy a szájával tisztel, de a szíve távol van tőlem, és a többi, amit már az előbbiekben idéztem. Na most idéznék még ugyanebből a fejezetből, tehát az említett alkalommal hangzottak el Jézus további kijelentései is. Így olvasom a 15. fejezetben a 3., a 6. és a 9. verset. Ő pedig felelvé mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Ugye a vallásos hagyomány esetében sohasem az a szándék, szóval egyáltalán nem ez a szándék, hogy áthágni az Isten parancsolatát, hanem mindig ez az indokolás, hogy pont az Isten parancsolatát akarjuk megtámogatni, megerősíteni, védelmezni ezekkel a rendelésekkel. De Jézus azt mondta, hogy ha az ember hozzátesz emberi rendeléseket az Isten beszédéhez, akkor ezekkel biztos, hogy áthágja. Mert nem tudja megérteni azoknak az indítékát, a kizárólagosságát, és ha már hozzátesz valamit, akkor biztos, hogy nem érti azoknak a lényegét, és át fogja hágni vele a tényleges isteni rendeléseket. A 6. vers. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát a hagyomány, hogyha az Isten tiszteletéért buzgolkodik is, mert az indíték a kétségtelenül ez, mindig ebből születik a hagyomány, hogy buzgolkodni az Isten tiszteletéért, de emberi módon, emberi hozzátételekkel. A gyakorlati eredmény mindig az lesz, hogy áthágása, az Isten beszéde áthágásához, és az Isten beszéde elerőtlenítéséhez vezet. A kilányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ugye mindez teljesen világos beszéd. Szeretném ezután Mózes 5. könyve 4. fejezetéből idézni a 2. verset, ahol a következőt találjuk. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 2. verset idézem. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. De itt is elsőként említi, hogy ne tegyetek hozzá, de el se vegyetek. Hogy megtarthassátok, mert nem lehet megtartani, ha az ember hozzátesz, vagy elvesz. Jelenések könyvében a Biblia végén újra ugyanezt mondja, Jelenések könyve 22. fejezet 18-19. Versét idézem. A következőképpen hangzik. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat, veti Isten arra. És ha valaki elvesz profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szent Városból, és azokból, amik a könyvben megírattam. Ugye rendkívül komoly intelem, ugye, hogy eltörli annak részét az Isten üdvösségének a javaiból, az ígéreteiből.
Tehát azt hiszem, hogy a hagyománynak a kritikája, a hozzátételnek a veszélye, az teljesen egyértelműen hát kifejezett a Szentírásban, mindezekből az igékből kitűnik. És most végezetül abban foglalhatjuk össze a témánkat, hogy ha hit vagy hagyomány, így állítjuk fel a kérdést, akkor tulajdonképpen ez az egész szembeállítás arra akar minket buzdítani, hogy a független és igazságos gondolkodásra törekedjünk. Tehát óvakodjunk az úgynevezett konvencionális, akár öntudatosan, de vakon és magabiztosan, vagy akár pedig alkalmazkodóan, egyszerűen egy közösségnek, bármilyen hitéhez. Tehát szeretném mondani, hogy a Biblia nem csak arra késztet, hogy a vallásos hit vonatkozásában ne kövessünk hagyományokat, másban se kövessünk hagyományokat. A Biblia egyértelműen erre bíztat. Hagyományokat semmiben nem, hanem mindenkor őrizzük meg, és műveljük a független és igazságos gondolkodást. Szeretnék ismét ezzel kapcsolatban néhány bibliai igét idézni. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt második levél 10. és 11. versében azt mondja, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokat helyes fordítás szerint Isten kiszolgáltatja a tévejgés erejének. Tehát, mint azt mondaná, itt is vagy-vagy. Tehát az embert vagy jellemzi az igazság szeretete, és mindig a független és igazságos gondolkodásra törekszik. Az igazság szeretete van mindig a vizsgálódásai, a felfogása kialakítása, a cselekvése mögött, vagy pedig menthetetlenül az ember képet fest nekünk, hogy ez a világ a tévejgés tengere. Ebből az ember csak akkor találhat kiutat, és akkor lehet biztonságban, ha befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére, amit egyedül az Isten kinyilatkoztatása képvisel tisztán és teljességében ezen a földön. Noha töredékekben, felvillanásokban, az emberek gondolataiban, vagy az emberek bölcsességében is megtalálható. Ugye így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse Sátánról, akit a Biblia másút, ugye a világ fejedelmének nevez, ugye a neve is azt jelenti, hogy ellenség, hogy az ember nagy ellensége a világ fejedelme pillanatnyilag, akit így jellemez, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát a Biblia szerint a hazugság hálójában van a téveigés erejének a hatalma alatt az egész emberiség, és csak azok, még egyszer mondom, csak azok vannak biztonságban, akik befogadják az igazság szeretetét az üdvösségükre. A Biblia rendkívül komolyan óv attól is, hogy az ember, ha meg van győződve az igazságról, és ez egy új szempont az eddigiekhez képest, ha az embernek van meggyőződése a kinyilatkoztatott Isten igazságról, hogy így mondjam, van hite, személyes hite, és megalapozott és erőteljes hite, akkor is fenyegeti az embert a veszély, hogy gyávaságból, megalkuvásból mégis a hagyományhoz pártol a lelkiismereti meggyőződés ellenére. Tehát, hogy így mondjam, hit és hagyomány között van átmenet, lehet, hogy egy ember alapvetően a hitnek az álláspontján van, de gyávaságból, megalkuvásból az élet adott helyzetében mégis a hagyományhoz igazodik. Nagyon is gyakori ez az emberi magatartás. És nem csak ilyen generális áttálások léteznek, hanem az élet aprócska helyzeteiben. Például van valakinek hite, van független és igazságos meggyőződése, olykor feláldozza a családért. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a családban nem kell a békességre, a szeretetre, az összhangra törekedni maximálisan. De az igazság felül való lelkiismereti meggyőződést még a családért sem szabad feladni, mert az a családnak is kárára válik. Tehát az ember kisebb dolgokban, nagyobb dolgokban, részletekben és egészében hajlamos arra, hogyha hite van is, átpártoljon a hagyományhoz, a többséghez, és mert elfogja a gyávaság, vagy elfogja a megalkuvás. Szeretnék két bibliai igét olvasni ezzel kapcsolatban, amelyek nagyon, hogy így mondjam, ilyen frappáns megfogalmazásúak, és nagyon melbevágóak, és megragadják az embert, és ha jól megértjük őket, megóvhatnak minket az ilyenfajta megalkuvásoktól. Ugye csak gyakorlati példaként említeném Pétert, neki igazán volt hite Jézusban, és mégis egy adott pillanatban, amikor nehéz volt, hogy így mondjam, a kisebbségi helyzetét fenntartania, ráadásul egy indulatos
hangulatban lévő tömeggel szemben, akkor ugye egy szolgáló lánytól is megriadt, és annak a megjegyzésétől, és elment addig, hogy átkozottva és esküdözve árult el a mesterét. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő hisz, és ő soha nem tagadná meg a hitét, és őt semmiféle hagyomány és embereknek a hagyományhoz való nagy ragaszkodása, és annak a szugesztív hatása őt soha meg nem zavarhatja, vagy soha meg nem gyengítheti. Ha valaki legbuzgóbb és legszeretőbb tanítványról van megírva, hogy egy pillanat hatása alatt nem tudta elviselni azt, hogy az ő személyes meggyőződéséhez ragaszkodjék, és azt a tömegnek a heves, indulatos, hagyományos felfogásával, ugye, amit egymástól vettek, és egymás véleménye határozta meg őket, ettől nem tudta magát függetleníteni, hanem gyávaságból, megalkuvásból megtagadta Jézust. Tehát ezért jelentőség teljesek azok az igék, amelyeket olvasunk. Idézem Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 38. verset, ahol Jézus a következőt mondja. Márk evangéliuma. Márk evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 38. verset. Ezt mondja. Valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az emberfia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Nem tudom, érezzük-e azt a hallatlan feszültséget, vagy ami ebben az igében van, mintha Jézus azt mondaná, hogy kik előtt szégyeltek ti engem? Kik azoknak a véleménye, amit olyan rettenetesen nagyra tartatok? Ez a bűn miatt megromlott ember tömegekét, akik az Isten szemével azt mondja, hogy parázna és bűnös nemzetség. Azt mondja, szégyeltek engem ezek előtt, az ő véleményük számotokra annyira meghatározó, hogy nem meritek a ti személyes hitbeli meggyőződéseteket képviselni, fenntartani. És akkor egy szomorú mondatot tesz hozzá. Az ember fia is szégyelni fogja, teszem hozzá ezt a tanítványt, szégyelni fogja tanítványának megvallani az ilyen tanítványt, és most figyeljük meg, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát erre mondtam azt, hogy nagy ellentét feszül a versben, illetve a Jézus kijelentésében, mert egyik oldalon mondja a parázna és bűnös nemzetség, akinek a véleményétől az ember olyannyira függhet, vagy annyira a hatása alá kerülhet, a másik oldalon pedig az ő atya dicsősége is a szent angyalok, mikor velük megjelenik. Mintha azt mondaná Jézus, melyik a fontosabb? De sajnos ő szégyelni fogja azt a tanítványt, szégyelnie kell azt a tanítványt, aki szégyelli őt, e parázna és bűnös nemzetség előtt. János evangélium a 12. fejezetéből pedig idézném a 42. és a 43. verset. Tehát János evangélium a 12. fejezetéből a 42. és 43. verset idézem, ezt mondja. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. Nagyon meglepő, nem? Hogy ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor egyáltalán nem tűnik ki, hogy a főemberek közül sokan hittek benne. Tudunk egy Nikodémusról, meg tudunk egy Arimatia Józsefről, és hol a többi? Ez a Biblia vers megmagyarázza. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetekből. És egy kis minősítő megjegyzés, mert inkább szerették az emberek dicséretét, hogy nem az Istennek dicséretét. Ugye emlékszünk erre a kis szóra, hogy inkább, ez már eddig is előfordult az előadásokon, milyen veszélyes kis szó, ahogy mondtam, mindig olyan, mint a mérleg nyelve. Ugye, tehát ezek az emberek hittek, azt olvassuk, hittek Jézusban sokan Izrael főemberei közül, de inkább szerették az emberek dicséretét, semmint az Istennek dicséretét. Tehát ez volt számukra, ami többet gyomott a latban. Tehát ezek az igék nagyon komolyan intenek minket arra, hogy a független és igazságos gondolkozást mindenképpen őrizze meg az ember, és tegyük magunkat belül erkölcsi mérlegre, ha megkísérteni a gyávaság, vagy a megalkuvás, vagy netán a tagadás, hiszen az embernek különbséget kell tenni, hogy ki előtt szégyel, és az embernek mindenképpen meg kell gondolni, hogy kinek a dicsérete, vagy kinek az elismerése, vagy a jóváhagyása fontosabb számára, amennyiben Istenben valóban hisz. És befejezném a mi témánkat azzal, hogy még Pascaltól olvasnék két gondolat töredéket, amelyek szintén nagyon-nagyon bölcs és megszívlelendő megjegyzések.
ezt mondja. Elbújnak a sokaságban, 260. töredék, elbújnak a sokaságban, és a tömeget hívják segítségül. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottátok volna. A magatokkal való egyetértés, értelmetek hétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Tudom, hogy egyszerre nem lehet megfigyelni, hadd olvassam el még egyszer, hogy a személyes meggyőződés megtalálására való buzdítás ez. Elbújnak a sokaságban, a tömeget hívják segítségül, mondja kritikai észrevételként. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottatok volna róla. Tehát ne befolyásoljon az, hogy kitől, mitől hallottuk, hanem igaz-e ez a kérdés. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Érezzük, hogy itt a lelkiismereti, erkölcsi ítélet, meggyőződés is benne van Pascal szavaiban. És végül a 269. töredék csak egyetlen mondat, ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Lehet, hogy első pillanatra fel sem fogjuk, hogy mit mond ezzel Pascal, és még talán kételkedünk is, hogy minden benne van ebben a meghatározásban, mert ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Pedig mégis minden benne van. Megalázkodás, hogy elismerjük a saját tévedhetőségünket, az emberiség tévedhetőségét, a téveigés ereje hatalmát, a bűnben megromlott emberiség felett, és használjuk az eszünket. Ezt a legtágabb értelmet, az egész értelmünket és lelkiismeretünket együtt. Tehát az embernek a belső ítélő képességét, a független és igazságos gondolkodásra törekszünk. Ha az emberben megvan a megalázkodás készsége, tehát az emberi tévedésekre vonatkoztatva is, és az isteni igazságra vonatkozóan is. Megalázva magunkat el tudjuk ismerni az emberi tévedéseket, a magunkét, mindenek előtt a magunkét, és a tévedhetőségünket. És meg tudunk alázkodni a kétségtelen igazság előtt. És használjuk az eszünket, hogy személyes meggyőződésre jussunk, és független és igazságos módon és szabadságban mindent megvizsgáljunk, és bátran kövessünk. Akkor tényleg kialakul ebből az igazi kereszténység. Mert akkor az Isten igazságáról, a kinyilatkoztatott igazságáról fogunk meggyőződni. Tehát még egyszer mondom, Pascal így foglalta össze, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Tehát az igazi kereszténységhez nem valami érzelmesség, vagy nem valami misztikus élmények vezetnek, hanem tulajdonképpen a legtisztább, legbecsületesebb magatartás, a megalázkodás és az eszünk használata elvezet az igazi kereszténységhez feltétlenül. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, és néhány perc múlva akkor kezdenénk a beszélgetést azokkal, akik visszamaradnak és kérdéseik vannak. A viszontlátásra 2 hét múlva mindenkinek. Gondolatainak a befogadása a hagyományhoz tartozik-e? Jó kérdés, igen, mehetünk tovább. Tessék? Ezekkel végzünk. Tessék, vagy még valaki jelentkezett? Hol? Nem láttam? Nem, akkor nem. Tehát akkor vegyük sorra. Akkor a legelső kérdés az volt, hogy a különböző keleti vallások ugye, a tanításainak a befogadását is lehet-e hagyománynak tekinteni. Létezik egy ilyen, a kereszténységnek a mai, éppen az ökumenikus filozófiájában létezik egy ilyen felfogás, hogy tulajdonképpen minden hagyomány szent. Tehát egy ilyen bizonyos értelemben egy kitágítás a hagyomány fogalmának, majd mindjárt kicsit össze fogom ezzel kapcsolni az egyház fogalmát, előre veszem azt a kérdést, mert a kettő jól összetartozik. Tudnék olyan kitágítása a hagyomány fogalmának, hogy a szent hagyomány, a kivált képen való szent hagyomány, a mértékadó szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány az a katolikus egyházban van. De mindazonáltal hagyományok léteznek, értékes hagyományok a különböző világvallásokban is. És ezeket a hagyományokat is meg kell becsülni. Ugyanez a felfogás a Bibliát viszont igyekszik szintén a hagyományba besorolni, mondván, hogy végül is a Biblia is hagyomány, ugye? Tehát nem
úgy ér, azt érti ezen, hogy, hogy keletkezett, ugye maguk az iratok keletkeztek az Izrael körében, illetve keletkeztek az ősegyházban. Tehát azt a szempontot mellőzi, hogy Istentől ihletett, tehát különleges isteni segítséggel vették át a proféták és az apostolok, és továbbították, hanem csak azt ragadja meg, hogy végül is ez is az egyházban keletkezett a Szentírás, Izraelben, illetve az őskeresztény egyházban, tehát Szentírás is hagyomány. Tehát ez a felfogás azt mondja, hogy léteznek különböző hagyományok, amelyek békességben, vallási hagyományok, amelyek között békességet kell teremteni, amelyek békességben megférnek egymás mellett, és a Biblia is ennek a vallási hagyomány tömegnek a része. Például a 1993-ban hívták össze a világvallások második parlamentjét Chicagóban, és ott az egyik fő szónok például ezt mondta, hogy vallások és vallási hagyományok, rátok van szüksége a világnak. Vagy például Hans Küng, ez a neves római katolikus teológus, és egy József Kusel nevű másik teológus társa, ők dolgoznak például azon, hogy egy egységes világetoszt létrehozni, egy világerkölcsöt, tehát összegyűrni a legkülönbözőbb vallásoknak a hagyományából. Tehát ma nagyon is népszerű ez az eszme, hogy igen, létezik a szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány a katolikus egyházban, de léteznek ezen kívül más vallások hagyományai is, azoknak a hagyományanyaga is értékes, és ezek között egy békességet kell teremteni, illetve végül is a római katolikus felfogás szerint egy hierarchikus rendbe kell ezeket is rendezni. Ugye a katolikus szent hagyomány van a csúcsán, de a különböző hagyományokat is tolerálja, illetve hát kialakítja velük a maga kapcsolatát, viszont a Bibliát is, hogy így mondjam, leteszi egy polccal lejjebb a hagyomány sorában, mondván, hogy ez is az egyház körében keletkezett. Na most ide utalnék, hogy a modern egyház fogalom, hogy tehát feladásra került-e a modernizálódó római egyházban az a felfogás, hogy amit itt olvastam, hogy az egyházon kívül tulajdonképpen nincs üdvösség. Ugye ezt a középkorban mondták ki. Ma semmit nem változott ez a tétel, tulajdonképpen nem is változhat. A római egyházban soha semmi nem változhat a tévedhetetlenség karizmája miatt. Csak átértelmezések és átfogalmazások léteznek. De a lényeg soha-soha nem változhat. Tehát ez a tétel is megmaradt, és megmondom, hogy milyen átfogalmazásban. 6. Pál pápa volt az, aki a modern egyház fogalmat tulajdonképpen, hát az alapokat ehhez lerakta, és pedig azzal és amit aztán meg is lehet találni, a II. Vatikáni zsinatnak a Nostra Aetate, tehát a nyilatkozat más vallásokról című dokumentumában. Nos, ebben azt fejtik ki, hogy az egyháznak a teljessége az a katolikus egyház. És mellette, illetve körülötte koncentrikus körökben helyezkednek el a különböző más egyházak és vallások. Ugye a koncentrikus kör, mint hogy egy kavicsot a folyóba dobunk, és ugye különböző átmérőjű körök keletkeznek a középpont körül. Tehát a középpont a római egyház, az egyház teljessége. Hozzá legközelebb vannak azok az egyházak, a legtöbb elevet lehet megtalálni a teljes egyházból, a római katolikus egyházból, ugye elsősorban az ortodoxok. Azután utána jönnek ugye azok, amelyekben bizonyos egyházi jegyek vannak, ugye a katolikus egyházból valamikor kivált protestáns egyházak, és azután következnek következik az egyisten hívő iszlám, azután következnek az erkölcsi és vallási értékeket tisztelő pogányvallások, és a legszélső körben pedig az ateista humanizmus. Tehát, és így ezek a kifejezések, hogy ezek mind a megváltás hatósugarában vannak, és emberek üdvözülhetnek ezekben a külső körökben is, de csak azért, mert tudtukon kívül is a középponthoz vannak rendelve. És ez a megfogalmazás megszületett, hogy hogy vannak tematikus keresztények, ugye ezek azok, akik kifejezetten az egyház teljességéhez tartoznak, és vannak úgynevezett anonim keresztények, ez pedig a Karrán nemnek, ennek a szintén nagyon neves katolikus, századunkbeli katolikus teológusnak a meghatározása. Tehát a névtelen keresztények ezek, akik akár a más vallásokban, vagy ateista humanizmusban
vannak, de a koncentrikus kör valamely külső körében vannak, és tudtukunk kívül is hozzátartoznak a középponthoz. Tehát ha mondjuk hasonlatot akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy nem változott az a tétel, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, csak az egyház fogalmát, mint az amőbát úgy kitágították, hogy sokkal szélesebb a valóságban az egyháznak a köre. Tehát még hát sok minden érdekesebb lehetne ezekből a dokumentumokból idézni, csak hát nem akarom nagyon az időt húzni vele. Ugye itt is például azt mondja, az egyház révén kapjuk a hitet, és a Krisztusban lévő új életet a keresztség által. Tehát az egyházról ki is mondja a Lumen Gentium konstitúcióban, hogy az egyház az üdvösség közvetítő. Itt például azt mondja, az egyház szent az új KT-ban. A nagyon szent Isten a szerzője. Bár bűnösöket foglal magában, ő a bűnösökből álló bűn nélküli. A szentekben ragyog szentsége, Máriában már ő az egészen szent. De tehát így magyarázza az egyháznak az abszolút szentségét. Azt mondja, a Krisztus tekintélyében való részvétel, tehát a Krisztus tekintélyében való részvétel, ugye ez tipikus fogalom szintén, legfelsőbb fokát a tévedhetetlenség karizmája biztosítja. Itt az egyházon kívül nincs üdvösség. Az új katolikus KT-ban is benne van ez a címszó. Azt írja, hogyan kell érteni ezt az egyház atyák által gyakran ismételt állítást? Tehát bárki, akinek megvan az új katolikus KT, vagy megveszi, fölütheti, és megtalálja benne ezt a fejezetet, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Azt mondja, hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást. Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség a főtől, Krisztustól jön az egyház által, ami az ő teste. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja a zsinat, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézménynek alapította meg a katolikus egyházat. Tehát ugye nagyon, figyelj, mert nagyon árnyaltan, nem, tehát éppen azért, mert létezik ez a tágabb egyházfogalom, nem mondja azt, hogy akik nem tartozhatnák, azok nem, de nem üdvözülhetnek azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus egyházat. Hát azt hiszem, ennyi ilyen illusztráló idézetnek elég. Akkor menjünk, talán lépjünk tovább. Egy következő kérdés volt, ugye akkor talán ön volt a következő kérdező, ugye? Igen. Nem, nincs ott, nem volt ott szó kiírtásról, hanem inkább ott Noé, meg lehet találni, hogy ezt a Mózes első könyve 11. fejezetében proféciát mondotta az utódairól, és ugye Kám és Kánaán esetében, a fia Kánaán esetében ugye kiütközött az a negatív jellem, és tulajdonképpen ennek a következményeiről szólt Isten, hogy az eljövendő történelemben, ahogy így mondjam, a szolgák szolgája legyen Kánaán, ugye mondta. Tehát ez egy profétikus kijelentés volt arról, hogy Sém és Jáfet, tehát ennek az utódai, hogy így mondjam, pozitívabb civilizációt fognak kiépíteni, még mélyebbre süllyednek, szolgai státuszba süllyednek Kámnak az utódai, éppen az erkölcsi magatartás következtében, amely rögződik ezen az ágon. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyéni kivételek ugye nincsenek, az egy pillanatig sem jelenti azt, hanem tudjuk azt, hogy van ilyen, hogy egész népcsoportokat meghatároz a sajátos kultúrája vagy hagyományából. Vannak egyéni kivételek, mindig vannak és mindig léteznek, de a többséget meghatározza. Na most azt hiszem nem is igazából az a döntő kérdés itt, hanem hogy van az, hogy az atyák vétke a fiakban, ugye? Tehát az a döntő kérdés, ami benne van a második parancsolatban is,
csak mivel most nem tartozik szorosan a témához, én ezt a részét nem idéztem. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy, bocsánat, csak a Bibliámat keresem közben, köszönöm szépen, hogy az atyák személyes vétkét azt a fiakban ugye kellene megbüntetni. Ezt egy pillanatig sem idézném, hogy a Szentírás hogyan szól erről félreérthetetlenül. A Mózes 5. könyvében, a mózesi törvényben is megtaláljuk ezt.

meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyáért. Kiki az ő bűnéért halljon meg. Tehát ugye ez nagyon szilárdan benne volt a törvényben, és ugyanígy, ezt már nem is keresem ki, Ezékiel könyve 18. fejezetében ismét és ismét elhangzik, hogy ne, ezt így mondja, ne legyen ez a közmondás köztetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásod bele. Így mondja az Isten, kivesztem ezt a közmondást közületek, hanem így mondja, hogy a fiú ne viselje az apa vétkét, és az apa se viselje a fiú vétkét, az igazol legyen az ő igazsága, a gonoszol legyen az ő gonoszsága, amely vétkezik, annak kell meghalnia. És ezt többféle variációval részletezi Ezékiel könyve 18. fejezetében. Tehát akkor a második parancsolatban például mire vonatkozik ez, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban? Ez nem a személyes bűnnek a következményeire vonatkozik, hanem a Jóisten itt tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ne várja el tőle azt senki, amit egyébként emberek szeretnének elvárni, hogy az ember él gonoszul így, úgy, amúgy, és akkor a Jóisten mindig jöjjön és tüntesse el a következményeket. Nem azt mondja, az ő elsődleges büntetése a bűnre az, hogy amit vet az ember, azt aratja is, vagyis hagyja az emberi bűn következményeit érvényesülni. Tehát arról a büntetésről van szó, hogy ha a fiak Isten gyűlölők, mert ugye azt nagyon fontos, hogy hozzáteszi, megbüntetem harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát csak abban az esetben, ha gyűlölik az Istent, ugye? Tehát megvetik. Akkor azt mondja, ami genetikailag rossz örökség van, ami pedig rossz példaadás által hat rájuk, azok nem fognak elhárulni. Tehát, hogy így mondjam, a bűnnek a legsúlyosabb büntetése a bűn maga. De hát Isten nem fog jönni, hogy rendre egyenként elhárítsa az emberi bűn következményeit. Ő azt az ítéletet érvényesíti a bűn feled, hogy engedi, hogy a bűn beérjen, és megmutassa maga igazi arcát. Tehát nem a személyes bűnöket bünteti meg, hanem a természetesen továbbható következményekről van szó. Jellemző is, hogy azt mondja, harmad és negyedízik. Ugye körülbelül eddig van az, hogy a genetikai örökség, vagy a rossz példaadás öröksége hat. Ugye szokták mondani, aztán már megtörik az átok, aztán már jön új vonal, de ugye a közvetlen hatások az apáknak és anyáknak a rossz magatartása és rossz lelkülete és rossz példaadása és rossz nevelése a legközvetlenül ugye harmad-negyed ízik hat tovább. Tehát erre vonatkozik a bibliai kijelentés. Tehát egy pillanatra lehet ezzel még mozognom egy kicsit, ugye enged ez a madzag egy picit. Azt hiszem, itt van a... Köszönöm szépen. Itt van benne a táskámban, véletlenül nálam van, úgy emlékszem, megnézem, a Herz kommentár. Nem tudom, ki ismeri ezt a Herz kommentárt. Sajnos nincs itt, a másik táskámban van. Tehát aki esetleg hozzájut, nem olyan nehéz hozzájutni, létezik ez a Herz, a brit birodalom főrabbia kommentárja Mózes 5 könyvéhez. Ugye nagyon érdekes, hogy maguk a zsidók hogy értették. Ugye hát a saját nyelvükön, a saját évszázadokon át követett vallásuk szöveg összefüggésében hogy értették ezeket az ígéket. De a második parancsolatnál, amit én elmondtam, lényegében ugyanezt elmondja Herz is, hogy különbséget kell tenni, ami a személyes bűnnek a közvetlen isteni megbüntetése, az soha nem teszi Isten, hogy az apa vétkét a fián büntesse meg. Igen, amely lélek vétkezik, mondja, annak kell meghalni. Viszont a természetes következmények az a bűnnek a másik büntetése, és azt Isten nem hárítja el. De ha viszont a fiak nem Isten gyűlölik, hanem rögtön folytatja, de irgalmasságot cselekszem, ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, tehát hogyha viszont Isten szeretővé válnak az utódok, akkor az első, a második, a harmadik, a negyedik, bármelyik generációban megtörik ez az átok. Ez csak akkor érvényesül, ha a fiak ugyanúgy elvetik az Istent, és nem hívják őt segítségül. Lehet valakinek akármilyen rossz genetikai öröksége, lehet akármilyen rossz nevelés, akármilyen rossz példa, hogy ha az Istent szereti, mindezek a természetes rossz következmények eltűnnek. Helyébe az isteni áldás lép, az Isten mindent meg tud változtatni. Nem tudom, hogy így érthető-e, vagy van kérdés még. Akkor segítsünk most egy kicsit, hogy mi volt a következő kérdés, mert nem pont... Igen. Hogy van-e isteni hagyomány? Na most, tehát ha a hagyomány szót a legszorosabb értelművel veszük, ugye, hogy valakire ráhagyni valamit, ugye jogi értelemben is használják, hogy hagyomány,

hagyaték. Ott nevezik régiesen a jogban hagyománynak. Tehát ha ilyen értelemben vesszük, hát ugye Isten meghagyta az ő beszédeit, meghagyta az ő parancsolatait, vagy ahogy elhangzott, meghagyta az úrvacsora, vagy a keresztség rendtartását. De ezt a szót erre azért nem használjuk, inkább az isteni elrendelés, közveti isteni elrendelés, mert ugye létezik az emberi hagyomány fogalma, ugye vannak ilyen rögzült kifejezések. Tehát abszolút szó szerinti értelemben persze, hogy van isteni hagyomány, mert Isten emberre hagyta az ő beszédeit, vagy meghagyott rendelkezéseket, de mivel a hagyomány szó le van foglalva, ugye az Isten beszédéhez hozzátett emberi rendelésekre, azért hát megkülönböztetjük, és azt mondjuk, van az isteni kinyilatkoztatás, és van a hagyomány. Igen, melyik volt a következő kérdés? Igen. Igen, ez az apostoli hitvallásra vonatkozott. Ugye az apostoli hitvallás a harmadik századból való, minden valószínűség szerint egész pontos keletkezés idejét nem tudjuk, és önmagában biblikusan nagyon nem kifogásolható a szövege. Mondjuk már egy kicsit mutatkoznak benne ilyen árnyalatbeli problémák a Bibliához képest. Például olyasmi, hogy ugye van a három hitágazat, ugye így szokták mondani. Ugye a teremtést, az teljesen az atyának tulajdonítja a megváltást a fiúnak. Ugye a Biblia szerint a teremtés közvetlen megvalósítója is a fiú, a megváltási tervnek a szerzője meg maga az atya. Tehát a Biblia szerint mindhárom isteni személyben van, mind a teremtésben, mind a megváltásban. Tehát ilyen árnyalatbeli problémák vannak az apostoli hitvallásban, de alapvetően helyes. Na most viszont ugye vannak ilyen kis eltérések itt-ott különböző egyházak gyakorlatában a harmadik hitágazatnál. Ugye ez a harmadik hitágazat, amely Szentlélek is az egyházra vonatkozik, és ugye itt hangzik el, hogy hiszem ugye az egy szent katolikus anyaszent egyházat. Itt hadd mondjam azt, hogy még az anyaszent egyház kifejezés sincs a bibliai szövegben, mert ezt jó is, ha mindenki tudja, meg azt is jó, ha tudjuk, hogy az egyház szó sincs így benne, ahol magyarul. Mert azt halljuk, hogy egyház, mi teszünk be egy ház, meg ráadásul egyház. Szóval valami intézmény, vagy épület, vagy szervezet, ez jut eszünk be róla. A görög szövegben, az új szövetségben egyetlen egy szó van az egyházra, az eklészia. Ezt is halljuk, ugye eklézsia, ugye így emlegetni. Ugye magyarosan ez viszont azt jelenti, hogy kihívottak, elhívottak közössége. Tehát tulajdonképpen benne van a szóban az, hogy itt az egyházat nem hát valamilyen papi hierarchia alkotja, és nem egy intézmény, és nem egy szervezet, hanem a hívő nép alkotja az egyházat. Az egyszerűen a kihívottak közössége. Ilyen pedig, hogy anyaszent egyház nincs. Ez már csak olyan, ugye a Károly Gáspár fordításába is bekerült, ugye annyira hát berögződött a tudatba, hogy egyház, anyaszent egyház, de ha szó szerint fordítanak, akkor csak a kihívottak közössége. Ugye hát most már magyarban nem lehet megváltoztatni ez a szót, ugye rögzül, de vigyázzunk, mert szóval az eredeti fogalomban nincsen benne sem a háznak, sem az egynek, sem az anyának a fogalma, még kevésbé a katolikusé. Ugye az sincs benne, az apostoli hitvallás eredeti szövegében nincs benne a katolikus. Ugye azt a római egyház teszi bele. A katolikus ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetemes. Na most viszont így már ugye a katolikus elnevezéssel, ugye ez rögzült a római katolikus egyházra. Tulajdonképpen így, nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy egy kis ellentmondás is rejlik a névben, hogy római katolikus, mert benne van az, hogy római, és a katolikus meg egyetemes. Ugye? Tehát egy kicsit így magában hordozza ezt az ellentmondást, mert alapvetően ugye a római irányítás a római hagyományokra épülő, de amely azonban azt az igényt tartja, támasztja, hogy egyetemes. Egyébként a katolikus elnevezés legelőször a 380-ban kibocsátott törvényben jelenik meg, amikor ugye a Konstantin utódcsászárai, Nagy Theodosius és a társai, ők rendelték el, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet, amelyet, és akkor sorolja, hogy Róma püspöke, Alexandria püspöke, stb. Képviselnek, és ezek az apostoli szentségű férfiak, és utána azt mondja, akik így hisznek, azok a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek, akik elég kemény szavakat használják, hát eretnekeknek és őrülteknek tekintünk, ugye nem viselhetik az eklézsia, az egyház nevet, hanem
és nem nevezhetik gyülekezeteik magukat ennek. Tehát itt először jelenik meg a katolikus név, úgyhogy tulajdonképpen akik a birodalmi egyházhoz tartoztak, ugye, tehát az állammal egyesült birodalmi egyházhoz, azok viselhetik a katolikus keresztények nevet, a többiek viszont eklézsiának, egyháznak sem nevezhetik magukat. Igen. Még kinek volna kérdése? Ja, igen, igen, igen. Az apostoli hitvallásnak nem is úgy van, hogy hiszek egy szent katolikus egyházban, hanem úgy van, hogy hiszek egy szent keresztény egyházat. Ez nagyon érdekes, hogy ezt Calvin külön hangsúlyozza az institúciónak, ugye a keresztény tanítás rendszere című híres művének az egyik utolsó kiadásában, külön hangsúlyozza és azt mondja, hogy nem így helyes, hogy hiszek az egyházban, mert azt mondja, egyedül csak Krisztusban szabad hinni, hanem így helyes, hogy egyházat hiszem. Hiszem az egyházat, de nem hiszek az egyházban. Ugye ott ugye latinul idézték többnyire az apostoli hitvallást, és ő mondta, az in prepozíció nem helyes, mert nem az egyházban hiszek, hanem az egyházat hisszük. De hinni csak Jézus Krisztusban, Isten fiában szabad. Tehát az ön értelmezését Calvin csak maximálisan megerősítette. Még az is benne volt, hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Természetesen az egyháznak megvan a helye és megvan a maga jelentősége. Tehát amikor ugye hangsúlyoztuk, hogy személyesítés, független és igazságos gondolkozás, ez nem azt jelenti, hogy a keresztény közösségnek nincs szerepe vagy helye. Csak hogy akkor pontosan ezt mondja a Biblia, hogy kihívott a közössége, és ez az ige is, hogy ketten-hárman összejönnek, én ott vagyok közöttük, tehát a tekintély Krisztus. Egyébként ez éppen a következő, ahhoz két hétre következő témát érinti, hogy tulajdonképpen, ugye én nem tudom, most ugye én kaptam ezeket a címeket, és hát nincs is annyi időm Reisinger Jánossal konzultálni, hogy ő pontosan mire gondolt. Eddig még azt mondta, hogy mindig szorgalmasan meghallgatja a kazettákat, és akkor mindig visszajelzi nekem, hogy körülbelül azt értettem, amit ő akart mondani. Hát most éppen Gyulán van gyógykezelése még, úgyhogy hogy telefonon elérhetetlen, úgyhogy nem fogok tudni addig rákérdezni, hogy ő mit értett. Hát én minden este úgy értelmezem ezt a témát, hogy ez arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen hogyan értelmezzük magának az egyháznak a fogalmát. Szóval az Ó és Új Szövetségi Egyház fogalma és a másik, a római típusú egyház értelmezés. Ugye nem ugyanaz, amiről ma beszéltünk, hanem igazából az egyház főségnek a kérdése az, ami úgy gondolom itt kidomborodik ennél a témánál. Hát persze létezett, ugye, olyan értelemben, hogy a testi leszármazás szerint, ugye, az Isten, ugye, de az viszont nem egy, az tényleg népegyház volt, tehát nem a hitben önkéntes választás szerint népegyház volt, de hát nem akarok elébe vágni a következő témának, jó? Van-e valami kérdés, amiről elfeledkeztem, ami elhangzott és nem válaszoltunk rá? Ami, tehát az volt a kérdés, hogy az Ószövetségben volt nagyon sok rendelés, és ezek vonatkoznak-e ránk, vagy nem? De most amiket Isten Mózes által adott, ugye, ami a 10 parancsolaton kívül is egy sereg rendelkezés volt, azok Istentől adott rendelkezések voltak. De nagy részük jellegénől fogva időleges volt. Ezt például így mondja a zsidókhoz írt levélben, szó szerint így kimondja, hogy Izraelnek adott Isten olyan törvényeket, amelyek testi rendszabályok voltak, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ugye a Jóisten az Ószövetség átmeneti, nem végleges jellegét eleve kijelentette azzal, amikor például Jeremiás által azt mondta, hogy eljönnek a napok, amikor új szövetséget kötök Izrael házával, nem a ma szövetség szerint, amelyet kötöttem velük a Sínai hegynél. Tehát Isten eleve érzékeltette azt, hogy ez egy átmeneti, egy előkészítő jellegű szövetség, amelyben vannak nem örök érvényű isteni, de nem örök érvényű rendelések, hanem amelyek csak Izrael sajátos, igen, nevelő célzatúak, így is mondja a Biblia, pedagógus törvények. És itt mindjárt utalnék is rá, hogy milyen természetűek voltak ezek még röviden. A zsidókhoz írt levélben mondja, hogy amelyek testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Pillanat. Azt hiszem a 10. vagy a 9. fejezetben van, csak most itt nem esik rá a szemem. Mindegy, hát majd valaki utána nézít, megtalálja. Ez a lényeg, hogy testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ja, meg is van.
nem, 9. fejezet, 10. vers, mert benne van a 10, csak az a vers. Tehát azt mondja, csak is ételekkel, meg italokkal, és különböző mosakodásokkal, amelyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezőek. Na most például mit tartoztak ide? Ebből kiderül az úgynevezett tisztasági törvények Izraelben. Nagyon sokfélék voltak ezek a tisztasági rendszabályok. Például volt ilyen közöttük, hogyha valaki halottal érintkezik, mosódjék meg, mert tisztátalan. Na, például ennek mi volt az értelme? Az volt az értelme, hogy a Izrael körül az összes nép, ugye a különböző pogány vallásokat követte, amelyekben mind óriási magas fokon volt a halott kultusz. És hogy a Jóisten távol tartsa őket, ugye ne felejtsük el, itt nem egy személyes megtérés alapján nép, álló nép volt, hanem egy testi leszármazás szerinti nép, amelyek ott voltak a pogányság tengerében, és ugye örökké kísértette is őket, örökké bele is csúsztak ezekbe a dolgokba, és Istennél ez egy ilyen kulcs szó volt, hogy tisztátalan, ugye? Hogy valami nagyon erőteljesen távol tartsa őket. Tehát például egy izraelita az nem csinált halott kultusz, mert ő azt tanulta, hogy a halál, mint a bűn következménye önmagában tisztátalan. De nem azért, mintha tényleg tisztátalan lenne, ugye? Hanem a Jóisten ezzel a radikális testi rendszabállyal, vagy pedagógus törvényel, vagy nevelő célzatú törvényel akarta az izraelitákat távol tartani a pogányoknak a halott kultuszától. Akkor voltak ilyen nemi élettel kapcsolatos tisztasági törvények, amelyek megint, ha valaki jól meggondolja, rájön tulajdonképpen, hogy nagyon bölcs isteni rendelkezések voltak, mert körülöttük telő volt minden ilyen termékenységi kultuszokkal is, ugye, amelyekkel ilyen kultikus paráznaság is létezett a különböző pogány vallásokban, és a Jóisten ezektől is távol akarta őket tartani, és azt is meg akarta nekik mutatni, hogy az embernek az élet ezen a területén is az önzését le kell vetkőzni, és tisztaságra is, és az isteni törvény megvalósítására kell törekednie. Tehát sok egyebet mondhatnánk, vagy például a leprásoknál, ugye szintén, hogy a Jóisten ezzel szűrte ki mondjuk a lepra terjedését, ugye, hogy tehát ezek isteni rendelkezések voltak, de időlegesek, és eleve nyilvánvaló volt, és eleve megmondatott, hogy időlegesek. Amit viszont aztán később ugye a rabbik kiépítettek, a rengeteg rabbinikus rendszabály, azok már nem isteni rendszabályok.

Az 5. fejezet 12. versétől a 42. versig terjedő szakasz a mai témánk, és ez szerves folytatása a korábbiaknak. Ugye a legutóbbi alkalommal az Ananiás és Zafira esetéről volt szó, az egy közvetett történet a mi fonalunk szempontjából. Most még visszanyúlunk ahhoz a történethez, amit együtt kezdtünk el, még én is itt voltam akkor a korábbi alkalmakkor. Tudnék, amikor Péter és János apostol meggyógyítottak egy embert, aki nem tudott járni, születésénél fogva nyomorék ember volt. Ugye egy híres megszólalás volt, hogy ezüstöm és aranyom nincsen nekem, amin van, azt adom, magyarul gyógyulj meg. És meg is gyógyították. Emlékszünk rá, hogy ez nagy tetszést váltott ki a népkörében, nagy nem tetszést váltott ki a zsidó vezetők körében. Elővették őket, ahogy ezt mondani szokták, hogy megijesszék, mire nem ijedtek meg, sőt Péter nagyon határozott válaszaitól a zsidó főtanács hőkölt vissza egy kicsit, és megfenyegették őket, hogy többet ne merjenek ebben a névben tanítani, és aztán elbocsájtották őket. A gyülekezet meg imádkozott, hogy nehogy már ettől megijedjenek az apostolok, ugye ezzel fejeztük be azt a történetet, és most folytatódik ugyanez a történet, az 5. fejezet 12. versétől olvasom is, tehát akkor az elsőként megjelölt szakaszt, a 12-től a 16-ig terjedő verseket. Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között, és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni, hanem a nép magasztalta őket. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Úgy annyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket, kik mind meggyógyultak. Hát eddig a szakasz, eddig egy értelemszerű, itt van egy értelemszerű határa a leírásnak. Hát azzal hadd kezdjem, hogy nagyon nagy hatással tevékenykedtek az apostolok, felég fordult a figyelem, azt olvassuk, hogy mind többen vették őket körül, férfiak, nők egyaránt. Ugye a mértékét az jelzi, hogy ha így mondanám, hogy az agglomerációra kiterjedt, tehát a környező városok és a főváros melletti településekből is odajöttek az emberek, mert hallották, hogy itt olyan emberek vannak, akik tudnak gyógyítani, és nagyon feltűnő, hogyha figyeltük, hogy azt mondta, hogy odahozták a betegeket, és ezek mind meggyógyultak. Tehát nem volt olyan, hogy szint volt húzva, vagy bizonyos kategóriákat tudtak, bizonyosokat nem. Teljes értékű gyógyítás történt. Az is érdekes, hogy miközben vonzották az embertömegeket, azt is olvastuk, hogy nem mertek közéjük elegyedni. Tehát egy visszatartó erőt jelentett az emberek számára, az a szemmel látható hatalom, az a rendkívüli erő, ami áradt az ő egész lényükből, tehát nem csak a gyógyításból, hanem az egész magatartásukból, az ő lényükből, és egy éles határvonal húzódott, hogy kik azok, akik ebből a körbe tartoznak, és a többiekben ott volt ez a tudatalatti önkéntelen tiszteletadás, hogy hát nem úgy volt, hogy hát ez is egy társaság a sok közül, vagy hát annak is, ott is emberek vannak, hanem félelem szállt az emberekre, és ez egy határvonalat is húzott, egy jó értelmevet határvonalat. Én is bevallom most, hogy olvastam, most gondolkoztam el ezen, tudnék már az egyik szempontján, amit mindjárt mondok is, tudnék azt mondja, hogy nem mertek közéjük elegyedni, másrészt meg azt mondja, hogy mindinkább csatlakoztak az Úrhoz a hívők. Én ezt eredetileg úgy értettem, és valószínűleg ez is benne van ebben, hogy egyrészt nem nagyon mertek az apostolok közé elegyedni mások, másrészt, hogy mégis nőtt a szám, mert mégis csatlakoztak. Most akkor ez hogy van? Tehát hogyan értsük? Én szerintem ez egy nagyon fontos mozzanat a leírásban. Tudnék, ez annyit jelent, hogy szemmel látható különbség volt a Krisztus követők élete ereje, az őket kísérő mennyei erő révén, az ő munkásságuk, az ő csoportjuk, és a többi zsidó ember között, akik egyébként szintén hívők voltak a maguk módján addig is. Ez egy olyan különbség volt, hogy az emberek nem mertek közéjük elegyedni, ezt így is olvassuk az Ószövetségben, hogy az igazak nem állnak meg a gonoszok gyülekezetében, mert hát mi keresni valójuk is lenne ott, ez nem olyan meglepő talán, de fordítva még érdekesebb, hogy a gonoszok meg nem állnak meg az igazak gyülekezetében. Mert kikívánkoznak onnan, tehát ott nem lehet tartósan jelen, nem lehet összekeverni tartósan dolgokat. Azt mondja a Biblia, hogy mihelyt markánsan meglátszana az igazság az Isten követőjének az életében, mihelyt ez járná át az egyének és a csoport életét, az rögtön egy látványos különbséghez, egy határvonalhoz vezetne, ami nem akaratlagos, nem demonstrált határvonal, hanem hát ez a valóság, ez a dolgok rendje.
Akkor meg mit jelent az, hogy mégis sokan csatlakoztak hozzájuk? Hogy lehet ezt feloldani? Hát ugye egyrészt azt mondja, hogy miközben a nagy tömegek érezték, hogy itt azért másról van szó, és féltek volna csak úgy oda csapódni, mert érezték, hogy itt mennyi erők vannak jelen. Eközben voltak a nagy tömegben olyanok, akik hívők voltak, így nevezik, tehát akiket megragadott ez az egész, és akiknek az életében megvolt erre a válasz, akik viszont egy alapos, meggondolt, megfontolt, mérlegelt döntés után úgy határoztak, hogy csatlakoznak. Tehát, mint hogyha azt akarnám mondani a Biblia, hogy egyrészt nem higulhatott fel a kereszténység, mert olyan erők működtek, amik távol tartották a könnyelmű lelkeket, a könnyelmű embereket. Másrészt viszont voltak ezért, akik döntöttek, de az a döntés egy sokkal súlyosabb döntés volt, mert érezték, hogy milyen határvonalat lépnek át, tudták, hogy mit fognak eldönteni. Nem tudom, érthető ez így, de ez egy nyilvánvaló feloldás, úgy gondolom, ennek a látszólagos ellentmondásnak. Másrészt pedig nagy tanulság minden korra és minden időre nézve, hogy mire van szükség. Hogy tényleg az legyen egy csapat tagja, az tartozzon együvé, amelyik az az emberi közösség, vagy azok az emberek, akik azonos elveket vallanak és azonos talajon állnak. Mi volt a titka annak, hogy ilyen nagy hatású volt a munkálkodásuk? Hát a közvetlen ok, ami ezt kiválthatta, az nyilván az volt, amit itt olvastunk, hogy rendkívüli csodák történtek, gyógyítások, ugye pünköstkor is ugye a nyelveken szólás egy hasonló helyzet volt. Meglátszott az Isten jelenléte, és vonzerőt gyakorolt az emberekre, ez volt a titok. Hát mindenki jött. Biztos volt ennek hasznos oldala is, hogyha egyszer gyógyítanak, hát még többen jöttek. Tehát nem egy öncélú jelenség volt ez. Tehát nem egyszerűen nyelveken szólás. Viszont az is igaz, hogy ennek a titoknak, tudnélik, hogy mi gyakorolta ezt a vonzerőt, ezek a mennyei csodák, ennek a titoknak is volt egy titka. Tehát ez egy további fokozat, hogy mi a titok titka. Vagy a titok nyitja. Én azt gondolom, hogy röviden azt mondhatnánk, azt értjük meg a Bibliából is, ha visszamegyünk a második fejezethez, a húsvét eseményeihez, hogy ők egy akarattal együtt voltak. Letették, ami nem egy akarat volt. Jézus azt mondta a követőinek, hogy arról ismeri meg a világ, hogy ti az én követőim vagytok, hogy szeretni fogjátok egymást. Egy akarattal lesztek. Nem lesz különbözőség. Nem olyan lesz ez a közösség, mint sok más közösség, vagy mint egyesületek meg. Most ez nem kritika, tehát hogy ahol nincsenek magasabb szervező vagy rendező elvek. Tehát ez az egész onnan indult, hogy az apostolok valódi közösségre, valódi egységre, mennyei egységre jutottak egymással, megjelenhettek a menny erői, ha jelen vannak a menny erői, azok majd tisztítják a képet. Vonzanak és taszítanak. Kit hogyan kell, kit hogyan lehet. Ez tehát ennek az első szakasznak a titka. Már itt hadd mondjam, mert mindjárt rá is térek, hogy nem mindenkit érintett meg azonban pozitív értelemben ez a tapasztalat. Nem mindenki jutott erre a meggyőződésre. Ugye azt olvastam már, az kiderült, hogy voltak, akik nem mertek közéjük eregyedni, tehát tapasztalták, csak rájuk éppen úgy hatott, hogy inkább visszahúzódtak, mert nem tették magukévá, de érezték, tisztelték, hogy itt valami jelen van. De itt van még egy csoport, és őrőlük szeretnék olvasni a 17.-18. versben. Tehát a 17.-18. verset olvasom. De felkelvén a főpap, és mind, akik vele voltak, azaz a szaduceusok felekezete, beteltek irigységgel, és rávetették kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlöcbe tették őket. Ugye mondtam, hogy nem mindenkire hatott. Tehát ez is egyfajta hatás, csak ez egy negatív hatás. Tehát a főpapok, akikkel már volt dolgunk, emlékszünk rá, ugye a korábbi alkalmakkor megbeszéltük, most is utaltam, hogy már volt egy ilyen találkozás egymással. A főpapok kihallgatták Pétert és János, hogy hogyan merik. Péter János elmondta, hogy hogyan merik, tehát megindokolták, hogy mit tesznek. Azok meg jobb hián megfenyegették őket. Na most a fenyegetés nem használt, mert hát majd mindjárt látjuk is, majd megint kihallgatják őket, de továbbra is folytatják ezt a tevékenységet, ami természetes Jézust hirdetik és gyógyítanak. A vezetőknek ez nem tetszett. Én magamnak azt írtam ide, hogy a vezetőknek valahogy nem sikerült Isten hatása alá kerülni. De ez lehet, hogy furcsa, de erről van szó, nem? A nép az Isten hatása alá került, így vagy úgy. Tehát lehet, hogy volt, aki félt, de azért érezte. Kik voltak azok, akik leginkább rezisztensek voltak? Ugye már nem hatott rájuk a hatás. Sajnos a népnek a vezetői, akik ebben az esetben ne felejtsük, hogy nem csak polgári vezetők, hanem lelki vezetők is. Tehát ugye főpap olvastam. A főpapé volt a hatáskör a polgári területen is, amennyire Róma ezt persze engedte, és vallási területen is. Ugye itt azért meg kell jegyezni, hogy minden korban fontos volt az, hogy milyen vezetői vannak egy emberi közösségnek. Más terület, csak a rendkedvéért mondom, hogy engem úgy érdekel, szoktam még mindig olvasni a II. Világháborúról, és olyan meglepő néha, amikor olvasom, hogy azért mennyi múlt egy szegény katona életében azon, hogy tehetséges vagy tehetségtelen volt az előjárója. Tehát, hogy most az ütközet szempontjából, hogy egy rátermett ember vezette, vagy egy
tehetetlen, ügyetlen, és hát rossz parancsokat adott ki, és a halálba vezette őket. Milyen sok múlik a vezetőkön. Ez még inkább igaz össztársadalmi méretekben, és itt hadd mondjam el, hogy Izraelnek nagyon jó esélye lett volna arra, hogy jó vezetői legyenek, mert az ószövetségi rendelkezés szerint az ő vezetőiket az Istennek kellett volna kijelölnie. Először bírák voltak, aztán királyok, igaz, az Isten nem akarta ezt az intézményt, de ha már igen, ezt kikötötte, de ő választja ki, hogy kitöltse be ezt a feladatkört, ezt a felelősséget, és kihordozza ezt a felelősséget. Ha Istenre választottak volna, ő kiválasztotta volna. Volt rá példa, igaz, nem sok. Az első királyokat választotta ő, aztán még egyet-kettőt a királykor során. Nagyrészt a királyaikat aztán nem az Isten választotta, hanem ahogy az szokás, minden népnél ugye örökölték mindig az első szülöttek, ha ugyan életben hagyták őket, mert borzasztó tragédiák is lejátszottak aztán a történelmükben. Nagyon érdekes, hogy ebben a korban már nem az Isten választása érvényes, úgy nyilván már királyról nem beszéltünk, úgy a római császárság területén él már ekkor a zsidó nép. Viszont a lelki vezetőik elvileg a saját hatáskörükben voltak. A valóságban azonban nem. Nem tudom, tudjuk-e, de a zsidó főpapoknak a tisztségét, hogy kitölti be, azt a rómaiak határozták meg, tehát a birodalom, és gyakorlatilag piaci árucikké vált az is, hogy ki lesz a főpap. Aki többet fizetett érte, az lett a főpap. Nagyon, nagyon érdekes, nagyon megrendítő, hogy attól függött, hogy ki a főpap, hogy ki fizett többet, ráadásul Rómának, az idegen hatalomnak, és így lettek általában a felsőbb, vagyonosabb rétegek, családok tagjai a főpapok, tehát kifejezetten arisztokraták voltak a főpapi tiszt betértői ebben az időben. Csak megjegyzem, hogy sajnos ez nem idegen a történelemtől ez a gyakorlat, aztán a középkort is jellemezte, hogy a szimóniának a jelenség, ezt így hívják, hogy pénzért egyházi tisztségeket vásárolni, abban a reményben, hogy az egyházi javadalmakból visszatérül a pénz. Tehát nagy valaki azt hívja, hogy valaki csak a dicsőségért tette ezt, ennek volt anyagi vonzata, tehát ez egy befektetés volt. Éppen a héten alkalmam nyílt megnézni a Luther című filmet, nem tudom, látta-e már valaki, érdemes megnézni. Egy nap kétszer néztem meg, úgy alakult, hát nem mondom, kétszer két óra tisztán, az nem volt könnyű, de érdemes. És ott például felmerül ez az egyik ellenérvként a korábbi viszonyokat bemutatandó, hogy egy olyan valakinek akarnak újabb egyházi tisztséget adni, akinek már van kettő, és az saját, az egyházi kánonjogot is sérteni a gyakorlat, de ezzel együtt megteszik, mert hát ugye érdekek szólnak emellett, hogy így mondjam. Sajnos a középkorban is jelen volt ez, nem csak a korabeli Rómában és Judeában. Nem meglepő ezek után, tehát hogyha tudjuk, hogy hogyan adták, vették főpapi tisztséget a zsidóság körében, hogy mi történik Péterrel és Jánossal, már csak azért sem, mert tudjuk, hogy ugyanez a főpap mit tett korábban, és ugyanezek a vezetők. Hát ne felejtsük, hogy Jézus Krisztus halálra adták, tehát eldöntötték, hogy ki kell végezni. Aztán nem végezhették ki, ezért elvitték Pilátushoz, a római helytartóhoz, akivel jóvá hagyattatták a saját döntésüket, méghozzá úgy, hogy Pilátus nem nagyon akarta, de ők addig manipulálták, forszírozták, erőltették, ügyeskedtek, politizáltak ott, csikicsukiztak, hogy végül Pilátus, ugye ő is hibás, hogy miért engedte, de inkább áldozat, hogyha már ezt a két felet nézzük, végül ráállt, hozzájárult, és hát az egészben az a, még a tragédia, ha lehet fokozni, hogy itt azt olvastam, és ez egy nagyon fontos vers volt, hogy felkért a főpap, és mindakik vele voltak, azaz a szadduceusok felekezete. Nem tudom, hogy értjük ezt a verset, én sokáig úgy értettem, hogy hát akik vele voltak, önök most itt mondjuk velem vannak egy fedél alatt, hát akkor mi most együtt vagyunk. Hogyha jobban olvassuk a szakaszt, kiderül, hogy nem erre gondolt, aki leírta, tehát Lukács írta ezt a szakaszt, hanem arra, hogy akik vele voltak, azonos pártállásúak, akik egy platformon voltak, hiszen nem csak szaduceusok voltak itt jelen, hanem azt mondja, hogy az egyik lobby, az egyik párt, a szaduceus párt, a főpappal az élen, aki szintén szaduceus volt ezek szerint, fellépett az apostolokkal szemben, ami azért fontos és azért érdekes, mert az Biblia maga is utal rá, és máshonnan is tudhatjuk, hogy a szaduceusok azok egy eléggé sajátos válfaját képviselték a korabeli zsidó hitvilágnak, meg társadalmi életnek. Egyrészt az volt jellemző rájuk, amit már mondtam is, hogy ők gazdagabb rétegek, a gazdagabb rétegeknek voltak a pártja, mert párt is volt egyébként egy bizonyos értelemben, pártja és vallási irányzata. Másrészt hát a tanbelileg pedig komoly hiányosságok jellemezték őket. Tudnék, azt mondták, hogy a kinyilatkoztatás Mózes 5. könyvénél véget ért.
Tehát ami azután van, még a mi Bibliánkban is, az Ószövetségben, már pedig minden azután van, kivéve az első négy könyv, azt ők nem fogadták el ihletetnek. Tehát Mózes öt könyvben csak az ihletet. Tagadták azt, hogy van feltámadás a halálból, ami elég meglepő ahhoz képest, hogy elég komolyan kezeli a Biblia ezt a kérdést. Már az Ószövetségben is Jézus ezt be is bizonyította nekik egy alkalommal, épp a szadduceusoknak, éppen Mózes könyvéből. Tagadták az angyalok létét, és még sorolhatnám, nem teszem, inkább azt kérdezném, hogy akkor végül is mit hittek? Hát nehéz rá választ adni. Formálisan hittek teológiai két dologba, de a gyakorlat nem azt mutatja, hogy bármiben hittek volna. Itt a nagy alkalom, és most sem hisznek. Ez azért érdekes, és azért mondtam, mert hogy úgy kell elképzelnünk Jézus Krisztus perét is már ezek szerint, mert akkor is ez volt a főpap, Kajafás, ugyanez a főpap, Péter és János perét is, hogy egyfajta ilyen félig ateista zsidó irányzat, sok minden tagadó zsidó irányzatnak az egyik előjárója tölti be a legfőbb lelki hivatalt a zsidó népkörében, és egy ilyen időszakban kellett az isteni tanításokkal előállni és azokat védelmezni. Szóval ez egy nagyon nehéz időszak volt, és egy nagyon nehéz helyzet. Azt mondja, az idézett szakasz meghatározza azt is, hogy mi volt az igazi indítéka ezeknek az előjáróknak. A 17. vers utolsó sorát, ha látjuk, a közepét nézzük meg itt a kivetített képnek, beteltek irítséggel. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Egyrészt azt mondja, hogy beteltek. Ez azt jelenti, hogy ennél már irigyebbek nem lehettek volna. Tehát teljesen elhatalmasodott rajtuk az irítség. Másrészt, hogy az irítség volt a fő indíték. Hadd jegyezzem meg, hogy sokan nem tartják súlyos dolognak az irigységet. Már a gyerekeknél is megvan egyébként, sokszor kiütközik az irigység. Nem szép dolog. Már ott sem. Felnőttnél még kevésbé, mert csúnyában fest, meg általában nagyobb a dimenziója, mert nagyobb dolgokban jelenik meg. Tehát nem az, hogy az én játékom a te játékod, hanem hogy az én életem a te életed. Ilyen szinten. Azt mondja a Biblia, hogy bizony ezek a főpapok, ezek beteltek irigységgel, mert mit féltettek? Ugye az irigységnek mindig van valami tárgya. Hát azt, hogy a nép fölött gyakorolt hatalmukat, az irányítást, a befolyást, azt elvesztik, és valaki más kezébe kerül. Mert hát látták, jól fogható volt a nép reakciója, ugye, amiről itt beszéltünk. Nagyon érdekes, hogy általában mi emberek alábecsüljük az irigységnek a jelentőségét. Pedig nem szabad. Azt írja a Példabeszédek könyve 27. fejezet 4. verse. Érdemes elolvasni, mert olyan súlya van. A búsulásban kegyetlenség van. Tehát, hogyha valaki úgy nekikeseredik, akkor akármire képes. A haragban áradás van. Tehát, ugye, amikor semmi nem tud ellenállni, amikor semmi nem számít, sokszor saját érdekese az embernek, csak kitöltse a haragját. Na, de ki állhat meg az irigység előtt? Mint hogyha egy fokozás lenne, nem? Főleg az utóbbihoz képest. Tehát most nem az az első kettő a fontos, hanem az, hogy az első kettő is félelmetes, de elmarad az irigység előtt. Tehát az első kettő, a búsulás meg a harag az egy lelki állapot, egy nekikeseredés, egy meggondolatlanság. Az irigységnél az ember nem veszti el az önuralmát, nagyon is számító tud lenni. És egy mélyen gyökerező, nehezen kiírtható indíték az irigység, és félelmetes dolgokra képes. Itt is ezt látjuk egyébként, itt is ez történik, de én egy korábbi példára hadd utaljak, amikor Jézus Krisztus feltámasztja Lázárt a halottaiból, ugye meghal Lázár, 4 napos halott Jézus, feltámasztja, egy híres történet, és elviszik a hírt, ezért csodájára járnak azok, akik ott voltak, hogy hát ez megtörtént, elviszik a hírt a főpapoknak, és mindenki azt várná, hogy ha eddig volt is kétség Jézus kirétét illetően és szolgálatát illetően, hát akkor ezután már nem lesz. Hát azért ez egy olyan dolog, amire példa nem volt, hogy halottat feltámasztani. És erre azt olvassuk, hogy amikor a főpapok ezt meghallották, akkor valahogy nem sikerült megint a hatás alá kerülniük a történteknek. Ugye, bocsánat, itt magamat hadd idézem, két alkalommal ezelőtt, tehát egy hónapja, amikor itt jártam, akkor beszéltük, hogy tanácskoztak maguk között ezek a vezető emberek, hogy mit cselekedjünk, mert hát nyilvánvaló csoda esett, mondják ők. Tehát ők mondják, hogy nyilvánvaló csoda esett, és feltétlenül, hogy mit cselekedjünk. Pedig olyan könnyű lenne a válasz, hogy ugye mondtam akkor is, hogy például hinni is lehetne, de ez nem merült fel, ez nem. Ugyanezt történik a Lázár feltámasztásakor, hogy nyilvánvalóan feltámadt Lázár, mit tegyenek, például hihetnének Jézusban, de ezzel nem állnak szóba ezzel a gondolattal, mert ez már egy lezárt kérdés volt, hogy őt hogy kezelik, hanem azt mondta Kajafás, hogy ti semmit nem tudtok, majd ő megmondja, hogy mi a teendő, és azt mondta, hogy meg kell halnia, mert inkább egy haljon meg, mint hogy eljönnek a rómaiak, és hát ő úgy forgatta, hogy hát az egész népnek vesztére lenne, hogyha itt lázadás lenne. Tehát ilyen kegyes beszéd volt, hogy inkább egyet megölünk, igaz, hogy ártatlan. De azért csak kicsúszik, amit mondani akar, hogy eljönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk mind a helyet, mind a népet. Hát akkor meg kinuralkodjunk, nem?
lehet, hogy nem is értünk máshoz, ugye, mert hát az volt a fő hivatásuk, hogy csak uralkodni tudtak. Tehát látnunk kell, hogy Jézus esetében az irítség, nem, hogy akkor már inkább ő halljon meg, mint hogy mi veszítsük el azt, amit mi szeretünk csinálni. Jézus esetében eljutottak a következtetésig, hogy meg kell halnia, az irítségből fakadt az egész. Nem búsulásból, nem haragból, nem voltak ők olyan állapotban, hogy elveszítsék a fejüket, hanem ők irigyek voltak, hidegen, számítóan irigyek. Félelmetes dolog tud lenni az irítség, nem szabad alábecsülni, ez a szakasz is ezt erősíti meg, amit kivetítettünk, ami általánosságban fogalmazza ezt meg, és az is, amit a Bibliában látunk. Ugye még egy történetre hadd utaljak, ezt nem kerestem meg, sajnos nem volt rá érkezésem. Ugye Pál apostol utazásai során volt egy olyan település, ahol szokás szerint bement a zsinagógába, hirdette az igét, fogékony volt rá a közösség. Aztán utána hirdette a pogányoknak is. Azok is fogékonyak voltak rá. És ez egy fordulatot hozott a történetben, mert az a zsidó közösség, amely korábban befogadó volt a Pál üzenet hirdetésére, pusztán azért, mert látta azt, hogy a pogányok is ugyanazt kapják Páltól, és ugyanazt az üdvösséget az Istentől, ezért szembefordultak Pállal. Tehát eredendően nem volt semmi bajuk, sőt, befogadóak voltak, de azért, mert mások is azt kapják, amit mi kapunk, abból már baj volt. Az már az irigység dolgozott bennük. Azért félelmetes, ha belegondolunk. Mit tudtak tenni ezek az emberek? Ugye tömlőző vetették őket, azt olvassuk. Olvasom a 19. és a 20. verset. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitotta a tömlőc ajtaját, és kihozván őket mondta. Menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, ez életnek minden beszédeit. Tehát menjetek el, oda, ahonnan elhoztak titeket magyarul, ugye ez volt a központ, mint a görögöknél az agóra, mindenki oda ment, meg ott hallgatta. Oda mentek a templomba, és ott végezzék el a dolgukat. Nagyon érdekes egyébként, majd ez vissza is tér, ugye, amikor a beszélgetés tárgyal ez, de már most figyeljük meg, hogy a zsidó vezetők bezárták az apostolokat. Az Isten angyala meg azt mondta, hogy fölülbírálja a történteket, nem ismeri a tekintélynek a zsidó vezetők döntését, meg kiengedte őket, és pont ellentétes parancsot adott. Azt mondta, hogy menjetek oda-vissza, és ugyanazt kell folytatni, mert az a helyes. Hát nyilván nem kellett kétszer mondani, mert ők azért ebben meg voltak győződve. Most mi az érdekessége ennek a mozzanatnak a történetben, és miért állunk itt meg? Azért, mert azt látjuk, hogy amikor emberek emberi eszközökkel, még ha a hatalom eszközével, a legfőbb hatalom, a zsidó fő tanács hatalmának az eszközével, és a tömlöc, mint egy nagyon tárgyi és fogható eszköz, és a tömlöczár eszközével akarnak is gátat vetni az Isten üzenete hirdetésének, az nem biztos, hogy működik. Nem? Mert ennél többet nem tettek a főpapok, és szerintem ők nyugodtan is aludtak, ők azt hitték, hogy jó, be van zárva a tömlöcajtó. És kiderül a történetből, hogy hát végülis be volt zárva, ez nem kérdés, csak ez nem volt akadály az Isten angyalának. Ugye majd később kiderül, már itt hadd mondjam, mert itt nem hangsúlyozza annyira a történet, hogy tömlöcből úgy hozta ki az angyal Pétert és a társát Jánost, hogy nem a szokott úton, hogy így mondjam, tehát mikor reggel mentek értük, kívül senki nem tudta, hogy nincsenek benn. Tehát ez nem úgy történt, mint később más esetekben, hogy nyoma volt, meg tárva nyitva maradt az ajtó. Tehát ők kívül voltak, kint mindenki nyugodt volt, hogy ők belül vannak, és amikor jött a reggel, akkor majd látjuk, hogy hát egy nagy meglepetésként hatott, hogy hát nincsenek ott. Miért érdekes ez? Még egyszer mondjam, azért, mert ebben van egy bátorítás, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, földi erővel, az még nem azt jelenti, hogy vége van a dolgoknak. Az a kérdés, hogy az Isten mit mond. Nagyon szép történet, ami majdnem mindig idézhető, nem azért, mert akarom, de hát mindig az ember asszociál valamire, és olyan szépen kifejeződik ez a József történetében, ott annyi tanúság van. Azt mondták a József testvérei, akik nagyon gyűlölték Józsefet az álmai miatt, meg a jövő miatt, ami előtte állt az Isten kínálkoztatása szerint. Azt mondták a testvérek, amikor eladták az egyiptomi karavánnak Józsefet, hogy most jó úton van, viszik lefelé Egyiptomban, nem is látjuk, nem, hogy meghajoljunk előtte, meg azért köztünk szóval rabszolgaként itt nincs nagy jövő előtte, tehát nem valószínű, sokáig él. Ezt így foglalták össze, hogy meglátjuk, hogy mi lesz az ő álmaiból. Elmúlt 22 év, meglátták. Csak ők észre se vették először, hogy meglátták. Ugye ezt csak József tudja meg, mi, akik olvassuk. Ugye az történt, hogy sok-sok év után, sok-sok viszontagság után, csak azok kedvéért, akik nem ismerik a történetet röviden, József végül a fáraó jobb keze lesz a hatalomban, tehát ő irányítja Egyiptomot, a fáraó meg hát mint a gazda haszonélvező, de a legfőbb menedzser Egyiptomban, ma így mondanák, József. És jönnek a testvérei, hogy gabonát vegyenek, mert éhínség van, és meghajolnak a 39 éves felnőtt férfi előtt, és kérik, hogy hát hadd vehessenek gabonát tőle. És amikor írja a Biblia, hogy meghajoltak előtte, akkor az ember mindig belenyilal az, hogy és itt van.
amiről az álom szólt. És itt van, amit ők nem akartak. És itt van, amit minden eszközzel meg akartak akadályozni, és emberi számítás szerint tökéletes tervük volt. Hát hogyan lehetett volna ebből valami? És aki elolvassa a történetet, az meg arra a következtetésre jut, hogy na jó, de hogy így végül pont fordítottja, tehát végül is visszafordult a dolog, és mégiscsak megtörtént, amit az Isten akart, de akkor meg azt nem értjük, a mai napig nem értjük, szerintem én sem értem, más sem, hogyha nem adták volna a Józsefet a testvérei, akkor hogyan lehetett volna ezt a helyzetet előállítani, előteremteni, ami végül előállt? Hogy lehetett volna, hogy nagy ember Egyiptomban, stb. Stb. Miért mondom ezt? Nem azért, hogy a testvéreket igazoljam, félretés ne essék, az egy teljesen más kérdés. Hanem a csodát akarom hangsúlyozni, hogy az Isten a rossz szándékot úgy állítja a saját tervei szolgálatába, hogy utóbb az ember nem tud alternatívát rá. Tehát a testvérek rossz indulata olyan szervesen épült be az isteni tervbe, hogy valakire rájönnek, és ugyanazzal a golyóval, hogy így mondjam, egy ellentétes hatást ér. Nem akarok ilyen bizarr, meg ostoba példákat hozni, de ez a hihetetlen az, az Isten tervének a véghezvitelében a legfőbb lépést végül az jelentette, ami a legfőbb akadálynak szánatott korábban, és úgy tűnt, hogy az is lesz. Ennyit ér az emberi erőködés, amikor az Isten valamit elhatároz. Itt is ez történt, elfogták, bedutyiszták őket, már bocsánat, hogy mondom, tehát a tömlőzőt berakták, rázárták, és aztán jött az angyal, az meg kinyitotta, annak az volt a dolga. Kimentek az apostolok, és hirdették az üzenetet. De a 26. verset nem olvasom, csak utakra, hogy ott van arról, hogy reggel elő akarják őket hozatni, most ugorni fogunk, csak szóval összefoglalom a történetet, hogy értsük, és hát közlik az őrök, hogy hát ők bementek, de ott nem volt senki. De ki se jött senki. Senki nem érti. És amikor tanástalankodnak a papok, akkor valaki hozza a hírt, hogy ő már tudja, hogy hol vannak. Ugyanaz megy a templomba, mint előtte, meg azelőtt, meg minden nap. Tehát, hogy ott a tömeg hallgatja őket, ők meg nagy hatással beszélnek. Na, akkor a papok elküldetnek az őrségükkel, és külön hangsúlyozza a Biblia, hogy békességgel mondták, hogy tegyék már meg, hogy eljönnek velük a főtanácsba, mert ugye nem mertek karhatalmi eszközöket alkalmazni, mert féltek a népharagtól. Hát nagy hatás fejtettek ki az apostolok a népre. Megjelennek a főtanács előtt, és a 28. versben olvassuk, hogy milyen kérdéssel fordultak hozzájuk a főpapok. Nem megparancsoltuk én néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben. És imé betöltöttétek Jeruzsálemet a tudományatokkal, és mireánk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Ezt mondták a papok. Három súlyos szakasz van ebben, azért olvastam fel, ezt jól vizsgáljuk meg, tehát három része van ennek a kérdésnek, állításnak, és mindegyik figyelmet érdemel. Megyek sorra, az első azt mondja, hogy nem megparancsoltuk ki néktek parancsolata, hogy ne tanítsatok ebben a névben. Azt, hogy parancsolattal parancsoltuk, tehát erősen. Tulajdonképpen arra hivatkoznak, hogy ti hogy mertek nem engedni egy tekintélynek, mikor valaki mondott nektek valamit. Ugye ez egy vita helyzet, ki a tekintély? Ez a kacifántos a dologban, hogy kinek a tekintélyére hivatkoztak? A saját tekintélyükre. Tehát, hogy nem magasabb tekintélyre, hanem ez volt a legmagasabb, amit hivatkoztatok, hogy mi mondtuk meg, hogy mertétek. Hát megint ti mondjátok, hát ugye ez most nem egy hivatkozás, hát valami magasabb tekintélyre lenne szükség, azt nem tudtak mondani persze. Tehát felháborodnak, hogy nem vették komolyan a zsidó főtanács tekintélyét. Utána azt mondják, hogy ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal. Tehát, hogy már mindenhol ez hallatszik, az emberek ezt beszélik, mindenkinek ez köti rá a figyelmét. Ugye ez az a klasszikus példa, hogy hát attól függ, hogy értékelem. Mi volt Jézus parancsa hozzájuk? Ne menjenek sehova, hanem ott helyben tegyenek meg mindent, hogy a zsidóság meghallja az üzenetét. Tehát, ha a zsidó főtanács parancsát veszem, persze, hogy háborodnak, mert nem azt tették. Ha Jézus parancsát veszem, hát, hogy ez a legjobb bizonyítvány, amit ki lehet állítani, nem? Hogy az a vád ellenük, hogy maradéktalanul megtették azt, amit a Jézus mondott, és pontosan azt teszik, és pontosan az történik. Már az érdekes egyébként, hogy a szemrehányás szó szerint megegyezik Jézus missziós parancsával. Tehát, hogy megtörtént az, amit Jézus meg is parancsolt. És most jön talán a legkülönösebb szakasz, ez csak érdekes volt, amit az előbb mondtam, most jön az egyik legérthetetlenebb rész az egész párbeszédben, azt mondják, és mireánk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Ez azért nem érti az ember, mert hát ez miért kérdés? Hát ez volt az a fórum, amelyik elítélte. Nem egyszer, meg nem kétszer, mert tudjuk, hogy 6 kihallgatása volt Jézusnak, hogy egyszer Annás, egyszer Kajafás, egyszer a Sanhedrin, aztán Pilátus, Heródes Pilátus, tehát azok a formális hatalmi fórumokat végig kellett ott járni, de
Ha valaki ki akarta végeztetni Jézust, azok ők voltak. Hát ha más nem, akkor erről Pilátus tudna leginkább beszélni, ugye, hogy kinek a kezéhez tapad. Emlékezzünk a kézmosásra. Azzal, hogy pont azt akarta mondani, hogy ő nem. Így nem volt egészen, persze az sem igaz, mert az engedékenységével ő hozzájárul, de hogy nem ő akarta, az igaz. Tehát, hogy nem ő akarta ezt mindenáron kimunkálni. Milyen érdekes, hogy amikor Jézus kellett megfeszíteni, akkor milyen elszántak voltak. Most, amikor hallják és ilyen határozottan az emlékeztetést és a szemrehányást, hogy kik tehát a felelősök, emlékszünk rá, azt mondtuk, már ezt a történetet taglaltuk, hogy azt mondták a tömegnek a tanítványok, hogy ti feszítettétek fel, de titeket félrevezettek végül is, hogy arra utaltak finom, hogy a főemberek, tehát, hogy áldozatok voltatok. Aztán, amikor berendelt őket a Sanhedrin, nekik azt mondták, hogy ti voltatok azok, akik a kezeitekkel fára feszítve megöltétek, ti döntöttétek el, nekik nem mondták azt, hogy ti áldozatok voltatok, mert ti nem az áldozatok voltatok, ti a felbújtók voltatok. És milyen érdekes, hogy most úgy közlik velük, hogy ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét, minthogyha nem beszélték volna már meg maguk közt ezt egyszer, tehát ugyanaz a két partner áll fel, Péter és János, meg a Sanhedrin. Hát ez már téma volt egyszer. Mi lehet az oka? A papok érzik a tömegben a hatás erősödését, és egyre inkább félnek, hogy mi lesz, hogyha a nép harag kitör. Az is érdekes, hogyha ők nyugodt szívvel adták Jézust halálra, mint bűnözőt, mint valóságos bűnözőt, akkor miért azt mondják, hogy annak az embernek a vérét? Hát akkor mondják, hogy annak a bűnözőnek, annak az Isten káromlónak, annak a nem tudom minek. De ez elmarad. Ezt nem merik állítani, ezt nem tudják állítani. Ugye ez talán érdekes volt azért taglaltam, hogy nézzük meg jó, hogy miket mondnak, súlyos állítások ezek, meg súlyos kérdések, és érthetetlenek is itt ott. Ugye a tanítványokat számon kérik, hogy miért teszik azt, amit megtiltottak nekik, a bűnükül rólják fel azt, amit Jézus megparancsolt nekik, hogy betöltötték Jeruzsálemet a mennyei tudománnyal, és hát úgy felvetik, ez van egy olyan bizonytalanul, most ezt kérdezik, vagy felvetik, hogy rájuk akarják hárítani a vért. Tulajdonképpen érdekes, mert igazság szerint nem egy egészen kerek egészséges vád ez, amit itt hallunk, mint ha a főtanács sem tudná, hogy mit akar. És milyen választ kapnak rá? Olvasom a következő szakaszt, 29. vers. Felelvén pedig Péter és az apostolok mondának, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Azt kérdezték, ugye az volt az első, emlékszünk rá, hogy nem engedelmeskednek a főtanács parancsának. Nagyon egyszerű volt. Azt mondták, hogy a főtanács mondhatta, de azt csak emberek mondták. Nekünk meg az Isten más mondott, és ugye ezt korábban láttuk az előző párbeszédén is, hogy ítéljétek meg ti magatok. Hát most mit tegyünk? Az Isten az ellenkezőjét mondta. Ebben az is benne van, hogy ti meddig tartjátok fenn az ellenkező álláspontot az Istennel szemben. Tehát egyszerű a válasz, azt mondták, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Ez a válasz a kérdésre, hogy hogyan meritek, hogy miért teszitek. És rögtön tovább folytatta Péter ugye a tekintét már hivatkozva, az igazi tekintét, tovább folytatja, olvassuk a 30-32, tehát 30-31-32. Verset. Azt mondja, ami atyáinknak Istene, feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Hogy kérdezem meg, hogy válasz ez arra, amit a főpapok kérdeztek? Nem. Arra már válaszoltak, arra annyi volt a válasz, hogy Isten más mondott, nem beszélünk tovább arról a kérdésről, de ha már itt vagyunk, megpróbálták, ha úgy tetszik, itt is megszólaltatni a mondandójukat, mint a templomban. A főpapok is kaptak egy esélyt Pétertől és Jánostól, elmondták, hogy Jézust feltámasztotta, akit pedig ők öltek meg fára függesztve. Egyébként arra is válaszol, amit mondták, miért akarjátok a vérét ránk. Hát azt mondta, hogy mert azért, mert ti függesztettétek fel a keresztre, a ti bűnötök volt ez. És azt mondja, hogy az Isten, akit ti megöltetek, azt fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Itt most szeretnék elvonatkoztatni a szöveg összefüggéstől, tehát magától a történettől, ez egy nagyon fontos vers. Azt mondja a Bibliában ez a vers, hogy hogyan lehet az Istenhez közelíteni. Azt mondja a Biblia, hogy nem tiszta embereket vár az Isten, hanem a bűneiket bánó embereket. Majd ő megtisztít bennünket. Na de hogyan lehet bűnbánatra jutni? Hogyan csiholjam én ki magamban az igazi bűnbánatot? Erre is van válasz. Itt a válasz, ez nagyon fontos, hogy honnan indul el az ember az Isten felé. A bűnbánatig vissza tudunk menni, de honnan van a bűnbánat? A bűnbánat ezek szerint
szintén az Isten ajándéka, azt mondta, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot, és ennek eredményeként már adhat bűnöknek bocsánatát. Tehát a bűnbánatot is az Isten támasztja a lelkünkben. Ugye vajon miért volt ez téma, vagy hogyan merült fel ez a kérdés ezen a ponton? Mint hogyha azt mondanák a tanítványok a papoknak, hogy most ne arról beszéljünk, amiről ti akartok beszélni, könyörgöm, bocsánat, ezt már csak én tettem hozzá, most már, azok már megint ilyen zsákutca, meg holtvágány. Amire nektek szükségetek van, kedves főpapok, az bűnbánat, meg bűnbocsánat. Ez az, ami nektek nincsen, eddig nem terült meg az életetekben. És azt mondta, hogy Krisztusban található meg, aki feltámadt. Azért milyen érzés lehetett hallgatni ezt papként, hogy belegondolok én is csak most, hogy azt mondták, hogy akit ti megöltetek, azt az Isten feltámasztotta és tette fejedelemmé. Akkor valaki a legfőbb gonoszságot követi egy ember ellen, ártatlanul kereszthalálra ítéli, és aztán közlik vele, hogy de az illető feltámadt. És a legmagasabb tekintély a világegyetemben. El kéne rendezni vele a dolgokat. Ugye, mintha ösztönözné a papokat Péter és János. És még annyit tesznek itt hozzá a 32. versben, hogy ők a bizonyságaiének, tehát élő tanúid, ne legyen kétsége felől, és azt is mondják, hogy a Szentlélek is, akit az Isten adott azoknak, akik, ez is egy fontos szakasz, akik neki engednek. Adja az Isten mindenkinek, na de hát csak aki enged. Mint hogyha megint ott lett volna egy kérdés a főpapokhoz, hogy ti melyik csoporthoz tartoztok. Ugye itt egy nagyon avatott beszéd, hogy ti engedtek, mert úgy néz ki, hogy nem engedtek, de ezért engedhetnétek. Hát egy nagyszerű beszéd, én úgy gondolom, amit Péter elmond, még ezt jelezném, hogy választ adott, érdemi választ adott, és aztán mondott többet is annál, mint amit kérdeztek. Ez hasonlít Jézus beszédére Nikodémussal, aki az elment Nikodémus, ő beszélni akart valamiről, Jézus meg azt mondja, akkor már inkább arról beszélünk, amiről beszélni kéne. Tehát amire szükséged van. Péter meg János ugyanezt tette ezen az alkalmon. Hát nem tudom, hogy ki mit érez, biztosan sokakban ott van azért, hogy mi lehetett erre a reakció, mit mondhattak erre a papok. Mindjárt olvasom 33. versből. Azok pedig ezeket hallván fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy megölik őket. Hát szomorú, nem? Tehát még mit lehetett volna? Még mit lehetett volna? Már más nem lehetett. Tehát nem hatott rájuk, ez sem hatott rájuk, az apostolok szavai sem hatottak rájuk. Még mindig a kemény ellenállásban voltak. Méghozzá nem akár, hogy azt mondja, hogy fogcsikorgatás, tehát az elkeseredett düh, a harag, a tehetetlenségben mondani, nem tudnak mit mondani. Érzik, hogy tenni is nagyon tudnak egyébként, mert hát a tömeg mit fog szólni, tehát ők politikusok is voltak, ne felejtsük el, nem csak papok, tehát féltek, hogy most akkor mi lesz a tömeg reakciója. És hát azt látjuk, hogy a teljes megkeményedés, mert bármilyen irracionális is volt, meg akarták őket ölni. Majd figyeljük meg, hogy hányszor kerül elő a Bibliában a gyilkosság szándéka. Jézus meg akarták ölni egyébként a saját városában is, mert olyat mondott, ami nem tetszett nekik. Tehát többször meg akarták ölni, nem csak a végén. Pál apostolt meg akarták ölni, amikor ment Damaszkuszba,

meg kell ölni. Úgyhogy úgy menekítették ki a városból, hogy külön leengedték egy kötélen a városfalról. Őt is többször meg akarták ölni. Ez mindig az utolsó eszköz. Ha valakit meggyőzni nem lehet, akkor legalább elhallgattatni kell. És erre lehet mindenféle szentnek látszó kifogást találni. Lásd Kajafás Lázár halála után, hogy jobb a népnek, hogy egy halljon meg, mint hogy az egész nép, stb. Stb. Itt is ez a helyzet állt elő a papok részéről. Hát úgy tűnik, hogy a tanítványok sorsa megpecsételődik. Mi hozza majd a megoldást, mi hozza majd a feloldást? Olvasom a 34. 35. verset. Felkelt azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat, és mondta azoknak: Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra, ez emberekkel szemben mit akartok cselekedni. Majd mondom, hogy mit akart mondani, mert ugye pont egy úgy állta meg, mint a sorozatoknál szoktak, hogy a legizgalmasabb részt nem olvastam, de oka van. Mert azzal szeretném kezdeni, hogy ki volt ez a Gamáliel. Ugye Gamáliel az a személy a Bibliában, akit ismerünk más forrásokból is. Egyébként más helyen is hivatkozik rá a Biblia. Pál apostol pont azt mondja, hogy ő Gamáliel lábánál tanult. Tudnélik, a legmagasabb szintű képzést kapta a korabeli zsidó világban. Ez volt a legnagyobb tekintélynek körvendő zsidó rabbi és írásmagyarázó, Gamáliel. És Pál apostol is nála tanult, pont azért, hogy a lehető legjobb képzésben lehessen része. És ő a főtanács tagja volt, mint ilyen nagy tekintély. És Gamáliel, aki egy igen bölcs, azt mondják, hogy igen bölcs ember volt egyébként valóban, tehát ez nem véletlen, hogy így hivatkoznak rá. Gamáliel azt mondta, azt tette, apró mozdulat, de azért hadd hivatkozzak rá, hogy azt mondta, hogy vigyék ki a vádlottakat, és utána beszélték meg. Mint egy normális ember, nem? Most nem ott fognak egymás hajába kapni, hanem azt mondta, hogy vezessék ki, ne legyenek tanúi, és utána maguk között egyeztessék az álláspontjukat. Tudnék, azon a ponton mondta ezt, ne felejtsük, hogy mikor már a gyilkos szándék kezdett megfogalmazódni, akkor mondta, hogy szünetet rendeljünk el, ők kimennek, mi pedig beszéljünk, és azt mondta, óvatosságra intett, eddig annyit láttunk, és az volt a 38. 39. vers szerint a tanácsa, olvasom is, hogy mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nekik, mert ha emberektől van-e tanács, vagy-e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak találtassatok. Hát Gamálielről a Bibliában tartalmilag ennyit tudunk, hogy egy ilyen tanácsot adott egy ilyen helyzetben. De az a tanács azért arra, hogy okos ember kellett, hogy legyen. Ugye közben annyit hagytam ki egy pár verset, hogy ő arra hivatkozott, hogy volt már erre példa korábban, ez egyébként nagyon tanúságos más szempontból, Jézus születése tájt meg azután, hogy megjelentek ilyen kóbor tanítók, vannak ilyenek mindig, a nép köréjük verbúválódott részben, tehát voltak ilyen csoportosulások, követőkre találtak, aztán elmentek a pusztába, aztán az egész szétbomlott, szertefosztott, talán meg is halt ez a vezető. Aztán egy másik hasonló esetre is hivatkozik, és azt mondja, hogy amik nem az Istentől voltak, azok rövid életű kezdeményezések voltak, és el is haltak. És ezután mondja azt, amit itt tetszenek látni, és amit olvastam, hogy ezek után, erre mondja azt, hogy mostanra nézve is, tehát egy új helyzet állt elő, ahol ti attól féltek, hogy ismétlődik a történelem, hogy megint valami kóbor tekintély nélküli tanítók jönnek a Jézus nevében, akkor, hogyha az korábban is megtörtént, hogy úgyis elhal, ami nem Istentől van, mert nem támogatja a menny ereje, nem kíséri, nem vezeti őket, ha ez így van, akkor hagyjuk őket, hogy természetes módon semmivé legyen, ahogyan fogalmazott. Ha meg esetleg mégis Istentől lenne, akkor úgyse tudjuk megállítani, halkan jegyzem meg, hogy azért egy tömlöc tapasztalaton túl vagyunk. Tehát azért van annak jele, hogy itt valami van, erő, ami működik, hiszen ekkora már kiszabadulnak a tömlözből az apostolok. És azt mondja, hogy úgyse tudjátok megállítani, de ellenben az Isten ellen harcolóknak találtattok. Azt mondja, hogy nem az a legbölcsebb, hogyha nem avatkoztok bele, nem avatkozunk bele. Tehát Gamáliel vetett féket, fékezte meg ezt a gyilkos indulatot ezzel a tanáccsal. Jó tanács volt, bölcs tanács volt, végül el is döntötte a Sanhedrin, hogy mit tesz, nem tudom, kitaláljuk, hogy mit tett. Azt tette egyébként, amit Pilátus sajnos, ugyanarra jutott el, tehát ugyanolyan megalkuvó ítéletre. 40. versben azt olvasom, engedtek azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megveretvén megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsájtották őket. Emlékszünk, hogy Pilátus mit tett? Azt mondta, hogy ez az ember ártatlan. Mondták, hogy de feszítsd meg. Mondta, hogy azt nem. De megfenyítvén elbocsájtom nektek. Vagyis megverem, ti is egy kicsit

Örültök, hogy akkor valami volt, és akkor mégiscsak életben van. Ezek a politikusi megoldások. Már bocsánat, ez most nem a mai politikára vonatkozik, hanem az ilyen is, meg a megalkuvások, meg az ilyen letárgyal dolgok, hogy nem az van, hogy ez az igazság, ehhez ragaszkodunk, hanem az, hogy mindenkinek egy kicsit érezze úgy, hogy neki is kedveztünk. Megismertük, de meg se halt. Tehát ez egy ilyen megoldás. Pilátus ezt tette, hát ugye ő tényleg szó szerint politikus volt, ő helytartó volt, a papok is sajnos politikusok voltak, és nem papok, nem igazi papok. Azt mondták, hogy Gamáliel ezt mondta, nagyon jó, amit mondott, nem öljük meg őket, de azért csak úgy nem engedjük el őket. Megverik őket, és hát, hogy mondjam finoman, tehát túl tanulékonyak nem voltak, mert megint megpróbálták megtiltani, hogy ne hirdessenek ilyen üzenetet. Hát sok eredményük eddig nem volt, nem tudom, mibe bíztak, hogy most a veréstől jobb lesz. Elküldték őket, hogy ne hirdessenek üzenetet Jézus nevében. A következmény pedig ez lett, és most jön a befejezés, az utolsó két vers, 41-42, a tanítványoknak a reakciója. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elő, hogy méltókát étettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szüntek meg tanítani és hirdetni Jézust a Krisztust. Hát hadd kezdjem az utóbbi felével. Ugye ezért mondtam azt, hogy nem tudom, mibe bíztak a papok, de nem nőtt össze már megint, mert nem tudták megfékezni Péteréket, nem lehetett. Hát, hogyha egyszerűen ki Jézus azt mondta, akkor neki akármit mondhat, nekik akármit mondhattak a papok, ez nem számított. Hogyha szabad megint hivatkoznom, nekem friss élmény megint, pár már sokat szoráltam ezt a Luther című filmet, hát Luthernek egy egész birodalom mondta azt, ugye, meg az egész tekintély, mivel szembe állt a birodalmi gyűlés előtt, hogy ne, hogy vonja vissza és tagadja meg, és mondta Luther, hogy nem, azt nem lehet, mert nem egészséges embernek a lelkiismeretével szembe menni, ő nem teheti meg. Aztán, hogyha megnézzük majd a filmet, van egy jelenet, ahol azt mondják, hogy egy szót mondja, nem lesz vita, egy szó lesz, hogy visszavonja. Hát nem azt a szót mondta, hanem egy hosszú mondandót mondott, mire kirohant a vita partner, és azt mondta, hogy nem hajlandó vitatkozni vele, mert nem lehetett elvitatkozni, hát olyanokat mondott, hogy nem lehetett megcáfolni. Itt is ez történt tehát, hogy azt várták, hogy majd talán megijednek a veréstől, és akkor nem hirdetik tovább Jézus, de hirdették, mintha megújultak volna, úgy tűnik ettől a tapasztalattól. Mi az, ami rendhagyó ebben az egészben? Az első felején úgy gondolom, ha közülünk valakit megvernének hatóságilag, főleg ártatlanul, hányan örülnének közülünk? Bocsánat, hogy ilyen hétköznapias vagyok, de szerintem azt akarom ezzel érzéket, hogy elég természetellenesnek tűnik a reakció, nem, hogy most mi öröm van abban, hogy megverték őket. A papok biztos nem tették volna, ha tudják, hogy örömöt szereznek nekik. Mert pont az volt a cél, hogy most akkor megijednek, vagy félnek. Mi magyarázza János és Péter apostolnak az örömét? Bocsánat, hogy ilyet kérdezek, csak hogy kisarkítsam, hogy akkor ott valami nem volt egészséges az ő gondolkodásukban, vagy mi erre a magyarázat? Mert azért a mi gondolkozásunkkal mérve, és az ember inkább elszenvedi ezt, de hogy örüljön neki, hát azért ez egy más kategória. Én azt gondolom, hogy amíg mi nem értjük a Péter és a János örömét, hogy mi ebben az öröm, addig valami hiányzik a mi keresztény tapasztalatunkból. Nem a mazohizmus, bocsánat, szóval nem azt, hogy most minket bántanak, hanem Péter és János azért örült, mert ők korábban Jézussal járva nem becsülték eléggé Jézus személyét, tanításait, áldozatvállalását. Látták közelről Jézus szenvedését, aztán látták a szenvedését, aztán rájöttek arra, hogy mennyi hibát követtek el ő ellene és egymás ellen, megtértek, ugye egy akarattal együtt voltak, és utána azt bánták, hogy hogy nem tudták őt támogatni a szenvedéseiben. Hogy alhattak el a Gecsemáné kertben, amikor ő szenvedett és imádkozott, és sorolhatnám. És azt sajnálták, hogy Jézus meghalt, a mennybe ment, és már nem tudják kifejezni neki, hogy mennyire értékelik, amit értük tett. És egyszer csak jönnek ezek a, hogy így mondjam, drágalátos főpapok, eldöntik, hogy meg kell őket verni, megverik őket, és erre azt olvassuk, hogy nagy örömmel mentek el a tanács elől. De miért? Hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal. Tehát félretés ne essék, nem volt beteg a gondolkodásuk, egy ok volt az örömre, hogy amit szenvedtek, azt Jézusért szenvedték el. Hogy valami aprót vissza tudtak adni Jézusnak abból, tehát hogy viszont szenvedtek érte. Hogy tudták, hogy ő mennyit szenvedett értük, annyit ők úgysem tudnak, de legalább ők, hogyha valaki felajánlotta volna nekik ott a veresnél, vagy a vesszőzőpadnál, hogy átvállalja helyettük magát a verést tényszerűen, biztos nem engedték volna át, mert nem, nekik ez egy hitbeli dolog volt, hogy ők most végre Jézusért szenvedhetnek. Ennek ez volt a lényege. Itt értjük meg azt is, hadd hivatkozzak csak szóban, Máté Magyarom 5. fejezetére, ahol azt olvassuk a 12. versben, hogy boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek,
én érettem. Így van az én nevemet, hogy én érettem. Tehát azt mondja Jézus, hogy lehet az ember boldog akkor, hogyha méltatlanul szenved, hozzáteszem csak akkor, hogyha önmagában méltatlanul szenved. Péter apostol ír erről, hogy ha valaki ártatlanul szenved, akkor legyen boldog azért, hogy a Jézus nevéért szenved. Ezt leírja a levelében. Azt mondja, nem arról beszélek, amikor valaki azért szenved, mert megérdemelte, mert bűnt követett el és büntetik. Van ilyen is egyébként, van ilyen beteg gondolkodás, hogy most akkor ő áldozat. Nem áldozat, az járt. Az jár, az nem áldozat. Ő arról beszél, amikor ártatlan és úgy szenved. Akkor igen, mert akkor Jézus szenvedéseit szenvedheti. És mikor Jézus azt mondta, hogy létezik az a tapasztalat, hogy valaki örül, amikor minden gonosz hazugságot mondanak ellene Jézusért, el tudom képzelni, hogy a saját tanítványai sem tudták elképzelni azt, hogy őszintén örülhet valaki ennek. Hát az olyan nem kívánatos az emberi természetnek. Maga a szenvedés, meg a gyalázat, meg az igazságtalanság. De mikor valaki megtér, amikor egy minőségileg más kapcsolatban van a megváltójával, onnantól olyan mértékben változik meg az előjele dolgoknak, hogy miközben a zsidó főtanács dörzsölhette a markát, hogy de legalább megvertük őket, ha már megölni nem lehetett, mert Gamálielnek meg abba volt igaza, ők is mondták. De azok meg nem álmodták, akik dörzsölik a markukat, hogy ezek meg boldogan mennek haza. Ugye egy eszményi helyzet, bocsánat, annak, hogy mindenki örül. Ugye hogy a főtanács annak örült, mert ők úgy gondolták, hogy azt tették, és majd úgy lesz. Ők meg annak örültek, hogy méltónak találtattak arra, hogy ők a Krisztusért szenvedjenek. És beteljesedett az, és én ezzel fejezném a mondandómat, amit olvastunk a negyedik fejezetben még közösen a 24. verstől, hogy a gyülekezet azért imádkozott, hogy Urunk, igen, a 29. vers, a 4. fejezetben, az ima 24-től kezdődik, de a 29. maga, amit idézni szeretnék, most azért Urunk, tekints az ő fenyegetésükre, már mint a zsidó vezetőkére, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Ez volt a kérés. Jött az újabb alkalom, amikor letartóztatják őket, aztán szabadon, aztán megint előcitálás, kihallgatás, aztán megveretés, aztán megint megveretés, és mi lett a vége a dolognak? Az, hogy Péterék nem rettentek vissza, még csak megingást sem látunk. Azt sem látjuk, hogy tanácskoztak volna, hogy mit, hogyan. Erre hagyj fel a figyelmet, hogyha valaki tudja, hogy mi a helyes, és biztos benne, és az Isten vezetését bírja, akkor ne álljon meg azon tanácskozni, hogy hogyan lehetne részengedményekkel elfogadhatóbbá tenni magamat vagy a helyzetemet, az jóra nem vezet. Az egy hatalmas kincs az ember értelme, hogyha biztos lehet abban, hogy mi a helyes. Erre az Isten világossá tette, akkor nincs más dolga, mint hogy azt kövesse, amiről tudja, hogy helyes. Igen, nagyon egyszerűvé teszi az életet. Az állandóan alkudozó kompromisszumokat keres embereknek iszonyú fárasztó dolga van, én nem irigylem őket. Sokkal jobb, hogyha az ember egyszerűen jár, egyszerű gondolatok mentén és becsületesen. Péter és János ezt tették, látjuk, hogy nem volt eszköze a Sanhedrinnek ellenük. Már hanyatszor álltak, már mit átvettünk közösen, mert harmadszor álltak előttük, vagy negyedszer, nem lehetett megállítani őket. És hát én azt kívánom, hogy bárcsak eljönne mindenki életébe az a pillanat, hogy azzal vádolják, mint őket, hogy azt tették, amit Jézus mondott, hogy tegyenek. Emlékszünk rá, hogy ez a közepetáján volt, hogy betöltötték egész Jeruzsálemet a tudományukkal, hogy amikor azért marasztalják el az embert, mert pontosan azt teszi, amit tennie kell, és amit tennie helyes. Ez lehet egy kiváló és vonzó tapasztalat mindnyájunk számára.

0: Jó estét kívánok, tiszteletet köszöntök mindenkit második adásunk alkalmából. Mit hoz a jövő, ugye ez a nagy címünk, a sorozat címünk, ezt tetszenek látni kivetítve, és a mai témánk az, hogy honnan várhatunk megoldást. De mihez képest megoldást? Egy kicsit emlékeztetnék a múlt alkalmunkra, 10 nap ezelőtt voltunk itt körülbelül. Talán mindenki volt, nem tudom, hogy hallgatunk, aki nem hallott az előző alkalmunkat, akkor számot vetettünk azzal, hogy milyen ez a kor, amiben mi élünk, milyen ez a korunkat, és azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondhatjuk, amire itt eljutottunk, hogy válság innen, válság onnan, válság mindenhonnan. Én a magam részéről három fő területet jelöltem meg, ebbe csoportosítanám a jelenségeket. Az egyik az a gazdaság, ez azért különböző, mert ezt mindenki érzi, mindenki erről beszél, erről hallunk, érezzük a bőrünkön, de ez is csak egy részhalmaz a társadalom általános válságának, ugye, mert a társadalom része a gazdaság is, és a természet válságát is megemlítettük, tehát itt van tetszett látni válságok, a válság a természetben, a társadalomban, a gazdaságban. A másik nagy megállapításunk az volt, hogy minden jel szerint az ember keresendő mindezek hátterében, akármilyen furcsán is hangzik. Talán különös, hogy a természetet hogy kapcsolom össze az emberi tevékenységgel, egy kis ráadás a múlt alkalomhoz, egy kis pótlás, hogy mutassak egy diát. Azóta találtam meg a gyűjteményemben, és még nem volt beépítve a múlt alkalom, most bepótlom. Ez egy idézet egy cikkből, itt nem tetszenek látni az Index, tehát egy internetes hírportálnak a tudományos sorozatában jelent meg ez a cikk, aki érdekel, majd utána leírhatja a címét. A lényeg az, hogy az amerikai földtani társaság, vagy hivatal, nem tudom pontosan mi ez a kategória, de rövidest tetszenek látni. Közzétette azt a tényt, hogy 1970-től 2000-ig a Richter skála szerint hármas oldalán erősebb földrengések száma évente 21 volt, egy olyan területén az USA-nak, néhány tagállamot említ az eredeti cikk, mert középnyugat ez a lényeg, tehát a középső rész Texasig, az a lényeg, hogy ahol olajkitermelés folyik az USA-ban jellemzően. Ezért függ össze az egész cikk. Tehát ezen a területen igaz a statisztika, hogy évente 30 éven keresztül átlagosan 21 ilyen földrengés volt, ami hármas oldalán erősebb. A következő 8 évben, a 30 év után 29-5 éves szint. Az azért sok, mert ugye a 21-hez képest az egy 30%-os növekedés jelent. A következő 3 évben, tehát 2009-től 11-ig ezek szerint, jóval látványosabb volt az emelkedés, 2009-ben 50, a 21-hez képest, ami korábban jelző volt, 10-ben 87, 11-ben 134. És hát ez nem úgy van, hogy valaki hogy lát, hogy nem lát, ezek mérések, tehát ez műszerek mérték, Amerikában, ahol ehhez értenek. És ott a következtetés a második bekezdésben azt írják, hogy erősen kételkedünk benne, hogy mindez valamilyen természetes folyamat része. A szezikus mozgás, a földtani, tehát a földmozgás azt jelenti, mozgásokban tapasztalt változás majdnem biztosan az emberi tevékenység számára írható. Az ember által egyedett földrengések pedig az egészen sekély 70 km-es mélységi keletkező rengések közé tartoznak, ez már nagyon érdekes. Ami érdekes, hogy lehet, hogy miközben van a földrengéshez ennek. Hát egyrészt, hogyha kiveszünk mindig a talajból dolgokat, hát ott megváltozik valami. Ráadásul az, hogy a vissza is szivattyúznak. Tehát ugye vannak ilyen bányászatnak olyan termékek, amikhez nincs szükség. Tehát az ember átdolgozza a földet maga alatt is. Ez egy konkrét példa arra, hogy igenis az embernek része lehet abban, amit a természetben mi külső körülményben bekövetkező változásnak, vagy éppen hát csapásnak észlelünk. Tehát minden jel szerint az ember áll a középpontban, és hogyha ez igaz, akkor ott vannak a mai kérdéseink, a megoldás szempontjából, ugye a mai témánk, hogy honnan várható megoldást, alapkérdések. Jobbá válhat az ember? Mert az ember az oka, akkor a megoldást is ott kell keresni. Jobbá válhat a társadalom? Mi a különbség a két kérdés feltevés között? Az emberén az egyes embert értem, a társadalom pedig azt értem, hogy így mindannyian, általában, egyetemesen, egy többségünkben jobbá válhatunk, van erre remény, van erre kilátás, és ha igen, én még optimistán állok hozzátérő fel a dolgokhoz, ha van, akkor mi lehet ennek az útja, a módja, ki segíthet ebben?
1: Hát erről lesz szó a mai alkalommal, Az első felében az előadásnak, ha megtetszek engem, azokat a csapás irányokat veszem majd számba, amelyeket jellemzően mi gondolunk megoldásnak.
0: Tehát, hogy milyen megoldásokban gondolkodunk mi emberek, amikor a problémákkal szembesülünk, ha egyáltalán vállaljuk ezt a szembesülést. Hát az első ilyen területet fehérre emeltem ki mindegyik következő ilyen, majd ezt látni, hogy általában a szakmától, a szakemberektől, a tudósoktól és a tudománytól várjuk a megoldást. Egy okkal, hát ez az ő dolguk, ők értenek hozzá, én még a bajt sem vettem volna észre, ha ők nem mondanák. Csak itt van egy hatalmas ellentmondásunk keresztem is, tudnék az az ellentmondás, hogy ahol megvan a készség és a szaktudás, hogy egy problémát lássanak, kezeljenek, megoldani vágyanak, tehát ahol megvan a készség, ott nincs hatáskör. Tehát, hogy nem ámúgyukban tenni az ellen. Ahol megvan a hatáskör, ugye ez a politika és a hatalom területe, ott nincs készség. Ez azért könnyen látható, nem? Ez egy furcsa kiosztása a lehetőségeknek, hogy aki ért hozzá, annak megvan kötve a keze. Nincsenek eszközei, nincs hatalma, nincsenek anyagi eszközök a kezében. Aki tehetne ellene, az miért nem tesz? Mert általában a politikában, mindenhol a világon, tehát Magyarországon beszélek, ott az újra választás a szempont. Tehát, hogyha azt kéne mondani, hogy emberek nem lehet tovább élni, vissza kell venni, alá kell adni. Más életmódot kell folytatni, egy politikus ezzel áll elő, hát valószínűleg nem választanák meg. Ugye vannak olyan országok, hogy a zöldek, ez egy politika irányzottá vált, tehát mentsük meg a bolygót és a természetet, tudnak valamilyen részarányra szert tenni, ez a társadalom jellemző is, hogy mennyire tudatos ezen a téren, mennyire kapnak szavazatokat ezek a politikai irányzatok. De jellemzően azt, hogy mondjuk, hogy az ellentmondás, amit itt feltüntettem, amit jeleztem a dián, ez kizárja azt a lehetőséget, hogy szakmai oldalról megoldást kapjunk a problémáinkra. Nem tudják. Halkan hozzáteszem, hogy érdemes lenne külön megvizsgálni az egyes válságterületeket, a gazdasági válság terén. Erről most már sokat lehetett olvasni, csődöt mondtak a szakemberek is. Tehát azt mondták, hogy volt, aki előrelátta, volt, aki kételkedett, utóbb sem tudják pontosan, hogy okozta, mi okozta, hogy lehetne elkerülni, vitában van a szakma is ezen a területen. Tehát nem egyértelmű a helyzet. Haladok tovább, mert sok mindent kell áttekintenünk. Mi lehet a másik reménysugár? Vannak, akik ebben bíznak. Hát ez az emberi összefogás. Azért abban reménykedünk, mégiscsak értelmes az ember, nem? A társadalomban ez igaz. A túlélés érdekében talán majd azért végül a józan ész az felülkerekedik. Itt lenne egy kérdésem, magam a bőrbe helyeztem a vázat többet enged, mint egy ilyen kis felület, mint a dia, hogy úgy nézünk ki, mint akik képesek erre, hogy kérdezem meg. Tehát mit tetszett tapasztalni? Rövid és hosszabb távon történik az ember, általában felül tud kerekedni a közös tér érdekében. Jó helyen kérdezem, Magyarország általában is, mert hogy itt sokszor annyira sem, mint máshol, tehát nem vagyunk egy nagyon ütőkép alkalommal. Az első felében az előadásnak, ha megtetszett engem, én azokat a csapás irányokat veszem majd számba, amelyeket jellemző, ezeket a költői kérdéseket teszek fel, tehát nagyon negatív választani vannak ezekre a kérdésekre. Sajnos ezek nagyon rossz tapasztalatok. Még egyéni szinten is, ugye a harmadik pontban ezt jeleztem, hogy most hagyjuk a többieket és a közöst. Ha én a saját életemben teszek kárt valamire, egy példát mondok előre, bárki tényleg, hogy valamilyen káros szenvedélyem, amiről tudom, hogy káros és árt nekem. Hogyha egy ember rájön, hogy egy káros szenvedély, akkor az első, hogy eldobja, és szabadul tőle. Van egy ilyen réteg, de talán ők vannak kevesebben. Ember tömegek még a saját jövőjükkel sem törődnek. Csak egy rövid személyes példában, amely nyomot hagyott. Hát igen, 15 éve történt, keresztapánál jártam, nagyon szerettem, és gyerekkoromtól ismertem, és megfigyeltem, hogy olyan mértéket a sívó volt, mindegy fröccs, és annyi. És szóval is tettem neki, már felnőtt emberként én sajnos voltam, hogy valami tisztelem, hogy ilyen mértéktartó, és mondja neki egyszer volt valamilyen hullógép probléma, elment az orvoshoz, azt mondta, hogy semmi tömény, semmi, semmi az, nagyon, hát ezt mondta neki, hogy néha egy fröccs. És ő ez szerint. És akkor mondta neki, hogy figyelj, hát ezt már sok mindenkinek mondta. Tehát, de ugye erre hivatkozott, hogy ez. Azt mondta, szerinte értelmes ember nem csinál olyat, amivel lát magának. Még egy ilyen valaki volt, de nem ő a többség, attól tartok. Tehát magyarul valahogy úgy működünk mi, hogy még a saját egyéni szintünkön is hajlamosabbak vagyunk az önpusztításra, semmint arra, hogy nem mondjunk arra, amit megszoktunk, megszerettünk. Emiatt mondom azt, hogy ez a reménység, hogy emberi összefogás oldja meg a világ bajait, ez utopisztikusnak hat. Logikus lenne, csak nem reális. Ismerve az egyes embert és ismerve a társadalmat. És még egy érdekességet hadd tegyek hozzá, az utolsó pontban jeleztem, én már a múlt alkalommal mutattam az előadás vége felé, hogy ami problémáink le vannak írva a Bibliában, nagyon érdekes. 2000 évvel lezárult a Biblia, mint nyilatkozás, azóta nem született fény, tehát a legfrissebb téma a Bibliának, az 2000 éves utasnak kell képzelni. És mégis, akik itt voltak, láthatták, hogy egészen nekünk szóló, a korunkat jól jellemző, sőt a lényegi problémát jól megragadó idézeteket lehet beletalálni. Azokat próbáltam itt megosztani, ugye, múlt hét szerdáján. Ugyanez a Biblia beszél erről a kérdésről, amiről itt mi most gondolkodunk közösen, az emberi összefogásról. Van egy híres történet, szerintem sokan ismerik még azok is, akik nem olvasnak annyi Bibliát, ez a bábeli torony építése. Egy érdekes történet, hogy a nyelvet összezavarodtak. A Biblia azt mondja, ezért beszélünk ennyiféle nyelvet most, akik ilyen nációk meg népek. És ennek a történetnek nem annyira ez a lényege, bár fontos momentuma, hanem az, hogy az özönvíz utáni emberiség összefogott egy közös cél érdekében, hogy egy olyan tornyot épít, amilyen még nem volt. És hát nem is készült el, hogy a nyelvüket összezavarták. És azóta az emberi összefogásnak a jelképe ez a fogalom, vagy ez a név lett, hogy Babilon vagy Bábel, ugye ez a kétféle átirata van ennek attól, hogy milyen nyelven keresztül érkezik a magyarba. Babilon vagy Bábel. A Biblia azt mondja, hogy az emberiségben ezek a törekvések mindig visszatérnek. Tehát nem arról van, hogy nincs ilyen törekvés, hogy egyet legyünk mi emberek. Az igazi nagy kérdés az, annak a Bábelnek is ez volt, és minden egység törekvésnek, hogy mire vezetne az egység. Az nem kérdés, hogy megerő van az emberi összefogásban, hogy nagyon sok ember ugyanazt akarja. A kérdés, hogy mi szokott bennünket összehozni. Jó és nemes célok, amik egyé kovácsolnak bennünket rendszerint, vagy esetleg valamilyen más cél. És hogyha megtetszett a történet, az inkább arról tanúskodik, hogy akkor voltak egyek emberek, amikor egy érdekközösség állt fenn köztük, meg kellett támadni egy másik országot, fenn kellett tartani birodalmat, de jó ügy nagyon ritka esetekben egyesített komolyabb embertömegeket, vagy erőket, vagy hatalmakat. A Biblia szerint a véghez közeledve ez az egység törekvés újra meg fog jelenni, nagyon érdekes idézetet hadd mutassak önöknek, azt mondja, mert így ez Pál apostol levelet eszembe, hogy gyülekezetnek írta, ahol korábban személyesen is hát látogatást tett megjelent. Azt így, mert igen, jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön, mint a tolva éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem melekednek. De neki, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephet nemet titeket. Ez a Biblia szerint egy legfontosabb szakasza, főleg amikor volt kinézve. De semmi fél milyen összefüggésben szól az apostol, azt mondja, az úrnapja hogy fog eljönni. Az úrnapja egy fogalom, tehát a történelem lezárulását jelenti, és azt mondja, ezt nem mondja, ezt maga az úr mondta, földön jártak a Jézus Krisztus, hogy meglepetésszerűen éri a világot, mint a tolvaj, ugye az nem jelentkezik előre, hogy ez a lényeg, hogy meglepetésszerűen jön. Annyi a különbség, hogy a Biblia szerint Isten nem meglepni akar minket, ő szól, de negyedik adásunk szól majd a proféciáról, előre megmondja, hogy jön. De az emberiség olyan közönnyel viszonyul mindehhez, hogy ugyanolyan helyzetbe kerül, mintha nem szólt volna, mintha tolvaj érkezne. És ennek a kapcsán mondja azt, amit ki is emeltem, tetszenek látni, hogy amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság. Tetszettek mostanában is, mint hallani, békesség és biztonság. Vannak olyan emberek, hogy hívják őket egy biztonságpolitikai szakértő, ők szoktak nyilatkozni, amikor egy terrorcselekmény történik, vagy hasonló. Én gondolkoztam ezen, amennyire én tudom, én elég sokat olvastam történelmről, régen is téma volt a békesség. De a biztonság nem jelen meg fogalomként párban. Mert régen az volt, hogy ha háború van, akkor háború van, ha nincs háború, akkor jó esélyünk van, hogy béke van. Nem? De most egy olyan korban élünk, hogy ahol nincs háború, ott sem érezhetem magam biztonságban. Mert van terrorizmus, nagyon sokféle fenyegetettség, tehát a mikorunknak ez egy sajátosság, amiről itt szó van, hogy párban jelenik meg két fogalom, ami korábban nem volt párban, hogy nem elég, hogy békesség legyen, legyen biztonság is. Azt mondja a pápa, hogy majd, amikor majd ezt mondják, kik? Hát általában az emberiség. Miért beszélnek az emberek a békéről és a biztonságról? Hát általában nem azért, mert van, nem azért, mert nincs. Mert hiányérzet. Ezért tessék meg gondolni, hogy én is írom a cikket, hogy miért zavarja annyira az amerikai terrorizmus. Ők élnek egy védett országban, és egyébként viszont jó módban kiszámítható lehetnék az életüket, ezek a terroristák nem téríteni kell a gépeket, akkor is csak ott tartott a dolog, amikor ezt olvastam. Tehát zavarja az amúgy védett világban élőket az, hogy nincsenek biztonságban. Ők arra vágynak. És amikor az emberek azt mondják, hogy békesség és biztonság, ugye ez szembeállítja a folytatás, hogy hirtelen veszedelem jön rájuk. Vagyis azt mondja az apostol, hogy eljön az idő, amikor az emberek kiéheznek a békére és a biztonságra, megkockáztatom, hogy akár mikorunk is lehet ez. És amikor úgy érzik, hogy sikerült megragadni és megalkotni. Amikor azt mondják, hogy megvan a békesség és a biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk. Tetszik, hogy ez a gondolatnak a lényeg a hullámzása, és azt mondja, hogy az lesz a lezárulása a történelemnek, semmiképpen meg nem menekednek. A záró gondolat pedig már azokhoz szól, akik mindezt tudják és ebben egyben élik az életüket. Jelenések könyvének a 17. és 18. fejezete is ugyanezzel foglalkozik, azt mondja, hogy egy nagy összefogás lesz a történelem végén az emberiségben, egy ilyen hóruk jelleggel, hogy együtt oldjuk meg és keressük meg a módját, de az a baj ezzel, hogy nem tud megoldást hozni, mert majd látjuk, hogy nem a probléma gyökerét kezeli, nem tudja megváltoztatni az embert, hanem urrá akar lenni egy helyzeten, urrá akar lenni a többség az egész emberiségen, és az lesz ennek az eredménye, hogy meg lesz a kegyesség látszata, de ugyanolyan marad az ember és nem lesz változás. Erről szó volt a múlt alkalommal, és ismét hozom ezt az idézetet, amit most itt szóban utaltam. Honnan szoktunk még megoldást látni, most megint fehérre tetszett látni az újabb vázatpontunkat, olyan emberektől, akikről azt gondoljuk, hogy kiutat tudnak mutatni a válságból. Vezér egyéniségek. Ugye az reális szerintem ez a felsorás, hogy ezek a szakmától várunk megoldást, a társadalmi összefogástól várunk megoldást, a nagy formátumú vezető vezér egyéniségektől várunk megoldást. Jöttem mögé és írtam zárójelbe, tehát meglepődöm, miatt meg is indoklom, hogy hamis Krisztusok. Én nem túlzás, amit mondok, itt arra tetszett látni, hogy a Krisztus szó, nem tudom, mennyire tetszett ezt egyébként tudni, ez egy görög szó, ugyanaz jelenti, mint héberül a messiás, vagy a messiája, ugye az van megírva, a kettőnek ugyanaz a jelentés, csak más nyelven. És mindkettő ugyanaz jelenti, hogy felkent, Istentől küldött szabadító. Aki meg tudja tenni azt, amit senki más nem tud megtenni. Tetszett már hallani biztos azt a szálló égét, hogy várja, mint zsidók a messiás. Tehát ők ezer éveken át, ő másfél ezer éven át várták a megígért messiás, sőt, hát, hogy az előéget veszem még hosszabb az idő. Amikor az ember egy személyhez kötődően várja a megoldást, és tudja, hogy az a személy az segíteni tud és segíteni fog és kivezet. A baj az, amikor rosszul találom meg azt a szemét. Tehát egy olyan szemét találok meg, aki nem tudja ezt megtenni, de azt hiszem, hogy igenis ezt várom tőle. A hamis Krisztus az, aki megoldással kecsegtet, miközben nincs megoldás. Az emberiség történelme tele volt hamis Krisztusok. Lehet, hogy nem vallási értelemben, lehet, hogy társadalmi értelemben, de lényeg az, hogy mindig jöttek emberek, hogy én kivezetek titeket ebből a kártyúból. Akármilyen gödörbe is kerültem, mindjárt hozok példákat is. Lehet, hogy valamit aztán tett is az ügy érdekében, de igazi megoldást nem hoztak ezek a személyek. Nagyon érdekes, hogy minden korban, én azon a mikorunkban is, van igény arra, hogy jöjjön már valaki és segítsen rajtunk és vezessen ki bennünket. És ha idejön valaki és azt mondja, hogy ezt meg tudja tenni, akkor sokan is indulnak utána. De oda írtam az zárójelbe, hogy nagyon komoly igény van arra, hogy legyen valaki, aki vezérünké válik, és ami tény, most akár szomorú, akár nem, hogy van kínálat is. Tehát mindig egymásra talál a kereset és a kínálat, embert tömegek keresnek embert, aki után lehetnének, és mindig jelentkeznek emberek, aki utána jöjjenek. Mondok példákat. Az Ószövetségben is van már erre példa, a bibliai példáknál maradva. Izrael sajátos államformában élt, teokrácia volt a neve, nem demokrácia, csak hasonlít, teokrácia. Ugye a monarchia az a királyság, a demokrácia az a démosz kratosz összetételből származik, a népnek az akarata, a démosz a nép, a kratosz az erőnek az akarat. A teokrácia pedig ebben megkérdezte, hogy a teosz az Isten és a teokrácia az azt jelenti, hogy nem a nép akarat valósul meg, hanem az Isten akarat valósul meg. Hát ez két dolog kell, hogy legyen Isten, és kell legyen hiteles közvetítője az ő akaratának. Izrael ebben a formában élt, bírák vezették a népet, most már sokat hallani az olcsó államról, annál olcsóbb állam nem volt. Volt egy irányom népnek, nem volt udvartartása sem, ami a társadalmi munkában látta a feladatát, némelyik önkormányzati rendnek a vezetője, tudom a mai világban, és Istentől rendelt alkalmas vezetők voltak, bírák, akik egyrészt vezették a népet, tehát átik értelme és lelki vezetők voltak, másrészt pedig, hogy a szó is mutatja, hogy igazságot is tettek, ha kellett, a hétköznapi vezetés feladatait is ellátták. Hiszen eljutott arra a pontra, hogy azt mondták, hogy neki király kell, vagy érdekes dolgot mondtak, mint a többi népnél szokás. Modern szóval élve a divat, nem? Tehát, hogy másoknak is tudom, nekünk is úgy legyen. Tehát Izrael úgy élt, hogy egy volt királyuk, csak ők ezt nem vették észre. Hát az Isten volt a királyuk, és a Bírán keresztül kormányzott, és ők azt mondták, hogy ennek egy rendkívül kivételezett helyzetben voltak, az Isten volt a királyuk, és ők azt mondták, hogy mi úgy szeretnénk, mint a többi nép. Tehát arra szinte vágyakoztak le, hogy emberek vezetik őket, úgy, hogy emberek tudnak vezetni. Vagy érdekes a történet, nincs idővel, hogy kitérek, érdemes is elolvasni Sámuel első könyvében, hogy hogyan alakult ez a kérdés. Isten rá adott neki királyt, megszorításokkal, azt se vették figyelembe, és onnantól kezdve egy kb. 600 éven keresztül voltak királyaik. Erről szól az Ószövetség nagy része, hát meg tudták, mi az, amikor ember királyuk van. Vitték őket háborúba, ahol nem kellett volna, gyilkolták őket, a saját királyait, borzalmas volt, és megtapasztalták, hogy milyen ez. Mi kellett nekik, hogy azt mondták, hogy menjen előttünk és vezesse a harcainkat. Az embereknek mindig kell valaki, aki megy előttük. Az Isten is ment volna előtte, csak az egyben volt, ezt nem lehet látni. Ahhoz hit kell. És ezért kértek királyt, kaptak is egy olyan első, hogy egy feje magasabb volt, mint a többiek. Nagyon praktikus szoktam mondani, hogy a csatában le lehet látni, merre megy. Tehát jó, hogyha magas. Egy nagyon jó király volt az első, nem akárkit kaptak, de megromlott, és hát átkára vált a népet, egy borzasztó történet a Bibliában, hogy Saul az első király is üldözi Dávidot. Ez önmagában is megjelen egy külön alkalmat, amit tanulságban menne, de hát most nincs időm többre. Egy másik nem bibliai példát hozok, annyira kézenfekvő és annyira hát közeli történelmileg. Nem tudom, mennyire tetszett tudni, hogy Németország elvesztette az első világháborút, ő volt végül is a tengerhatalmaknak a súlypontja alatt, elvesztette a háborút, viszonyatos jóvátételi kötelezettség nehezedett Németországban, ami romokban volt, és ezt megtetézte a gazdasági válság. Hát szóval borzasztó állapotok voltak ott a 30-as évek elején, és ez mit termelt ki? Majd van itt olyan korosztály szerintem, aki közelebb volt ahhoz, hogy nálam is. Ugye 33-ban, nem tudom, akkor volt, ugye, akkor jutott hatalomra Adolf Hitler, mert Németország egy kilátás, a német társadalom egy abszolút kilátástalan helyzetben volt, anyagilag, abszolút gazdasági válság, az önbecsülését elvesztett az elveszített háború után, tele voltak hadirokkantak, az a borzasztó állapotok voltak, és egy ilyen közegben jött valaki, karizmatikus egyeniség volt, és azt mondta, hogy az élére lépnek, és ő kivezeti a német népet ebből a történelmi kártyából, neki volt látása, hogy egyébként nagy dolgokat, sok szempontból, tehát gazdaságilag praktikusan ez igaz, és olyan módon hozta mozgásba az egész társadalom, hogy csak 12 év múlva lehetett leállítani, de addig már leégett Németország, meg a fél világ tudjuk, mert 45-re a világháború végéről beszélek. Tessenek belegondolni, hogy Hitler hatalomítása az ennek a tanulság, amikor vezér után akarnak menni az emberek. Ő nem király volt, ezt tetszett tudni. Mi volt az ő megszólítása? Vezér utána mentek. Csak egy apró adalék, én is nemrég olvastam, tessenek megdöbbentek, hogy a... Nem akarok hazudni, de vagy a választáson résztvevők, vagy a választáson jogosultaknak a 97%-a szavazott Hitlerre a választások. Nem kétharmad. Az sehol sincs ehhez képest. Csak azért, hogy mennyire megtörténik, ez egy történelmi példa. Tehát egy igazi példa, amikor embereknek kell valaki, aki után mehetnek, és volt jelentkező, ő volt az, és mentek utána, és bánta az ország, 6 év után már, és 12 év után bánta az egész világ. A harmadik példám az még előttünk áll, de bibliai példa ez is. Jelenéseknek 13. fejezetéből idézek egy szakaszt, a két versnek a fordulójáról jeleztem is. Azt írja, eljön az az idő majd, amikor csodáván az egész föld, az egész lakott világ, az emberiség követni fog egy hatalmat, ott a magyarázat tetszett látni, egy kicsit égésnek kifejezés, hogy fenevadat, ez a régi Bibliából származik, egy állatok jelent, annyit jelent, hogy fenevadat, nem az, ami nagyon vad, hát egy állat, egy ragadozó általában valamilyen, a hatalmakat a Biblia jelképesen a vadállatokhoz hasonlítja. Nem rossz hasonlat szerintem, hogyha megnézzük a dolgokat. Tehát egy hatalmat fog követni az egész föld csodáván, és imádják ezt a hatalmat, ugye az erotik vallási természete is lesz, mert azt imádják, és azt mondják, kicsoda hasonló a fenevadhoz, és kicsoda viaskodhatik ővel. Hát ezeknek mi szokott imponálni az embereknek, mit tettek meg figyelni? Lehet, hogy nekünk is. Azért az olyan jó, amikor valamilyen szóval erősnek mutatkozik, amikor úgy imponál. Egyszer azt mondta egy ismerősöm, egy amerikai előadó volt, én fordítottam neki, és hát rendesen megpróbált felkészíteni a feladatra, és kezdve tudom, hogy mi az a Texas Cowboys, hiszem az a neve, egy amerikai foci csapat, azt tudtam, és mondta, hogy nem elő fog kerülni az előadásba. És akkor azt mondta, hogy ha jártál az utcán Amerikában, rengeteg olyan pólós, tehát ilyen sport, tehát a mez, a foci csapat meze van a fiatalokon, és rávéve egy Texas Cowboys, mert egy rendes olyan csapat, ami nyerni is szokott. És az emberek szívesen azonosulnak az erősekkel. Azt mondja, hogy nem látott, hogy Jézus Krisztus. Tehát így van. Ő nem látott erősnek, ugye őt megfeszítették, ő nem győzött látszólag. És azt akart ezzel illusztrálni az adásban, hogy az emberekben ott lakik, mindenünk emberekben ott lakik ez a hajlam, hogy az erőshöz húzunk, és imponál, ha valaki erős. Hát ha meg tetszett nézni, azért nem akarok benne észrevenni, hogy félreértsen, de tanulság van, hogy amit az életünkben is inkább a verbalizálásnál, amikor viták vannak, mindegy, hogy melyik fél, most nem felekről beszélek, hát nem annyira az erkölcsi minőség vagy a jóság az, amire meg akarják hódítani a tömegeket, hanem a merész és határozott beszédek. Mert erre rezonálnak a tömegek, erre rezonál az emberek többsége. Kell az embereknek a tekintély, és ezért is hisznek sokan abban, hogy ha majd jön egy tekintély, akkor az kivezet bennünket a problémáinkból. Csak hogy a problémák más természetű. Itt egy következő lehetséges útról szól, bocsánat, nem tudtam, hogy nagyobb betűk legyenek, valahogy itt becsapott engem ez a program, de talán olvasható, nem tudom, mennyire lehet követni. Honnan szoktak még megoldást? Most már gyakran halljuk ezt. Hát, hogyha már minden kudarcot vall, akkor maradnak az egyházak. Tudnék, hát azok mégiscsak hitelesnek tűnnek, mint erkölcsi testületek, nem? Ráadásul most egy ideje háttérbe voltak szorulva, hát most talán már nem annyira, de mondjuk a 20 évvel ezelőttig. És azzal a várakozással élnek sokan, majd lehet hallani, talán, hogyha több teret kapnának az egyházak, akkor jobbá válna a társadalom. Itt felteszek egy kérdést, remélem, senki sem bocsánkoztat meg, de azért fel kell tegyük, mert akkor vagyunk objektívek, hogy csak ugyan annyira hitelesek ezek a testületek. Hol értem zárva, hogy kérdés, én magam is hívem be, tehát én nem kiválok, hogy kérdezem, hogy nem támadólag, én is egyházakat vagyok, elárulom. De egyébként fel kell tenni azt a kérdést, hogy valami attól, hogy egyház rögtön automatikusan hiteles-e. A történelem az élet tanítómestere azt mondja, nézzük meg a múltat. A múlt az miről szólt, mondjuk itt a Európában? A trón és az oltár szövetsége. Tettek ezt már hallani? Tehát a trón és az oltár szövetsége egy korszak volt, ma sokan visszasírják, hogy helyre akarják állítani. Ez azt jelenti, hogy a mindenkori hatalom és a mindenkori egyház nem mindig ugyanaz, mert Európában több reformáció után már más-más államvallások voltak országonként. Ez változó volt, a katolikus egyház, a luteránus egyház, vagy akár is egyház is lehet az. Szövetséget alkotott a trónnal, előjogokat kapott a világi hatalomtól, cserében a nép lojalitását próbálta irányítani a mindenkori uralkodó felé. Ez egy érdekes szövetség volt. Ide is írtam a következő pontba, hogy ma eszményesítik ezt a múltat sokan. A kérdés az, hogy kinek volt eszménye. A népnek, a társadalomnak, vagy a két félnek volt eszménye, akik hát egy érdekében szövetkeztek egymással. Az is mai téma sajnos, nem akarok erre bőven kitérni, biztosan tetszene figyelni híradásokat az interneten, hát nem tudom, televízióban az anyáinknak, hogy elég sok botrány visszaélés van egyházi körökben, akár anyagi természetű, akár elkölcsönzőkkel, pedofilikkel biztosan tetszettek hallani. Nem akarok kitérni, de szó sincs arra, hogy minden egyházi ember ezen igaz, ez távolról sem igaz. Az egy más kérdés, hogy bizonyos egyházaknak a működése vagy a gyakorlata, mondjuk a monogámiára kötelezés embereknek az időzített bomba, ugye, mert ugye elfogyott a természetes ösztön, és abból sok minden kóros derülhet ki. Így nem annyira arról szólnék, hogy vannak ezek a botrányok, ezek tényleg vannak. A legfőbb gondom az a hitelesség kapcsán, hogy ezen botrányok tekintetében azt látjuk, hogy vagy elpusolással próbálkozik az adott egyház, tehát tagadja, vagy ha már nem lehet tagadni, akkor elvitatja a világi hatóságnak a jogát arra, hogy eljárjon ezekben az ügyekben, arra hivatkozván, hogy ők egy magasabb rendű erkölcsi testület, és nem tartoznak számadással a társadalomnak. Nem tudom, ez nem tragikus ez a logika? Tehát, hogy egy erkölcsi olyan magasan áll, miközben durva dolgok történnek a házatáján, hogy nekem nincs jogod ítélkezni az én embereim fölött, és ez köztudott dolog, hogy az ilyen hát út bűnöket elkövető embereknek itt arról van szó, hogy megrontja a gyerekeket, tömegesen ugye vendég is volt a perek ez ügyben, Amerikában, Írországban másért. Ezeket az embereket nagyon ritkán ítéli el, vagy nem ítéli el az egyház, amelyiknek a alkalmazásában állnak, és munkatársam áthelyezéssel új területet kapnak. Én őrület, ha belegondolnak, akkor kap egy új területet a problémához, hogy így fogalmazzak. A mi szempontunkból most a szervezet a kérdés, hogy amelyik így kezel dolgokat, elfogadhatjuk erkölcsi tekintélynek, hogy legyen előttünk járó tekintély a társadalomban. Mindenki maga dönti el. Vannak, akiket ez az ellentmondás zavar, mint írtam, én ezek közé tartozok, tehát engem zavar, másokat is zavar. Ami érdekes, hogy vannak, akiket ez nem zavar, és szerintük így is jók ezek a testületek, ahol vezessék a társadalmat erkölcsi értelemben. Ami még nagyobb baj, hogy nem csak elfogadják, hanem el akarják fogadtatni az egész társadalommal ezt a nézetet, hogy akár ezek az egyházak, de akkor is jók legyenek a vezető erők erkölcsileg a társadalomban. A Biblia erről is tud. Talán nem meg senkit, hogy egy idézetet hozni, mert a Bibliának a gazdaságát mutatja, meg hát az élet valóságát, meg azt az igazságot, amit Salomon mondott, hogy nincs új nap alatt. Nem igaz. Olvasható az utolsó két sor? Azt mondja, borzadalmas és rettenetes dolgok történnek a Földön. Hát ez erős az, amiről én most bocsánat, kényszerűen beszéltem, nem szívesen beszéltem róla. És azt mondja, mitől borzalmasak ezek, azt mondja, a proféták, akik az Isten üzenet közvetítői lennének hivatalból, hamisan profétálnak. És a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. De ezt a korszakot sírják vissza sokan, amikor nagyobb volt az egyház hatalma. Azt mondja, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és most a koronája a kijelentésnek. Miért történhet ez meg? Mert azért népem így szereti. Azt mondja. Hát nem elég, hogy ilyen személyi visszásságok vannak, de azért népem neked így jó. Van egy ilyen hétköznap eszem, amelyik hát, filmzenei zeneszerzőn hívtam ilyeneket, aminek az a refrénje, nekünk így is jó. És ez így van a történetben is, hogy nekünk embereknek ez így is jó. Látjuk, visszás, ordító, gondolkozni kéne, változtatni kéne, nem elfogadni kéne, de nekünk így is jó, és ezért azt kapjuk, amivel elégedettek vagyunk. Ami nem került fel a diára, csak szóban egészíteném ki, hogy ahogy már korábban is utaltam, a jelenések 17-18. Fejezete foglalkozik az emberi összefogás kérdésével, mint jelenség a történet vége felé, és ráadásul megjelennek az egyházak is, ha eltetlen majd olvasni. A 17. fejezet első verseit elolvassák, ott azt látják, képiesen úgy van leírva, hogy egy asszony meglovagol egy állatot, ami az előbb beszélt, egy nő, egy vadállaton. Tehát ezek jelképek, mint mondtam, a vadállat az a mindenkori hatalom, egyfajta polgári hatalom, ami a világi hatalom. A nő pedig mindig az egyháznak a jelképe. Ha tisztán jelenik meg a képen, tehát fehér ruhában és nemes közegben, akkor az Isten igaz egyházának a jelképe. Ha nem így, itt nem így, itt paláznának van öltözve és aként is viselkedik, akkor az pedig a megromlott egyháznak a jelképe. És azt jelenti, hogy az ő rajta egy állatot, tehát meglovagolja, eszközévé teszi a hatalmat, és azzal a nőnek a homlokáira, amiről azért beszéltünk, hogy Babilon. Babilon ez a nagy összefogás, és nem csak a nőt említi paláznaként, hanem a parázna lányait, a belőle kiszármazott egyházakat is, akik ugyanezen az úton járnak. Ez csak azért mondtam el, hogy jó tudni, és szerintem nem biztos, hogy az egyházak jelentik a megoldást a problémánkra, azokra a problémákra, amiről itt szó volt, és amik a társadalmunkat joggal aggasztják. Egy utolsó példa itt a nem igazi megoldások közül, amivel sokan gondolkoznak, ez az úgynevezett vegyes képet, ezt a nevet én adtam neki, ez keverék az előzőeknek. Ez azt jelenti, hogy legyen nagyobb az állami szerepvállalás, például nevelésben, oktatásban, tehát hogy neveljük jóra ezt a társadalmat. Egy logikus szerintem önmagában. Ha már jóra akarunk nevelni, akkor vonjuk be az egyházakat is, kapjanak nagyobb teret ezen a területen, és egy nagyobb társadalmi összefogás sürgetnek, hogy senki sem maradhasson ki, és akkor bekormányozzuk jó irányba az egész társadalmat. Nem tudom, nem ismerős ez a három tézis. Nem tudom önmagában kritizálni, mert emberileg megértem, hogy ebben látnak valamilyen megoldást. De arról szeretnék szólni, hogy nem tud megoldást hozni. Ez a helyzet, itt van alatt az idézet esemény, hogy mit eredményezhet ez. Lesznek az emberek magukat szeretők, ez az idézet, amit elmondtam, és a végén vetítettem, és még vissza fog térni. Ez egy 50 esi felsorolás a pálatosnak, hogy miért ezt az emberek, én csak az elsőt emeltem ki. Lesznek az emberek magukat szeretők, és a lényeg, akiknél meg lesz a kegyesség az Isten félelem látszata, de megtagadják annak erejét. Parizeusok lesznek, hogy így mondjam. Ez a baj azokkal, bocsánat, csak én részletek azokkal a papokkal is, akik gyerekeket mondanak, hogy egyházi emberként jelennek, meg látszolgók vallásos emberek, sőt, hát vezető emberek valamilyen szinten, és közben elmi, durva, nyers dolgokat követnek el fel a barátaik kárára. Egy másik biblia vers, lecsak át az idézet helyet, akik érzetekre tudják írni, maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy amikor az embernek fia eljön, magáról beszélt, amikor majd visszajön, akkor vajon talál a hitet a földön. Azt mondja a Biblia, hogy nagyon nagy lesz a vallásosság, az imént olvastam, hogy az egész föld csodáván fog követni és imádni egy vallási hatalmat a történelem végén. Ehhez képest azt mondja Jézus Krisztus, hogy de igen, de amikor én eljövök, találok a hitet. Ez furcsa hangzik, nem? Hát most akkor vagy van, vagy nincs. Miért nem lehet több ennél? Itt a következő magyarázó Diám Ábrám. Egy fontos megállapítás, hogy nem tudom, mennyire világos mindenkinek, hogy a vallás az nem azonos a hittel. Nagyon sok ember fejében ez szinonimaként jelenik meg, vagy keveredik. A vallás és a hit az két egymással rokon dolog lehetne, de nem mindig találjuk meg ezt a kapcsolatot. Ezek az én személyes definíciómat talán helytállók, amiket itt olvasni tetszene. A vallás az egy örökölt neveltetéssel szerzett értékrend. Tehát a szüleim is ilyen vallásúak voltak, így neveltek fel, én nem leszek kütelen a vallásomhoz, én maradok ebbe, tetszettem, hogy hallani, vagy esetleg mondani is, ez nem kritizálva dolog, ez a vallás nem, hogy megkérdezem, miért járt templomba, hát egy mazokja is járt, meg ide járt, meg hát nem is utat eszébe, hogy más tegyem. A hit ehhez képest egy személyes találkozás és meggyőződésre jutás eredményeként jön létre, egy közösség az Istennel. Ahogy Pál fogalmaz, hogy tudom, kinek hittem. Tehát én nem úgy általában követek Istenben Isteneket, én tudom, kinek hittem, ismerem azt az Istent, akit követek. Ebből azt következik, amit itt felmájáztam, hogy a vallás nem egyenlő a hittel, és ami nagyon fontos, talán ezt érdemes megjegyezni, hogy a vallás az működik Isten nélkül is. Hát amilyen tetszett tudni, én amennyire én tudom, a buddhizmusban nincs is külön Isten. Tehát olyan vallás, hogy Isten nélkül működik, egy önmegváltó klasszikus vallás. De sajnos nagyon sok olyan vallásban sincs Isten, ahol szóban van. Mert hiányzik belőle az Istenfélelem, ez amit Pál írva, az a kegyességnek a látszata van meg. Nem az Istenfélelem, annak a látszata, a felszín, a külcsíny van meg. Isten nélkül tehát működhet vallás, a hit az nem működhet. A hit pont az a lényeg, hogy Istennel találkoztam. Itt olvasom egy mondatot egy könyvben, amit majd elmondani is fogok, úgyis elmondom mégis, inkább többször, mint egyszerse. Ez egy kicsit vastag könyv, de megéri elolvasni és megéri az árát is. Az a cím, hogy Jézus élete. Egy nagyszerű könyv, mert végig követi Jézus Krisztus életét az új szövetség az evangéliumok révén, szinkronba hozza időben egymással a történéseket, eseményeket, nagyon jól le lehet érteni belőle a dolgokat, és nagyon jó magyarázatok vannak benne, hogy megértsük a mögét egy-egy kijelentésnek vagy helyzetnek. Ebben olvastam a következő mondatot, ilyen nagy egyszerű, ezt sose fogom elfelejteni, így hangzik, hogy az igazi vallás az Istenhez vezet. És egyszer megálltam a közé, hogy nem csak gondolkoztam, mire való a vallás. Azt mondja, a vallás az nem cél, az egy eszköz, hogy végül találkozol Istennel. Ha megérkedsz a vallásban, akkor nem járt a vége az utat, kár volt elindulni rajta. Többet erre most nem számít időben, de ez a magyarázat annak, hogy amíg vallást akarnak adni az embereknek, amíg vallást akarnak adni a társadalomnak, addig az lesz az eredmény, amit az előbb mutattam, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, és ott maradnak magukat szeretők, önzők az emberek, de már megtanítják nekik, hogy is elkerülni, ha nem így lenne. Hát abban nem lesz köszönet. És ezért mondja a Jézus, hogy igen, hát vallás lesz, amikor viszont haj, nagyobb lesz, mint bármikor korábban, de hit az nem lesz. És ez magyarázat a bizonyos kettőséget, ez az utolsó pontban tehát. A negatív, az én megítélésem szerint igazi megoldást adni nem tudó példás során kezdve a végére értem, most a pozitív oldalra szeretnék átfordulni, a következővel, hogyha egyik sem megoldás ezek közül, amiket felsoroltam, akkor mi marad? Tehát milyen, honnan, ez a című tetején, hogy honnan várhatunk megoldást. Eddig azt mutattam meg, hogy honnan szoktunk várni, de szerintem onnan hiába várunk megoldást, azért próbálják az emberek mindig. Honnan várhatunk igazán megoldást, maga a Dia is mutatja felül, ha ezek közül egyik sem volt az. Ugye az a kérdés, hogy mi bukik meg minden eddig látott képet. Az, amit odaírtam, hogy nem a probléma gyökerét orvosolja. Tehát úgy bánik a társadalommal, mintha az ember egészséges lenne benne. Mondok egy példát, én a közgázra jártam, közgazdaságtan tanultam, és elég sok kötelező olvasmányunk volt a nagy teoretikusoktól, én még akkor jártam, tehát 80-as években. Olvasni kellett Marxtól, Engelstől, Leninttől, hát én kikíméltem magam azt a tárgyat, tehát én kétszer olvastam, de nem bántam meg. Az Engelstől a munkásosztály helyzet, amit jártam, olvastam, hát ezt érdemes olvasni, mert megrendítő. Leninttől pedig néhány szakaszt, és csak érdekességként mondom, hogy hát ajánlóként most így erős lenne, de azért csak érdekességként mondjam, hogy egyszer olvastam Leninttől, hogy azt mondja, hogy 50 bolsevikot adna egy jó fehér mérnökért. És akkor az mit kell? Azt mondta, hogy hát abból van elég. Tehát akik így tolják a szekeret, az neki szakember kéne. Mert szerintem miért nem lehetne hidat építeni, ezt én mondom, hogy vasúttal. Tehát kell a hozzáértés, a megtanulságot nekem, hogy azért az értelmesebb felismerti lózunkokkal nem lehet haladni, tehát szakember is kell. Bár még az a következő, hogy én ott ültem először a közgáz kertjába, már akkor is hát Bibliában viszonylag járatos voltam, és azt figyeltem, hogy rengeteg pozitív gondolat volt a kommunizmusnak az eszmeiségére, ami a társadalmat illetve szokott is párhuzamot vonni, sok szép ötlet volt. És egyszer csak belém jött a felismerés, hogy hát ezek is valami hasonlót akartak, most a színből a szívből arra most nem térek ki, de nem sikerülhetett. És miért nem sikerülhetett? Mert ők önző emberekkel akartak felépíteni egy önzetlen kommunisztikus társadalmat, ami a kölcsönösségen és a közösnek a tiszteletén alapul. Ez a fából vaskodik persze, nem? Hogy önző emberekkel, de rossz az anyag, de tényleg, hogy ebből sose lesz ház, azért megpróbáljuk. Tehát, hogy rossz anyagból akartak építeni társadalmat, nem sikerült nekik. Ez egy törvényszerűség volt, és valahol ugyanez a baj minden olyan más megoldási alternatívával, amikről beszéltünk, akik nem veszik tudomásul, hogy az anyag hibás. Mi vagyunk az anyag. Bocsánat, hogy kiterjesztem minnyájunkra, de ez az igazság. Ebből az következik, és azért hangsúlyoztam ezt annyira, hogy nekünk olyan megoldásra van szükségünk, ami magát az embert változtatja meg. Tehát, amíg az embert nem változtatjuk meg, addig visszaköszön majd mindig a probléma. Egy gyors példa erre, és történtem egy időben sokat. A legkevesebb helyen az emberi arról szól, hogy társadalmi gazdasági rendszerek látogatták egymást. Mi van, egyedül vezetőt találtak ki az emberek, mindent leszámoltak, legyomultak a régi, valami újat. És a legkevesebb helyen egyik sem működik, nem? Tehát mindig újnak kellett jönnie. Egyszer magam borzasztóan azt hoztam, hogy mi olyanok vagyunk itt történelmi szinten, mint az a szintás volt, amelyik mindig eljátszik egy új darabot és belebukik. És utána hoznak egy új darabot, hogy hátha van, és nem ez egészen, hogy ripacsok a színészek. Tehát akármilyen darabot játszunk, ebben sose lesz siker, mert a társadalom nem képes rá. És ugyanez igaz, hogy rosszolgatható társadalom, feudális társadalom, monarchia, demokrácia, mindenki lehet próbálni, de nem működik. Ugye most mondtam, hogy most próbálják visszavezetni a társadalmat a vallásetika, meg tudom is, milyen modellek, régen volt modelleknek a mintájára, de azok csak azért vonzóak, mert régen voltak és nincs is tapasztalatunk. Tehát akkor olvasni, hogy a francia forradalmat, francia forradalom idején embereket kérem megkérdezni, hogy mi a véleményük erről a modellről. Ők azért csinálták a forradalmat, nekik nagyon nem tetszett, ők akkor értek. Mi azóta kipróbáltuk a kommunizmus, hogy betunk számára nekünk, hogy ez nem tetszett. Tehát sehogy se jó ez, azért nem jó, mert az anyag a hibás, mint mondtam, nekünk egy olyan megoldásra van szükség, amelyik a probléma gyökerét orvosolja, változást tud előidézni magában az emberben, méghozzá tartósan, ezt szeretném hangsúlyozni, aminek az a lényege, magam is három hát feltételét látom ennek, szükséges feltételét, hogy az ember önként változik meg. Mert hogyha nyomás hatására az általában addig áll fenn az a változás, amíg a nyomás is fennáll. Ha megszűnik a kényszer, megszűnik a változás. Önként. Ezzel szorosan összetjük, hogy belátás alapján történik. Tehát én is úgy gondolom, hogy már máshogy látom a dolgokat. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy a gondolkodás az értékrend szintjén következzen be ez a változás, tehát a gyökerekben, ahogy az ember alkot és gondolkozik, mert ez maga az ember. Mely nagyszerű gondolat a Bibliában, ez a magyar fordítás nem egészen jó hangzik, de ez az eredeti, amit tetszenek látni, hogy ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében. Én értem csak hozzá, hogy tehát titkon legbenül, aki én vagyok, a valóság, oda benne, ahogy én döntök. Ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő.

Hát én a családtagjaim egy-egy élethelyzetben döntésben az vagyok én. Ez mondja a Biblia, hogy hatalmas igazság azért is ismétlen, hogy ahogyan gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő, az a lényeg lényege. És erről beszélünk, hogy ennek kéne megváltozni. Hogy ne úgy hozunk döntéseket egyénileg társadalmilag, hogy nem érdekelnek a többiek, nem érdekel az utókor, nem érdekel senki, engem csak a saját pillanatnyi céljaim érdekelnek. A társam nagy részére sajnos ez igaz. Ha valaki ezt meg tudja változtatni, akkor van remény, az adott emberhez legalább, ha nem, akkor nincsen. Na ez az alapvető változás az, ami a Bibliában is megjelenik, ez a kifejezése, ez az eredeti görög szövegben, hogy metanoia, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásmód átalakul és megváltozik. Más lesz az ember. Kívülről nem? Hát lehet, hogy kívülről is kihat, aztán nem más lesz a megjelenése. De alapvetően bent történik valami, ha ez megtörténik az emberben, akkor így is fogom, hogy új emberről van szó. Hát megváltozott, ez nem az, aki volt. Egyszer olvastam, hát hallottam olyan történetet, hogy valaki mondjuk egy iszákos volt, és aztán színózan lett. Tehát az egy szakított vele, megváltozott. Itt van beszélgettem valakivel, egyszer ültem egy asztalnál, egy keresztény közegben, egy gyülekezetben, ebéd idő volt, két idős emberi házaspár jut velem szembe, és a néni mondta nekem, hogy hát, hogy ő bizony 30 évig imádkozott azért, hogy a férje más ember legyen. És mondom, hát olyan baj voltak a bácsival, nem ismertem a bácsit, és adott üzenem szembe a bácsi, egy olyan szerény idős bácsi tesen kell kezdeni. Azt mondja, hát azt mondja, volt, hogy késlekelgetett a ház körül. Nézd a bácsi, de hát ez nem igaz, azt mondom, hogy hát bizony, de valami is mondta, szerénye mondta, hogy hát az ő volt, de elképzelhetetlen volt, hát ismerte ezt az embert, hát mondom, biztos, hogy tréfának nem mondta, hogy nem, tehát az igaz, én kísérkedtem a ház körül. És oda jött el, hogy nem tudom azt a képet átadni, csak így elmondani, hogy és az ugyanaz az ember volt látszólag. A szerénye igazolvány ugyanaz volt, de hát én sem emlékeztetettem arra, egy óriási változás átadott az ember. Tessen meggondolni, hogy milyen nagy dolog az, milyen nagy dolog lenne az, hogyha ismerjük ugye a saját ismeritán rossz tulajdonságainkat, és most képzeljük el magunkat anélkül. Jó ennek a környezetünknek, nem? Szándékosan nem mondtam, hogy képzeljük el a házastársunkat a rossz tulajdonságainkat, de azt is lehetne, hogy milyen nagy dolog lenne az, hogyha gyökerében meg tudna változni egy ember. Nem tudom, láttunk már ilyet azért, akármilyen szinten. Nem gyakori, de szerintem lehet ilyet tapasztalni. Az a kérdés, hogy mi a titka, hogyan jön ez létre. Erről szól a következő három kérdés, és már elkérem a türelmet, ezt szeretném gyorsan, amire hát a tartalom is engedi, mert fontos dolgokról van szó. Áttekinteni, hogy ezt a változást ki képes elérni az életünkben. Hogyan jöhet létre ez a változás az életünkben? Ki képes elérni, hogyan jöhet létre, hogyan, és hogyan történik? És van egy nagyon fontos kérdés, amit mindenképpen meg szeretnék említeni a végén, hogy mindenki esetében működik ez. Ez egy fontos kérdés. De tetszik nekem az első kérdéseink, a legelső ilyen. Lehet-e jobb az ember, megváltozhat-e javára egy ember, illetve megváltozhat a társadalom jójára? Ez nem ugyanaz a kérdés. Hogy az egyes emberre igaz lehet, de nem biztos, hogy a társadalomra is igaz. Ezért kérdés az, hogy mindenki esetében működik ez. Nézzük gyorsan akkor a válaszokat. Ki képes elérni ezt az emberben, hogy megváltozzon? Hát egy fontos kérdés, hogy megjön, hogy ember nem. Én nem voltam egy nagyon járatos rácián, visszavonult a balkat voltam gimnazista koromban, aztán elvittek katonának egyetem előtt, és én ott találkoztam ezzel a versorral, hogy elhitt, hogy megváltoztunk ezen szóra. Leszereléskor minden polóra ez volt ráírva. Azóta rajtad, az ülés együttesnek volt egy ilyen száma, és tőlük származik, hát tüntettünk fel. Tehát egy év után, hogy ugyanúgy vagyunk, mint hogy bejöttünk, nem tudtatok rajtunk fogást találni. Nagy igazság van ebben, nem csak a hadsereg nem képes erre senki. Erről utaltak, egy ház se tud, állam se tud. Tehát ez egy szóra, hogy ti mostantól mások előtt, ez így nem működik, ezt tudomásul kell venni. Ez annyira nem működik, erről szól a második pontom, hogyha valaki már önmaga eltökélte, hogy megváltozik, tehát nem ez egy szóra kívülre, most ő akar más ember lenni, és a Pál apostolról beszélek, a római levélben idézem ezt. Pál apostol már belátásra jutott, hogy mit jelent az Isten igazsága törvények kívánalma, és Pál apostol azt mondta, hogy próbálja, ő már belülről motiváltan próbálja, és ez volt a tapasztalata, olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Azt mondta, hogy nagyon szép ez a fejezet, kedves olvasni a hetedik fejezetet, azt mondja, hogy én azért elmélem már az Isten törvényre szóra, tehát én beláttam, azonosultam volna engem, és azt tapasztalom, hogy a bűn megvan bennem, és mindig visszaesek a régi hibáimba. Tessék meggondolni. Nagyon sokan elsőtek erre a tapasztalata, mert nem próbálják olyan komolyan, mint Pál. Tehát én olyan valakiről beszélek, aki látta magáival, tette célú tisztet, ki azonosult vele, és még úgy sem sikerült. Hát azért hangsúlyozom ennyire, amit a következő pontban megteszek is látni, hogy ez is azt bizonyítja, hogy csak természet fölötti erő képes véghez vinni ezt az emberben. Csak az Isten tudja ezt véghez vinni. Ő viszont biztosan, Pétertől idézem, azt írja, hogy az ő Isten ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és az Isten félő életre való, a kegyességre való. Hát azt mondja, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy mi emberek felül tudjunk emelkedni azon, amit mi vagyunk, mert magunkat nem tudjuk felemelni a hajunknál fogva. Ő mindenről gondoskodott, és azt mondja, hogy a egyszerű természetességet írtam ide ennek a gondolatnak a végére, ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az. Tehát ami az emberi természet, ugye milyen megszületünk valahogyan, eredendően ezt ismerjük, ez a természetes, hogy hát a hatalunk az érdekeinket már gyerekkorban is. Azt mondja, hogy ami testtől született, ami természetes módon létrejött, az nem tud túljutni ezen felemelkedni ezen a természetességen, ahhoz szükséges újjá születni, másként születni, élettől születni, hogy más legyen az eredménye, más legyen az ember. Hogyan megy ez végbe, hogyan történik, és mivel veszi a kezdetét? Hát nyilván először az indítékig kell jutni, hogy akarjak más lenni. Ehhez az Isten gondoskodott pozitív mintáról. Vannak nagyon szép pozitív életrajzok a Bibliában például. Egy hétköznap is lehetem, tehát nagyon sokat számít a pozitív emberi példaadás. Pedagógusok is állhattak ide, nekem is vannak nagyon pozitív pedagógus emlékeim. Családom belül jó esetben a szülő, de van, hogy nem a szülő, hanem egy másik családtag. Ez mindig pozitív példa. A Biblia azt mondja, kapunk egy tökéletes példát és mintát is Jézus Krisztus személyében, életében. Ezért érdemes ezt a témát olvasni, amit már ajánlottam. Akkor most értem az ajánláshoz, akkor most újra ajánlom. A Jézus életét címét abban látom az értékét, én magam is olvastam, hogy egészen közel hozza hozzánk azt a személyt, aki a Biblia középpontjában áll. Nem egy távoli teológiai szereplője a Bibliának, hanem húsvér valóságként jelenik meg, és pontosan erre van szükségünk. Egy másik témát is odaálljak hozzá rögtön, sokkal végnyom, tehát az olvasás gondolatával, az ige testélet a címe. Ez egy bibliai idézet, ez a lényege, hogy amit Isten leír a Bibliában, hogy érdemes élni, mi az igaz emberi élet mintája, példája, leírva, verbálisan szavakkal fogalmilag, azt mondja, na az a valaki az meg is született, testet öltött, fogható valóság volt. Itt járt közöttünk, hát a kortársak között, ők látták, szemlélték, és csodálták azt, aki volt, és ahogyan élt közöttünk. Kaptunk pozitív mintát, és ugyanakkor kaptunk egy tükröt is. Az utalás, a papostól levélben az első fejezetben tetszett nagyon szép megjegyzést, hogy a szabadság tökéletes törvény az olyan, mint egy tükör, de abban milyen legyen az ember. Megnézem magam, olvasom, és ha őszinte vagyok magam, akkor azt mondom, hogy hát én ilyen vagyok. És ez a döntő pont, hogy mi történik akkor, amikor én eljutok ide, hogy látom magam ebben a tükörben, mire indít a szembesülés, hogy közömbös maradok az iránt, amit olvasok, vagy pedig bennem is felébred az a vágy, hogy én is más ember tudjak lenni. Azt a sokat szoktam mondani, hogy mindenki ott van, hogy munkában bárhol megyünk, hogy azért összerakjuk magunkat, amit felöltözünk, aztán tükörben belézünk, megigazítjuk a hajunkat. És van egy ember, aki elindul, és kiderül, hogy pizsama felső van rajta, kócos, borostás, megy a tükörben, igen, pizsama kócos, borostás, és megy tovább. Hát ugye, mégis furcsa lenne, érdekes, működik az ösztön, hogy jó, hát majdnem papuzsa mentem az ruházhoz, hogy ember, nem? És az úgy érdekes, hogy olvasok a Bibliát, és látjuk azt, hogy ezt jelenteni igaz embernek lenni. Konkrét élethelyzetek. És abban a helyzetben tudom, hogy én nem ezt tettem volna, és tégyelem is magam. És azt mondom, hogy én nem ezt tettem volna, de az is jól, hogy én tettem volna, tehát túllépek rajta. Mert ez az a hiba, aki akar ezt tenni, és aki belemér a szabadság tökéletes törvényére, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató.
aztán meg azt mondja, hogy cselekedetlen lesz, és boldog lesz az ő cselekedetében. Tessék megmondani, hogy amikor pozitív mintát, nem csak ott látható, hogy az életben is vannak ilyenek, hogy az emberek megszégyenítenek bennünket egy adott élethelyzetben, hogy látom érzem magamon belül, hogy ez egy nemes dolog volt, hogy ezt tette. És ez több volt, mint amit én

volt tenni. Akkor tanuljak belőle, ne szégyeljem el ismerni magamnak, és tűzem magasabbra a célomat. Nem csak a Biblia alapján működik ez, csak ott sokkal magasabb rendű módon persze. Itt idézőben írtam a szél kifejezést. Ez is egy bibliai hasonlat és fogalom. János Evangélium 3. fejezetében tetszett ezzel találkozni. A szél az a léleknek a szinonimája és jelképe a Bibliában. Nikodémussal beszélget Jézus, és azt mondja, hogy szükség nektek újjá születetek, amiről beszéltünk az előbb, hogy test és vér nem láthatja meg Isten országát. És azt mondja, hogy ezt a munkát, ezt a szent élet nézi az emberben, és ezt nem mindig érezzük, de néha jól lehet érezni. Nem tudom, ismerjük azt az érzést, mikor valamit tenni készülök, vagy éppen nem akarok megtenni, és a szatán az egy belső hangot hallana, hogy ami azt kéri, hogy mit csináljon, és sokan elnyomják magukba. Tehát furcsa meg szokatlan is, hogy elsegetik. Hát ez az, amikor valamire készíteni akar bennünket, és akkor mi is érezzük, hogy az ember helyez, nekem az a kényelmes, akkor nem azt teszem, mert én nem azt szoktam. Ezekkel kell vigyázunk, amikor érezzük a készítést, ismerjük fel és engedjünk neki, és megoldódhatnak az indítékaink, az Isten tud bennünk vágyat ébreszteni arra, hogy igaz életet éljünk. Mert a Bibliában is azt olvassuk, hogy ellenségeskedés szerez bennünk az Isten rossz szemben. Ez egy nagy dolog. Tehát aki nevet már gyereket, vagy amikor látjuk egy gyereknek magát is problémát okoz, az, hogy rosszat csinál, nem? Hát küzd vele. Az a tragédia, amikor már nem is küzd vele, vagy még nem küzd vele. Mikor nincs ellenségeskedés a rossz szemben, látszólag legalábbis. Azért ez nem azt túl tapasztalat szülőként, vagy nevelőként, vagy akármilyen hatáskörben. Mi az, ami igazán áttörést tud hozni itt az indítékokon túlmenően? Mert ugye ismerjük azt az érzést, amiről Pál apostol is beszél, hogy amit idéztem, hogy én már mást akarok, de nem tudok túlütni a saját korlátaimon. Izsaiásnál találjuk ezt a nagyon rövid gondolatot, egy töredékei versnek azt mondja, hogy az ő sebeire gyógyultunk meg. Ez egy hatalmas mondat a Bibliának, azt mondja, hogy ember, amit te magadtól, magadért nem vagy képes megtenni. X-szer kerültél szégyenbe. Mondok egy durva példát, nem menjünk távoli, valaki rendszeresen leiszol magát a sárga földre, aztán másnap szégyeli magát, hogy hát hogy viselkedett, mit tett, mi történt, és nem tud túljutni ezen, tehát a saját szégyene nem tudja megfékezni. De ez egy példa volt, csak aki maga tudja maga más jellegű problémáit, hogy zavar is, bánom is, és nem tudok fölemelkedni a saját hibáimon. Mi az, ami olyankor segít? Nagyon érdekes törvényszerűség az emberi természetnek, hogy amit magunkért nem tudunk megtenni, azt csak másért tudjuk megtenni. És erre mondja, azt mondja, hogy látunk kell azt, hogy valaki más szenvedett, mi miattunk és miértünk, és az erkölcsileg be tud húzni egy féket az életünkbe, hogy ezt nem teheted, ha más szenvedett, érted. De a saját szenvedés úgy, hogy hát szokták az emberek, hogy az én életem, én hát bánom, nem tudom is, de a máséval nem teheted. Ez a megváltás lényeg, hogy valaki más meghalt helyettünk, és onnantól nincs jogunk úgy bánni az életünkre, hogy nem bántunk. És minden azon múlik, hogy egy ilyen felismerés megszületik bennünk, mi lesz ennek az ereje, mi lesz ennek az ereje, és felébred a szabadulásnak az a vágya, mint Pál apostolban, hogy mindent erre tesz fel, hogy le akar számolni a saját életének a hibáival. Élet célá válik az ember életében, a mi életünkben az, hogy nem akarok a hibáimmal együtt élni. Ha igen, akkor van esély a győzelemre. Ha nem, tehát ha olyan hétvégi program, ami mellékes, akkor ez nem fog sikerülni. Egy kicsit türelmet kérjük, picit látom, elfogyott a levegő, nekem még több amelyem, aki vagyok itt elő. Ez az utolsó kérdés volt, amire a választ keresem, aztán rövid lezárás következik. Ez egy fontos kérdés, hogy amiről mi beszéltünk. Tehát itt megelőlegeztem azt, hogy ne lehet győzni a hibákat. Ez egy jó hírre vissza is térnék majd. De mindenki esetében működik ez. Tehát ez mitől függ? Ez az idézet, amit felírtam, ez azt mutatja, hogy mindenki esetében működhetne. Tehát elvileg minden ember meg tudna változni. Elvileg fel a társadalom változásának is a lehetősége, elvileg. De azt olvasjuk itt, hogy ami megtartó Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Az Isten ezt akarja, erre mondhatja valaki, hát akkor meg nem lehet, nem? Tehát az Isten ezt akarja, mindenható, mindentudó, el van intézve, meg van oldva a problémák. Csak van egy gond, hogy az Isten ezt akarja, csak még egy akarat hiányzik hozzá, ez az ember akarat. Tehát azt mondja, az Isten minden egyes ember életében szeretné látni ezt a győzelmet. Minden egyes ember, aki ezt igényli, megkapja azt az erőtöbbetet, amiről szó volt, hogy minden ember ajándékoz bennünket, ami az élet és a kedvességre való. De nem mindenki hajlandó elindulni ezen az úton, és akik elindultak, azok nem mind küzdik meg azt, hogy végig is járják. És ez az oka annak, hogy a világunk így néz ki, ahogy és nem máshogy. Vannak, akik elindultak ezen az úton, akik valamilyen szinten személyes hittel rendelkeznek, hogy keresztények, de még nem győztek. Még nem tudják felmutatni az életükben azt a minőségi különbséget, amit Jézus fel tudott mutatni, meg még az apostolok jobb idejükben. És az óriási tömegek pedig szóba sem állnak ezzel a kérdéssel sajnos. Mi következik mindebből? Kicsit már összefoglalás egyében. Hát az volt a kérdés, hogy honnan várhatunk megoldást, hogy van-e megoldás egyáltalán. A jó hír az, hogy van megoldás. Erről beszéltünk, ez érezhető volt, és ezt szeretném megerősíteni, hogy erre a problémára, amiben a társadalmunk van, mármint az alapproblémára, az emberi önzésre van megoldás, ez a jó hír, ez az evangélium, ez a bibliai kifejezés, a négy evangélium a Bibliában, ez egy görög szó, ez a jelentése, hogy jó hír. Máté jó híre, Máté jó híre, Lukács jó híre, János jó híre. Ide kell fordítanám. Ez azt jelenti, hogy az önzés, ami minden emberi nyomorúságnak a gyökere, az egy gyógyítható betegség, akár milyen hihetetlenek is tűnik. Azért, mert kevés gyógyultat látunk a világban, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet meggyógyítani. Ezt meg lehet gyógyítani, de pontosan ez a lényege, és erre utal a második pontom, hogy a dolog lényegéből fakad, hogy nem össztársadalmi jellegű a gyógyulás. Mert ehhez kell az adott egyénnek a nagyon szigorú alárendelése. Nem a betegek elé, hanem valakinek betegség, ha azt hogy a beteg szigorú diétát követ, betart minden előírást, akkor még tünetmentessé válik, amikor dolgot mondani. Ez nagyon sok beteg nem tudja megoldani ezt, amiről beszélünk, nem tud urálni a saját érdekében sem, a saját megszokásain, tudom is én. Akik rendeltetésszerűen élnek a gyógyulás érdekében, ott meg fog történni a változás, de nagyon sok ember ezt nem vállalja, vagy nem tudja végigvinni. És ezért fontos, amit itt mondtam, és már a múlt alkalommal is mondtam, hogy ne váljunk össztársadalmi jellegű megoldást. És hogyha meg tetszett nézni az elején felsorolt utakat, amiket én zsákutcaként itt felsoroltam, mindegyik milyen volt, össztársadalmi jellegű, nem? Hogy majd a társadalom egészét jó járva kormányozunk, majd a társadalom egészét. Hogy beszél a társadalom egészével kell erőködni, nem fog menni. Mert az emberi természet az ilyen, és ez egy törvényszerűség, hogy nem a statisztika. Ehelyett akkor mi lehet a megoldás, és ezzel találkozunk a Bibliában is, hogy új alapokon újat kell építeni, újat kell kezdeni azokkal az emberekkel, akik hajlandóak másként élni és győzni maguk felett, és ezt be is bizonyítják már itt a földi történelemben. Ugye mondtam korábban a kommunistáknak, mi volt a melléfogása szerintem, mert elmélet értem, nem a Bibliára beszélek, az Isten okosabb, mint ők voltak. Azt mondta, hogy nem erőködik. Tehát ezzel a társadalommal nem fog itt országot építeni. Itt egy idézetet tettem át Dániel könyvéből, az országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig tart. Végül most összehasonlítom Isten országa fogalmát, ez egy egyrendű ország, az nem a földön lesz megalapítva. Egy nagy ilyen farstanok is egy házi körül, hogy itt teszem Isten ország, emberek gründolnak meg valamit, ez hamis, ez nem igaz, ez nem biblikus. A valóság az az, hogy Isten azt mondja, hogy ez az egész földi történelem olyan, mint egy hatalmas, most nem akarok szólni, mert kicsit keltető, tehát ki kellnek emberek, tehát hogy nagyon sok ember megszületik, és kiderül az életünk során, erre jó az életünk, ezért van ez a rövid földi pár évtized, hogy ki mindenre teszi le a voksát. Ki marad meg az önzésében, és ki akarja azt legyőzni. Olyan, mint egy felvételi vizsga, csak pár évtizedig tart. És a végére kiderül, hogy ki mit akar. Ki mennyire, bocsánat, teszi oda magát, hogy mennyire veszi komolyan a jót. És amikor ez kiderül, utána Isten majd lezárja a történelmet, és akkor egy új történelmet kezd, azt mondja, hogy új életet, új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Más lesz, mint a mostani, és azért lesz más, mert oda mások olyanokat engednek be, akik már itt a földi életben felismerték annak az életnek a vonzó voltát, azonosultak vele, és megtanulták követni az elveit. Nem tudom, hogy vannak olyan országok, hát mindenhol van, csak én hallottam azt, hogy valaki ott él x éve, akkor felmutat állampolgárságért, és akkor nyelvvizsgát kell tegyen, a történelmi fel is van az országnak a kulcsát, van a feltétel, hogy lefizetni összeget persze. A Isten országának az állampolgára lehet bárki, nincs kizárók, pénzt se kell tenni, nagyon magyar egyébként, nem jelvezek ezeket, csak az a lényeg, hogy nem beköltözés után kell ebből vizsgálni, hanem előtte. Akkor lehet beköltözni. Ha ez nem így lenne, tragikus lenne,
kivéve itt dolgot esetleg elmondja, kerestem egy betegyemutat, amit át nem tudtam megoldani. Tulajdonképpen beállítottak a drámai hatást, tehát héten beteg voltak, és aztán néztem rá néhány egész filmet. Csak egy olyan tudtam tetszett, hogy most ilyen híres film, ez a Jégkorszak, ez a sorozat, és van a negyedik része. Ki esetleg tudja megvan, hogy ennek érdemes menni az utolsó 4 percet, 5 percet érdemes menni ebből a szempontból mindenki. Az a történet lényeg, hogy van egy ilyen visszatérő Mary szereplő, de mégis fős, egy ilyen, hát egy furálatok vannak, hogy én ismerem a fajtát, én mókusszerű, mindig makra vadászik, az a lényeg, én megszállottam, akkor keres a filmbe, és az érdekes, most tetszett, hogy nem hatása volt számunkra, a történet eszembe a mai témán, hogy egy bekerül egy mókus mennyországba, nem tudom, hogy mondjam. És az a lényeg, hogy tele van minden makkal. Csak aki a fehér tógába ezek a szent mókusok, hogy mondjam, és azt mondják neki, hogy nyugodjál le, itt mindenkinek van elég, és tudom is, és akkor látjuk, hogy vidd el a feszültség a pofáján, az egész ideig ez van, és a darabig ott vívódik ezzel, hogy mit csináljon, és körbe van és összegyűjti az összes makkot, kihúzza alulunk zsebébe mindenhonnan, és mondtam ott, hogy a családban részt, hogy hihetetlen volna, gyakorlatilag megrajzolták azt, hogy milyen lenne, ha győző ember beengednének a mennyországba, nem? Tehát ugye ez van, tehát egy animációs filmen, a dolog lényege, bocsánat, tudom, hogy nem egy eleváns hasonlat, de annyira kifejező volt, ha valaki esetleg látja, hogy a gondolkodásmód megváltozása nélkül beengedni valakit egy merőben más törvények alapján működő társadalomban, rendszerben, országban, hát az olyan, mintha a tizet meg a vizet engedelmesélnek, nem lehet, nem lehet. És ezért kell megértenünk, hogy itt ebben a történetben dől el a sorsunk, először a következő adásunk, hogy az életünk lehetőség és az életünk felelősség, hogy földi értelemben is hogy érünk rá, magát az életet, hogyha nem is lenne folytatás, hogyan használjuk fel az erősebb kérdés, és nagyon fontos téma, de főleg ennek a szemlélet tartásával, amiről beszéltünk, hogy arra jó a földi életünk, ez a röpke néhány évtized, mikor az elején voltam hosszúnak tűnt, most már így a derekán vagyok, nem annyira, talán a derekán jó esetben még csak a derekán, és hogy milyen nagy dolog az, hogy lehet folytatás, méghozzá minőségileg más. Egyszer azt mondta valaki, hogy hát hogyha így élnénk örökké, mint most lehet, hogy nem is lenne nagy öröm. Volt egy éjfélentársam, barátom, csoportársam volt, az úgy volt, Zoli, és amúgy is olyan csendes nyugodt gondolkodó srác volt, és ment haza minden nap ugye alapjárva, ment a kerekébe, és egy felekezetben mindegy, hogy honnan két ember elé toppant, és mondták neki, már egy kicsit le volt terhelődve, hogy két ember akar örök élni. És az Zoli, de megfontolt volt, erre látott csak egy válasz van, az Zoli átgondolt, aznap óta nem elfusolját mondta, hogy néhány kis hazajöttem, mert több dolgot szeret neki, és az Zoli azt mondta, hogy nem. És az végett a beszélgetésem, hogy erre nem voltak felkészülve a válaszra. Zoli, nekem másnap elmondta, mert tudta, hogy ennyi dolgokkal foglalkozok. De ez azért szokta ez megtörtént, egy barátomat történt meg, hogy azt hiszük, hogy az emberek minden áron örökké akarnak élni, ahhoz olyan életre van szükség, hogy az van Zoli, hogy örökké éljek úgy. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten pont olyat készít. Éppen Pál apostol részben mondja azt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember jelenleg sem gondolt, nem tudja elképzelni azt a tökét, ami ott lesz. De a lényeg mégsem az, szerintem csak valahogy ilyen trópusi pálmafás, tehát amit milyen idének képzelünk el. Ami vonzó benne az, hogy ott minden ember ebben a jegyben fog élni. Persze az emberek, mint annak a mókusnak, az vonzó, hogy a többiek szentek legyenek, na de hát ez nem tartana sem eddig, ott csak olyanok lesznek. Azt mondja, hogy akinek vonzó ez az élet szemlélet, ez az élet felfogás, aki már a földön is szerint kíván élni, annak ott helye van, és az boldog lesz, mert olyan közegben fog élni, olyan társadalomban, ami méltó rá és ami vonzó. És egyetlen dolgot tettél hozzá, csak a teljesség kérdéjét, hogy éppen a teráti különjét, amiről mi következik ebből. De én fontosnak tartom, ha ehhez képest mellékes, amiről most beszéltem, de tanulság, hogy ha ezek szerint az Isten senkit sem kényszerít be az országába, mert tisztelet nem tartja, hogy nem akarok. Akkor van egy olyan fontos következménye is ennek, hogy akkor mi sem kényszeríthetjük egymást. Tehát megvannak a határok. Akár ilyen hát családi viszonyban, hogy mondjam, de azért társadalmilag is elfogadhatatlan az, hogy Isten nevében, ami történt a történetben, Isten nevében egyházak embereket üldöztek, hogy miért nem úgy hiszi, ahogy szerintük kéne, Isten ezt sohasem tett és mondott. Arról beszélt, hogy lesz ilyen. És hogy az ő nevében fogják ezt tenni, János 16-ban tetszenek ezt találni, azt mondja, hogy az én nevemben majd kizárnak titeket a gyülekezetekből, és mindenki, aki öldökölt titeket, azt hiszi, Isten tiszteletet cselekszik. Ezt mondta Jézus Krisztus. Azt hiszi, de nem. És ezt az én nevemben fogják tenni. Nincs jogunk hozzá, és senkinek sincs joga ehhez a mentesenek megerősödni. Egy megerősítés még itt a végére, visszatérek egy kérdésre, mert nagyon fontos szerintem, hogy de tényleg elérhető az, hogy olyan hihetetlen, hogy legyőzhetjük a hibáinkat. Azt olvasjuk, hogy legyetek tökéletesek. Honnan várhatunk megoldást, valaki tökéletesé tudja tenni az ember. Miért mondom, ez a világ nem lesz jobb, de én lehetek benne más, mint ami eddig voltam. Elérhető ez a cél, törvényszerűség van, aki felsorol a Bibliából, azt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, az rabszolgálja bűnnek. Ez a tény. Ezt ismerjük ezt a tapasztalatot, hogy szoktuk mondani, hogy ismerjük ezt a fordulatot, hogy ne haragudjatok, nem tudtam uralkodni magamon. Ez azt jelenti, hogy akkor ott valaki más uralkodott. Aki a bűn cselekszik, az szolgálja bűnnek. De vagy másik tapasztalatot ismerjük, és mert azt mondja, megismerjétek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy belülről indul a szabadság. Hogy belül szabadulsz fel a saját megkötözöttséged, a bűneid és a rossz természetednek a békjója alól. Azt mondja Pál apostol szintén, hogy a folytatás a korábbi kérdésnek, amit idéztem tőle, hogy olyan nyomultam, hogy kicsoda szabadít meg engem, és így folytatja ő maga, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének a törvénye, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És most jön a lényeg, hogy minek a jegyében, azt mondta, hogy mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtelen volt a test miatt, mit akar ezzel mondani, tudtam én, hogy mit kéne tennem? De hát nem bírtam. Annyira belém ívódott már az ösztönös rossz cselekvés, azt a törvénynek lehetetlen volt, de Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnét kárhoztatta a bűnt a testben. Ez a világ legnagyobb mondata, hanem a legnagyobb. Azt mondja, Isten elküldte a saját fiát emberként erre a földre, szülessen meg a bűn testének hasonlatosságában, ami életkörülmények között. Ismerve azt a hatást is, amikor nehéz ellenállni az emberi természet készítéseinek, és azt mondja, hogy bűn testének hasonlatosságában eljött, és kárhoztatta a bűnt a testben, mert egyszer sem tudta legyőzni, hogy minket naponta többször, úgy 33,5 évvel egyszer sem. És bebizonyította azt, hogy emberileg ez elképzelhetetlen, de lehet győzni a rossz felett. Csak egy rövid példa, mert szerintem, hogy amikor itt van a kollégáim is egyébként, és tudják azt, hogy vannak olyan tárgyak, ahol ritkán születnek jó égek, tehát. És nyilván ennek a legcsúnyabb tudása van, hogy de hát biztos, hogy csinál valamit rosszul, hogyha ennyi ismétlés van, hogy így mondjam, tehát egyes. És aztán bejön egy ötös, nem ilyen, néha jön egy ötös. Akkor folyamatosan az emberek, hogy ezt nem tudta csinálni ötösre, akkor többiek is megcsinálták volna ennyire, tehát ugyanazt kapta tőle, mint a többiek. Miért mondtam ezt? Mert a nagy számok azt mutatják statisztikailag, hogy mi emberek mindig elbukunk. Tehát nem látunk még tökéletes embert, és azt hiszem, hogy lehetetlen ez a vállalkozás. Mert Isten elküldte az ő fiát, és ő egyedül meg tudta ezt mutatni a mi életkörülmények között, hogy lehet győzni. És innentől kezdve nyitva az út, van remény, van egy élő példa előttünk, hogy ez lehetséges. Valóban elérhető a cél, azért idéztem, igen. És ő az a valaki, aki azt mondta, hogy bépokosnak a földön járt akkor, hogy akarom tisztulni meg. És megtisztult az illető. Meg akarta. Ez jelenti azt, hogy Isten hatalom támogatja az embert és megtisztítja. Az egész témának a végére érve, annyit hadd mondjak talán, tudom, hogy sok mindent érintettünk, de talán azért így átlátható volt, meg remélem, hogy követhető volt a gondolatnak a fonala, hogy nagyon súlyos kérdéseket érintettünk, amik alapjaiban foglalkoznak, vagy hát határozzák meg azt, hogy hogyan gondolkodunk önmagunk felől, meg a világ felől. Én megerősítem még egyszer, ne váljunk jobbat, ez a világ ez nem lesz jobb, úgyhogy minél szerint ez lefelé megy, szigorúan maradtam módon lefelé megy. Amiben mi reménykedhetünk, és amiben valakunk reménykedni, és amiben megszeretem erősíteni reményt, hogy annak az ocára, hogy a világ abban az irányba megy, a mi életünk egyénileg meg, akik úgy gondolkodunk, az mehet az ellenkező irányba. Sötétség és világosság. Ugye van a Bibliában fénynek, mint csillagok a sötétségben. Tehát ez az ellentétet ragadja meg a Biblia. Az a kérdés, hogy ezen az úton elindulunk-e, egy utolsó idézetet emeltem ki azért, amit én megbetűvel, azt mondta Jézus Krisztus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, és a betegekhez jött. Tehát egészségeset nem kell gyógyítani. Itt senki sincs, aki egészséges félretés nélkül, csak azt mondja, hogy abban a különbség, aki már tudja, hogy beteg,
ki az, aki még nem tudja, hogy beteg, és mégis sose fogja felismerni, hogy beteg. Tehát éppen megoldás az életünkben ott kezdődik, hogy felismerjük a rászorultságunkat a segítségre. Ez mondja más, hogy idén boldogok, akik sírnak. Azon áll a saját állapotuk fölött, nem a világ fölött, hanem a világ a saját állapotuk fölött. Én azt gondolom, hogy talán ez lehet az zárszó is, ami leírja az adás végére, hogy ennek az egész kérdéskörnek a mi a megoldás. A problémák szerintem nyilvánvalók, amiről múlt alkalommal beszéltünk. Talán is, hogy miért a megoldás, amiben az emberek a megoldást látják, talán sokaknak újszerű volt, amiben én a megoldást szerettem volna megmutatni, de ez mindenképpen ott kezdődik, hogy őszinte leszek magamhoz, és elkezdem úgy élni az életemet, hogy nem csapom be magamat, hanem próbálok szembenézni magammal, hogy én egészséges vagyok-e, vagy beteg, és ha beteg, akkor igénybe veszem a segítséget, amit ajánlanak nekem, vagy nem. Hogyha ezt sikerült elérni ezzel a mai témával, akkor én magam részéről már elégedett vagyok vele. Ajánlom rögtön a következőt, és jövő héten szerdán találkozunk, hogy visszatérünk a rendes kerékvágásba. Az életünk lehetőség és az életünk felelősség. Ez a cím, tudom, kicsit hosszú, de annyira kifejező ez a szójáték, mert itt vonulnak bele az emberek, hogy mekkora lehetőség az élet, de abban is, hogy mekkora felelősség az élet. Ebben szeretném, hogyha megerősödünk majd a jövő héten. Köszönöm szépen a kitartó türelmet, egy kicsit túlhaladtam itt a célba vett időt. Köszönöm még egyszer, és akkor jövő héten szerdán találkozunk, várunk mindenkit szeretettel.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az 1988-89-es évi sorozatunk 7. előadásához érkeztünk. Sorrendben ez a 23. előadás az Ószövetségről. A mai témánk Dániel próféta könyve. Előre is felhívom szíves figyelmüket, hogy ebben az évben 5 alkalommal foglalkozunk Dániel könyvével. Először 4 előadás keretében, egészen február 14-ig. Majd pedig az április végi előadás keretében még egy alkalommal, tehát összesen 5-ször. Hallatlanul fontos könyve ez az egész Bibliának, azért van szükség ennyiszer foglalkozni vele. A Biblia legközéppontibb személyisége Jézus Krisztus ebből a könyvből idézett talán a legtöbbet és a legfontosabb dolgokat, bizonyos fogalmak, mint Isten fia, Isten országa, emberfia, pusztító, utálatosság, stb., és innen valók, és ezeket is visszaidézte Jézus. És azért nagyon fontos könyv még, mert a Bibliában található 10 vázlat profécia közül az első 4 ebben a könyvben található. Ugye a Bibliában 10 olyan vázlat profécia van, amely egy adott ponttól kiindulva az emberiség történelmének a végéig terjed, és a 10 vázlat profécia közül az első 4, tehát a megalapozó vázlat proféciák ebben a könyvben találhatók. Ezért aztán a történelemben minden időben felkeltette a figyelmet Dániel könyve, hiszen a végső időkig szóló proféciákat tartalmaz, tehát a világtörténelem lezárulásáig, Jézus második eljöveteléig terjedő proféciák vannak ebben a könyvben. Szeretném megemlíteni, hogy a következő alkalommal az első vázlat proféciát fogjuk nagyon részletesen áttekinteni. Előre is szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy Dániel könyve második fejezetét legyenek kedvesek erre az alkalomra elolvasni. Tehát 2 hét múlva Dániel könyve második fejezete lesz a témánk, a Bibliának az első nagy távú proféciája Jézus második eljöveteléig. Most, ahogy tenni szoktuk, néhány rövid pontban összegezzük erről a könyvről a legátfogóbb ismereteket. A mai alkalom mint egy bevezető jellegű előadás, és egy bizonyos témának az embernek, a hívő embernek a politikai hatalomhoz való viszonya, ez lesz a mai témánk. Az első kérdés, hogy mit is jelent a könyv címe. Dániel könyvében ott áll a proféta neve, Dániel, és ez magyarra ennyit így lehetne lefordítani, hogy Isten az én ítélőm. Nagyon kifejező ez a név, ez a névadás, Dániel neve, ennyit jelent, hogy Isten az én ítélőm, mert valóban ebben a könyvben olvashatunk először, bibliai iratban először részletesen az ítéletről és a végső eseményekről. A héber kánonban ez a könyv a történeti könyvek között foglal helyet, tehát Eszter könyve és Esdrás és Nehémiás könyve között. A mi bibliánk, ahogy tetszenek látni, akik használják a Károlyi fordítást, a prófétai könyvek között találják Ezékiel után, akiről 2 héttel ezelőtt beszéltünk. Ugye a görög kánon, a Septuaginta kánonja az előbbi, az időszámításunk előtti 3. századból való, és ebben teljes joggal sorozták a prófétai könyvek közé. Némi igazsága a héber besorolásnak is van, hiszen Dániel könyve, hogy fel is rajzoltam a táblára, 2 világosan elkülöníthető részre osztik. A 12 fejezetből álló könyvben az első 6 fejezet foglalja magában a történeti részeket. Ezek Dániel fogságba vitelétől, Nabukodonozor korától egészen Círus perzsa uralkodó időszakáig terjednek, és hogy fönn tetszenek látni az időrendi táblázaton, Jeremiás és Ezékiel proféták kortársa volt Dániel, akit az első fogoly csapatokkal vittek el Babilóniába időszámításunk előtt 606-605-ben, az egész babiloni fogságot az idegen földön átélte, és valamikor a fogság lejárta után pár évvel halhatott meg, tehát körülbelül 90 évet élhetett a proféta, és ennek a hatalmas nagy korszaknak 4-5 eseményét részletezi könyvének az első 6 fejezete. Ezeket szoktuk nevezni történeti részeknek is, történeti szakaszoknak is. Noha jeleztem, hogy éppen a második fejezet egy hatalmas profétikus szakasz lesz. A 7. fejezettől a 12-ig terjedő részekben vannak a profétikus szakaszok. 4 vázlat profécia foglal itt helyet, tehát a második fejezet az első vázlat profécia, a 7. fejezet a második,
1: A 8. 9. fejezet lesz a harmadik, és a 10-től a 12.
0: levő fejezet lesz a 4. vázlat profécia lelőhelye. Mint említettem, mind a 4 vázlat proféciát szükséges részletesen átvennünk, hiszen hallatlanul fontos az egész bibliai történelem szemlélet szempontjából, mint említettem, a világ történelem lezárulásáig tekinti át az eseményeket, természetesen bizonyos szempontok szerint. Nem egy földi történetírás szempontja, hanem bizonyos erkölcsi szempontok szerint tekinti át. Tehát Dániel az első fogolycsapatokkal 606-605-ben ugye Babilóniába érkezett, és jegyezzük meg, hogy itt töltötte be magas tisztségét, majd rátérek, hogy milyen tisztség volt ez. Tulajdonképpen a babiloni uralkodó udvarában, magában Bábelben és manapság Susánban, amely kicsit keletre fekszik ettől, mutogatják a turistáknak a sírját. Ez ugye nem megbízható hagyomány, de megjegyzem, hogy a több évszázadig fennmaradó hagyomány szerint Susán városában halt meg Dániel. Ennyit tehát a címről és a könyvnek a szerkezetéről. A második kérdésünk az az, hogy Dániel könyve milyen utóéletet is ismer a történelemben, hogyan tekintettek erre a könyvre az utóbbi több mint 2000 évben. Felrajzoltam itt a táblára, hogy tulajdonképpen Dániel könyvére egyes személyek is nagyon nagy hangsúllyal hivatkoztak, és majd fogom elemezni, hogy miért. Másrészt pedig bizonyos vallási csoportok, vallási mozgalmak is nagy eréllyel és hangsúllyal hivatkoztak ennek a könyvnek a tanításaira. Az első adatunk Josephus Flaviustól származik, akinek a fő művét, az Antiquitates, tehát a zsidók története, ahogy magyarra fordították, mindenkinek ajánlottam már a sorozatunk keretében. Josephus Flavius a zsidók története 10. és 11. könyvében beszél Dánielről. Először is azt szeretném megemlíteni, hogy Josephus elmond egy nagyon érdekes időszámításunk előtt a 4. században lejátszódó eseményt. Akkor, amikor Nagy Sándor, ugye a híres hadvezér, akiről még lesz szó, nyugat felől elfoglalja és bekebelezi az akkor már Babilónia omladékain felépült Médó-Perzsa, illetve Perzsa birodalmat, Perzsia legyőzése után Palesztinába veszi az útját. Mindenki úgy gondolja, a kíséretében levő szíriaiak és főníciaiak, hogy lerombolja majd Jeruzsálemet, ugye a híres nagyvárost, de a város előkelősége és papjai egy hatalmas menettel mennek a király, a császár elébe, és a császár mintegy megengesztelődik, ugye egész részletes a leírás a Josephus Flavius zsidók történetében, és akkor, amikor a császárt fogadja ez a papi küldöttség, akkor viszik elébe az ószövetségi szent iratokat, és mutatják neki Dániel könyvét, hogy tudnék, Dániel könyvében is található jövendőlés a görög világbirodalomról, arról, hogy egy görög ember fogja legyőzni majd Perzsiát. Ugye szeretném itt felhívni a figyelmüket, hogy majd, ha odaérünk, egészen pontosan megmondom, hogy a második és az első vázlatprofécia a második fejezetben, valamint a második vázlatprofécia a 7. és a harmadik vázlatprofécia a 8.-9. fejezetben fog erről részletesen beszélni, sőt azonosítja is Jávánnal, ugye a későbbi Görögországgal ezt a hatalmat. Tehát valóban egy óriási dolog volt, hogy Dániel, aki az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, egy több mint 200 évvel későbbi esemény pontosan megjövendőlt, ugye nyilvánvalóan nem a saját maga számítása és értelme alapján, hanem Isten kijelentése folytán. Josephus Flavius aztán, aki az időszámításunk szerinti első században élt, a történeti művében még tesz egy megjegyzést, hogy az első században hogy tekintették Dániel prófétát és a könyvét. Azt írja a művében, hogy hatalmas nagy megbecsülésnek örvendett Dániel könyve, azért, mert az Ószövetség iratai közül kivált a tekintetben, hogy pontos idői kijelentéseket is tett a megváltó eljövetelére, a világtörténelem számos fontos eseményére vonatkozóan. Maga ez a szó is, hogy világtörténelem, meg hogy a világnak valami egységes történelme, valamit át lehet tekinteni, ez is Dániel könyve tanulságai alapján mondható el, és ebből származik. A következő történelmi személy a 3. században egy római püspök, az időszámításunk szerinti 3. században, aki egy terjedelmes művet írt Dániel könyvéről, Hippolytos,
1: görögül író, de Rómában élő püspök volt, akinek a műve ugyan elveszett, de az ókori forrásokból tudunk ennek az embernek a magyarázatáról, és én is az előadás sorozat keretében fel fogom majd használni Hippolytosz római püspök magyarázatát. A 17. század magányos gondolkodója Blaise Pascal, francia matematikus és fizikus, akinek ha a kezükbe veszik Gondolatok című művét, megláthatják, hogy mennyit foglalkozik Dániel könyvével, főleg a 8. és a 9. fejezettel. Newton, szintén természettudós, a 18. században azt a kijelentést teszi, hogy aki Dániel könyvét elveti, és ezeket a proféciákat nem tanulmányozza, az az egész Bibliát veti el, és az egész bibliai összefüggések sorozata ismeretlen marad előtte. És a 19.-20. század fordulóján élt, ugye szintén egy magányos gondolkodó, egy katolikus tanár és professzor, aki Kalocsán élt, Budapesten is tanított itt a Hittudományi Akadémián, Huber Lipót, akinek a századunk elejéről való a messiás megjelenése a Dániel próféta szerint című iratát szintén fel fogom használni. Ezek tehát az egyes emberek, akik a történelemben elszigetelten élnek az egyházuktól vagy más vallási mozgalmaktól, de őszinte keresésük a Bibliában elvezeti őket Dániel könyvéhez. De vessünk egy pillantást a mozgalmakra is. A középkornak az egyik híres zsidó mozgalma a karaita mozgalom. Ez a 10.-11. században jött létre, olyan képzett izraelita tudósokból állt, akik felül akarták vizsgálni az Ószövetséget, és magából az Ószövetségből szerettek volna megbizonyosodni arról, hogy a messiás eljött-e már a történelemben, vagy sem. És ezek a tudósok, akiknek a vizsgálataira szintén fogok hivatkozni, a 11. században nagyon közel kerültek ahhoz, hogy elfogadják Dániel könyve 9. fejezetét, amely egyedülálló jövendőlés a Szentíráson belül. Egyetlen egy ilyen ószövetségi jövendőlés van, amely időre pontosan megmondja Jézus Krisztus fellépésének, kereszthalálának az időpontját. Sőt, nem jelképekben beszél, hanem szinte rámutat arra így fogalmazva, hogy kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz, hogy az eljövendő megváltónak, messiásnak szégyenletes halált kell halnia, kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. A 16. századi reformáció és a 17. századi protestantizmus is a gondolkodása homlok terében tartotta Dániel könyvét, főleg Lutherre mondható ez el, akinek szintén fogom idézni majd a megnyilatkozásait erről a könyvről, valamint a magyar irodalomban, a magyar prédikációs irodalomban is ismeretes két szerző, akiknek a művét éppen nem régen, hát az elmúlt évtizedekben adta ki az akadémiai kiadó. Az egyik Laskai János, akinek válogatott műveit 1970-ben jelentették meg, akinek a Jézus királysága című művében esik szó Dániel könyvének proféciáiról, és ezeket ugye próbálja magyarázni. A másik protestáns prédikátor Kecskeméti Alexis János, akinek a prédikációs gyűjteményét 1974-ben jelentette meg az akadémiai kiadó, mint tetszenek látni, ugyanannak a sorozatnak a keretében régi magyar prózai emlékek második, és ez a harmadik kötete, és ebben is nagy részletességgel esik szó Dániel könyvének profécia magyarázatairól. A harmadik nagy mozgalom, amely szinte, hogy úgy mondjam, Dániel könyve egyik proféciájának köszönheti a születését, az úgynevezett Miller mozgalom a 19. század elején. Miller egy amerikai baptista farmer volt, aki kezdte komolyan tanulmányozni a Bibliát, és követőket gyűjtött magának. A múlt század elején mintegy 1 millió millerista volt az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, és ebből a hatalmas nagy mozgalomból jött létre ugye az advent mozgalom, vagy advent közösség, amely Dániel könyve 8. és 9. fejezete alapján részletezte Dániel könyvének a végső időkre szolgáló magyarázatait. Valaki felvethetné a kérdést, hogy miért épp ebben az időben támad szinte egy ilyen világméretű és felekezet közi mozgalom, tehát a katolikus egyházban is és a protestáns egyházakban is. Nagyon egyszerű a magyarázata, mert az a nagyon nyilvánvaló és magától értetődő tény, amit ma úgy elkönyvelünk, hogy a Biblia itt lehet a kezünkben, ez egészen a 19. század elejéig nem történt meg az emberiség kultúrájában.
0: Egyedül a reformáció állította vissza a Bibliát eredeti tekintélyébe a 16. században, de ez nem járt még együtt azzal, hogy minden ember kezébe Biblia került volna. Sőt, a 16.-18. századok között óriási vagyont kellett adni egy-egy bibliai példányért, amikor a brit és külföldi bibliatársulat, illetve az amerikai bibliatársulat megalakult 1803-ban és 1815-ben, akkortól fogva lett a Biblia tulajdonképpen olyan mindennapi olvasmánya és mindenki számára elérhető olvasmánya, tehát az emberiség történetében csak az utóbbi 2 évszázadban került minden ember kezébe, kerülhetett minden ember kezébe a Biblia, és egy egyszerű földműves ember, mint Miller, ugye a Bibliának nagyon szorgalmas tanulmányozása folytán jutott új felfedezésekre. Ennyit tehát nagyon röviden Dániel könyvének az utóéletéből, de nem lenne teljes ez az utóélet, ha ehhez még egy fontos dolgot nem jegyeznék meg. Az utóbbi 2 évszázadban az egész Biblia értelmezését tekintve fellépett egy tudományos igénnyel jelentkező magyarázat, és ez az úgynevezett történeti kritikai módszer. Ez először protestáns egyházakban alakult ki a 18. század közepétől, de aztán átterjedt a katolikus egyházra is a századunk elejétől fogva, és ez az úgynevezett történetkritikai módszer, ez a leghevesebben Dániel próféta könyvét támadta és támadja, mondván, hogy ez nem hiteles könyv, nem Dániel a szerzője, hanem az időszámításunk előtti 2. században az úgynevezett makkabeusi háborúk során keletkezett. Az előadás harmadik rövid pontjában szeretnék megemlékezni a szerzőség és a hitelesség néhány kérdéséről. Ugye egészen másként veszi az ember a kezébe a könyvet akkor, hogyha az bizonyítottnak látja, hogy a szerző valóban az eseményekkel egykorú volt, tehát az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, és egészen más a benyomásunk akkor, hogyha azt látjuk, hogy a szerző ugye 4 évszázaddal később vetítette vissza a gondolatait arra a korra. Ragadjunk ki néhány jellegzetes érvet a modern bibliakritikai magyarázat fegyvertárából, hogy mivel is támadják Dániel próféta könyvét. Az egyik fő-fő támadás, ami a múlt században kialakult, hogy Dániel próféta könyvében nagyon nagy szerepet kap, és ezen az estén őről a fogok részletesen beszélni, Nabukodonozor, az új babiloni birodalom nagyhatású képviselője, királya, aki időszámításunk előtt 606-tól 562-ig uralkodott. Dániel könyvének az első 4 fejezete tulajdonképpen őről szól. És azzal támadta ez az újabb tudományos magyarázat Dániel könyvét, hogy egy alapvető hibát követel ez a könyv, amikor Nabukodonozor teszi meg az új babiloni birodalom székhelyének, Bábelnek az alapítójának, illetve tovább építőjének. Tudnék, az ókori görög források nem sokat emlékeztek meg Nabukodonozorról, hanem Szemirámisz királynéről, akinek a függő kertjeit és az ő munkálatait, amelyekkel kiépítette Babilont, állandóan ezt emlegették. Ugye ez a Szemirámisz, ez egy legendás alak lett aztán a történelemben, és mindenki a görög forrásoknak adott hitelt, és azt mondták, hogy Dániel könyve, amikor a 4. fejezetében kijelenti, hogy Nabukodonozor építette újjá Babilont, és ő fejlesztette fel ezt a várost, ez csak is hiba és tévedés lehet. 1899-ben, érdemes megjegyezni a dátumot, már hivatkoztam rá Jeremiás könyvével kapcsolatban, 1899-ben érkezett az első német régész csoport Babilónia területére, és megkezdték a bábeli ásatásokat. Koldevály, ez volt a német régésznek a neve, aki 1899-től 1917-ig, tehát 18 évig ásatott ezen a vidéken. Az előadás végén le is fogom vetíteni majd az ásatások eredményeit, és az ásatások következtében eredményeképpen kiderült, hogy valóban ennek a városnak az új megalapozója Nabukodonozor volt, feltárták Nabukodonozor palotáját, feltártak ékirásos táblákat, különböző régészeti dokumentumokat, amelyek nyilvánvalóan bizonyították, hogy az egész Szemirámisz történet legenda nem is ebben a korban élt ez a királynő, és egészen más várost fejlesztett, és nem Babilont, és a Nabukodonozorra való hivatkozás Dániel könyve részéről teljesen világos és egyértelmű. Ez a nagyon fontos ellentét tehát elesett. Ugyanakkor ezután is még fenntartotta ez a történet kritikai biblia magyarázat azt, hogy Jeremiás és Dániel könyve között bizonyos idői kijelentésekben feszültség van, nem fedik teljesen egymást. Nem volt nagy a különbség, egy évet lehet feltüntetni, amit Jeremiás kronológiai megjegyzése és Dániel időrendi megjegyzései között találhatunk, de hát mégis évként szolgálhatott egészen a századunk közepéig. A sok-sok ásatás és feltárás következtében ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a babiloni királyok egy különleges időszámítást követtek, amelynek az volt az alapja, hogy amikor király vagy császár lett közülük egy, amikor elfoglalta a trónt, az a trónra lépési évnek számított. Azt nem számították még uralkodási évnek, hanem uralkodási évnek a megkezdett egész esztendőt, első egész esztendőt számították, tehát először jött a trónra lépési év, és ahogy úgy mondjam, a második évtől lehetett számítani az uralkodási évet. Jeremiás és Dániel időbeli kijelentései között, tehát ezért nincs feszültség, mert az egyik a trónra lépési évtől számítja annak a királynak az uralkodását, a másik pedig az uralkodási év első évét veszi alapul. De volt még egy harmadik döntő érv is, amivel ma nem tudunk foglalkozni, csak megemlítem, hogy az új babiloni birodalomnak Nabukodonozor után ugye különböző uralkodói voltak, Evil, Merodák, Nabonidész, és ennek a Nabonidésznek a fia Belsacár. Erről a Belsacárról a múlt század 70-es, 80-as éveig semmit nem tudtak. Megjegyzem különben, hogy van Dániel könyvében egy perzsa uralkodó, egy méd uralkodó helyesebben szólva, mert nem a nagy Dáriuszról van szó, hanem a méd Dáriuszról van szó, akiről mind a mai napig nem tud a történettudomány. Nos hát, ilyen volt ez az új babiloni birodalom végső utolsó uralkodója Belsacár is. És mivel róla semmi nem került elő, csakis Dániel könyve 5. fejezete beszél róla, ezért kezdték ezen az alapon kétségbe vonni a Dániel könyvét, hogy itt egy mesés, kitalált alakról van szó, meg az az egész története, hogy elfoglalják Babilont, és a kéz megjelenik a falon, majd annak idején fogok erről beszélni. Hát ez csak Dániel könyvében található, és ez nem mondható hitelt érdemlő tudósításnak. Nos hát a múlt században, amikor Koldevály elkezdte a régészeti feltárásait, különös dolgok kerültek elő. Egyet-kettőt én is le fogok majd vetíteni, olyan agyaghengerek, olyan ékírásos táblák, amelyek hírül adják, hogy akkor, amikor a médek és a perzsák megtámadták Babilont, akkor az akkori uralkodó Nabonidész nem volt a helyszínen, hanem egészen más vidéken járt, és helyette a fiát, Belsacárt nevezte ki, mint egy társuraluralkodóként, ugye az ország vezetőjének. Nagyon érdekes különben, hogy amikor Belsacár előtt megjelenik a kéz a falon, és hát rémülten veszi tudomásul ezeket az ismeretlen szavakat ez a király, akkor hívja Dánielt, ugye Baltazár az akkori neve, és azt ígéri neki, hogy ha megfejti az írás értelmét, ugye mene-mene tekel ufárszin, akkor ő utána a harmadiknak teszi az országban. És ez többször is elhangzik Dániel könyve 5. fejezetében. Hát a kritikus tudósoknak az érdeklődését bizony felkelthette volna ez az érdekes megfogalmazás, mert általában, ha valaki király vagy császár és valami nagyot akar ígérni, akkor biztos azt szoktam mondani, hogy a másodiknak teszi meg az országban azt, aki valamit megfejt, vagy a tudtára hoz. Miért mondta az Belsacár, hogy a harmadiknak teszlek meg az országban? Azért, mert hát tudjuk, hogy Nabonidész volt az uralkodó, Belsacár csak társuralkodó volt, ő volt a második, és Dánielnek ő többet nem ígérhetett, csak annyit, hogy harmadik lehet az országban. Tehát ez az érv is megdőlt, nem csak a Biblia belső összefüggései alapján, ami alapján már régen megdőlhetett volna, csak hát a Bibliát nagyon kevés tudós veszi hitelre méltó műnek, és nagyon kevesen gondolkoznak úgy a Bibliáról, hogy a történeti részei teljesen bizonyosak, hanem megdőlt a régészeti feltárások következtében. Nem tudom végigsorolni az összes vitapontot, ha valakit érdekel ez az előadás után, szívesen válaszolok a kérdésekre, de olyan dolgokkal is gyanúsították Dániel könyvét, például, hogy arámi nyelvre vált át a második fejezetétől fogva, hogy ezért nem Dánieltől származik, hogy héberül kezdődik és arámi nyelvre vált át. Ez is megdőlt, hiszen az arámi volt a nemzetközi nyelv, a térség elfogadott nyelve, és végül is egy idegen világbirodalomnak a középpontjában írta Dániel a könyvét. Vagy ilyen kifogásokat emeltek fel, hogy néhány görög kifejezés is van Dániel könyvében, bizonyos zene szerszámoknak a kifejezése, és nem tudták elképzelni, hogy a 6. században a görög kultúra hogyan jelenhetett meg a perzsák udvarában, vagy éppen a babiloniaiak udvarában. Hát a történeti és régészeti feltárásokkal ez is bebizonyosodott, hogy a görög kultúra nem csak a hellenizmus időszakában, tehát a 4.-3. századtól fogva terjedt szét a Mediterránum keleti részén, hanem már jóval korábban. Tehát szerettem volna ezeket a, ahogy nevezik, bevezetéstani kérdéseket is útba ejteni, hogy valahogy nagyobb bizalommal lehessen hozzáfogni Dániel könyve olvasásához, amit mindenkinek őszintén kívánnék, hogy az elkövetkezendő több mint egy hónapban olvassuk Dániel könyvét, 12 fejezetből áll, nem olyan hosszú prófétai irat, és a következő alkalomra, mint említettem, a 2. fejezetet tekintsük át. Ezek után a következő pontban szeretnék immár rátérni a könyvnek a mondani valójára, és ahogy tetszenek látni, az 4 fejezet lesz a tárgyunk. Arról fogok beszélni, hogy Dániel hogyan került a babiloni udvarba, milyen megpróbáltatásokat élt át, és Nabukodonozor iránt ő és a társai hogyan mutatták meg az igazi hívő magatartásnak a mikéntjét. Szeretném először idézni az 1. fejezetet, amelyben arról van szó, hogy Nabukodonozor tényleg a történelmnek egyik zseniális uralkodója volt, amikor elvitette a fogságba ezeket a héber ifjakat, kiválasztott közülük értelmes, bölcs, fiatal embereket, akiknek 3 évet biztosított, hogy ez alatt a 3 év alatt mindenféle tanulásban részt vehetnek, egy olyan műveltséget szerezzenek, amely őket képesíti, hogy vezető emberek lehessenek, és elsajátíthassák a káldeusok nyelvét, és a birodalmában ilyen embereket akart megtenni vezetőknek, tartományi tisztviselőknek. És ekkor találkoztak ezek a héber ifjak, Dániel mellett még név szerint említi a Biblia Sidrák, Misák és Abednégó nevét, ezeket megtaláljuk az 1. fejezettől fogva. Ekkor találkoztak a héber ifjak azzal a megpróbáltatással, amivel oly sok alkalommal találkozik az ember az életben, hogy egy bizonyos politikai hatalom iránt mi legyen a hívő ember magatartása. Az egész Dániel könyve 6. fejezete erről beszél részletesen, hogy egy ellenséges, egy elnyomó és egy más meggyőződést követő politikai hatalom iránt mi legyen egy meggyőződéses hívő embernek a magatartása. Nabukodonozor nem csak időt biztosított ezeknek az ifjaknak, nem csak tanulási lehetőségeket, hanem annyira közel akarta vonni magához őket, hogy a palotájában étkeztette őket, ugye a saját asztaláról kapták az ételt, és ekkor találkozunk azzal a történettel, amit Dániel könyve 1. fejezete elbeszél. Az 1. fejezet 5. versétől olvasom a leírást. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyet ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Tudnék, hát tegyenek vizsgát. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme nevet adott nékik. Tudnék, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednégónak. Figyeljék meg, hogy az 1. dolog, amit tesznek ezekkel a fiatal emberekkel, hogy más nevet kapnak. Ugye ez sem új jelenség a történelemben, hogy átkeresztelik a neveket, emberek nevét vagy városok nevét. Ez egy nagyon régi elnyomó politikai és taktika, hogy ezzel akarják tudatosítani, szuggerálni az emberekbe, vagy éppen kihasználni őket, hogy ők tulajdonképpen nem azok, akiknek születtek, hanem mások. Ezért ugye ez volt ennek a módszere, hogy új neveket adott nékik. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a királyi ételével és a borral, amelyből ivott, és kérte az udvarmesterét,

Az egyik az, hogy a Bibliának egy óriási tanítása, amit csak nagyon, hogy úgy mondjam, érintőlegesen jut kifejezésre, hogy az ember egységes egész lény, és az embernek a lelki, az erkölcsi állapota, az semmivel sem fontosabb, mint a fizikai és a testi állapota. Mi bennünk emberekben az alkotó elemeink egységbe vannak. Ugye, tehát az, hogy milyen valakinek a lelki, az erkölcsi felfogása és állapota, az elválaszthatatlan a testi felépítésétől, egészségétől, az életmódtól, amit folytat. És Dániel ezt fontosnak tartotta. Pál apostol is fontosnak tartotta, mert ilyen határozott szavakkal fordult a korintus beliekhez, hogy azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy nem a magatokéi vagytok, és a ti testetek a Szentlélek temploma. Az ember egységes lény, és az emberben nincsenek alá meg fölé rendelt részek, minden alkotó elemünk rendkívül fontos, és ahogy vigyáznunk kell az erkölcsi tisztaságunkra, ugyanúgy vigyáznunk kell a testi egészségünkre, mert ezek kölcsönös függésben, kölcsönhatásban vannak egymással. Mint említettem, a Bibliának ez egy óriási tanítás. A Mózes harmadik könyve ugye jelentős részeiben ezzel foglalkozik, hogy az embernek milyen legyen az életmódja, a táplálkozása. A Bibliában vannak a táplálkozásra vonatkozó törvények, vannak higiénikus törvények, vannak a nemi életre vonatkozó törvények. A Bibliának az olvasásából kiderül az érdeklődő ember számára, hogy Isten nem csak az erkölcsi életre figyelt, nem csak a lelki élet összefüggéseit nyilatkoztatta ki, hanem a testi élet törvényeiről is beszélt az embereknek. Ugye sajnos ez a Bibliának egy, mint említettem, elfelejtett tanítása, de mindaz, aki ezt megismeri, arra biztos, hogy felszabadító hatással lesz. Itt is látjuk ebben a részletben, hogy Dániel két dolog ellen tiltakozott. Az egyik az olyan ételek ellen, amelyek nem egészségesek a szervezetre, amelyek a szervezet számára károsak, és az olyan italok ellen, amelyek részegítő italok. És ő, ahogy olvastam, eltökélte a szívében, hogy ezektől ő mentesíteni fogja magát. Nem tudok részletesen beszélni ezekről az egészségügyi törvényekről, hiszen egyetlen egy alkalommal a példabeszédek könyvéről szólva nagyon röviden kitéltem, hogy mit mond a Biblia az alkoholfogyasztásról, de a sorozatunk kerete nem engedi meg, hogy erről ugye részletesen szóljak, de azért hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy a magyar könyvpiacon az utóbbi években nagyon sok ezzel kapcsolatos mű jelent meg, ha nem is mindegyik 100%-ig megbízható, nagyon sok túlzás van ezekben, de azért néhányat hadd ajánljak az önök figyelmébe, amelyet itt az előadás után is megvásárolhatnak. Ugye ez a Biofizetek sorozatban, Olá Andor könyve az ötödik a Biofizetek sorozatban, a reform életmód és étrend a természet gyógyászat. Mindenkinek nagyon ajánlom, egy kis füzet a leglényegesebb tudnivalókkal az emberi élet egészségéről, 16 forintba kerül. A másik könyv Ellen Gould White-nak a Boldog élet című műve a múlt század, illetve a századfordulóról. Ez egy nagyon részletes kifejtése a bibliai alapelveknek, a levegővel való éléstől, az életmódon, a táplálkozáson, hogy mit eszünk és mit iszunk, és miért lehet az egyiket, miért jár károsodással a másik. Tehát a bibliai alapelvek legrészletesebb kifejtése ez a könyvecske, a Boldog élet, ez 100 forintért kapható. Nem kapható, csak felhívom a figyelmüket, hogyha valaki ugye utána tud járni nagyobb könyvtárakban, egy református lelkész 1914-es könyvet, ezt már mutattam, Legyetek józanok, a borszó a Bibliában, végig tekinti az összes bibliai előfordulási helyét ennek a szónak, 1914-ben jelent meg Észak-Amerikában, talán nagyobb könyvtárakban ennek is utána lehet járni. De azért hadd vessek bizonyos hangsúlyt a másik kifejezésre is, amit így olvashattam, hogy Dániel eltökélte a szívében. Azért gondoljuk meg a helyzetet. Dániel és társai egy ellenséges világbirodalom központjába kerültek. Hát hogyan voltak ők elég bátrak ahhoz, hogy újat húzzanak a babiloni uralkodóval? Hogy ők valamit visszautasítsanak, amit ő méghozzá jó szívvel ad nekik. Mert hiszen ez Nabukodonozor nagy lelkűségére vallott, elvégre neveltethette volna ezeket a derék ifjakat valami távoli iskolában is, de ő ott a királyi palotában tartotta őket, és lakatta őket, és hogyan merészelték ezt visszautasítani. Figyeljünk erre a kis kifejezésre, hogy Dániel eltökélte az ő szívében. A Bibliának ez megint csak egy kulcs kifejezése. A Biblia arról beszél, hogy ha az ember valamit lát világosan, látja, hogy egy bizonyos kérdésben mi az igazság.

0: akkor az ember ne késlekedjék, ne habozzék azt követni, hanem az ember határozza el magát, tegyen elhatározást, eltökélje az ő szívében. A Biblia szerint Isten csak ezután segít az emberen. Az Isten nem függeszti fel a nehézségeket, és nem akkor segít az emberen, amikor az ember még nem döntött. Amikor az ember dönt, választ, először csak belül, mint Dániel is azt mondja, hogy én ezt nem akarom tenni. Azután fog Isten segíteni ezen az emberen. Figyeljük meg, hogy ez a kis történet még valamire világosságot vet. Mégpedig arról, hogyha egy ember valamiben meggyőződött, valamit követni akar. Ha az igazi meggyőződés és igazi követés, az mindig párosul egy helyes modorral, egy megfelelő stílussal. Dániel, hogy úgy mondjam, nem volt fanatikus, és nem tűzte lobogóra ezt, vagy nem odavágta az udvarmesterek vezetőjének, mint ahogy látni fogjuk, hanem Dániel csöndesen, szépen, szelíden igyekezett a kérését előterjeszteni. És ez mindig nagyon fontos. Sokszor mi meggyőződhetünk jó dolgokban, és érezhetjük belül, hogy valami igaz dolgot látunk és képviselünk. De ha ez nem párosul megfelelő modorral és stílussal, akkor ez egyrészt visszariasztja az embereket, és az emberek nem arra figyelnek, amit kér az illető, hanem a stílusra és a módszerre. Másrészt pedig maga az ügy sem oldódik meg, mert a lehető legritkábban vezet eredményre, hogyha izgatottan, a stílusban, modorban elhibázottan képvisel az ember valamilyen igazságot. Szeretném itt a figyelmükbe ajánlani, hogy Sámuel első könyve 3. fejezetében, a 20. versben van egy nagyon szép bibliai kifejezés. Sámuel első könyve 3. fejezet 20. versében. Így szólít Isten, hogy akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Egy nagyon nagy bibliai kijelentés. Akik engem tisztelnek, mondja az Isten, azoknak tisztességet szerzek. Azoknak az életében előfordulhat az, hogy belekerülnek egy olyan helyzetbe, amikor mást képviselnek, teljes szöges ellentétben valamit, amit egy hatalmi tényező képvisel. De az a hatalmi tényező meggondolja magát, hogyha látja a kitartást, az őszinte ragaszkodást egy bizonyos elfhez, az tisztességet ad nekik. Figyeljék meg, hogy hogyan adtak Dánielnek és társainak tisztességet. Az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és az italotokat. Minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek. És így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást. Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat, és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek. És aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tettek velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az ő italokul rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. Kedves hallgatók, milyen tapintattal, milyen szelíden adta elő Dániel a kérését. És milyen érdekes ez a megjegyzés, Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Ha az ember valamit képvisel, valamit vall, ha a legigazabb, legszentebb meggyőződés ez, akkor még inkább kötelező ezt méltó módon képviselni. Nagyon sokszor az történik az életben, hogy az emberek rosszul képviselnek helyes igazságukat, és így dől romba minden. Dániel ezt a hibát nem követte el. Ő megadta a tiszteletet a politikai hatalomnak a legkisebb kérdésben is. És miben adott Isten tisztességet és kegyelmet? Isten még erőt is adott neki, hogy amikor az udvarmesterek fejedelme így visszakozott, és ugye azt mondta, amit egyébként a mai orvosok is szoktak mondani, annak, aki egészségesen akar étkezni, hogy kérem, hát maga le fog soványodni. Vagy a maga életében nem lesz, ugye, mivel ezt meg ezt nem eszik, nem lesz elég vas. a csontjai gyengék lesznek, a gyerekeit is miért neveli így, hát minek akarja őket nevelni, gyengének és ványatnak? Kedves hallgatók, ez nem igaz. Ha a Bibliát elővesszük, és az első oldalon lapozunk egyet, már Mózes első könyve első fejezetében ott látjuk a Bibliának az alapelvét, hogy Isten a gabonaféléket és zöldségféléket, illetve a gyümölcsöket adta az embernek táplálékul. Ez a két legfontosabb táplálék. Aki ebben tud részesülni, megfelelőképpen tud fogyasztani zöldségféléket, főzelékféléket, gabonaféléket és gyümölcsöt, ami például a mi éghajlatunkon különösebb problémába nem kerül, annak az alapvető táplálkozási gondjai megoldódnak, és egészségesen fog táplálkozni. Úgy, hogy Dánielnél ugye ez megmutatkozott, hogy azt mondta, hogy tégy próbát, 10 nap múlva majd nézzél meg bennünket, akik így étkezünk, és nézzed meg azokat, akik továbbra is a király ételéről esznek, és 10 nap múlva azt látta Ariók, ugye ez a udvarmester, hogy ők tekintetre kedvesebbek, ugye pirosposgásak, egészségesek, ugye így mondja a Bibliánk, hogy kövérebbek, tehát semmiféle lesoványodás nem vette itt a kezdetét. Meggyőző volt ez a tapasztalat, hogy az udvarmester minden további nélkül belement, és adta azt ételül, amit Dániel és társai kívántak. Kedves hallgatók, mint említettem, a Bibliának nem középponti tanítása ez. De a Bibliában minden egyes rész fontos. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta azt Máté evangéliuma 4. fejezete, 4. verse szerint, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik. Jézus Krisztusnak ez volt a Biblia szemlélet, hogy minden ige fontos. Nekem is itt az első fejezetnél meg kellett állanom, és ezt ki kellett emelnem, hogy egyrészt egy erkölcsi bátorságról tettek bizonyságot ezek a fiatalok, egy ellenséges nagyhatalom fővárosában ők vállalták a hitüket és a meggyőződésüket, de másrészt pedig szelíden és jó stílusban képviseltek egy egészségügyi igazságot, egy táplálkozás tanigazságot, amit nagyon jó lenne, hogyha emberek megismerhetnének, elfogadhatnának és így élhetnének. Számos betegség, számos borzalmas olyan baj, amely főleg most Magyarországon ugye érezteti a hatását, ugye az érelmeszesedéstől kezdve a szívbetegségekig, amelyeknek egyetlen egy közös gyökerük, ami ma már fogalommá vált, a koleszterin. Nem akarok tényleg ennél a problémánál sokat időzni, de hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy ki ismerte ezt a fogalmat akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Így benne volt a köztudatban, hogy kérem, hát ezek és ezek a táplálékok lerakódnak az érben, érszűkületet, érelmeszesedést idéznek elő, ugye a szívre milyen hatással vannak, ugye a vérre milyen hatással vannak, 20-30 éve nem sokat törődtek ezzel az emberek. De a Biblia több mint 3500 évvel ezelőtt írott könyvei, tehát 3500 évvel ezelőtt írott könyvei megkülönböztetnek állatokat, amelyek alkalmasak a táplálkozásra, állatokat, amelyek nem alkalmasak, hanem károsak az egészségre. A Biblia rámutatott arra, hogy a zsiradékfélék miért alkalmatlanok. A Biblia olyan részletesen beszél erről, hogy például még a halak között is különbséget tesz ebből a szempontból. Ki tudta azt, hogy bizonyos fajta halakban mekkora a koleszterin, másokban meg milyen kevés? Senki sem. Az utóbbi években bizonyította és igazolta ezt az orvostudomány, de csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Biblia valóban ember szerető. A szó igazi nemes értelmében embert szerető könyv, aki az embernek nem csak erkölcsi megújulását kívánja és ad ehhez erőt, hanem az embernek a teljes életének a megújulását, a szokásoknak, az életmódnak, a táplálkozásnak a megújulásával együtt. Vajon, hogyha az emberek erről tudnának, és a maga igazi összefüggéseiben és részletességében tudnának, mennyi sok szenvedéstől, fájdalomtól óvhatnák meg magukat. Ugye, mint mondtam, ebben a sorozat keretében nem beszélhetek erről, de egy vidéki városban például orvosok és egészségügyi dolgozók kértek arra, hogy erről részletesen beszéljek, és ha valakit érdekel ezzel kapcsolatos kazettákat, és mint említettem, hát írásokat is beszerezhet, nagyon sok fájdalomtól, szenvedéstől, bajtól óvhatja meg magát az ember. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia mindig hangsúlyozza, hogy a legkisebb igaz dolgot sem lehet megcselekedni hit és meggyőződés nélkül. Ha az ember ezt nem látja át, nem tanulmányozza, nem látja be ezeknek a dolgoknak az igazságát, akkor
1: akkor mit sem ér ezeknek a dolgoknak a képviselete? Gyorsan el is enyészhet az ember életéből, de egy bizonyos ideig való divat lesz, de aki ezeknek a dolgoknak a valóságát belátja, és elfogadja azt, hogy Isten mondja ezt az embernek, és Isten ember szerető, és az ember megjobbulását kívánó Isten, az készséggel és örömmel fogja ezt követni minden egyes részletében. És ezek után még annyit szeretnék elmondani az első fejezetről, hogy természetesen a vizsgát is le tudták tenni, nem soványodtak le később sem, nem mentek tönkre az ilyen táplálkozástól később sem, sőt Nabukodonozor megállapítása az volt, hogy ezek az emberek bizony csak nem 10-szer értelmesebbek, mint a káldeusok, mint a babilóniaiak. Dánielt magánál tartotta az udvarban, és így lett a király után, Nabukodonozor után egy főember, a próféta, a három másik héber ifjat pedig tartományi tisztviselőkül, vezetőkül rendelte, és ez adja majd a magyarázatát annak, hogy a harmadik fejezet szerint mi is történt ezekkel a fiatalokkal, Sidrákkal, Misákkal és Abednégóval. De mielőtt tovább mennék, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ennek a könyvnek nagyon nagy a zenei feldolgozás története is, olyannyira nagy, hogy az irodalmi feldolgozás történetet a mai alkalommal mellőzzük, de a zeneiekre talán rövid néhány utalást engedjenek meg. Nemrég jelent meg a magyar zeneboltokban a Ludus Danielis lemez, magyarul ez ugye Dániel játék, középkori magyar Dániel játékot ad elő a Schola Hungarica, majd egy rövid részletet ebből meghallunk. Általában ugye az ötödik fejezetet dolgozzák fel, a híres Belsacár jelenetet, Dániel könyvét teljesen ezzel azonosítják. A zenetörténetben egy másik feldolgozás Carissiminek, az ismert 17. századi olasz barokk zeneszerzőnek, ugye ezen a lemezen két oratóriuma van, az egyik a Jónás, a másik pedig a Baltazár. Ugye Dániel a Baltazár nevet kapja az udvarban, és ezért ez a címe a 17. század közepéről, tehát Carissimi oratóriuma a másik. A harmadik Händel híres oratóriuma a Belsacár, ugye ez az ötödik fejezet szintén, ezt állítja középpontba, hogyha lesz időnk, ebből is egy rövid kórust meg fogunk hallgatni, és egy északi zeneszerzőnek, Sibeliusnak a műve, a Belsacár lakomája, amelyet majd az ötödik fejezetnél fogunk meghallgatni. Most mielőtt tovább mennék a történeti részek vizsgálatánál, csak éppen ízelítőül a Ludus Danielisnek, tehát ennek a középkori játéknak a zenei feldolgozásából a bevezető néhány taktust hallgassuk meg, előadja a Schola Hungarica vezénnyel Szendrei Janka.

0: Igen, tehát ennyit ízelítőül egy középkor végi darabból, a Ludus Danielisből. Egyéb zeneműveket, mint említettem, fogunk hallgatni, és most szeretnék tovább menni az első fejezet után a másodikra térni. A második fejezetet, mint említettem, a következő előadáson fogjuk részletesen szemügyre venni. Én itt csak azt az összefüggést emelném ki belőle, amely Nabukodonozort jellemét és magatartását világítja meg. Nabukodonozor király egy alkalommal álmot látott. És ebben az álomban egy hatalmas nagy szobrot, és a szobornak a feje aranyból volt, a két karja ezüstből és a válla is, a gyomra részből, a lábszárai vasból, a láb ujjai pedig vas és cserép elegyékéből. Nem az egész látomást, arra nincs is idő, és mondom, a következő alkalommal ezt fogjuk megvizsgálni, szeretném kiemelni, csak azt, hogy ennek a nagy szobornak, ennek a nagy szobor kolosszusnak a feje volt aranyból. Dániel rögtön megmagyarázta neki az álomban ezt a mozzanatot, hogy Isten olyan jövendőlést adott neked, amely a te birodalmaddal kezdődik, és te vagy az aranyfej. Ezt a második fejezetben olvashatjuk, hogy Dániel ezt mondta Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. Nabukodonozor tudomásul is vette a történelemről való proféciát, és abban azt, hogy az ő birodalma egy hatalmas nagy birodalom egy ideig. De aztán a harmadik fejezet elmondja, hogy Nabukodonozor dacolt ezzel az isteni kijelentéssel. Ő többet tartott magáról, mint amit Isten őróla elmondott. És ezért, hogy megmutassa, hogy ő nem csak aranyfej, ezért egy hatalmas nagy szobrot öntetett, készítetett. Ugye a szobor méreteit megadja a Biblia, hogy 60 sing magas volt, 6 sing széles, ugye csak nem fél méter egy sing. Tehát ez a szobor csak nem 30 méter magas volt, ugye csak nem 3 méter széles, és egy óriási monstrum szobor, ugye nem csak a 20. században vannak a diktátoroknak szobrai, hanem ez már régen is megesett, ezt ugye felállította Dúra mezején, kirendelte az embereket, a tartományi vezetőket ennek a szobornak a felavatására, az ünnepélyes leleplezésére, és ott volt ezek között az emberek között Sidrák, Misák és Abednégó is. Kedves hallgatók, megint egy olyan mozzanat, amire azt mondhatják sokan, hogy ez éppen annyira jelentéktelen, mint amit az első fejezetben én kidomborítottam, hogy az ember az étkezésben milyen szabályokat követ. Hát jobb, hogyha az ember néha meghunyászkodik, meg fejet hajt bizonyos hatalom, meg szobrok előtt. Hát elvégre erről az utóbbi évtizedek is nagyon sok embert meggyőztek, hogy azért csak-csak biztosabb az, hogyha az ember mindig adandó szobrok előtt jó mélyen fejet hajt. Nabukodonozor is csak ennyit kívánt, nem is kívánt mást, nem is kívánt csokrokat, koszorukat, megcsókolását annak a szobornak, csak ennyit kívánt. Hogyha megszólal a lant, a citera, a hárfa, ugye az ünnepélyes külsőségek között, ugye elkezdődik ez a szobornak a leleplezése, akkor térdeljenek le a szobor előtt, mert ez őt, Nabukodonozort ábrázolja. Ő nem csak aranyfej. Ő csak nem Isten. Ahogy általában a politikai hatalmak így mutatják be magukat, jönnek-mennek, pár évtizedig tart ugye a valós hatalmuk, de abban a pár évtizedben azt akarják magukról bizonyítani, hogy rajtuk függ minden, és rajtuk múlik minden, csak nem Isten. Kedves hallgatók, nagyon fontos téma ez, és Dániel könyve harmadik fejezete elmondja azt, hogy mi történt ezen az ünnepélyes szobor felavatáson. Minden tartományi tisztviselő fejet hajtott, térdet hajtott. Csak a három héber ifjú nem hajtott térdet. És most azért kell megint csak felolvasnom ezt a történetet, hogy láthassuk, hogy egy igaz meggyőződés micsoda csodálatos és páratlan stílussal járt együtt. Hogy ezek nem úgy kikérték maguknak, vagy nem élezték az amúgy is feszült helyzetet, hanem figyeljék meg, hogy micsoda finom stílus modor, micsoda szerény, de a másik embert meggyőzni akaró hang ez, amely az övék. De olvasnám talán az egész jelenetet, hiszen Nabukodonozor maga nincs ott a leleplezésen, ő ugye maga a szobor, hát miért kell, hogy ő is ott legyen, de ott vannak azok a káldeabeli férfiak, akiknek rögtön feltűnt, hogy itt nem mindenki hajtott térdet. Itt vannak a feljelentők és a besugók. Figyeljük meg Dániel könyve 3. fejezete 8. versétől. Elmentek azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig, és mondták Nabukodonozor királynak: Király, örökké élj! te ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le és imádja az arany állóképet, ugye szobrot. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádják. Figyeljék meg, hogy hogyan érvelnek ezek a feljelentők, ezek a besúgók. Ez klasszikus érvelés, ez a történelemben mindig ismétlődik. Először azzal érvelnek a király előtt, hogy téged ezek a zsidó férfiak nem becsülnek. Először is a királynak a személyes becsületét, személyes tisztességét féltik mód felett. Ezzel jól utat lehet találni mindenkihez, mert a hiúság egy emberből sem hiányzik. Főleg abból nem hiányzik, aki hatalomra jutott. És először a hiúságán megfogni, először azzal érvelni, hogy téged nem becsülnek, ez tulajdonképp már elég is lenne. De hogy sokkal szebben hangozzék a dolog, még hozzáteszik, hogy a te isteneidet sem tisztelik. És az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Kedves hallgatók, figyeljék meg, hogy minden feljelentésben és besugásban van igazság. Tudni, ebben is az volt az igazság, hogy nem imádják az arany állóképet, ez kétségkívül igazság van. De mindegyikben van hamisság és hazugság, tudnék, ezek a héber ifjak becsülték a babiloni uralkodót. Hát az ő szolgálatában állottak. Ez másféleképp nem lehetett elvégezni ezt a tisztséget, csak úgy, hogyha az uralkodót becsülték. És ezzel a jellegzetességgel nagyon sokszor fogunk találkozni. Ezt jól jegyezzük meg, mert például Eszter könyve ezen fog felépülni. Hogy az embert, amikor rágalmazzák, amikor bevádolják, akkor mindig olyannal terhelik, és olyan dolgokat szórnak rá, amelyek szemen szedett hazugságok, és ezek keverednek az igaz dolgokkal, és így veszélyes a rágalmazás és a feljelentés, mert abban tényleg van valamilyen igazság, és tényleg így értett célt Nabukodonozor esetében. Figyeljék meg, hogy Nabukodonozor mennyire bölcs és nagyszabású uralkodó volt, azért hiú ember volt, és hatalomra vágyó ember volt, de Nabukodonozor először szerette volna megmenteni ezeket a héber ifjakat. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót, erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor, és mondta nékik: Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek-e az én istenemet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, amelyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Mert ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Látszik jól, hogy ez az uralkodó először habozik, tétovázik, felajánlja újra a héber ifjaknak, hogy imádják őt, de aztán a végén az indulata nagyon is kicsap, amikor ezzel fejezi be a felszólítását, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Kedves hallgatók, azért képzeljük magunk elé ezt a jelenetet. Ott áll három ember egyszer magában. Mindenki leborult. Mindenki imádta azt a szobrot. Ők hárman nem imádták. Maga az uralkodó rendeli maga elé. Ott vannak a besugók, a feljelentők. Hát meg lehet őrizni ilyenkor a nyugalmat? Ilyenkor az ember egyáltalán tud emberi nyelven beszélni, és nem az indulataival kitörni vagy visszavágni? Figyeljék meg, hogy amikor Nabukodonozor kiejti ezt a legindulatosabb kifejezést, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből, feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak: ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Így kezdik a válaszukat. Mintha azt mondaná: király, olyan igazságot fogunk neked mondani, ami mindenkor igazság. Most mi mondjuk, de ha nem mi mondanánk, akkor is igazság lenne. Ne csodálkozz ezen. Mi valóságot és igazságot beszélünk neked. Annyira, hogy nem is lenne szükség felelnünk erre az indulatos, erre a hatalomtól megittasult kérésedre. íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Kedves hallgatók, amit mondanak először ezek a héber ifjak, nem a maguk mentsége, nem a maguk tisztázása, nem a hitelveik kifejtése, nem a műveltségük, a neveltetésük részletezése, hanem ezek az ifjak először Istenről beszélnek. És azt mondják a királynak, mi olyat Istent imádunk, akinek van személyes hatalma mindent megoldani. Nem ő neki vannak, nem ő van alávetve a törvényeknek, hanem ő neki vannak alávetve a törvények. Az égő tüzes kemencéből is ki tud bennünket szabadítani, és a te kezedből is, ó király. De figyeljék meg, hogy most hozzátesznek még ezt, ilyet is, de ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Kedves hallgatók, ezek a héber ifjak valóban hívő és meggyőződéses emberek voltak. Ők nem tudták, hogy Isten hogy fogja ezt a kérdést megoldani. De ők először bizonyságot tettek Isten hatalmáról, utána arról, hogy lehet, hogy az Isten nem menti ki őket az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, akkor sem fogunk imádni bálványokat és szobrokat. Mi akkor is ragaszkodunk az Istenhez. Nem tudjuk, hogy mit fog végezni az Isten, de mi akkor is az Isten szolgái akarunk maradni. Kedves hallgatók, milyen érdekes kis történet ez a Bibliában. Néhány nappal ezelőtt voltam egy kis vidéki városban, és ott az előadás után, a beszélgetés során sokan felvetették nekem, hogy az elmúlt évtizedekben micsoda nehézségek voltak a hívő, a vallásos emberek életében. Nem lehetett a vallást ugye az 50-es években ugye gyakorolni se tulajdonképpen, meg még utána is milyen megszorítások voltak. Mennyire jó az, hogy most már egy kicsit fel lehet lélegezni, most már van azért egy kis lelkiismereti, meg vallásszabadság is. És úgy részletezte az a hozzászó, hogy régen milyen nehéz volt a helyzet. Hát kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy ennél nehezebb helyzet soha nem volt. Hogy égő tüzes kemencébe bevettetni, így közvetlenül nyilvánvalóan, aki nem hajt térdet, az tessék, az égjen el, ennél nehezebb helyzet soha nem volt. Mit ér az a vallásosság, és mit ér az a hit, ami folyton a nehézségekre hivatkozva tulajdonképpen nem vállal semmit? Milyen ereje van annak a hitnek, amely azt mondja, hogy hát ilyenek voltak a körülmények, ekkor én ezért nem állhattam ki a meggyőződésemért a gyermekeimet, és azért nem neveltem lelkiismeret és meggyőződéseimet, mert tudtam előre, ha így nevelem, akkor ilyen és ilyen nehézségek lesznek. Kedves hallgatók, akik így gondolkodnak és így gondolkodnak, azok nem hitet vallanak, azoknak nem volt és nincs is meggyőződésük. Ez a pár szó a héber ifjak ajkáról bemutatja, hogy mi az igazi hit. Az igazi hit egy rendületlen meggyőződés az Isten valóságában, hogy Isten látja a mi problémánkat, tudja, hogy most mi elé kerültünk. És ő nála kész a szabadítás, ő meg tud szabadítani, ha kell az égő tüzes kemencéből is. De ha nem tenné is ezt az Isten, én az igazságot, a helyes felismeréseket magukért szeretem. Nem azért, mert nekem ebből előnyöm lesz, és ha nem lesz előnyöm, akkor már ott hagyom őket. Hát csak annak van erkölcsi értéke, amit én önmagáért szeretek, mint jót, mint helyeset, mint igazat. És figyeljék meg, hogy micsoda stílus és micsoda modor társult ehhez. Hogy azt mondták, hogy király, erre nem szükség felelnünk neked. Te fenyegethetsz tüzes kemencével, kitehetsz az állásunkból, bármit tehetsz velünk, mi a meggyőződésünket nem adjuk fel, mert az a legértékesebb kincse az embernek. Hát ez megérdemli a hit és a vallás nevet. Amit itt Dániel könyve 3. fejezetében olvashatunk, ez megérdemli azt a nevet, hogy ezek a fiatalok hívők voltak. De hát mit ér az olyan úgynevezett hit és vallás, amely azt mondja, hogy régen így, meg úgy, meg amúgy, és tulajdonképpen ezen segít valamit az, hogyha a körülmények jobbak lesznek? Nem segít. Mert belülettől még ő nem lesz több. Nem a jobb körülményekből lehet gyűjteni a hitet és a meggyőződést, a bátorságot, hanem személyes tapasztalatból, amit az ember szerezhet az élete minden napján az Istennel. És figyeljék meg, hogy Nabukodonozor beváltotta a szavát. Sőt, biztosra akart menni. Azt mondja a Biblia, hogy 7-szer inkább befűtette a kemencét, mert érezte, hogy ezeknek az embereknek a magatartásából erő származik. Tehát biztosra akart menni, hogy ezek tényleg megégjenek. annyira befűtette ezt a kemencét, hogy az ott dolgozó emberek közül sokan megégtek, akkor, amikor vitték őket az égő tüzes kemencéhez, és ezt a három ifjút bevetették a kemencébe. Az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett, megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk-e a tűz közepébe megkötözve? Felelték és mondták a királynak, bizonyára, ó király. Felelt ő és mondta, íme négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. Ugye a király meg akarta nézni, hogy az ítélete hogy teljesül, leszalad ugye az égő tüzes kemencéhez, és látja, hogy nyugodtan járnak, kelnek ezek a megkötözve bedobott rabok, és a három helyett négy alakot lát. Ki ez a negyedik? Ki ez a negyedik személy, aki ott van az égő tüzes kemencében? Figyeljük meg, hogy Nabukodonozor is kiejt egy ilyen szót, hogy az ő ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. A Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy az Ószövetség idején a választott nép legkritikusabb küzdelmeiben a menny segítségét közvetlenül maga az Isten fia képviselte. Nem angyalok jöttek, Isten nem angyalok által nyújtott segítséget, hanem maga az Isten fia Jézus Krisztus jött el a földre, emberileg látható alakban, emberi formához hasonlóan, de az ábrázata olyan volt, mint az Istenek fiája, hogy ezt Nabukodonozor is önkéntelenül beismerte. A Bibliában nagyon sok ilyen történet van, kezdve Mózes első könyvétől egészen a Biblia végéig, az Ószövetség végéig, amelyek bemutatják Jézus Krisztust, mint szabadítót, mint megváltót, az Ószövetség idején is. Erre Nabukodonozor nem tudott mit tenni. Erre Nabukodonozor csak azt tudta tenni, hogy kivonszoltatta ezeket az ifjakat, és egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháig meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Ez egy döbbenetes tapasztalat volt. Nabukodonozor olyan tapasztalatokat kapott az Istentől, ugye leírja a harmadik fejezet, hogy ezután egy rendeletet is kiadott, amelyben elismerte, hogy létezik Isten. Létezik világ fölött álló, hatalmas, a törvényeket tudó és a törvényeken fölül emelkedő Isten, és ő tisztességet akar adni ennek az Istennek. A kedves hallgatók, az egész Bibliának az egyik legdrámai fejezete következik ezután, hogy Nabukodonozor annyira előre haladt a hatalom ittasságában, annyira megrészegült a saját maga nagyságától és dicsőségétől, mint bármely politikai hatalom. Mint bármely politikai hatalom és személy, aki a végveszély óráiban is csak monomániásan a maga nagyságát hangoztatja. Hát Nabukodonozor is ilyen volt, és egy alkalommal sétált ugye Babilonban, a palotájában, és azt hajtogatta, hogy micsoda nagy ez a Babilon, amelyet én tettem ilyen hatalmassá. Ugye innen tudjuk idézni azt, amiről beszéltem az előadás elején, hogy Nabukodonozor építette ki ezt a várost, és ebbe a gondolatban Nabukodonozor teljesen belezavarodott. Teljesen belezavarodott. Őrült lett. Ugye a hatalmi téboly egy nemébe esett bele a király, és 7 évig őrületben élt, mégpedig úgy, hogy a mezők füvét ette, hogy állatokkal járt. Hatalmas nagy csoda, hogy eközben senki nem pályázott a birodalmában a helyére. Ugye egy fölfoghatatlan dolog, hogy senki nem követett el puccsot, vagy nem tette el láb alól a királyt, nem lépett a helyébe, és 7 év után tekint fel az égre Nabukodonozor, ismeri el az Isten hatalmát, ismeri meg Isten nem csak mint hatalmat, hanem erkölcsi jóságot is. És akkor tér meg a király, és a Biblia szerint ebben Dánielnek óriási szerepe volt, hogy a babiloni birodalom uralkodója Nabukodonozor egy pogány isteneket imádó királyból tulajdonképpen egy Isten hívő, az igaz Istent imádó király lett. Ugye erről is kiad egy rendeletet Nabukodonozor, és Ezékiel könyve 14. fejezetében a 14. vers sejteti, hogy ettől a pillanattól fogva az egész fogoly nép körében Dániel miért kap akkora nagy tiszteletet. Ezékiel könyve tudnék azt mondja, maga Isten mondja ezt, hogyha hárman állnának előttem, Noé, Dániel és Jób, csak az ő lelküket menthetnék meg, nem ennek a népét. Tehát a Biblián belül Ezékiel könyve, ugye Isten szavaként Dánielt, Noé és Jób pátriárkák magasságába helyezi, és ettől a pillanattól fogva, miután Nabukodonozor megtér és Nabukodonozor hívembe lesz, Dániel neve is ismeretes lesz az egész birodalomban, és valóban Dániel, hogy majd később fogunk foglalkozni az életével, a király után a közvetlen azutáni posztokon is meg tudta őrizni az éles látását, a határozottságát és az erkölcsi tisztaságát. Kedves hallgatók, ebből az első négy fejezetből, hogyha eltetszenek otthon olvasni, le lehet vonni a következő alapvető következtetéseket. 1. Az az ember, akinek lelkiismerete van, hite van, meggyőződése van a szónak a bibliai értelmében, mindig tiszteli a világi hatalmat. Mert az egyik hatalom olyan, mint a másik ő előtte, jön az egyik, megy a másik, sok minden nem változik, a színek változnak, esetleg a módszer, stílus egy ideig változik, de tulajdonképpen itt a Földön, aki hatalomra tör, és aki a hatalmat ilyen eszközökkel szerzi meg, mint az erőszak, fegyver, attól ennyi várható, több jobb nem. De ő, a hívő, a meggyőződéses ember mindig az embert látja a hatalom képviselőiben is. Ezért tiszteli mindig a hatalmat, mert egyrészt a hatalom, hogy mondja Pál apostol, az Istentől adatot, másrészt viszont a hatalmat mindig képviselik hús és vér emberek, akik, mint Nabukodonozor, megváltozhatnak. Hol van az megírva, hogy azok nem változhatnak meg, akik ma talán a hatalommal a leginkább visszaélnek? Vagy a hatalmat úgy képviselik, hogy emberek ártalmára teszik ezt? A Biblia tud egy-két olyan történelmi személyiségről, de hát most maradjunk csak Nabukodonozornál, akik emberileg megváltoztak és megjobbultak. Tehát egy hívő ember soha nem élezi ki a hatalommal való viszonyát, ameddig csak lehet, elmegy abban, hogy a hatalmat meggyőzze arról, hogy ő nem akar semmi rossz a hatalom ellen. Ő egyedül a lelkiismeretét, a hitét akarja követni. Második fontos dolog, hogy ugyanakkor viszont egy hívő ember a hitéhez, a meggyőződéséhez akkor is ragaszkodik, hogyha az égő tüzes kemencével fenyegetőznek neki. Ez érdemli meg a vallás és a hit nevet, amit ez a három héber ifjú bemutat, és ekkor, ugye jegyezzük meg, jó lesz a bibliai kifejezést, hogy akik nekem tisztességet tesznek, azoknak én is tisztességet szerzek. Isten megadta az erőt ezeknek az embereknek, hogy képviseljék a meggyőződésüket, és úgy képviseljék olyan stílusban és olyan felfogással, ami megnyerő volt. Tehát a fanatizmus, a túlkapás minden formája távol van a Bibliától. Ez a második fontos dolog, amit el kell, hogy mondjunk. És a harmadik dolog, amivel fogunk majd foglalkozni az elkövetkezendő előadásokon, hogy a Biblia ezzel veti meg az alapját annak, hogy a hívő közösség viszonyulását a hatalomhoz is bemutassa. Mert nem csak egyes emberek vannak a világon, hanem csoportok, közösségek, gyülekezetek, egyházak, és Dániel könyvétől kezdve meg fogjuk látni, hogy Isten mit mond arról, hogy egy igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz. Tehát nem csak egy hívő embernek, hanem igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz, és azért indul ki a Bibliának négy vázlatproféciája ebből a korból, tehát a babiloni, méd és a hellenista korból, mert ezek azok a hatalmak az emberiség történetében, amelyek először képviselték vasmarokkal a hatalmat. Minden, ami ezután következik a történelemben, tulajdonképpen a babiloni, a perzsa, a hellenisztikus és a római hatalommal való élésnek a továbbfolytatása, a továbbfejlesztése, ez van a világ történelmének végéig. De hogy ez mikből áll? Mi van? Hogyan jut hatalomra? És mi a hívő közösségnek a feladata? Ezt már nem részletezhetjük a mai alkalommal, hanem erre külön előadásokat kell nyitnunk, és mint említettem, a második alkalommal Dániel könyve második fejezetét fogjuk részletesen megvizsgálni. Most azonban még pár perc erejéig nézzük meg a régészeti feltárásokat, és egyáltalán Nabukodonozor Babilonját. Tehát az áttekintésünket, tehát Babilon feltárásával kezdjük. Ilyen a városnak, illetve hát a romoknak a képe, Ma, amikor mindenki végig mehet ezeken az utcákon, illetve a romok között, ugye azt hagyj jegyezzem meg, hogy ez a Babilon városa, ez azonos a Biblia első fejezeteiben említett Bábellal, vagy Babili, ugye sumér, akkád nyelven, a Babilon elnevezés görög eredetű, de mivel a görögök voltak azok, akik a földközi tenger keleti részét hát leírták, és Hérodotosz, ugye a történetírás atya volt az, aki ezt beutatta és bemutatta a világnak, ezért általában a görög elnevezésekhez ragaszkodunk, azért mondtam én is mindig Babilont, és nem Bábelt vagy Babilit, ahol tehát az ásatásokat 1899-ben kezdte meg Koldevály. Nézzük a következő képet, itt különböző részeit látjuk. Bábelnek egy óriási terület, amelyet fel kellett tárni, néhol több, mint több 10-20 méter mélységben, itt is látjuk a méreteket. Természetesen ezek a városok a földdel lettek egyenlővé a történelem sok-sok vihara közepette, kétszer-háromszor is lerombolták őket, és azért is kellett mélyre menni, mert különböző korokból kerültek elő városfalak és építmények. Menjünk tovább, nézzük ezeket a részeket. Vannak aztán meglepően magasan megmaradt, és szinte hát az egész palota szerkezetet visszaadó romok is. Látjuk, hogy nagyon fejlett volt a téglavetés és a fazekasság, zománc, kerámia, ezeket is fogjuk majd látni. Főleg aztán a perzsa időszakban is a művészi erejüknél fogva nagyon híressé váltak. Menjünk tovább, még nézzünk néhány képet Babilon feltárt romjairól. Ez óriási régészeti szenzáció volt, és az emberiség történetében az egyik legnagyobb expedíciót vezette Koldevály. Menjünk tovább. Ugye, hátrafelé, hogyha lehet. Igen, mehetünk tovább, nézzük a... Igen, ezt már a múlt alkalommal is bemutattam, ez volt tulajdonképpen Nabukodonozor idejében az Istár kapunak a környéke. Itt sokkal nagyobbak, hatalmasabbak a falak. Magát Babilont különben háromszoros falgyűrű vette körül, és az egykorú leírások szerint egy-egy falon két négyes fogat egymás mellett is elfért. Ugye, tehát óriási erődítményrendszer volt ez, az ellenség minden várható betörésével szemben. Ezeknek a hatalmas palota soroknak az alján fedezték fel azokat a bizonyos agyag cserepeket, amelyen a Jeremiás könyvében megörökített eseményekre is fény derült, Jojákin király fogságával kapcsolatban. Menjünk tovább. Ez volt Nabukodonozor Babilonja, itt látunk róla egy kis vázlatot. Ugye a híres felvonulási út, aztán a tulajdonképpen ez a Etamankinak nevezett Bábel torony, hiszen a Bábel torony építése után itt mindig megismétlődött a hatalmas nagy tornyok építésének a kultusza, ezeket is fogjuk látni. Ugye különböző templomok, az Újváros és az Eufrátesz folyó, ahogy hát különböző korokban más és más helyre terelték Babilonban ennek a folyását. Majd fogunk arról beszélni, hogy Belsacár idejében hogyan eshetett el ez a hatalmasan megerősített város, éppen az Eufrátesz folyó vizének elterelése folytán. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor palotáját, mindössze ekkora volt ez az alaprajza, egy óriási kiterjedt palota, ahol valóban léteztek függőkertek, hiszen a maga város sivatagos részen épült, és hát a zöld nagyon ritka dolog volt benne, de az uralkodók számára biztosították ezeket a több lépcsős teraszokat, hogy úgy érezzék magukat, mint a paradicsomban, ahogy ők mondták, tehát egy erdős és hát zöld övezetű vidéken. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy Koldevály hogyan rajzolta le ezt a századunk elén, hogy ő így gondolta el, hogy ilyen lehetett a palota, amelynek előbb láttuk a vázlatát, hogy különböző szinteken, tehát lépcsőkön kezdődtek ezek a kertek, nem azonosak tehát Szemirámisz függőkertjeivel, de a név már örökre rajtuk maradt, még akkor is, hogyha Szemirámisz nem itt élt, soha Nabukodonozor függőkertjeinek ezt nem fogják nevezni, holott ő építette őket. Menjünk tovább. Hát ez volt a híres felvonulási út, úgy, ahogy ma Berlinben az Elő-Ázsiai Múzeumban látható. Itt vonult be mindig a király Nabukodonozor, ugye a kárkemisi győző, aki az egyiptomiakat megverve alapozta meg a világhatalmát, és az ütközet közben jutott el hozzá a hír, hogy édesapja 21 évi uralkodás után meghalt, és ekkor tért vissza Babilonba és ragadta magához a hatalmat. Mint mondtam, időszámításunk előtt 606-605-től 562-ig uralkodott, tehát több mint 40 évig, és valóban megalapozta az új babiloni világbirodalmat, valóban aranyfej lehetett. Itt látjuk a távolban ezt a bizonyos bábeli torony építményt, amelyet majd közelebbről is szemügyre veszünk. Menjünk tovább. Hát így fest most az Istár kapu. A berlini Pergamon Múzeumban ez az a híres Istár kapu, amelynek a borítása, ez a különböző színekben pompázó égetett agyag. Mehetünk tovább. Ez a felvonulási út egy más nézőszögből. Itt látjuk a hatalmas nagy építményeket. Menjünk tovább. Mindezek az Elő-Ázsiai Múzeumban vannak, mint makettok. Itt is a múzeum folyosóját látjuk. Ide el lehet látogatni és megnézni ezeket az emlékeket, mehetünk tovább. Ilyen volt Nabukodonozor palotájának egyik homlokzata. Ugye a jellegzetes állatdísz az oroszlán, ezzel fogunk találkozni majd Dániel könyve 7. fejezetében, Babilóniának a jellegzetes sivatagi állata mind a mai napig, ugye Irán és Irak van ezen a területen manapság. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor egyik feliratát, ahogy az ásatások során ez előkerült. Nézzünk meg egy másik feliratot. Tehát Nabukodonozor személyes rendelkezéseit is előásták a németek, és különböző törvényeiből is előkerültek példányok. Mehetünk tovább. Ugye itt van ez a hatalmas oroszlán, ezt a szobrot is megtalálták, majd erről fogok részletesebben beszélni, egy ember gyűl maga alá, és Babilon világhódító hatalmát és Nabukodonozor erejét akarja szimbolizálni. Ugye hatalmas nagy kultuszok felvirágzásának helye az Istára, Bél kultusz és egyéb más istenségeknek egy szinte gyűjtő medencéje volt Babilon, és ezért a Biblia is fogja jelképes értelemben használni, mint a hamis vallások gyűjtőhelyét, vagy politikai kapcsolatát. Menjünk tovább. Hát ilyen volt ugye a rajz szerint az Istár kapu és a szentély, ugye az istenség szobrával. Ilyen kövezett, hallatlanul modernnek tűnő város volt Babilon több százezer lakosával. Menjünk tovább. Ilyen hatalmas házaik voltak a jobb módú polgároknak. Ezeken nagyon kevés ablak volt, hiszen, mint mondtam, sivatagos város volt, és mindenki behúzódott a meleg elől. Tehát egy rendkívül egészségtelen, ablaktalan városépítkezés, ez is az emberiség történetében nem az utóbbi évtizedekben vagy évszázadokban kezdődött, hanem ahol városok kifejlődtek, ott az egészségtelen életmód és lakáskultúra is kifejlődött. Menjünk tovább. Ilyen szűk sikátorokon jártak az emberek, hogy most feltárták, a következő képen látjuk is ennek a mai maradványait. Ezért pusztíthatott tűzvész, járványok az ilyen ókori nagyvárosokban. Mehetünk tovább. Itt látunk feltárásokat még mélyebbről. A csatorna és a vízhálózat is kiépített volt, tehát senki se úgy gondolja el, hogy valami parlagi hely volt ez a Babilon, hanem a vizet, a csatornázást is megoldották, ilyen hatalmas, nagy, égetett agyag hengereket tapasztottak egymáshoz, és ezeket is sikerült feltárni. Menjünk tovább. Most itt látjuk a nagyon fontos régészeti emléket a Nabunaidról, aki megosztja az uralkodását Belsacárral, a fiával, és ezért ígérhető majd Dánielnek harmadik helyet. Ennek a kis táblának a feltárása igazolta egy csapásra Belsacár létezését, amelyet különben angol nyelven írott monográfiák az 1920-as évben igazoltak végérvényesen. Sajnos magyar történelem könyvekben és általában a magyar teológiai irodalomban nem nagyon vesznek erről tudomás, holott szakállas már a probléma, és régen bebizonyosodott Nabunait fiának, Belsacárnak léte és társuralkodói minősége. Menjünk tovább. Itt van ez az égetett agyakenger, amelyben Círusz perzsa uralkodóról mondja el a szöveg, ugye egy ékirásos agyakenger, hogy hogyan is vette be Babilont, és hogyan is pusztította el Belsacár idején a fővárost. Mehetünk tovább. Néhány képzőművészeti alkotás, Jeruzsálem ostroma, első ostroma, amikor Dánielt elvitték a fogságba. Menjünk tovább. 18. századi biblia illusztráció az aranyszobor imádása, amikor is ugye a héber ifjak nem hajolnak meg, itt van már az égő tüzes kemencének a füstje, és itt van Nabukodonozor, aki bevetteti őket. Mehetünk tovább. Itt van a három héber ifjú a tüzes kemencében, és a negyedik, úgy sejtelmesen a háttérben, egy kora keresztény katakomba freskóról, Rómából. Mehetünk tovább. Itt van Holbein híres metszet sorozatából, az Ikónészből, 1538 Lyon, az égő tüzes kemencében a héber ifjak, és Nabukodonozor, aki megjelenik, és ugye a hatalmas lángok megölik az embereket. Mehetünk tovább. Dániel próféta ábrázolás a sínai félsziget Szent Katalin kolostorában megmaradt gyönyörű mozaik, görög nyelven a neve is ott van, Dániel, általában fiatal embernek ábrázolják mindig, még a 70-80 éves Dániel.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Tisztelettel köszöntök mindenkit, nem várunk tovább. Azt hiszem, hogy talán kialakult a kör, akire számíthatunk. Tetszene tudni, hogy egy bizonyos értelemben rendhagyó ez a mostani alkalom, mert a kezdetét jelenti egyfajta sorozatnak. Ugye itt felváltva vannak a hetek. A Zsoltáros hét már elkezdődött egy héttel ezelőtt, és most a 10 parancsolatról lesz szó, azonban pedig az első parancsolatról. Azt hiszem, hogy egy bevezetés mindenképpen megilleti az egész sorozatot is. Tehát egy picit most hadd szóljak a bevezetőben arról, hogy tényleg hogy kerül ide ez a téma, és hogyan tekintsünk rá. Az biztos, hogy senkit nem lep meg, hogy a Bibliában benne van a 10 parancsolat. Tehát hogy ez egy ismert tény, azt hiszem, Bibliát olvasó emberek is tudják ezt általában. A parancsolatnak ugye a törvény, a szinonimája, így is mondja a Biblia, ez a törvény, így nevezik. És azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha azt mondja, amikor mi emberek a törvény szót halljuk, hát akkor általában nem dobogtatja meg a szívünket, vagy nem melengeti meg, mert ami törvény, az kötelezettség, ami kötelező, az nem kedves nekünk embereknek. Általában idegenkedés él bennünk, mert a korlátozás az első, ami az eszünkbe jut. A törvények mindig azt szolgálják az életben, hogy korlátozzanak. Én azért szeretném felvetni azt a szempontot megfontolásra, hogy nem biztos, hogy minden korlátozás ellenünk van, vagy kárunkra van. Ugye, ha valaki volt már a szép kilátó helyeken, ahol gyönyörű kilátás nyílt, és persze hirtelen leszakadt a hegyoldal, oda is szoktak korlátot telepíteni, és ott a korlát az azt a célt szolgálja, hogy hát nehogy vesztünket lejjük, hogyha lezuhanunk. Tehát a korlátozás az szolgálhatja az ember érdekét, és attól függ, milyen az a törvény, milyen az a korlátozás, hogy hiába való öncélú-e, vagy pedig éppenséggel az ember javát szolgálja. Ugyanígy mondhatnám, hogy mivé lenne a társadalom mondjuk törvények nélkül? Mindig beszélünk arról, hogy jók vagy nem jók a törvények, de mondjuk mi az alternatívája a törvényeknek? Az anarchia, nem? Van jó törvény, rossz törvény, anarchia, ezek a fokozatok. Hát a törvények nélküliség nekem egy nem kívánatos szabadságot jelent, mert az borzasztó lenne, egy teljes kuszaság. És azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az Isten is törvényeket alkotott, a természetvilágában élő törvények vannak, azt hiszem most a héten osztották ki a Nobel-díjakat, ha jól emlékszem, hogy ezt miért ítélik oda? Hát azért ítélik oda, mert valakinek megadatott az a bölcsesség, meg az a kiváltság, hogy felismert egy újabb összefüggést a természet törvényeiben. És ugyanígy az Isten az emberi életbe is helyezett törvényeket, az egyén és az egyének, tehát az egyén életét és az egyének kapcsolatát szabályozó törvényeket. És azt mondja a Biblia, hogy a boldogságunk azon múlik, hogy felismerjük-e, el tudjuk-e fogadni, és meg tudjuk-e élni ezeket a törvényeket. Meg lehet próbálni ellenébe is élni, de az mindig megbosszulja magát, azt mutatja az élet. A Biblia tulajdonképpen az erkölcsi irányelveket megfogalmazza ebben az úgynevezett 10 parancsolatban. Attól ilyen vaskos kötet, hogy tele van élő példákkal arra nézve, hogy mi történt azokkal, akik nem vették komolyan ezeket az elveket, hogy milyen módon bosszulta ez meg magát az életükben. Ugye többek közt erről is szól. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a 10 parancsolat, az így is mondhatnánk, hogy az egy erkölcsi törvény, az egyetemes erkölcsi törvény, az emberiértve szabott törvény, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia következetesen állítja a kezdetétől a végig, hogy nekünk, embereknek szól a 10 parancsolat. Ugye miért hangsúlyozom ezt annyira? Mert vannak olyan nézetek, többnyire kimondva, hogy ez nem nekünk van, hogy így mondjam, nem a keresztényeknek kell ezen problémázni, hanem ez a zsidó nép kapta, Mózes volt jelen. Hát ez tény, hogy akkor úgy történt. Időszámításunk előtt 1445-re tehetjük a 10 parancsolatnak a kihirdetését, úgy, ahogy ezt a Bibliában olvassuk, a történet, amiben ez beágyazódik. Tehát időszámításunk 1445-ben került kihirdetésre. És sokan azt mondják, hogy hát ez a zsidó népnek adatott, Mózes hatékony közreműködésével ő hozta a hegyről ezeket a kőtáblákat, és nekünk nem érdemes, nem szabad, hallottam ilyet, és nem szabad ezen problémáznunk, ezzel foglalkoznunk. Azért azt hadd jelezzem, hogy ha végig tetszenek olvasni ezt a 10 parancsolatot, semmilyen tipikusan zsidósat nem olvasunk benne. Azt mondja, hogy hogyan lehet együtt élni embereknek, hogyan érdemes, hogyan kell. Azt is tessék megfigyelni, hogy ez az a szakasz a Bibliának, egyedül ez az a szakasz, amit az Isten nem ihletett proféták által, nem iratott le Mózessel. Tetszett tudni, hogy milyen anyagban foglaltatott benne a 10 parancsolat eredetileg? Ugye ez híres történet, hogy két kőtáblára került felírásra, és nem Mózes írta fel, ezt is tudni kell. Azt mondja a Biblia, ezt az Isten maga tartott olyan fontosnak,
és tartotta olyan időtállónak és maradandónak, hogy kőbe véste, ugye így szoktuk mondani, ő kőre írta fel ezeket a parancsolatokat, tehát egyszerűen megkülönböztette minden más részétől a kinyilatkoztatásnak. Nem tudom, tetszik-e tudni, hogy aztán ezek a parancsolatok bekerültek éppen a Fridládába is, tehát a zsidó népnek abban a szent erekjéjében, most a szónak a jó értelmében. Tehát egy megkülönböztetett helyet foglaltak el. Mégis hadd támasszam alá azt, hogy ami ebből is érződik, hogy ez azért nem korlátozható a zsidóságra a hatája. 1445 előtti történeteket, ha veszünk a Bibliában, tehát a pátriárkális kor történeteit, vagy az azelőttieket, rendre problémaként jelenik meg az emberölés, a paráznaság, és mindazok, amiket a tíz parancsolat is tilt. Ebből azt érthetjük meg, hogy a törvény nem ekkor lépett hatályba, hanem ekkor került leírásra, és ekkor képezte egy néppel kötött szövetségnek az alap dokumentumát, de ez nem azt jelenti, hogy előtte bátran lehetett mindazt tenni, ami ebben tilalmasan van megfogalmazva. És egy másik oldalról is hadd mutassam be, a zsidó népnek a választott népi mi voltának a lejárta után, tehát az új szövetségi időkben, mit olvasunk a törvényről. Látom, tetszik jegyzetelni a Máté 5. fejezetet, tehát Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versét érdemes felírni, ahol Jézus Krisztus azt mondja szó szerint, Máté 5.17-ben, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és a prófétáknak az eltörlésére. Nagyon tanúságos szerintem, amit mond. Nagyon meg kell figyelni, miket mond Jézus Krisztus. Hogyha azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, arra kell, hogy következtessünk, hát mit tehetünk, hogy valószínűleg azt gondolták, ő nem hiába mondta ezt. Tehát akkor is azt gondolták, hogy ő azért jött, hogy hatálytalanítja, érvényteleníti majd nekik ezt a törvényt. Azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem, hogy eltöröljem, sokkal inkább azért jöttem, hogy betöltsem, hogy érvényt szerezzek neki, hogy alátámasszam, hogy megerősítsem. Jézus Krisztus fenntartotta ennek a rendelkezésnek a tekintélyét és a hitelét. Gyorsan hozzáteszem, ha valaha is az Isten ezen módosítani kívánt volna, akkor egy, nem kőbe véseti szerintem, mert ő úgyis tudja, hogy majd módosítani akarja, miért módosítaná persze. A másik, ha mégis valamilyen oknál fogva akarta volna, lette volna alkalmasabb időpont erre, mint Jézus Krisztusnak a földön járta. Aki isteni tekintélye azt mondta volna, hogy mostantól máshogy van. De ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, akik ezt várták tőle, hogy ne gondolják, hogy ő ezért jött, ő ezt megerősíti. Biztos tetszenek érteni, nem is időznék ennél többet, csak ez hozzátartozik tényleg ahhoz, hogy hogyan tekintsük ezt a bizonyos tíz parancsolatot. Így összegezném, hogy ez egy ma is élő és hatályos isteni tekintéllyel bíró törvény a Biblia szerint. Nem valamilyen szép relikvia, amit meg lehet csodálni. Ez egy működő törvény, az élet törvényszerűségei között működik, hogyha működni engedik és működni hagyják. Hol találjuk leírva ezt a szakaszt? Két helyen is megvan a Bibliában. Mózes 2. könyve 20. fejezetében találjuk meg sorrendben először. Itt van szó arról a bizonyos történet, hogy kivonulás Egyiptomból, megállnak a Sínai hegynél, ott kerül kihirdetésre. És 40 évvel később, tehát 1405 táján Mózes megismétli a népnek, Mózes 5. könyve 5. fejezetében tetszenek találni. Ez a Mózes ez a törvény megismétlése. Bocsánat. Én most az elsőt fogom használni, hát ez a kézenfekvő, tehát a Mózes 2. könyve 20. fejezetéből olvasom az első parancsolatot, ami a mai témánk alapjául is szolgál. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez az első parancsolat. Azzal hadd kérdezem, egy pár dolgot elmondanék, hogy úgy általános érvényen is igaz majd a többire is, hogy tetszenek-e érezni azt, hogy mennyire közvetlen, mennyire közérthető, és mennyire természetes nyelven íródott. Szóval nem az, amihez mi szoktunk a jogi nyelvezetben, nem? Szóval semmilyen provokátori, nehéz, érthetetlen nincs benne. Hát ez bárki megérte, mint le van írva. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Nem tudom, hogy mi egy hasonló dokumentumot hogy kezdenénk el, hogyha ilyen feladatunk lenne, de így olvasva azért tényleg azt mondjuk, hogy hát nem lehet máshogy, nem? Hát valahogy be kell, hogy mutatkozzon az, aki megszólal. Tehát az Isten azzal kezdi az első parancsolatban a tíz parancsolatot, hogy így vett alapot neki, hogy bemutatkozik, és itt hadd jelezzem már ezen a ponton, hogy majd úgy tessenek figyelni a sorozat egyes adásait, hogy
egy nagyon konkrét és nagyon komoly szerkezete van a 10 parancsolatnak. Ez a kezdet csak, hogy bemutatkozik, ez is hozzátartozik, nyilván szerkesztve van ez, az Isten tudta, hogy mit és hogyan tesz, mint a teremtésnél látjuk, hogy ahogy felépül egy teremtett világ, annak megvolt a maga rendje, a 10 parancsolat közlésének is megvan a maga rendje. Ugye 10 parancsolat van, azt mondjuk, ebből az első 4 képez egy egységet, egy bizonyos szempont szerint, mindjárt mondom, hogy mi az, és a maradék 6 az egy másikat. Ha tetszetek már látni ilyen illusztrációt, vagy zsinagógákon néha lehet látni a két kőtáblát, ott pont ezt tetszenek tapasztalni, hogy négy van az első 4 van az egyik kőtáblán, és 6 van a másikon. Ennek 2 oka van. Az egyik az a praktikusok, ezzel kezdeném, hogy terjedelmileg úgy néznek ki a parancsolatok, hogy az első 4, főleg a második, meg a negyedik, azt hiszem így mondhatom, azok terjedelmesebbek viszonylag. Tehát azok hosszabb megfogalmazást tartalmaznak a többihez képest. Az utóbbiak, az utóbbi 6 mondjuk, meg főleg azon belül is az a 6-tól a 9-ig sorrendben, azok nagyon rövid tiltásokat sorolnak fel, tehát felsorásszerűek. Tehát egyszerűen adja magát ez az arány is, valószínűleg ezt ugye el kell fogadjuk, mint egy hagyományt, hogy a zsidóság így ápolja, valószínűleg így lehetett az eredeti két kőtáblán is. De a formai, a kínálkozó formai felosztáson túl nagyon súlyos tartalmi szempontok is szólnak emellett a felosztás mellett. Mert tessenek figyelni, az első 4 parancsolat arról szól, hogy hogyan viszonyuljon az ember az Istenhez. A maradék 6, vagy a másik fele, nagyobbik fele ugye ilyen értelemben, az meg arról szól, hogy hogyan viszonyuljon az ember az emberhez. Hát ez a két relációnk van az életben, nem? Tehát van az Isten, hogy az Isten és mi, hogyan legyen a mi kapcsolatunk, a másik meg az emberek és mi. Már megelőlegezem, ugye hát titkot nem árulok el, ott vannak a vált címekből nem derül ki, de tetszenek ismerni biztos a 10 parancsolatot, hogy az embereken belül pedig azt mondja, hogy vannak szülők, van házastárs, van felebarát, tehát felállítja ezeket a viszonylatokat is, hogy hol mire vigyázzunk. Az első 4, tehát az Isten iránti viszonyunkat, bocsánat, rögzíti, és szokás azt is mondani, hogy ez az első parancsolat ezen belül ez a gondolkodásnak a parancsolata. Elsőre furcsa hangozhat, nekem is furcsa volt, mikor először hallottam. Én beláttam, és talán majd sikerül itt az mondandómmal beláttatni, hogy olyan, mint hogyha ez az első parancsolat az embert megszólítaná és felszólítaná, hogy azért el kell gondolkodjon néhány dolgon az ember, a mindenkori ember. Talán azért is furcsa hangzik az, hogy a gondolkodás parancsolata, mert kimondva kimondatlanul nagyon sokan úgy gondolják ösztönösen, vagy azt is tanítják, hogy a hit meg a gondolkodás azok, hát egymást, hogy így mondjam, inkább kizáró fogalmak. Tehát vagy gondolkodik az ember, úgymond racionális, akkor meg hol a hit, ha meg hisz, akkor meg hogy jut eszébe az, hogy gondolkozzon, meg kérdéseket tegyen fel. Ugye a hitnek általában azt tartják, ami mindent elfogad, és tekintély alapon, hogy így mondjam. Azt mondhatjuk, hogy ez a szembeállítás ez nem helytálló. Mert a zsidókhoz írt levélben olvassuk a 11. fejezet elején, hogy mi hit által értünk meg dolgokat. Tehát a Biblia összekapcsolja hit és megértés, vagyis gondolkodás. Ez összetartozik. Azt lehet mondani, hogy a hitnek a legmagasabb formája az, amikor tényleg a gondolkodás területére is be tud hatolni, és így működik az életünkben. Itt a 10 parancsolatban rögtön az elején találkozunk a gondolkodással, és ez nem véletlen, mert a gondolkodás az minden elfogadásnak a feltétele. Tessék, hogy kétféleképpen lehet dolgokat elfogadni. Vagy úgy, hogy kénytelenek vagyunk, mert ránk parancsolnak, vagy hiszékenyek vagyunk, és hamar elfogadjuk, tehát ez ugyanaz az én szempontomból, mert nem megalapozott egyik sem. A másik lehetőség meg az, hogy az ember gondolkodott, időt szánt rá, és sokszor újra gondolás után egy álláspont kialakult és rögzült. Ez egy megalapozott dolog, ugye? Mert a gondolkodáson keresztül vezetett az út az eléréséhez. Azt mondhatjuk, hogy az ember csak azzal tud, mi emberek csak azzal tudunk tartósan azonosulni, amiről meggyőződtünk. Meggyőződni meg csak gondolkodás útján lehet. Minden más, az csak múló és átmeneti dolog. Ugye jókkal kérdezi valaki, hogy ha felolvasna ezt a parancsolatot, hogy hol itt a gondolkodás ebben? Én azt gondolom, hogy a gondolkodás ott érhető tetten, amikor azt mondja, hogy szembesít bennünket az Isten kérdéssel, tudnék azzal a kérdéssel, hogy nekünk a végére kell járni annak az életünkben egyszer legalább, hogy van-e Isten, és nem elég erre választ találni, hanem hogyha azt a választ találom, hogy van, akkor még mindig kérdés az, hogy milyen az Isten.
Ugye egyszer kérte, hogy mit értek Isten kérdés, hogy a végére járni ennek, ennek az állításnak. A Biblia azt mondja, sok ember azt mondja, egyházak azt mondják, hogy van Isten, van vagy nincs. Ezt egyszer le kell rendezni az embernek, kellő gondossággal. Tehát nem úgy, hogy én abba születtem, hogy van, tehát van, én meg mondjuk úgy neveltettem, hogy nincs, tehát nincs. Ezt az embernek felelősen ki kell tisztázni az életében, és nem elég, hogy van vagy nincs, hanem azt is, hogy milyen az az Isten a valóságban, mert nagyon sokféleképpen mutatják be. Tehát nem egyszerűen elmélkedni róla, nem eljátszani a gondolattal, néha ugye vannak emberek, akik olyan érdekességként, tehát hogy belemélyednek, aztán tovább haladnak, hanem személyes keresésre buzdít bennünket. Tessék megfigyelni, így olvastam, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Így kezdődött, ugye ezek az első szavak. Most van ennek jelentősége, ha bele tetszel gondolni? Ezek olyan hétköznapi szavak, de azért mély értelem van mögöttük. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr. Most akkor van vagy nincs? Ez, amire mondtam, most akkor végére kell járni. Van még egy érdekesség ennek a szakasznak. Tehát azon, hogy az Isten mint személyes létező valóságot, hogy én vagyok. Tehát nem egy absztrakció az Isten. Ezt ráadásul úgy mutatja be, így mondja, hogy én vagyok a te Istened. Tessenek elképzelni, hogy adatott ez a 10 parancsolat akkor ott. Ugye a Sínai hegyen nyugodott meg az Isten dicsősége, egy felhő formában szállt le, hatalmas mennydörgés volt, a nép megkérte Mózes, hogy inkább ő beszéljen az Istennel. Olyan félelmetes volt a számukra, annyira tisztelték, és egy nagy tömeg volt jelen, és mindenki azt várná, hogy az Isten majd úgy fog szólni hozzájuk, hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek. Ugye az Isten egy néppel beszélget, a többes szám lenne indokolt úgy első látásra, de akkor miért mondja azt, hogy a te Istened? Hát azért, mert azt akarta hangsúlyozni, kiemelni az ő számukra is, meg a mi számunkra is, hogy noha mi nekünk, a logikánk az diktálna, hogy az Isten ilyen embertömeget, főleg ilyen, hát ő hozzá képest alacsonyabb rendű lényeket tömegben lát és kezel, az Istentől mi sem távolabbi, mint hogy ezt tegye, az Isten az egyes emberre figyel, és az egyes emberrel kíván a legszemélyesebb kapcsolatra lépni. Én úgy gondolom, hogyha más nem lenne a 10 parancsolatban, csak ez a megfogalmazás ezzel a ragozással, már az is sok lenne. Tehát azt mondja, az Isten nem csak hajlandó, hanem kívánja azt, hogy mi megismerjük őt, és egy egészen személyes kapcsolat alakuljon ki ő közte és mi köztünk. Na de az megint mit követel? Hát hogy tudjuk egymást is megismerni? Hát hogyha időt szánunk rá, meg gondolkodunk. Tehát valami egészen mást akar az Isten, mint sokan gondolják, hogy elismertetni a létét, a tekintélyét, a hatalmát. Aztán ő ott van, mi itt vagyunk, és ezzel el van intézve. Ő szeretne bennünket közösségbe vonni magával. Ez azért is nagy szó, mert azért kevesen buzítanak bennünket arra ebben az életben, hogy gondolkodjunk, ha megtetszenek nézni. Szóval erre kevesen sarkalják az embert. Isten azt szeretné, hogy gondolkodva éljünk, és ezt a gondolkodást, ezt az igazság keresésére használjuk fel, hiszen aki az Istent keresi, az igazságot is keresi ezáltal. Az is különös, hogy nem azt mondja ez a parancsolat, hogy fogadjátok, hogy én vagyok az Isten, és ezzel el van intézve. Ugye nagyon sokszor hát mutatkozott ez meg a történet, hogy emberekre ráerőltettek valamit, eszméket, vagy éppen vallásokat. És nem az volt a kérdés, hogy megragadja-e szépen neki, fontos-e neki, meggyőződik-e róla, hanem fogadja el. Az a lényeg, hogy fogadja el, utána a többi nem érdekes. Az Isten egy egészen más hangot üt meg, az Istentől ez távol áll. Nagyon érdekes az a kérdés is, hogy mit fog találni az az ember, aki megpróbálja megismerni az Istent. Mi az, amit az Isten saját magáról kiemel, mondjuk a 10 parancsolat legelején? Mi a legfontosabb tulajdonsága? Nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni, hogy mit mond ez a hát 3-4 sor. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ugye eddig ugye áttekintettük nagyjából, és miről szól még a folytatás? Azt mondja, hogy aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából. Tehát én vagyok az az Isten, és akkor itt az, hogy mivel lehet azonosítani magát, tehát hogy mire hivatkozik, mi az, amit a legfontosabbnak tart. Ugye időszámításunk előtt 1445-öt írunk, amikor ez így elhangzik. Ez az az év, amikor a zsidó nép 400 év után elhagyta Egyiptomot, tehát egy bő 200 év volt ebből az ilyen sanyarú sorsuk. Egyiptomban, a korabeli nagyhatalom területén gyakorlatilag rabszolgasorban éltek. Óriási építkezések voltak, ezt leírja a Biblia, történetek is visszaigazolják, és robot kényszermunka volt. Tehát vályok, téglákat kellett vetniük, és építeniük a nagy magtárakat, meg katonai ellátóhelyeket, városokat, bázisokat. És azt mondja az Isten, hogy
emlékezzetek rá, hogy az az Isten, aki titeket kihozott. Nem tudom, tetszik is a történetet, a Biblia szerint először 10 csapás előzte meg a kivonulás tapasztalatát, egyre súlyosabbak, más kérdés, hogy a fáraónak a makacsága váltotta ki az újabbakat, végül a legsúlyosabb jött, és amikor végre szabad utat kaptak, még utána is meggondolta magát az egyiptomi hatalom, utánuk nyomult, és a Vöröstengernél játszott le az a híres esemény, hogy a zsidóság át tudott kelni, az egyiptomiokat viszont beborította a Vöröstenger. Azért ez egy történelem végéig ható tapasztalat kellett, hogy legyen ennek a népnek, ez Isten annak is szánta. És úgy hivatkozik magára, mint a szabadítóra, aki szabadsághoz juttatta a népét. Ebben a minőségben tekintsenek rá. Nagyon érdekes viszont belegondolni tágabb értelemben, hogy ez mit jelent, mert amikor az Istenről beszélnek emberek, én sokszor figyeltem, amikor úgymond téríteni próbálnak embereket, akkor nagyon gyakran hallani, hogy az Isten hatalmával próbálnak érvelni, hogy mi lesz, hogyha nem? Ugye, riogatnak, meg ijeszgetnek. Aztán jobbik eset, ha az Isten bölcsességére hivatkoznak, szóval sok mindenre lehet hivatkozni, az Isten mindenben hatalmas, és mindenben kitűnik. De nem mindegy az, hogy az Isten saját magára nézve mit tart a legfontosabbnak. És mit tart a legfontosabbnak, ugye miről beszél? A szabadságról, hogy ő adott szabadságot nekik. A Korintusi levélben olvassuk az első levélben, a másodikban, a harmadik fejezet 17. versét tessenek majd esetleg megnézni, tehát 2 Korintus 3, 17, ahol azt olvassuk, hogy ahol az Úrnak lelke, tudnék, ahol az Isten lelke jelen van, akkor ott mi van még jelen ezzel együtt? A szabadság. Köszönöm. Akik ismerik, tudják, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Azt mondja a Biblia, hogy ez az Isten jelenlétének, az Isten rendjének a legfőbb ismertetője, hogy a szabadságot megadja mindenkinek. Így is mondhatjuk, hogy ahol nincs szabadság, az egy árulkodó jel. Ott valami nincs a rendjén, nincs a helyén. Ott az Istenre nem szabad hivatkozni, nem megalapozott. Hadd illusztráljam valamivel az Isten által garantált szabadságot. Tessék belegondolni, hogy a Biblia azt mondja, hogy elindult a mi világunk a tökéletes állapotában, hogy megteremtette az Isten. Ugye azt nem kell bizonyítanom, hogy most nem az, semmilyen értelemben nem tökéletes. És már nagyon régóta nem az. A bibliai időrend szerint kb. 6000 év telt el mostanáig. És az Isten csak vár. Az más kérdés, hogy vég nélkül nem fog várni, tehát ennek egyszer vége lesz. De micsoda türelem ez, és micsoda szabadság, amit kapunk mi emberek, hogy éljük az életünket, jogunkban áll döntéseket hozni, irányt venni fel a mi életünkben, utat választani. Az egy más kérdés, hogy végül számot kell róla adni, de az Isten nem kényszeríti ránk a maga magasabb rendű és jó akaratát sem. Nem áll bele az életünkbe, mint sokszor emberek szoktak emberekébe, szülők, gyerekbe, vagy hasonló, hogy de hát így kéne és úgy csináld. Az Isten olyan szabadságot ad minden embernek, lelkiismereti szabadságot és minden téren szabadságot, amire ritkán látunk példát a történelmünkben. Mi emberek nem adjuk meg egymásnak ugyanezt a szabadságot. Isten szabadítóként jelenik meg tehát. A 14. Zsoltár második versét is ajánlanám még azoknak, akik jegyzetelnek. Tehát a 14. Zsoltár második verse azt mondja, hogy az Isten magát megalázva tekint szét ezen a földön, hogy van-e értelmes Istent kereső. Benne van az, hogy az Isten megalázza magát akkor, amikor ő keres bennünket, és nem azt várja, mert mi találjuk meg őt. És kikre vágyik az Isten, majd tessen megnézni, értelmes Istent keresőkre. A gondolkodás megint. Ő nem a nem az elvtelen hajbókolókra, meg hozsannázókra vágyik, most bocsánat, hogy mondom, hogy ezért most pejoratívan akartam ezt mondani, hanem azokra, akik gondolkodva értelemmel keresik őt, és felismerik a benne rejlő értékeket, és ezért tisztelik. És hogy látjuk, nem csak a szabadság, hanem a szabadítás Istene is, de nagyon sokan mondták már azt, én is sokat töprengtem ezen, emlékszem gyerekkorom óta, hogy hát, ha ez egyetemes ez a törvény, már pedig az, ugye én is ezt mondtam, akkor mi nekünk ez ma mit jelent, hogy aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából? Mert ez egy népnek volt a szabadulása, és egy nemzedéknek a tapasztalata azon belül is, hogy akik ezt átélték. Itt nagyon fontos látni, nem tudom, tetszik-e tudni, ezt csak röviden mondanám, hogy a Biblia Egyiptomot egy állandó szimbólumnak, jelképnek használja. Tudnék, a mindenkori Isten tagadás, az Istentől való elhajlás állapotának a jelképe. És a Biblia azt mondja, hogy ahogy a zsidó nép átmenetileg Egyiptomban időzött nyomorú, sanyarú körülmények között, de végül megszabadult,
azt mondja az Isten, hogy mi egész emberi történelmünk úgy tekintendő, mint egy hatalmas Egyiptom, egy más berendezkedés, egy idegen kultúra, ha úgy tetszik, ahol az Istennek a végül üdvözülendő gyermekei és népe ebben a sanyarú, nyomorult világon kell, hogy éljen, és az Isten innen fogja kivezetni az övéit. Ez a bűn világa, Egyiptom is a bűnnek a birodalma volt ilyen értelme a Biblia szerint, és azt mondja, hogy ahogyan akkor Izrael meg tudott szabadulni Egyiptomnak a rabszolgaságából, az Isten ugyanúgy képes megszabadítani bennünket, embereket, kit-kit a maga életében, a bűnnek a megkötözöttségéből és a szolgaságából. Tehát ez egy magas rendű történelmi jelkép a Bibliában, és gyakorlatilag az első parancsolat minden emberhez szól. Csak tudni kell, hogy a Biblia ezt így gondolja. Hogy ahogy a zsidók szabadultak akkor, ugyanúgy szabadulhat ma is, a mai napig is minden ember, csak egy átvitt értelmű rabszolgaságból. A János Evangélium a 8. fejezet 34. versét tessenek esetleg ide feljegyezni, tehát János 8.34-et, ahol azt olvassuk, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ezt kimondja a Biblia, tehát Egyiptom, csak más a neve. Ma is van Egyiptom, az egy teljesen más kérdés, de átvitt értelemben ez így nyer tartalmat és értelmet. Szeretnék közben tovább haladni. Azt mondja ez a szakasz, hogy ha az ember ezt végig gondolja, tehát hogy van Isten, hogy ő hozzánk jó, ő szabadító Isten, azt mondja a Biblia, akkor kell, hogy legyen egy következménye. Tehát az a gondolkodás, amely nem von le következtetéseket, erkölcsi következtetéseket, gyakorlati következtetéseket, az egy csonka gondolkodás. Nagyon gyakran lehet az, hogy embereket végigvezet az emberi gondolatmeneten, és akkor a végén megtorpan, és aztán az utolsó lépést nem teszi meg, mert az már a következtetés, ezt nem vonja le. Ez hiba lenne. Ez a parancsot levonja a következtetést. Azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihasztal téged Egyiptomnak földjéről a szolgálatházából, így már tetszen kérteni a folytatást, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Van összefüggés a kettő között? Súlyos erkölcs összefüggés van. Ha én kiszabadítottalak, akkor elfogadhatatlan az, hogy ezt a szabadságodat most másoknak áldozd fel, és más isteneknek hódolj, tőlem idegeneknek, rajtam kívülállóknak. Ezen a ponton hadd jelezzem, hogy a 10 parancsolat, majd végig tetszenek látni, nagyon sokszor használja a ne a tiltó fogalmat, tehát tiltó formában fogalmaz, ami azt jelenti, hogy hát azért vannak olyan határok, amiket az Isten keményen meghúz, mert ezt az erkölcsiség követeli meg. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk ilyen szinten kell együtt élni ezzel a törvényen, hogy hát azt éppen már nem tesszük meg. Ugye az egyik szülő se szeretné mondjuk, hogyha a gyereke úgy lenne engedelmes, hogy ha azt mondták, hogy ne, akkor nem teszi, hogyha tudja, hogy abban a kategóriában tartozik, de nem mondták, akkor amíg nem mondták, addig megteszi. Tetszen kérte, hogy mire gondolok, hogy nem a szellemében élni, csak a legszükségesebb tiltásokat betartani. Ez egy nem kívánatos módszer vagy magatartás lenne. Mindig meg kell néznünk majd azt, hogy mit jelent az igazi összhangra jutás, a tilalmon túl a betöltése a törvénynek. Itt most fordítva mondtam, előbb mondtam a tartalmi részt és most a tilalmat. Ugye a tilalom az mire vonatkozik, hogy ne legyen torza gondolkodásunk olyan értelemben, hogy nem vonjuk le ezt a természetes erkölcsi következtetést, mert hiába csillogó az emberi értelem, ugye, hogyha az eredménye a gondolkodásnak nem születik meg és nem érik be. Olyan elgondolkodható, gyakran látjuk azt szerintem, hogy jó képességű emberek vannak, nagyon sok jó képességű ember volt is megvan, és akik jó fog az agyuk, meg sok szempontból tisztelnivalók, és az ember érzi, hogy valami hiányzik a személyiségéből, tehát ami igazán értéket adna neki. Tehát nem kap előjelet, hogy így mondja, egy pozitív előjelet az a képesség, az a gondolkodás. Hiányzik a helyes gondolkodás eredménye, mert a római levélben is olvassuk az első fejezet 18. versében, tehát a római levél első fejezet 18. versében, hogy az ókori világnak is voltak nagy gondolkodói, görög-római világban nagyon művelt emberek voltak, és azt mondja Pál apostol, hogy hát látják a természetet maguk körül, hát valahogy el kéne oda jutniuk, hogy felismerjék, hogy hát itt valaminek még lennie kell, hát ez magától nem lehetett. És azt mondja, hogy ez hiányzik. Csillogó értelem, és hiányzik a felismerés, és hiányzik a hála. Hogy hát akkor valaki van, valaki adta a világot, adott bennünket benne, akkor valami hálára kéne, hogy ez késztessen bennünket. Ez egy torz gondolkodás, és idegen istenekhez vezet el bennünket. Tessék figyelni, így is olvasni, ne legyenek idegen isteneid én előttem. Ez is érdekes. Mi nem azt mondja, hogy idegen istened?
hát hány bálvány volt, nem tudom decegésen a történet, hogy hány bálvány volt a történelemben, meg nem mondom, de rengeteg. Minden népnek saját istene volt. A 96. Zsoltár 5. verse mondja ki egyébként, hogy a nemzetek istenei mind bálványok. 96. Zsoltár 5. verse. Hát nyilván nem lehet mindig az, sőt. Ugye, hogy néz ki ez a Biblia szerint? Azt mondja a Biblia, hogy van egy Isten, az élő, a valódi, akinek hatalma van, aki tud alkotni, aki szereti az embert, aki az ember javát keresi, életet adott nekünk, milyen lesz az élethez törvényeket adott nekünk. Ha belegondolunk, nem sokat érnénk az életünkkel, ha nem tanulhatnánk meg valahonnan, hogy hogy kell jól élni és helyesen élni az életet. A jól azt most nem anyagilag értem, hanem helyesen élni az életet. Ha szerencsénk volt, akkor olyan szüleink voltak, olyan tanítóink, olyan nevelőink, hogy ők is segítettek. De még ők se tudnak mindent megadni. Ki képes arra, hogy igazán jó tanácsot adjon az élethez? Hát az, aki adta, aki alkotta az életet. Bocsánat, ha hasonlat én nekem nézett az eszembe, hogyha valaki kap egy autót, vagy vesz egy autót, kinek a szavára ad a legtöbbet? A mérnöknek, aki tervezte, nem? Hát ő tudja, ő jobban tudja. A szakszervizek sem mind tudják, amit tenniük kell. És egyébként milyen gondosak tudunk lenni, mikor értéktárgyainkról van szó, hogy jól bánjunk vele és helyesen, és nem egyszer az életünket meg nem becsüljük annyira, hogy vetjük a fáradtságot, hogy utána, hogy hogyan kéne ezt jól és helyesen élni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy van egy Isten, aki az ember szabadságát tiszteletben tartja, és az ember javát keresi és tanácsolja. Ő az élő Isten, az igaz Isten, aki kijelenti magát, és ezzel szemben vannak azok az istenek, istenképek, vallások, bálványkultuszok, amelyek végső célja az, hogy az embert félrevezessék és lassúnyítsák. És ezek mögött mindig egy valaki áll. Érdekes, hogy egyel szembe egyel, de az egyik az önmagát jelenti ki, az élő Isten, a másik meg önmagát rejti el. Ki ez, akiről beszélek? Hát Sátán a Biblia szerint. Ő egy ellentétes erő, egy ellentétes hatalom, egy ellentétes személy. Neki az a célja, az az érdeke, hogy tönkretegye az ember életet. És erre nagyon változatos eszközöket használ fel. Hát tessék megnézni az ókori vallásokat, milyenek voltak a kultuszaik, ha tetszenek olvasni róla. Én is valahol éppen voltam, és ott beszélgettünk, hogy mint az ókori asszíriaiaknak is, az asszíroknak, hát félelmetes, milyen barbár volt az egész életvitele, és valahol az Isten képük csapódott le rendre az életről alkotott fogalmaikban is, hogy megérték az életet. A zsidóság a maga egész életvitelével, társadalmi, szociális viszonyaival, higiéniájával és mindennel kitűnt a korabeli világból. Néha még a maiból is kitűnne szerintem, mert az isteni törvények azok akkor is élők és hatók voltak. Tehát az istenek az arra vonatkozik, hogy sokféle dolog szolgált akkor is, formálisan is istenként tisztelve bálványként, de az az érdekes, hogy mi minden szolgálhat még azon kívül. Egy picit miért ezt mondanám, hadd mondjam el, hogy tényleg mind múlik az, hogy melyiket fogadja el az ember, az igazit vagy a hamisat. Nagyon érdekes, egyszer azt mondta valaki, hogy az, hogy az igaz Istent megismerjük, az nem áll a hatalmunkban, mert ha ő nem jelenti ki magát nekünk, ha a lelke nem munkálkodik a mi lelkünkön, akkor mi nem ismerhetjük, mert olyan távol van tőlünk. Tehát rajta áll. De ő készséges, hát azért adta a Bibliát, hogy meg tudjuk ismerni. Az viszont végképp rajtunk áll, hogy a hamis isteneket elfogadjuk-e. Hogyha érezzük, hogy valami nincs a helyén, vagy nem jó, szóbálunk-e vele, kacérkodunk-e vele. És ez mind azzal függ össze, hogy akarunk-e, vagy hajlandók vagyunk-e gondolkodni, az igazságot keresni. Tehát a keresés, a szomjúság, hogy a Biblia fogalmaz, az igazság keresése az, ami bennünket vezérel az Isten keresésben, vagy az ember megelégszik azzal, amelyik nemzetbe született régen, vagy amilyen vallásba, és azt fogadja el, és úgy tekint az Istenre. És ide tartozik az, amit itt amit még itt elmondhatok, bocsánat, hogy ezt hadd tenni hozzá, itt a vázlatomban látom, hogy ha elfogadjuk, ha megalkuszunk, és elfogadjuk a hamis Istent, akkor ki és mi ellen vétünk? Ugye vétünk az első parancsolat ellen, ami azt mondja, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, és vedd a fáradtságot, hogy utána járj, hogy ki az idegen és ki az igazi. De vétünk önmagunk ellen is, mert a saját életünket tesszük tönkre, hogyha az Isten nem kapja meg az őt megillető helyet az életünkben. Tehát a parancsolatok áthágása az az Istennel szembeni vétség jogi értelemben, de ami a kárt tekinti, minden parancsolatnál igaz lesz, mert megtetszik hát, hogy önmagunk ellen vétjük a legnagyobbat. Tehát az Isten nem önmagát, és nem annyira másokat akar tőlünk megvédeni, az is benne van nyilván. Ha
hanem önmagunkat akar megvédeni, mint az a bizonyos korlátott a meredélyen, amiről az elején beszéltem. Nézzük, hogy akkor a mik lehetnek még idegen istenek, mert ugye amikor bárányokról beszélünk, akkor mi ugye, hogy azoknak az ideje lejárt, az már régen volt, ugye mindenféle ilyen totemoszlopok, már nem tudom mik. Ez nem ilyen egyszerű, nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni azt a megfogalmazást, hogy valakinek az istene a hasa. Én már hallottam ezt, nem is kell más országba menni, mert itt eléggé elterjedt, ahogy mondják a mi országunkban. Ez benne van a Bibliában is, a Filippi levél 3. fejezet 19. versében. Tehát ott van, akiknek istenük az ő hasuk. Hát szomorú, de van ilyen, ugye mi az Isten, ami vezérli az embert, ami fontos neki. Tehát van, akinek az a legfontosabb, hogy jót egyen meg, mindig tele legyen, hogy mondják a hasa. Itt szeretnék idézni egy ismert személyiséget, Szent Györgyi Albertet. Egyszer azt mondta állítólag, hogy az igazság helyett az emberek a kényelmet és a jólétet keresik. Ez igaz lehet, mert ha körülnézek, én ezt látom. Tehát az emberek többsége az nem elveket keres, és nem igazságot keres, nem azt, hogy mi a helyes, adott esetben mi az, ami, hát, ami őre nézve azt jelenti, hogy meg kell tagadnia magától valamit, hanem a kényelmet és a jólétet keresik az emberek, és ettől ilyen megfordult a mi világunk, egy ilyen értékvesztett világ, én legalábbis ilyennek látom. Tehát Istenünk az ő hasuk. Aztán azt is mondhatjuk, ez is talán ismert kifejezés, nem tudom, ilyen formában, hogy a hatalomnak is van istene. Még a Bibliában is van, hogy az erődök istene. Hát az azt jelenti, hogy a hatalom istene. A hatalom az egy félelmetes, kultikus cél tud lenni. Az emberek mindig váltogatják a rendszereket, tehát hogy hol ilyen társadalmi rend van, hol olyan van, és tessék megnézni, hogy hányszor maradnak alul, akik alul voltak, és hányszor maradnak felül, akik felül voltak. Tehát akárhogy forgatják a társadalomnak a homokóráját, mindig marad egy réteg, amelyik szeret felül lenni, mert azt szereti. Tehát, hogyha az igazságot követni, akkor vállalná, hogy akkor most nem én vagyok felül, mert most egy másik elv az uralkodó. Bocsánat, azt mondhatjuk, hogy tömegek meggyőződése nem tud akkorát változni, mint amekkorát a látszat mutat. Egyszerűen mindenki rájön, hogy ő most teljesen új berendezkedésre tér át. Borzasztó tulajdonság ez az emberi természetnek, hogy mindig szeret felül lenni, és nem szeret alul lenni. És ez az átlagos jelenség, és tudjuk, hogy beteges méreteket ölthet a hatalomvágy. Tudjuk, hogy uralkodó házakban hogyan ölték meg egymást vérszerinti rokonok. Nem akarom sorolni, hogy mennyi példa van erre. Aztán mi az, ami még istenné tud válni az emberek számára? Hát hétköznapi dolgot mondok, ugye a pénz. Ami megtestesít mindent, ugye, mert a célok elérésének az eszköze. Tényleg borzasztó, amikor emberek kifordulnak önmagukból, életek céljává válik a pénznek sokszor az öncélú halmozása, tehát nem egy konkrét cél, hanem az, hogy legyen. Mert az egy olyan jó eső érzést ad, hogy szabadságom van arra, hogy bármit tehetek. A Bibliában is van egy ilyen rövid példabeszéd az Úr Jézus Krisztusnak, hogy azt mondja, hogy valakinek különösen jó termése volt, és akkor betakarította, és mondja, hogy a régi tárolói, hát akkor a világban nem annyira pénzben gyűjtötték, hanem hát természetben javakban az értéket, és mondja, hogy lerombolta a régi magtárakat, még nagyobbakat épített, hogy be tudja fogadni, befogadta, és azt mondta, hogy most aztán nyugodj lelkem békében, mármint, hogy pihenhetek, nem kell aktivizálnom magam és dolgoznom, mert hát megvan az anyagi fedezete a nyugalomnak, és nagyon érdekes, hogy Jézus erre annyit mondott, hogy hát bolond, ugye hát ez egy nagyon súlyos kifejezés, ez egy elmarasztalás, ez egy erkölcsi kategória a Bibliában, nem szellemi, erkölcsi, hogy mi lesz, hogyha ma éjjel elkérik a te lelket, tudni, véget ér az életed, hát mi lesz azzal? Tehát ez nem volt meg semmit. Így próbálta leleplezni azt, hogy milyen biztos ez a fajta mozgása az életben, és azért hadd mondjam azt, hogy szerintem a mikorunk, a mi napjaink, a mi éveink, főleg mióta ez a nagy szabadságunk előállt ilyen értelemben társadalmilag is, és a vagyongyűjtésre, úgy tűnik, hogy ember tömegeket ejt rabul ez a kísértés, hogy tényleg az életnek a céljává és mozgató erejévé válik az anyagi javak hajszolása. És hogy tegyem hozzá rögtön, hogy nagyon különös talán, amit mondok, de nagyon igaz, én úgy gondolom, és alátámasztom mindjárt a Bibliából is, hogy nem csak a has, meg a hatalom, meg a pénz tud az ilyen nemtelen dolgok hamis istenné válni, hanem megkockázhatom, hogy maga a vallás, vagy kinek a maga egyháza is akár tud olyan céllá válni, ami elvezet az Istentől. Hadd támasztom ezt az Ószövetségből, a választott nép mi voltának a kellős közepén, az időszámításunk előtti 7. században élt, ugye Jeremiás proféta, és ott a 7. fejezetben mondja azt, hogy amire aztán később hivatkozik Jézus Krisztus más formában, de tartom meg ugyanígy, hogy
Hiába mondjátok azt, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Az övéké volt az Istennek a lakhelye a Földön. Tehát az Isten temploma az a zsidóságnak a szent helye volt, ott volt a frigyláda, az Isten közöttük lakozott, amennyire ez lehetséges, hogy ilyen értelemben. És azt gondolták, hogy ettől ők jó helyen vannak, hogy így mondjam, biztonságban vannak. És azt mondták, hogy nekik ez a záloga, hogy így mondjam, a jövőjüknek, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, ez itt van közöttünk. És azt mondta az Úrnak a prófétája, hogy hiába mondogatjátok ezt, mert ha nem veszitek komolyan az Istent, és nem lesztek olyanok, mint az Isten, ez nem ment meg benneteket. Ugye Jézus Krisztus mondta ezt a Máté 7. fejezet 23. versében, ha jól emlékszem, tehát Máté 23-ban, erre utaltam, hogy kicsit hasonlít, hát nem is pont ez, hogy azt mondják majd neki, hogy hát nem a te nevedben tettük ki ezt, vagy azt, vagy amazt, tehát hogy a jó dolgot is mondja, hogy hát sohasem ismertelek benneteket, és lehatárolódik ezektől. Tehát azt mondja, hogy nem lehet hivatkozás, a hovatartozás, az Úr temploma, a keresztény életnek a látszata, a döntő az az, hogy ez a kapcsolat Isten és ember között létrejön-e. Ezt kell mértéknek tekinteni. Ennél kevesebbet az Isten nem tud elfogadni. És ez azért fontos, mert a zsidó nép is leszokott a gondolkodásról és az önkritikáról, és ebbe vetette a bizalmát. Azt mondhatjuk, hogy az a vallás, amelyik leszoktat a gondolkodásról, amelyik nem ösztönzi a híveit a gondolkodásra, vagy ahol szembeállítják a hitet a gondolkodással, az nem lehet az Istentől való, mert hát akkor beleütközik meg ilyen az első parancsolatba. Nem? Ezt látjuk rögtön. Tehát az lenne a cél, hogy tanítson, hogy segítsen, hogy vezessen. A Biblia vallása az mindenképpen a gondolkodás vallása. Egyszer valaki azt mondta, és igaznak tartom, hogy ha ez nem így lenne, akkor nem lenne ilyen vastag ez a könyv, nem? Hát mert ahhoz, hogy néhány irányelvet leszögezzenek, lefektessenek, ahhoz nem kellett volna ilyen vastagra írni a Bibliát. Ez azért ilyen vastag, mert olvasni kell, és az olvasástól gondolatai lesznek az embernek, hogyha helyesen teszi. És még röviden csak egy kicsit türelmet kérnék, arról hadd szóljak, hogy ez nagyon érdekes, hogy ha megtetszik nézni az embereket a világunkban, vannak olyan emberek, akik formálisan nem vallásosak, de gondolkodni szeretnek, és igazságkereső, igazságra törekvő emberek. Én sokkal találkoztam, és nagyon tisztelem és szeretem őket. És van egy másik csoport is, ki lehet találni, mire gondolok, hogy lehet, hogy formálisan nagyon vallásos emberek vannak, de nem adnak helyet a gondolkodásnak és a gondolkodás szabadságának az életükben, és ez egy olyan másfajta csoportot képez, és általában nem vívnak ki maguknak tiszteletet az emberi környezetükben, mert hiányolják az emberek azt, hogy hát miért nem párosul ez gondolkodással. Állítólag Albert Schweitzer mondta, én nem tudom, én is így hallottam, de igaz lehet, hogy állítólag az emberi kultúra hanyatlásának az oka abban keresendő, hogy a gondolkozás és a szabadság kell, hogy párosuljon egymással ahhoz, hogy fejlődjön az emberi kultúra. Ez azért meggondolandó, nem? Tehát a gondolkodás és a szabadság, tudjuk, hogy szabadon gondolkodhasson az ember, ez viszi előre a világot. Tessenek megnézni, hogy mondjuk talán mondhatom történelmi tény, hogy a középkorban mondjuk ez így nem működött, sem a gondolkodás, sem a szabadság. Utána jött egy felvilágosodás, racionalizmus, tényleg óriásit mozdult előre a világ az életminőségben, életszínvonalban, higiéniátok, ez sok mindent mondhatnánk, hogy a középkor után. És ebből, ennek az értékéből az sem von le, hogyha már a szabadosságig jutottunk el. Tehát átesett a ló másik oldalára az emberiség. De ez nem azt jelenti, hogy maga a szabadság és a gondolkodás, mint két alappillér, az ne kívántatna meg. Ezek bármelyikének a hiánya nagyon súlyos következményeket von maga után, történelmi példák mutatják, és ez a kettő itt összetalálkozik az első parancsolatban. Isten a gondolkodás pártján van, és a szabadság pártján van. Arról hadd szóljak csak röviden befejezésül, hogy ez is egy fontos szempont, bízom benne, majd az előadó társaim is visszatérnek erre a többi parancsolat tárgyalása kapcsán, hogy érdemes mindig megnézni azt, azon túl, hogy mit mond a parancsolat, mit tilt és mit kíván meg, tehát oda-vissza, hogyan jelentkezik Jézus Krisztusnak, mint tényleg az egész kereszténység mintaképének az életében, felismerjük az adott parancsolattal való összhangot. Hát ugye ez egy elég speciális parancsolat ebből a szempontból, amiről beszéltem, hogy itt ugye a gondolkodásról szól közvetve, de tényleg tessen megnézni azt, hogy Jézus Krisztus mennyire a gondolkodás pártján volt. Azt látjuk, hogy amikor ő
őt megkérdezték az élet különböző helyzeteiben, ő mindig ebben a szellemben válaszolt. Egyet már idéztem is a János 8.34-et, hogy egyszer ő maga mondta azt, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. De a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát ugyanarra a szabadulásra hivatkozott ott, szabadításra, amiről az első parancsolat is beszél. Csak itt ő már egyetemesen az egész emberiségre nézve. Azt mondja, hogy ő minden ember életében jelen van, minden ember életében szabadítani kíván, de megint csak azok láthatják ezt, megismerhetik fel és ragadhatják meg, akik gondolkodnak, és akik ilyen módon látni képesek. Az is érdekes, hogyha megtetszenek nézni, hogy nagyon sokszor tettek fel kérdéseket Jézus Krisztusnak, és ő nagyon sokszor nem adott közvetlen választ, hanem azt mondta, hogy van megírva, mint olvasott, tehát visszakérdezett. Tessék nézni, hogy a kérdés egy nagyon fontos dolog, az a gondolkodás és a gondolkodtatás jele az életben. Kik szoktak a legtöbbet kérdezni? Meg tetszettek figyelni már? Kik a legtöbbet kérdező embertársaink? Az ilyen gyerekek, ugye? Tele vannak kérdése. Hát azzal tanul, azzal megy előre. Kérdez, kérdez, kérdez. A felnőtteknek nagy hibája az, hogy nem kérdeznek, mert azt hiszik, hogy már sokat tudnak, és megrekedünk ott, ahol vagyunk. A másik ilyen tapasztalat az, hogy Jézus Krisztust, amikor kérdezték, akkor tényleg mindig azt mondta nekik, a kérdésfeltevőnek, hogy hát miért őt kérdezi? Mert azt hitték, hogy gyors tekintélyelvű választ ad, és azt mondta, hogy hát olvasd el. Tessék, hogy hányszor utalta őket vissza a Bibliához? Azt mondta, hát 100 meg 1000 évek óta, ugye másfél ezer éves irataik voltak már Mózestől. Azt mondja, olvassátok el. Ő nem azért jött, hogy megsporolják az olvasást. Azt mondta, nem lesz mindig itt. Ezt olvasni kell. És még egy példát hadd hozzak arra, hogy hogyan serkentette a gondolkodást. Ugye egy külön műfaja volt az ő tanításának az. Tessék például, megfigyelni azt is most itt pillanatra megállnék, bocsánat, hogy maga az, hogy ő tanított, és ahogy tanított, az is a gondolkodást vette célba. Egy hegyi beszédet, ha eltetszenek olvasni. Tehát nem úgy volt, hogy elintézett egy-két dogmával, hogy mit szabad, mit nem szabad, mindent tudtak, és most már kész, hanem kerek, taglaló tanítások formájában adta a népet. És amit mondani szerettem volna az, hogy volt egy külön műfa is, ami ezt a célt szolgálta, ez a példázatok. Biztos egyszerűen is, hogy vannak példázatok az Új Szövetségben, főleg az evangéliumokban, és nagyon sokan azért küzdködnek a példázatokkal, mert nem értik. Na de hát azért van, most tudom, hogy furcsán hangzik, amit mondok, de azért van, hogy nem lehet rajta átfutni, mint egy ilyen modern olvasmányon, hogy elolvastam, kipipálom, tudom. Azt mondja, hogy ha nem érti, akkor mi lenne a logikus, hogyha egy ember nem érti, akkor mit kell tennie? Nekem volt egy nagyon jó matek tanárom a gimnázium, épp a héten valakinek mondtam, az azt mondta, hogy ha nem érted a példát, fiam, akkor sűrűn kell olvasni. Tehát azt mondja, akkor visszamész az elérés előről. És hogyha addig olvasod, én meg nem érted. Teljesen igaza volt egyébként, és az élet tele van nehéz példákkal. Már átít értelemben értem ezt. Tehát az életet mindig újra kell gondolni, és Jézus úgy volt vele, hogy elmondott jelképes tanítás példázat formában igazságokat, azért két oka volt rá, ezt olvastam egy könyvben, és nagyon igaznak tartom, hogy a természetből vettem mindig a példát, és így a hallgatói, mikor a természetben jártak, keltek, végezték a munkáikat, akárhova néztek, mindig asszociálhattak arra, hogy hát erről ezt mondta. Tehát, hogy erről volt tanítás, és felhasználta eszközként, ugye, szemléltetésként. A másik az, hogy nem értették meg rögtön, sokszor a saját tanítványai is oda mentek, mert azt mondták, hogy de most mit akartál ezzel mondani? De az volt a célja, hogy ha az ember töpreng, mint ahogy a diót feltörik, hogy hozzáférjenek az értékes részéhez, hogy forgassa magába, gondolkodjon, és mire hozzájut az ember, addigra annyiszor taposta ki azt az útvonat, annyiszor gondolta, hogy egy mély nyomot hagy benne. Tessen megnézni, hogy mindig az a nagyobb érték a számunkra, hétköznapi dolgokban is meggyőződésem, szellemi értékekben is, amiért megdolgoztunk, ami nem könnyen született meg. Mélyebb nyomot hagy egyszerűen. Ezt látjuk tehát az ő tanítói tevékenysége során is, és befejezésül csak annyit hadd tegyek mindehez hozzá, mint egy összegzésként, hogy tetszenek érezni talán mindebből, hogy ez a parancsolat így önmagában nézve sem szólhat csak egy népnek. Nem hiszem, az Isten csak a zsidóságot akarta volna gondolkodásra tanítani, meg szabadságra tanítani. Mindenkihez szól, erre is igaz, és amikor azt mondjuk, hogy mondjuk ez a parancsolat csak a zsidóságra vonatkozik, akkor felállítjuk a saját magunk számára azt a csapdát, hogy tehát nekünk nem kell gondolkozni. Bocsánat, hogy így lefordítom, de hát ez azt jelenti, nem, hogy ez a gondolkodás parancsolata, de ez ránk nem érvényes. Hát ezt nem mondhatjuk ki.
A másik ilyen tanúság itt az összegzésen belül, ha ezt a parancsot nem értjük a helyén, és nem értjük meg a gondolkodás jelentőségét, akkor nem csak ez a parancsolat kerül veszélybe a mi életünkben, és ezzel mi, legfőképpen, hanem az összes többinek a helyes megértése is. Mert az összes többi parancsolatot is csak ezen keresztül fogjuk jól megérteni. Teljesen. És egy utolsó dolog, amit ehhez hozzátennék itt ezen belül, hogy még egy dolgot értünk meg, hogyha ezt így látjuk és így értjük meg, az egész történelmünkre nézve még egy dolgot értünk meg, hogy miért úgy zajlott le ez az emberi történelem eddig, ahogy lezajlott a történelem könyvek szerint. Már nem az iskolaira gondolok, mert az olyan nagyon tömör kell, hogy legyen nyilván. De hogyha tetszenek ismerni a történelmünket, miről szól a történelem? A gondolkodás és a nem gondolkodásnak a küzdelméről, nem? Mindig voltak nagy birodalmak, ahol nem volt érdek, hogy az emberek gondolkodjanak. Ahol az a cél, hogy uralkodni lehessen rajtuk, hogy ne legyen, hogy tudatlanok legyenek, hogy el lehessen őket nyomni. És mindig voltak olyanok, akik megpróbáltak gondolkodni, ezzel világosságot, szó szerint, vagy átvételtően világosságot hoztak a társadalomba, az emberek lelkébe, életébe, és ettől mindig átrendeződött a társadalom. Olyan ez, mint egy hatalmas, gigászi küzdelem, egyrészt két lény, két személy között, ugye a Biblia azt mondja, Isten és Sátán, a két vezető személyiség, de így is mondhatnánk, hogy ugye szokták írni, hogy a világosság és a sötétség, tehát Isten és Sátán küzdelme, de nyugodtan mondhatjuk így, hogy a gondolkodás és a nem gondolkodás küzdelme. Isten azt szeretné, hogyha az emberek gondolkodnának, és a gondolkodás alapján meggyőződésből fogadnák őt el és tisztelnék. Sátán meg azt szeretné, hogyha az emberek nem gondolkodnának, mert akkor lelepleződik. Mert a gondolkodó ember előtt lelepleződnek a visszás és hazug dolgok. Ezért Sátán mindent megtesz arra nézve, hogy az embereket közvetlenül, ahol lehet hatalmi szót, a gondolkodás.

0: Folytatjuk tovább a római levélnek a tanulmányozását, és folytatjuk tovább ezzel együtt az evangélium megismerését, hiszen most már a harmadik alkalommal már nem a bűnnek a jelenlétéről és a kárhoztatásáról beszélünk, hanem arról, hogy milyen megoldást hozott az Isten a bűn problémájára. Ugye az első lépésben arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus áldozata, mint helyettes elfedező áldozat, az, ami lehetővé teszi az ember számára az életet, ez az alapja az életnek, hiszen ezen az alapon az Isten elveszi az embernek a bűneit, és igazságot tulajdonít az embernek. Erről volt szó az előző alkalommal, a tulajdonítás gondolatáról, hogy az Isten azt ígéri az embernek, hogy Krisztus áldozata nyomán ajándékba kaphatja az ember az igazságot, méghozzá olyan módon, hogy az Isten nem tulajdonítja az embernek a bűneit, hanem Krisztus igaz életét tulajdonítja az embernek, azaz nem rója fel az embernek a bűnterhét, a bűneit, hanem a javára írja Krisztus igazságát, és így gyakorlatilag úgy áll az ember az Isten szín előtt, mintha soha nem vétkezett volna. Azt nyerheti el ezt, aki Ábrahámhoz hasonlóan ragadja meg ezt az ígéretet az Istentől, aki Ábrahámhoz hasonlóan megharcolja a hitért, a harcot, küzd a hitért, küzd azért, hogy bízni tudjon az Isten ígéretében, aki keresztül megy azon, hogy reménytelen körülmények között is belekapaszkodjon az Isten ígéretébe, és kitart ebben a magatartásában egészen addig, míg teljessé válik a hite, míg teljes bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, olyan bizalmat, amely elvezeti az embert odáig, hogy rábízza magát az Istenre minden körülmények között, és engedelmeskedjen neki. A mai alkalommal pedig az 5. fejezetben arról lesz szó, hogy aki ezt megteszi, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, a kegyelemnek az ígéretébe, a bűnrendezés lehetőségének az ígéretébe, aki megharcolja ezt, ahogyan Ábrahám küzdött a hitért, az mit kap ajándékba? Ennek az embernek milyen ígéretek szólalnak meg, milyen ajándékot nyer el az az ember, aki belekapaszkodik hittel az Isten ígéretébe, és megragadja azt. Tehát ez a mai előadásunknak a címe Krisztus áldozatának a gyümölcseiről. Mi az eredménye a Krisztus áldozata nyomán hitáltal elnyerhető igazságnak, és hogyan hat ki Krisztus áldozata az egész emberiségre, minden ember életére? Az 5. fejezetet én elolvasnám bevezetésül. Figyeljük meg, hogy két nagy részre lehet osztanunk. Az 5. fejezetnek az első 11 verse alkot egy egységet. Ezt is két részre oszthatjuk. Az első 5 vers szól a legalapvetőbb áldásokról, ajándékokról. Utána a 6-tól 11. vers szól arról, hogy mi az Isten szeretetét, amire válaszol az ember hittel. Az Isten szeretetét Krisztus áldozatában láthatjuk meg, és Krisztus áldozata megerősíti az ember bizalmát, hogy bízzon az Isten kegyelmében, és teljesen rá tudja bízni magát. És ezután az 5. fejezet 12-től 21. verse már egy egységet alkot, ahol Ádám életét és Krisztus életét állítja egymással szembe az apostol, és nagyon röviden így lehetne megfogalmaznunk ennek a szakasznak az értelmét, hogy amit Ádámban elvesztett az ember és az emberiség, amit Ádám bűne miatt elvesztett az emberiség, azt Krisztus engedelmessége által visszanyertük, sőt, annál többet nyertünk Krisztus által, mint amit Ádámban elvesztettünk. Figyeljük meg tehát akkor ezeket a szakaszokat, mielőtt versről versre átgondolnánk. Megigazolván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez tehát a mai esténknek a témája, és akkor, amint említettem, három részre oszthatjuk, abból az első két rész azért egymáshoz tartozik gondolatilag, az 5. fejezet első 11 verse, és először is annak az első 5 versét nézzük versről versre. Ez az egész fejezet áldásokról szól, és különösképpen az első 11 vers, de az első kérdés, amit fel kell vetnünk, hogy mikor nyerheti el egy ember ezeket az áldásokat. Így fogalmaz, megigazulván azért hitáltal. Így is fordíthatnánk ezt a kifejezést, hogy miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, vagy miután megigazítattunk hitáltal. A görög szöveg kifejezi azt, hogy az ember nem maga teszi magát igazzá. Az ember nem maga teszi igazzá magát, hanem az Isten igazítja meg az embert, de mielőtt a békesség létrejönne az ember életében, azelőtt ennek a változásnak be kell következnie. Hit által igazzá kell lenni az embernek, hit által igazzá kell nyilvánítatnia, meg kell igazulnia az Isten kegyelme által, Jézus Krisztus áldozata által. Vagyis az az ember nyeri el ezeket az áldásokat, aki az Isten ígéretét bizalommal ragadja meg, aki Jézus Krisztus áldozatára válaszol, és ez a válasz nem más, mint a hit. Az ember válasza az Isten szeretetére, az az Isten iránti bizalom, az a hit. Ez az, amivel az ember válaszolni tud a kegyelemre, amellyel az Isten lehajolt hozzá, arra a tényre, hogy nem véget vetett az ember életének az Isten, hanem félretette az ember bűneit, és kegyelem időt biztosított mindannyiunk számára. Amikor egy ember eljut erre a válaszadásra, amikor egy ember eljut oda, hogy az Isten az áldozat nyomán, Krisztus áldozata nyomán bizalomra méltóvá tud válni az ember szemében, akkor történik ez a változás, és akkor jönnek azok az áldások, amelyekről az apostol ebben a fejezetben szól. Tehát annak az életében születnek meg ezek az áldások, aki válaszolt akinek a szívében megszületett a válasz az Isten iránta való szeretetére. Ez a válasz pedig nem más, mint az, hogy bizalmat tanúsít az Isten iránt, mint hogy megragadja bizalommal az Isten szavát, és magára vonatkoztatja Krisztus áldozatát. Mi történik ennek az embernek az életében, aki rábízta az igazságot az Istenre, rábízta a megigazítást az Istenre, és ezért az Isten levehette róla a bűnterhét, és Krisztus igazságát neki tulajdoníthatta. Ugye ezt jelenti az, hogy megigazulván hit által, igazzá nyilvánítatva hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az első kézzel fogható, mondhatnám így is, hogy nagyon látványos eredménye annak, hogy egy ember feladja az önigazolásnak az útját, és elfogadja, hogy az Isten igazítja őt meg, hogy az Isten kegyelméből fog élni, az első nagyon látványos eredménye a békesség. Az emberi életnek alapvető nyomora, hogy hiányzik a békesség az életünkből. Tele van békétlenséggel, tele van feszültséggel, tele van gyötrelemmel az emberi élet, és ez valahol törvényszerűség. Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk az 59. fejezetben, a 20. és 21. versben a Bibliának ezt az összefüggését, ezt a törvényszerűségét, megállapítását. Ézsaiás könyve 57. fejezetének 20-21. verse. A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárthány ki. Nincs békesség, szól Isten a hitetlennek. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Tehát az emberi életben az ember próbálja megtalálni a békességet, és ideig, óráig találhat békességet, de olyan békességet, ami tartós, az csak az igazság útján találja meg az ember. Így mondja szintén Ézsaiás könyve, hogy lesz az igazság műve békesség. Ezzel szemben pedig, ha az ember az önigazolásnak az útját választja, hogyha az ember az Istennel szembeni lázadás útját választja, ez törvényszerűen magában hordozza a feszültséget, a nyugtalanságot, az állandó küszködést és küzdelmet. Amikor azonban egy ember feladja ezt a küzdelmet, amikor egy ember végre elfogadja az Istent, elfogadja az Isten szeretetét, és nem lázad tovább az Isten ellen, hiszen a válasz ezt jelenti. A szeretettel való válasz a szeretetre ezt jelenti. Akkor békesség költözik az ember életében. Nincsen tovább háborgás, nincsen tovább az a feszültség, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. Az embernek nem kell magát igazolnia tovább. Nem kell magát védenie, nem kell félnie attól, hogy vajon hogyan tekintenek rá, és vajon mi lesz a sorsa, hiszen az életét arra bízta, aki az élet szerzője, aki az élet teremtője, akinek hatalma van, ha kell a halálból is visszahozni az embert. Az az ember, aki ezt áttéli, az az ember, aki ezt valóságként áttéli, hogy ő átadta az életének a terhét. A saját életéért való aggódást letette az Isten kezébe. Az az ember egyrészt feladta a lázadást, feladta a keserűséget az Istennel szemben, másrészt feladta azt, hogy azért kelljen állandóan küzdenie, hogy önmagát megvédje, hogy önmagáról gondoskodjon, és ráér szeretni, hogy így fogalmazzak. Ráér arra, hogy emberekhez szeretettel viszonyuljon. Különben csak halkan hadd jegyezzem meg, hogy milyen szomorú gondolat ez, hogy az ember az, aki az Istennel szemben fellázadt, az ember az, aki az Isten törvényét semmibe veszi és áthágja, és mégis az ember az, aki neheztel az Istenre, és aki keserűséget ápol az Istennel szemben, és aki vádolja az Istent. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon kell illusztrálnom. Az emberi szívek tele vannak az Istennel szembeni lázadással. Nagyon sokszor hangzik el az a gondolat, hogyha az Isten volna, hogyan engedhetné ezt meg. Nagyon sokszor lehet találkozni azzal a ténnyel, hogy emberek az Istent vádolják a nyomorúság és a baj miatt, és rajta kérik számon. Pedig a Biblia szerint a bajnak mi vagyunk az okozói. Nem az Isten volt az, aki bűnre kárhoztatott bennünket, hanem mi választottuk a bűnnek az útját. Ez egy nagyon sajátos, paradox helyzet az, amiben vagyunk, hogy a megsértett fél békéltet, és a sértő fél nem hajlandó engesztelődni. De ha valakinek az életében ez megváltozik, akkor rengeteg energiája felszabadul, mert elfogadta a helyét az életben. Elfogadta, hogy ő teremtmény, és az Isten teremtő. Elfogadta azt, hogy ő tartozik engedelmességgel, és az Istennek jogos elvárásai vannak az emberrel szemben, hiszen az ő keze alkotásai vagyunk. Aki tehát válaszolt az Isten kegyelmére, annak az életét ez a békesség át fogja itatni. És ez a békesség, ennek a békességnek a megléte vagy hiánya, az egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy az ember megvizsgálja, hogy hol is tart. Ha van békességünk, ha van bennünk békesség az Istennel szemben, és elfogadjuk őt, és bízni tudunk benne, és elfogadjuk, hogy nem mi igazítjuk meg magunkat, hanem tőle van a mi igazságunk, és ő fog megszabadítani bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy mi valóban elfogadtuk a megváltás ajándékát. Elfogadtuk az ajándékot Krisztustól. Ha viszont az ember élete tele van feszültséggel, ha az ember perben áll a környezetével, ha az ember perben áll saját magával, ha az ember perben áll a teremtőjével, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy valami hiányzik az életéből. És nem csak annyi a baj, hogy a saját életét nem tudja elfogadni, nem csak annyi a baj, hogy a környezetét állandóan vádolja, állandóan másban keresi a hibát, de ennek a bajnak a gyökere ott található, hogy az Istennel áll haragban, az Istennel áll perben, az Istennel fordult szembe az ember. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az ember hitáltal tudja megragadni az igazság ajándékát, de a békesség nem egyszerűen a hitnek az eredménye. Természetesen köze van a hithez, hiszen az ember csak bizalommal tudja elfogadni az Isten kegyelmét. De a békesség az az Isten ajándéka. A békesség, ami megszületik az ember szívében, az az Isten munkájának az eredménye, annak az eredménye, hogy Krisztus áldozatot hozott értünk, és így az Isten a kegyelmével fordulhat felénk, és mi ezzel a kegyelemmel álltunk szóba, és ezt fogadtuk el. Olvastam egy könyvben egy mondatot, ami nagyon pontosan fogalmazza meg azt a mozzanatot, amikor ez a változás létre tud jönni egy ember életében. Lehet, hogy az előző alkalommal is idéztem ezt a mondatot. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor Ellen White-nak a Jézus élete című könyvében a 135. oldalon találhatja meg ezt a mondatot, amely így hangzik, hogy az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Ebben a mondatban benne van az a két tényező, amire szükségünk van. Az egyik a bizalom, a másik pedig az Isten tekintélyének az elfogadása. Annak az elfogadása, hogy nem mi ülünk a trónon, nem mi vagyunk az Istenek, hanem az Isten fölöttünk álló lény, és mi teremtményei vagyunk. Amikor egy ember eljut ide, hogy bizalmat tud szavazni az Istennek, és alá tudja rendelni magát az Isten akaratának, rá tud hagyatkozni az Isten akaratára, akkor az Istentől áldás jön, és ennek az áldásnak az első jele, az első megnyilatkozása a békesség. Egy olyan békesség, amit az ember addig nem tapasztalt, amit addig nem élt át. Felszabadul az ember, megbékélhet az ember. Mondhatnám így is, hogy a helyre jutás a hazaérkezésnek a békessége. A lázadásból való visszatérésnek a békessége. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, se ne féljen a ti szívetek. Ugyanerre a gondolatra utal Máté Evangélium a 11. fejezetének a 28-tól 30. versei, ahol Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és én nyugalmat adok ti nektek. Az Isten ezt a nyugalmat és ezt a békességet kínálja fel, és hadd mondjam ki azt, hogy ez a békesség, ha megszületik egy ember életében, akkor ez a békesség, ez azt jelenti, hogy az Istennel való közösségében született meg a békesség, vagyis az Isten iránti magatartásában, az Istenhez való viszonyában nyoma nem lesz az elvárásnak, A nyoma nem lesz a neheztelésnek, a számonkérésnek, a perlekedésnek, hanem a bizalomnak és a hálának lesz. A bizalom és hála lesz az ember szívében. De ez a békesség, ez nem áll meg itt. Ha valakinek az életében ez a békesség megszületett, akkor annak az embernek a környezetéhez való viszonya is meg fog változni. Mert ha az Istennel a békesség megszületett, az Isten iránti békesség megszületett az ember szívében, akkor ez a békesség felülhalad minden nehézséget, nagyobb minden nyugtalanító tényezőnél, ami a környezet részéről jön, a vádolásoktól, ami a környezettől jöhet. Hiszen az Istenben keresem az igazságot, és nem emberek előtt akarom megigazítani magamat. Ezért az emberekhez való viszonya is megváltozik ennek az embernek. Hogyha egy emberrel, ember életében azt látjuk, hogy békétlen, akkor nem biztos, hogy az emberi kapcsolatait kell gyógyítani. Akkor valószínűleg először az Istenhez való viszonyában kell segítséget nyújtanunk. Mert ha az Istennel való békességet megtalálja, akkor az emberekkel való békesség ennek eredményeként fog megszületni az életében. És van még egy terület, ez a terület pedig az embernek a saját magához való viszonya. Olvastam Simon Andrásnál egy nagyon találó mondatot, most nem hoztam ide be magammal, kint van a kocsiban, a Szeretet közelben című könyvében írja, az embernek a legnagyobb teljesítménye, vagy a legnagyobb dolog az életben, amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Igen, ez a békesség, ez az ember saját maga iránti viszonyában is meg fog jelentkezni. Nem azt jelenti, hogy önelégült lesz, nem azt jelenti, hogy büszke lesz és magabiztos lesz, és büszke lesz a hitére, hanem azt jelenti, hogy elfogadja, hogy ő kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek által. És ezért a belenyugvás kényelme nélkül tud szembenézni a hibáival, és most már szembe tud nézni a hibáival, és nem próbálja eltakarni maga előtt, mert nem önigazoló, hanem az Istentől várja az igazságot. Az embernek tehát el kell oda jutni, hogy teljes bizalommal ragadja meg az Isten által felkínált megoldást, hogy ezt teljes hittel ragadja meg, és nem a maga jó cselekedeteiben bízik, nem a maga igazságában bízik, és hadd tegyem hozzá, ami már egy ennél egy kicsit finomabb csalás, nem is a maga hitében bízik, hogy ő jó hívő, hanem az Isten kegyelmében. Amikor egy ember ide eljut, akkor békességet kap. Akkor a békesség alapvető jellemzője lesz az életének. És abban folytatja tovább az apostol, hogy Jézus Krisztus által mi nem csak békességet nyerünk, hanem ennek a békességnek közvetlen következménye az, hogy menetelünk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Krisztusban szabad bejárást nyertünk az Isten kegyelmi trónszékéhez. Krisztusban megjelenhetünk az Isten előtt, de nem is akárhogyan. Ugye az előző fejezet is utalt már erre, hogy a tulajdonítás azt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít az embernek, a bizalomra válaszként, és bűnt nem tulajdonít az embernek, vagyis úgy megy az ember az Isten szín elé. Ez az Isten elé való menetel Krisztus által azt jelenti, hogy az Isten szín előtt egy olyan ember jelenik meg, akire ha rátekint az Isten, akkor egy olyan embert lát, aki soha nem vétkezett. Aki mindig igazságot cselekedett, és ezért ennek az embernek, aki így ment oda hozzá, nem kell attól félnie, vagy azon aggódnia, hogy vajon az Isten meghallgatja-e a könyörgésemet. Nekünk menetelünk van az Istenhez, Jézus Krisztus által. Bemenetelünk van az Isten színe elé, Jézus Krisztus által. Nem önmagunkban jelenünk meg ott, mi csak Krisztusban jelenhetünk meg ott, mert egyedül Krisztus igazsága az, ami megáll az Isten előtt, de Krisztus igazsága által menetelünk van a kegyelem trónszékéhez. Ha ezt az igazságot mi elfogadjuk, akkor mi oda mehetünk az Isten színe elé, mint szeretett gyermekek, és azzal a bizalommal kérhetünk az Istentől segítséget, amilyen bizalommal egy szüleivel békességben levő gyermek kérhet segítséget. Hiszen erről van szó. Megbékéltünk az Istennel, az ő fia halála által, Jézus Krisztus által, és mi békességesen mehetünk az Isten szín elé. Nem kell azon gyötrődni, nem kell azon aggódni, hogy az Isten vajon hogyan tekint ránk. Tudhatjuk ezt. Szeretettel és azzal a vágyakozással, hogy minden jóval betöltse a mi életünket, amire szükségünk van. Az Isten így tekint ránk. Erről tudhatunk. Ebben bizonyosak lehetünk, mert Krisztusról azt mondja az ige, hogy így szólt hozzá az Atya, íme az szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És amikor mi oda megyünk, Krisztusban megyünk oda. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten örömmel hallgatja meg az embernek a kéréseit. Az embernek tehát nem azon kell küszködnie, hogy vajon meghallgatja az Isten, hanem azon, hogy bizalommal kérni tudjon. Azon, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A görög ige kifejezi azt, hogy ezt az lehetőséget az ember elnyerte, és az Isten ezt a lehetőséget nem vonja meg az embertől. Fölkínálja az embernek ezt a lehetőséget, és az ember élhet vele, és az Isten nem vonja vissza a lehetőséget. Az Isten nem változik meg, ő továbbra is a szeretet Istene. Az ember bizalommal mehet ő elé, ahogyan a szeretett gyermek mehet a szülei elé, amilyen bizalommal a gyermek kérni tud a szüleitől, olyan bizalommal kérhet az ember az Istentől. Mert hogy elnyeltük a kegyelmet, amelyben állunk. Ez is hasonló igealak, egy befejezett igealak. Amikor egy ember elfogadja és hisz benne, akkor kegyelmet nyert, és ezt a tényt, hogy valaki elnyerte a kegyelmet az életben, ezt a tényt ezt nem lehet megsemmisíteni csak úgy. Ez nem ilyen, hogy jön és megy. Nem. Ez ha megszületett, ha ez a viszony megszületett egy ember életében, ha hittel válaszolt az Isten szeretetére, akkor ez azt jelenti, hogy elnyerte a kegyelmet, bármilyen körülmények között, bármilyen élethelyzetbe került, mehet az Istenhez, anélkül, hogy azon aggódna, hogy vajon az Isten meg fogja hallgatni őt. Mi tudjuk, hogy megvannak a kéréseink az Istennél, mondja János apostol. Mi tudjuk, hogy nála megvannak. Bizalommal kérhetek, lehet, hogy nem fog most teljesedni, de bizalommal kérhetek. Tudhatom azt, hogy az Isten jót akar nekem. És a kegyelemben állunk, megmaradunk, amelyet elnyertünk, ahhoz ragaszkodhatunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez a harmadik dolog, amire az apostol rámutat. Az Isten dicsőségének a reménységében dicsekedhetünk. Mit is jelent ez a dicsekvés? Mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten dicsőségének a reménységét nyeri el az ember? Mózes második könyvében, a 33. fejezetben, a 18.-19. versben választ kaphatunk arra, hogy mi is az, amit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten dicsősége. Ugye ez így eléggé nehezen megragadható gondolat, hogy ez most valami fény, vagy valami fényesség, vagy mit jelent ez az Isten dicsősége. Mózes ezen a helyen, amit idéztem, az Istentől a következőt kéri. Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a válasz sajnos a Károli fordításból nem jön ki. Az Isten a következőt válaszolja neki. Meglásd, megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon. Mózes azt kéri, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, az Isten pedig erre válaszként azt mondja, hogy én megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon, hogy az én minden jóságom te előtted elvonuljon, és kiáltom előtted az Úr nevét, és én valóban könyörülök azon, akin könyörülök, és megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Az Isten dicsősége, tehát nem egy megfoghatatlan dolog, ami számunkra. Az Isten igazi dicsősége, az Isten nagysága, az az ő jósága. Nem ezt tartja az Isten fontosnak az ember számára kiemelni. Nem a maga teremtő hatalmát, amellyel semmiből tud teremteni az ő szavával. Nem azt állította Mózes elé, hogy ő bármit megtehet, és ezt senki nem kérheti tőle számon. Hanem azt állította Mózes elé, hogy az ő számára, az ő lényéből az ember számára a legnagyobb üzenet, a legfontosabb üzenet, hogy kicsoda az Isten. Az Isten pedig jó. Az Isten pedig a szeretet, ahogy János apostol fogalmaz. Dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmét, aki bizalommal fogadja a megváltásnak az üzenetét, aki él azzal a lehetőséggel, hogy a kegyelem királyi székéhez menjen bizalommal, és ott alkalmas időben való segítséget fog találni, ahogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse mondja. Aki ezzel él, az egy ígérettel találkozik, amikor az Istenhez megy. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy én minden áldást megadok neked ehhez a földi élethez. Ennél nagyobbat mond, ennél többet mond. Azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyet felületek gondolok, hogy nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata az, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. És az Isten azt mondja, hogy én nem egyszerűen megáldani akarom a ti életeteket, én ennél többet akarok tenni. Én azt akarom, hogy a ti életetekből a bűnnek a gyökere kitisztuljon, hogy az én szeretetem lakozzon bennetek, hogy az én jóságomat elnyerjétek, és így az örök életre alkalmassá váljatok. Ez az a dicsekvés, amit az apostol megfogalmaz, hogy mi nem csak az Istenhez mehetünk és kérhetünk tőle, de az Isten azt ígéri, hogy miközben mi hozzámegyünk, miközben mi gyönyörködünk ő benne és rábízzuk a kéréseinket, aközben az Isten át fogja alakítani a mi életünket, és nem kell megmaradni annak az önző, szeretetlen embernek, akik jelen pillanatban vagyunk, hanem megváltozhatunk, és valóban más emberekké válhatunk a kegyelem nyomán. Én úgy gondolom, hogyha valakit bántanak a bűnei, hogyha valakit bánt az, hogy sokszor okoz fájdalmat a környezetének, a családtagjainak, a hozzá egyébként közel álló embereknek, akkor ez egy csodálatos ígéret. Akkor ez egy csodálatos ígéret, hogy az Istennel való kapcsolat eredményeképpen az Isten dicsősége fog megláttatni mi rajtunk, az Isten jósága, az Isten jóságos lénye fog meglátszani a mi életünkben, hogy Krisztus jelleméhez hasonló jellemű emberekké válhatunk. Hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy igen, így kellene élnünk, hanem az Isten azt ígéri, hogy így élhetünk ezen a földön. Hogy olyanokká válhatunk, amilyen Jézus Krisztus volt, amilyennek Jézus Krisztus életét láthatjuk az evangéliumokban. Ez egy hatalmas nagy ígéret. Folytatja tovább az apostol, és azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Hogyha valaki elnyeri ezt az ígéretet, hogy megváltozhat az élete, hasonlóvá válhat az Istenhez a szeretetben, a felelősséghordozásban, a türelemben, az önuralomban, akkor dicsérni fogja az Istent. Akkor hálás lesz ezért, és megragadja ezt az ígéretet. De azt mondja, hogy ez nem csak ekkor van meg, amikor az Isten megígéri ezt. Nem csak ekkor tud dicsekedni vele. Ezt a nem csak pedig, hanem ezt így is lehetne fordítani, hogy sőt, dicsekedünk a háborúságokban is. Ez egy olyan ígéret, ez egy olyan reménység, ami nem csak akkor lehet meg az ember szívében, amikor éppen per pillanat nem bántott meg senkit. Ugye akkor könnyű elhinni, hogy tényleg mi jóvá tudunk válni, jókká tudunk válni, hogy mi tényleg meg tudunk tanulni szeretni. De amikor nehézség vesz körül bennünket, amikor háborúságba kerül az életünk, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy elveszítjük ezt a reménységet. Itt pedig Pál apostol másról beszél. Tehát nagyon sokszor lehet ez a tapasztalatunk, hogy mi valahol szeretnénk más emberekké válni, szeretnénk megragadni ezt a reménységet, hogy meg lehet változni. És ebben tudunk is reménykedni egészen addig, amíg csúfos kudarcot nem vallunk. De amikor eljönnek a nehézségek, eljönnek a megpróbáltatások, akkor nehéz ebben reménykedni. Mi az oka annak, hogy Pál apostol itt mégis azt mondja, hogy sőt, a háborúságokban is dicsekszünk. Hogy ott is megmarad a hálás dicsőítés, a hálás öröm az Isten iránt. Azt mondja, mi tudunk valamit. Sőt, dicsekedünk a háborúságokban is, mert tudunk valamit, méghozzá azt tudjuk, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. És innentől fordítást pontosítanám. A háborúság szó azt jelenti, hogy külső és belső nyomorúság. Tehát lehet, hogy kívülről jönnek a problémák, lehet, hogy kívülről jön a nehézség, de lehet, hogy belül van az a nehézség. Lehet, hogy saját emberi természetemmel, az önző emberi természetemmel kell küzdeni. De azt mondja Pál apostol, hogy mi tudunk valamit. Tudván azt, mert mi tudjuk azt, hogy a háborúság arra ösztönzi az embert, arra készteti az embert, hogy álhatatos maradjon. A békességes tűrés szó helyén az álhatatosság kifejezés van, és azt mondja a folytatásban, az álhatatosság pedig próbatételt, ez a Károli fordítás, a görög szövegben szó szerint az szerepel, az álhatatosság pedig kipróbáltságot nemz. A kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt mondja az apostol, hogy azért marad meg a reménységünk, azért tudjuk dicsőíteni az Istent az ígéretért, mert mi tudjuk azt, hogy az életben a megpróbáltatások és a nehézségek arra szolgálnak, hogy megtanuljunk bízni az Istenben. Mi tudjuk azt, hogy a hitet gyakorolni akkor lehet, amikor bajban van egy ember. A hitnek az a sajátossága, hogy bizalmat kifejezni pont a reménytelenség között lehet az Isten iránt, és nem akkor, amikor erre nincsen szüksége az embernek. Ezért, mivel az Isten az ő saját lelkét töltötte ki az ember szívébe, a fiúság lelke töltetik ki annak az embernek a szívébe, aki elfogadja az Istent, elfogadja az ő segítségét, és ez a Szentlélek, ez az Isten iránti szeretetet hozza. Az Isten iránti szeretetet munkálja ki az ember életében. Ezért mi történik az emberrel, amikor nehézségbe jut? Bekerül egy nehézségbe, ami maga a próba. Ami maga próbára teszi az embert, hogy most hogyan fog dönteni. Az Isten szeretete mellett dönt, vagy pedig a saját útját választja, és azon jár tovább. Az Isten iránti szeretet arra indít, hogy én az Istennek szavazzak bizalmat, és bízzam rá a megoldást, annak a problémának a megoldását, a szabadítást. Arra ösztönöz az Isten iránti szeretet, hogy én legyek álhatatos abban a próbában, legyek kitartó és hűséges az Isten mellett. Az álhatatos szó, a görögben a hipomonei kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy alatta maradni a tehernek. Tehát amikor egy ember belekerül egy válságba, akár kívülről jön valami nehézség, valami előáll egy élethelyzet, akár pedig belül jön valami kívánság, ami az Isten akaratával ellenkezik, jön valami olyan belső érzés, amely megfosztja őt az Isten jelenlététől, amely elszakítaná őt az Istentől. Ebben az élethelyzetben, amikor az ember erre rádöbben, akkor az Isten iránti szeretet arra ösztönzi az embert, hogy tanúsítson bizalmat az Isten iránt. Hogy ne meneküljön el az elől a nehézség elől, ne válassza a könnyebb megoldást, ne válassza az emberileg egyszerűbb és könnyebb utat, hanem vállalja azt a nehézséget, ami egyszerűen abból a tényből fakad, hogy ő az Istentől várja a megoldást, és nem keres emberi megoldást. Ugye mennyire nem magától értetődő ez? Tehát az ember, amikor nehézségbe jut, akkor az a természetes, hogy elkezd kapkodni, és elkezd megoldást keresni, és azon jár az agya, hogy hogyan tudná azt a helyzetet minél hamarabb elfelejteni. Hogyan tudna onnan kimenekülni. Az Isten pedig azt mondja, hogy az ember ne meneküljön ki abból a helyzetből, hanem maradjon alatta a tehernek, és mondja azt, hogy én tőled várom a megoldást, Istenem. Bízza rá az Úrra a megoldást. Ez nem feltétlenül jelent majd tétlenséget. De mindenképpen ott kezdődik, hogy az ember nem a saját elképzelését valósítja meg automatikusan, nem emberi megoldásokhoz folyamodik, hanem először elfogadja azt a nehézséget az Isten kezéből, és megharcolja azt, hogy bízzon az Istenben, és rábízza a megoldást. És miközben rábízza a megoldást, aközben majd az Istennel való kapcsolatban nyilvánvalóvá válik, a kötelesség és a lelkiismeret meg fogja számára mutatni azt, hogy most ebben a helyzetben ne tegyen semmit, mert nem ő neki kell megoldani ezt a helyzetet, vagy mit tegyen, és azt hogyan tegye meg. Ez a különbség a hitben járás és az emberi vallásosság között. Úgy lehetne talán így szemléltetni, hogy az emberi vallásosság azt mondja, hogy Istenem, én eldöntöttem, hogy ezt fogom tenni, kérlek, áldjál meg. És elindul. És utána visszanéz, és azt mondja, hogy de hát Uram, hát hol vagy? Hát én kértelek, hogy áldjál meg. Ez a magatartás pedig azt jelenti, hogy az ember belejut egy nehézségbe, és az ember bizalommal megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, te látod az én helyzetemet. Te tudsz megoldást adni. Nekem lehet, hogy vannak elképzeléseim is a megoldásra. De én nem szeretném, hogy az én akaratom legyen meg. Én azt szeretném, hogy a te akaratod legyen meg, a te szabadításod legyen meg. Én kész vagyok vállalni a nehézséget. A te kezedbe teszem ezt a helyzetet. Hozzál megoldást, kérlek számomra. És ekkor az Isten mutat valami megoldást. Tehát a nehézség, a megpróbáltatás, az különlegesen jó alkalom a hit gyakorlására. Mondhatnám, hogy az egyetlen alkalom, amikor a hitet lehet gyakorolni. Ezért ez maga a próba, annak a próbája, hogy az ember ebben a helyzetben bizalmat fog tanúsítani, vagy bizalmatlanságot fog tanúsítani. Az emberi megoldás akkor abban a pillanatban kézenfekvő és könnyű. Ezért az Isten arra indít, az Isten iránti szeretet arra indítja az embert, hogy most tűrjön. Most maradjon alatta a tehernek. Most ne az emberi megoldást válassza. Ne aggódja ki magát a gondviselés tenyeréből. Ne ugorjon ki az Isten kezéből, hanem maradjon ott veszteg, és várjon az Isten szabadítására, és bízza rá a szabadítást az Istenre. Hogyha az ember alatta marad a tehernek, ha az ember elfogadja az Isten kezéből azt a helyzetet, akkor kipróbáltá lesz. Akkor ennek meg lesz a jó eredménye, az Isten még soha nem hagyta cserben azt az embert, aki rábízta a megoldást. Aki azt mondta, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi, de én az Istenhez hűséges leszek, ahogyan megismertem őt, én ragaszkodok hozzá, és tőle várom a megoldást. Azt az embert, aki ezt a magatartást választja, aki ezt az utat választja, azt az embert az Isten nem hagyja cserben.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét a római levélből olvasom, a római levél 8. fejezetéből a 32. verset. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kedves gyülekezet, ez egy olyan ige a Szentírásban, amiről bizvást mondhatjuk azt, hogy benne van az egész evangélium. És ennek az igének az egészen mély és gyakorlatias megértésére nagyon nagy szükségünk van. Mindnyájan tudjuk, hogy az úrvacsorának mi a különleges rendeltetése. Úgy olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostol így írja a Korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében, valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Vajon miért hagyta meg Krisztus számunkra, hogy minden úrvacsora alkalmával az ő halálát hirdessük? Miért van ennek olyan rendkívüli fontossága? Gondolom, az mindegyikünk előtt egyértelmű, hogy nem Istennek van szüksége arra, nem ő akar valamilyen kultuszt teremteni a Krisztus halála körül, nem ő szorul rá arra, hogy mi magasztaljuk őt ezért az áldozatért, hanem nekünk van szükségünk rá, hogy eztnek az áldozatnak a valóságába újra és újra belegondoljunk, és levonjuk ebből a jelenre vonatkozó következtetéseket. Olyan nyomorúsága ez az emberi természetünknek, nem tudom, hogy ti ezt úgy átérzitek-e sokszor úrvacsora alkalmával. Néha, hogy az embernek fáj, hogy az értelmemmel tudom, hogy ez tényleg valóság, ez megtörtént, ez mekkora áldozat. És valahogy úgy érezzük, hogy olyan tompák vagyunk. Szóval úgy érezzük, hogy olyan fogyatékosak vagyunk abban, hogy úgy tudnánk megérteni és értékelni ezt az áldozatot, ahogy ehhez méltó. Igen, nekünk van szükségünk arra, hogy középpontba kerüljön újra és újra a Krisztus áldozata, és annak a valóságába és a jelenre kiható következményeibe belegondoljunk, ahogy az előbb is említettem. Ezért mondja az apostol, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. És nem is csupán azért van szükségünk arra, hogy mindig Krisztus halálára tekintsünk ünnepélyesen, elmélyülten, hogy a hála fölébredjen a szívünkben, és a hála elmélyüljön, hanem azért is, mert a Krisztus halála az Isten szeretetének a kinyilatkoztatása, az Isten bűnbocsátó kegyelmének és kiapadhatatlan irgalmasságának a kinyilatkoztatása. Mi pedig emberek olyan hajlamosak vagyunk, hogy akaratlanul is, ami emberi felfogásunk szerint gondoljunk Istenre, kivetítsük rá ami emberi lényünket, és olyan könnyen elhomályosul előttünk az Isten végére mehetetlen bűnbocsátó irgalmassága és kegyelme. És akkor szorongva gondolunk Istenre, akkor elsoroljuk a mi sok fogyatékosságunkat, vétkünket. Amikor gyakran tapasztalom, hogy valaki visszamarad az úrvacsorától, ez részben egy lelkiismeretesség lehet, hogy úgy érzi, hogy valami az ő életében rendezetlen, vagy valakivel a kapcsolata rendezetlen. De nagyon sokszor a félelem tart vissza embereket, hogy menjek én így az Isten elé. Hogy pedig azt kell megértenünk, hogy minél inkább az ember rossz állapotban lévőnek tartja magát, vagy látja az ő sok fogyatékosságát, vagy Istentől való eltávolodását, vagy fásultságát, annál inkább az Isten kell mennünk. Ahogyan a kezdő énekünkben énekeltük, testem, lelkem, újítsd meg. És ahogy a meghívás szólt az ének nagyon szép felsorában, hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kit vártok. Isten lelke és kegyelme kiárad ma reátok. És ez az, amit ez az alapigénk mond, amit alapigeként felolvastunk, egy olyan egyszerű logikája van ennek a versnek, és nekünk ez mégis olyan könnyen elhomályosul. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Biztosan érzékeljük, hogy sokszor tényleg mi nem tudjuk az Isten szeretetét, az Isten egész más lényét komolyan felfogni. Imádság közben tapasztalhatjuk, hogy néha olyan érzésünk van, mint hogy küzdeni kellene, hogy rá kellene venni az Istent, hogy,
hogy ránk figyeljen, mintha őt úgy meg kellene nyerni ennek, hogy ami együtt érezzen a mi kérésünkkel, a mi gondjainkkal. Pedig milyen világos, hogy csak ezt kéne végig gondolni, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Ha ez valóság, ha ez igazság, amire az úrvacsora emlékeztet, amit a szimbólumok által is, az énekek által is annyira elénk akar tárni és elmélyíteni a szívünkben, ha ez igaz, akkor mi miért nem kérünk a Jóistentől többet, teljes hittel és bizalommal? Szeretnék egy ószövetségi történetet feleleveníteni. Tudjuk azt, hogy az Izrael pusztai vándorlásának a történetében két kőszikla történet van. És az a tapasztalat, hogy vagy összekeverjük őket, vagy nem is realizáljuk, hogy az kettő, és hogy a kettőnek egymással való összefüggéseni valója.

és elfeledve minden egyiptomi nyomorúságukat, és Isten kegyelmének minden megnyilatkozását, Mózes ellen lázongtak, miért hoztál ki minket? És az Isten szidalmazásával felért, és a hálátlanság tetőfoka volt. Egy arcátlan és felháborító magatartás volt, amit tanúsítottak. És akkor Mózes majdnem megkövezték, így olvastuk, mert Mózes így fordult az Istenhez, mit cselekedjem a néppel, teljesen tehetetlennek érezte magát, mert kisíja, hogy megköveznek engem. És ekkor jön egy döbbenetes fordulat, Isten azt mondja, vedd a pálcádat, amivel megnyitottad a tengert, és az ember azt várná, hogy jön az a folytatás, hogy sújtsd meg vele ezt a népet. Bocsásd az Isten haragját, vagy az Isten ítéletét rájuk, amiatt, amit tettek. És ehelyett egy teljesen más dolog következik, azt mondja, menj a kősziklához, és én odaállok elődbe a kősziklához, és te sújts a kősziklára, és a kősziklából víz fakad, hogy igyék a nép. Ugye ezt mindjárt sejtjük, hogy Isten láthatatlanul állt oda a kőszikla elé, de amikor azt mondta, hogy én odaállok elődbe a kősziklára, és te sújts a kősziklára, ez nem kevesebbet jelentett, mint hogy sújts én rám. Valami döbbenetes fordulat, nem? Ehelyett a lázongó nép helyett, akik annyira megérdemelnék ezt, ne őket sújtsd, hanem én rám sújts. És mi lesz ebből? A népnek pedig fölfakad az élő víz, hogy igyék a nép, és bőségesen folyik a kősziklából. Milyen gyönyörűen szemlélteti ez Krisztus áldozatát, hogy a mi bűneinket Isten őrá vetette, és ő vállalta, hogy őrá sújtson az igazságos Isten ítélet, ami sok bűnünkért. Nekünk pedig csak az ingyen kegyelemnek az áradása. Ugye, az élő víz jut, ami elmossa a mi bűneinket. De van még egy kőszikla történet, és én a kettőnek az összefüggésére szeretném irányítani a figyelmet. Már emlékszünk rá, hogy ez az a másik kőszikla történet, aminél Mózes a hibát elkövette, a nagy hibát az ígéret földje határán. Hogy a nép megint lázongott, megint nem volt vízük, teljesen elfelejtették az előző csodálatos történetet és annak a tanítását, és megint valami vérlázítóan lázongtak is az Isten ellen és Mózes ellen, és ez egyszer Mózesnek elfogyott a türelme, pedig azt mondja az ige, hogy hosszú-hosszú éveken át igen szelíd volt mindenkinél inkább, akik a földön laknak, de most kihozta az ő régi indulatos természetét, a népnek ez a viselkedése, és azt olvassuk a Bibliában, hogy indulatosan rájuk szólt, halljátok meg ti lázadók, és nem csak ez volt a vétke, hogy a nép úgy látta őt, ezt az igen szelíd Mózest, ahogy máskor soha, indulatosan magából kikelve, és haragosan szólította meg őket, ez is nagy hiba volt. Az is, hogy akaratlanul azt csúszott ki a száján, hogy akarjátok, hogy a kősziklából fakasszunk nektek vizet. Ugye, mintha ő vagy Áron lenne az, aki a vizet fakasztja. És ennél még nagyobb hiba volt, hogy Isten arra kérte őt, hogy az volt csak a kérés, hogy kérjed a kősziklát és add vizet. És ehelyett Mózes a feltámadt hirtelen indulatában kétszer erőteljesen haragosan rásújtott a kősziklára. És ezzel lerombolódott egy nagyon fontos tanítás. Az a tanítás, ami ugyanazt ábrázolja ki képiesen, amit az alapigénk mond. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tudnék, a tanítás úgy szólt volna, mit lázongtok? Aki egyszer megmutatta így a kegyelmét, azt csak kérni kell. Bizalommal, teljes bizalommal, kétségbeesés nélkül, lázongás nélkül, mert hát nem logikus ez, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És testvéreim, figyeljétek meg, hogy amikor mi imádkozunk, sokszor ennek a tanításnak a megértése és az alkalmazása hiányzik a mi életünkből. Ismétlem, hogy hol olyan követelőzve próbál az ember imádkozni, hogy rávegye az Istent a mi kívánságaink teljesítésére, hol olyan kétségbe esve, hogy én, mint méltatlan ember, és hát igazából nem is tudom elhinni, hogy segít ez, de azért mégis mondom, hogy próbálom kiküszködni a hitet. Ehelyett pedig azt kéne feleveníteni magunkban, hogy ha ez az áldozat valóság, akkor mint egy jóságos atyához, ahogy az ige mondja, amilyen

0: könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedves gyülekezet, ez is az egyik legfontosabb ige a Szentírásban, és nekünk ezt a lelkünkbe kell vésni, és komolyan kell venni. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. A tékozló fiú példázatának is nagyon gyakran kell eszünkbe jutni. Amikor eluralkodna bennünk a félelem, ami sok bűnünk, nyomorúságunk miatt az Isten iránt, akkor jusson eszünkbe a tékozló fiú példázata. És hogy az Istenhez úgy kell menni a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a fogyatékosságainkkal, olyan bizalommal, még ha mi először a fél bizalommal is megyünk, mert képtelenek vagyunk fölfogni az Isten irgalmasságát és bűnbocsátó kegyelmét, mint a tékozló fiú, menjünk oda, és tapasztalni fogjuk azt a fogadtatást, amit ő tapasztalt. Mert aki ezt megtette, mindent, ami ennél kevesebb, örömmel és készséggel megtesz nékünk, gyanakodni az Isten szeretetére, gyanakodni arra, hogy Isten nem bűnbocsátó és kegyelmes. Ez egy indokolatlan és alaptalan dolog a Krisztus áldozata után. Sokszor elgondolkoztam azon is, hogy a Bibliában miért olvassuk azt nagyon sokszor, hogy Dávidot Isten olyan szeretettel emlegeti. Egyrészt úgy gondolom, hogy jól van ez így a Szentírásban, hogy egyrészt az írás bemutat olyan embereket, akiknek az életén külsőleg nem volt egy látható folt, mondhatnám egy köcs sem, hanem akik emberi szem számára tökéletesen, igazán egy töretlenül, mint ahogy mindig ez a hasonlót jut eszembe, mint a kilőtt nyílvessző, amely elindul és célba ér, úgy élték a hívő életüket a földön, és úgy töltötték be az Isten ott a rendeltetésüket. Egyrészt ezeket mutatja be előttünk, és mondja azt, hogy Isten úgy nyilatkozott róluk, hogy az Isten kedves embere. Ugye ennek a példái, ennek az embertípusnak a József meg a Dániel. Ők sem voltak abszolút bűntelenek, de az emberi szem előtt semmi nem látszott. Ők azt megvívták magukban. Az emberek előtt csak egy tündöklő élet, egy istenfélő élet, egy az Isten adta küldetés, maradéktalanul betöltő élet volt látható. De érdekes, hogy az Úr bemutat egy másik fajta emberi életet is, és ez Dávidé. Dávid életében nagyon sok fogyatékosság volt. Nem csak az a rettenetes nagy bűne volt, meg az élete végén még egyszer egy nagy hiba, hanem már fiatal korában is gondoljunk arra, hogy milyen hiba volt, amikor hazudott, ugye a papnak hazugsággal próbált segíteni magán, és ennek aztán tragédia lett a vége. Aztán, mikor Isten azt profétája azt mondta, hogy maradj a Júda földjén, akkor ő elment az ellenség földjére, és majdnem nagyon nagy baj lett ebből. Rend látunk Dávid életében. Könnyen föllobbant, ugye gondoljunk majdnem, milyen hiba történt a Nábál esetében. És a Bibliában olvastuk, ez az egyik legszebb megfogalmazás Ézsaiás könyvében, a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És ez egy olyan vigasztalás, hogy az Istennek nem csak azok az emberek kedvesek, akiknek az életén semmi látható kisiklás vagy hiba nincs, hanem ki tudja ezeknek a titkát, talán abban is belejátszik ebbe, hogy ki mit örököl, mi veszi körül. Az Isten ugyanilyen szeretettel beszélt egy másik szolgájáról, akinek az életében voltak nagy hibák, nagy elesések, de valamiért mégis azt mondja, hogy a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És mi ennek az oka? Próbáltatok ti gondolkozni rajta, hogy mi ennek az oka? Mi volt az az Úr, amit annyira szeretetre méltónak talál Dávidban? Miért hasonlítgatta az utána következő királyokat mindig ő hozzá? Próbáltam ezen gondolkozni, és én arra az eredményre jutottam, hogy két dolog. Az egyik az, hogy Dávid egyenes lelkű volt. A hibáival, bűneivel nagyon őszintén szembenézett, és nagyon mélységesen megbánta. Nagyon éber volt a lelkiismerete, az igazság szeretet, és az, hogy az Isten meg nem alkuszik az igazság tekintetében, ezt tudta. De a másik pedig az Isten iránti szeretete volt, és a bizalma az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Szóval Dávid tényleg úgy viszonyult Istenhez, mint egy könyörülő atyához. A Dávidnak ez a bizalma Isten iránt, hogy ő egy könyörülő atya, és hogy Dávid szerette az Urat. Dávid nem egyszerűen szolgálta az Urat, Dávid nem egyszerűen alkalmazkodott az Úr kívánalmaihoz, Dávid szerette az Urat. Ő mint egy gyermek a könyörülő atyához, olyan kapcsolatban volt az Istennel. És én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami különösen kedvessé tette Dávidot Isten előtt. Én szeretném, ha most példaként A mi igehirdetésünkben az 51. Zsoltár, Dávid bűnbánati Zsoltárát, annak a legfőbb gondolatai, ebben egy kicsit elmélyednénk, hogy lássuk, hogy Dávid hogyan gondolkodott Isten felől, és hogyan járult ő hozzá. Még ezt megelőzően megemlíteném, hogy a fiának, Salamonnak, Dávid így hagyatkozott meg utoljára, és ez is mutatja, hogy milyen volt az ő szíve Isten iránt. Ezt Krónika első könyve 28. fejezetének a 9. versében találjuk, amikor ezt mondta a fiának, Salamonnak: te azért, én fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én ezt szeretném kiemelni, szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én azt hiszem, ezért volt Dávid az ő esendőségével, hibáival az Istennek a kedves engevere, mert ő tökéletes szívvel és jókedvel szolgált Istennek. Tehát ez azt jelenti, hogy ő szeretetből szolgált Istennek, szíve teljes odaadásával szolgált Istennek. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy ő az Istennek kedves embere volt. És most nézzük meg Dávidnak ezt a két tulajdonságát az 51. Zsoltárban, hogy egyrészt nagyon tudta, hogy az Isten mennyire igazságszerető és bűngyűlölő, nagyon érzékeny volt a lelkismerete, nagyon látta a bűnes ujját, de nála ezúttal nem az következett, hogy retteg az Istentől, vagy nem mer közel menni hozzá, hanem ebből nála az következett, hogy mint a könyörülő atyához. Ő oda megy az Istenhez, és bízik abban, feltétlen bizalma van abban, hogy az Isten meggyógyítja őt, és megtisztítja őt, és megbocsát, és megújítja őt. A mi életünkben is ennek a kettőnek kell együtt lenni. Mert az ember hol az egyik végletbe esik, hol a másikba. Nekünk ezt a legnehezebb az Isten lelki képmásában együtt látni és együtt tartani, és a Krisztus keresztje pedig ezt a kettőről együtt tanúskodik. Egyrészt az Isten engesztelhetetlen bűngyűlölete, az Isten meg nem alkuvása a bűnnel, az, hogy az Isten az igazság mércéjét alább nem szállítja, de a másik oldalon az Isten könyörülő szeretete, a bűnbocsátó szeretete, az ő kifogyhatatlan irgalmassága. Hogy mindent megtesz értünk, az elképzelhetetlen legnagyobbat is, hogy megmentsen és meggyógyítson. Ezeket mindig együtt kell látni. És Dávid azért volt az Isten szíve szerinti ember, és azért volt nagyon közel az Úrhoz, és tudott igazi szeretet szövetségben élni vele. Mert ez a két dolog nála sose vált szét. Nem úgy volt nálunk, hogy vagy nagyon komolyan vesszük a bűnt és az igazságot, és akkor rettegünk az Istentől, és akkor azt gondoljuk, hogy nekünk a közelébe se szabad menni, mert ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, vagy könnyelműen vesszük. És csak úgy, hát a jó Isten azért ő mindig megbocsát, hát azért valahogy lesz azért az Isten elfogad a bűneinkkel, hibáinkkal együtt is. Az ember hol egyik végletbe esik, hol másikba. De Dávid tökéletesen együtt látta ezt a kettőt. Nézzük tehát az 51. Zsoltár igéit. Így olvasom az 51. Zsoltárból. Olvasom a 3. verstől. Tudjuk, hogy ezt a bűnbánó imát a legsúlyosabb vétke, és annak a súlyára való ládöbbenés után, a Nátán feddése után mondta. Olvasom a 3. verstől. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességes szerint. Irgalmasságot sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben belengetett engem anyám. Imé te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Eddig olvasom. Megkérdezem, látjuk itt Dávidnak az érzékeny lelkismeretét? Látjuk azt, hogy tudta, hogy Istennél bűngyűlölet van, és meg nem alkuvása bűnnel? Mert hogy is könyörgött Istennek, egészen most ki engem az én álnokságomból. Kedves gyülekezet, olyan jó lenne, hogy míg az úrvacsora zajlik, míg a lábmosás folyik, a mi szívünkben is ez a fohász hangzanék. Hiszen az egész úrvacsora egy imádság. Az úrvacsora arra szolgál, hogy az énekeket szívből átgondoljuk, azok szövegét, hogy a szent jegyek is felébresszék bennünk a legmélyebb és legigazabb érzéseket, hogy belül végig imádkozva és önmagunkban gondolkozva és Istennel beszélgetve érjük át az úrvacsorát. Kedves gyülekezet, fogalmazódjék meg bennünk ez a kérés egészen most engem az én álnokságomból. Mert nincs annál veszélyesebb, mintha úgy gondoljuk, hogy leróttam a kötelességemet, megerősítettem az Úrral való szövetséget, még egy kis kegyelemidőt kértem, mert ugye gyarlók vagyunk, majd azért most az Úr látja, hogy én még az ő kegyelméért folyamodom, majd megy minden tovább úgy. Nem, Dávid nem így volt. Ő hitte azt, hogy az Isten egészen meg tud tisztítani, gyökeresen, semmi nem maradjon. Én bízom abban, hogy komolyan vettük azt, hogy próbálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. De ha valakinek mulasztása lett volna ezen a téren, kérjük a Jóistent, még most is világítson be a szívünk mélyébe. Én remélem, hogy úgy vagyunk, mint Dávid, aki azt mondta, hogy ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Vagyis most, amikor a lábmosásnál azt kérjük, hogy az Isten mossa le az ő bűneinket, akkor a szemünk előtt forog, hogy mit mosson le. Tudjuk, mi az az álnokság, amiről azt kérjük, hogy egészen most ki az én álnokságomból, mert én ebből egészen meg akarok szabadulni. Mert ez az imádság az, ami az Isten előtt kedves, és ezzel a lélekkel vegyünk részt az úrvacsorán, hogy én ismerem, szemem előtt forog, hogy mik az én legnagyobb, de legbántóbb gyengeségeim az Isten szemében, de én azt kérem az Úrtól, hogy egészen mossunk, egészen szabadítson meg, meghalni segítsen ezeknek. És utána azt mondta Dávid, hogy én cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeiddel, és amit emberek ellen vétettem, és az eltörpül ahhoz képest, amit te ellened vétettem. Én ellened vétettem. Én téged megbántottalak. Én te hozzád méltatlanul viselkedtem. Én a te nevedre hoztam szégyent. Ezt Dávid mind mélyen átérezte, ez átforgott a lelkén. Ilyen mély volt a bűnbánata. És úgy összehasonlítja azt, mert milyen lehet neked nézni az én bűneimet. Én vétekben fogantottam, és én tele vagyok fogyatékossággal. Te pedig az igazságban gyönyörködsz. Hát milyen lehet neked rám tekinteni, és látni engem így ebben az állapotban. És amikor azt mondja végén, te bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Talán Dávid ezzel arra is utal, hogy te annyiszor tanítasz engem a bensőmben bölcsességre, és én mégis másképp teszek. Testvérem, én sokszor gondolom azt, hogy az a legnagyobb bűnünk, próbáljuk úgy mindnyájan magunkban megfigyelni, mikor úgy érezzük, hogy az Úr a bensőnkben bölcsességre tanít. Úgy késztet, úgy indít a jó irányba, úgy szembe akaszkod, és akkor úgy kicsit úgy olyan észrevétlenül, nem azt mondom, hogy megrántjuk a vállunkat, de valamilyen módon megkeményítjük a szívünket, és hát de azért én így, de azért én most így. Ezek a mi legnagyobb vétkeink, mikor az Úr tanít a lélek által a bensőnkben bölcsességre, és mégis mi ugye egy halvány mozdulattal megkeményítjük magunkat, és mégsem úgy. Pedig tanított a bensőnkben a bölcsességre, hogy hogyan, és hogy van ez az Isten igazsága szerint. És Dávid szem előtt ez mind elvonul, és egy picit se kíméli magát, és egy picit se kisebbíti a vétkét. De nézzük meg ezután a 9. verstől, hogy ezzel együtt, ezzel az érzékeny lelkiismerettel együtt, és ő annyira akar a benne lévő álnokságtól szabadulni. Nézzük meg, hogy mekkora a bizalma az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Így folytatja. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Muss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Kedves gyülekezet, szeretnék feltenni egy kérdést. Mi úgy értjük ezt az igét, hogy a mennyei könyvekben? Mi annyit gondolunk erről, hogyha most az úrvacsorán elrendezzük az Úrral az életünk egy szakaszát, mindent, ami kimaradt a napi bűnrendezésnél, mindent, ami még árnyalatok, és akkor most ez azt jelenti, hogy az mennyei könyvekben fehérebbek vagyunk a hónál. Nem, többet kell hinnünk. Azt kell hinnünk, hogy az Úr a lelkünkben megmos az álnokságtól. Azt kell hinnünk, hogy ha mi kérjük, ha mi igényeljünk, ha mi hisszük, akkor a Jóisten a szívünkben a bűnnek a gyökerétől szabadít meg. Most itt és most tiszta szívet tud bennünk teremteni. Bűngyűlölő és igazságszerető, és az Istenhez szeretettel ragaszkodó szívet. És kevés a hitünk, és nem merjük az Úrtól ezt kérni. Nagyon sokszor az úrvacsora abban merül ki, hogy hát úgy legyen rendezve a dolog, és hát azért az Úr tartson meg az ő gyermekei sorában, jegyezzen engem, mert hát én azért kifejeztem a ragaszkodásomat, és nem merünk ilyet kérni, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Pedig emlékszünk rá, hogy a lábmosás végén mit mondott az Úr tanítványainak az utolsó vacsorán? Ti most már tiszták vagytok. és megtudta attól az egymással versengő, visztás lelkülettől ott és akkor szabadítani őket. És tiszta szívet tudott bennük teremteni, és kérjük ezt mi is. És utána így mondja, hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Később mondja azt, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Testvérem, merünk erre gondolni, hogy egy úrvacsorától örömmel elmenni? Sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen megtörten kell elmennünk, mert hát ugye mi mennyi vétekkel jöttünk. Testvérem, akkor nincs hitünk az Úr bűnbocsátó kegyelmében és szabadító kegyelmében. Nekünk igen, örömmel és vigassággal kell elmennünk. És ez nem tévedés, és ez nem szentségtörés az úrvacsorával szemben, hanem az Isten szabadításának az öröme, hogy ő tiszta szívet tudott bennünk teremteni. Kezdjük meg, itt jut a csúcsra ez az egész Zsoltár, a 12-től a 14. vers. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Kedves gyülekezet, tiszta szív nélkül semmi sem valósulhat meg az életünkben. Ha az Úr a szívünket nem tudja megtisztítani, hiába igyekezgetünk mi, hogy tisztítgassuk a pohár és a tál külsejét, ha a belseje tisztáltalan, nem megyünk semmire. És egyedül az Isten az, aki tiszta szívet tud teremteni bennünk az isteni teremtő hatalmával. Legyen ez egy másik. Úgy vésődjen, másik imádságos kérés az úrvacsora alatt, úgy vésődjenek belénk ezek a zsoltáriék, és fohászkodjunk magunkban, egészen most ki engem az én álnokságomból, hogy tiszta szívet teremts bennem. Az erős lelket újítsd meg bennem. És utána azt mondja, add vissza nékem a te szabadításod örömét, engedelmesség lelkével támogass engem. Ezt különösen szeretném kiemelni. Most az is egy nagy hiba, elmegyünk az úrvacsorára, és azt mondjuk, na most aztán igyekszem, most aztán jó leszek. Mert annyi év alatt se tudjuk megérteni, hogy ez a fogadkozás haszontalan, mert ami az emberi erőre épül, az semmi. Hanem ehelyett mit kérjünk? Engedelmesség lelkével támogass engem. Az engedelmesség a mi dolgunk, de még ezt se tudjuk megtenni a Szentlélek nélkül. Milyen csodálatos, hogy a Szentlélek tudjál bennünk munkálni az engedelmesség lelkületét, hogy szíves örömest engedelmeskedjünk az Isten törvényének és az Isten parancsolatainak. Megkérdezem, ha az Isten az engedelmesség lelkével támogat, ha a Szentlélek az örömteljes engedelmességet munkálja ki a szívünkben, akkor könnyű engedni az ő parancsolatainak? Akkor mi is úgy leszünk, mint ahogy egy messiási Zsoltár mondja az Úrról, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Akkor, ha az engedelmesség lelkével támogat Isten, akkor mi is szolgálunk az Úrnak tökéletes szívvel és jó kedvel, mert ő maga az, aki kimunkálta ezt bennünk. És végül így olvassuk a 15. verstől, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd még az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Mindig megrendít, mikor a Zsoltárban ezt a részt olvasom, mert mi emberileg úgy gondolnánk, hogy aki akkora bűnt követett el, mint Dávid, Betsabé és Úriás ellen, és az Úr ellen mindenek felett, hát akkor most az jó darabig csak úgy a sarokba álljon, és vezekeljen, és ne is akarja kinyitni a száját, hogy Istenről valamit mondjon. De Dávid olyan mélyen hitte, hogy ha Isten benne tiszta szívet teremt, ha Isten neki megbocsát, akkor az volt és nincs. Akkor Isten, mint a szeretett gyermekét fogadja vissza. Ő pedig ennek a tapasztalatnak az erejével a legmeggyőzőbben tudja a bűnösöket tanítani az Isten útjára. És vágyva vágyakozik arra, hogy bizonyságot tegyen Istenről, mint a bűnbocsátó Istenről. Figyeljétek meg, hogy mondja. Nem csak azt mondja, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra a saját tapasztalataimmal, hanem azt mondja, hogy harsogja nyelvem a te dicséretedet, a te igazságodat, és hogy nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Testvérem, legyen hitünk abban, hogy Isten ki tudja cserélni a szívünket, meg tudja tisztítani a szívünket, hogy engedelmesség lelkével tud támogatni, hogy Isten erős lelket tud bennünk megújítani. Ez az, amit egyedül ő tud megtenni. És ne azt tegyük, hogy az úrvacsora után elmegyünk, hogy majd a magunk erejével próbálkozunk, hanem az úrvacsorák közötti időben is legyen bennünk az úrvacsora tanítása. Ha az Úr egészen nem mos ki az álnokságunkból, ha gyökereinkből nem tisztít meg, ha nem tesz fehérebbé a hónál, nem csak a mennyei könyvekben, de a saját szívünkben is, ha nem tud így új és új kezdetet adni, akkor nem tudunk igaz életet élni. És végül még egy bátorítás, a 19. verset olvasom befejezésül, talán még a 18-kal együtt, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt égő áldozatban sem gyönyörködsz. Az Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Kedves gyülekezet, legyen ez az evangélium mindannyiunk fülében, és legyen ez a mi reménységünk, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy hogy tekint az Isten rám, hogy merjek az Isten közelébe menni, mert itt az ígéret, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. És legyen a mi hitünk a Dávid hite. Legyünk mi is olyanok, akik egyszerre látjuk az Isten igazságát, az ő megalkuvás nélküli igazság szeretetét és bűngyűlöletét, de tudjuk azt, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. És ha az ő áldozatát valóságnak vesszük, akkor tudjuk azt, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És tudjuk, hogy az egyszer megsújtott kősziklát már csak kérni kell, bizalommal kérni bűnbocsánatot, bizalommal rávetni minden gondunkat, bizalommal elévinni minden kérésünket. A Jóisten adja meg, hogy ilyen szeretett szövetségben legyünk Istennel, ilyen bizalomteljes, ilyen gyermeki szülői bizalomteljes közösségben, amely mindenkor szeretetet kíván, mindenkor bizalmat kíván, amely nem tűri meg a hálátlanságot, az engedetlenséget, de amelyben mindig ott a megtisztító, visszafogadó, felemelő szeretet. A Jóisten adja meg, hogy ilyen legyen mindannyiunk kapcsolata Istennel, és ez az úrvacsora is ezt mélyítse el bennünk. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád folyamodunk, és Krisztusunk, és nem tudjuk, hogyan találjunk szavakat ahhoz, hogy megköszönjük azt, amit ez a kitöltött pohár jelképez, Krisztusunk, a te életed odaáldozását. Ó, segíts, hogy megelevenedjék emlékezetünkben a Gecsemáné kerti küzdelem, hogy Urunk, neked hozzánk hasonló emberi lényben milyen iszonyú lelki küzdelembe került, hogy vállald ezt az áldozatot értünk. Hirdetted, készültél rá, és mégis akkora kimondhatatlan lelki küzdelem volt. Segíts, Urunk, hogy felfogjuk, hogy mekkora a te szereteted irántunk, hogy nem riadtál vissza ettől az áldozattól, és nem fordultál vissza ezen az úton mi életünk. Urunk, vésd a mi emlékezetünkbe Krisztus fájdalmas felkiáltását a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Add, Uram, hogy fölfogjuk, hogy Krisztus kóstolta meg a kárhozott félelmét, elhagyatottságát, hogy nekünk ezt soha ne kelljen átérezni. Köszönjük, Urunk, azt a meghívást, hogy a te országodba és a te dicsőségedbe hívsz, hogy emlékeztetsz rá, hogy velünk akarsz lenni a bárány menyegzői vacsoráján. Urunk, valahogy elevenítsd meg, kérünk, ami értelmünket, szívünket, lelkünket, hogy felfogjuk a te valóságos és kimondhatatlan áldozatodat, és segíts, hogy ez megszentelje az egész életünket. Segíts, Urunk, érezzük azt, hogy nem a magunké vagyunk, ahogy a te ígéd mondja is. Add, hogy akármit teszünk, szóval vagy tettel, a Jézus Krisztus nevében tegyük, mint akik ilyen kimondhatatlan áron váltottak meg az örök haláltól. Ezáltal van életünk itt a földön, és örök életünk az újjáteremtett földön. Noha vétkeztünk ellened, noha megszegtük számos esetben a te törvényedet. Urunk, szeretnénk most megköszönni az elnyert bűnbocsánatot. Urunk, add, hogy erős legyen a hitünk, add, hogy szívünkből higgyük, hogy most tiszta lappal indulhatunk, mint keresztségünk napján. És drága jó Urunk, add, hogy
1: hogy megőrizzük azt az áhítatot, megőrizzük azt a hálát, megőrizzük azt a szeretetet, amit most felfakasztottak bennünk a te igéid, az énekek is, és az úrvacsora egész szent alkalma. Segíts, Urunk, hogy vigyázzunk szavainkra, őrizzük azt az értéket, azt a kincset, amit adtál nekünk. És ha mégis vétkeznénk, ha mégis elesnénk, adj nekünk bátorságot késedelem nélkül, sietve visszamenni hozzád, mint könyörülő atyához, és újra kérni, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és engedelmesség lelkével támogass minket. Ó, Urunkat, hogy a te áldozatod elérje a célt a mi életünkben, hogy mi a te igazságoddal összhangra jussunk egészen. Urunkat, hogy higgyük, hogy lehet győzni a bűn felett, add, hogy higgyük, hogy lehet a te tetszésedre, örömödre, dicsőségedre élni. És mi vágyakozunk erre, és erősítsd ezt a vágyat bennünk, hogy a te a kimondhatatlan áldozatodhoz méltó legyen a mi életünk, ami viszont válaszunk. Hallgasd meg, Urunk, imánkat, és mindegyikünknek a szívében elhangzó egyéni kéréseket is hallgasd meg, és amit sajátos bűnöket, gyengeségeket megvallottunk előtted a lábmosás folyamán, és amelyekből szeretnénk, mint a mi álnokságunkból teljes szabadulást nyerni. Urunk, kérünk, hallgasd meg ezeket az imánkat, taníts meg bennünket igazán élni és cselekedni, és adj, hogy higgyük mindannyian, hogy győzelemre segítesz ezek felett. Jézus névéért kérünk, hallgass meg minket, és tarts meg minket a te örök országodra. Segíts győzelmes élekhez kérünk mindannyiunkat. Amen. Amen.

gondolni, hogy jelenleg, hogy 1999-ben mit értünk az alatt, hogy élelmiszeripar, mit takar ez a fogalom, és mi az, ami működteti, mi az, ami fenntartja ezt az iparágat jelenleg Magyarországon és a világon is. Ahhoz, hogy megfelelő megvilágításban lássuk ezt a kérdést, egy kicsit úgy érzem, vissza kell mennünk a múltba, hogy mikor is jött létre ez az iparág. A múlt század közepén, kb. 1850 körül a mai szerinti

És miért mondom ezt el? Azért, mert a gépesítés folyamán történt egy változás. Nem csak az élelmiszeriparon belül, hanem minden iparágon belül. Tudjék azt, hogy az emberek a vidékekről elkezdtek a városokba áramlani. Tehát megjelentek az egyre népesebb városok. És hadd kérdezzem meg, hogy mi az, amit ez magával hozott. Ugye ennek következményeként az emberek betelepültek a városokba, ugye hiszen itt volt a munkalehetőség, ugye létrejött a gépesítés, létrejöttek a nagyüzemek, az emberek betelepültek a városokba, mert ott volt munkalehetőség, ugye a vidéken egyre kevesebb volt a munkalehetőség, és mi történt? Az emberek kiszolgáltatottá váltak. Tehát nem tudták megtermelni a saját javaikat, tehát elvesztették szántóföldjeiket, vagy eladták, betelepültek a városba, és 8 vagy 10 vagy 12 órás munkással lettek, főleg a férfiak, de hát a nők is azért. Elvesztették a szántóföldet, és kiszolgáltatottá váltak az ipar számára. Ez nagyon kedvezett az élelmiszeripar fejlődésének. Tehát ez jellemző, és azóta növekedett annak a tendenciája a mai napig is, hogy már nagyon sok ember kiszolgáltatott. Valamilyen szinten mi is kiszolgáltatottak vagyunk az élelmiszeripar számára, hiszen nincsen szántóföld, ugye ma a telek az egy hobbi. Tehát már nem azért van telek egy embernek, mondjuk egy városi embernek, mert ott ténylegesen megtermel valamit, bár az is szerepet játszik, hanem azért, mert ez egy hobbi. Kimegy a hétvégén egy kicsit kapálgatni, valami kis mozgás. De alapvetően nem az a cél, hogy abból ő termeljen és egész évre ellássa magát. Tehát az ember kiszolgáltatottá vált. Az élelmiszeripar pedig az ember segítségére jött, és azt mondta, hogy rendben van, én ellátlak téged. Ez a tendencia mutatkozik meg a mai napig is, és erre figyelnünk kell. Szeretném elmondani azt, hogy milyen a magyar élelmiszeripar helyzete jelenleg. Jelenleg 18 ágazat van az élelmiszeriparon belül, ezeket most nem sorolom föl, mert ez elég hosszú lenne, hát gondoljunk ugye a húsiparra, a cukoriparra, a tejiparra, stb. És én végignéztem ezeket az ágazatokat, és azt láttam, hogy körülbelül 90-95%-ban az egészségesen táplálkozó ember számára használhatatlan az élelmiszeripar és az élelmiszeripari termékek. Tehát gondoljunk ugye a cukoripartól kezdve a dohányipar, a szeszipar, a sör és boripar, vagy most sorolhatnék több ágat. Lassan most már a tejipar is olyan higiéniai állapotokkal küzdik, hogy egyszerűen fogyasztatlanak ezek a termékek is lassan, mert egyszerűen olyan nehezen lehet fenntartani egy tejnek a minőségét, hogy sürgősen kell gondolkodni, hogy mi az, amit fogyaszthatunk mégis, mi az, amit nem. A legjelentősebb iparág Magyarországon sajnos a húsipar még mindig, mert óriási termelési értéke van, és óriási állóeszközkapacitása is. Tehát ma Magyarországon a húsipar és a halfeldolgozás a legjelentősebb élelmiszeripari ágazat. A második a tejipar, tehát az első kettő az állati termékekből készült produktumok készítése. És csak a harmadik az zöldség és gyümölcs feldolgozás, amelynek egy része vállalható számunkra is. Szeretném kiemelni azt, hogy mi az, amit levonhatunk a történelem tanulságaiból, az, hogy régen az volt a lényeg, hogy mit termeltek. Az volt a lényeg, hogy a termelés jól működjön. Ugye az embereknek minden mozdulatát kiszámolták, hogy szinte a másodpercek töredéke alatt létre lehessen hozni bizonyos résztermékeket, és ma változás történt. Milyen változás történt ma? Tehát az a változás történt, hogy ma nem az a lényeg, hogy mit termelnek, az egy dolog, az egy része. Az a lényeg, hogy milyennek látszik egy termék. Az a lényeg, hogy mennyire lehet egy terméket eladni, tehát magyarul a termelés fölváltotta a kereskedelem. Ma egy élelmiszeripari cégnél nem az a lényeg, hogy a munkásokat jól fizessék, hanem minden élelmiszeripari üzemben, főleg a multinacionális cégeknél kialakult egy elit réteg. Egy elit réteg alakult ki az üzemen belül, ezek pedig a marketing réteg, a marketing osztály. Tehát minden cégnél van egy marketing osztály, ez az elit réteg. Ezek azok, akik elég gazdagok, nyugati autókkal járnak, és napi, tehát egy műszakban dolgoznak. És rendkívül jó keresett lehetőségük van, meglehetősen kevés munkával, hadd tegyem hozzá. És van a termelő réteg, a három műszakban dolgozó réteg, amelyik meglehetősen kihajtja magát, illetve kihajtják őket, és elég kevés bérére foglalkozták a munkájukhoz képest. Tehát ma elég kevés megbecsülésnek örvendenek a termelők az élelmiszeriparban, de ezt gondolom nem csak az élelmiszeriparban van így. Megjelent tehát a marketing. Hadd használjam ezt a szót, elnézést, hogy egy ilyen szót használok. Egyszerűen elég nehéz lefordítani magyarra. Nem sokára rátérek, hogy ez mit jelent magyarul. És hadd utaljak egy bibliai ígére is, hogy Timóteus azért a második levél, a harmadik fejezete azt mondja, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárók,

stb. Tehát erre szeretnék ráutalni, hogy az élelmiszeriparban is megjelent a pénznek igen nagy fokú szeretete. A pénz sóvárgás, és ez tulajdonképpen a marketing. Tehát az eladás, a kereskedelem. Úgy érzem, kell beszélni a kereskedelemről, a marketingről, hiszen körülvesz minket. És ezt szeretnének is most gondolgatni, hogy mi az, amivel mi körül vagyunk véve, és nem tudjuk. Vagy talán keveset tudunk volna, inkább úgy mondanám. A marketing szó, hogyha lefordítanánk, azt jelenti, hogy a piaci igények felmérése, tehát a kereslet és a kínálatnak a felmérése és kutatása, és most jön a kulcs szó, piac befolyásolás. Megjelent egy szó a 20. század végén, ami úgy szól, hogy befolyásolás. Egy rosszabb szót használják, manipuláció. Tehát ma egy élelmiszeripari vállalatnak az a célja, hogy befolyásolja a versenytársait, és befolyásolja a fogyasztót. Nem tudom, mennyire érzitek, hogy a létért folyik a harc az iparon belül. Minden cég azért küzd, hogy fennmaradjon a piacon. És ezért megcélozza a fogyasztót, tehát mi tulajdonképpen céltottak vagyunk. A fogyasztót célozza meg minden iparág. Tehát ha úgy tetszik, mi vagyunk az áldozatok, az élelmiszeriparunknak a célpontjai és áldozatai, akiken minden csattan, amit ők elterveznek, mi az, ami, tehát mi vagyunk azok, akik ezt fogadjuk, és ezt mi felfogjuk. Szeretnék arra rátérni, hogy a marketingnek, tehát a reklámnak milyen eszközei vannak. Biztosan hallottatok már ezt a kifejezést sokan, hogy tömegkommunikáció. Tömegkommunikáció. Körülvesz minket, ha akarjuk, ha nem. Hogyha elindultok otthonról, és mondjuk ha autóval indultok, ha nem, a tömegkommunikáció körülvesz benneteket, hogyha elmentek az utcán egy sarkot, vagy valameddig a metróig lementek, rengeteg poszter, rengeteg reklám, színreklám, stb. Az emberre rásugárzik, és az ember tudatát és gondolkodását befolyásolja. De ha lementek a metróba, akkor mit láttak? Tehát lementek a föld alá, ugye rengeteg reklám már a mozgólépcsőn elhelyezve, a metróban és a metró belsejében is rengeteg reklám el van helyezve, sőt, még a fogantyúl, ahol kapaszkodunk, ott is reklámok tömkelege van megfelelő mondani valóval elhelyezve. Tehát minden azt szolgálja, hogy az embernek a gondolkodását befolyásolják. Ezzel nagyon figyeljünk. Szeretném megfogalmazni, hogy a marketing tudósok, marketing könyvek szerint mi a célja egy reklám tevékenységnek. Tehát nem, hogy azt gondoljuk, hogy mi a reklám ellen föl vagyunk vértezve kellőképpen. A reklámnak nem az a célja, hogy az embert ráerőltesse valamire. Tehát nem az a célja egy reklámnak, hogy ráerőltessenek minket, hogy megvegyünk egy margarint. Nem. Hanem addig bombázza a mi értelmünket, amíg mi szabad akaratunkból fogjuk megvenni azt a margarint. És ez nagyon fontos. Tehát mi azt hiszük, hogy szabad akaratunkból teszünk valamit. Hetekig, hónapokig bombázzák a mi értelmünket a reklámok, akár a rádióból, két hírműsor között, vagy a televízióból, vagy az újságokból, hetekig bombáznak a reklámokkal, és utána azt a terméket, amit mi nem is vettünk volna meg, ezt ágában nem lett volna megvenni, de amikor mi ott vagyunk egy élelmiszeripari áruházban, mégis meg fogjuk venni. És mi azt hiszük, hogy ez tulajdonképpen a mi szabad választásunk volt, de hogy is. Nem erről van szó, ma 90-95%-ban a magyar ember befolyásoltsági állapotban van, tehát nem a saját szabad akarata alapján vásárol, hanem a reklámok által a manipuláció miatt. Tehát alig-alig van ember, aki ma tud tárgyilagosan dönteni és vásárolni. Tehát gondoljuk át magunkat is, hogy vajon a mi vásárlásaink nem valami fajta ilyen befolyásoltságot születnek meg. Tehát objektivitásra és tárgyilagosságra kell mindig törekednünk. Szeretném kiemelni azt, hogy az élelmiszeripari marketing tevékenységgel ma mindent el lehet adni. Mindent el lehet adni. Szeretnék egy példát elmondani, például a mazsola. Egy időben igen nagy termésmennyiségnek örvendett, és a termelőkön rajta maradt. És kimutatták, hogy az amerikaiak megunták a kaliforniai mazsolát. Egyszerűen már olyan nagy mennyiségben volt az áruházakban, hogy nem vették. Másrészt volt egy pszichikai hatás is, amit szintén fölmértek, az emberek szívesebben vesznek más terméket, mint mondjuk egy asztalt gyümölcsöt. Az asztalt gyümölcs ugye ráncos. Tehát mint az asztalt szilva, az asztalt szőlő, a mazsola. És fölmérték, hogy az emberek azért sem nagyon szeretik az asztalt gyümölcsöket, mert ráncos, és az öregséget üppetse teszik be. Ezért nem igazán vásárolják, mert van egy értelembeli visszacsatolás, hogy nem szívesen veszik a ráncos. Inkább megvesznek egy szép piros almát, ami föl van fújva, mert az ugye nem ráncos, ez egy szép feszes piros. Mint az egész sokkal egészségesebb asztalt gyümölcseket. És ez a kaliforniai mazsola termelő vállalat
egy fölbérelt, megkért egy reklámcéget, hogy ezt a mazsolát adja el, valami, mindegy, hogy milyen eszközökkel adja el. És nem sokára, hetekig bombázták az embereket Amerikában, szinte a nap 24 órájában egy reklámmal, amiben táncoló és meglehetősen nagy jó kedi állapotnak örvendő mazsolaszemek voltak a képernyőn, és az emberekben erőltették ezt az örömet, hogy a kaliforniai mazsolához az örömérzése társuljon. És nem sokára mondanom sem kell, elkapottak a kaliforniai mazsolát, mert többé nem az öregedés, nem a ráncosság, hanem a táncoló és örülő mazsolaszemek jutottak az emberek esébe, egy befolyásoltság, egy manipuláció áldozata jöttek az emberek, és ez nem csak a mazsolára igaz, hanem sajnos hozzá kell tennem, hogy az egészségtelen termékekre is igaz. Amikor az emberek kezdtek átszokni a sertéshúsról a baromfi húsra, több országban is, akkor ezt nagyon rossz néven vették például a sertéshús forgalmazó és előállító üzemek és vágóhidak, ezért szintén ugye ezzel a lehetőséggel a reklámmal éltek. Nem sokára 10-15%-kal megemelkedett ismét a sertéshús fogyasztás, és nem kis örömére a vágóhidaknak, de az emberiség kárára. Hogy nem is kell beszélnem a különböző multinacionális cégről, a kóla cégről. A kóla már annyival fejlettebb, hogy célzottan, tehát megcélott különböző embercsoportokat. A repülőtéren más kóla reklámot láthatunk, mint mondjuk egy áruházban. Tehát minden réteg meg van célozva, mondjuk a kóla reklámban, akár akarja, akár nem. Mindenhol ott van a kóla és a különböző más termékek is. A marketingnek van egy alapelve. Fölismerték ezek a hát az emberi lélekvonnal foglalkozó kutatók, hogy minden emberben nap mint nap vannak kívánságok. Minden emberben nap mint nap vannak kívánságok, és ha nincs önuralma egy embernek, akkor ezeket a kívánságokat dédelgetik az emberek. Hogyha megkérdeznénk egy embert, hogy mik a kívánságai, tudna mondani kutatót minden nap. De ez nem válik cselekvéssé. Ez rejtve marad az emberben. Nap mint nap. Vannak újabb és újabbak. Ugye, hogyha a hölgyek esetén, vagy a nők esetén általában a ruha, a cipő. Ezek mindennapi vágyak. Csak nem veszik meg, mert nincs lehetőségük rá. A férfiaknál műszaki cikkek, autó. Vagy a gyermeknél mindennapi vágyak közé tartozik egy édesség, egy csokoládé. De ezek nem válnak cselekedetté. Hogyha ezeket nem erősíti fel senki, mondjuk a szülő a nevelés során, akkor a gyermekben ez lappalma marad, esetleg az önuralom kialakul, hogy nem lehet, a gyermek leszokik róla, és aztán nem fogja férni. De a reklámnak az a célja, hogy az emberben rejtve levő vágyakat felerősítse. Addig, amíg cselekedetté válik, és ezt jól tudják, ezt motivációnak hívják a marketingben, addig motiválják az embert, tehát addig motiválnak egy nőt egy ruhadarabbal, amíg cselekedetté válik. Hogyha egy gyermekben rejtve van egy édesség iránti vágy, és meglát egy milka reklámot, akkor másnap azzal fogja nyaggatni az édesanyát, hogy vegyen neki milka csokoládét. A szülő persze azután meg is veszi. Tehát a reklám felerősíti a gyermekben a vágyat, a felnőttben is a vágyat, hogy egy autót, ha reklámoznak egy idő után, ha valakinek annyi pénze lesz, akkor valószínűleg azt az autót fogja megvenni, mert azt reklámozták. Itt óriási manipuláció van, és mondom, a motiváció a reklámnak az elsődleges célja. Az élelmiszeriparban hogyan érik el azt, hogy megvegyünk egy terméket? Hát erre is figyeljünk, mert nem biztos, hogy mi ettől függetlenek vagyunk egészen. Először is fölkeltik a figyelmet. Fölkeltik a figyelmet. Biztos látok reklámokat, ahol elég speciális módon vannak hirdetve az adott élelmiszerek, valamilyen átlagostól eltérő reklámot alkalmaznak. Tehát ami nem átlagos. Az Amerikai Egyesült Államokban ma egy embert naponta 1600 reklám bombázza. 1600 reklám egy amerikai ember. Magyarországon is közelítünk már az 1000-hez szerintem, ha nem több. És minden cég arra törekszik, hogy ebből az 1600 reklámból az övét lássák meg, az övére figyeljenek fel. És a különböző eszközöket alkalmaznak. Az első a figyelemfelkeltés. A második az érdeklődés felkeltése. Ugye itt kezdődik a befolyásolás. A figyelemfelkeltés még önmagában nem lenne olyan nagy probléma. A második itt kezdődik a befolyásolás, az érdeklődés felkeltése. És a harmadik a befolyásolásnak a tetőpontja. Tudnélik a vágy és a kedv felébresztése a vásárlásra. Tehát kedvet kell ébreszteni a vásárlásra. Meglát az emberi reklámot, fölkeltette a figyelmét, oda néz. Egyébként számítógépes látások, tehát szem kísérletek bizonyították be azt, hogy el lehet készíteni olyan reklámokat, hogy az ember nem bírja levenni róla a szemét. Tehát vetetődik a szem. És ha már a reklámokat így szerkesztik meg, hogy ha az ember ránéz, akkor ha már ránéztem, végignézem alapon, vezeti a szemet,
egészen addig, amíg meglátja azt a szót, ami a kulcsfontosságú. Az emberi szem vezetve van. És az ember, mivel kíváncsi természet, nem veszi le róla a szemét, nem megy tovább, hanem egy kérdeleset még ott időzik. És az a kulcs, az, ami megfogja az ember, az, ami befolyásolja attól kezdve hetekig. Egyetlen szó, egyetlen ábra, egyetlen rajz, bármi csak befolyásolja az ember. Hogy lehet kedvet vagy vágyat ébreszteni az emberben egy termék iránt? Ugye vannak értelemre ható reklámok. Találkozni fogunk, vagy találkozunk ezekkel akarva-akaratlanul is. Biztosan tudjátok, hogy vannak tudományos háttérre alapozódó reklámok. Most ez nem élelmiszeripar, de gondoljunk a hajsamponokra. Ugye ezek ilyen áltudományos reklámok, hogy elmondják, hogy a B nem tudom milyen vitamin, hogyan ápolja a hajat és a fejbőrt. Ezek ilyen tudományos alapokon nyugvó, legalábbis felszínesen tudományos alapokon nyugvó reklámok, de gondoljunk például a plusz vitaminokra. Ugye az emberben azt ébreszti föl, hogy ezt meg kell vennem, hogy nagy vitamin hiányos legyek. Tehát egyszerűen fölébreszti a tudományon keresztül azt a kedvet, hogy az ember megvásároljon egy terméket. Egyébként ki szeretnék kérni a tudomány használatára. Ugye itt a mértékletesség és egészségügyi osztályon belül bizonyára fogtok majd hallani, vagy hallgatni, vagy olvasni tudományos cikkeket. A tudomány eszköz a jó érdekében, de a tudomány eszköz a rossz érdekében is. A tudományos kísérleteket föl lehet használni profit növelési célra, és föl is használják. A tudományos reklámok egyoldalúak. Gondoljunk arra, amikor hirdetik az olajokat, a növényi eredetű olajokat. Mit mondanak? Koleszterinmentes. És többet nem mondanak. De ki beszél az előállításról? Ki beszél az erősen mérgező hexánról? Ki beszél az olaj, nagy mennyiségű olajfogyasztás hatására a szervezetben képződő gyökökről, amelyek komoly ráképződési folyamatokat indítanak el? Ki beszél arról, hogy a 10 g olaj kaloriatartalma ugyanannyi, mint 10 g állati zsigeri? Az elhízás pedig szinte minden betegségnek a létalapja. Erről nem beszélnek, arról beszélnek, hogy koleszterinmentes. És az emberek azt mondják, áttérek. És Magyarországon ez eredményezte azt, hogy a sertési fogyasztás némileg csökkent. Az olaj és margarin fogyasztás nagyon megnőtt, így az emberek most már nem biztos, hogy ebből adódóan, sőt valószínűleg nem biztos, hogy elsősorban ettől, de ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a nagy mennyiségű szív- és érrendszeri panaszok mellett, amely alig-alig csökkent, még mindig szinte elsők vagyunk a világon, megjelentek a rákos megbetegedések is. Mert a sertési fogyasztás, meg a libazsír, meg sertési állati zsíradék fogyasztás nem csökkentették annyira, mint amennyire növelték a margarin fogyasztást. És egy elbillent megint a mérleg, most már megjelentek a daganatos megbetegedések is. Ez a reklám torzító hatásának is köszönhető. Vagy nem tudom, hogy emlékeztek, vagy egyáltalán valaki hallotta ezt, régebben mondták a csokoládé reklámoknál, hogy mindegyik táblában egy nagy pohár tej van. És sokat reklámozták ezt. A tej. Egy nagy pohár tej van. Hát szóval ez még a szülők érdeklődését is fölkeltette, melyik is ez a csokoládé? Egy nagy pohár tej, szóval azért már valami. És akkor vették. De ki beszélt az oxálsavról, ki beszélt a kakaóban levő koffeinről, ami a gyermekeknek az érzelmi hullámzást idézi elő, a kezelhetetlenséget. Ki beszél arról, hogy rengeteg cukor és zsíradék van a csokoládéban, hogy elveszi az étvágyat, hogy egyszerűen a gyermekek tápanyagszegényen táplálkoznak a csokoládé és a nagy mennyiségű cukros üdítő fogyasztás. Mert erről senki nem beszél. Arról beszélnek, hogy mindegyik táblában van egy nagy pohár tej. Ezekre is figyeljünk oda, a tudomány nagyon rossz irányba is lehet használni egy oldalon. Mi szeretnénk itt az osztályon belül megvalósítani, hogy több oldalon. Tehát nem tettünk közé addig egy tudományos eredményt, amíg az nem valami fajta fanatikus embernek a találmánya, hanem több oldalról meg van támogatva, tapasztalatokon alá van támasztva, orvosilag esetleg bizonyítható, vagy a tapasztalatok alapján, ha még esetleg tudományosan nem bizonyítható, de a jó tapasztalatok bizonyították. Tehát mi szeretnénk azt megcsinálni, hogy csak megalapozott kísérleti eredményeket tegyünk közé és publikáljunk majd. Szeretnék még arra kitérni, hogy a reklámok nem csak az értelmünkre hatnak, hanem az érzelmeinkre is. Az élelmiszeripari reklámok nagyrészt az érzelmeinkre hatnak, emocionális jellegű reklámok. Például pozitív érzéseket keltenek. Kimutatták azt, hogy például egy reklámban a kisgyermek, vagy egy csecsemő látványa, vagy egy kis állatka, ugye milyen aranyos, kis kutya, vagy egy kis macska látványa, rendkívül pozitív érzéseket kelt egy emberben. Sokkal hajlamosabb egy ember egy terméket megvenni, hogyha a reklámban szerepel a kisgyermek, valamilyen öröm jellegű cselekedet, vagy örömmel, boldogsággal kapcsolatos érzés kifejezés, vagy egy kis állatka.
érzelemre hatnak ezek a reklámok. Félelemkeltőek is lehetnek a reklámok. Ne gondoljunk arra, hogy óriási nagy drasztikus félelemkeltésről van szó, finom módon keltik a félelmet. Gondoljunk egy rágogumi reklámra, egy Orbit rágogumi reklámra. Ugye a fog pH-ja lecsökken, és mutatják a rajzon, hogy a fog pH-ja lecsökken az alá a szint alá, amikor már kezdi a fog zománcot megmarni. Az emberben félelem keltődik, jaj, és az én fogam, és lehetséges, hogy ez fogja indukálni azt a folyamatot, hogy meg fogja venni azt a rágógumit, ami a fog pH-ját fölemeli, mert ezek az emberek szerintem nem tudják, hogy mi az, hogy pH, mert azt nem magyarázza meg a reklámban. A tudományos szó jól hangzik, de nem tudják, hogy mit jelent. Hallják, hogy pH? Ja igen, meg D-vitamin? Hát akkor az biztosan jó lehet. Akkor megveszem. De meg se kérdezik, hogy mi az, hogy pH, mit jelent ez, és utána ki nem nézni, de ehhez már lustak az emberek. Tehát helyettünk végzi a reklám azt, amit nekünk kéne a kutatásra, utánnézéssel elvégezni. Szeretném összefoglalni, illetve azt kezdtem el mondani, hogy figyelemfelkeltés volt, hogy a fölkeltett egy reklám az érdeklődést, azután kedvet ébresztett bennünk, hogy megvásároljunk egy terméket, és a negyedik ugye már a cselekedet. Hogy az ember megkeresi a terméket, és akkor ilyenkor elérhetővé kell tenni. Az élelmiszer ebből a négy fázisból, az élelmiszeripar erre a négy fázisra alapozik. Nem a termelés a lényeg, hanem ez, amit most mondtam el. Ebben a világban élünk, hogy a teljes befolyásoltság az emberekre. Akkor szeretném levonni a következtetés mindabból, amit most mondtam. A reklámoknak a manipuláló hatása abban rejlik, hogy az embernek a rövid távú vagy hosszú távú memóriájában eltárol valamit, beivódik valami, amiről mi nem is tudunk. Ugye a háttérrádiózásnak, a háttértévézésnek ez óriási hátránya és káros volt, hogy az ember memóriájában akkor is tárolódik valami, hogyha konkrétan nem szűrtük még meg. Nem szűrtük még meg, akkor is tárolódik. Zenével lehet ebből fokozni. A reklámokat ezért társítják zenékkel. Nagyon jól lehet fokozni egy manipulációs tevékenységet, ha zenével festik alá. Ugye a zenével az embernek a szűrő, az értelem szűrő részét kikerülje a zene hatására, az ember egy más állapotba kerül szinte, és beenged sok minden az értelmébe, amit máskor nem engedne be. Ezért támadták alá sokszor meglehetősen dallamos zenékkel, és érdekes dolog, hogy sok ember utálja a reklámokat, egyszerűen nem szereti, ki nem állhatja. Hát ezért az embereknek is az értelmében is ugyanúgy benne a reklám. Sőt, lehet, hogy holnap már ő fog énekelni a reklámnak a dallamát. Az ember anélkül, hogy egyetértene valamivel, befolyásoltság állapotába kerül. Azért mondtam mindezt el, mert ebben a világban élünk, és ha mi azt mondjuk, hogy az Isten úgyis megment minket ezektől, abban is van igazság, de ez nem az egész igazság. Nekünk erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a Biblia is mondja, hogy szüntelen vigyázni kell az embernek. Tehát az értelmében mit enged be? Tehát nekünk szüntelen vigyázni kell nem csak a lelki jellegű olvasmányok, hanem az ilyen reklámok terén is, hogy nehogy valamilyen áldozatokká váljunk. Szeretnék átérni a következő pontra, az utóbbi időben az élelmiszeriparban előtérbe került a minőség fogalma. Nem tudom, mennyit hallottatok a minőségről. Egyre inkább, hogy a magyar élelmiszeripar, és egyáltalán a magyar ipar szeretne csatlakozni az európai nemzetállamokhoz, az Európai Unióhoz, egyre inkább a minőség kerül előtérbe. Szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy az élelmiszeriparban a jó minőség nem jelenti azt, hogy egészséges a termék, nehogy összekeverjük. A bibliai mérce szerint, ami jó minőségű, az egészséges. Az ipari és a világi mérce szerint, ami jó minőségű, az legtöbbször egészségtelen. Nem mindig, de legtöbbször egészségtelen. Egy Stolberg csokoládé, mondjuk egy, mit mondjak, a lehető legrosszabbat mondom, mondjuk egy konyakmenny, a lehető legjobb minőségű termék Magyarországon. A lehető legjobb minőségű termék szinte. Az édesipar 100%-osan nyugati kézben van, a legjobb minőségű termékeket készíti el, ami Magyarországon fölelhető. És a lehető legrosszabb az egészségre. A minőség tehát nem komolyik össze az egészségességgel a patripar területén, amilyen ma úgy hangzik az egyetemen, hogy minőségnek nevezzük a szabványok elvírásai szerinti gyártást, illetve jó minőségű termék akkor, hogyha teljesíti a szabványos követelményeket, és megfelel, és azt mondja, hogy megfelel a fogyasztó vele szembe támasztott követelményeinek és igényeinek. Ugye a fogyasztó igényei az általában nem az egészségre vonatkozik, hanem arra, hogy megfelelő színű, állagú és ízű termék legyen. Ennek megfelel. De egészen különálló dolog az, hogy valami jó minőségű, tehát nem tartalmaz mondjuk mikrobiális szennyeződéseket, tehát mondjuk, hogyha eszünk egy Stolberg csokoládét, akkor amit nem javaslunk,
akkor arra biztos, hogy nem fogunk szalmonellától vagy bármi mástól szenvedni. Mert jó minőségű a termék. De hogy az itt indít el, hogy a benne levő anyagok, tehát biztosan értek ide akarok gondolni, hogy mire gondolok, hogy a benne levő mondjuk koffein, vagy sorolhatnám a cukrot és az alkoholt mondjuk egy ilyen termékben, sokkal károsabb lehet, mint hogyha egy szalmonellát kihevernénk néhány nap alatt. A minőségre tehát figyeljünk, egyre többet fogjuk hallani ezt a tömeg sajtó, a tömeg kommunikációból, hogy európai szintű minőség, meg ilyen és ilyen minőségtanúsítványa rendelkező termék. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez azt jelenti, hogy jaj, akkor ez akkor már biztos, hogy jó termék. Nem, ez azt jelenti, hogy legfeljebb a szabványnak, az európai szabványnak. Szeretnék felsorolni, nem tudom mennyi idő van még, szeretnék felsorolni néhány dolgot, hogy nekem mik a fenntartásaim az élelmiszeriparral szemben. Lehet, hogy megkövetnének ezért az egyetemen, de el kell mondjam a mi érdekünkben. Azok a fenntartások, hogy az élelmiszeripari termékek, főleg a félkész és kész termékek, igen sok adalékanyagot tartalmaznak a rejtve. Na most arra figyeljünk, hogy elvileg kötelező a csomagoláson föltüntetni, milyen adalékot tartalmaz az élelmiszeripari termék. De nem mindig, vannak kiskapuk. Hogyha nem az adott cég teszi vele azt az adalékanyagot, hanem már az előző kistermelő rakta vele, akkor a cégnek nem kötelesség az ő csomagolásán föltüntetni. Mire gondolok mondjuk a gyümölcsjoghurtra? A gyümölcsjoghurt a Danone cég nem tünteti fel mondjuk a Danone joghurton, hogy abban van tartósítószer, mert ő nem rakod bele. De ahhoz, hogy egy gyümölcsöt el lehessen szállítani a termelőtől a joghurt, tehát a tejüzemig, vagy a joghurtgyártó üzemig, addig azt valamilyen módon tartósítani kell. Sokszor hűtőkocsit is alkalmaznak, de mivel az elég drága, ezért rászolhat egy kis káliumszorbát, vagy egy kis benzolasornát, vagy benzolátot, hogy kiveszi azt észre, senki nem veszi azt észre. És sokszor ez nem tudjuk azt, hogy amikor ilyeneket fogyaszt valaki, akkor magához vehet ilyen tartósítószereket is, ami nincs tartóztatva a csomagoláson. Vagy gondolok arra, hogy ugye most nagy port kavartul a génmanipuláció és a géntechnológia kérdésköre. Például szoktunk beszélni a 100%-os üdítőkről, hogy azért hogyha valami, akkor az jó, mert a 100%-os. Én is egyébként jónak tartom, de azért azt hozzátenném, hogy milyen érdekes az ipar, hogy ugye ahhoz, hogy minél több levet nyerjenek az almából, ugye zúzzák az almát, és enzimesen bontják az almát, hogy az enzimek ugye föltárják a sejtfalat, és a maradék lé is ugye ki tud belőle jönni. De ezeket az enzimeket géntechnológiai úton állítják elő, génmanipulált egysejtű, tehát génmanipulált mikroorganizmusokból, általában aszparagus, tehát fenészgombákból állítják elő ezeket a génmanipulált enzimeket. Tehát úgy manipulálják ezeket a fenészgombákat, hogy a genetikáját módosítva bizonyos enzimeket fog termelni nagyobb számban, ezeket kivonják ezekből a mikrobákból, és ezeket az enzimeket adják hozzá az almához, amit aztán nem vonnak ki belőle, hanem ugyanígy ezek az enzimek megmaradnak egy almaléban is, és a legtöbb gyümölcsében is. Most ezt nem tudják, hogy ez milyen hatással van. Tehát ezzel most nem szeretnék annyit, hogy a pánikot kelteni egyáltalán, de ezek olyan titkok. Hogy ki tudja, hogy egy génmanipulált penészből elállított ilyen enzim hosszú távon mit okoz a szervezetben? Mert nem természetes anyagot biztos. De a szárított zöldségek, gyümölcsök, vagy a szárított répát például kénezik, hogy ne barnuljon. Ne sötétedjen, a szárított almát is, hogy a fehér húsa megmaradjon. Ugye ezt nem tűnhet fel a csomagoláson, pedig a kén oldalt az erős ideg is, tehát az is ideg méreg. De azt mondják, hogy ilyen mikromennyiségben ez nem ártalmas. De hogyha ez fölhalmozódik, vagy nem ürül ki a szervezetből, adott esetben más folyamatokat is előidézhet, ami káros. A gyári eljárások nagyon alkalmasak arra, hogy különböző mellékízeket, különböző romlási folyamatokat elfedjenek. Emlékszem, hogy dolgoztam egy paradicsom sűrítménygyártó üzemben, és hát volt eset, amikor bizony megpenétedett a paradicsom sűrítmény, mert hát rosszul csomagolták le, és a gépsor nem tudta a szűrákat szűramentesíteni teljesen, és hát ezek a hordók ezek megpenétedtek, és hát megerjedtek, ez a kettő együtt járt, és ilyenkorra meglehetősen, hát ez az angol, ugye ez a take it easy formula, hogy nem kell problémázni, vagy amerikai, forma, hát újra pasztőrözzük. És akkor ezzel az élesztők meghaltak, tulajdonképpen is az alkoholos terjedés terméke is némileg eltávozott, mert az alkohol elillant a pasztőrözés folyamán. És mivel a fenészek által termelt toxinról például. Ugye a fenész toxin az nem hő,
tehát az nem távozik el hő hatására, az megmarad a feléztoxin. De ezekkel mi van? Ezek benne maradtak. Tehát ezekre figyelni kell, hogy el lehet szedni a gyári eljárással sok mindent. Állományjavítókkal, színezvékekkel is, és különböző illatanyagokkal, amiről nem is sejtjük, hogy ez egy rossz minőségű termék. Az almalevet általában gyenge minőségű almából, rossz minőségű penészes, nem mint penészes, de vannak közt ilyen szemek, az általában ugye léalma, a kégyártása, ami egészséges, ezt eladjuk almának, ami nem egészséges, ami már kicsit ugye rothat, ilyen-olyan, azt eladjuk ugye lének. Ez lesz a léalma. Elég sok szennyeződési lehetőség van egy élelmiszeripari üzemben. Attól kezdve, hát túl sok kézen megy át egy élelmiszeripari termék. Attól kezdve, hogy a termelő megtermelte, beszállította, attól kezdve rengeteg bírsoron átmegy egy termék, mire a kész termék lesz belőle. Ugye, tehát figyelni kell arra, hogy mondjuk ugye a szója például, ugye a szója kocka, a szója granulátum, ezeket végül is valamennyire egészséges termékeknek tartjuk, de ezek is egy nagyon hosszú gyári procedúrán menni keresztül, rengeteg gépsor, rengeteg kézen megy keresztül, aztán csomagolják, aztán raktározzák, tehát igen nagy a mikrobiális fertőzés veszélye. Azért ne felejtjük azt el, hogy a mikrobiológiában úgy tartják, és ez egy igazság is, hogy ahhoz, hogy egy élelmiszer területén levő mikrobaszám megkettőződjön, ahhoz 30 perc szükséges egy általános élesztés fenészgombának. Tehát számolhatjuk, hogy ha egy élelmiszert elkészítettünk, 30 perc alatt megduplázódik rajta a mikroorganizmus. Ez nem azt jelenti, hogy 30 perc után halálossá válik az élelmiszer, hanem bizonyos mondjuk 13-14-en mikrobaszám fölött már fertőződni válhat egy élelmiszer, hogyha ezt eléri. Tehát ez fél óránként kettőződik. Hogyha hűtve tároljuk, akkor 2-3 óra ez az idő, ugye a 30 percért 2-3 óra lesz ez a generációs idő, vagy megkettőződési idő, és fagyasztáskor pedig szinte nullatartok, nem tudnak szaporodni ezek a... Tehát ott vannak benne, amikor fölengedjük, hogy hamarabb szaporodnak, de nem halnak meg, csak nem tudnak szaporodni a fagyasztás során. Tehát ezt mindig kalkuláljuk bele, hogy ugye a másnapos, harmadnapos ételek ilyen szempontból, főleg, hogyha hidegtárról van szó, akkor elég kockázatosak, hiszen számoljuk csak ki, hogy ez milyen hatványt jelent a mikrobák szempontjából fél óránként megkettőződni. És még záró gondolatként annyit mondanék, hogy az élelmiszeriparban egyre inkább terjed az egészséges termékek forgalmazása és készítése. Nagyon vigyázzunk ezekkel, egyébként én részben üdvözlöm ezt a dolgot, mert tényleg vannak egészséges termékek, egészségvédő termékek, de nagyon figyeljünk arra, hogy az élelmiszeriparnak soha nem az a célja, hogy mi egészségesen éljünk, dehogy is, csak azt kéne neki, hanem az a célja, hogy profitot termeljen. Tehát az élelmiszeripar profitot akar termelni minél többet. Jelenleg a 20. század végén a profittermelés legjobb eszköze az egészséges termékek árusítása. Tehát ez egy eszköz az ő kezében, ez egy eszköz. És mi azt gondoljuk, hogy micsoda jó indulatú ez az iparág, hogy egyszerűen az egészséges termékeket propagálja. Itt ez egy eszközi szerepet játszik az élelmiszeripar kezében, ez egy óriási haszontermelő gépezet, amelynek az eszköze most az egészséges termékek fogyasztása és forgalmazása. És figyeljünk arra, hogy az egészséges termékek, amelyek iparilag forgalmazottak, eléggé eltolódtak az étvágy kielégítése felé. Figyeljétek meg, hogy az emberek úgy akarnak egészségesen élni, hogy az ízek megmaradjanak. Maradjon meg az édes íz. Tehát gondolok itt mondjuk a csokoládé és műzlikre, fejhekre. Ugye ezek önmagában rosszban gazdag, egészségesre mondható termékek lennének, hogyha nem cukroznák, nem édesítenék, mondjuk nem mindenféle csokoládé és fejheket készítenének, amelyek már is megvetik, ahogy a Karcsi is említette reggel, az erjedés és a különböző fermentációs folyamatok alapjait a szervezetben. Tehát épp ellenkező hatásúak lesznek, mint amiért készítették volna őket. Ugye megjelentek mondjuk például a nullkalóriás joghurtok, a light termék, hogy sokan veszik a csökkentett zsírtartalmú vagy olajtartalmú margarinokat. Hát tényleg, hogy lehúzzon egy kicsit a fájtlat, annyiban különbözik egy light margarina a rendes margarintól, hogy több benne a víz. és egyszerűen több vizet kevernek bele, tehát jóval olcsóbb. És eladják light margarinnak, igen, ez egy csökkentett kalóriatartalmú termék, szóval ezért az már valami, hogy egészségesebben élhetnek önök, mert azért nem rakunk bele azért annyi olajat önnek, hogy azért ne okozzon egészségügyi problémát, meg emésztési problémát. Egy kis vízzel hűtjük és így összekeverjük, egy kis adalék, egy kis vitamin, ugye vitamin, hogy azért gyökfogó is legyen, és így forgalmazzák, jóval olcsó előállítási költségen, esetleg drágábban és akciósan, tehát óriási haszon van ezeken a termékeken. Tehát nem szabad, hogy illúzióink legyenek az élelmiszeriparral kapcsolatban, nagy áruházláncokkal kapcsolatban. Hadd lebencsek fel még egy fájtlat. A
hogy megjelentek az áruházláncok, a metró áruház például. És hadd mondjam el azt, hogy a metró, ugye sokan mennek vásárolni a vállalkozó igazolványát, stb. Metróban. Ez jó, tényleg adott esetben jó terméke kaphatók ott. De a metrótól rettegnek az élelmiszeripari kereskedők. Óriási aggodalmat kelt a metró cég és mondjuk több más ilyen nagyobb kereskedelmi cégnek a megjelenése Magyarországon. Fölborították a teljes piacot, agresszívek, és nem. Egyszerűen tipikusan ez az a profit éjség jelentkezik náluk, rengeteg adót szednek a kereskedőktől, nagyon nagy agresszivitással bírnak, ha nem teljesítik az ő feltételeiket, azonnal más kereskedő után néznek, akit ugye lesz. Mindig van kereskedő, akit lehet találni. Tehát figyeljünk arra is, hogy adott esetben ezek a metróáruház sokszor veszít termékeken. Veszít termékeken, nincs profitja, vesztesége van, csak azért, hogy a versenytársakat lekörözze. És az az ember, aki mondjuk bement a 3 forintos zsemléjér, az már ott marad az áruházban, és az meg fogja nézni a 25 ezer forintos öltönyt is, és lehet, hogy megveszi, mert olyan jól néz ki. Tehát itt egy óriási propaganda hadjáratnak vagyunk itt a részesei, és ez tömegmanipulációnak. Az egészséges termékek terén azért még hadd mondjam el, hogy vannak egészséges termékek, amelyek hiányosak. Tehát egészségesek forgalmazzák, de hiányosak. Ugye a fehér kenyér, ezt kimutatták, hogy rossz, lesz a korpás kenyér. És azt mondják, hogy na, hát én korpás kenyér, ezt egészségesen táplálkozok. Hát valamennyi korpát beleszórnak, nem tudni, hogy pontosan mennyit, hogy korpás legyen azért, de hol van a búzacsíra, amely tulajdonképpen az életet adja a szervezetnek, nem csak a rost kell, hanem a szervezetnek azért működni is kéne a búzacsíra is, az úgy tápegész a búzacsem. Vagy gondolok a rozsos kenyére, hogy látom már biztos jó ropogós rozsos kenyeret. Hát az szerintem életében alig láthatott rost, mert egyszerűen a rozs kenyért mindenki ismeri, hogy az soha nem lett ropogós. A rozs kenyér az elég száraz, refedezett. Egy rozsos kenyér, amelyik ropogós, az már gyanúsnak kell legyen számunkra, hogy az kevés rozsot láthatott, az rozsos valamennyi van benne, de igazán rozs kenyérhez kevés köze lehet. A félbarna kenyereket malátázzák. Tehát ezért van az, hogy mi szeretnénk megvalósítani egy ilyen a kenyérrel kapcsolatban is egy fajta reformációt, hogy elkerüljük ezeket az adalékanyagokat és az ilyen megtévesztéseket. És szeretném levonni a végkövetkeztetést a kicsit hosszúra nyúlt előadásomból, hogy mi az, amit mindenképpen vigyünk haza ebbe az előadásból, hogy figyelmesnek kell lennünk a hétköznapokban. Nem mehetünk el sem erre, sem úgy, hogy nem gondolkodunk, hogy fáradtak vagyunk, nincs kedvünk gondolkodni, mert ahogy kilépünk az utcára, sőt már otthon is, hogyha ott esetben hallgatjuk a híreket és a hírek között reklámokat, már is megfélesztő befolyásoló hatásoknak vagyunk alávetve, állandóan vigyázni kell a mi értelmünkben, hogy nehogy valamit beengedjünk, ami nem oda való. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebből adódóan, amit mondtam, a félkész és kész termékek vásárlását, ha lehet, akkor csökkentsük le, vagy lehetőleg ugye otthon készítsük el az élelmiszereket az alapanyagokból, mindezekből adódóan, amit elmondtam. És köszönöm szépen a figyelmet!